0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Sziasztok, ez itt ismét a Box utca podcast, az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora. Weber Gáborral és Zsoldos Barnával fogjuk megbeszélni, hogy mi történt a hétvégén az osztrák nagydíjon, az osztrák hétvégén. Ugye főleg itt az időmérő váltott ki komolyabb visszhangot, de ezt kiveséztük már, hogy igazából ott mi is történt. Úgyhogy beszéljünk inkább elsősorban természetesen a futamról. Mert egy egészen furcsa futamunk volt, mert nagyon ígéretesen indult, izgalmasnak ígérkezett, volt is benne izgalom, de aztán a végén igazából úgy nem történt olyan nagy sztori, nagy csaták a vége felé, amikor úgy számítottunk volna rá. Ugye ott elmondta a végén Antonelli is, hogy ha még pár kör lett volna, akkor azért lehet, hogy értek volna még a csaták, hogy akkor utoléri Verstappen esetleg Russellt is. De ha már Russell, akkor most beszéljünk róla, mert most két pole pozíciót szerzett az elmúlt két hétvégén, egy második hét, meg most egy futamgyőzelmet, ezt a futamgyőzelmet is egyébként szépen behúzta, bár nem volt könnyű dolga saját elmondása szerint, jött hátulról azért a nyomás, meg a más stratégiák. Hol van most George Russell fejében? Tehát itt most Toto Wolff fogalmazott úgy, hogy nagyon szeretnek az emberek szélsőségekben gondolkodni, hogy vagy depresszióba esünk, hogy Russell mennyire rossz, vagy mindenki kitör a mánia, hogy úristen, most Russell a VB esélyes. Hol van most ez a mutató itt a kettő között, Gábor?
3: Ez jellemző egyébként az ilyen közösségi média korának a szüleménye, hogy minden túlreagálva azonnal, vagy valakit világbajnoknak hirdettünk ki, vagy már le is cserélnénk, évközben kiszednénk a csapatból. Nem, ez minden egyes szezon ilyen. Ha visszanézünk bármilyen sportágat, vagy csak a Forma 1-es szűkítjük 1950-től, hát ha már hányszor lehetett volna ugyanezt egyszerű évközben, és egész év meg az összes futam rossz szól, és az összes futamon nyújtott legjobb átlag teljesítményre. Mindenkinek vannak gyengébb periódusai, jobb periódusai. Ez most Russellnek egy magára találós periódusa talán, ugyanakkor a magában belülről kell ezt elemeznie, függetlenül attól, hogy mutat, hogy második hely meg győzelem. Ez egyelőre még nem 100%-os a történet, csak mondjuk úgy, hogy jobban tele lett a pohár a félig tele pohárhoz képest. Mert a második helyet megörökölte ugye Barcelonában Antonelli technikai hibáját követően. Itt meg ugyan nyert, de hogyha a tempóját nézi, már pedig versenyzőként azt is nézen. A pole pozíciót szóba hoztad, és az volt egyébként a kulcsa ennek a győzelemnek, hogy előről rajtolt Antonelli pedig ugye a második sorból, amiből aztán jöttek hibái is. Mert hogyha egymás mellől indulnak, vagy végig egymás mellett megy a két Mercedes, illetve egymás mögött, akkor nagyon nehéz dolga lett volna Russellnek Antonellinek. Érezhetően a tegnapi futamon is az átlag tempóját nézve valamivel gyorsabb volt. És ez, amit Russellnek keresnie kell, hogy hol van ez a plusz tempó, amit Antonelli megtalál, ő meg egyelőre nem. Most a tegnapi futamból kihozta a maximumot, de versenyzőként tudom, hogy az ember belülről ilyenkor már azt keresi, hogy oké, de mi lett volna, ha nincs ilyen szerencsém Antonellivel, ha nem hibázgat ennyit, hanem ott van rögtön a sarkamban, akkor nem biztos, hogy vissza tudta volna venni a támadásait.
2: Barra nagyokat bólogattál, akkor osztod Gábor véleményét?
4: Igen, én is így gondolom, hogy ha Russell valóban őszinte önmagához, akkor az lehet a verdiktje, hogy ezen a hétvégén ő volt az összeszedettebb versenyző, viszont Antonelli volt a gyorsabb. És szerintem ez egy versenyzőt nagyon tudja bosszantani belülről, és nagyon tudja marni belülről, de ehhez tényleg kell ez a kellő őszinteség, ami szerintem benne van. És valóban így van, hogy ezen a pályán, ezen a versenyen nagyon-nagyon fontos volt a pályapozíció, ez akár a gumik túlmelegedését, az autó túlmelegedését is érintve, és akár csak nyilván az aerodinamikai tulajdonságokat, és Russellnek éreznie kell, hogy ő a pole pozícióban indulva úgy szerezte meg éppen csak a győzelmet 1,6 és 1,9 tizedes előnnyel, hogy a két riválisa folyamatosan kerék-kerék elleni csatákat vívtak, Verstappent feltartotta Hamilton, ők is egy jót csatáztak, Antonellinek kétszer kellett megelőzni a pályán Leclerc, és több olyan nüansz volt például magának Antonellinek a versenyében is, ami hogyha egy picit másképp alakul, akkor megnyerhette volna ezt a futamot. Ugye ő is elismerte teljesen nyilvánvaló, hogy az első egy-két köre nem sikerült jól, ott elég szétszórt volt, vagy hogyha egy icipicit türelmesebb a VSC-nél, és vár egy kört, és abban a fázisban éri el, akkor már szintén sok időt nyerhetett volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ez egy normál időmérő, és nincs ott Verstappen kicsúszása, vagy befejezi ezt a kört, és ugyanebben a sorrendben indulnak, tehát mondjuk Russell, Antonelli, Verstappen, akkor ez a verseny nagyon könnyen érhetett volna úgy véget, hogy Antonelli, Verstappen, Russell.
2: És a Barcelonában is ezt láttuk a futamon, hogy ugye, amikor, hogy megelőzte Antonelli Russellt, hogy fontosan jött rá, megelőzte a pályán, ugye jött utána a technikai hiba, tehát hogy valóban azt lehet látni, hogy a verseny körülmények között Antonelli ezt az autót továbbra is jobban tudja használni, és ezt egyelőre Russell sem találja erre a megoldást. Az időmérő után sem tudta, hogy honnan jött ez a kör, mert mondta, hogy egészen végig szenvedett, de Q3-ban szinte varázsütésre úgy érezte magát, mint a tavalyi autókban, vagy az előző ére autóiban, annyira jól klappolt minden, de nem tudta, hogy ennek mi az oka.
3: Elképesztő módon nőtt az aszfalt tapadása az egész időmérő alatt, hogy emlékeztek rá, többször szóba is hoztuk közvetítés közben, és nagyon látványos volt, hogy a köridők javultak. Ugye legtöbbször azt látjuk, hogy elindul a Q1, akkor ott nagyon sokat javul, hiszen 22 autó van még pályán, megy a gumizódás, aztán hogy megyünk a Q3 fele, egyre csökken a javulás mértéke, vagy már csak nagyon minimális. Ehhez képest most azt látjuk ebben a pokoli hőségben, ami ritka, hogy folyamatosan, sőt, a Q3-ban extrém módon nőtt a tapadás, extrém módon nőttek az átvihető kanyarsebességek, és erre valahogy Russell nagyon ráérzett. Valószínűleg ez egy véletlen volt, hogy pont betalált abban a körben, de van ilyen, történik ilyen az ember, hogy tökéletesen megérzi az aktuális, abban a körben elérhető maximális tapadás, és ezt ki is tudja használni. És ez Russellnek jókor volt jó helyen, és ez erre az épülőt plusz tapadásra nagyon jól tudott építeni, a többiek meg itt-ott bele-bele hibázgattak. Illetve hát ugye voltak itt mondjuk a javítást a Verstappenféle baleset vett el az esélyt. Itt a lélek jelenlét, meg talán a tapasztalat Russell oldalán azért mindenképp számított, és talán ez az a pont, amire támaszkodhat az egész szezonja tekintetében. Tehát most azt keresi, hogy hol van Antonelli tempója, nem biztos, hogy mindig mindenhol meg fogja találni, de nyilvánvalóan közeledni kell hozzá. Viszont ha azt nézi, hogy mi kell ahhoz, hogy világbajnok legyen, az kiegyensúlyozott konstans teljesítmény az összes olyan csavart labda elől elhajolni, vagy éppen elkapni és visszadobni, amit majd a sors rájuk mér, és ebben van tapasztalati előnye, és úgy látszik, ezen a hétvégén egyébként működött némi szerencsével, meg némi lélek jelenléttel és jókorozott jó döntésekkel, meg a hiba nélküli vezetéssel. Tehát Antonelli erőszakos, agresszíven vezeti ezt az autót, kicsit más stílusban, nem is kicsit más stílusban vezetnek, és most itt Russell talán ez, amire épített, hogy oké, kisrác, szaladgáljál itt, izmozzál a 100%-on, én majd 99,5%-on le fogom hozni ezt a VB-t, de még mindig 40 pontos hátrányt kell behozni, tehát nincs abban a kényelmes helyzet, hogy ő vezet, és Antonelli támadja, pont fordítva van, neki kellene támadni Antonelli, tehát ez a kényelmetlenebbik felállás.
2: És igazából amíg versenyen nem tudja úgymond azt a teljesítményt nyújtani, hogy egyértelműen azt mondjuk, hogy igen, jobb, gyorsabb Antonellinél, hanem tényleg úgy tűnik, hogy ez az autó egyelőre jobban fekszik Antonellinek, vagy ezek az idei konstrukció. Ugye Russellnek volt egy érdekes félmondata a sajtótájékoztatón, ott azt mondta, hogy az előző érában lévő Pirelli gumikat ő már kiismerte, hogy hogy kell életben tartani, érdesebb, simább aszfalton, viszont ebben az érában ezt még tanulja, és hogy ezen a futamon, most itt Spielbergben, abnormálisan kellett vezetnie ahhoz, hogy a gumikat életben tartsa. Tehát lehet, hogy emiatt sem volt meg a tempója, viszont ez ugye arra utalhat, hogy az ő vezetési stílusa ezekkel a gumikkal kevésbé kompatibilis, mint mondjuk Antonelli, akinek valahogy lehet, hogy ez a vele született képessége, ez a vezetési stílusa, az valahogy jobban kompatibilis ezeknek a gumiknak a kezelésében. Erről mit gondoltok?
4: Én abszolút érzem a párhuzamot a tavalyi McLaren-es Bell harccal az idény elejét tekintve. Tehát Norris ugyanezeket mondta, hogy a tavalyi autóval sokkal magabiztosabban éreztem magam, sokkal kényelmesebben, természetesebben tudtam vezetni, nem kellett hozzá ugye nagyon sokat elemezni, és ott is ez volt, hogy azért ő is nyeregetett futamokat, de azért éreztük, hogy hát ez nem igazán stimmel. Pont az osztrák nagydíj volt, amit megnyert, de mindenki látta, hogy Piastri volt a gyorsabb, mert ott a sarkát taposta. És hogyha Russell esetleg ebből erőt tudna meríteni, vagy akár a büszkeségét félretéve oda menni Norrishoz és megkérdezni, hogy te egyébként ezt hogy fordítottad meg, akkor szerintem lehet keresni valójában, de tényleg nagyon bosszantó lehet, mert hát ezt mi is láttuk, hogy nagyon jól helytált Hamiltonnal szemben is azokban az években, tavaly azért Antonellit is rendbe tette. Ez pech, hogy amikor tiéd a leggyorsabb autó, akkor pont egy olyan generációs konstrukció jön, amire nem érzel rá annyira, de olyan hosszú ez az idény, hogy én még nem írnám le Russellt, és nem zárnék ki egy hasonló feltámadást, mint amit Norristól láttunk, mert pontosan ilyen nyár elején ő rá is gyakorlatilag keresztet vetettünk.
2: Gábor?
3: Egyetértek Barnával, itt annyi esetleg még, ami hozzáfűznék, hogy azért Antonellit ne vegyük el a fejlődésének, a fejlődés mértékének a megünneplését, mert hogy azért ő elképesztően sokat lépett előre, az elsőre volt a tavalyi, tehát Russellnek mondjuk, hogy azért tavaly nem volt nehéz dolga ilyen szempontból, és hozta is a kötelezőt, és itt most Antonellinél van egy olyan fejlődési lépcső, ami azért, és még mindig van benne potenciál, ami és ezért nem tudok Barnával vitatkozni, mert nehéz megmondani azt, hogy Antonelli is megint belesüged egy ilyen kicsit ilyen gödörbe a teljesítmény szempontjából, hogy tavaly is láttuk nála, most nincsenek azért jelen, mert tavaly ilyenkor már volt erre utalójel, most egyáltalán nem látszik. Ettől még, ahogy közeledünk a bajnokság döntő szakasza fele, ezért ez pszichésen hathat rá. Gyorsan hozzáteszem, hogy abban a korban van, amikor egyáltalán nem biztos, hogy ez hat pszichésen. Tehát egy 19 éves srácra egyáltalán nem biztos, hogy ugyanúgy hat a világbajnoki esélynek a nyomása, mint egy 24-25 évesre, aki már néhány évet eltöltött a Forma 1-ben, tudja, hogy mivel játszik. Antonelli most jött meg. Tehát egyáltalán ez egy óriási veszély egyébként Russellre nézve. Nem biztos, hogy őt pszichésen ilyen szempontból ki tudja billenteni, vagy ez jelent bármilyen negatívon Antonelli teljesítményére, de az valóban benne lehet a pakliban. Én nem számítok rá, de ettől még előfordulhat, hogy Antonellinek lesz egy pici kis megbicsaklása, pici bizonytalansága néhány futamon keresztül, és azt Russellnek akkor durván ki kell használni, mert akkor tud egalizálni.
2: Ráadásul Russellen meg ott van ez a fajta nyomás, mert egy nagyon klasszikus pályafutás futott be eddig, tehát ugye megnyerte a Forma 3, Forma 2-t, 3 évet eltöltött egy abszolút fiók csapatnál, segítettek a fejlődésében, tehát olyan szinten bejárta azt az utat, amit így kvázi elképzel az ember egy Forma 1-es versenyzőnek, akiben benne van abszolút a potenciál, de nem az, hogy egyből mélyvíz, mondjuk akár adott esetben Hamilton annó, vagy akár Verstappen is mondhatom, tudom, hogy szerepelt ugye a Toro Rossónál, de hogy azért ő is elég hamar, hogy becsobbant ebbe a bizonyos mélyvízbe. Viszont Russell ténylegesen fel volt építve, az, hogy most az előző éra autója a Mercedesnek, vagy autója, igen, az nem sikerült annyira jól, az nem az ő hibája, de hogy most van ez az esély, és hogy neki viszont ott van már ez az évek óta épülő, hogy már pedig VB, ő magáról is kijelentette, hogy VB esélyes, hogy készen áll olyan szinten a vezetésileg, úgyhogy ezt neki mindenképpen ezt jobban majd helyre kell raknia, majd ha élesedik a helyzet. Most még így ennyi hétvége után, hogy még tényleg a szezon nagy része hátra van, vagy nagyobb része hátra van, így ezen még nem biztos, hogy ő is ezen gondolkodik. De kanyarodjunk rá a Ferrari-ra, ugye sokan őket várták fő kihívónak, akár is Spielbergben is, nyilván ott nagy volt a hype, akár ugye, mint a Toto Wolff is utalt erre, hogy most épp ott nagy volt a mánia, hogy ugye megnyerték a barcelonai futamot. Ennek ellenére ez egy elég csalódás keltő futam volt most nekik. Ugye nem is álltak dobogóra, volt egy kérdőjeles stratégia Hamiltonnál, nem jött be, de hogy itt a fő probléma az volt, hogy a hátsó tengelyen iszonyatosan koptak a gumik, tehát a hátsó kerekek. Ez egy pályaspecifikus probléma, vagy egy konstrukció probléma inkább, Gábor, szerinted?
3: A kettő együtt. Tehát ezen a pályán nyilván a hátsó tengelynek van nagyobb szerepe, a nagyon agresszív kigyorsítások a lassú derékszögű kanyarokból, vagy akár még a középgyors kanyarokból is láttuk. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy jöttek ki mondjuk akár az egyesből, vagy a négyesből, ott is nagyon sokszor ugye riszálta a fenekét a legtöbb ott, és a Ferrari-nál ugye ez még hozzájön az, hogy konstrukcióját tekintve a kisebb turbó miatt eleve a gázreakciója jobb, tehát nagyobb a nyomaték hirtelen alacsony a fordulatszámon, és ez az, ami nagyon gyilkolja a hátsó gumikat. Habár a Ferrari-nak ugye jellemzően nagyobb leszorítós beállításai vannak az idei évben, mint a legtöbb közeli versenytársának, de ettől még ez az extra nyomaték, ez olyan hirtelen jön, és annyira valószínűleg nehezebben vezethetővé teszi az autót. Ugye ott tudnak egyébként igazán előnyt szerezni, ahogy kijön, nagyobb kanyartempót is próbálnak, és a legtöbbször visznek is át, és aztán ez a nagyobb kanyartempóról való kilövés utána, hogy aztán megpróbálják. Tegnap egyébként, ha emlékeztek erre, a lihegőben utalt is, talán Antonelli, de lehet, hogy Russell volt, hogy a Mercedes, vagy a Ferrari-k milyen hamar használják már az elektromos energiájukat a kanyar kijáraton, hogy mennyire elképesztő módon, és aztán azért fogynak el a végére, mert hogy az elején túl sokat rátesznek. Ugye ez is egy stratégia, ez is egy motor beállítási stratégia, hangulási stratégia, hogy az egyenes elejét túljuk meg, mert azzal lehet a legtöbb erőt, vagy időt nyerni, viszont azzal koptatod, azzal gyilkod, leginkább a hátsókat, és hogyha a hátsó futóműved, meg az összeszorító erőd nem alkalmas arra, hogy ezt az extra többletet átvigye, akkor bizony túl koptatod a hátsó gumikat.
2: Szerinted itt Barna, ha ugye Ferrari azért második, harmadik helyről rajta, tehát kiváló pozícióból vágtak neki a futamnak, ha ott az első körben nincs akár a Hamilton Verstappen csata, hanem mondjuk meg tudják őrizni a pozíciót, akkor lehetett volna dobogó esélyük adott esetben, vagy ez a kopás, ez olyan szinten meghatározta az ő futamukat, hogy igazából ha ottan okosabban is mennek, úgymond most az okosabbat idézőjelbe teszem, mert nyilván, hogyha pozícióért küzdesz, akkor megküzdesz érte. Vagy hogy akkor meglehetette volna esetleg a dobogós hely, vagy egy jobb stratégiával, amit sokan kritizálták, ugye Hamilton stratégiáját, hogy nagyon korán kihívták, de hát igazából, ha ennyire kopnak a gumik, akkor mit csinálsz?
4: Szerintem most nem feltétlenül. Tehát látva a két Mercedes és Verstappen tempóját, én nagyon nehezen tudok elképzelni olyan forgatókönyvet, hogy Hamilton odaért volna akár a harmadik helyre is. Tehát Verstappen mind a kétszer utolérte, és az egyik alkalommal ugye meg is tudta előzni úgy, hogy előtte maradt. És amiről mostanában kevesebb szó esik, hogy ez a rajtvarázslat is elpárolgott a Ferrari-tól, tehát legutóbb Miami-ban láttunk tőlük ilyen csoda rajtot. Monakóban és Montrealban még azt gondoltuk, hogy azért, mert közel van az egyes kanyar, de a legutóbbi két helyszínen is semmi extra nem volt az első métereken, tehát ez is egy hátrányuk, és van ez a mondás, hogy aki Barcelonában gyors, az valószínűleg mindenhol, ez most itt megdőlt Spielbergben, és valószínűleg egyébként, hogy több jelét láttuk volna az ilyen kanyar típusú sokban való szenvedésnek, hogyha Barcelonában még megvan a sikán, mert ezekben az elnyújtott barcelonai közepes tempójú kanyarokban ez nem volt ennyire feltűnő, ezért is tudott többek között nyerni Hamilton, és innentől már tényleg igaz, amit Leclerc mondanak, hogy akárhogy is variálsz a stratégiával, hogyha nincs meg a teljesítmény, hogyha állandóan túlmelegedéssel küszködsz és a hátsó gumik ennyire kopnak, Hamilton elmondta, hogy ő előre tudta, hogy ezt nem fogja tudni két kiállással megcsinálni, és igazából utána már futottak úgymond az eredmény után, egy elég szerencsétlen stratégia sült ki belőle, tehát úgy volt három kiálláson, hogy a 44. körbe letudta már a harmadikat, tehát majdnem a verseny felénél már túl volt három kiálláson, de ez is csak azt mutatta, hogy próbálkoztak mindenfélével. Most Vasseur azt mondja, hogy túlságosan a Mercedesre koncentráltak, hogy tartsák velük a lépést, és ezért elkoptatták a gumit. Most egy győzelem után, hát mire koncentráljanak? Szóval szerintem ez túl önkritikus gondolkodás. De mondom, ez szerintem meglepetés. Tehát egy Barcelona győzelem után ennyire alárendelt szerepet játszani, hogy a jobbik autó 26 másodperccel ér a győztes mögött célba. Úgyhogy ez valószínűleg pályaspecifikus, és az ilyen kanyarokat és a kigyorsításokat rendbe kell tenni a jövőben.
2: És ugye beszéljünk akkor most a rosszabbik Ferrari-ról is egy picit, mondja Leclerc a másik helyről rajtott, és nyolcadik lett, tehát nagyon-nagyon visszaesett, és továbbra sem találja a kiutat ebből a gödörből, amibe került, ami az időmérő egy pici reménysugár volt számára, bár minden bizonyal Antonelli megelőzte volna a két Ferrari-t, ha befejezi a körét. De Leclerc nagyon nem találja egyelőre itt a helyét, itt az elmúlt, hát nem is tudom, 3-4 futamon főleg, ugye ő is hibázott, most ez is jön, és megint az látszódott, hogy Hamilton ugye mögül rajtolt, és mégis futamon Hamilton volt a jobb versenyző, vagy ő érte sokkal jobb eredményt, ő volt inkább versenyben a többiekkel. Mi történik most megint Leclerc-rel, most ez az osztrák nagydíj, ez mit jelent számára, és ebből, mit tartogat számára mondjuk a közeljövő, mondjuk a három futam a nyári szünetig?
3: Ez egy nehéz futam volt mindkét Ferrari pilótának, és ugye annyit Leclerc védelmében azért tegyünk hozzá, hogy mindkét a három kiállásra kényszerültek, és Hamiltonnak volt egy virtuális fázis alatti 10 másodperces idő nyeressége, tehát azért volt egy félig ingyen kiállásra, maradjunk annyiba, de ettől függetlenül Hamilton tűnt versenytávon összeszedettenek, de nem sokkal, 5.-8. hely, ugye végén már csak azért vállalták be azt az extra cserét, mert minden mindegy volt. Alapvetően itt a gumikopás ölte meg mindkettőjük futamát. Ugye Leclerc egy ideig még jól is állt, csak nagyon korán hozták, és ennek meg is itta a levét a végén, mert egyszer nem maradt. Mind a kettéknél az látszott kigyorsítások közben, hogy ficánkol a hátsó tengely folyamatosan, és alapvetően ugye Leclerc beállításokkal próbál elmenni abba az irányba, amiben jól érzi magát, most mondta, hogy az időmérő meg is volt, ott is volt ugye az első sorban, de hogy ez a futamra egyáltalán nem működött. Tehát, hogy itt tegyük hozzá, egy extrém hőség volt. Tehát az ilyen nagy melegben nagyon ritkán mennek, néha nálunk, meg egy-két pályán, de ezért alapvetően ez a 35 fok, 50 fok fölötti használt hőmérséket azért nem minden hétvégén elő nagy átlagban azért egy 5-8 fokkal hűsebb van. És lehet, hogy ez már az a tartomány, amikor Ferrari kikerült a saját ideális ablakából, a Mercedes meg jól működött. A Red Bull szempontjából egyébként ez egy érdekes hétvége volt, mert bármennyit szenvedtek még pénteken az újítások munkára fogásával, meg kiismerésével, aztán szombattól, meg különösen vasárnapban elképesztően jól kezdett működni, de és pont ilyen körülmények között, ami a legnehezebb. Tehát, hogyha ebben jól működik a Red Bull, akkor igazából ez egy hihetetlen jó újítás volt, de vissza a Ferrarihoz. Leclercnél valószínűleg itt mélyebbre kell ásni, mert ez most már egy tendencia, most már 4 futamon keresztül, ha bár jó volt az időmérője, de a futamon nem maradt semmiféle esélye. Hamilton látszik, hogy nagy formában van, azért próbálja, a régi magát idézi abszolút, és az a csatája Verstappennel az is pont annyira volt kemény és rámenős, amennyire kellett, oda támadás, visszatámadás, de igazából neki sem volt. Tehát életlen késsel mentek ebbe a csatába, és életlen késsel, amikor eleve próbálod a saját magabiztosságodat visszaszerezni Leclerc szempontjából, azzal csak még többet ártasz magadnak. Tehát Leclerc azért van nehéz helyzetben, mert ez egy nem barcelonai erősségű hétvége volt a Ferrari-nek, hanem ez egy gyenge hétvége volt a Ferrari-nek, tehát ebben jót találni nagyon nehéz volt, és nem is sikerült.
2: El is mondta, igen, hogy keresi az önbizalmát, itt a hibá, akár az a saját hibái miatt is most építi vissza magát, és hogy ez nem egy egyszerű folyamat. Még a Ferrari-nál maradva, aztán rátérünk a Red Bull-ra, hogy Toto Wolff mondta, hogy a Ferrari csak úgy dobálja a fejlesztéseket az autóra, és hogy szerinte az a, hogy a költségvetési sapkát azt így hamarosan nagyjából elérik, és akkor már nem tudnak fejleszteni. Mit gondolsz erről, Barnabe? Van igazság szerinted is? Nyilván nem látunk bele, hogy melyik fejlesztés mennyibe kerül, meg hogy állnak, meg ilyenekbe, de hogy ezt így, vagy ez inkább ez is ilyen pszichológiai hadviselés?
4: Szerintem van benne igazság, de inkább általánosságban véve, tehát most én nem PC-zném ki a Ferrari-t, mert például a Red Bullnál is beismerték, hogy ők ezt a stratégiát választják, hogy most megpróbálják megnyomni az elejét, kicsit orrnehézen, így a fejlesztések számát meg a mennyiségét tekintve, és aztán majd meglátják, hogy ennek mi lesz a kifutása. Alonso is panaszkodott rá, ugye volt ez a megjegyzése, hogy pénzgyártógépek vannak itt egyes csapatoknál, mert egyébként még ha vannak is mindegy, mert a költségvetési plafon egyébként mindenkinek fogja a kezét, és akkor talán Wolfnak volt egy ilyen megjegyzés, hogy remélhetőleg, mert ugye ez minden évben, amióta bevezették ezt a rendszert, fölvetődnek kételyek, de hát bízzunk benne, hogy mindenki betartja, de én is azt látom, hogy ez egy általános trend itt ebben a vadonatúj technikai éra elején, hogy megpróbálják az elejét megnyomni, mert egyébként azt McKees mondta, hogy ha látod, hogy van fejlesztési potenciál egy területen, akkor az nagyon nehéz kiaknázatlanul hagyni, és inkább megpróbálsz minél előbb előnyöket kiépíteni, úgy, ahogy ezen a hétvégén láttuk, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás.
3: Hát minden ugyanúgy, mint vezetés közben, tehát minden inkább az egyenes elején szerzed meg a tempót, azt végigviszed az egész egyenesen, ugyanúgy, ha még a szezon elején működnek a fejlesztéseid, azt minél több versenyen tudod kihasználni, csak az utolsó három versenyen hozol valami komolyat, az már nem sokat fog segíteni rajtad az egész szezon tekintetében.
2: Igen, és a Red Bull-nál ez úgy tűnik, hogy tényleg beváltak ezek a fejlesztések. Ugye Verstappentől megkérdezték, hogy igazából miben volt jobb az autó, annyit mondta, hogy nagyobb tapadás és nagyobb kanyartempó ennek köszönhetően. Ennyi volt, egy mondatos választ adott itt a sajtótájékoztatón, és igazából ilyen egyszerű ez a
3: történet. Ez pofon egyszerű, amikor működik, nem? Igen, ebben nincs semmi.
4: Ilyen egyszerű.
2: Igen, úgyhogy ő is boldog volt, bár mondta, hogy a futam második felében eléggé sokat szenvedett a hátsó tengelyelő is, tehát hogy nem volt ez egy ilyen sétagalop neki sem. Még úgy is, hogy egyébként jött fel, vagy ő is zárkozott fel Russell a probléma
3: ellenére is. Volt is egy komoly megcsúszás az egyes kanyarban.
2: Volt, úgyhogy, de hogy most optimista hangulatban van, nyilván ettől függetlenül nem kedveltem meg ezeket az autókat, tehát félreértés ne essék, hogy legalább ha már ugye azt mondta, hogy ha végre újra győzelemért tudott csatázni, a szezonban kb. Először, ez mindenképpen egy pozitív jelzés nála, és ugye Adjár is hatodik lett, tehát ténylegesen ezek a fejlesztések úgy tűnik, hogy így itt legalábbis Spielbergben működtek. Akkor most megint nem lehet nagyon belőni, hogy a Mercedes mögött ki a második erő, mert tényleg ez pályáról pályára változik. Most akkor, tehát amikor mondjuk beharangozunk majd Silverstone-t hamarosan, akkor most mondjuk azt, hogy a Red Bulltól várjunk sokat, vagy esetleg most akkor a McLaren jön valahonnan elő a sötétből, vagy pedig a Ferrari magára talál megint. Vagy most nyilván sokan mondják ugye a Verstappen faktort is. Mire számítsunk most a Red Bulltól így közel hosszú távon, vagy várjunk megint pár futamot, és lehet, hogy teljesen más lesz a következő három futam is.
3: Hát van, szerintem ez így fog még menni nagyjából az év. Ezt mondtam is Dani a közvetítés közben, hogy milyen furcsa szezonunk van, hogy egyszerűen jó, hogy a Mercedes hegemóniát látjuk, de hogy azért alapvetően mögöttük, vagy körülöttük olyan nagyon nagy kavarodás van. Ez egyébként izgalmat ad mindenképp a szezonhoz. Nehéz pálya ez a Silverstone, ami a hétvégén jön, mert ebben a szabályrendszerben ez egy elképesztően energiaigényes pálya lesz, és ennek hiány vannak idén, mint tudjuk. Tehát itt elsősorban annak lesz jó sora, akinek a leghatékonyabb az energia viszonylag rendszer, legerősebb a motorja, tehát most megint a Mercedeshez térünk vissza. És ennek kapcsán akkor a McLarennek jöhet talán egy előreugrás Silverstone-ra. Ugye a Ferrari, ha ránézünk a vonalvezetésre, akkor azt mondhatnánk, hogy sokkal gyors kanyar az Ferrari-nak kedvez, de van rengeteg olyan lassú, szűk kanyar, amiből ki kell gyorsítani, ami nyírja a hátsó gumikat. Ez megint csak viszont a másik oldalra billenti át a Ferrari, tehát van nekik jó, meg rossz is ezen a pályán. A Red Bull lehet az, akiket nagyon nehéz olvasni, mert egyelőre ezt a konstrukciót itt láttuk először, ezt a fejlesztési csomagot, de miután nőtt a kanyartempó, nőtt a leszorító erő, és egy kanyargós pályára megyünk, motorerejük meg egyébként van, és jó az egyenesbeli tempójuk, tehát alapvetően az is lehet, hogy a Red Bullnak ezzel a fejlesztési csomaggal Silverstone kifejezetten kedvező lesz. Úgyhogy most jól elmondtam, hogy megint csak nem lehet megmondani, hogy ki lesz a Mercedes mögött a második erő, de az nagyon meglepne, ha a Mercedes ezen a hétvégén, ezen a pályán ne tudna az év elejéhez hasonló előnybe kerülni. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy a Silverstone úgy fog feküdni a Mercedesnek, hogy sokkal határozottabb egy-kettőben lehetnek időmérőn megversenyen is.
2: Verstappen annyit mondott, hogy amikor a szimulátorban ment Silverstone-ban, akkor egyszer elröhögte magát. Tehát, hogy ugye nagyon sok energiát igényel, de nincs visszatöltési lehetőség. Ami Spielbergben ugye megvolt a féktávokon, vissza tudtak tölteni. Na, az itt nem lesz, tehát megint jön majd a superclipping az egyenesekben, tehát megint ez...
3: A kanyarokban.
2: Igen, tehát készülhetünk majd erre, tehát hogy ez, és mondta, hogy egy teljesen más pályára készül, úgymond, mint amit megszokott az elmúlt években, hogy máshogy kell versenyezni megint csak. Hát, na, tehát ott valószínűleg eredménytől függetlenül nem a boldog Verstappent fogjuk látni, mert ezt az, amit ő nagyon utál ebben a szabályrendszerben. Úgyhogy erre majd, hát már kíváncsi a váró nyilatkozatait, mondjuk ha jobb lesz a Red Bull, akkor azért lehet, hogy ő se lesz annyira elszontyolódva. Barna, te mire számítasz, csak így akkor, ha már itt maradt, most megragadtuk itt Silverstone-t, így a brit nagydíj kapcsán, akár ilyen szempontból, akár pedig így az erős sorrend szempontjából. Mit gondolsz akár a McLarenről, hogy esetleg itt, mint akik saját magukat semmilyennek nevezték, vagy hogy hát így nem is nevezték, de hogy mindenki titulálja őket, hogy esetleg lehet ez egy olyan pálya, ahol kicsit előtérnek a fénybe?
4: Hát akár lehet, mert ugye Mercedes motor hajtja őket, és ők azt az utat választják, hogy szinte minden helyszínre hoznak egy kis apróságot. Ők egy eltérő filozófiát választottak, de tényleg érdekes ez a helyzet a Mercedes mögött. Tehát Miami-ban Norris harcolt a győzelemért Antonellivel, Barcelonában Hamiltonnak le is sikerült legyőzni a Ferrarival, most Verstappen 2 másodpercen belül végzett Russellhez képest, tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz olvasni, és még Verstappen nyilatkozataiból is nehéz kiindulni, mert ő még van, hogy pénteken is azt mondja, hogy ez az autó vezethetetlen, és aztán 24 órával később meg a pole pozícióért harcol. Úgyhogy most is ugye mondta, hogy kínjában nevetett a szimulátorba, az egy dolog, aztán lehet, hogy még pénteken is döcögősen indulnak, szombaton meg leesik az állunk, mert összerak egy olyan kör. De egyébként volt olyan éve is, hogy szombaton hirtelen nagyon előrelépett az időmérőn, aztán a verseny körülmények között meg tényleg rossz volt a Red Bull Silverstone-ban. Tehát nagyon-nagyon képlékeny a helyzet. Tényleg az jelenteni a meglepetést, ha nem valamelyik Mercedes pilóta győzne, de hát ebben az évben már semmit nem lehet kizárni.
2: De akkor itt várhatóan itt megint fontos lesz a programozás majd, a visszatöltés programozás nagyon. A csapatoknál, hogy akkor az hogy
3: nagyon csinálja. Óriási, ezek nem ebbe gondolkodik az ember, amikor egy versenyt elkezd nézni, de hatalmas jelentősége lesz annak, hogy oldják meg ezekre a gyors nyújtott kanyarokra, amiben folyamatosan vissza is kell nyerni. Tehát ugye, amikor már nem padlógázon mennek, akkor meg kell próbálni kicsit lefejni abból a teljesítményből, ami a rendelkezésre. Sok hosszú nyújtott kanyar van, amiben ilyen tartott gázon, félgázon, háromnegyed gázon vagy negyed gázon mennek, és az ellen kell tudni visszanyerni, mert úgy tudnak még plusz energiához nyújtni, mert féktáv nincs sok. Még egy dolog fontos, talán McLaren szempontból, hogy a McLarennek ugye a legrövidebbek az áttételei a 3. fokozattól a 8., de extrém módon a többiekhez képest, különösen a Mercedes berkeken belül. És ez egy olyan pálya, ahol nincsenek extrém hosszú egyenesek. Nagy az átlag tempó, hosszú, gyors kanyarok vannak, de ha megnézitek, az egyenesek hossza inkább ilyen középhosszú. Tehát itt nem 3.50-eket mennek. És ezért a rövid fokozatkőztású McLarennek, ez lehet, hogy nagyon emiatt feküdni fog, mert sokkal hatékonyabban van elosztva erre a pályára a saját fokozatkőztásuk. Ez ugye egy év elején választott megoldás, hogy ki milyen áttételekkel megy. Úgyhogy lehet, hogy a McLaren emiatt hatékonyságot fog növelni, és ez hozza őket majd előre mondjuk második helyre a Mercedes szorosan követő bolyba.
2: A hétvégén tehát az angol nagydíjjal folytatódik, vagyis hát a brit nagydíjjal folytatódik a Forma 1-es szezon betétfutamokkal, úgyhogy mindent közvetítünk majd a közmédia felületein, és ne felejtsétek el, hogy Molnár Martin is versenyez a Hungaroringen ezen a hétvégén, úgyhogy ha tehetitek, akkor menjetek és szurkoljatok neki élőben. Weber Gábornak és Zsoldos Banának pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megbeszéltük, mi történt Spielbergben, mit történhet Silverstone-ban. Box utca podcasttel pedig jövő héten is jelentkezünk. Sziasztok, én Pattantyús Lőrinc voltam.
0: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátsúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Egy év múlva kezdődik Budapesten a 2027-es vizes világbajnokság. Egy bő egy évtized alatt a harmadik. Szántó Dávidot köszöntöm nagy szeretettel. Itt a titulussal egy kicsit bajba vagyok, de csak egy kicsit, mert felől kezdhetném mondani, hogy kollégáról beszélgetünk, mégiscsak a Telesport, majd a Digisport kiváló kommentátoráról, műsorvezetőjéről van szó. Másfelől viszont a szervezőbizottság operatív igazgatójáról, ami azért már egy sokkal fajsúlyosabb cím, illetve ma délelőtt óta azt is tudjuk, ha már hinni lehet, de mélyen lehetne az aktuális sport államtitkárnak, Kánoki Kis Attilának, hogy a jövőben helyettes államtitkára leszel, az egyik helyettes államtitkára, mert azt hiszem háromról van szó. Szóval az Zuhanyhíradó ezt már korábban rebesgette, tudom, hogy még most sem hivatalos, de azért ez már viszonylag hivatalosnak tekinthető. Na most ezt a kettőt, mert most a riporterségtől szakadjunk le, ezt az operatív igazgató és a helyettes államtitkár az előttünk álló egy évben párhuzamosan miként hogyan tud megférni egymás mellett, mert gondolom ez a te agyadban is azért egy égető kérdés.
2: Ez így van, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát állítólag a klónozás már tart olyan szinten, hogy meg lehet próbálkozni ezzel is, de komolyra fordítva, az biztos, hogy komoly kihívás lesz majd a kettőt együtt csinálni, de én mindenképpen szeretném, mert ez a világbajnokság 2017 óta igazából annyira közel áll a szívemhez, és azt gondolom, hogy az a csapat, amelyikkel mi csináltuk az elmúlt években ezt a rengeteg világversenyt, az is annyira közel áll a szívemhez, és annyira profi csapat, hogy nagyon nehéz lenne őket otthagyni egyfelől. Másfelől pedig, és ezt nem én mondom, de szerénytelenül azért vállalom ezt, másoktól, nemzetközi szövetségtől, vezetőktől hallottam, hogy azért bíznak bennem. Úgyhogy az, hogyha én ott vagyok ezzel a csapattal, akkor az valamilyen szinten garancia arra, hogy a megfelelő színvonalon kerül majd megrendezésre ez a VB.
1: Ebben biztos vagyunk, főleg azért, mert már a harmadik, ez már Aquatics Coming Home, ha már van Football Coming Home, akkor ezt most már lassan kijelenthetjük, bár van hivatalos szlogenje, ugye Make Waves, ennek a következő VB-nek.
2: Kicsit de... egyébként bánom most, hogy így mondod, hogy, na, hogy már elfogadtuk ezt a Make Waves-t, mert ez Aquatics Coming Home az...
1: Majd ha lesz meg. Na, mert ugye csak egy minimális történeti visszatekintés. 17-ben mi úgy lettünk VB rendezők, hozzáteszem egy grandiózus, nagyon látványos világbajnokságot rendezett 17-ben Budapest, hogy a mexikói Guadalajara lett volna az eredeti, csak a mi meg a 21-re pályáztunk. Na de akkor az volt, hogy jó, de akkor beugrunk, megcsináljuk. Így viszont megkapta ugye Fukuoka a 21-est, amit aztán a Covid miatt meg se rendeztek 21-ben, nem átolták 22-re, viszont
2: 23-ra.
1: Vagy 23-ra, közben Fukuoka ugye visszalépett, és akkor az úgy voltunk vele, hogy hát akkor csináljuk ezt is, és most meg 27-et írunk, hát most még csak 26-ot, de közben pályáztunk a 27-esre, ez most egy teljesen normális pályázat, megnyertük, akkor lesz, mi rendezzük, mennyit lehet hasznosítani, nyilván rengeteget a 17-es, az első két vizes VB, hazai rendezésű vizes VB tapasztalataiból.
2: Hát rengeteget, ahogy te is mondod, és az az érdekes, hogyha visszanéznénk most, hogy hol álltunk mi szervező csapat, mi magyarok tudásban, tapasztalatban, akkor azért legyünk őszintek, egy kicsit megmosolyogtató, mert totál amatőrök voltunk, annak ellenére, hogy Európa bajnokságokat már rendeztünk, annak ellenére, hogy azért elég komoly tudás tapasztalat halmozódott már fel, akár más sportágakban is, de ez valami egészen új volt. Ez ténylegesen a világ top 5 nemzetközi versenyben benne van. Akkor ez volt a Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, és mi menet közben tanultunk. Tehát erről lehet, hogy egyszer majd a kollégákkal könyvet írunk, hogy hogyan sikerült tető alá hozni ezt a 17-es világbajnokságot, de sikerült, és most nagy szavakat használva minden idők legjobbja, mondták ezt rá.
1: Semmi túlzás nem volt benne, szerintem sem.
2: Szerintem sem egyébként.
1: Már a 17-esről
2: beszélünk. Azt gondolom, hogy szintet ugrottunk, tehát az addigi világbajnokságokhoz képest ez, ami Budapesten volt, ez tényleg egy másik kategória. És akkor erre építettünk utána a későbbiekben, szó sem volt arról, hogy mi 22-ben VB-t rendezünk, az valóban egy ilyen spontán, hirtelen vállalás volt, valakinek volt egy vad gondolata, és aztán ezt végigvittük, és megcsináltuk azt a VB-t is, és tényleg annyi versenyt rendeztünk menet közben. És tudom, hogy sokaknak már...
1: Rövidpályás világbajnokság.
2: Ugye 24-ben volt rövidpályás világbajnokság, világkupákat is hoztunk ide, volt junior világbajnokság. Szóval lehet, hogy már egy kicsit sok is, de úgy voltunk vele, hogy ha már elnyertük, ezt 2019-ben nyertük el a 27-es VB rendezési jogát.
1: Amikor még arról nem lehetett tudni, hogy Fukuoka majd közben visszalép.
2: Akkor még semmit nem lehetett sejteni. Akkor úgy voltunk vele, hogy rengeteg időnk van felkészülni. Most ez egy kicsit rövidebb idő lett a többi VB, meg a többi esemény miatt, de lényeg az, hogy úgy voltunk vele, hogy szeretnénk 27-re valami nagyon-nagyon szépet jót nyújtani.
1: Ugye te úszásból jöttél, vagy úszó is voltál, jöttél, tehát az úszás az rendben is van, de azért ez egy multisport esemény, mert rendben van, hogy a Nemzetközi Szövetség az közös, és a világ vagy a Nobid is kezeli, hogy World Aquatics, de Magyarország nem így kezeli, Magyarország úgy kezeli, hogy műugrás, műúszás, vízilabda, nyílt vízi úszás, medencés úszás, tehát az úszásból jöttél, de azért itt vízilabda is van, meg más egyéb vizes sportok is vannak, nyilván azt is, ezeket a sportágokat is meg kellett tanulni, hogy ilyen rossz magyarsággal mondjam, mert az egy más közeg, más emberek, más jellegű lebonyolítás, főleg a vízilabda, az egy csapatsport, annak is van egy sajátos belső közege.
2: Persze, de ugye ezért van az, hogy a szervezésbe mindig bevonjuk az adott szövetségeket is, a társszövetségeket. Tehát az, hogy most ez a hivatalosan Magyar Úszószövetség égisze alatt zajlik, ez azért van, mert a Nemzetközi Úszószövetségnek, a World Aquaticsnak csak egy tagja lehet, az meg a Magyar Úszószövetség, tehát a MUSZ-szal kötött szerződést annak idején a World Aquatics. Az, hogy meg kell tanulni, igen, én 17-ben sportigazgató voltam, ami azt jelentette, hogy igazából azokért a dolgokért feleltem, ami konkrétan ott a versenymedencében vagy a medence környékén történik, viszont mindegyik sportágban, tehát 6 sportág volt már akkor is, ugye az óriás toronyugrás nem sokkal előttünk debütált. 6 sportágban, és meg kellett tanulni, ahogy te is mondod, műugróul, vízilabdázóul, stb. Stb. Aztán a következő időszakban már a teljes szervezőcsapatot vezettem, ez pedig azt jelentette, hogy nagyon sok minden másra is rá kellett látnom, ami nem sportág specifikus. Tehát mondjuk egy szállás, vagy egy logisztika, vagy a VIP vendégek, legalább 20 területet föl lehetne sorolni, ez nem sportág specifikus, úgyhogy ezeket kellett megtanulni, de azt gondolom, hogy 17 az egy nagyon-nagyon jó lecke volt, sok szempontból, és ezt tudtuk hasznosítani a későbbiekben is.
1: Mondod a szállást, mondod a VIP vendégeket, hozzávetőlegesen mire számíthatunk? Hány sportoló érkezik, hány a versennyel kapcsolatos ember érkezik, mert itt edzőktől, vezetőktől kezdve médiáig, megint egy külön kaszt, hány szurkoló érkezik, ugye itt Masters VB is lesz, tehát mindent összevetve ez egy óriási logisztikai feladat. Magyarországra külföldről nagyjából, akik kizárólag a VB, de most mindegy, melyik sportágról beszélgetünk, sőt, még az is mindegy, hogy elitről vagy szeniorról, hány turistát, hány vendéget várhatunk, mert gondolom nem keveset.
2: Na jó, mindjárt akkor elkezdjük a matematika órát, van egy kis idő. Ugye a Masters-t jó, hogy említetted, mert ez például egy újítás lesz. Ilyet korábban nem csináltak, valamiért mi jó ötletnek tartjuk ezt.
1: Öreg fiúk, csak hogy magyar, öreg fiúk, öreg lányok, csak
2: igen,
1: hogy magyarul
2: öreg
1: fogalmazom.
2: Öreg, magyarul Masters.
1: Igen.
2: Szóval elvileg kötelező a rendes világbajnokság után megrendezni a Masters világbajnokságot. Ez már hosszú-hosszú évek óta így van, és általában az úgy szokott történni, hogy kicsit több mint 2 hét az Elite VB, utána van 1 hét ilyen átalakítás, fellélegzés, rákészülés, és utána még egyszer mondjuk 10 nap a Masters világbajnokság. Így az egész az valamivel több mint 1 hónap szokott lenni. Mi gondoltunk egy merészet, és azt mondtuk, hogy miért nem csináljuk egyszerre a kettőt, miért nem csináljuk párhuzamosan. Bízunk magunkban, bízunk a létesítményeinkben, meg bízunk a szervező csapatban, mert megvan az a csúnya szóval know-how mindenkiben, hogy képesek legyünk ezt bevállalni. Úgyhogy, és ez sikerült a Nemzetközi Szövetségen is átverni, ezt a kezdeményezést úgy fog kinézni, hogy miközben zajlanak az elit versenyek, azzal párhuzamosan jönnek ezek a master sportolók, és hát nagyon trükkösen úgy találtuk ki az időbeosztást, hogy mondjuk a Masters úszás befejeződik, nem tudom, egy szombati napon, és vasárnaptól kezdődik az elit úszás. Feltételezzük, hogy azok a sportolók, Masters sportolók, akik élnek, halnak az úszásért, és családdal jönnek ide egyébként, ők itt akarnak majd még maradni, a világ legjobbjait megnézni, ha már csak plusz néhány éjszakát ki kell fizetni, úgyhogy ezzel nézőt is nyerünk, potenciális nézőket, mindegyik sportágban egyébként, nem csak az úszásban. Másfelől meg azért rengeteg bevétel is jön majd Magyarországra. Na és akkor számoljunk, tehát a Masters-re legalább egy ilyen 10 000 sportolót várunk, majd meglátjuk, könnyen lehet, hogy meg
1: kell húznunk. Az egy nyári olimpiának
2: igen. azzal az apró kis megjegyzéssel, hogy a nyári olimpián mindenki nagyon fegyelmezett, és arra koncentrál, hogy ő most jól teljesítsen, a master sportolók meg város nézni jönnek, jól érezni magukat, és mindemellett még egyébként nagyon komoly sport a teljesítményt is letesznek az asztalra, de mégiscsak más az a közeg. Na, és akkor ők hoznak magukkal általában családot is, mert nyáron van egy kellemes desztináció, jöjjünk akkor közösen szurkolni apukának, anyukának, nagymamának. Úgyhogy most hányan érkeznek így a 10 000 sportoló fölött, azt gondolom legalább 2-vel, hanem 3-mal meg kell szorozni. És akkor ott van az elit, amire sportolók, sportvezetők, edzők, masszőrök, stb. Az legalább egy ilyen 5 000-es létszám. A média az még egyszer 1000, legalább ugye beleértve a különböző televíziós társaságokat is. A VIP vendégek, az is egy komoly szám.
3: És a szurkoló, aki nem master.
2: Na, és akkor jön az, hogy mindenki látni szeretné ezt az eseményt. Azért is, mert olimpiai kvalifikáció lesz a legtöbb sportágban, tehát ténylegesen nagyon-nagyon magas színvonalú lesz, meg azért is, mert szeretik ezeket a sportágokat. Nyilván a vízilabda az nálunk speciális, sokkal több lesz a magyar szurkoló, mint a külföldi, de mondjuk szinkronúszásban, műugrásban, vagy úszásban is rengeteg-rengeteg külföldi szurkolóra számítunk.
3: Jó, ezt most nem fogok utána számolni, de egy bődületes nagy szám jön ki, és ez nem is csak a szervezőbizottságnak a feladata, hanem szerintem a fővárostól kezdve ebbe rengeteg mindenkinek lesz majd szerepe. Na, akkor nézzük a helyszíneket. Hát mindjárt az MVM Domba volt ma a sajtótájékoztató. Az MVM Domba, ami eddig ugye egyáltalán nem volt része a budapesti vízes VB-k történetének, már csak az ésemmel 22. januárjában a férfi kézi EB-vel debütált. Most viszont hangsúlyos központi szerepe lesz a világbajnokságon. Ez pontosan hogy is néz ki? Azt az rögzítsük, hogy ez mondjuk egy 20 000-es durván, sőt több, de egy durván 20 000-es lelátó, nyilván Közép-Európa legnagyobb rendezvénycsarnokáról beszélgetünk.
2: Jó, szerintem ne kerülgessük az elefántot a szobában, tehát ez egy visszatérő kérdés, hogy miért nem a Duna Arena, vagy miért MVM lett a Duna Arena helyett. Ezt mindig kijavítom, hogy nem helyette, hanem mellette. És azt gondolom, hogy ebben az országban kevesen szeretik nálam jobban a Duna Arénát. Volt alkalmam sokszor feltérképezni, és szerintem minden négyzetcentiméterét ismerem már, de jelenleg arra alkalmatlan, hogy sok-sok-sok ezer szurkolót be tudjunk engedni.
3: Most nem lehetne úgy visszaépíteni, mert a World Aquaticset is ott építik, ugye? Mert az meg ide költözik, vagy költözött Budapestre.
2: Igen, hát ha vissza szeretnénk építeni, az elképesztően sok forintba kerülne. Történtek már egyébként, voltak vizsgálatok ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerülne, tehát őszintén többszörösében, mint mondjuk az MVM Dómot kibérelni, és oda a mobil medencét felépíteni. Többszörös. Másrészt meg időben. Egyszerűen kicsúsztunk már az időből, tehát azt, hogy újra kinyissuk a Duna Arénát, oldalt, hogy beférjen a Nemzetközi Szövetség által megkövetelt nagyjából 10 000 ember, azt mondjuk legkésőbb márciusban el kellett volna kezdeni, hogy kellő időben befejeződjenek a munkálatok. Tehát opció volt ez, de elvetettük ezekből az okokból kifolyólag. Úgyhogy amit mondtam, hogy a szurkolók jelen helyzetben nagyjából 1500 szurkolót tudnánk beengedni mondjuk egy vízilabda döntőre. Hát a hajós Alfréd uszodában, ahol rendeztük a vízilabdát korábban, fürtökben lógtak az emberek, amikor a magyar válogatott játszott, és simán megteltek a 6-8 000-es lelátók. Akkor most mondjuk azt, hogy bocsánat, de 1500-nál meghúzzuk a vonalat, ugyanez az úszásra. A Kós Hubert vagy akár Milák Kristóf döntőt úszik, ebben az országban a mai napig 10 000-ek kíváncsiak rá. Akkor mondjuk azt, hogy sorsolunk, és majd a szerencsések jöhetnek, vagy esetleg emeljük fel a jegyárakat az egekben. Nem, mi azt szeretnénk, hogy minél több ember részese legyen ennek az élménynek.
3: Hát arra az MVM Dóma a legalkalmasabb,
2: ez tény. Ez így van. Még úgy is, hogy beteszünk egy mobil medencét, és ezáltal nagyjából az alsó karét elveszítjük, így is 10 000-eset tehető majd az a létszám, aki szurkolhatott minden egyes nap. Ugye vízilabdával kezdtünk, tehát lemegy 2 hét vízilabda, és utána majd 9 nap úszás. Tehát így jön ki, hogy összesen 23 napos lesz a világbajnokság, ami egyébként ugye volt szó róla, hogy ha külön rendeznék, akkor több mint egy hónap lenne. Nálunk egy ilyen kompakt esemény lesz 23 nap alatt, viszont igencsak impozáns helyszín, és nagyon bízom benne, hogy mindenütt teltházzal És akkor a Duna Aréna, hiszen...
3: De bocsánat, még annyi közvágás, hogy mégiscsak megszólalt belőle az úszó, hogy a Duna Aréna úszás, tehát a pólósoknak, ugye a póló Marakkánája az a Margit-sziget, ugye így szokták emlegetni, tehát ők meg nyilván azt mondják, hogy de hát nem pont ők, de biztos van olyan vízilabda szurkoló, vagy akár játékos is, hát miért nem a Margit-sziget? Na de ők is több néző előtt persze, nagyon elit, egy... nagyon impozáns helyszínen fognak pólózni.
2: Szerintem mondhatom nyugodtan, hogy Madaras Norberttel, a Vízilabda Szövetség elnökével abszolút egyetértünk abban, hogy minél többen lehessenek részesei egy ilyen élménynek, és az MVM Dóm az abszolút adott. Ott tényleg minden adott ahhoz, hogy rengetegen legyenek, és olyan hangulatot teremtsenek, amilyet mondjuk a hajósban, vagy amilyet mondjuk Belgrádban megtapasztaltak már a mieink.
3: Na, Duna Aréna, mert nem igen. Marad versenyek nélkül a Duna Aréna sem.
2: Abszolút nem, hiszen ott lesz a műugrás, meg ott lesz a szinkronúszás. Tehát végig üzemben lesz majdnem a teljes világbajnokság ideje alatt, és azt gondolom, hogy azt meg is fogjuk majd tudni tölteni rendesen. Nagyon-nagyon sok külföldi jön majd, és egyre többen érdeklődnek a műugrás meg a szinkronúszás után itthonról is. Tehát az lesz a másik központi helyszíne, és ezt a World Aquatics is így kommunikálja, mi is így kommunikáljuk, hogy nem helyette, hanem mellette lesz majd.
3: A teljes schedule-t nem néztem, de a műugrás, műúszás gondolom az a nagyjából a vízilabda idejére esik, vagy az úszással is vannak átfedések? Mondjuk részletkérdés, mert nem ugyanabban...
2: A szinkronúszás, ott lesz majd átfedés az úszással, a műugrás meg a vízilabdával lesz nagyjából átfedésben.
3: Na, óriási látványhelyszínek voltak elsőbb a 17-es VB-n, azért ne feledjük, ott a Hősök terén volt, ugye a szinkronúszásnak kialakított hihetetlen kulisszák előtt a versenymedencéje, hát az óriás toronyugrás az a Parlamenttel szemben, ugye a Batthyány térnél fantasztikus kulisszák, és az pont az egyik olyan versenyszám, ahol az országimás, ha már behozzuk, mert kénytelenek vagyunk, meg kell is, az nagyon nagy lökést kap mondjuk egy ilyen óriás toronyugrásnál, és akkor még a nyílt vízről se beszélgettünk, de ugye, ha jól tudom, itt még nincs is leütve pontosan, hogy mi lett, az óriás toronyugrással kezdjük. Alkalmasabb helyszín nem hiszem, hogy van, mint ahol volt 17-ben. Kérdés, hogy egy, van-e? Kettő, bármiről tudhatunk-e, ami a nyilvános, egyáltalán mik versenyek, milyen lehetséges helyszínek versenyeznek, mert azért mondom, az országimás meg látvány szempontjából egy elsőrangú versenyről beszélgetünk.
2: Az biztos, hogy ez fantasztikus volt, és jó, hogy behoztad ezt az országimás, ország marketinget, mert meggyőződésem, hogy az óriás toronyugrás az erről szól, hogy behozták...
3: Olyan, mint a maratoni futás az atlétikába, a város legszebb pontjain futnak, hogy mindent megmutathassanak.
2: Igen, igen, de ezeket a elnézést a kifejezésért cirkuszi artistákat nem egy nagy csoportról beszélünk, tehát pár tucat óriás toronyugró van a világon, úgyhogy a sportértékben nem tud vetekedni a úszással, vízilabdával, nyílt vízi úszással, viszont mégis az egyik legnézettebb a World Aquatics világbajnokság alatt, nem véletlenül, és bolond az az ország, vagy az a város, amelyik nem használja ki ezt a fajta érdeklődés nézettséget. Volt olyan egyébként az elmúlt években, volt olyan város, amelyik nem foglalkozott az országimázsal, szerintem butaság, épp ezzel tudod még jobban eladni az adott várost, megmutatni a szépségeit. Ebből a szempontból nyilvánvalóan a helyszín, ahol 17-ben volt, az egészen különleges. Azt gondolom, hogy lehet hasonlót találni egyébként az országban. Még nincsen lecsapva. Tehát jelenleg is több terv van az asztalon.
3: Az országban az azt jelenti, hogy nem is feltétlenül Budapesten?
2: Nem feltétlenül Budapesten. Nyilván Budapest a hivatalos helyszíne a világbajnokságnak. Meglátjuk majd, hogy ebből mi lesz. Azt tudom ígérni, hogy nagyon-nagyon hamarosan lezárjuk, hogy mik a helyszínek. A World Aquatics részéről is most már azért van nyomás, hogy egy évvel vagyunk az esemény előtt.
3: Ők is tudják.
2: Igen, igen. Velük is egyébként folyamatos egyeztetésben vagyunk. Sokszor jártuk már be közösen is a város nézve a különböző lehetőségeket. Egy kis türelmet szeretnék még kérni, hogy akkor kialakuljon, hogy pontosan hol lesz az a ország marketingnek nagyon jót tevő óriás toronyugrás.
3: Na, de a nyílt vízi úszás az nem csak az ország marketingnek fontos, hanem az jó kézzelfogható érmek szempontjából is fontos, mert az egyik legeredményesebb sportágunk, és véletlenül az lesz jövőre is, de a várakozásokat tekintve biztos. Ugye ott már az előző két VB-n is, ugye egyszer úsztak a Balatonban, aztán úsztak a Lupatóban, de már hallottam én Kopaszigátról, sőt, még a Matyér is fölvetődött valamikor, hát nem biztos, hogy az olyan feltétlenül volt sok valóságtartalma az egész történetnek, de amíg ugye nincs hivatalos, addig szóbeszéd viszont van. Szóval ott melyik irányba tartunk? Ugye ott sincs még hivatalos helyszín, vagy azt titok, hogy egyáltalán mik jönnek szóba?
2: Ezek mind szóba jöhetnek, amiket mondtál, de akkor még szóbeszédek lesznek egy darabig. Amíg nincs hivatalos helyszín, te mondtad, addig lesznek. Dolgozunk rajta. Most nyilván nem mondom, hogy nulláról el kell kezdeni mindent, mert nem, de az ismert okok miatt azért sok mindent át kell gondolni. Többek közt azt is, hogy akkor milyen helyszíneket vonunk be. A lényeg az, hogy költséghatékony legyen, a lényeg az, hogy transzparens legyen. Azt gondolom, hogy ezt a szervezőbizottság nevében tudom vállalni, hogy ez így is lesz. Úgyhogy,
3: hát, mindestre az államtitkárság részéről egy elég erős kontroll alatt lesz a történet.
2: Úgyhogy. Ez biztos, igen.
3: Jó, és aztán az sem mindegy, hogy ne legyen fertőző az a víz, mert ha már nyílt víz, akkor ugye ez egy állandó téma, hát Párizs óta azt tudjuk, hogy ott, de most Fábián Bettina éppen most panaszkodott arra, hogy áldatlan állapotok vannak. Magyarország talán ebből a szempontból nem olyan drámai a helyzet, de azért nyilván erre is figyelni kell.
2: Persze, és egy dolog itt Fábián Bettivel kapcsolatban, hallgattam a Sportrádióban Gyurta Gegéig beszélgetését. Egy fontos dolog azért nem hangzott el, hogy elvileg minden szervezőnek meg van határozva, hogy milyen időközönként kell vízmintát vennie. Ez le van írva, hogy x héttel előtte, aztán x nappal előtte, még a versenynapja előtt is közvetlenül kell vízmintát, és akkor azt be kell vizsgáltatni. Most Szingapúrban például, a világbajnokságon 2025-ben, ott halasztani is kellett emiatt a versenyeket, mert egy teljesen váratlan dolog történt, és az adott napi vízminta azt mutatta, hogy már pedig ebben nem egészséges úszni. Úgyhogy nyilván nem tudom, hogy Setubában hogyan történt a mintavétel, hogy ügyesen arrébb vitték a hajóval azokat, akik vették a mintát, vagy mi
3: valami volt, az biztos.
2: De azért erre mi nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk, és hál' Istennek azért ezt megúsztuk eddig Magyarországon.
3: Nem, mert ez így lesz ezután is, meg nem fessük az ördögöt a falra. Nézzük a VB látványelemeit. Hát van egy Make Waves, csapj hullámokat, vagy csinálj hullámokat, egy ilyen logónk volt, ugye Make History korábban, most hirtelen már nem is tudom melyiknek.
2: Az a 22-es
3: volt. Make History volt a szlogenje. Kabala figura van-e már, ha nincs, akkor mikorra várható? Mert ugye nyilván ilyeneket is szépen a verseny felvezetésébe, promójába, marketingébe vastagon használni kell.
2: Persze, de ugye most indultunk el, hogy egy év van hátra, most jelentettük.
3: Nem azt kérdeztem, hogy már miért nincs, hogyan tervezitek?
2: Fokozatosan mutatjuk be ezeket az arculati elemeket, lesz kabala, annak is eljön majd az ideje, hogy azt mikor mutatjuk be. Most ott tartunk, hogy a logót mutattuk be, meg ezt a bizonyos Make Waves szlogent. Az, hogy ez most rímel a Make History-re, való igaz, mindenki az a jó egy ilyen szlogenben, hogy mindenki azt lát bele, vagy azt hall bele, amit szeretne. Hogy ez áthallásra Make History-vel legyen, hiszen akár folytatása is lehet az előző világbajnokságnak, felülünk arra a hullámra, ami volt, ugye, 17-ben, 22-ben, de ezzel a hullámmal mi kifejezetten szerettünk volna foglalkozni, úgyhogy abszolút központi eleme lesz a kommunikációnknak. A hullám, maga a logó is, a betűtípus is hullámszerű lesz, és a szlogen is ez a Make Waves.
3: Nem tudom, most hányan dolgoznak a egy évvel rajt előtt a 2027-es vizes VB sikerén, és azt sem tudom, mennyivel jövőre még többen fognak, tehát hogy közeledik a rajt, hogy mindent összehetve hány embert mozgat meg a VB direktbe vett szervezése.
2: Hogy most hányan dolgoznak, azt lehet, hogy meg tudom számolni néhány kézem.
3: Hát egy satszolást a jövőre nézni.
2: De hogy egy év múlva mi lesz, az biztos, hogy sokszorosa lesz. Azt gondolom, hogy az a maroknyi csapat, tényleg maroknyi, amelyik a korábbi VB-ken a központ volt, és amelyik irányította a folyamatokat, az jövőre is itt lesz. De nyilván itt összességében azért több száz emberről beszélünk. Tehát itt nagyon-nagyon sok embernek a munkája kell, és akkor még nem beszéltünk az önkéntesekről, szintén sok százas, hanem ezres nagyságrendben számítunk rájuk is. Tehát egy ekkora eseménynek a megrendezése, még egyszer, ez a világ sportjának az egyik legnagyobb eseménye. Egy ilyennek a megrendezéséhez az kell, hogy mindenki összefogjon, az egész ország összefogjon, és akár önkéntesként, akár szervezőként, akár szurkolóként, de vegye ki a részét belőle.
3: Ugye nagyon fontos dologra még nem esett szó, a 17-es és a 22-es VB is olimpia utáni VB volt, bocsánat, rögtön olimpia utáni VB, ellenben a 2027-es az, könnyű kiszámolni, az egy olimpia előtti VB, mert 28-ban rendezik Los Angelesbe, ráadásul az úszást azt hiszem 40 ezer néző előtt
2: így
3: majd,
2: van,
3: tehát
2: a Sofia Stadion
3: valami egész extra, tehát ebből a szempontból jó ugrás, hogy nálunk egy 20 ezeres MVM doma a helyszín. Na, de innentől kezdve viszont, hogy VB előtt van, itt már kőkeményen, itt már szintidőket lehet úszni, itt már kvótákat osztanak adott esetben és sportáktól függően, tehát a várakozás, a fókusz az ilyen szemmel is nagyon is Budapesten lesz egy év múlva.
2: Az biztos, tehát ténylegesen a legjobbak jönnek majd el. Ha jól tudom, mindegyik sportágban.
3: Itt nincsen, hogy most levezetek egy évet.
2: Én biztos, hogy nem az lesz.
3: Senki se vezet le.
2: Mindenki itt akar majd lenni. Tehát a világ legjobbjai minden egyes sportágban itt akarnak majd lenni, mert itt lehet igazából bebiztosítani a kvótákat, valóban úszásban szintidőt lehet elérni, de a legtöbb sportágban direkt kvótákat osztogatnak majd. Úgyhogy
3: a váltók is már talán úszásban.
2: A váltók is, nem? igen. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy VB lesz. Eddig, ha jól emlékszem, 200 körül van a résztvevői csúcs, mármint 200 ország, szerintem ez meg fog dőlni majd Budapesten.
3: Szervezőbizottság operatív igazgatójaként mennyire idegesítő dolog az, hogy az ember dolgozhat bármilyen jól, ugye az majdnem természetesnek is veszik, hogy minden stimmel, de mégiscsak azért a magyar sportbeli szereplésen is múlik egy világverseny megítélése. Tehát most képzeljünk el egy tökéletesen megrendezett 27-es VB-t, nulla magyar aranyéremmel. Ez mondjuk nem fordulhat elő.
2: Hát nem is akarunk elképzelni.
3: Tudom, én sem, nekem se ez a vágyom, csak most csak egy teljesen fiktív dolog. Szóval ez mennyire idegesítő, hogy dolgozhatsz te bármilyen jól meg a kollégáid, lehettek bármilyen profik, lehet a World Aquatics bármennyire elégedett. Ha nincs mögött egy kiemelkedő jó szereplés, meg egy jó hangulat, mert ugye a kettő az összefügg, akkor azért mégse az igazi. Tehát ilyen értelemben mennyire vagy szurkoló, amikor már megy a VB?
2: Nyilván maximálisan szurkoló vagyok, meg nem vagyok saját magam ellen. Hogy te mondtad, hogyha sikerek vannak, jönnek a nézők, ha nincsenek sikerek, akkor nem annyira jönnek. Bár Magyarországon szerintem nem ez a helyzet. Magyarországon mindig is kíváncsiak voltak a vízilabdázókra, mindig is kíváncsiak voltak az úszósztárokra, tehát azért őszintén szólva ettől én nem félek. A hangulatra nyilván rányomhatja a bélyegét, hogyha nem olyan sikeres. Az meg, hogy ez személy szerint engem hogyan érint, ők a sportolók, tehát az egész értük van, az egész róluk szól. Úgyhogy nekem az a lényeg, hogy a sportolók jól érezzék magukat, meg a szurkolók jól érezzék magukat. És ha ez megvan, akkor azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, hátradőlhetünk, meg megveregethetjük a saját vállunkat. Nyilvánvalóan, ahogy te is mondtad, mindannyian átvegyünk egy kicsit szurkolóvá, mert szeretnénk, hogy jól sikerüljenek ezek a versenyek. A mi feladatunk az, érted, mint egy edzőnek, addig tudja segíteni, amíg az adott versenyző be nem ugrik a vízbe. Nekünk is az a feladat, hogy mindent mögéjük tegyünk, hogy minden kifogástalan legyen, minden tökéletesen működjön, legyen ott elég sok szurkoló, aki buzdítja őket, és segít az utolsó métereken, vagy az utolsó percekben. Ennyit tudunk mi tenni, és aztán megszurkolunk, hogy nehogy véletlenül az a rémálom valóra váljon, amit itt pedzegettél.
3: Nem, az nem rémálom, az egy teljesen fiktív, soha meg nem valósuló dolog. Na, ha már szurkoló jegyértékesítésről mit lehet tudni?
2: Mivel még ott tartunk, hogy ugye a helyszínek kialakítása, tehát itt minden egymásra épül, azt kell látni. Örülünk neki, hogy most egy év van hátra, van már arculatunk, de mindemellett, vagy ezzel párhuzamosan mi dolgozunk a helyszínekkel, hogy mik lesznek a helyszínek, aztán megrajzoljuk, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hány jegyet tudunk eladni, és aztán következik az, hogy indul a jegyértékesítési kampány. Az biztos, hogy nem akarjuk az utolsó pillanatra hagyni, azért sem, mert...
3: Bérletek nyilván lesznek, mert természetes.
2: Valószínűleg lesznek, igen. Megmondom, azért sokkal kényelmesebb helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy több nézői hely lesz majd, mint a korábbi világversenyeken volt itt Magyarországon, úgyhogy ennek ellenére mindenképpen szeretnénk teltházat biztosítani.
3: Egy év múlva ilyenkor milyen hangulatban, milyen idegállapotban lesz? Van rutinod ebben, hiszen már volt olyan, hogy kezdődött a VB és magyarországi VB és ott voltál. Milyen emlékeid vannak erről? Tehát amikor gong és kezdődik.
2: A 17-esre nagyon emlékszem, ültünk egy szobában a akkori vezetővel, Szántó Évával, és elindult az első főcím, televíziós főcím, és egymásra néztünk, most itt sípolok egyet, hát ez elkezdődött. Tehát, hogy így esküszöm, most is libabőrös lettem, hogy visszaemlékszem erre a szituációra, hogy ami annyira hihetetlennek tűnt, és ahogy mondtam, kicsi amatőrön is álltunk ehhez az egész, vagyis nem úgy álltunk hozzá, csak úgy csöppentünk bele, hogy mégis sikerült összetenni, és elkezdődött. Az biztos, hogy most már azért rutinosabbak vagyunk mindannyian, úgyhogy egy év múlva nem valószínű, hogy ilyen döbbenet vagy meghatottság lesz bennem. Mi van most délután 3:30, hát ilyenkor azért már javában zajlanak a műugró versenyek, a vízilabda torna is elkezdődött már ilyenkor, úgyhogy egy év múlva ilyenkor szerintem szaladgálok néhány helyszín között, telefonnal a fülemen, de alapvetően én bízom benne, hogy nyugodtan és elégedetten tudok majd körbenézni az egyes helyszíneken.
3: Van ilyen az én édesgyermekem érzésed, amikor így megy az a VB, amint te dolgozol, meg ugye te nem ott dolgozol, hanem a hosszú hónapokat előtte is dolgozol azon, ami ott megvalósul.
2: Jó, ez most már nagyon-nagyon ilyen személyes, de van, nekem az utolsó napon szokott eljönni. Tehát amikor vége van a versenyeknek, akár az utolsó vízilabda döntő, vagy az úszóversenyeknek az utolsó döntője lemegy, akkor én általában leszoktam ülni ott a medence partján, így magamba süllyedek, és akkor akkor általában elöntenek az érzelmek, és akkor nyugszom meg, hogy na, ez is lement, ezt is teljesítettük. Ez a gyerek is szuper lett.
3: Na, de az még sokkal több, mint egy év múlva lesz, amikor majd véget is ér az, ami majd csak egy év múlva kezdődik. Na, hát Szántó Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Szerintem az elkövetkező egy évben is bőséggel lesz majd miről beszélgetni, hiszen már itt is vázoltál egy csomó olyan dolgot, helyszín kijelölést, egy egyértékesítésig, ami még bőséggel előttünk van. Hát akkor egyfelől, mint úgy mondom, hogy a leendő helyettes sportszakállamtitkár, mert délelőtt óta azt is tudjuk, vagy azt is sejtjük, hogy az leszel, illetve mindenképpen a 2027-es FINA, vagy nem FINA, World Aquatics vizes világbajnokság szervező bizottságának operatív igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor szurkolunk, hogy minden úgy alakuljon, ahogy azt elképzelitek.
2: Legyen így, köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
4: Gól! Megvan! Megvan!
5: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kellemes korahajnali labdarúgást kívánunk a kedves hallgatóknak. A mikrofonnál Katona László. Ecuador Mexikóban próbálna meg a legjobb 16 közé jutni, és a mai összecsapás egy kicsit később kezdődött a vártnál, hiszen a magyar idő szerint hajnali 3 órakor kezdődött volna az összecsapás, csak egy kis villámcsapás, villámlás az, ami valójában átírta a mérkőzés kezdésének időpontját, így magyar idő szerint 4 órakor, de elkezdődik a találkozó. A csapatok már felsorakoztak annak érdekében, hogy majd elkezdődjön a találkozó. Mexikó Ecuadorral, igazi amerikai rangadó. Itt a stúdióban pedig mellettem a kommentátorállásban Vukovics László. Szervusz, szia, mit vársz a találkozótól?
7: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Véleményem szerint Mexikó, mint házigazda, mindenképpen szeretne jutni a 16 közé, persze nincs másképpen vele Ecuador sem, de én valahogy azt gondolom, hogy Mexikó nagy küzdelemben valahogy be fog jutni a 16 közé, mert nagyon jó futballt játszottak eddig, Ecuador előtt is le a kalappal, egy jó mérkőzést várok.
6: Ha már a mexikóiak, Javier Aguirre 4 változtatást eszközölt a Csehország elleni kezdő csapathoz képest, Jesús Gallardo, Erik Rila, Joan Vázquez és Raúl Jiménez ma bekerültek a csapatba, Mateo Chávez, Edson Álvarez, Izrael Reyes és Guillermo Martínez helyére. A kezdőjüket tekintve Rangel a kapuban, Gallardo, Vázquez, Montes, Sánchez védőnyégyes, a középpályán Romo, Lira és Mora, a mindössze 18 éves Mora, elő pedig Quiñones, Jiménez és Alvarado. Elkezdődött a mérkőzés, a helyszín Mexikóváros, az Azték stadion, teltház természetesen, és most már kellemes időjárás, de hát ki tudja még mit hozhat majd a folytatás. Az ecuadoriaknál egy kicsit más.

0: gólt sem kapva a Dél-Afrikát 2-0-ra, Dél-Koreát 1-0-ra, Mexikót 3-0-ra verve. Ekvádornak egy kicsit nehezebb volt az útja a legjobb 16 közé, vagyis a 32 közé kerülését, hiszen az első meccsét elvesztette Elefántcsontparttal szemben, majd aztán döntetlen Curaçao ellen 0-0. Meglepődve voltak akkor valószínűleg az ekvádori játékosok, de Németországot megverték 2-1-re, nagy meglepetése. Egy szabadrúgás, amelyet majd elvégezhetnek az ekvádoriak, sárga mezben játszanak szokásukhoz híven az ekvádori válogatott játékosai, és zöld-fehér-piros felszerelésben pedig a hazai pályán játszó mexikóiak. A szabadrúgást gyorsan el is végezték már, a második percben járva az ekvádoriak, és a nagy fújolás nekik szól, értelemszerűen a hazai pályán játszó mexikóiak azért kitesztek magukért, ha arról van szó, és a sajátjaikat űzik, hajtják a továbbjutás reményében. A két csapat legutóbbi mérkőzésén egy-egyes döntetlen született, de olyan mérkőzés, ami valójában téttel bírt, legutóbb egy 0-0 a Copa America harmadik fordulójában valójában. Ez azt jelenti, hogy a csoportmérkőzések során találkoztak egymás ellen a csapatok, akkor Ekvádornak kedvezett a szerencse, meg ez a döntetlen, mert tovább tudtak menni a csoportból. A mexikóiak továbbra is tartják a labdát maguknál, most éppen Vázquez, illetve Montes a labda, úgyhogy Sánchez a jobb oldalt nem felfelé, hanem inkább vissza a feladónak, azaz Montesnek. Lassacskán, de azért átlépik most már a félpályát a mexikóiak, olyannyira, hogy most Alvarado az, aki kiteszi oldalra, Gallardónál van a labda, Quiñones előtte, aki két gólt lőtt már a világbajnokságon, ővé volt a világbajnokság első találata is itt a mexikói stadionban, a Azték stadionban, nem is itt volt valójában az a mérkőzés, ha minden igaz, de mindegy, jönnek előre jobb oldalt, most éppen Mora révén a mexikóiak, kitámad rá Pacho, de nem tudja egyelőre elvenni tőle a labdát. A 16-os sarkánál vannak most éppen Alvarado révén, egy balról eresztett lövés, levágódik azonban Ordoñezről, úgyhogy meg volt az első lövési kísérlet, de elalszik az egyik, Vite, azaz az ekvádoriak egyik játékosa, mintha nem pörögtek volna fel eddig a idézőjelben most már vendégeknek is mondható, mert még csak hazai pályán játszó mexikóiakkal szemben a dél-amerikaiak. Liránál van ő a középpálya közepén, Mora egy kicsit mellette, de most a jobb oldalra kerül a labda, Alvaradónál van, középre emeli oda Raúl Jiménez-nek, ő kiteszi oldalra, Moránál van a 16-os vonalánál az alapvonalhoz közel, jön a beadás jobb oldalról, át a túloldalra, de nem tudja aztán ezt semmilyen módon kapu felé irányítani vagy lőni valamelyik mexikói. Quiñones, ő az, aki leginkább ott a bal oldalt, a jobb oldalt pedig Mora vagy Alvarado lehet, aki feltöri az ekvádori védelmet. Most Moránál van a 16-os sarkánál a labda, a 16-oson belül laposan beközépre, ki tudja Pacho azonban tessékelni a labdát. Hát nagyon úgy tűnik, hogy egy kicsit beszorulnak az ekvádoriak, most egy indítás oda Valencia felé, ő elesik, de mehet tovább a kemény párharc, valójában Slavko Vincic, a mérkőzés játékvezetője, a szlovén játékvezető szabadrúgást ítélt a mexikóiaknak. 5. perc, 0-0 a találkozó állása. Most éppen Lira az, aki a középpálya közepén keresi a saját csapattársát, Mórát megtalálja. Látszódik, hogy ha úgy adódik, akkor sokan elkérik a labdát éppen a középhátvédektől, Montestől vagy Vázquez-től. Most Montes jobb oldalra teszi Sáncheznek. Középen híven ez értelemszerűen, de nem hozzá kerül a labda. Egy lövés felé! Rögtön a találkozó 5. percében egy lövés. Montes volt az, aki feljött, ha minden igaz, és ő az, aki próbálkozott kissé távolról, de hát nem sikerült eltalálni a kaput, sőt Mora volt az. Nagyon bekezdenek, úgy látszik, a mexikóiak.
1: Fantasztikusan kezdte Mexikó a mérkőzést. Az Ecuador szövetségi kapitánya Sebastián Becasese azt nyilatkozta, az első 15 percet valahogy meg kell úszni, mert tudta, hogy ez lesz. Nagyon nagy nyomás nehezedik most Ecuadorra, pillanatokra se tudja megtartani a labdát.
0: Olyannyira, hogy Raúl Jiménez lő fölé 20 méterről próbálkozott, sőt nem is ő volt az, kicsit összeolvadnak már így kora hajnalban a játékosok, de lényeg, hogy Alvarado próbálkozott, fölé mellé megpróbálta megint a mexikói, és akkor, amikor elterik 6 perc a találkozóban, már azért itt a közép-amerikaiak egy 3 lövéssel próbálkoztak, egyelőre még azért távol a kaputól, de a labdabirtoklási fölény is meddő mezőny fölény mutat a mexikóiak számára. Például a kirúgással az ekvádori válogatott.

0: Galíndez az, aki átvágja a labdát az ellenfél térfelének közepére. Galíndeznek ez a 39. válogatott mérkőzése, 34 évesen lett először válogatott, most 39 esztendős. Jön a labda be középre, és Raúl Jiménez nem tudja a kapuba fejelni a labdát. 4 méterről remek beadás oldalról. Alvarado volt az, vagy Romo inkább. Na mindegy, a lényeg az, hogy jött a beadás oldalról, Jiménez 5 méterre a kaputól, vagy 6 méterre bezuhant valójában, de nem tudta a kapu felé irányítani. Hát itt már verve volt valójában Galíndez kapus, csak figyelte, hogy nehogy a kapujába menjen a labda. Raúl Jiménez mutatja, hogy rá is lehet számítani. Elképesztő, milyen erővel kezdenek a mexikóiak. 0-0 a találkozó állása. Tét a 16 közé kerülés, amely csapat itt ezt a párharcot megnyeri, az majd az Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság összecsapás győztesével játszhat július 6-án, ugyanitt Mexikó városban rendezik azt a találkozót, de hát ha nagyon sokáig akar menni Mexikó, akkor majd Miami-ba, meg Atlantába is át kell mennie, de ez még a jövő történése. Továbbra is Mexikó tartogatja a labdát, 8. perc, 0-0. A Mexikó-Ekvádor mérkőzés állása, Kínyó lesz az, aki a félpályán jön egy kicsit, hogy ő is labdába érhessen. Raúl Jiménez a baloldalt futó Gallardót szöktetné, Franco azonban oldalra kipasszolja a labdát, és már az ekvádori térfél közepéről oldalról jöhetett bedobással a mexikói csapat. Azonban rossz technikai megoldás következtében majd Ekvádor próbálhatja meg a pardobás lehetőségét. 0-0 a találkozó állása. Nagyon érdekes az, hogy tényleg milyen erőteljesen kezd Mexikó ezen az összecsapáson. Ennél Valencia az, aki nem tudja előre rúgni a labdát, de Vázquez már megszerzi, a mexikóiak játékosa, a középhátvéd az egyik. Rangelhez kerül hátra, Ochoa nem fog védeni valószínűleg ezen a mai mérkőzésen, ha csak nem lesz éppen sérülés, hogy őt már idézőjelben elbúcsúztatták a mexikói szurkolók. Most a jobb oldalra kerül ki, Sáncheznél a labda, de még mindig a saját térfelén a mexikói válogatott, aztán Morához kerül, ő már bizony az ellenfél térfelének közepén, de a bal hátvéd, vagyis hát nem valójában Hinkepi, hanem Pacho volt az, aki fellelhető volt bal oldalt, Hinkepi bement egy kicsit középre. A lényeg, hogy a PSG középhátvédje tudja egyelőre az ellenfelet hatástalanítani, elképesztő idényeken van túl Pacho, hiszen mégiscsak két szezon óta játszik a PSG-nél, két BL győzelem, két bajnoki cím, minden megnyert, amit már lehetett valójában klubszinten az ekvádoriak középhátvédje. Jön a bedobás a Hinkepi, aki előre vágja, de nem jó azonban Vitének a labda. Most éppen hátra kerül egészen Galíndez kapusig. Apró érdekesség azért, például, hogy Pedro Vite több olyan áttörő paszt tud adni, ami lövéssel végződik, 9 a neve mellett. Ez a legtöbb, ami a csoportkör során megtörtént, szóval Vitére azért figyelhetnek az ekvádoriak olyan szempontból, hogyha majd lesz lehetősége tényleg a dél-amerikaiaknak, akkor rajta folynak át lehet az átadások. Hozzá kell tenni, hogy Vite még a szerelések tekintetében is 14-jel, meg a labdaszerzéseket tekintve 23-mal áll. Ez is előkelő pozíciót jelent az ő esetében. Franco, illetve Ordóñez, akik éppen zsonglőrködnek az ekvádoriaktól a labdával, de nem tudnak előrébb jutni. Caicedo aztán oldalra kanalazza, még pedig Yeboah-nak, de egyelőre beszorul a saját térfelére az ekvádori válogatott. Caicedo balra emeli a labdát, és aztán már, ha nem is Hinkepi, de ha minden igaz, akkor Vite az, aki megmenti a labdát még az oldalvonal mentén. Nincs, aki kérje tőle, főleg ott a középpálya közepén van nagyon túlsúlyban a mexikói válogatott. 11. perc, Mexikó-Ekvádor 0-0. Bukovics László, egy kis vélemény.
1: 10. perc, ahogy mondtad, és most először támad Ekvádor, most tudta először megtartani a labdát egy körülbelül 10 másodpercig, és jutott el a mexikói 16-osig. Most jött egy beadás, amit kifejeltek a mexikóiak. Ezt csak azért mondom el külön, hogy eddig végig Mexikó támadott, 5 perc alatt 3 helyzet, a második 5 percben megint 2 helyzet, félelmetesen bekezdtek, és így még a stúdión keresztül is átjön, hogy micsoda hangulat lehet ott az Aztec stadionban, 85 ezer néző, parádés, igazi futball esemény.
0: Quiñones szerez labdát, és már a félpályán túl a mexikói, csak Raúl Jiménez van előtte, de nem láthatja a periférikus látásából, aztán végül még ő szabálytalankodik Caicedoval szemben, jöhet szabadrúgással majd az ekvádori válogatott. Caicedo a legnagyobb név az ekvádoriaknál, ami azt jelenti, hogy mind a mellett, hogy csapatkapitány, 100 millió euró az értéke, és hajdanán még a Brightontól hát e körüli értékben, de vásárolták meg a kis csapattól a Chelsea vezetői. 64 válogatott meccsen 3 gól, tehát nem ő a nagy gólvágók egyike. Tavaly például az Egyesült Államokban nyert klubvilágbajnokságot, a Chelsea-ben meg konferencia ligát is. Most hátul tartogathatják legalább az ekvádoriak pár pillanatig a labdát, ha csak nem majd Vite az, aki előre passzolja, ez meg is történik. Tehát ott a középpálya közepén nem jut előre Angulo sem, csak visszafelé letámadnak a mexikóiak, roppant kellemetlen tényleg, amit a zöldmezesek csinálnak. Aztán labdát is szereznek Lira révén, ott a jobb oldalt már el is mer, ketten jönnek az ekvádoriak, nincs, de van szabálytalanság, úgyhogy jöhet szabadrugással majd Mexikó. Lira az, aki elterült a földön, Angulo rúgta meg, de azért jött ott még a csapattárs Vite, ő is lehet, hogy beletett a közösbe. A lényeg, hogy földre került Lira, és majd jöhet szabadrugással a mexikói labdarúgó válogatott. Egyelőre az Egyesült Államok és Kanada is még versenyben a társházigazdák közül. Holnap majd az Egyesült Államok Boszniával mérkőzik. Tehát Mexikó talán a legesélyesebb abból a szempontból, hogy jó sokáig meneteljen itt a VB-n. Lira a bedobás után Sáncheznek akarta tenni a labdát, rossz volt azonban az átadás, sőt Alvarado volt, aki hibázott, úgyhogy jöhet kirúgással majd az ekvádori csapat. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy a védekezés jut a dél-amerikaiak számára. Ekvádor egyébként története során másodszor jutott a világbajnokság kieséses szakaszába, 2006-ban 1-0-ra elveszítette a nyolcad döntőt Anglia ellen, de azért az egy nagy dolog, hogy például Németországot legyőzték a csoport során. Jön a kirúgás, vagy a felívelés oda előre felé, ezúttal nem jó azonban Angolónak a labda, Rahel az, aki felszedés már, ha nem is kigurítja, de kirúghatná valójában, nem teszi meg egyelőre, inkább magánál tartogatja. Eltelt a mérkőzésből 14 perc, Mexikó-Ekvádor 0-0. Egyelőre a közép-amerikaiak, a házigazdák akarata érvényesül. Raúl Jiménez tovább tudja tenni a labdát, Quiñones nem volt lesúgy, látszik, érkezik a jobb oldal, az Alvarado már a 16-os vonalánál, jobban ellövi, levágódik egy ekvádori lábon, Pacho lábán szöglet lesz a mérkőzés első sarokrúgása, ami majd végbe mehet a 15. percben. Quiñones meglátta a jó lehetőséget, kissé jobbról, 15 méterről előtte, aztán Alvarado, de levágódott Pacho sarkáról a labda. Nyöhet egy ballábas szöglet majd a bal oldalról, gyorsan elvégezték volna már a mexikóiak, de Vincsics játékvezető közbefújt, mert ott az ötös környékén rendet tesz, Ordonyeznek mond egy-két keresetlen szót, de meg hát valószínűleg Jiménez, aki majd ott emelkedne, ha úgy adódik a 16-oson belül, de jön fel Montes, illetve Vázquez is, csak hogy két magasabb játékost tegyek a gorcső alá. És akkor harmadszor is még elmondja a magáét Vincsics, pedig már elvégezték a szögletet a mexikóiak. Franco kap egy kis dorgálást, lehet, hogy harmadjára már tényleg be akarja ívelni a középre a labdát Morá, ha minden igaz. A 15. percben lép a mérkőzés, 0-0 a Mexikó-Ekvádor találkozó állása. Valójában még nincs is 18 éves Morá. Rövid oldalra jön a labda, ki tudják vágni az ekvádoriak. Aztán még lesz lehetősége Sáncheznek 20 méterről, vagy 25 méterről, ha nem is lőni, inkább beívelni. Ki a jobb oldalra Montesnek, a középhátvéd teszi be a labdát. Mélynek, hosszúnak tűnik a labda, a jobb oldalt pedig aztán van lövés mellé! Morá megpróbálta a Tijuana 17 éves játékosa, aki 24 percet játszott Dél-Afrika ellen, de már Mexikó ellen 72 percet, Dél-Korea ellen a második csoportmeccsen nem lépett pályára. Hát, majdnem úgy nézett ki egy pillanatra, hogy akár meg is szerzi a vezetést. Balról jött valójában a 16-os vonaláról a labda, de oldalról és jobbal csavarta a bal kapufa mellé. Nagyon közel jár most már tényleg Mexikó ahhoz, hogy megszerezze a vezetést.
1: Igen, Morai rendkívül tehetséges játékos, tükörszélsőként hozta befelé balról a labdát, és gyönyörű lövést engedett a hosszú sarok felé, épp hogy elszállt a labda. Egyébként Ecuador ugye a becenevük La Tri, háromszínűek, 21 hónapos veretlenségi sorozattal érkeztek ide, tehát nem egy rossz csapatról beszélünk.
0: 0-0 a találkozó állása, a Mexikó Ecuador találkozó a 17. percben járnak a csapatok, most a jobb oldalról, a bal oldalra tevődik át a hangsúly, Quiñonesnek azonban hosszú az átadás, így jöhet majd bedobással Ecuador. Quiñones ugye meg a gól királya volt a Saudi Ligának, úgyhogy a góllövés elő nincs semmiféle hadilában, az Al-Qadisah játékosa, például Cristiano Ronaldo-t előzte meg a góllövő listán, de hát övé volt az első találat a világbajnokságon is, egyelőre még nem tudta bevenni mondjuk az ekvádoriak kapuját. Csak úgy zárójelben hozzáteszem, hogy az ekvádori csapatnak gólt lőni az nehéz feladat, na nem azért, mert éppen ez nehezen jött össze Németországnak, vagy éppen Elefántcsontpartnak, de a világbajnokság során a csoportmérkőzések, vagy hát a selejtezők során alig kaptak gólt, 5-5 mindössze, 0-0 volt a sláger eredmény számukra. Prata lépi át a félpályát, és már jön a bal oldalt a segítség Vite személyében, sőt Hinkepi az, aki középre teszi a labdát, nem tudja, de hát tudja Valencia magát valahogy hámozni, és a kapufához is hozzáér a labda, miközben Rangel pedig védeni tud. Hát fejjel ment szó szerint, ha nem is a falnak, nem is Valencia, Yeboah, de aztán lepattant egy kicsit Montesről, spiccel aztán ellövi a labdát, Rangel pedig beleér, és a kapufáról megy ki, valójában szögletnek kellene következnie. Nagyon-nagyon közel járt most éppen ahhoz Ecuador, hogy megszerezze a vezetést. Yeboah a jobb oldalon szokott tüsténkedni, de most a bal oldalra került, és a 16-oson belülre kerülve, aztán végül 8-9 méterről kissé balról lőhetett csőrrel, aztán megpróbálta valahogy Rangel kapus kapuját áthatolni. És a 16-oson belülről próbálja kihozni Mexikó a labdát. Rangel azt mutatja, hogy ő most inkább balra a Vázqueznek teszi, ő pedig egyel tovább, de Gallardónak nem jó az átadás, bedobásra jöhetnek majd az ekvádoriak. Szóval nem a góllövő cipőjüket vették fel a VB-selejtezők során. Az ekvádoriak 14-szer tudtak csak betalálni 18 meccsen, de ettől függetlenül Argentina mögött a második helyen zárták a VB selejtezőket. Dél-Amerikában 5 gólt kaptak mindössze, 8 döntetlen mellett tudtak 8 győzelmet aratni, és csak 2 vereség. Ez mondjuk azért egy kellemes statisztikai adat, vendégként kaptak ki 2 alkalommal. Szabadrugással folytatódik majd a mérkőzés. Egyébként a találkozó most már egy jó 20 percet tart. Nincs gól a Mexikó-Ecuador mérkőzésen. Hát Pacho az, aki tartogatja a labdát, aztán Ordóñeznek teszi. Pacho visszakapja. Ő hajdanán 2 évvel ezelőtt a Frankfurttól került 40 millió euró ellenértékével a PSG-hez. Angulo a bal oldalt egy csata után végül aztán, hogy az alap vagy az oldalvonalon ment ki a labda, ez pillanatok kérdése, így kiderül. Sánchez az, aki becsúszó szereléssel tudta Angulót a labdától elválasztani. Minden igaz, akkor majd bedobással jöhetnek az ekvádoriak. Nagy hajító hírében áll Hinkepi, hogy lehet az ötösön belülre is megpróbálja behajítani, ha csak nem van valaki közelebb. Azért a 16-oson belülre tudta a labdát dobni Platának Hinkepi, de aztán már el is veszítette Plata. Raúl Jiménez az oldalvonal mentén, az összes mexikói, aki él és mozog, az már felpattant, és volt szabálytalanság, úgy látszik. Az ekvádori szövetségkapitánynak ez annyira nem tetszett, de azért Vincsicsnek is, a játékvezetőnek is egy némi spéttel sikerül aztán valami döntést hoznia. Pacho oldalra kitette Raúl Jiménezt, aki aztán ráadásul még egy kisebb táblának is neki tudott zúdulni, úgyhogy emiatt volt egy kisebb csörte az oldalvonal mentén. Vincsics aztán rendet teremt, és jöhet majd szabadrúgással a mexikói válogatott. Nagyon tüzes a mérkőzés.
1: Félelmetes volt a futballnak, ez rendkívül jó hírverése. A közép-amerikai csapat, a dél-amerikai van, a házigazdák, Ecuador ellen. Nagyon jó hangulatú mérkőzés, fantasztikus, kemény csata, és nagyon jól játszik Mexikó. Most már Ecuador is néha meg tudja tartani a labdát, másodpercekre ugyan, de most már volt 4-5 passz, egyszerre jutottak a kapuig is. Ahogy említetted, ott a Angel óriásit védett, és nem is kapott szögletet abból Ecuador, pedig ez egy szép lehetőség volt. Nagyon nyomnak a mexikóiak, nem tudom, hogy meddig lehet ez bírni Ecuadornak.
0: egyelőre még kell bírniuk. 22. perc, Mexikó-Ekvádor 0-0, hamarosan jön majd a hidratációs szünet, ivószünet, egy kis frissítési lehetőség. Az eső esett itt, meg villámlott is, ezért kezdődött hajnali 4 órakor magyar idő szerint a találkozó. Egy órás csúszás tehát, amelyet a csapatoknak ilyenkor be kellett tervezniük. Kicsit később jöttek kimelegíteni. Quinones indul a félpályán túl, lehet, hogy le sem van, de azért a 16-oson belülre bemegy, jobb lábára cselez, már a büntető területen belül. Gól vezet Quinones révén Mexikó, de előfordulhat, hogy visszafújják. De remek volt a megoldás, amit Quinones csinált, és ezzel azért egy történelmi dolgot is tesz, ami azt jelenti valójában, hogy nem volt olyan labdarúgó még, vagyis hát egy valaki, igen, mégpedig Luis Hernández, aki 3 különböző világbajnoki mérkőzésen is egy VB-n de gólt tudott szerezni, 98-ban ő megtette, és úgy nézi, hogy Quinones góljával megszerzi a vezetést Mexikó a találkozó 23. percében, nem érdemtelenül.
1: Hát abszolút nem érdemtelenül, főleg az első 10 percben volt nagyon-nagyon, amikor jöttek a mexikóiak, közben látjuk a lassítást, a félpályán túlról indult Quinones, fantasztikusan a bal összekötőjéről befele hozta a labdát, és fölverte vissza a rövid felső sarokba, fantasztikus szép gól, és a labdát adó játékostársat is nagyon meg kell dicsérni, aki remekül ejtette be a védelem mögé, Ecuador kim volt a félpályánál, Quinones gyönyörű lövés zúdított a jobb felső sarokba, és amikor már kezdtem mondani, hogy Ecuador egy kicsit meg tudja tartani a labdát, de jönnek még mindig a mexikóiak, nagyon megérdemelt a mexikói vezetés.
0: 25. vagy 26. válogatott meccsén a 4. gólya Quinonesnek, ebből 3-at lőtt a világbajnokságon. A válogatott szinte nem ő a legnagyobb góllövő, de 33 az áll Kvadisáknak, azért szép napokat, perceket, órákat okozott a szaudi bajnokságban, 31 meccse, 33 gól, elképesztő idénye van a mexikói játékosnak, 29 esztendős, ha úgy hozza még, akkor akár át is jöhet Európába, de egyelőre az ő tudását csak Mexikóban, illetve a szaudarábiai bajnokságban tudták a futballkedvelői megfigyelni. Quinones góljával 1-0-ra vezet a 23. percben Mexikó-Ecuador ellen, van gól tehát a mérkőzésen, és Ecuador pedig kap egy gólt. Ugye ezen a VB-n azért a németek, illetve Elefánt csontpart is betalált, Curaçao ellen a gól nélküli döntetlen arcpirítónak mondható volt. Angolo kapja a bal oldalt, felélednek most azért az ecuadoriak, a 16-os vonalára tenné vissza félmagasan a labdát, a levegőben, a büntető területen belül kifejelik a mexikóiak, de megint Angolóhoz kerül a bal oldalra. Középen bent Plata, Yeboa, illetve Valencia, azaz Ender Valencia, aki rengeteg gólt lőtt már ecuadori színben a válogatottban, 49-et a Pachuca játékos, ő pont Mexikóban játszik, de nem ő az egyetlen ilyen labdarúgói szem. Pedro Vite például a Pumas játékosa, vagy éppen Porozo a Tijuana játékosa, labdarúgója. Hát nem tudnak most előrébb jutni azonban a ecuadoriak, mert labdát szereznek a mexikóiak, és aztán már hátul Vázquez az, aki nem is felvágja a labdát laposan, de megtalálja Quinonest, a gólszerzőt, olyannyira, hogy most már Raúl Jiménez hozza át a fél pályán, nem, mutatja a játékvezető, hogy hiába lenne előnyszabály, Vincsics most lehet egy kicsit a keleténél feleslegesen mutatja azt, hogy nincs előnyszabály, mehetett volna Romo, de hát van egyfajta kötelezettség, amit úgy neveznek, hogy hidratációs szünet vagy ivószünet, hát pedig lehet, hogy a mexikóiak átszerték volna a félpályát, aztán már ki tudja, hogy hol járnának.
1: Igen, mert ez egy remek kontra lehetőség volt, és azt hiányolják a játékvezetőnél, hogy ezt megállította, elvette tőlük ezt a kontrát, de hát a hidratációs szünetnek meg kell adni az időt, ami most jött el. Mexikó, így még nem is láttam kezdeni csapatot ezen a világbajnokságon, az első 10 percben 4 helyzetet, ebből 2 óriásit alakított ki Ecuador ellen, aki nem akárki, ugye legyőzte Németországot, fantasztikus jó futballt mutatnak be, nem érdemtelenül jutottak be a 32 közé. Hát a mexikóiak Mora révén, Romo révén, beadások, Jiménez érkezés, Quinones, utána a 20. perc körül Quinones be is talált, de Alvarado is oda került zicserbe. Az ecuadoriak alig várták, hogy valahogy tördelhessék a játékot, ugye bedobás van, ez az új szabály, 5 másodperc alatt el kell végezni, nem mentek érte, próbálták kizökkenteni a mexikóiakat. De amikor valaki elkezdi gyerekkorban a futballt, akkor biztos, hogy valami ilyesmiről álmodik, hogy egy ilyen közönség előtt, egy ilyen mérkőzésen, világbajnokságon játszon. Ez óriási erőt ad Mexikónak, és mondtad, hogy az angol ágon vannak. Az a papírforma, hogy Mexikó-Anglia lesz majd a 16 között, de hát nem menjünk ennyi előre. Eddig élvezetes jó mérkőzést láttunk.
0: Az Azték stadionban rendezik a mérkőzést. Hajdanán volt itt 100 000 fölötti nézőszám is. Egyelőre megállnak a 80.824, ez a teljes befogadó képessége a mexikói stadionnak, a mexikóvárosi fővárosi csapat, vagy fővárosi stadionnak. Végül is itt volt az első mérkőzés Dél-Afrika ellen, hogy 2-0-ra nyert Mexikó, és a csehek ellen is itt nyert 3-0-ra a hazai csapat, most pedig Ekvádornak már rúgtak egy gólt. Egyébként Mexikóvárosban jelenállás szerint este 8 óra múlt 27 perccel, úgyhogy nincs arról szó, hogy éjszakákban nyúló lenne éppen a mérkőzés, azért mert volt egy órás szünet, de hogyha úgy adódik és tovább jut Mexikó, akkor marad a hazai pálya, és az Anglia-Kongó mérkőzés győztesével játszhatnak a legjobb 16 között az Azték stadionban. Apró érdekesség, hogy 2025 márciusában Banorte az, aki egy magas, vagy hát mágnás megvásárolta a stadion névhasználati jogait. Egyébként ezzel azért a felújításokat tudták finanszírozni, és átnevezték Estadio Banortére valójában az Azték stadion. Az más kérdés, hogy ugye amikor arról van szó, hogy egy VB, EB vagy bármilyen stadionról van szó, nem lehet a reklámozó vállalatot megjeleníteni. Úgyhogy maradt a szimpla Mexikóváros stadion, a jelenlegi egyik legnagyobb mexikói stadionnak a neve. Folytatódik hamarosan a mérkőzés, a 29. percben járnak a csapatok, 1-0-ra vezet Mexikó Ecuador ellen Quiñones góljával, a 22. percben szépen a jobb felső sarokba vágta a labdát, 12 méterről kissé balról. Elképesztő volt az a sebesség, ahogy aztán Quiñones kispriccelt, majd a 16-oson belülre élve el tudta aztán lőni a labdát. Raúl Jiménez pedig a földön csetlet botlott, de aztán végül úgy látszik, hogy most Vincsics játékvezetőt ez nem hatotta annyira meg, úgyhogy véletlenül majd a ekvádoriak, ha minden igaz, mert a mexikói Raúl Jiménezről ment ki a labda, ő az, aki belebotlott úgy, hogy bedobással kell, hogy jöjjenek az ekvádoriak. Kutatja a szlovén, hogy végezzel minél előbb, ez meg is történik. Mégpedig a jobb hátvéd Franco volt az, aki bedobta. Vissza a feladónak, szinte ugyanonnan dobhatja majd be Franco. Romo volt az, aki odarúgta a labdát oda az alapvonal oldalvonal találkozásához, de ilyenkor azért egy 5-6 métert elcsennek mindig a játékosok. Ne kelljen már onnan eldobniuk. Franco a bedobással meg tudja csúsztatni Plata a labdát. Már a mexikóiak megszerzik, kéz is volt Romótól, de úgy látszik mehet tovább. Azt most rúgják, ütik, vágják egymást a játékosok, ennél Valencia pedig nem tudja megszerezni, megtartani a labdát. Líráz, aki a középpálya közepén, a félpályánál meg tudja tartani, aztán becsúszva Alvarado, lehet, hogy ő is megrúgta az ellenfelét, de őt is megtaposták. Vincsics azt ítéli, hogy jöhetnek majd a mexikóiak szabadrúgásra, ennél Valencia volt a szabálytalan, úgy látszik. Hát a körívből jöhetnek majd a zöldmezesek, úgyhogy egy felívelése akár még jó lehet ez majd, ha csak nem oldalra passzolják majd a hazaiak, ha úgy akarják. 1-0, mexikói válogatott egyelőre ezt a mai mérkőzést dominálja, ilyen nemzetközi kifejezéssel élve, valójában a labdabirtoklás aránya is nagyon magas, 7 lövése volt már a mexikóiaknak, egy mindössze ekvádori oldalról. Hát a nagy esélyeket pedig, azt az egyet, ami volt a mérkőzésen, azt kihasználta a társ házigazda. Moráz, aki inkább most középre teszi hátra, olyannyira, hogy Montes az, aki szintén visszateszi oda, ahol éppen Morá volt. Egy remek csellel átveri az előtte álló Yeboah-t, a bal oldalon jönnek fel a mexikóiak, jön a beadás, de ahogy menj, ezekhez most mély, meg hosszú, aztán a bal oldalon Hinkepi az, aki felvágja egészen a félpályáig. Plata megy éppen a labdáért, Montes azonban el tudja fejelni előle, Ahulóhoz nem jut el a labda, és a félpályán túl már a mexikói csapatra, ahol Jiménez egy esernyőcsellel próbálta meg az ellenfelét átverni, de aztán nem tudja Pacho kivágni a labdát, sőt nem is ő volt, hanem Ordonez. 16 méteren belül ellövi Jiménez, gól, 2-0! A bal felső sarokba vágja a labdát. A mérkőzés 32. percében úgy néz ki, hogy semmit nem akar a véletlenre bízni Mexikó, és 17 méterről Jiménez egy ajándék labdát aztán felvarázsol a bal felső sarokba. Neki ez már a második gólja itt a világbajnokságon. Nem feltétlenül hát rájönnek ki általában a helyzetek, sőt amikor Dél-Afrikának betalált és övé volt a második gól, mármint Raúl Jiménezé, neki pont a nyitó mérkőzésen volt az első percekben egy óriási helyzete, azt még fogta akkor a dél-afrikai kapus, nem évő év volt akkor a VB első találata, most jelenállás szerint az utolsó, igen. Ez azt jelenti, hogy Quiñones és Raúl Jiménez góljaival 2-0-ra vezet Mexikó 33 percnyi játék után Ecuador ellen. Mit lehet mondani?
1: Raúl Jiménez-től indult ez a gyönyörű támadás, egy esernyő csellel kicsit hosszan vette át a labdát, de visszaszerezte, Quiñoneshez passzolt, aki visszajátszotta hozzá, és 15 méterről, szinte középről a bal felső sarokba nyeste a labdát Raúl Jiménez. A Wolverhampton 35 éves csatára, aki rettentő sok hányatatáson ment keresztül, komoly sérülések, ennél nagyobb öröm meg viszonzás nem lehet a futballtól, amit most ad neki például ez a mai mérkőzés, vagy ez az egész világbajnokság. Mexikó eddig fantasztikusan játszik.
0: És ha már a Wolverhamptont említed, Laci, visszakerül ahhoz a Wolverhamptonhoz, amely másodosztályú lesz a Fulhamtől pont a mai nappal. Hát most Mexikóban lehet, hogy még nincsen július 1-e, ha minden igaz, de a lényeg, hogy már megvan az új állomás helye Raúl Jiménez-nek, és 47 góllal egyelőre a második helyen a legeredményesebb mexikóiak listáján. Úgyhogy ezért ez is egy nagy dolog Raúl Jiménez esetében, hogy ő ilyen magasságokba került, és ez most már a második gólja volt a világbajnokságon. Quiñones pedig gólpasszt jegyez, tehát ezt is mellébe kell írni. 2-0 a mexikóiaknak, és egyáltalán nem bízzák tényleg a véletlenre ezt a mérkőzést, és az, hogy két gólt kap Ecuador, az már a meglepetés kategóriába tehető, hiszen Argentína nem tudott neki ennyit rúgni, vagy éppen a brazilok a VB-selejtezők során. Hát most Mexikó kicsivel több mint fél órával a meccs kezdése után már megtette mindezt, és lehet, hogy nem is akarnak leállni ráadásul a mexikóiak. Ezért most Ecuador jöhet majd a támadással, ami azt jelenti, hogy a mérkőzés során először de szöglethez jutnak az ecuadoriak. Pacho érkezik majd oda a 16-oson belülre, annak érdekében, hogy egy alkalommal a fejét találják meg. Aztán Vincsics játékvezető megint az 5-ösön belül tömörülő sokkosságot, olyan 10-12 ember van ott 5 méteren belül. Ener Valencia jöhet majd a szöglettel. Nem, két mexikói, Sanchez, illetve Gallardo is a földön. Vincsicsnek nem tetszik azért a mexikói szappanopera. Ha úgy adódik, akkor inkább ezt most kihagyná, már így az esti órák folyamán ott Mexikóban lehet, hogy jóféle sorozatok mehetnének, de biztos, hogy az egész ország azt figyeli, hogy a mexikói labdarúgó válogatott túljut-e Ecuadoron, mert ellenállás szerint ez megadatik. 35. perc, 2-0, jöhet Ecuador szöglettel, mégpedig Ener Valencia a labdával jobban íveli be az ötösön belülre, kibokszolja aztán a labdát Rangel, a 16-oson kívül, aztán végül Franco hátra teszi, nincs ebből egyből lövés. Visszaemeli Ángulo, tehát nem csapattársnak, hanem csak úgy, aki éppen ott van, talán a büntető területen belül nem volt senki, mármint ecuadori, úgyhogy jöhet majd Rangel révén kirúgással a mexikói válogatott, ha csak nem Vázquez végzi el majd az ötösről ezt a lövést előrefelé, vagy hát kirúgást, minek nevezzük, passz formájában találja meg Rangel kapust, aki már előre íveli, előre emeli, mégpedig oda Jiméneznek, akinek jó az átvétele, mellel, illetve fejjel is oda tudta tenni a csapattársnak, eljárt lerúgják éppen, de mehet tovább, aztán mégsem, mert Sanchez cselbe bonyolódik, a játékvezető pedig úgy ítéli meg, hogy inkább legyen szabadrúgás. Ener Valencia az, aki pöröl a játékvezetővel, és Alvarado pedig a földön. Caicedo is ott van, mint csapatkapitány, de úgy látszik, hogy majd a félpályától jöhetnek a mexikóiak. Nem volt ez egy nagy szabálytalanság, de azért úgy látszik, hogy nem folytatódhat a mérkőzés, meg Sánchez nem tudott annyival előrébb kerülni, hogy majd a támadást ő vezesse, Alvarado fogja a lábát, illetve biceg, megtaposták, de felépül nagy valószínűséggel. De a szabadrúgás majd Lira végezheti el, oldalra figyel leginkább, kinek tudja tenni, az egyik középhátvédet Vázquezt választja, mert aztán Quiñones is érkezik baloldalról, hogy egy passz erejéig azért ő is játékba avatkozzon. Morá baloldalt Quiñones hátra teszi, Gallardo előre emeli, Pachón nem tud átmenni a labda, ő oldalra bólintja, mert ott volt mögötte Raúl Jiménez annak érdekében, hogy megint a kapu felé menjen, ezúttal inkább a biztosat választotta az ekvádori hátvéd. Tehát rajta nem múlik, inkább Ordóñez, aki egy kicsit, mintha a hibára hajlamosabb lenne. Rangelnél van hátul, a mexikói kapus egyelőre csalogatja az ellenfelet, hogy jöjjenek közelebb, Plata ment is oda, de aztán Vázquez tudta játékba hozni a mexikói kapus. Vázquez már egy 25 méterre, de vezeti a labdát, középen ott van Quiñones, elkérné tőle, de nem kapja, hanem éppen rátekeredve Romo a labdára elveszíti, és aztán Plata hozza a félpályán. Ecuador támadhat, egy csel át tudta verni az ellenfelet, de Vincic játékvezető nem akar szabadrugást ítélni, Caicedo aztán hátrafejeli Pachónak a labdát, a baloldalt pedig Hinkepi kapja, az Arsenal hátvédje, ő elvesztette a budapesti BL döntőt, Pachó megnyerte, mégpedig a Paris Saint-Germain-nel, úgyhogy egy kisebb magyar vonatkozás, de hát annyira azért sokat nem lehet hozzátenni, mármint olyan szempontból, hogy keressük a közös pontot itt a magyarokkal, például a két ekvádori hátvédet illetően. Ángulo az, aki lopja a távolságot, 35 méterre a kapudó befelé megy, Caicedo kap a lábára, Quiñonestől szabadrúgás. A 38. percben talán 38 méterre jöhet majd szabadrúgással az ekvádori csapat. Quiñones mondja Caicedónak a magáét, mármint csendre inti leginkább a Chelsea sztárját, tehát nagyon messze van a kaputól most éppen a dél-amerikai csapat. Ívelés, lövés, Bukovics László.
1: Ez nagyon messze van, ez olyan 42 méter, hát innen be fogja ívelni a kapu elé Caicedo. Nagyon paprikás a hangulat, Mexikó fantasztikusan játszik, Ecuador próbálja fölvenni a versenyt, de nagyon nehéz egy ilyen extrálisban lévő és ilyen formában játszó házigazda ellen.
0: Caicedo a labda mögött a 38. 39. percben, ívelés lesz a 16-oson belőre, jobban most meg is teszi, az ötösig is elmegy a labda, meg túl az alaponalon kívülre, hát ebben több volt, felteszi mindkét kezét Caicedo, hogy ő volt a hibás, nem valószínű, hogy emiatt bárki is vele vitatkozni fog, de hát nem sikerült ez a ívelés az ő esetében. 2-0-ra vezet Mexikó, Ecuador ellen a 39. percben, az első játékrész 22. percében Quiñones góljával szerzett vezetés Mexikó, Jiménez megduplázta aztán a mexikóiak előnyét, egyelőre nagyon magabiztos a hazai csapat, olyannyira, hogy most fordulhat éppen Romo, nem jó az átadása, pedig ment volna Morának, vagy éppen Jiméneznek a labda, ott a kettő közé tette valójában a mexikói középpályás. Pachónál van, ő meglódul, előtte van egy kisebb terület, aztán ballal jobb oldalra teszi a labdát, jó az átadás Yeboah-nak, ő átveszi, már a 16-os sarkánál van az ekvádori ballábán, a labda nem lövi el ballábán, megint elővi! Úgy de nagy védés Rangeltől! Ment volna a jobb sarokba a lövés, a kíséret Yeboah-tól, meg tudta nézni, volt lehetősége, hogy azért áttegye úgy a ballábára a labdát, csak nem emelte annyira a sarok felé, de azért Rangelnek fognia kellett. Jön a második ekvádori szöglet a 40. percben. Na ebben legalább már vezetnek az ekvádoriak. Jön Pachó, illetve Ordóñez is oda az ötösön belülre a szögletre. Ennél Valencia a labda mögött. Fújol természetesen a mexikói közönség. Mi más tudna tenni? Jön az ötösön belülre a labda. Kifejezi azonban Vázquez. Nem volt ott senki ekvádori oldalról, Franco az utolsó mezőnyjátékos a félpályánál, jobb oldalt, ő inkább hátra teszi Galíndez kapusnak, 39 éves, lehet, hogy ezért Ecuadorban majd a fiatalitást végbe kell vinni a VB-t követően, de hát egyelőre neki a két gólnál nem volt sok esélye, a Huracán játékosa, hogy ő is Mexikóban játszik. Most éppen a bal oldalt jön előre Angulo, be középre. Tudnak azonban menteni a mexikóiak, mégpedig Alvarado révén jön a harmadik ekvádori szöglet majd. Ezt is valószínűleg Enner Valencia fogja berúgni oda középre. 12 éve a mexikói liga gól királya volt Enner Valencia, úgyhogy ő tudja milyen gólt rúgni, meg a Fenerbahce játékosaként 3 éve a török bajnokság legjobb góllövőjének választ, hát nem választották, mert megrúgta a maga góljait. Jön a szöglet, megint Rangel van az, aki kibokszolja a labdát a 16-oson kívülre, Jebova pedig hagyja, hogy kimenjen az oldalvonalon kívülre. Ő Németországban nevelkedett, rengeteg helyen megfordult pályafutása során, Wolfsburg, a Duisburg, a Fenlo, illetve a Willem II, két holland csapat, de a lengyel Wroclaw, illetve a Rakúv csapataiban is játszott. Újabb szöglet, és majd akkor megint jöhet Enner Valencia a sarokból, ha minden igaz, de most már Angulónak átadja a lehetőséget a csapatkapitány, mert eddig semmit nem tudott kezdeni Ecuador a szögleteivel, de meg Valenciának sem voltak ezek megfelelőek, ezek a szögletei. Most bemegy inkább középre a 16-oson belülre, jó pár csapattárs is így tesz. Ezért apróbbak a mexikói középpályások, Romo Lira vagy Morá éppen, vagy Alvarado, hát nem rajtuk múlik, inkább a középhátvédeknek kell majd jól. Az ötös sarkára megy megint a szöglet, kikerül az alapvonalon kívülre, és mivel valószínűleg igen, Inkepi volt az, aki hozzáért, úgyhogy jöhet majd kirúgással Mexikó válogatottja. 2-0, hátra van még 3 perc a első félidőből, még egy kis hosszabbítás biztosan lesz. Ecuadorban érzel egy gólt, Vukovics László.
1: Éledezik Ecuador, Jeboa gyönyörűen csinálta az előbb, tükörszélsőként jobbról hozta befelé a labdát, a mexikóiak pedig igyekeztek megkettőzni a védekezést, de így is megcsinálta a cselt befelé, és nem rúgta annyira sarokra, ezért tudott Rangel védeni. Ecuadornak mindenképp ugye gólt kell szerezni, hogy legalább szépítsen és élesebb legyen a mérkőzés, többet tesznek ezért, de a mexikóiak ma fantasztikus napot fogtak ki, és nagyon nehéz dolog az, mindkét csapatra mondom, hogy egy órát csúszott a kezdés, bemelegítesz, ráhangolódsz a mérkőzésre, és akkor szólnak, hogy esőszünet, villámlás, egy órával később kell, és a mexikóiaknak ez parádésan sikerült, mert úgy kezdték a találkozót, mint ezen a világbajnokságon még egyetlen csapat sem.
0: 2-0 az állás, és most azért jönnek előre a zöldmezesek, hogy legyen 3 is közte. Morán jobb oldalt megkapja a labdát, középen, ha úgy adódik, Jiménez az egyik opció. Jön a beadás, Jiménez emelkedik mellé, fölé. Hát egy gólja már volt, igaz, azt lábbal szerezte Jiménez, de volt egy óriási fejese még a találkozó legelején, 6 percet követően. Nem, most jogocskán fölé bólintott, de most is Ordony ezt megverte. Ha nem a földön, akkor éppen a levegőben tudja megsemmisíteni a Wolverhampton játékosa Ordonyezt. Egyelőre ez a párharc eléggé egyoldalú, pedig Ordonyez hát nem feltétlenül egy rossz középhátvéd, a klub Brugge játékosa, igaz, ez a 20. válogatottsága, mindössze kétszeres belga bajnoknak mondhatja magát, papíron elvileg a Liverpool is figyeli, hát akár még a nyár folyamán Angliába teheti át a székhelyét. 9 kapura lövése van Mexikónak, ebből 2 eltalálta a kaput, az ekvádoriaknál ez 3 kísérlet, 1 az, ami legalább eljutott az ellenfél kapujáig. Morál, aki megkaparintja a labdát, aki a felrúgást követően, aztán már a jobb oldalt jön előre, Sanchez a 16-oson belül, mutatja Morálot közép, majd hol kérni, a 16-osról jön egy lövés, aztán végül már szerintem Morálot az 5-ösön belül le sem volt, de megint Raúl Jiménez volt az, aki megpróbált a 17 méterről Sanchez beadását ellőni, kicsit eltörte a labdát, jobban megpróbálta, a földre is lerúgta, aztán Mora már megcsúsztatni tudta csak, mert hogy még a kapufát is érintette a labda, a lényeg nincs gól, és a 45. percben 2-0 vezet Mexikó Ecuadorral szemben. Jön hamarosan majd a 4. számú játékvezető, egy szlovén, aki majd elmondja, hogy, vagy megmutatja, hogy mennyi a ráadás valójában. Angulo nem éri el a labdát, az oldalvonal mentén jöhet majd bedobással Mexikó válogatottja, a hosszabbítás pedig az első játék részben 5 perc, ennyi a ráadás, úgyhogy ennyi még hátra van az első játék részből. Bedobással jöhetnek majd a mexikóiak, valójában nyertek egy jó 15 métert, és most már a félpályától jöhetnek majd Javier Aguirre tanítványai. Egyelőre nagyon jól muzsikálnak a mexikóiak. Sánchez most éppen jönne a jobb oldalt, elválasztják a labdától, de mehet tovább, azt mutatja a játékvezető. Vincsic érdekes módon vezeti a találkozót, néha a keménységet pártolja, aztán pedig lefújja a szabálytalanságokat. Most éppen Ordóñez választja a kapus Galíndezt hátul, az ekvádori pedig aztán jobbal felvágja a félpályán túlra, oda Plata felé, mellé le tudja venni a labdát, valójában oda pattant a labda, de már nem tudja csapattársnak tenni. Quiñones ezt pedig aztán megrúgja az egyik ekvádori, és az első sárga lap a mérkőzésen, ha minden igaz, mégpedig Franco az, aki elkönyvelheti, így aztán majd jöhet szabadrúgással Mexikó válogatottja saját térfelének közepéről, de nem azért kapta Franco, mert olyan brutális szabálytalanságot vétett volna, hanem mert Vincsics játékvezetőnek akarta megmagyarázni, hogy mégis mi történt. Ezt azért annyira nem kedvelte a szlovén játékvezető. 5 perces hosszabbításból másfél perc már eltelt, és 2 gólos a mexikói vezetés. Raúl Jiménez-nek ment Rangel után a felívelés, de nem tudta a gólszerző a labdát megkaparintani. Enner Valencia megteszi azonban, becsúszva, aztán Vázquez oldalra teszi a labdát. Bedobásra jöhetnek majd az ekvádoriak. Ha valahogy találnának egy gólt a dél-amerikaiak itt az első félidő végén, akkor tényleg pokolé lenne a második játékrész. Fújolnak természetesen a mexikói szurkolók, hát mi más tudnának tényleg tenni. Szurkolnak akkor, amikor támadni kell, fújolnak, amikor éppen védekeznek. Most éppen egy szabálytalanság Yeboah-val szemben. Quiñones volt az, aki megrúgta Yeboah-t, sőt, nem is ő volt, az Gallardo az, aki ott hagyta a lábát. Jöhetnek majd az ekvádoriak szabadrugása jobb oldalról, közel az a oldalvonalhoz, és hogy mondjuk azt, hogy az ekvádoriak már átlépték jócskán a mexikói térfelet, úgy középről jöhet, de a lényeg, mondom, hogy jobb oldalról, az alapvonaltól nem messze. Caicedo a labda mögött, a 16-oson belülre akár be is ívelheti az ekvádoriak csapatkapitánya a labdát. 48. perc, jön a labda be középre, elég hosszúnak, mélynek tűnik. Egyelőre ezekkel a pontrúgásokkal, sarokrúgásokkal nem tudnak operálni az ellenfél térfelén. Ordóñez, aki ennek egy kicsit hosszú volt, Caicedo szabadrúgása, jöhet majd Mexikó a kirúgással, Rangel kapus valójában. Mindenkit előre küldött, úgyhogy tényleg föl fogja rúgni a félpályán túlra. A mexikói hálóőr ezt meg is teszi, ennyire, hogy aztán már jöhet a csúsztatás, volt is, mégpedig Romótól. Quiñones aztán végül nem tudja a labdát megkaparintani. Még másfél perc az első félidőből, aztán jöhet majd a szünet, a 15 perc. Ez idő alatt itt a Nemzeti Sportrádióban zene formájában jöhet majd egy kisebb vigadalom, de hát értelemszerűen majd a második játékrésztel is jövünk természetesen. Egy kirúgás után jön még egy kirúgás, azaz most Galíndez, aki felvágta a labdát, de megint az oldalvonalon kívülre kerül, úgyhogy jöttek az ekvádoriak, ha csak nem, mutatja igen Vincsics Frankónak, ők nincsenek annyira jóban, hogy ne akarja 20 méterről, vagy 20 méterre le akarta csalni, maradjuk annyiban az ekvádori jobb hátvéd a bedobás helyét. Caicedo átforgatja talán a bal oldalra, Hinkepi átlépi a félpályát, aztán az előtte álló Angulónak tudja tenni a labdát, Hinkepi középre bemegy, Angulóntól jó a csel, becsúszva tud aztán szerelni Sánchez, jöhet egy újabb szöglet, most már az 5. az ekvádoriaktól, ez még jócskán bele fog férni, nem biztos, hogy Angulónak kellene ezt beívelni középre, vagy csak nem Enner Valencia átveszi megint a lehetőségét, hogy beívelje középre. Van ott segítsége Angulónak. Nem fogja, úgy látszik, lehet beívelni a labdát. Az ekvádori bal szélső. Hinkepi is ott van, Pacho is természetesen, Enner Valencia összeesik a 16-oson belül. Vincsicset ez nem hagyja meg. Jöhet a szöglet az 50. percben, de még az első fél időben laposan járatják meg, aztán Angulo nem lövi be középre a 16-oson belülre. Hát Frankónak nem adatik meg a lehetősége, mert lefújja Vincsics az első játékrészt. Az első félidőben Mexikó két gólt lőve 2-0-ra vezet. Piñones a 22. percben, majd a 31-ben Jiménez megduplázza az előnyét a mexikóiaknak, és egyelőre úgy néz ki, hogy a legjobb 16 között Mexikónak meg van ágyazva majd a második félidő. Szóval nagyon magabiztos egyelőre a közép-amerikai csapat, a társházigazda. De milyen volt az első játékrész, Vukovics László?
1: Úgy pacsisztak itt a mexikóiak, mintha vége lenne a mérkőzésnek. Hát az eredeti időbe kezdenék, akkor valóban most fújták volna le a találkozót. Nagyon jó első fél időt láttunk, és ez a házigazdának köszönhető. Úgy kezdték a mérkőzést, ahogy minden edző álma hazai csapatként, amikor azt kéri, hogy támadjuk le az ellenfelet, nyomjuk oda, csináljuk meg a széleken az egy-egyeket, abból jöjjenek minőségi beadások, lövések. Na, ennek az összekritériumnak megfelelt Mexikó. Záporoztak a lövések az ekvádori kapura. Óriási helyzetek voltak, hát Jiménez fejesen az ötösön Romo beadása után mellé fejelt, Jiménez lövése, tehát sorolhattam, majdnem minden mexikói játékos oda került. Az valahogy megúszta még az elején Ecuador ezeket a hatalmas rohamokat, és amikor már úgy nézett ki, hogy egy picit meg tudják tartani a labdát, ez se volt hosszú idő, de már volt egy 4-5 passz, hogy kijönnek a szorításból, akkor Mexikó megint lecsapott, amikor Ecuador támadott egy labdaszerzés, bejátszották a védelem mögé, és Jiménez magának megcsinálta balról tükörszélsőként hozva befelé a labdát, behúzta magának, és körülbelül jobb kapufával szembe egyenesen fölrúgta a jobb felső sarokba. Gyönyörű gól vezetett Mexikó, és utána Jiménez révén először saját magának csinált egy esernyőcselt, az hosszú volt, de visszaszerezte a labdát, kipasszolta balra, Jiménez visszajátszott elé, átvette, és a bal felső sarokba lőtte a labdát. 2-0 Mexikónak a félidő. Ez lehetne 4-1 is, vagy 5-1 is Mexikó javára. Nagyon jó mérkőzést láttunk, látványos találkozó, óriási hangulatban.
0: Mexikóvárosban egyelőre a hangulat a fiesztával egyenértékű, hiszen két gólos Mexikó előnye Ecuadorral szemben. Jön majd hamarosan a második félidő. Várjuk Önöket, maradjanak velünk.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: De jó ég!

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A mikrofonnál Katona László. Jönnek a csapatok most már a második félidőre. Mexikó-Ekvádor 2-0. A tételegjobb 16 közé kerülés, és majd az Anglia-Kongó mérkőzés győztesével játszik ennek a párharcnak a nyertese. Vukovics László itt a mérkőzésen a szakértő. Szerinted lesz-e változtatás a fél időben?
3: Mexikói oldalról nem érzem egyáltalán, hogy kéne, fantasztikus jó futballt mutatnak be. Ekvádorba elképzelhető, de szerintem ott is vár még egy 15 percet Becasese, mert Ekvádor próbálkozott sok mindennel, de ma annyira ellenállatlanul futballozott az első fél időben Mexikó, hogy a mentalitás, a hozzáállás plusz a játék tudás is, amit belevittek, tehát nem csak az volt, hogy mentek ész nélkül előre, hanem szervezetten, és a szövetségi kapitányra szeretnék kitérni még két mondat erejéig. Javier Aguirre játékosként 1986-ban, ahol legutóbb Magyarország is ott volt a világbajnokságon, Mexikóba pályára lépett, Mexikó színeiben, és világbajnokságon már nem először vezeti hazája válogatottját, azt hiszem 5. világbajnoksága Aguirrének.
2: Hát egyelőre úgy néz ki, hogy minden klubból még gólt sem kapott Mexikó ezen a világbajnokságon, ellenben rúgott 3-at, 2-t, meg 1-et is, most jelenleg 2-nél jár, a matekot meghagyom a hallgatóknak, a lényeg az, hogy egyelőre minden remek a mexikói labdarúgó válogatott esetében. Nincs csere, mégpedig hazai oldalon egészen biztos. Az ekvádoriaknál se biztos, hogy valaki jött új játékos. Ők később jöttek ki az Azteca stadion gyepére, megváratták egy kicsit a hazaiakat, tehát ettől függetlenül majd a második fél időben, ha minden jól megy, akkor lesz majd csere. Úgy látszik, Medina az egyik, aki jön a ekvádoriaknál, és Preciado a másik, Ordóñez és Franco az, aki el kellett hagyniuk a pályát, két hátvéd, Ordóñez középhátvéd, Franco jobb hátvéd. Ennyire nagy a baj?
3: Átszervezi a csapatot, a középpályáról fognak visszamenni védőbe, és több támadó szellemi játékos. Hát nincs mire várni Becasesének, hát valamit ki kell találni, 2-0-ás hátrányban vannak, gólt kell rúgni. Természetesen nem attól lesz támadóbb egy csapatot, csatárokat viszel be, hanem hogy hol tudsz labdát szerezni, hogy tudsz minél előbb oda kerülni az ellenfél kapuja elé. Ott már szükség van nyilván a befejező játékosokra, de ha csak csatárod van, akkor nincs, aki megszerezze a labdát. Tehát Becasese érti a dolgát. Megpróbálnak szépíteni, közelebb kerülni Mexikóhoz, de az első fél idő alapján nehezen tudom ezt elképzelni.
2: Bár itt most a fél időben az ekvádoriak kapitánya, mintha posztra cserélt volna, Medina és Preciado is védő. Medina a Genk labdarúgója, a Fradi ellen például az Európa Liga mérkőzésen még tavaly 25 percet játszott, de Preciado pedig

0: a rutinosabbak közé tartozik ez a 60. mérkőzése, ez a mai belga kupát nyert. Például a Genkel, de volt cseh bajnok a Sparta Prahánál, és az Atlético Mineiro csapatában futballozik Brazíliában jelenleg. Elkezdődött a második félidő, 2-0 tehát a mexikóiaknak, és jobb oldalról most jönnek az ekvádoriak egy beadással. Jeboa próbálta meg valójában oda a 16-oson belülre emelni a labdát, de Angulo az, aki ez átmegy a bal oldalra, ő az, aki próbálna varázsolni, Platától megkapná a labdát, csak éppen nem marad Angulo, mert tovább. Mincsics úgy látszik nem akar közbeszólni, ha nem muszáj, és már a mexikóiak jönnek a bal oldalt, Quinonesnél a labda rávezetheti a friss emberek egyikére, például mondjuk a beérkező Medinára a labdát, nem ő teszi, hanem inkább a jobb oldalra kerül, most éppen egy bal oldal elesztett lövés, mellé száll jócskán, megpróbált Alvarado valahogy benyesni a kapu jobb sarkába, a 16-oson belülre hát bevezette, de aztán végül az irányzékkal volt probléma és baj. Szeretnek a játékosok tekerni, nyesni a 16-os sarkairól. Lehet, hogy régebben is ez volt a bevett szokás, hogy ez egy ilyen új módi?
1: Új módinak inkább a tükörszélső játékot hívom, tehát hogy ellenkező lábbal játszol a másik szélen, egy jobb szélső bal lábas, hozza befelé és a hosszú sarokba, az tényleg könnyebb elrúgni úgy a labdát, csak régen az volt a módi, hogy a jobb szélső jobb lábas volt, a bal szélső általában bal lábas, levitted a labdát, és abból jött a beadás. Most már a modern fociban sokkal többet hozzák befele is a labdát, és abból tudják lőni általában a hosszú sarkot.
0: Preciado volt az, aki előreívette a labdát. Ez olyan jól sikerült, hogy Rangel kapus, a mexikóiak hálóőre fel is szedte a labdát. Most éppen ő az, aki laposan találja meg az érkező Lirát. Nem szívbajosak a mexikóiak, laposan passzolgatnak a saját 16-osukon belül. Úgyhogy hát ha jól megy, akkor nincs miről beszélni. Ellenben az ekvádoriaknak nem jó Medina labda érintése, rossz már a saját tér felén, és majd bedobásra jöhetnek a mexikóiak. Lehet, hogy itt a második fél idő elején még megnyomják, aztán már a hátralévő időt nem is kell annyira csak menedzselnie a hazaiaknak. Tehát nagyon úgy látszik, hogy minden összejön egyelőre a társházi gazdának. A baloldalt jönnek előre Angulo révén, nem jönnek előre az ekvádoriak, ellenben üres területre a védők mögé próbálta emelni a labdát Raúl Jiménez-nek az egyik csapattárs, nem sikerült ez most Romónak. Quinonesz megszerzi a középpálya közepén. Kicsit lopja a távolságot Alvarado, de nem sikerül aztán Jiméneznek tenni a labdát. Enner Valenciának 8 labda érintése volt, most már megvolt a 9. a mérkőzés során. Lehet, hogy ez a 8 labda érintés, az 8, ha szögletet nem is érintett valójában, mert ennyiszer nem tudtak még sarokrúgást elvégezni az ekvádoriak, 5-5 egészen pontos, és ebből 4-et biztosan Enner Valencia rúgott be középre. Medina szabálytalankodik, így véteti észre magát a mérkőzésen egyelőre, amikor az 50. percbe lépnek a csapatok, Mexikó-Ekvádor 2-0. Most hátul el van Lira, aki annyira nem erőlteti meg azt, hogy most előre felé játszon, hátra teszi Montesnek, ő az, aki most előre emeli, futtatná ott a csapattársat. Mora azért megy becsülettel, 17 éves mindössze, hogy az előző világbajnokságon ő csak 13 esztendős volt. Egyik legfiatalabb játékosa ennek a világbajnokságnak. Quinonesz is a földön, de Vincsics játékvezető, na most fúj a sípjával, lehet, hogy a középkezdésnél volt legutóbb a szájában az eszköz, de most megfújta. 50. perc, 2-0 Mexikónak, és a hazaiak egyelőre még nem változtattak, de hát nincs is okuk valójában. Most a bal oldalra kerül ki a labda Angulónaz, ő az, aki maga előtt nem nagyon találja a csapattársat, senki semmilyen formában, úgyhogy csak visszafelé Hinkepinek teszi. De már a középső, középpársak egyike Vite az, aki mutatja oldalra, hogy kellene tenni, de nem akarja Caicedo valójában megforgatni vissza a bal oldalra Angulo. Előtte ott van a csapattárs, csak annyira darabos és lassú az ekvádoriak támadás vezetése, hogy ebben nem sok a lendület. Vite egyel tovább, oldalra teszi a labdát, már Jeboánál van a jobb oldalt, mellette a csapattárs, friss emberek egyike Preciado, de nem hozít el hozzá a labda, Hinkepinél van, ő pedig balra teszi Angulo. Nem nagyon tudnak most beljebb jutni, közelebb jutni az ellenfél 16-osához sem az ekvádoriak. de azért úgy körbe passzolgatják az ellenfelet, csak hát arra figyelnek az mexikóiak, hogy mondjuk 40-45 méterre legyen a kaputól a labda. Most éppen azért Platához eljut, aki 25 méterre van jobb oldalra, Preciado Platához, a 16-os vonala környékén, szemben a kapuval talán vitte el, lövi fölé, jócskán, de legalább megpróbálta az ekvádori középpályás, ballal nagyon csúnyán nem is dőlt rá, meg egy kicsit alá is nyúlt, telirüsztel, erő az volt benne, de hát helyezni azt nem tudta éppen az ekvádori. Nem nagyon érződik az, hogy valami újdonsággal állna elő az ekvádori válogatott, a távoli lövés, amit most megpróbált Vite, kevés sikerrel jönnek elő, ellenben a mexikóiak a jobb oldalt, ráadásul Alvarado, nem Moráz, aki becsúszva tudja tovább tenni a labdát, kétszer is Sánchez megpróbálta, de nem sikerült Raúl Jiménez-nek tenni, Hinkepi pedig átveszi a labdát, de ezt úgy teszi, hogy aztán végül ki is kerül róla az oldalvonalon kívülre. Jön Sánchez, hogy bedobást végezhessen el az 52. percben, az 5-ös vonal a környékéről jöhet majd a pardobással Mexikó, ez megtörténik. Sáncheznél van a labda, ráthatná ballal, de nem teszi, topog inkább. Érkezik középen a társ, már a 16-os vonalánál, Moránál van a labda, ellövi jobban, levágódik, blokkolják az ekvádoriak, úgyhogy menteni tudnak most az élamerikaiak. Montes emeli vissza a bal oldalra, Quiñones pedig nem tudja átvenni, mély és hosszú neki, úgyhogy jöhet majd kirúgással az ekvádori válogatott. Mará is életveszélyes ezen a mérkőzésen eddig. Volt már lövési kísérlete, az akkor fölé mellé szállt. Egyelőre még ő nem tudta bevenni az ellenfél kapuját, ahol Jiménez pedig majdnem megszerzi valójában a labdát. Medina az, aki próbálta a labdát úgy átvenni, hogy abból valami lehetősége legyen fordulni. Jebo átszeli a félpályát, egy Ner Valenciát a 16-oson belül szökteti, és csikarszögből ellövi, aztán végül fölé mellé, meg blokkolta lehet az egyik mexikói, de már mutatja a partjelző, hogy le sem volt valójában Ner Valencia, úgyhogy bármi is történt, ez már a múltban réved, és a krónikákban se lesz fellelhető, hogy Ener Valencia kilépett, aztán végül mellé bombázott, jöhet majd szabadrúgással Mexikó. Lassan azért eltelik most már a második félidőből 8-10 perc, olyan sok változás nincs egyelőre, Lukovics László.
1: Igen, Mexikó uralja most is a mérkőzés, tehát úgy nem tudta kezdeni ott a második fél időt, ahogy az első, tehát az valami parádés volt eddigi VB meccseket látva idén, ez a legjobb kezdés, amit láttunk futballcsapattól. A második fél időben két cserével próbálkozott Ecuador, egy kicsit többet birtokolják a labdát, egyszer-egyszer most már oda jutnak a 16-os környékére, de helyzetig még nem tudtak eljutni. A mexikóiak visszaállnak, a biztonságra törekednek, és ők végigviszik a kontrákat.
0: Mexikóváros most fütyül, ami azt jelenti, hogy Ecuador birtokolja a labdát, mégpedig Vite révén, aztán Hinkepinek teszi át a bal oldalra, ott van Angulo, de most kapja a labdát csak, kicsit megtasszaltja őt Sánchez, de mehet tovább, Vincsics továbbra sem akar közbeavatkozni. Középpálya közepén éppen ott a mexikói térfek közepén Caicedo az, aki jobbra forgat, Jebo azonban nem tudja áthámozni magát, Quiñonesről pattan ki oldalra a labda, bedobásra jöhetnek az ekvádoriak. Caicedónál van, ő abszolút nem lövi a gólokat a Chelsea-ben, de nem is ez a feladata, inkább ott a középpálya közepén rombol, ha úgy adódik, akkor inkább a védelem mögé beíveli a labdát. Most éppen Jebo az, aki előhetné az ellenfél elől a labdát, de inkább a sarkát rúgta meg, ha minden igaz, az egyik játékosok Lirának, úgyhogy most ő a földön, Alvarado pedig kint, már az oldalvonalon kívül, már mint a labda. Most kell összeszedni az egyik mexikóit, meg lehet, hogy még Jeboát is. Valójában ő volt szabálytalan, mert elrúgta az ellenfél lábát, pedig kapura tartó lövést akart mutatni. Ez nem sikerült, ellenben Romo lábát rúgta meg valójában. Elég veszélyesnek tűnő helyzet volt ez, de felépül a mexikói. Minden egyes perc aranyat ér ezen a világbajnokságon a mexikóiak számára, hazai környezetben játszhatnak, az ember életében egyszer van ilyen, jó esetben. Szabadrúgás lehetett volna a jussa Romónak, de valójában bedobásra jönnek a ekvádoriak, és most éppen Pacho, illetve Hinkepi passzolgat, úgy látszik, hogy ő az, aki behúzódott oda középre. BL döntős hátvéd sorral Ecuador a folytatásban. Hátra van még a találkozóból minimum 35 perc, hiszen az 56. percben járva Mexikó-Ecuador 2-0 Quiñones és Raúl Jiménez góljaival. Giver és Platának oda a 16-os vonal a környékére. A Hulló az, aki átveszi a bal oldalt a labdát, majd aztán jön a beadás. Balról van fejes, Ener Valenciához azonban nem jut el. Beragad oda Montes és Ener Valencia közé. Mexikói tudta aztán kivágni. Caicedónál van 40 méterre a kaputól az ecuadori, aztán végül a bal oldalon kapja meg Plata a labdát, Ángulo mellette, középen pedig Vite kapja, ő is messze van az ellenfél kapujától. Ángulónál van, vele szemben Sanchez egy-egyben nem próbálja meg a harcot felvenni, nem, hogy lehet második szándékból, mert visszakerült hozzá, nem, inkább hátra, aztán Caicedóhoz kerül szemben a kapuval, de 40 méterre az ellenfél alapvonalától Ecuador, úgyhogy inkább jobbra terelődik át a hangsúly. Beindulna Preciado, de nem adja oda neki a csapattárs, mégpedig Yeboa, ő is inkább csak középre. Fújolnak a mexikóiak, de nem jutnak egy jottányival se közelebb az ecuadoriak. Teljesen tanácstalanok, hogy mit tegyenek. Üres területbe azért befutott egy pillanatra. Caicedo megkapja a labdát, de ő is 45 méterre van az ellenfél kapujától. Bármi is lesz, ez egy kérdés, mindenféleképpen megér, hogy mi az, ami történik valójában, hogy 40-45 méterre az ecuadoriak csak úgy passzolgatnak, már lassan egy perce, igaz, Algéria is így rúgott gólt az utolsó csoportmeccsen Ausztriának, ha minden igaz és jól mondom, egy másfél percig adták egymásnak a lehetőséget, egy passzformájában aztán gólt rúgtak. Tehát nem jutnak előrébb egyelőre a dél-amerikaiak. Hátul Pacho az, aki hozzáér, minden mezőnyjátékos, kivétel Galíndez, az ecuadoriak kapusa, szóval mindenki szinte a mexikói térféle. Hinke Pinél van, baloldalt Ángulo, de a 16-oson belülre emeli a labdát, visszakerül azonban az ecuadoriak hoz Ángulóhoz, ki a baloldalra. Benne semmiféle lendület, jobban nem adja be a labdát, inkább megtartja, és a második hullámban érkező Hinke Pihez teszi, de még mindig Ángulo nem is tudja már odapasszolni a csapattársnak pontosan, labdát szerez Morá, de ő is visszavesz. Mármint a lendületből egy csellel átveri az ellenfelét, Hinkepi szabálytalan, jöhet majd szabadrúgással a mexikói válogatott. Szóval itt egy percig tartogatta Ecuador a labdát, nem tudtak semmit kezdeni vele.
1: Igen, mint kézlabdában felállt fal előtt, adták jobbra, adták balra, kicsit lassan járatták. Az tény, hogy náluk van a labda, de ezt az első fél időben lett volna jó, ha kiveszik a szelet a mexikói vitorlából, ez nem sikerült, akkor nem tudták megtartani egy pillanatokra se a labdát. Most többet van a labda Ecuadornál, de ez tudatos Mexikó részéről, hogy átengedi a játékot. Visszaálltak, kontrára rendezkedtek be a hazaiak. Újabb csere közben a Ecuadornál, hát most nagyon többet kell kockáztatni Ecuadornak, ha akar valamit még ettől a meccstől.
0: Eljött Ener Valencia, akinek nem volt ezen a mai mérkőzésen sok momentum, a Rodriguez érkezett a helyére, és már a mexikóiaknak is megvolt az első változtatása, mindössze 17-18 éves Mora az, aki elhagyta a Pat Gutierrez a helyére. Itt lehet, hogy egy kicsit már elfáradt a fiatal tinédzser játékos, ami a találkozót illeti. A Saint-Gilloise játékos, a Kemi Rodriguez érkezett az ecuadoriaknál. 21 meccsen 8 gól az előző idényben a 25-26-os bajnokságban. Két gólja van mindössze 34 meccsen a válogatottban. Ez se sok. Úgyhogy azért itt még lesz lehetősége a Saint-Gilloise játékosának, hogy tovább javítsa ezt a kicsit visszafogott statisztikai adatát. Hát ez a két gól 34 meccsen egy csatától, hát nem olyan erőteljes, de VB-selejtezőkön nem rúgta a gólokat szinte az ecuadoriak. És most hármat kell, hogyha meg akarják fordítani. Ángulo most a 16-oson belül, támad Ecuador, de kikerül a labda az alapvonalon kívülre. Jöhet kirúgással majd Mexikó. Egy óra telik el a mérkőzésből. Quiñones és Jiménez góljaival 2-0-ra vezet Mexikó Ecuador ellen. Ha minden így marad, akkor a legjobb 16 közé kerül Mexikó. És tényleg ez a közép-amerikai ország általában mindig a kieséses szakasz első meccseit elbukja, de most itt hazai környezetben azért itt jócskára megvan arra a lehetőségük, hogy tovább tudjanak slisszolni legalább egyet, aztán majd a folytatásban Anglia vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság jöhet ellenfélként. A félpályától jön bedobással a hazai csapat, gyorsan el is végezték, mégpedig Gallardo dobta hátra, aztán már Rangel kapusnál van, ő pedig jobban előre vágja Jimenez felé, nem tudja megcsúsztatni Pacho a földön, szabadrugásra jöhetnek majd az ekvádoriak. Aztán majd az más kérdés tényleg, hogy még Aguirre mester mennyire akar belenyúlni a csapatába, mert azzal, hogy Gutierrez érkezett Mora helyett, itt középpályás váltott középpályás, a Guadalajara játékos, a Gutierrez ebben az idényben egyelőre 17 meccsen 2 gólt tudott szerezni a mexikói bajnokságban, ez kifejezetten kevéskének mondható az ő szemszögéből. A szabadrugást már jócskán elvégezték a ekvádoriak, ami azt jelenti, hogy éppen Yeboa kapja most éppen a jobb oldalt a labdát, és csak középre Caicedónak, nem jó az átadása, aztán végül valahogy sikerül összeszednie az ekvádoriaknak. Plata az, aki 25 méter a kaputól forgolódik, Ángulo a bal oldalt, egy Cselle már a 16-oson belül, be középre, ki tudja vágni aztán Montes, ha az eljut valahogy, valamilyen formában. Egy csapattárshoz akkor az óriási veszély. Ángulo egy nagyon tetszetős Cellel oda a 16-oson belülre kavarta magát, aztán nem volt jó az átadása sem Platának, és éppen a frissen beállt egyik Rodrigueznek sem. Hát még azért a pontossággal hadilábon állnak a dél-amerikaiak. Most majd jöhetnek bedobással Preciado révén, ott az oldalvonal környékén. Vincsics az, aki fegyelmezni próbálja majd az egyik mexikóit, meg aztán Preciadót is kell, mert egyelőre ő még pár beszédet folytat Gallardóval, úgyhogy majd jöhet a bedobással egy kicsit később az ekvádori. Most be is hajítja hátra, ráadásul Pachónak, aztán pedig már Hinkepinél a labda. 63. perc, Mexikó-Ekvádor 2-0, telik múlik az idő, a mexikóiak lehet az első játék részben 10 perc alatt a 32. vagy a 22. percben lőtt gólyaikkal, egyelőre mintha a legjobb 16 közé rúgták volna magukat. Ángulo középre be, Viténél van a labda, 40 méterre a kaputól, a 16-oson belülre próbálná ívelni. Tata mellé le tudta venni, aztán jön a beadás oldalról, az vagy jöttben leginkább jött volna be, de Caicedótól nem sikeredik, levágódik. Szöglet jöhet az ekvádori csapat a 6. sarokrúgással. Mexikó csak egyszer tudott szögletet elvégezni. Nincs Enner Valencia, aki már berúgja középre a labdát, de van csapattárs természetesen. 12 lövési kísérlet a mexikóiaknál, 3 mindössze Ekvádortól. Jön a szöglet, mégpedig Vitétől be, az ötösön belülre ki tudja fejelni azonban az egyik mexikói, Raúl Jiménez ráadásul, ő érkezett hátra, és bólintotta majdnem a félpályáig. Vite nem emeli vissza a 16-oson belülre, hanem majd megteszi ezt Preciado, vagyis valójában a bal oldalra emeli át. Ángulónak hosszú, neki is egy kicsit most már darabos a mozgása, és mivel az oldalvonalon kívül került ki a labda, ha minden igaz, akkor bedobásra jönnek a mexikóiak. A mérkőzés 64. percében, nincs átütő erő a dél-amerikaiakban egyelőre. A bedobást most végzi el ebben a pillanatban Sánchez egészen oda, Raúl Jiménez lábára tudta varázsolni a labdát, és már jön az indítás. Megy előre Franco, középen bent két mexikói, nem jut el azonban senkihez. Pedig egy pillanatra úgy nézett, hogy Gutierrezhez talán eljuthat, de nem így történt. Lelopta a labdát, talán az egyik frissen beállt Preciado, vagy Medina volt ez inkább az ekvádoriaktól. Most Caicedo a félpályán nem hozza át még a labdát, ettől függetlenül oldalra teszi, mégpedig Hinkepinél van most a labda, ő már túl a félpályán, bal oldalon pedig ott van Ángulo, előtte a csapattárs, rossz az átadás. Ángulónak semmilyen jó megoldása nincs már itt a második játék részben, rosszúak a indításai, rosszak az átvételei, csak még kétszer tud változtatni Ekvádor szövetségi kapitánya. Nem kirúgás, de az egy kigurítás volt most éppen a mexikói kapustól, Rangeltől, de már el is veszítik a hazaiak a labdát, de azzal semmiféle problémája nem lehet a mexikóiaknak, most egy hátul passzolgatnak éppen az ekvádoriak. Például Preciado indítaná Platát, de nem jó az átadás, a rövid, könnyedén tudja aztán a labdát elszedni Alvarado. Na most éppen most hátul a mexikóiaktól, Raúl Jiménez a felpasszal végül nem tud meglódulni, de aztán ő az, aki indítja, Quiñones. A 16-os vonalánál van egyelőre a bal oldalt, középen bent Gutiérrez, nem jut el hozzá, jön majd a második mexikói szöglet a mérkőzés 66. percében. Ezt még engedni fogja Vincsics játékvezető, utána majd lehet egy kicsit frissíteni a játékosoknak. Teltház 80 ezer néző a mexikóvárosi stadionban. Jönnek fel az égi beszélők, Montes, illetve Vázquez a 16-oson belül, na meg Raúl Jiménez, akinek volt egy veszélyes fejese, de lábbal tudott betalálni a mai mérkőzésen. Jövő volt a második találat. A szöglettel pedig majd Alvarado jöhet a 67. percben. Megint Vincsics az, aki ott a 16-oson belül talál embereket, akik éppen nem értik meg egymást, úgyhogy a szögletet majd egy kicsit később tudja elvégezni Alvarado. Egyelőre úgy néz ki, hogy Galíndez is mindenkit a helyére tett. Jöhet akkor tehát a szöglet, mégpedig Alvarado, van fejes és fejedés is! Montes volt az, aki 6 méterről bolintott, ez is megint belefér, már mint az újabb szöglet valószínűleg. Na bár Vincsicsek voltak azért érdekes fújásai, mert amikor éppen támadásba lendült volna Mexikó, akkor akarta legutóbb is az ivószünetet elrendelni, de ezt a szögletet még megvárja. 67. perc, Alvarado ballal ívelheti be a labdát középre, 2-0-ra vezet Mexikó, jön az ötösön belülre, van fejes megint, mellé! Megint Montes eldönthette volna a mérkőzést és a továbbjutás sorsát. Teljesen egyedül volt, el tudott mozdulni az emberétől a mexikói hátvéd. Valójában nem is Montes volt, az a másik középhátvéd, Vázquez. Egymást zavarták kis túlzással, de szintisztán tudott fejelni a másik középhátvéd is. És akkor így lehet, most jött el a pillanata annak, hogy Vincsics játékvezető a két csapatot az oldalvonalhoz terelje, azaz jöjjön az ivószünet, egy kicsit meg tudják mosni a fejeiket a játékosok. Hát a mexikóiak max tényleg, hogy frissítsenek, Ecuador pedig össze kell valahogy szednie magát, mert egyelőre úgy néz ki, hogy ennyire számukra a világbajnokság. Vukovics László.
1: A szünetben Becasese, az ekvádori szövetségkapitány két cserével próbálta frissíteni a sajátjait. Jobban kezdték a második félidőt, mint az elsőt. Hát Mexikó azon a szinten nem tudott játszani. Ez lehetetlen, mert a világbajnokság legjobb első 10 percét láttuk tőlük. 4 helyzetet dolgoztak ki. Óriási szerencséje volt Ecuadornak, hogy akkor megúszta. Most a második félidőben többet birtokolja a labdát Ecuador, de helyzetig nem igazán jutnak el. Egy felállt fal előtt passzolgatnak, nem tudják áttörni a mexikói védekezést. Mexikó pedig most láttuk szögletből kétszer is oda került Montes révén, és utána pedig Vázquez egymás után egyik szögletből Galíndez újra szögletre ment, tehát óriási védés. Utána pedig Vázquez szintén az ötösre mellé fejelt. Ezzel, ahogy Katon László kollégám is mondta, lezárhatta volna a mérkőzést Mexikó 3-0-al, és akkor Aguirre is sokkal bátrabban merne cserélni, de hát a mexikóiaknál jönni fognak most már a cserék. Ecuadorban egy szimpatikus csapatot ismertünk meg, de ezt a meccset, hogyha valamit még szeretnének keresni, ugye tudjuk, hogy ezek a hidratációs szünetek, ezek 4 időkérések, ez az utolsó időkérés a mérkőzésen. Ha valamit még most ki tudnak találni, és tudna rúgni egy gólt, akkor meccsbe kerülhet, ha nem, akkor elúszik a továbbjutás, és Mexikó fog bejutni a 16 közé.
0: Ez most a 10. alkalom, hogy Mexikó kieséses mérkőzést játszhat a világbajnokságon. 9 alkalommal ezelőtt, hát ebből a lényeg, hogy 8-szor nem sikerült tovább menniük, amikor jött a kieséses szakasz. 86-ban azon a Bulgária ellen sikerült. Hát az a bolgár válogatott, mondjuk aztán lehet nem azzal a kerette, de 94-ben a 4 közé került. Hát 86 óta meg mondjuk a magyar válogatott nem volt ott a világbajnokságon, de ez csak egy apró kis mellékszösszenet. Mexikó nagyon közel kerül ahhoz, hogy 40 évet követően ismét nyerjen egy olyan mérkőzést, ahol már a párharc arról szól, hogy mely együttes jut tovább legyen szó ez mondjuk a 8 közé kerülésről, vagy a 16 közé kerülésről, most jelen esetben jelenleg a 16 közé kerülés a tét, de hát alapjába véve Mexikónak nem volt jó az előzetes pedigréje abból a szempontból, hogy 14 világbajnoki mérkőzéséből egyet nyert meg dél-amerikai csapatok ellen, 3 döntetlen és 10 vereség, és egy, ami sikeresen végbe ment győzelem formájában, de hát most ez megszakadhat, meg egy picit javulhat a helyzet mexikói oldalról. Cserélni fognak majd a hazaiak, ha minden igaz, de ezzel még akkor várnak, úgy látszik, ha nem most történt meg a változtatás a mexikói együttes, és majd jöhet akkor kirúgással, még pedig az ekvádori csapat, de most ebben a pillanatban Galíndez, aki oldalra emeli a labdát, de Caicedo úgy kapja, hogy alig tudja lekezelni, aztán már ő vágja előre. Mondjuk nem tűnik rossznak Angulo Ferré, őt egyelőre még nem hozták le az ekvádori stáb tagjai, megtartják őt, még bizalommal fordulnak felé. 72. perc, Mexikó-Ekvádor 2-0, a legjobb 16 között. Egyelőre úgy néz ki, hogy a társházigazda lehet ott majd, és akkor Kanadát is őt tudják másolni, és majd az Egyesült Államok a becsületéért küzdve, akár Boszniát verve, szintén ott lehet a legjobb 16 között, ez a holnapi nap eseménye lesz. Tömörülnek a mexikóiak, körbeadogatják őket az ekvádoriak, ez teljesen a komfortzónáján belül van, a mexikóiaknak semmi problémát nem észlelnek ezzel kapcsolatban, még Jiménez is a saját kapujától 25 méterre van, jön a beadás bal oldalról, kivágják, a mexikóiak fent az égben a labda, aztán az alapvonalon kívülre kerül, jöhet majd szöglettel, ha minden igaz, akkor Ekvádor válogatottja, ez most már a 7. lesz az ő nevük mellett. A labdát pedig leteszi, ha minden igaz, akkor nem Caicedo az, aki ide, Caicedo az, aki elvégezte, és aztán már jön a baloldali beadás. Mélynek tűnik, és aztán plasza feje fölött megy el a labda, ki az alapvonalon kívülre, kirúgás lesz majd. Beadásokkal próbálkoznak, úgy látszik, az ekvádoriak, vagy éppen átlövésekkel, kevés sikerrel. Kapufát Montes, ha nem is megfejelte, de nagyon közel volt hozzá, lehet, hogy érintette azért egy kicsit, de nem kell ápolni. És akkor most jön a kettős csere, Romo és Jiménez hagyja el a pályát, Vargas és egy másik Jiménez, Santiago Jiménez érkezik, szóval Raúl Jiménez pedig elhagyja a pályát. Ugye Santiago Jiménez az AC Milan labdarúgóját sok kellemes percet nem nagyon tudott tölteni az elmúlt időszakban Milan labdarúgóként a pályán, 16 mérkőzés ebben az idényben a bajnokságban nem rúgott gólt, valójában a kupában volt egy találata, de hát egy nagyon visszafogott idényen van túl Santiago Jiménez. Ugye aztán változtatnak kettőt, megint a mexikóiak, így most már 3 csere lehetőséget kihasználták. Most majdnem itt volt a lehetőség, úgy kérdezte, hogy Quiñonest szöktesse, de rossz volt az átadás. Jelen állás szerint azért még az ekvádoriaknak megvan a lehetőségük arra, hogy a mérkőzés során egy vagy két góllal, de hát először szépítsenek, aztán pedig kiegyenlítsenek. Pacsónál van a labda, aztán végül Caicedo emeli előre felé a labdát, Tata mellé le tudja venni a 16-oson, le tudja pröckölni a kapus mellett mellé. Ott volt a lehetőség. Sőt, Rodriguez volt az valójában. Mellel maga elé tette a labdát a 16-oson belül. Hát Rangel kapus most csak úgy figyelte a történéseket, mondjuk védte eléggé rendesen a kapu nagy részét, el tudta pöckölni aztán az ekvádori támadó, gólt azonban nem tudott lőni, eltelik 75 perc, és 2-0-ra vezet Mexikó Ekvádor ellen, volt csere mexikói oldalról, meg most Rangel lenni is marad, tökéletes lehetőség, hogy Vukovics László véleményt formáljon a cserékről, a legutóbbi helyzetről, Ráherről, bármiről.
1: Igen, Caicedo remek labdát adott, és a csatártársa jól vette át a labdát, de az utolsó pillanatban nagyon jól jött ki a kapus, és Plata el akarta pöckölni mellette, de a kapu mellett is eltolta, Rahel jól zárta a szöget. A mexikóiak posztra cseréltek, és most már a következő mérkőzésre is gondol Aguirre. Természetesen nincs lefutva a találkozó, attól függetlenül eddig Mexikó maximálisan uralja a mérkőzést, de egy talált góllal, vagy bármilyen góllal képbe kerülhetne Ecuador. Mexikó szeretné megrúgni a harmadik gólt, de most mindenek előtt a biztonság van az, hogy megőrizzék ezt a két gólos előnyt, tartsák a labdát, minél távolabb tartsák a kaputól Ecuadort. Az ecuadoriak, ha az első fél időben így tudtak volna kezdeni, de a fociban ugye tudjuk, hogy nincsen ha, nem tudtak így kezdeni, így jelen pillanatban a cserék egyelőre nem látjuk, hogy milyen változást hoznak, azt tudjuk, hogy a mexikóiak pihentetnek, az ecuadoriaknak a célja meg egyértelmű, szeretnének zárkózni.
0: Rahel jobb keze rendben van, úgyhogy őt most nem cseréli re Aguirre szövetségkapitány, pedig már Ochoa melegített, hogyha úgy adódik, akkor ő beszáll a szíves örömes, két változtatási lehetősége van még a mexikó és az ecuadori kapitánynak is. Jiménez a 16-oson belül nem tudja beadni a labdát Gutierreznek. Remek volt Hinkepitől a szerelés, majd aztán visszaszerzik a mexikóiak. Santiago Jiménez-nek nem sikerült aztán maga elé tenni a labdát. Nagy rösssel ment éppen. Most éppen meg a frissen beállt Rodriguez az, aki mehetne előre, de még ő volt szabálytalan. Jöhet szabadrúgással majd Mexikó. Hát ezt most már az ecuadoriak nem nagyon bírják, de biztos, hogy cserélni fognak majd. Mégpedig a másik Caicedo is érkezik majd a mérkőzés során be a pályára. Na hát ő csatár révén azért, Jordi Caicedo úgy adódik, akkor megbonthatja a mexikói védelmet, és nyugtalan perceket okozhat akár az ellenfélnek. Hát Jordi Caicedónak azért vannak góljai legalább, nem úgy, mint mondjuk a többi játékosnak, aki eddig a pályára lépett ezen az összecsapáson. A Tigres játékosa is volt Kanada, vagy Mexikóban, most jelenleg az Atlashoz kerül kölcsönbe, majd hamarosan, tehát marad Mexikóban. Ez egyébként ecuadori labdarúgó. Sanchez a jobb oldalt, na átvét pedig aztán az előtte lévőben nem tudta, úgy látszik, belerúgni, hanem ő maga vágta ki. Sőt, még egy cseréje lesz majd, és akkor mind az ötöt kihasználja az ecuadori szövetség kapitány, és akkor a cseréket illetően majd már nem tud belenyúlni a találkozóba az ecuadoriak kapitánya. 78. perc, 2-0-ra vezet Mexikó Ecuador ellen, de nincs, úgy látszik, egyelőre egy vagy még változtatás. Folytatódik a mérkőzés Sanchez bedobásával a mexikói térfél közepén, a labda már a fél pályáig előre emelik oda Jiménez felé, aztán végül szabadrúgással jön majd Mexikó. Hinkepi volt, úgy látszik, szabálytalan, nem úgy látszik, hogy tényleg tudna változtatni Ecuador, bármint hogy most fognak, ami azt jelenti, hogy új játékos érkezik, elhagyja a pályát Yeboah és Angulo, talán nem meglepő, és akkor Caicedo az egyik pályára lép, és Páez a másik. Úgyhogy ez a kettős csere azt vetíti előre, hogy kihasználta minden lehetőségét az ecuadori szövetségi kapitány. Páez a River Plate játékos a kölcsönben, egyébként pedig a Chelsea játékos, ez más kérdés, hogy neki sok lehetőség ott nem volt, és nem is nagyon lesz majd valószínűleg ez a 27. válogatott meccse Páeznek, és a másik játékos, a Jordi Caicedo pedig a 23. találkozója, neki van 4 gólja már legalább, és ez legalább jónak mondható, de Orbelin, illetve Reyes is érkezik mexikói oldalról. Quinonesnek ennyi volt a mai összecsapás, gól-gól passz a neve mellett, ő mindent megtett, nagy tapsi jár neki a mexikói közönségtől, és Alvarado a másik, aki elhagyja a pályát, szóval 10 perccel a rendes játékidő vége előtt már elhagyták 10-en a pályán, de 10-en jöttek be, szóval minden puskaporát ellőtték a szövetségi kapitányok. Szerinted lesz-e változás még, mármint hogy az eredményt illetően?
1: Igen, most már a fele-fele csapat le van cserélve mindkét oldalon. Az ekvádoriak célja egyértelmű, valahogy zárkozni és hosszabbításra menteni a rendes játékidőt. Nagyon nehéz feladat. A mexikóiak pedig a lendületből most visszavettek, de egész meccsen nem is lehet tartani ezt az iramot. Véleményem szerint, ha talál is gólt Ekvádor, hosszabbítása nem fogja tudni menteni a mérkőzést.
0: 2-0-ra vezet Mexikó, Quiñones és Raúl Jiménez góljaival a mexikói válogatott Ekvádor ellen. Jelen állás szerint 10 percre van attól, hogy tovább menjen, Ekvádor pedig búcsúzzon a világbajnokságtól. Pedig a németek elleni 2-1 az sejtetett valamit, de a németek is búcsúztak, és így már elmondható lesz, hogy kisebb 36 óra leforgása alatt a teljes csoport búcsúzik a világbajnokságtól, hiszen elefántcsontpart Norvégiával szemben szenvedett 2-1-es vereséget és búcsúzott. Németország tegnap 11-es párbajt követően Paraguaytól esett ki, és akkor most jelen állás szerint Ekvádor úgy néz ki, hogy Mexikóval szemben egy 2-0-as vereséggel egyelőre nem tud a legjobb 16 közé kerülni, de még a hosszabbítás se kiharcolni, hogy aztán 2-15 perc mit hoz, az még a jövő zenéje lenne, de ettől nagyon messze van egyelőre Ekvádor válogatottja. A labdát tartogatják, a második fél időben ettől függetlenül ezzel nincs is probléma, hogy előrébb nem jutnak. Úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy 35-40 méterre van a labda az ellenfél gólvonalától. Felállnak körbe a dél-amerikaiak, de nem tudják, hát még beadni se a labdát. Hinkepi jöhet szöglettel, illetve majd Ekvádor gyorsan elvégzi. Középen bent, ha úgy adódik, van emelkedő ember Rodriguez révén, nem jut el hozzá a labda. Montes, illetve Vázquez kettőse állandóan jön és kifejel mindent. Na meg Rangel kapus is, ő pedig az égi küldeményt megszerzi, leszedi. A keze jól van, úgy látszik, nincs semmi problémája. Úgyhogy majd rúghatja előre, sőt kigurítja inkább a labdát. Mégpedig Gallardónak, ő pedig már előre emeli. Santiago Jiménez-nek azonban rossz az átadás. Kevesebb, mint 10 perc van hátra a mérkőzésből, és 2-0-ra vezet Mexikó, mégpedig Ekvádor ellen, még a mai nap folyamán, mert hát mégis július 1-e van, 18 órától Anglia, a Kongói Demokratikus Köztársaság, este 10-től majd a Belgium-Szenegál mérkőzést rendezik meg, és éjjel 2-kor, igaz már július 2-án Amerikai Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina minden mérkőzést már itt a világbajnokságon a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Továbbra is körbe adogatják az ekvádoriak az ellenfelüket, Mexikót, most balról jön a beadás, van emelkedő ember, de aztán végül a játékvezető úgy ítéli meg, hogy Rodriguez megmászta az ellenfelét, a 16-oson belül szabadrugásra jöhetnek majd a mexikóiak. És azért most már Montes, vagy éppen Vázquez, ha úgy adódik, akkor nem akarja gyorsítani a folyamatokat, inkább csak lassítani. Természetesen Vincsicsnek megvan a lehetősége arra, hogy a hosszabbításra majd egy pár percet még rátegyen. 3 ugye az biztos, mégiscsak a ivószünetet ilyenkor illik megtoldani utána még egy kis kevéssel. Bejön a szabadrugással Rangel kapus a mérkőzés 84. percében. 3-0-ra vezet Mexikó Ekvádor ellen, egyelőre ellenállhatatlan a társ házigazda, hiszen 2-t rúgtak ugye a világbajnokság kezdetén Dél-Afrikának, 1-et Dél-Koreának és 3-at Mexikónak, azaz ha jól számolom, akkor 8 rúgott, egyetlen egy kapott sem a mexikóiak neve mellett, úgyhogy egyik legjobb világbajnoki formát mutatja meg éppen Mexikó ezen a világbajnokságon. Jön egy beadás azonban, mégpedig ekvádori oldalról, de ezeket könnyedén ki tudják fejelni Vázquez Montes kettőse, és aztán már enne előre, hogy kierez, de ledalálják őt. Sőt, Jiménez volt az, aki Medinával szemben kapott egy rugást a térdére vagy combjára, sőt, valójában hozzá sem ért a Milán játékosához Medina, úgyhogy a szabadrúgást azért kapja meg valójában Mexikó, mert nem történt semmiféle kontakt. Ettől függetlenül nem marad Jiménez. Lehet, hogy már csak a buli kedvéért. Hát ami majd lesz itt Mexikóvárosban a mérkőzés követően, az biztos egy nagy fiesta. De aztán majd ugyanebben a stadionban, az Azték stadionban rendezik vagy az angolok, vagy a kongúiak elleni nyolcad döntőt. Kendi révén már labdát, vagy Páez révén labdát szereznek éppen az ekvádoriak. Hinkepi a félpályán túl, már nem jó az átadása a bal oldalra, hiába menne előre valahogy éppen az ott felfutók egyike, de nem jók az átadások. Caicedo a 16-oson belülre, Rodrigueznek nem jó az átadás. Caicedo egy átlövés mellé megpróbálta 25 méterről. Hát az a baj, hogy ez a pattogós kis lövés nem nagyon volt annyira irányítva. Talán az volt a legfontosabb az ekvádorinak, hogy elrúgja Vargas lába mellett. Ez megtörtént, csak még a kapu mellett is elment jó 8-10 méterrel. Úgyhogy jöhet kirúgással majd Rangel. Már vágja is előre. 86. perc. 2-0 vezet Mexikó-Ekvádor ellen. Úton a 16 legjobb csapat közé társházigazda. Bedobással jönnek a félpályától majd az ekvádoriak. Akkor, amikor éppen most Preciado hajítja be a labdát oda a Rodrigueznek, meg tudja tartani a labdát, csak el is pattan tőle. Plata aztán nem tudja megszerezni. Ellenben jön most az ellenakció, a kontra. Jiménez a jobb oldalt, vele szemben Hinkepi, azért jobb védő Hinkepi, ezt mutatta is, hogy csak belekapott egy kicsit a labdába, Jiménez pedig azt se tudta már valójában hol van. Jönnek előre Preciado révén, most az ekvádoriak már a félpályán túl. Rossz az indítása. Hát ezek az átadások borzalmasak, és aztán hát Rangel kapus ügyetlenkedik, ügyeskedik, belefér még ez is, egy kicsit húzza az ekvádori játékosok fejét, eszét. Rodriguez volt az, aki az alapvonal környékére ment, mert éppen a labda egy pillanatra nem volt Rangel kezében, de odaért aztán a mexikói állóőr és felkapta a labdát. Pacho kőkemény a védelem közepén, és aztán már Hinkepi az, aki fordíthat a bal oldalra. Más kérdés, hogy Vargashoz eljut-e a labda, egyelőre úgy néz ki, hogy nem. 87. perc, Mexikó-Ekvádor 2-0. Hát valahogy előrébb kellene kerülniük a labdával, meg úgy minden szempontból is a dél-amerikaiaknak, de tanácstalanok. Tényleg betömörül. Nem a saját 16-os elé Mexikó, inkább 20-25 méterre a kaputól, passávokat lezárják. Jön a 16-oson belülre az ívelés, kicsúsztatja azonban a labdát könnyedén. Gallardo jöhet bedobással, majd Páez, illetve Ekvádor. Hagyja azonban a csapattársnak, Preciadónak a labdát, hogy majd ő hajítsa be. Ezek most már tényleg az utolsó pillanatok egyikei. Itt már nem nagyon lehet szőrözni a labdával, valahogy be kell tuszkolni a gólvonalon túlra. Preciado bedobással, van csúsztatás. Hinkepi a 16-oson belül. Nem jó az átadása, aztán második szándékra már oda tudja tenni, de nem jó vitétől sem az átadás. A középső középpályások, tehát Vite és Caicedo egyáltalán nem tudja szervezni a játékot. Na, talán most egy átlövés, Plata 16-oson belül nem tudja azonban Rodrigueznek átadni a labdát. Pontosan. Jön egy ívelés, be a 16-oson belülre, van fejes csúsztatás, lehet egy mexikóiról ment ki. A lényeg az, hogy jöhet majd. Hát vagy Mexikó, vagy Ekvádor, de egyáltalán nem érződik az a mexikóiakon, hogy kétségbe lennének esve, mert jönnek az ekvádoriak, hát jönnek csak olyan immel ámmal. Most éppen Galíndez kapusnál van a labda, 2 perc a rendes játékidőből, és 2 gólos a mexikói előny Ekvádorral szemben. Quiñones a 22. Raúl Jiménez a 31. lőtt gólt. Na most jön egy baloldali beadás az ekvádoriaktól, nincs fejes, a mexikóiak ki tudják csúsztatni. Preciado, jön a beadás. Sánchez is ki tudja csúsztatni a jobb oldalon. Hinkepi nem hagyja, hogy kimenjen. Valójában ő középhátvéd, de lehet, hogy most bal oldalra került át. Át tudta verni az egyik mexikói, de volt segítő társ. És Lira az, aki kivágja a labdát oldalra. Na most éppen lehet, hogy Hinkepi eltakarja a száját, Lírát ócsárolja, ez nem nagyon szabad. Aztán na, 16-oson belül van lövés is, levágódik a labda, nem tudják azonban oda Rangel kapuja felé továbbítani a labdát, de meglódulnak most a mexikóiak, eldönthetik a mérkőzést. Santiago Jiménez, mellette érkezik a csapattárs, eljut-e valahogy valaki a 16-oson belülre? Nem. Összeesik, már próbálta valahogy a kapu felé próbálkozva Reyes a labdát megtartani, de nem, végül úgy látszik, hogy Pacho a labdát tudta elrúgni. meg volt a kettő elleni párharc, de aztán végül nem is Pacho volt az, hanem Caicedo az, aki szerelni tudott, de ez pedig a 16-oson belül nem tudta a labdát megkaparintani, átvenni. A Chelsea középpályása végül jól tudott közbelépni, de értelemszerűen volt valamilyen szabálytalanság, akkor jön majd a videóbíró általi ítélet, ami akár még 11-es is lehet, de nagy valószínűséggel majd jöhet a találkozó úgy folytatva, hogy bedobással, mégpedig a labdával már Gallardo, és le is telik a rendes játékidő, a 90 perc, a hozzáadott hosszabbítás pedig 7, úgyhogy ennyi még biztos a hátra van a találkozóból, de nagyon-nagyon nem tud kibontakozni az ekvádori csapat. Talán most Plata átlépi a fél pályát, mellette jön Rodriguez, Plata inkább a 16-oson belülre emeli, mellel haza tudja adni a labdát Rangel kapusnak, Gallardo nem tud váltani semmilyen módon Ecuador, miért? Vukovics László.
1: Mindent egy lapra téve, most már ívelgetnek a kapu elé, azért most már voltak veszélyes kavarodások, helyzetig még nem jutottak, de ott lepattanó labdák már vannak, de igazi nagy lehetőséget nem tudnak kidolgozni, mennek előre, próbálkoznak, mindent megtesznek azért, hogy legalább szépítsenek, és a végén még legyen esélyük a gólra. A mexikóiak hergelik a saját közönségüket, hogy vigyék bele őket abba, hogy most már ezt a pár percet kibírják. Izgalmas a végjáték, de hát azért két góllal vezet Mexikó.
0: 80.824 néző, nem lehet több. Ez a maximális befogadó képessége a mexikóvárosi stadionnak, de hát ez már, hogyha éppen a hazaiak játszanak, természetes, hogy teltház van, vagy lesz éppen. Lehet lesz egy harmadik gól, most éppen a bal oldal, Santiago Jiménez az, aki a labdát tartja, majd aztán Liránál van, benne a 16-osom elő, Reyes jobban eltekeri, így fölé! A felső sarkot figyelte, és majdnem eltalálta a felső léc és az oldalsó léc találkozását. Tényleg eldönthette volna a találkozót, de lehet ez is belefér, mert már a 93. percben járnak a csapatok, 2-0-ra vezet Mexikó-Ecuador ellen, és a hosszabbításból még azért 5 perc hátra van. Na de nézzük, lehet, hogy még egy kis apró remény van Ecuador számára, ebből lőni kellene, mármint lőni kéne a kapura, egyelőre Páez az, aki jobbra kiteszi a labdát, Preciadónak, középen bent két ecuadori, de beadni se tudnak már a dél-amerikaiak. Elakad mindig valamelyik mexikói, Reyes az, aki a földre kerül, Vincsics sípja pedig megszólal, szabadrugásra jöhetnek majd saját térfelük közepéről, kissé balról majd a mexikóiak, hiszen Páez az, aki megrúgta a frissen beállt mexikóiak egyikét, mégpedig Pinédát, úgyhogy kicsit még könyvelhet a szlovén játékvezető, aztán pedig úgy látszik, hogy jöhet majd a szabadrúgással a mexikói válogatott, és még a kapus Rangel az, aki ráadásul elvégezheti majd a szabadrúgást. Nagyon magabiztos a mexikói válogatott, illetve érződik az, hogy lehet még van ebben egy kicsit több a folytatást illetően. Hát több kell lehet, hogyha majd az angol-kongói párharc győztese érkezik, de ez mindenféleképpen egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy Ecuadornak tudtak két gólt lőni egy világbajnoki kimérkőzésen. Bár pont Mexikó volt, aki legutóbb tudott hármat lőni a két csapat legutóbbi mérkőzésén, felkészülési találkozóján. Igaz, 2019-ben volt az a két csapat egymás elleni mérkőzése, amikor hármat is rúgott Mexikó, de hát manapság már nem feltétlenül szokott ez megjelenni. Inkepi pedig eltakarta a száját, de már korábban is, lehet, hogy Vincsics majd, ha ezt nem is akarja, de meg fogja nézni. Ez lehet mostani eset, asak nem, egy korábbi, de Inkepinek már volt erre egy kis apró szösszenete, hogy amikor éppen nem tetszett Lirával kapcsolatban a megmozdulása, akkor eltakarta a száját, most éppen Jiménezzel volt némi perpatvara, de hát úgy látszik, hogy akkor Inkepi már-már visszaesőnek számít, és ennek következtében előfordulhat, hogy őt kiállítják. Vincsics jön, eléggé egyértelműnek tűnik az eset, A szlovén játékvezető pedig akkor felmutatja a piros lapot majd Hinkepinek. Az ítélet pedig piros lap, Hinkepi számára véget ér a világbajnokság, nem csak a mai mérkőzés. Hát ez több, mint butaság.
1: Igen, hát az utolsó reménye is elszállt így Ecuadornak. Nagyon nehéz elviselni, hát 4 évente van világbajnokság. Itt voltak a kapujában, hogy a 16 közé bejuthatnak, de nem sikerült, és itt ezt már nem bírta Hinkepi, a kiállítás sorsára jutott, de úgy gondolom, hogy ez már nem osztoroz, inkább az, hogy nem játszhat majd a következő mérkőzésen, de a világbajnokságon nem lesz neki következő mérkőzés, tehát ez már nem érinti.
0: Hinkepit kiállította Vincsics játékvezető, most már csak 10 emberrel, Ecuador 2 gólos hátrányban, 2 perc van a hosszabbításban, lehet még egyet rátesz, akkor valójában 3 perc, de nagyon-nagyon távol tényleg az ekvádori válogatott bármitől is, még talán szépítés azért összejöhet. Vázquez az, aki visszaemeli a 16-os környékére a labdát, ez alaponalon kívülre kerül, kirúgásra jöhetnek majd az ekvádoriak. Caicedo mutatja az övéinek, hogy mindenféleképpen még jöjjön azért a labda előre felé, van csúsztatás Rodriguez-től, de nem tudnak előrébb jutni semmilyen módon az ekvádoriak. Aztán még Santiago Jiménez az, aki kiugorhat és mehetne az ellenfél kapuja felé. Hát a labda átvétellel is gondjai voltak a Milán játékosának, és még ő is volt szabálytalan ráadásul. Még előfordulhat az is, hogy Medina volt, sőt Vite volt szabálytalan, hogy ott odarúgott a mexikóinak. Mondjuk akkor 2 percen belül nemhogy 2 gólt nem lő Ecuadoron, lehet kap 2 piros lapot. Brutálisan azért Vite ott megrúgta az ellenfelét, aztán még oda is csapott egyet Jiméneznek, még előfordulhat, de nem úgy látszik, hogy ezt most már hagyják annyiban. Vite megúszta a következményeket, pedig azért odaütött egy kicsit Jiméneznek. 97. perc, letelt már a hosszabbítás valójában, de azért még engedi a szlovén játékvezető, nincs lövés, szabadrúgás lesz majd, hiszen ott a 16-os vonalánál pont ez volt az, aki összeesett, és akkor még a mexikóiak felívelhetik a labdát, és rúghatják előre. Lehet ennyi még belefér, hogy Rangel előre vágja valójában, hiszen letelt ebben a pillanatban a 7 perces hosszabbítás. Volt még egy piros lap a ráadásban, de minek erőltesse Vincsics valójában már ezt a találkozót, hiszen ünnepelni készülnek a mexikóiak. Medinánál van Jiménez, az, aki kapargatott körülötte, de Medina előre tudja azért még rúgni a labdát. Még bedobásra jók lesznek a mexikóiak, ha minden igaz, de hát nem nagyon akarják elvégezni semmilyen módon. Most már inkább az ünneplésre fókuszálnának a hazaiak. Megtörténik a bedobás, azonban nem tudják visszaszerezni a labdát a hazaiak. Jön azonban Galíndez, aki pedig felvágja a félpályán túlra. Érkezik a védelemből Montes, aki meg a mezőnybe visszafejeli. Preciado pedig nem éri el a labdát. Az oldalvonalon kívülre kerül, csak hátrafelé Galíndez kapusnak. Na még meddig engedi? Most 1 percet még rátett azért Vincsics játékvezető. Ez most már csak a szépítésre megy, mármint ekvádori oldalról, ha csak nem még egy kontra. És akkor még Caicedo is felrúgja az ellenfelét, sárga lap. Frankónak van egyébként, vagy hát volt, de már nincs a pályán sárgája, meg ugye Páez is besárgult, most pedig Caicedo. Hát így nagyon nehéz tényleg kordában tartani az indulatokat a dél-amerikaiak részéről. Éppen Pinédát öklelte fel az ekvádoriak csapatkapitánya. Szabadrúgás, amelyet még Rangel elvégezhet, 99. perc, előre rúgja, és akkor, ha minden igaz, akkor véget kell vetnie már a mérkőzésnek Vincsics játékvezetőnek. Lehet még a 100-ba azért átlépteti a fiúkat, biztos, ami biztos, de hát már fújolnak a mexikói közönség nézői, de itt a vége, ebben a pillanatban Mexikó megnyeri a mérkőzést, és a legjobb 16 közé kerül. Az első fél időben már kialakult valójában a végeredmény, Quiñones a 22. percben, majd Jiménez, Raúl Jiménez a 31-ben meglőtte a második gólt, de még azért a második fél időben Hinkepi a 95. percben kiállította magát, itt 10 emberrel fejezte be Ecuador a mérkőzést, és a világbajnokságot. Zárszóként Vukovics László a mérkőzésről.
1: Az egyik házigazda Mexikó fogadta az eddig remekül szereplő Ecuadort. Ecuador szövetségi kapitánya Sebastián Becasese felhívta a figyelmet, csak az első 15 percet éljük túl, tudta, hogy hatalmas rohamok lesznek. Ennek megfelelően fantasztikusan kezdett Mexikó. 10 perc alatt 4 helyzetet dolgozott ki, zsinórba, Romo beadása, Jiménez fejelt mellé, Quiñones lövése, Alvarado lövése, záporoztak a helyzetek az ecuadori kapura. Ezt megúszták az ecuadoriak, pillanatokra sem volt náluk a labda, és amikor már úgy nézett ki, hogy egy picit meg tudják tartani egy 3-4

0: lőttek, próbálták nyomás alatt tartani a mexikóiakat, de ez passzív labdatartásban, élő fal előtt való lassú adogatásban merült ki, nem tudtak oda kerülni helyzetig, nagyon agresszíven játszottak, próbálták feltörni a mexikói védekezést, de Mexikó ma nagyon egyben volt, a hangulat félelmetes itt Mexikóban, az Azték stadionban 80-80.500 néző, ez a maximális befogadó képesség, hatalmas, fantasztikus tényleg a hangulat, leírhatatlan, amit a mexikóiak ezen a mérkőzésen csináltak. Az első félidei játékuknak köszönheti Mexikó, hogy tovább jut a mai mérkőzésen, bekerül a 16 közé a házigazda, egyik társházigazda. Ecuador sok mindent elkövetett, a végén már nem bírtak az indulatokkal, Hincapié is a kiállítás sorsára jutott, többeket is ki lehetett volna állítani. 100 percig tartott a mérkőzés, de egészébe véve Mexikó 2-0 ilyen arányba is teljesen megérdemelten nyert, Ecuador pedig emelt fővel búcsúzik.
1: Hajnalban kezdtük a közvetítést, reggel lett, mire véget ért a találkozó, hát Mexikóban pedig jöhet a fiesta. Mexikó-Ecuador 2-0, Katona László és Vukovics László köszöni a figyelmüket, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval, viszont hallásra.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hanyat fekszem, üres!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És mindjárt fél hét lesz, hogy jó reggelt kívánunk mindenkinek. Igen, Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. Most lett vége az izgalmas Mexikó-Ekvádor meccsnek, azért csúsztunk egy picit, próbáltuk itt élőben az eseményeket követni, meg László Csabát is elérni, akivel majd beszéltünk volna később, mert ő most New Yorkban tartózkodik. A kapcsolat nem jött létre, dolgozunk rá, úgyhogy mindenkinek csodálatos napot kívánunk. Csonka Zsófival, hello Zsófi.
2: Hello, hello, Harsányi Levi.
1: És itt van Szalai Krisi, hello Krisi.
3: Jó reggelt, hello, sziasztok.
1: Úgyhogy így vagyunk. Hogy tetszett a meccs, nagyon röviden, aztán majd folytatjuk, mert 7 óra után jön Bánki Dodi. És ezt is, és minden más VB meccset elemzünk.
3: Jó volt Mexikó, Ecuador 2-0, egy dolog hiányzott, a hullám.
2: Tényleg, akarsz, mexikói hullám.
1: Miért akarsz meghalni? Na mindegy, szóval jó reggelt kívánok mindenki. 06-30-55-55-605 az elérésünk. Reméljük a nagy minegre való tekintettel. Ma még van a nagyobb állami vállalatoknál.
3: Mára lett meghozni, ugye? Mai félig, ugye?
2: Meghosszabbították, így van.
3: Aha, igen, mert holnaptól majd jön egy kis lehűlés, eső.
2: Reméljük,
3: vihar.
2: Franciaországból.
3: Onnan, igen. Onnan, pont onnan. De a Franciaországból ér ide a hang egyébként a mérkőzéseken is, hiszen a franciák is játszottak.
1: Igen, na ugye erről is beszélünk persze minden másról, úgyhogy tart a nagyon komoly nyári vakáció. Pont tegnap beszélgettem valakivel, hogy figyelj, ez a június hogy elszállt? Olyannyira, hogy július elsője van, gyerekek.
3: Igen.
1: Tehát olyannyira. Zsófit magához fel egy picit.
2: Köszönöm. Valóban mondjuk én utazóügynök voltam az elmúlt napokban, úgyhogy kicsit a dátumok, a napokat is nehezen, de a dátumok a végképp nem vagyok képben, úgyhogy köszönöm a felvilágosítást.
1: Nem is tudom, hogy mit lehetne csinálni
2: ezek
1: igazából.
2: Ezért kell rádiót hallgatni.
1: Igen, ilyen időben valahogy egyszer voltam egy olyan szigeten, ott van nagyon-nagyon Indiai óceán környékén, ahol képzeljétek, nem házfelügyelők, hanem szigetfelügyelők vannak.
2: Csodálatos.
1: És az a feladat, hogy ott sétál a szigeten. És nézelődik, hogy ne nagyon jöjjenek oda olyan emberek, akik nem odavalók. Nyilván ilyenek nincsenek, de néha megállnak.
3: Halózók, indiánok.
1: Olyanok nincsenek, nem turisták, tehát ne verjenek ott sátrat, ne akarjanak ott élni, lakni. Csodálatos élővilág, és egyébként az élet is olyan. De szerintem ő is unja, nem? Ez a baj.
2: Ez a 138 ezredik köröm.
3: Kör.
1: Megint egy pálma, megint egy kókusz, megint egy tenger. Na, szóval mindenkinek jó reggelt kívánunk, mindjárt jövünk, és persze, hogy ígértük, jön majd Bánki Dodi 7 órától élőben lesz a vendégünk. Egy picit belemegyünk, nem is elemzésbe, hanem kicsit hangulatelemző, nem szakmai elemzésbe, a VB hangulatelemzésében, mert esnek ki nagy csapatok, és arról beszélünk már arról is, hogy nem nagyon látom, hogy ez lelkileg megviselni őket. Tehát egy tornának tudják le, és azért ez szerintem ennél lelkileg sokkal fontosabb. Már egy világbajnokság.
3: Igen, ahogy megyünk bele, majd elkezdenek hullani a könycsepek.
2: Igen.
3: Mi csinálok? Rágom?
2: Igen.
1: Hát Van Dijk már egy olyan jakton ébredt ma reggel nyújtózkodva, és azt mondta, talán jobb is így. Pedig azért szerintem a lelke és a szíve azért messzebb vitte volna őt. Na, úgyhogy mindjárt jövünk, egy perc van, fél hét.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Harmadfokú vízkorlátozást jelentett be a miniszterelnök. Munkaszüneti nap van az egészségügyben. Fokozatosan enyhül a kánikula, de ma még marad a hőség. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint, Pest, Nógrád és Komárom-Esztergomvár megyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Melétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Munkaszünet van az egészségügyben. Semmelweis Ignác születésének napján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rend szerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzététételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan teszik közzé az adatokat. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vöröskód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgáltatókhoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. Megnyílt a budapesti Biodóm fővárosi állat és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük különleges majmokat, a hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt a fővárosban az Erzsébet híd budai lehajtóján. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Kanada, Marokkó, Brazília és Paraguay után Norvégia, Franciaország és Mexikó is 8-at döntős a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Egy friss eredménnyel kezdünk, a társházigazda mexikói válogatott ugyanis 2-0-ra legyőzte Ecuadort, és ezzel a 16 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. A viharos időjárás és villámlás miatt egy órával később kezdődött a mérkőzés, amelyet a mexikóiak már az első fél időben eldöntöttek, Quiñones és Jiménez találataival. Mexikó 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. A négy találkozó után is 100%-os mexikói gárda a vasárnap az Anglia-Kongó párharc győztesével csap össze. A 8 éve világbajnok, legutóbb pedig ezüstérmes francia válogatott is továbbjutást ünnepelhetett, mivel 3-0-ra nyert Svédország ellen, és ezzel tehát 8-at döntős a VB-n. A három francia gólból 2 Kylian Mbappé nevéhez fűződik, most 5 hallják.
3: Ez nem csak rólam szól, hanem az egész csapatról. Megvan a továbbjutás, és ezt szerettük volna. Az egyenes kieséses szakasszal egy új sorozat kezdődött. A mérkőzés elején kicsit visszafogottabbak voltunk, de aztán már jól játszottunk. Innentől Paraguayra kell koncentrálnunk. Megmutatták, hogy komolyan kell venni őket, mert legyőzték Németországot. Szóval a VB ezen szakaszában már nincsen könnyű mérkőzés.
2: A harmadik világbajnokságán szereplő klasszis Kylian Mbappé 18 találattal az örök ranglista második helyén áll, és egyetlen gólra megközelítette az éllovas argentin Lionel Messit, akivel jelenleg holtversenyben együtt vezetik az idei torna góllövő listáját, mindketten 6-szor voltak eredményesek. A kétszeres világbajnok franciák szombaton a 8-6 döntőben a paraguayi csapattal játszanak majd Philadelphiában. És Norvégia is a 16 közé került, miután 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot. A győztes gólt és a továbbjutást Erling Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. VB gólját. A Manchester City klasszis a pályafutása első 3 VB meccsén egyaránt betalált, erre legutóbb Kocsis Sándor volt képes. Szenvedett a kispadon, és a győzelem ellenére fizikálisan rendkívül nehéz ellenfélnek titulálta az Elefántcsontparti együttest a norvégok szövetségi kapitánya, aki röviden értékelt is, Ståle Solbakken.
4: Nagyon boldog vagyok, egy nagyon erős ellenfél ellen játszottunk, amely fizikálisan igazi szörnyeteg volt számunkra. Megnyerték a párharcokat, a mérkőzés pedig folyamatosan hullámzott. Volt egy-két kisebb lehetőségük, de úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Nem volt könnyű mérkőzés, nagyon szenvedtem a kispadon.
2: A norvégok magyar idő szerint vasárnap 22 órától a brazil válogatottal mérkőznek majd a New Yorki 8-at döntőben. A VB folytatásában magyar idő szerint 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz Atlantában, majd 22 órakor kezdődik Seattle-ben a Belgium-Szenegál találkozó egyaránt a 16 közé kerülésért. Mindkét meccset élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Lemondott a hollandok korai búcsúja után Ronald Koeman szövetségi kapitány, a holland szövetség technikai igazgatója. Nigel de Jong csalódást keltőnek nevezte a VB szereplést, mert a cél az elődöntő volt, a vágy pedig a világbajnoki cím megszerzése. Ettől pedig messze elmaradt a válogatott, hiszen már a kieséses szakasz első körében kiesett a VB-n Marokkóval szemben. 14-10-re legyőzte Hollandiát a júliusi világkupára készülő magyar női vízilabda válogatott Szolnokon. A két együttes először találkozott egymással a februári Európa-bajnoki döntő óta, amelyet a hollandok nyertek meg büntető párbajban. A magyar csapat holnap ismét összecsap a hollandokkal a Hajós Alfréd sportuszodában. Nem jutott negyeddöntőbe a magyar női junior kézilabda válogatott a kínai Csincsungban zajló korosztályos VB-n, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. És az első fordulóban búcsúzott Serena Williams Wimbledonban, az egykori világ első 3 játszmában kapott ki a 20 esztendős ausztrál Maya Joynetól az angol nyílt teniszbajnokságon. A világelsőséget pályafutása során összesen 319 hétig birtokló Williams 2017-ben nyerte legutóbbi Grand Slam címét, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a... a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban Harsány Levente, Csonka Zsófia és Szalai Kristóf. Még nem tudja, hol folytatja karrierjét, de lehet, hogy Magyarországra vonul vissza Hang Ádám, a Juventus Badalónától távozó magyar kosárlabdázó.
2: Ádám, múlt héten vált ugye hivatalosan, hogy távozol a Badalónától, érzelmes posztban búcsúztál, meg azért a szurkolók reakciója is sokat mondó volt. Hogyan élted meg az előző napokat?
3: Hát jobban, mint ahogy megéltem az utolsó mérkőzést. Az utolsó mérkőzés, amikor vége lett, akkor azért meg kell valljam, azért leérzékenyültem. Nyilván összegyűlem lett bennem nagyon sok érzés. Azért az utolsó két hét ez nagyon érzelmes volt, mert nem lehetett tudni, melyik az utolsó mérkőzés. Ugye a Baszkoni ellen, ugye, amikor ugye a két győzelmig ment ugye a párharc, akkor is a második mérkőzésen, ugye elsőt kikaptuk ott Baszkoni, a második mérkőzésen Madrid hozam, Ricky Rubio mondta, nem tudom, hogy az utolsó mérkőzésünket, de hogy nagyon nagy élmény volt vele játszani, és ott már érzékenyültem még a mérkőzés előtt, de aztán ugye nyertünk, sőt tovább is jutottunk, ugye, és akkor minden egyes mérkőzés az egy kicsit ilyen tényleg emocionális ilyen hullámvasút volt föl-le, mert nyilván minél tovább szerettem volna jutni, de aztán végül eljött ugye a pillanat az utolsó mérkőzésnek, amikor ugye lecserélt az edző, akkor tényleg óriási élmény volt, hogy felállva tapsoltak meg ott a Badalónában. Nyilván nagyjából azért már tudta mindenki, hogy nem fogok maradni. Volt egy pár interjúm a szezon során. Ugye úgy alakult az egész helyzetem a Badalónában, hogy én szóltam nekik még azt hiszem december környékén, hogyha szeretnék esetleg velem folytatni a munkát, akkor most lenne egy olyan idei intervallum, amikor le tudunk ülni, és át tudjuk beszélni esetleg a közös munkát a jövőben. Ha nem, akkor sajnos nekem el kell kezdenem ugye olyan döntéseket hoznom, amik lehet, hogy már visszafordíthatatlanak lesznek, és nem fogok tudni akkor már semmilyen választ adni, vagy legalábbis pozitív választ adni feléjük. És sajnos ez így is történt, az ajánlat elég későn érkezett már meg az ő részükről, és ekkor már ugye meghoztuk a döntést azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk hazajönni, és ugye a gyerekeket beírattuk az iskolába itt Magyarországon, valami nyilván a költözésre készültünk már föl, úgyhogy nyilván ez most már csak egy ilyen formalitás volt, ez a pár nappal ezelőtti úgymond hivatalos elköszönés a Badalónától, ott már ugye tudták mindenki, de hát így is fantasztikus két év volt, és tényleg ahogy te is mondtad, mind a szurkolók által, mind pedig ugye a csapat által tényleg olyan pozitív üzeneteket kaptam, amik hát talán mindennél fontosabbak az összes kupánál, az összes szép mérkőzésért, szép pillanatért, ezek azok a pillanatok, amiért azt gondolom, az ember tényleg azért játszik, és ezt azért jó volt átélni.
2: Maradjunk egy picit ennél a Valencia elleni meccsnél. Én azért a pályafutásod eleje óta követem a karrieredet, és hát azon gondolkodtam, hogy nem nagyon emlékeztem olyan pillanatra, olyan momentumra, amikor te így elérzékenyültél volna a pályán. Mi volt ennek az oka, vagy miért volt ennyire különös ez a Badalónai kaland?
3: Nem volt. Hát talán egyetlen egy volt még, ugye a 2023-as Euroliga döntő, az volt az egyetlen olyan, amikor még sikerült sírnom a pályán, vagy legalábbis ennyire érzékenyülnöm, de ugye az is egy másféle érzések gyűlemlettek akkor bennem. Ahogy mondtam, szerintem ez a két hét így összegyűlemlett bennem. Nagyon sok, a szezon elején nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt nekem, nagyon nehezen indult el a szezon, mentálisan nekem nagyon nehéz volt, nem is ment annyira jól a játék. Nyilván már úgy mentem bele a szezonnak, hogy akár lehet ez is. Most már azért elmúlt két-három év, majdnem minden szezonnak úgy mennek az ember, hogy akár lehet az utolsó is. Ennek is úgy mentem neki, de valahogy ez egy picit más volt. Pikantériájában más dolgokat éreztem, és ez nehéz volt feldolgoznom, ez is nagyon érdekes, mert sok emberrel beszélgettem, és mondták, hogy hát jó, hát a tapasztalt játékos, hát igen, tapasztalt az ember, csak az ember egyszer vonul vissza, vagy egyszer van az, hogy utolsó mérkőzés, és azt ugye nekem is át kell élnem. Úgyhogy a szezon elején egy kicsit nehéz volt, aztán utána, amikor rendbe raktam a fejemet, és elfogadtam, hogy tényleg ez lehetséges, hogy az utolsó szezon külföldön, vagy legalábbis egy ebben a formában, akkor onnantól ez sokkal jobb lett a teljesítményem, és tényleg a szezon második felében azért már nagyon jó teljesítményt tudtam nyújtani. És ez egy kicsit olyan minden, tehát azért nyilván az emberben ott van az, hogy azért ez egy nagyon hosszú út volt, nagyon-nagyon sok olyan negatív és pozitív élménnyel együtt, ami így összejött, és hát nyilván benne van az, hogy tényleg ez lehet, hogy az utolsó mérkőzésem volt külföldön, ami az, hogy azért 2010-ben mentünk ki, ha jól emlékszem, még Márézába, azért ez egy nagyon durva 16 év volt, nagyon-nagyon intenzív, nagyon sok élménnyel, nagyon sok dologgal, és hogyha ez az volt az utolsó, akkor ennek azért egy nagyon szép lezárása volt. Nem tudjuk, hogy ez volt az utolsó, de ha esetleg ez volt az utolsó, akkor ez egy nagyon szép lezárása volt neki.
2: Hogyan esett az egyébként, ahogyan téged kezelt a spanyol sajtó azután, hogy kiderült, hogy távozol Badalonából, mert azért a világ egyik legerősebb bajnokságáról beszélünk, és te külföldiként töltöttél ott hát 15-16 évet nagyjából. Azért ezek a reakciók szerintem önmagukért beszélnek.
3: Így van, nagyon jól esik. Pont amit mondtam, hogy ez talán még minden egyes kupánál és egyéni elismerésnél és csapat elismerésnél talán többet számít, mert mondjuk 10-15 év távlatában lehet, hogy talán valaki arra emlékezni fog, hogy megnyertem az Euroligát, de most hány spanyol bajnokságot nyertem, vagy hány kupát, vagy hány szuperkupát, nem valószínű, hogy fognak emlékezni. Viszont arra, hogy milyen ember voltam, hogy hogyan néznek rám, és hogyan tisztelnek a csapattársaim, a nézők, a szurkolók, a sajtó Spanyolországban, ez mindenféleképpen egy óriási elismerés. Nyilván ebben van is munka, és nem is, ebben a forma nem is igaz, hogy munka van benne, mert igazából mindig magamat adtam, és mindig magamat próbáltam, és tényleg talán ezért is van az, hogy mindenki, amikor elköszönök, akkor ennyire kedvem, mert soha mind a sajtóval is, és mindenkivel, amikor kommunikálok, akkor mindenkit megpróbálok tényleg egy kalap alá venni, és mindenkinek ugyanúgy megadom a tiszteletet, legyen az a szertáros a csapatnál, vagy a GM, vagy az elnök, mindenkivel ugyanúgy beszélek, és én azt gondolom, hogy ez, amit visszakapok igazából, ez a tisztelet, ez a szeretet, amit én megpróbálok mindig kifele sugározni, az, amit én visszakapok. És egy nyilván nagyon jól esik, meg hát ahogy mondtam is, ez egy óriási dolog, bárhogy is legyen ennek a folytatása.
2: Az öltözőben való szerepedről beszéljünk, kérlek, amit a Badalonánál töltöttél be, mert azért ez szerintem én kívülállóként úgy láttam, de majd megcáfolsz, vagy megerősítesz, hogy azért merőben más volt, mint korábban a pályafutásod során bárhol. Ott voltál te rutinos rókaként, ott volt Ricky Rubio, ott volt Ante Tomic. Milyen volt egyrészt velük?
3: Jó volt. Volt egy közös csetünk, az volt a csapat chat neve, vagy Old Guys, ez volt a Old Guys penya, ez volt a csapat neve, és akkor így hónapra azért megpróbáltunk mindig összehozni egy ilyen találkozót, ahol azért átbeszéljük a csapatnak a dolgait, de leginkább ami főleg a Rikinek az érkezésével ugye azért előtérbe helyeződött, hogy azért nagyon-nagyon szívén viseli ugye azért a Badalonának a sorsát, nyilván ugye onnan jött, és az egész klub azért neki nagyon közel áll a szívéhez, és egy változáson megy keresztül, indult el ebben az évben azért a klub, mert óriási potenciál van a klubban. Nyilván ez egy elképesztően történelmi klubról beszélünk, aki még annól Euroligákat nyert, de ugye azt a fényét talán az elmúlt 20-30 évben azért ezt elvesztette, és ezt most szépen lassan szerintem elkezdtük szépen fölépíteni. Tényleg idén azért elképesztő az, hogy az embereket is visszahoztuk újra a csarnokba. Az illúzió, ami volt ebben az évben, az kicsit más volt, mint az elmúlt években. Nyilván ez a Rikinek is köszönhető, azért egy ekkora sztár ugye visszajön az NBA-ből, és itt folytatja velünk a játékot, azért ez egy óriási dolog volt. De megpróbáltuk azért ezt is így valamilyen szinten elindítani, és hát nyilván ugye ez is egy olyan feladat volt, ami új volt számomra, az, hogy ugye a fiatalokkal hogyan kell kommunikálni, hogyan tudjuk őket segíteni, hogyan tudjuk őket úgy motiválni, hogy közben azért nyilván néha kicsit erősebben rájuk szólni, de ne úgy, hogy azért nagyon a lelkükbe tapossunk, mert nyilván más generációkat élünk meg, hozzám még máshogy szóltak annó, most azért már nem biztos, hogy ugyanazt a hangnemet meg lehet csinálni, mint ugye mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, de egy óriási élmény volt ez is, és tök jó volt, hogy valamilyen szinten részre se tudtam lenni ennek a badalonai történelmnek, ami szerintem most egy nagyon jó irányba kezdett el indulni, és nagyon remélem az, hogy szóval tudják majd folytatni ezt az építkezést, és egy pár éven belül azt gondolom, hogy ott lehet újra tényleg a kosabb elitében ez a csapat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Juventus Badalonától távozó magyar kosárlabdázott Hanga Ádámot hallották.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Milák Kristóf megkezdi a hajrát!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 7 óra után járunk, most már azt mondja, 7 óra 4 perc van, július 1-jét írjuk át, fordult a naptár, ugye már nagyon erőteljesen nyár van, ahogy azt mondta egykor Szikora Robert, ugye, tiszta erőből nyár. Csonka Zsófi ma reggelt, szia Zsófi, jó reggelt!
2: Hello, hello, jó reggelt mindenkinek!
1: Szolai Kristóf, hello Krisi!
3: És Harsányi Levi, sziasztok!
1: És persze erősödtünk, nem tudom, csatár, középpálya, vagy hova tegyelek most Dodi, szeretettek, köszöntek Bánki Dodi, szia drága barátom!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: A Gyuri Joker játékos!
1: Érezzed magad jól ma, most a VB-ről fogunk beszélgetni, nem meglepő, ráadásul labdarúgó világbajnokságról, hogy te hova tennéd magad? Mert volt egy fiatal kollega, most hívjuk úgy, hogy Kristóf, aki azt mondta, hogy gyerekek, VB-t védelemmel lehet nyerni. Mennyire értesz ezzel egyet?
4: Hát olyannyira, hogy minden a futball alapja a védekezés, tehát minden
1: edző hát onnan indul ki. Persze, graffiti, de hogy igazából?
4: Hát hosszú távon igen, pontos. Ha az Arsenal példáját veszem a Premier League-be, akkor ott a védelem meg a középpályán nyerte meg a Premier League-et, és nem kizárt, hogy most is ez lesz, hogy a franciák nagyon jók a védekezésben, az argentinok nagyon jók védekezésben.
1: Jó, itt van például tegnap ugye Norvég meccs, ha valaki nem látta, bár az nem volt olyan későn, de az a 7 órás van, az minden igaz. Ugye 2-re nyertek Elefántcsont Park ellen, és hogy a dolog lényege, hogy azért az a holland gól, mit nevettek? Az a holland gól...
2: Mint a lett volna egy kárhelyet, egy
1: tény. Mi? Azt te csak úgy gondolod. Elefántcsont Park, én azt mondtam. És, szóval, hogy... igen, mondtad, mit is mondtál Norvégiára, amikor jöttünk be, hogy aki a norvég futballban lát valami szépet, valami hasonló, és ez a kérdés már, amikor ugye azt, hát berúgta az erős holland, tehát hogy bepattant bokáról, egyébként magát akarta szöktetni, hogy jobban vagy belőle a gólt, hogy sönnyedj arra, hogy mindig ilyen elégedetlen vagy, hát gól nem, mindegy, hogy milyen gólt lövünk a VB-n.
4: Hát teljesen mindegy, és ez nagyon fontos gól volt rá, de úgy, hogy Elefántcsontpadnak több helyzete volt, tehát
1: hát attraktívabb
4: volt, igen, de hát aki talál szépet a skandináv futballban, legyen a svéd vagy norvég,
1: a finn foci még ilyen jó, de ennek ellenére gondolom én igen, hogy én annyira nem vagyok most megelégedve a VB-vel, kimagaslóan megy a francia meg az argentin csapat, úgyhogy simán lehet egy újabb francia-argentin döntő, talán ők is érdemelnék meg a legjobban. A többi meccsel úgy vagyok, hogy valahogy most ránéztem, hogy mi lesz ma, tehát nem nagyon hoz lázba. Minek köszönhető ez szerintetek?
4: Nem olyan rossz. Én rosszabbra számítottam, de főleg a kis csapatok miatt, hogy felhígul a mezőny, és ehhez képest a zöldfoki szigetek tovább jutott.
1: Zöldfoki. Zöldfoci fizetett.
3: Hát a kis csapatok abszolút ott vannak most már nagyok szintjén. Tehát mind
1: simán, meg szurkolnak.
3: Meg csak technikába tud fölülmúlni. Tehát egy spanyol, portugál, francia, argentin válogatott. A többiek sebességbe, fizikálisan, gyorsaságba, erőbe ugyanott van az összes most már.
1: Milyen kedvenc meccsetek volt eddig? Amire azt mondtátok, hogy ez már egy VB szint, meg látványos is, hozta is azt az izgalmat, talán még gólokat is annyit, amennyit szerettünk volna.
4: Angol-horvát tetszett nekem nagyon.
1: Igen.
4: De az angol Gána az meg mindennek az a legalja volt. Az első félidőben nem volt kapura lövés, nem játszottak kapura. Ha elviszik a kaput, akkor sem vették volna észre. Egy angol Gána meccsen. Az angol-horvát az viszont jó volt.
3: Igen, nekem kettő, tehát más szempontokból az argentin, amikor Messi triplázott Algéria ellen, és a másik is Algériához köthető, az az osztrák-algér. Tehát az, hogy kicsit bundagyanús meccs, kicsit hát az X-ra játszottak, nem kicsit. De végig szórakoztató volt a 8 perc passzolgatás a 80. és a 90. perc között. Igen. Majd a 9. véletlenül már ez a gyengébbik lábával, a jobbikkal keresztbe akarta húzni, rúgott egy óriási gólt, és egy percre rá. A következő felé. A kapus nem előre fele vetődött a labda, hanem bevetődött a kapuba hátra. Hogy hát véletlenül se érjen oda a labdára.
1: Van, igen, az nagyon véleményes volt az a meccs.
4: Hát, ez több gyanús volt.
1: Igen, nem nagyon látom,

0: vagy én nem nagyon látok, aztán majd mondjátok, ha ti másképp érzitek, vagy látjátok, igazán kimagasló teljesítményt.
1: Hát azért tehát... Messi.
0: Igen?
1: Messi, Mbappé.
0: Nem Mbappé, vagy Dembélé?
1: Dembélé. Hát, de a franciák ebben nyújtak eddig a mezőny fölé, hogy a nem csak a védelmük, meg a középpályájuk, hanem jogos, a csatáson.
0: Messi. Igen, igen, igen, talán Messi.
1: Messi meg Mbappé is, szóval... Most úgy játszik, ahogy...
2: És a kisebb nevet mondunk, még nem kifordult sztárokat keresünk, akkor Diomande tegnapról.
0: Hát
2: Diomandétől azért...
0: A Paris Saint-Germain már meg is vette Lipcsétől.
1: Hát igen, oda száll, hát menne, a Liverpool is hívja meg a Real Madrid.
2: Te sokszor láttad a Lipcsébe a Diomandét.
1: Hát a Lipcsé nem... Kimagasló volt. Tehát abszolút a legjobb játékos.
0: Hol volt előtte ez a gyerek, a Lipcsé?
1: Leganészbe. Igen, ez
0: a... Ott volt a Barcelona szeme előtt. Ez egy mindig örök kérdés, de persze, hogy van egy játékos, az a adottságképzettség az körülbelül megvan. Hogy nem jön ki, és hogy jön ki egy csapatnál, vagy egy edzőnél. Tehát ugyanaz. Tehát,
1: van Magyarországon is példa erre, Varga Barni, aki közel 30-hoz fedeznek föl, de ott van Saliba esete, az Arsenal francia védője, akit nem hogy a B csapatban, el is zavart ártett akkorában, aztán ilyen Sanetien, Nice-en keresztül visszakerült, és a világ egyik legjobb védője. Van ilyen.
0: Lehet, hogy meg kell érni. Igen. Mennyire veszik szerinted komolyan a VB-t a játékosok?
1: Nagyon. Nagyon, de itt a legeslegfontosabb... Nagyon.
2: A sztárokon látszik, nem, hogy Holland rúgja a gólt, Mbappé rúgja a gólt, Messi, Vinicius,
0: tehát ők... ez a három vagy négy, na de itt azért van 48 csapat, és kb. 400 játékos.
1: Na de a legfontosabb itt a wellness. Tehát az, hogy a szövetségi kapitányok, a háttérstáb pihentesse őket, mert egy kimerítő szezon után vannak. Tehát pup lenne a hátukon, de úgy, hogy élvezzék is a futballt, itt mentálisan föl kell készíteni, pihentetni, regenerálni, olyan terhelést adni, amivel frissebbé válnak.
0: Persze pup a hátukon, de VB is. VB az mindig...
2: VB az VB, az ember.
1: Tudod, hogy pup a hátukon, ha elviszik őket lakatlan szigetre is, és nincsenek ott a családtagok. Tehát itt minden apróságra figyelni kell, hogy ott legyen a gyerek, ott legyen a feleség, a barátnő...
2: Kiskutya.
1: Legyen. Hát miért még talán az
3: ilyen?
2: Mi?
3: A jacht.
2: Hát azt már nehezebben.
0: Azt írja Gábor üt, ha mondjuk a kiállítják Messit az előző meccsen, akkor egy gólos és nincs sehol.
2: De miért eltották volna ki? Ez engem is ezzel jönnek oda.
3: A párti masszázs miatt.
2: De ne vicceltek, ezt a VB-t, ezt a véletlen taposást nem állítják a VB-n kiállítással. Vinicius megtaposta Hakimi sokkal csúnyában az a brazil marokkon. A nyitó meccsen az USA játékos a térden talpolta, akkor nem a nyitó, mert más, az USA-nak a nyitó meccsén térden talpalta ellenfelét. De ezt most tudatosan nem adnak rá pirosat.
1: Azért lásd be, ismerjük az Apple-t, azért segített a pedig D-je. Lionel Messi-nek, amit én a világ legjobbjának
3: tartok. Nem azon múlt a meccs, de az ő
1: saját. De ha ő nem Lionel Messi, akkor ez piros.
2: Szerintem nem.
1: Emlékezzetek rá, a Némstadion, még a régi Némstadion, Markus Merk, egy német fogorvos, egy perc után kiállított a Vancák Vilmosról, és az első válogatottsága volt Lionel Messi-nek.
0: Hát én konkrétan tudom, ott mentem mellettünk, ez mindig elmondom, és ott álltunk a játékos kiállóval, és ilyen kis kopogós magas sarkúban, ugye ő, a kis topliótű kopogó, és úgy ment el előttem, mint a Kristóf most nézi a telefonját. Na. És akkor ne kérjünk tőle egy aláírásra, hagyjad már első válogatottságra, nem érdekes. Így nincs ilyen képen meg aláírásra.
3: Dolgok, amiket megbántam az életemben, lista szereplőjén történetet hallhattuk.
0: Igen, szóval egyébként igen, szóval, hogy persze, hogyha, de ez a mi lett volna, ha a kezdetű mondatok egyre soha nem igazak, mert szerintem nem igazán kell velük foglalkozni. Az egy adható, nem adható piros, sárga, megint a bíró van, a bíráskodással foglalkozunk. Jegyzem meg, hogy szerintem a VB-n most
2: abszolút,
0: idáig egészen jó.
1: Hát azért a németek meg nem adott gólja. Kinek? Hát a németeknek, amit nem adtak meg, amit...
2: Melyiket?
1: Hát a felfejes.
2: Hát ez hol? De hát ez nem volt gól.
1: Hát miért nem gól? Hát miért nem gól?
2: Mert a kapusnak úgy neki mondta, hogy lefekült a földre. A
0: világ másik végén volt,
1: a Premier League-ben minden ilyen gólt megadtak. Minden ilyen.
2: De ott sem volt szabályos.
1: Dehogy nem.
2: Hát az Arzen az összes szöglet utáni gólyát úgy szerezte, hogy szabálytalanul. Hát hányszor kifakadtak ellenük, minden edző.
0: De hány ilyen van? Az a baj, én legalábbis úgy látom, hogy úgy érzem, hogy annyira széttörik a játékot minden egyes ilyen visszanézéssel, a kapust elvileg akadályozták, mindenki meg át akarja verni a kapust.
1: Irányiaknak a további jutása. Az, amikor tényleg egy centin múlott a leshelyzet.
2: Hát igen, olyan van. Hát az a Sánchez-nek a
1: Kolumbia Portugálon. De most őszintén, kit érdekel ez? Én nagyon a VAR ellen vagyok. Én örültem, amikor bevezették, a gólvonal technológia az rendben, de ez a VAR, ez hazavágja a futballt. Ez teljesen hazavágja.
0: Már nem is nem merik mutatni az arcukat, csak oldalról a VAR szobában.
2: Pedig az elején még mosolyogtak a kamerába, aztán vicceskedett az egyik, azóta már nem mutatják.
0: Én azt várnám egyébként egyfajta újításként, hogy de nézzétek, mert minden VB-n volt mondjuk a dal, vagy vúzella, vagy bár, tehát valami.
1: Jaj, ne, azt nem.
0: Lehet kötni, és itt meg nem tudom mihez kötni. Most csak úgy megy a VB. Talán a visszaszámlálás.
2: Ugyanezen gondolkoztam, hogy most mihez tudnánk kötni
0: a
2: majd évekkel
0: később. Nekem.
2: Szerintem inkább az, hogy felállnak a himnuszokra, hogy nem az oldalvonalhoz, hanem oda középre.
3: A hidrációs szünet.
2: Hidratációs szünet. A négynegyedelés. Azért van itt
1: azért,
2: is.
1: Azért ott Fischer Palinak egy kis szociális segélyt azért ajánlanék, mert a 80-as években ő találta ki az ivószünetet, az én játékos társam a Fradiba, aki az Ajaxba is volt.
3: Hát itt kell, hát figyelj, Amerika
0: meg miben változott, miben változott a világ? Ugye 94-ben ott már volt egy VB. És furamód csak mondjuk a fiatalabbaknak, hogy úgy történt akkor a világbajnokság, a labdarúgó világbajnokság, hogy elindult a mérkőzés, a bíró elindította, fél időben bementek a csapatok pihenni és ittak, majd kijöttek a másik fél időre, és lejátszották azt is, majd valaki nyert. És a végén nyert, ugye, Brazília, Olaszország.
1: De hála Istennek nincs ez a bubuzéla.
0: Nem voltak szomjasak, vagy?
1: Dehogy nem. Hát.
0: És akkor miért nem volt akkor?
1: Hát mert nem volt igénye reklám.
0: Plusz evőszünetet is betennék egyébként jut eszembe, tehát ha már isznak, akkor egyenek. De csak egy kis, de csak pogács.
1: Hát azért te szakmabeli vagy. Igen, vannak evős napok, meg vannak ivós napok.
0: Igen, meg vannak evős napok, meg gyenge napok. De hogy oda be egy pici pogácsát egyenek. Valaki érted, azt láttátok a mémeket, már angol vágatott, ne tudod kis izé.
1: Fogács az a bizottságok.
0: Én kávés csészek, nem tudom. Meg én nagyon hiányolom, amúgykor mondtam, de tegnap láttam meg, hogy amikor megszólalt a bíró, után kijött a VAR, után el kell mondani, hogy mi történik, hogy ott egy dalból egy 20 másodpercet. Hát ott a mikrofonnál énekeljen egyet.
2: Hát nem... Frank Sinatra-t nyomja le, vagy John Bon Jovi-t valamit.
0: Bár, tök mindegy, hogy mit. Kicsit közönség táncol, hát úgyis erre megy. A legjobb szurkolói csapat, hogy látjátok? Melyik csapatnak van a legjobb szurkolói?
2: Norvégok, igen. Szerintem a
0: az evezéssel. Tehát életet visznek bele.
1: Igen.
0: Nem feszülnek, mint a Damil. Ott van.
1: Az argentinok is ott vannak.
0: Hát nagyon, hát a brazilokat nem érzem most, pedig azért ott a szamba, a rumba, a tök minden, tehát ott azért tolták eddig nagyon ezt a fajta.
1: És az angolok, hát azért azokat se felejtsük el.
2: Angolok, mutatkoznak az angolok szurkolói szempontból? Mutatkoznak az angol szurkolók?
1: Persze, nyomják rendesen, most az Oasisnak is a slágerét tömegesen nyomták. Nagyon jók az angol.
0: Meg szeretem bennük ezt a mély, tiszta, őszinte Shakespeare irodalmi stílust. Az valami kegyetlen, ahogy kinéznek meg, ahogy ordibálnak. De ettől jó, és ettől
2: szép. Kubai? Hülye vagyok. Nem kenyai. Kongói.
3: Kongói is nagyon jó
2: volt. Aki felteszi a kezét, és úgy áll egész meccsen. Egész, ezt láttad? Nem láttad?
0: Ja, igen.
2: Az összes meccsen. Egy pózba felteszi a kezét, és bal tartsa, nézi a meccset, viszont nem engedték be az USA-ba, úgyhogy többet nem mehet oda. Meccsre.
1: Igen. Nem engedték be. Egy legendás.
3: Otthon fog állni, és nézi. Tévé először.
0: Na, nézzetek a hajnali meccseket, mondjam, nagyon sok hallgató most ébredezik, nyújtózkodik, sőt, nagyon sokan az országban home office-ban dolgoznak, és ott hallgatnak minket. Volt egy Mexikó hajnali mérkőzés, ugye, 2-0 nyert Ecuador ellen. Hát Ecuadornak már szerintem ez is nagy szám volt, amit műveltek Portugáliával, ez a 0-0. Én azt mondom, hogy Portugália és az ő sorsukra.
2: Hát, hogy a németeket elverték, tehát ők megcsinálták azt, amiért jöttek.
0: Hát azt a németek odaadták, mint az USA és a törököknek ugye azt a meccset. Nem menjünk bele, de tényleg így volt.
1: Nem adták oda szerintem Levit, de nem tettek oda úgy magukat, a tudatalatti.
0: Németek is úgy voltak az a meccsen.
1: Én nagyon szeretem, ez egy kis ország. Ezért sajnáltam Uruguayt is, hát ott nagyon komoly belső feszültség. Ecuador is kis ország, ahogy ezek az emberek tudtak örülni egymásnak.
0: Élvezette játsszák a focit, és ez nagyon szeretett. Igen, hogyha, igen. Ha valamelyik csapat kedvet csinál a focihoz, akkor nálam a dél-amerikaiak szinte mindegyik. Nálam még mindig a kontinenseket így szembeállítjuk egymással, akkor nálam még Európa van szinte a leghátsó sorban.
2: Osztom.
0: Egyedül franciáknak adnék ott zászlót.
2: Abszolút osztom.
0: Spanyolok is gatya, Portugália szintén. Nem látom azt, az afrikai csapatok hogy mennek, gyerekek? Hát hogy?
2: Abszolút azt tudom, amit a legjobb mondtad. Olyan gyorsak az afrikaiak, olyan erősek, hogy tegnap is a norvégra mindenki azt mondja, hogy egy feltörekvő jó válogatott, a sötétlő szerepét elvihetik, odaérhetnek akár az elődöntőig is, ugye ezt feltételeznek. Hát az Elefántcsontpark teljesen lejátszotta őket. A mérkőzés, nem tudom, 70-80%-ában. Tehát az Amad Diallo, ahogy a Diomande, tehát ők...
1: Miért nem kezdett?
2: Rúgott már győztes gólt is az Amad Diallo ezen a VB-n. Tehát Elefántcsontpark is, Szenegál 10-ből 9 afrikai tovább
3: ment. Oké, csak azt mondjátok meg nekem, hogy beszéltük is a VB előtt egy picit, még amikor itt a 127 csapatból próbáltunk ugye eligazodni, hogy ez most vajon arról szól-e, hogy azért az európai kontinens legtöbb labdarúgója brutális idényen van túl. Miközben az afrikaiak,
2: és hát nem,
3: nagyon
2: hát
3: sok
2: igaz,
3: eset... De
2: ők is ugyanott játszanak, mint az európai csapatok.
3: Azért egy Premier League, más a bajnokságoknak a súlya.
2: De az összes a Premier League-ben játszik az afrikai csapatok.
1: A legjobbak, de nem mindenki.
0: Milyen terhelés van ezeken a focistákon?
1: Kegyetlen. Hát erre mondtam, hogy a wellness kell.
3: De most ezt a különbséget látjuk gyakorlatilag?
1: Persze. Nem csak azt. Azért tradicionálisan visszamegyünk, ami a dél-amerikai vagy közép-amerikai térségben van VB, ott az európaiak sokkal kevesebb VB-t nyertek meg címet, mint a dél-amerikaiak mondjuk. Úgyhogy én is most a dél-amerikai dominancia
0: jó, szokott lenni. Csak én úgy gondolnám, hogy saját meg más példákból is, hogy persze az ember csinálja ilyen szinten a munkát, ami nekik ugye a labda rúgása, hogy oké, persze fárad, de mikor eljön a meccs, akkor és ezért, hogy itt vagy, hogy ez mennyire változik egy játékosban, de hogy amíg eljön a meccs, addig fáradt meg, jaj, meg nem tudom, de ezre masszírozzák, és olyan edzés erőltetett edzéseket, meg visszafogott, meg masszást, tehát azért felkészítik őket, hogy ne legyen a nagy baj. Addig, amíg elérkeznek a meccsig, addig szerintem ez a hatás van rajtuk, de hogy jön a meccs, onnan már szerintem át kéne alakulniuk, és ezt élvezni.
1: Na, de ezt mondom, Levi, hogy ez speciális ez a világbajnokság ebből a szempontból, mert ez nem olyan, mint mondjuk a klubcsapatodban, hogy megvan a program, pontosan tudod, hogy mikor lesz kondi, mikor lesz fizikális edzés, mikor lesz labdás edzés, mikor lesz technikai, taktikai. Itt most minden a pihenés regenerációról szól, hogy egy választó szezon után erre mondtam, igen, hogy wellness.
0: Igen.
1: És ezért viszi ki a családtagokat, a hozzátartozókat, a gyerekeket, ha van, és mindent megpróbálnak. Majdnem minden játékosra jut egy ember, mert már olyan háttérstábok vannak, a masszástól kezdve
0: most
1: a pihenés.
0: Most labdarúgónak lenni.
1: Na, de ez másképp nem is menne, mert kész vannak, idegileg, fizikailisan kész vannak, csak így tudod frissen tartani őket. És ez sokat fog számítani az elkövetkezendő hátralevő meccseken is.
0: Akkor lehet, hogy a norvégok se azért mennek azért, bár a norvégoknál is nagy bajnokságokban vannak, hát tehát igen. Azért mindenki fárad, de én azt hiszem, hogy van egy pillanat, amíg lehet ezt a fáradtságot tolni, de utána, mint az élet más helyzetében el kell kezdeni a munkát, nem? Tehát, hogy ott kéne lenni, és akkor most egy kicsit játszani. És milyen érdekes, ugye a franciáknál senki nem fárad, pedig ott is végigjátszották.
1: Várjál még.
0: Azért van nagy a merítés, tehát azért hosszú a pad.
1: Ki jöhet ez
2: túl még. Erőseknek tűnnek most a franciák a torna ezen szakaszán.
0: A 15 olyan játékos, hogy...
2: Igen,
1: tehát mondtok azért... több olyan VB-t, amikor szenzációsan kezdett egy válogatott,
2: és nem ért oda,
1: de volt az olaszok például, amikor 3 döntetlenek kezdtek, aztán világbajnokok lettek. Tehát vannak...
0: De a franciák meg most jól mennek.
1: Jól mennek, de nem...
3: Most kimondtad a lényeget, most jól mennek.
0: Nem, ez a negyedik meccs.
1: És most nem francia-német lesz, hanem francia-paragvaj.
2: Igen. És utána meg Marokkó valószínűleg, és nekik is csak az elődöntőbe jött az első komolyabb meccsük. Ezért tűnik nekem a spanyol meg a portugál veszélyesnek. Annyira gyengék önmagukhoz képest most, hogy előbb-utóbb valahogy össze kell, hogy ők álljanak, és az nehogy ott legyen a argentin szempontból nézve, nehogy ott legyen a végén az elődöntő döntőfele. Hát. Mert a franciák most nagyon jól néznek ki, a spanyolok meg pont az ellentéte, tehát ők meg a portugálok is. Aki ugye az arany középút, amely csapat az arany középút, nekem az az argentin, hogy úgy jók is, de még nem
1: semmit
2: olyan jók.
1: Semmit nem jelent, később megmondott. Itt az élő példa. Egy este alatt kiesett az életem első világbajnoki döntőjének két részvevője, Hollandia és Németország. 74-ben ők játszották a döntőt.
2: Gyengék
1: és
2: voltak.
1: Egy este kiestek, de előtte meg voltak jó meccsei, mind a kettőnek. Úgyhogy nem, semmit nem jelent.
0: Hát nem tudom, kit hoz lázba az USA, Bosznia-Hercegovina meccs, vagy egy spanyol-osztrák, nem gondolom. Ezek még azért jönnek, most meg azért ezeket le kell futni. Anglia, ugye lesz ma, kongói
2: az biztos, az angol-kongó, az mindenkinek... Az mindenkinek egyes?
0: Persze, tehát akkor... Én megmondom őszintén, hogy még
2: nekem annyira nem. Egyértelmű, hogy Anglia.
1: Én is óvatos vagyok.
2: Tehát azért a Kongó az X-el.
1: A horvátok ellen voltak meggyőzőek.
2: Igen, Gána ellen nagyon gyenge volt Anglia.
1: Hú, az kegyetlen.
2: És azért Kongó X-el Portugáliával, ott sem volt...
0: Hát...
3: Szerintem ott még a spórolós rész volt.
2: Hát nem, de igen, tehát oké, spórol, tehát ez mindenki olyan jól összetudok veszni, hogy spórolós rész, csak aki spórolgat a csoportkörbe, az mondjuk nem tud ideérni. Vagy nem tudod elérni odáig, hogy mint a törökök, vagy a csehek. Biztos nagyon szeretnének itt lenni, meg valószínűleg ők is úgy gondolták, hogy majd spórolunk, meg a németek is, csak ha nem tetszed oda, akkor kiesel. Vagy nem jutsz olyan ágra, amivel be tudsz menni a negyeddöntő, elődöntő környékére.
0: És azért lesz van még egy belga-szenegál mérkőzés, ott is óva intenék bárki.
2: Abszolút.
0: A igen. Tekintetben, hogy a Szenegálra tegye a voksát.
1: Hát a belgák meg a csehek vannak, akik ilyen kifutó modellekkel, zseniális futballisták, a De Bruyne meg Lukaku szerintem utolsó VB-je, a csehek is teljesen kiöregedtek.
0: Doku.
1: Hát Dokud szenzációs. Ő ügyes, nagyon jó. Ő parád, és szerintem ő a
0: csak ezzel úgy vagyok, legalábbis azt látom, hogy egyedül cipelgett ott a terület. Ah, nem, nem, mert már nagyon-nagyon nem az, ami, és aztán utána gondolkodni, hogy ki ott ki az, aki még bármit tud, és szerintem ilyen szinten, hogy VB-n elér egy komoly, mondjam, szintig, tehát el is legalább a négy közé. Én szerintem...
1: De ott van De Bruyne-nek a pályafutása. Ha nem jut a Man City-be, akkor soha nem... jut a posztjának a világ egyik legjobb játékosává. Hát volt ő, hát a Chelsea-ből elküldték, a Wolfsburgba játszott, és a Man City-be teljesedett ki. Szenzációs futballista, de most már...
0: Na szóval igen, az előbb azt nem fejeztem, hogy a három vagy négy így meghatározó játékosnak kell lenni szerintem egy válogatottban, ahhoz, hogy valamilyen, tehát komolyabb szintig eljuss.
1: Hát meg...
0: Én azt érzem, a belgáknál meg nincs talán ilyen.
1: De a portugáloknál meg van. Meg
2: a franciáknál
3: is van. A
0: portugáknál nem ér, pedig ők azért nagyon-nagyon éhesek
1: hát
0: a sikerre.
1: Hát a Joao Neves, Vitinha, nagyon...
2: Nagyon jól néz ki a nevekre az a portugál vállalat.
0: Nevekre jó, de utána vagy a koncerte nekem elsikkadnak, tehát nem igazán jön ki a darab, tehát nem élvezem annyira. Kiváló zenészek.
1: Várjál még.
2: Ezért mondtam, hogy...
3: Játszották csak.
2: Valamikor össze kell, hogy álljanak azok a portugálok. Emlékszed, Dodi, vagy emlékeztek olyanra, hogy egy válogatott annyira összeállt, szinte dinasztia szerűen, hogy zsinórban három világbajnokságon keresztül döntőzzön. Tehát olyat el tudunk képzelni most a francia válogatottnál, hogy 18-ban meg is nyerték, 22-ben döntőztek, és most 26-ban is döntőznek. Volt azt valaha?
0: És nem feltétlenül, azért is, mert ők nagyon jók, de leginkább azért, mert hogy a többi csapat viszont gyengécske.
1: Hát nem, én azért Didier Deschamps-ot ide venném, mert 98-ban ő még játékos nem volt világbajnok, és most... harmadszorra is döntőbe tudná vezetni Franciaországot, ez az ő hatalmas siker. Tehát azért itt látjuk, hogy lehet egykori játékosok, Ronald Koeman például, nem, edzőként már nem olyan jó, de Deschamps nagyon-nagyon egyből.
0: Tudjátok, mire lennék kíváncsi? Bocsolj, Dodi, hogyha edző nélkül a csapatok mire jutnának? Tehát mennyire kell edző a csapatok élére? Most a szó olyan értelmében, hogyha nincs ott, én szerintem a francia csapat, talán a spanyolt nem sorolnám ide, tehát edző jelenlét nélkül is tudja hozni. Tehát annyira tudják a játékosok, hogy mit kell csinálni.
2: Azt tudod, melyik?
3: Ez az argentin
2: lenne egyébként. Ez az argentin lenne, amit Levi körbe ért. Nekem az jutott eszembe.
1: Magára hagyná?
2: Ja.
1: Most őszintén, hogy csinálja, amit akarsz.
2: Őt kiraknák a csapattársak, igen.
1: Hát rendnek kell lennie, és ezt egy edző tudja.
0: Azért gyanítom, Vinicius Juniornak azért lenne gondja egy kártyás fizetésnél bármelyik benzinkúton, de ennek ennek ellenére az, hogyha elidosz egy labdát, azzal el van.
1: De hát, nagyon fontos az edző szerepe. Hát
0: mit mond az edző? Most halálkom, mit mond?
2: Tanítani már nem tud, igen.
0: A Messinél azt mondták, hogy ott tök fölösleges, meg ne, már ezek nem mit mond. Mit mond az? De lehet, hogy nem tudom, Barcolánál kéne szólni.
1: Más a Pochettinónak a szerepe az amerikaiaknál, mert ott az amerikaiaknak meg kell mutatni, hogy merre van az előre, mert ő bennük nincs olyan tradíció, mint mondjuk a franciákban, vagy a portugálokban, vagy a spanyolokban, ott meg mentálisan kell felkészíteni őket, tehát 20 különböző egyéniséget. Annak idején, ami én nevelőedzőm így azt mondták, hát, hogy 20 hülye gyereket kell valahogy egy irányba terem. De magamra vettem.
0: Nem, nem neked mondták. Nem,
1: de hát aztán felvettük.
0: Nem, mert egy nagyon szimpatikus és egy nagyon élelmes lelemi és egy értelmes fiú lehettél akkor.
1: Hát persze, nem dobáltam kővel a Lufthansát.
0: Nem, mondd csak gépet, ha nem akarsz a Lufthansának fizetni, csak mondd csak gépet. Na, szóval igen, szóval a dolog lényege talán ez, bár az amerikai csapatnál egy-két ilyen negyedben, vagy nyolcadban, vagy fél időben, nem tudom hol, volt egy játékos, aki megkérdezte, hogy melyik a sportág most ez, hogy mit játszunk. Tehát ott azért el kell mondani, hogy azért mégis egy szaker, de félretéve viccet, USA is egyébként jól tolja, és még sokra veheti. VB-zünk még a következő fél órában is, jött egy pár üzenet, nagyon szépen köszönjük, 0-30-55-55-605, úgyhogy beszélünk a VB-ről, nektek mit adott, mit nem adott, kiemelt játékosok, kedvenc meccsek, meg hát tulajdonképpen hogy látjátok a soron következő meccseket, ezekről fogunk beszélgetni a következő fél órában.
4: Ez a Sport reggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Norvégia, Franciaország és Mexikó is nyolcaddöntős a labdarúgó VB-n. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Fokozatosan enyhül a kánikula, de ma még marad a hőség. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A házigazda Mexikó, a kétszeres VB győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között. Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőben Brazíliával találkoznak majd. Franciaország Paraguayjal, Mexikó pedig az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság győztesével mérkőzik a következő körben. Lemondott a hollandok korai búcsúja után Ronald Koeman szövetségi kapitány. A holland szövetség csalódást keltőnek nevezte a VB szereplést, mert a cél az elődöntő volt, a vágy pedig a világbajnoki cím megszerzése. Ettől pedig messze elmaradt a válogatott, hiszen már a kieséses szakasz első körében kiesett a VB-n Marokkóval szemben. 14-10-re legyőzte Hollandiát a júliusi világkupára készülő magyar női vízilabda válogatott Szolnokon. A két együttes először találkozott egymással a februári Európa-bajnoki döntő óta, amelyet a hollandok nyertek meg büntető párbajban. A magyar csapat holnap ismét összecsap a hollandokkal a Hajós Alfréd sportuszadában. A 4 éves kihagyás után visszatérő szabadkártyával induló 44 éves Serena Williams az első fordulóban búcsúzott a wimbledoni tenisztorna női egyes versenyében, miután 3 játszmás mérkőzésen kikapott a nála 24 évvel fiatalabb ausztrál Maya Joint-tól.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő 2 napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót vezetékes vízzel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Fokozott ellenőrzések indulnak ma a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trolijárat is a belváros és az Őrs vezértere között.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt a fővárosban az Erzsébet híd budai lehajtóján. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 3 perc lesz, 3:48, persze ma is Nemzeti Sportrádió. Mi másról, mint a világbajnokságról beszélgetnénk, kiváló társakkal, ennél a kerek asztalnál, lovagok mindannyian, meg egy lovagina, jó reggelt kívánok, itt van csak a Zsófi, szia Zsófi!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Bánki Dodi és Szalai Krisi!
3: Sziasztok, jó reggelt, meg Varsányi Levi!
1: És jönnek már az üzenetek, ezekkel is egyet-egyet foglalkozunk, és persze VB kapcsán bátran nyugodtan írjátok meg, hogy mit láttok ebben a VB-ben. Katona István Soldier is írt nekünk, ez a Vinicius fizetés a benzinkútnál. Ez nagyon... Hát igen, ő még mindig ott áll a pinkoddal, és van egy kis probléma, de nem is ez a baj. Sziasztok, üdv, azt mondja, hello, kedves sport, FM, srácok, az Elefántcsont Park nagyon nagy, kávémes, mi az kortját? Éppen, hogy lenyeltem, mert az orromos picet volna, szép tiszta konyha a ablakomra. Jó, na, a dolog lényege, most ugye megint a Mexikó-Ekvádor meccsen kiállítottak valakit, Egy ekvádori játékost, igen, mert ugye szájjel tette a kezét, és valamit mondta az ellenfélnek. Csomó kérdésem van. Egyrészt, ha tudja, hogy ezek kiáltják, miért csinálja. A másik, ez megelőzendő, ugye ezt a szabálymódosítást, ugye Vinicius óta tudjuk ezt, hogy állítólag azt mondta neki valaki, amit nincs bizonyíték, de állítólag azt mondta, és ezért hozott a FIFA egy olyan szabályt, ha nem lehet a szád elé tenni a kezed, és úgy mondani bármit is, az ellenfél játékosának, te csapattársadnak mondhatsz, de neki miért nem eleve? Illetve, hogy látjátok, ez nem egy hülye szabály, már bocsánat.
4: Nem a fenét. Na de most őszintén, ha én
1: hát te még focisztál évekig. Hát ami a focipályán elhangzik, hát az valami...
4: Nem csak én, hát te meg pláne. Hát most őszintén, ha most mi egy csapatban játszunk, és ott van a közelemben valaki, és neked mondom, mert nem kapok piros lapot, hanem azt mondom, vére, hogy mekkora gyökerek ezek. És amivel nem tudnak kiállítani.
1: Hát a gyökér szót, minden más szót használunk, de nagyon változatos, igen.
4: Miért a ginzeng gyökér, az például nagyon egészséges. Igen.
2: Meg a jamgyökér is.
4: Na, ugye?
3: Jó, ezt nem erre találták ki azt, hogy a rasszista bekiabálások, inzultálás megelőzik. Hát azóta, amióta volt ez a Presztián Vinicius eset, azóta az szerintem teljesen rendben van az a szabály, hogy ne mondjon valaki, ne ordítson a ellenfél felé, bármi.
1: A rasszizmusra persze.
3: Miért kell oda tenni? Miért nem tudja mondani akkor egy pacekba? De az nem kell
4: tekarni. A taktikai értek, azért teszik oda, mert a kamerák nézik.
3: Az oké, de az más. Most nem arra beszélek, amikor a csapattársadat.
4: Minden gyárságos és műanyag az egész.
1: Köszönöm. Ez egész világ. Hát a Forma 1-ben is, tehát rászólnak a versenyzőkre, igen, hogy ne káromkodjanak. De hát a töri tanár is káromkodik a kocsiban, meg az adjunktus, meg a minden. Szóval, hogy ettől ő még nem lesz rossz ember, hogy most véletlenül nem itt lesz a játék helyében mond egy-két csúnya szót. Megy tovább. Eddig is így volt. Hát Franz Beckenbauer is káromkodom, most utólag kiderült, mert hát ilyen játékosok pelé mindenki.
4: Egy nagyon szeli történet jut eszembe erről. Én annak idején még a papok Európa-bajnokságán voltam sajtós, és ott a lengyel papok így viccesen mondták, hogy a lengyel papok nem isznak. És így néztem a hívek előtt.
1: igen, szóval kicsit nekem ez egy ilyen álságos, hogy ne tegy oda, mert akkor nem mondja azt
3: de ilyen, mondja csak pacekba, nyugod, vállalja, és akkor mondja pacekba, és szemtől szembe.
1: Szerintetek, ha azt veszük, ugye most egy hokis hasonlattal, hogy tiszta játékidő, akkor szerintetek ma a labdarúgásban nemzetközi szinten, meg nyilván persze magyaros, hány százalék a tiszta játék, és hány a ilyen mimelt, nem odaillő bírói, var, ilyen bíráskodás, olyan értékelés, olyan fetrengés, hány százalék tiszta foci ma a játékban?
3: Most így egyébként érdekes, a mai intézkedések
1: nem a
3: szó, után,
1: én
3: de így az új szabályok, az intézkedések után egyébként olyan, most már visszaviszik 70-80%-ra szerintem a tiszta játékidőt, de a szabályok előtt egy Premier League meccs, vagy egy Atleti meccs, vagy egy olasz meccs, hát az egy 55-60%-ra visszaesett a nettó játékidőben.
1: A duma, a fetrengés, a sérülés, imitálás, a nem tudom, a var, a bíró kijön, oda megy, visszajön, megszólal.
3: Lefekszek, visszafekszem, görcsölök, nem görcsölök, és most a VB-n érdekes, senki nem görcsöl, senki nem fekszik le a földre, senki nem kér ápolást, tehát most mindenki rendben van.
4: Na most őszintén, mikről beszél? Látod? Görcs. Ez a baj. A szórakoztató ipar része lett. Régen is az volt, de a természetes formában. Most meg már erőltetett formában. Nekem ne hozzanak ivószünetet azért, mert hogy a reklámidő. Minden a bizniszről szól, minden az üzletről szól. A futball az eredeti sármját elveszítette ezzel, hogy a pénzemberek, a kalmárok, a kereskedők betették a lábukat ebbe a sportágba. Mindig is üzlet volt, de nem ekkora mértékben. Itt látom, már mindent.
2: Igen, de ezek a szempontok, amiket Levi is említett, én technikai sportból jövök, nálunk is már elkezdték azokat az irányokat feszegetni, ami elveszi a sportértéket, ugye nálunk mindegy, tényleg 2012 óta, hogyha csak évente egyszer van szabálymódosítás, már örülünk. De itt is azt látom, hogy akár a VAR-nak az ilyen jellegű tényleg előtérbe helyezése, vagy akár tényleg most ez a konkrét kiállítás. Hogyha oda teszem a kezemet, akkor kiállítanak, hogyha pedig teli szájból üvöltöm a bármilyen trágárságokat,
1: így,
2: akkor nem.
1: Végre, így van.
2: Tehát
1: így.
2: Akkor mi a lényeg? Tehát mennyire engedheti meg magának a mai futball, hogy ilyen jellegű technikai nyomásgyakorlást engedjen fel a pályára a játék helyett.
1: És mindjárt jön majd a fifikás túlélők viadala, hogy én úgy csinálnám, hogy beleköhögnék a kezembe, és közben mondanék csúnya szavakat. És a bizonyítságban én köhögtem, vagy pedig csúnya szavakat mondtam. Tehát láttam, és
4: én meg csak a saját játékos társaimnak mondanám.
2: Meg lenne odafordulnál, Józsi, te egy mekkora, és azt mondod, amit a másik.
4: És akkor most, úgyhogy hallja az ellenfél. De azt meg már bizonyítsa be majd a sportdöntőbíróságban.
1: És mindent elmondasz a társadnak, amit neki
4: akarsz. Ami a csövön kifér.
1: Nekem mondtad azért is.
3: Attól nem nyugszol meg.
2: Vagy mint az az edző, aki ugye nem nézett bele a kamerába a sajtófotózáson. Igen. Így lefelé fordítod a fejedet, és a fűnek mondod.
3: De tudod, mit veled? Nem vagyok modell. Ne fotózza meg.
1: Igen, szóval nem. Mint az
2: ott volt a képe, ott volt. Teljesítette.
1: Mint az ember, aki ugye a kocsmában magában beszél, és oda szól mellette lépve.
4: Jó, hogy
1: és azt mondja mellette lépve, nem zavar magamban beszél. Ki szólt magához?
4: De jó, hogy a Zsófia Bielszát említette, mert ő az élő példa arra, hogyha valaki egy hatalmas professzor a futballban, mert már pedig Pep Guardiolának és rengeteg sztáredzőnek ő az atya.
3: Nem tudom, hogy miben egyébként, de igen.
4: De várjál, miben? Hát majd elmondják. De valamiben, hát ez egy Pep Guardiolának, egy Bielsza.
3: Igen, de azt de mondom, hogy miért.
4: Na de amiről az előbb beszéltünk, hogy 20 egyéniséget egy irányba terelni. Neki nem sikerült. Egy a Bilbaónál nagyon nagy sikerei voltak, ott nagyon jó volt, de egyébként valamit nem tud pedagógiailag.
1: Azt hogy látjátok, hogy ez a VB adott nekünk most egy olyan részt is az életből, hogy például a családtagok, tovább megyek, testvérek, játszanak egymás ellen más válogatottban. Ez nektek milyen? Beszéltünk itt ugye a Williams testvérekről is, testvérekről is, hogy felállnak, hogy az én szerintem ezzel lelkiekben is egy kicsit meg kell küzdeni, ugyanakkor meg nagyon furcsa része az életnek, hogy azt látjuk, hogy egy családon belül két testvér, az egyik válogatottban, a másik pedig a másikban.
4: Ez az, ami nálunk nem fordulna elő. Mert egy székely testvérünk nem játszana a román válogatottban.
1: Igen, és akkor így a VB kapcsán mi a véleményed?
4: Hát ez lelkiismereti kérdés.
1: Nem fura nektek egy kicsit? Hogy kimenik a tesómmal, és szia, hello.
3: Zépozi, és rajtad kék, rajta meg piros.
1: Hogy, bocs, tovább megyek. Becsúszol a tesódra, ha ott van? Lerugod? Mert azért már ezt a kérdést is
4: feltettem. Nem rugod, de becsúszol. Nem durván, hanem a labdáért.
1: De nem akarod lerugni, de most ő lő egy gólt, és akkor te válogatottad kiesik, de akkor te melyik válogatottak? Jó, vagy hogyha... Apa, anya, ugyanaz, de mégis...
4: Itt azért a szülők
1: nehéz,
4: szerepe is.
1: Nagyon nehéz.
4: De a szülők mit szólnak? Nem?
1: Ugye a Klitschko fivéreknél volt egy szülői, az édesanyjuk szólt egyszer fel, hogy ő nem fogja engedni, hogy egymás ellen boxoljanak, ugye ez nagyon komoly összeget ajánlottak nekik, és mondta, nem, tehát két testvér egymás ellen nem lehet. Itt viszont ezt látjuk. Azért van, hogy azért érdekes felvetés, mert erről nem igazán beszélünk, de ez itt van velünk, és lehet csak szimplán átlépünk, mint mostanában, úgy mindenen az életen. Úgy érzem most egy ilyen...
4: Olyan világot élünk,
1: világ sajnos, egy ilyen igen. Élet, igen jön, megy, él, meghalt, lerúgta, ellopta, ugye, de tényleg, mindent lehet, különben semmit nem lehet, de mindent lehetesen. Olyan kis olyan közömbös a világ, igen. Azt hiszem, hogy minden, és ez szerintem soha nem jó az én olvasatomban. De hogy ez is nagyon fura, a Williams testvéreknél láttam, hogy jönnek, és két másik válogatott, és testvérek.
3: Jó, mondjuk ilyenkor az is közrejátszik, hogy az egyik lehet, hogy gyengébb, és tudja, hogy nem férhet oda az erősebb válogatotthoz, de ő is szeretne válogatott lenni, és VB-n szerepelni, emiatt lejjebb megy egyel,
1: de hogy részt tudja rajta venni. De a hugoddal ellen kellene, nem tudom, teniszezned. Ez egy direkt most rossz példa volt.
2: pedig minden adat simelt, igen.
1: Nem, tehát hogy ott van és ellene, és tényleg ott van, mondjuk, és ráadásul volt is ilyen, egymással játszottak. Igen,
3: akkor azt szokták mondani, hogy függetleníteni kell, meg azért a saját nemzetedért harcolsz, de akkor melyik nem az tudsz, igazi nemzetedért.
4: Jó, de tovább is oda megy, és a szülő mit mond?
3: Igen. Hát olyan, vannak olyanok, hogy a szülők fele más mezben vannak, tehát az egyik fele mondjuk kék, a másik meg piros, tehát olyanban nézik a fiúk meccsét.
2: Ez lehetetlen, tehát nekem még, és ezt tudom, hogy mondjuk az én profizmusomról is sok mindent elmond, de amikor 10-20 éven át valakivel tényleg több időt töltesz, mint a családoddal, és direkt azért ezt a példát mondom, mert ez talán még gyakoribb, hogy amikor ott van a döntő helyzet, persze koncentrálsz a saját dolgodra, Kristóf, hogy függetlenítesz, stb., de mégis ott van, hogy tudod annak a másik embernek az élettörténetét, és mérlegelsz, hogy most melyik, tehát hogyha olyan a lelki beállítottságod, hogy most kinek kell jobban ez a siker abban a pillanatban. És akkor persze nyilván visszakattan az agyad megint a profi kerékvágásba, de hogy az ember nem tudod a pályán kívül hagyni, és szerintem a futballban, főleg családon belül, ez még elképesztőbben nehéz lehet, még akkor is, hogyha egy VB, mert ott van pontosan, amit mondasz, akár az, hogyha egy gyengébb válogatottban szerepel, lehet, hogy azzal a helyzettel ő mondjuk be tudná robbantani a karrierjét. Te meg a csapatodnak mondjuk hátrányt okozol, mit választasz? Mert utána otthon ugyanannál az asztalnál fogsz leülni a családoddal. Nem tudom, ez szerintem kultúra függő is nagyon, hogy ki a családod, ki a csapatod helyezi.
1: És ott a himnusz is, igen, igen.
2: Himnusz. Emiatt soha nem tudnék országot váltani sportolóként. Teljesen lehetetlen.
4: Sőt, most már a nélküled legalább olyan.
2: Igen.
4: Nagy erővel hat itt a szurkolóinkra, és teljes joggal.
1: És akkor még egy újabb észrevétel, ezt Kristóf találta, köszönjük szépen neki, mi szerint, de igen, ugye nagyon sok...
3: De nem én talán.
1: Egyrészt ez ugye a döntetlenek VB-je, sokan mondják, az egyik rész, a másik pedig, hogy sok-sok 11-es is van. És van egy kapus, aki a 11-est másképp próbálja hárítani, mint hogy eddig, és én a valami újdonság van, annak mindig örülök. Na, Krisi.
3: Megreformálta, vagy megreformálja, igen. Bono a 11-esek hárítását.
2: Ugye, szugerálja a játékosokat.
3: Marokko-Hollandia, és az az érdekesség, hogy nem vetődik, tehát nem ugrik el és vetődik, hanem állva marad, sasszizik kettőt jobbra, vagy kettőt balra, és ami magasan jön labda, jó, azt is akkor ki tudja védeni. És egyébként a belegond, az nem hülyeség, nagyon, mert ha oldalt lett. Találsz, akkor lábbal is ki tudod rúgni, ha nem jön magasan.
2: Főleg, ha
3: tehát
2: magas
3: nem feltétlenül kell, hogy vetődjél. Samuelville odaállt a 11-eshez, lőtt egy tökéletes léc alatti lövés. Tehát, hogyha Bono vetődik, óriási gól, mert vetődés közben elmegy fölötte a labda. Így viszont Bono lépett kettőt jobbra, jött kézen. Kiütöttem, mint a vízilabda kapus.
1: Burgos csinálta ezt régen, pincérbe ment fel, de az is egy, talán azt hiszem ő kezdte, de nem biztos, majd Dodi kiegészte, nem így van, hogy jött az ívelés, és kiment, és ugye pincérben így felemelte a kezét, magasra ugrott, mint egy tálca lenne a kezében, és így levette a polcról a lasztit, mint egy könyvet, és elegáns, meg stílusos, nem? Hogy ez a 11-es?
4: Van racionalitás, amit a Kristóf mond ebben, tehát érthető Bononak a stílusa, de aki nézi a La Ligát, őt már régóta nagyon jó, átlagon felülő képességű kapus. A Sevilla eredményességének nagy részben ő a letéteményese, szenzációs kapus, és most szerintem élete formájában is véd.
3: Pedig neki is ez az utolsó világbajnoksága, ugye már évek óta Szaúd-Arábiában van, de a Sevillát valóban. Tehát amikor jó volt a Sevilla, akkor lehet, hogy Bonomér.
4: Siker-sikerre hallgatott a Sevilla.
1: És igazából még az is egy érdekes sztori, itt a VB kapcsán már ezt teszik, és de jó, hogy úgy beszélünk róla, hogy nem ugye meccs elemzés, hanem milyen élmények vannak. Hogy alapvetően hullanak az edzők, mint ugye a parkolórák Budapesten, hogy egyszerűen most éppen Ronald Koeman jelentette be a holland szövetségen, hogy akkor ennyi volt. A tunéziai szövetségi kapitányt egy első meccs után menesztették, ez milyen szimpatikus egyébként. De hogy... Igen, hogy tehát így jönnek, tehát tényleg rohangálnak az edzők ki, be, meg olyan nagyon nagy...
4: A Nagelsmannnak is annyira.
3: Nagelsmann valószínűleg, mire hazajönnek.
1: Ő szólt, hogy kitölteni 28-ig a szerződést, és majd gondolom mondják neki, hogy hát te. Na, én szeretném.
3: Te.
1: De igen, na, és akkor viszont a teljesen jogos kérdés, ami Zsófiban benne van, hogy akkor ki? Mert ha most belegondoltak, és erre beszéltünk a klubcsapatok kapcsán, hogy nem nagyon vannak edzők, tehát sokkal több a klub, mint ahány jó, nagy és neves edzőt oda tudná tenni.
4: Hát azért klubot oda tudsz tenni.
3: Guardiola szabad, és ő válogatott, igen, már szeretné folytatni.
1: Igen, ez kettő, és körülbelül 10 csapat várakozik jó edzőre. Kettőt mondtatok. És körülbelül 10-hez kellene edző. Szövetségi kapitányi szinten is. a klubokról nem is beszél.
2: Amúgy fölmerült bennem is Klopp, hiszen ő azt mondta, hogy egy klubcsapatnál többet nem, és ehhez eddig tartja magát legalábbis, de őt látnád szívesen, Dodi?
1: És melyik válogatott
2: a német válogatott élén?
4: Hát a németek várják oda. Én hát ugye most megfúrta Ole Wernert, nem megfúrta, hanem nagyon komoly vita volt köztük. És
2: igen.
4: Ole Werner távozott, de Michaelis lesz az argentin válogatott egykori középső védője, a Lipcse edzője. Szerintem ez a legkényelmesebb állás.
1: Zidane várják a franciákhoz, mert igen, azt mondta Deschamps, hogy akkor bármi lesz is befejezi, mert elfárad.
2: Mint a Messiás.
3: Láttatok már? Igen.
1: Aztán egy daltelemző. Do.
3: De csak meg...
1: Igen.
3: Láttatok már olyan edzőt, aki jó válogatott kispadon, és jó volt előtte klubcsapat, és soha. Tehát még Hansi Flick, aki leuralta a Bayernnél egész Európát, is gyenge volt a német válogatott élen. Kloppal ugyanez lenne, vice versa. Volt olyan jó szövetségkapitány válogatottnál, aki bizonyított, és aztán klubcsapatnál is ugyanúgy.
2: Szerintem Klopp más szint. Ő tudná.
3: Flick egyébként nálam még jobb is, mint Klopp, de egy Guardiolát nem tudom, Ancelotti nálam most bizonyítani fog. Szerintem igen. Igen.
1: Érdekes, érdekesen gond a fiatal srác. Az, hát kicsi tudatlanság, de nem baj. Tapasztalatlanság. Ne, igen, ott vagyok, hogy most nagyon nehéz lesz. Persze lemondani nagyon könnyű, ők majd lemondanak, Koeman is elmegy, nyilván azért van némi pénz készül az háttérben, tehát el lesz. Csak ezzel nem oldottuk meg, vagy nem oldották meg, például a holland szövetségkapitányi szintet. Teszem hozzá az ott Van Nistelrooy, tehát az tele van azért olyan egykori kiváló játékossal, de ők nem biztos, hogy jó edzők lesznek, gyerekek.
4: Na de fordítsuk meg, amit a Kristóf mondott. Deschamps meg klubcsapatnál nem.
3: Hát ezt mondtam, hogy ha viccevezzel visszafordítjuk, akkor...
1: Én szerintem a speckó, tehát nézd Marco Rossiért, ő sem volt jó edző máshol, és nem is a világ
4: legjobb játék. De ugye a Kispesten hát a legnagyobb örömet szereztelek.
1: Hát ott mi megadtuk neki a lehetőséget, és nagyon szépen köszönjük még egyszer neki, 2017-et írunk, amikor ugye ezbe, ha jól emlékszem, akkor...
4: Hatalmas siker volt az a Magyarország.
3: De egy Joachim Löw soha nem vállalt kispadot
4: klubcsapatnál.
3: De akkor, de semmi, nulla.
4: Akkor a Stuttgart nem volt olyan rosszabb volt, de hogy is, hát ott jó, nem lett bajnok, de...
3: De La Fuente soha nem vállal, na, klubcsapat kispadja a spanyoloknál. Hogyha Angliát megnézzük, Gerett Southgate soha nem vállal kispadot.
1: Van a tipizált, vagy tipikus szövetségkapitányi edző.
4: Másám a klubedző, meg a kapitány, hát a kapitánynak...
1: Kapitány egyébben játszanak, nem tudom, egy 30-20...
4: vagy 8 meccset.
1: Akkor is sokat mondtam, a 20 meccset, igen. Na, és akkor, és találkozol... Ez készített, van egy olyan párod, és akkor ezzel zárjuk a beszélgetést, akivel találkozol egy évben 6-szor. Nagyon nehéz álmot helytállni. Igen, tehát most hát az edző találkozik 6-szor a csapattal, és akkor ott légy uralkod, ott hozz össze őket jól.
4: Hát
1: na, baromi nehéz.
4: Hát a Komár Laci jutott erről eszembe, minden koncertje úgy kezdődött. Mindenki fogja meg a párját,
1: igen,
4: akinek nincs az a kerékpárja.
1: Na ezek a gondolatokkal, megyünk drába, hamarosan folytatjuk. Egy perc van, ez 8 óra.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap.

0: Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió is benne. Ez itt a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente, Csonka Zsófia és Szalai Kristóf. Érkezik a Nemzeti Sportedzet benne, Bobori Balázs gondolataival.
2: Kicsik és nagyok. Hullanak a nagy csapatok. Legalábbis kedden többen is ezt a megállapítást tették a németek és a hollandok VB búcsúja után, de ezzel már régen nem tudok egyetérteni. Mármint azzal, hogy kiket titulálunk nagyoknak és kiket kicsiknek. Amikor a FIFA néhány éve bejelentette, hogy az amerikai kontinensen rendezendő világbajnokságon 48 csapat vesz részt, de ebből csak 16 európai, hevesen ellenkeztem, hiszen továbbra is úgy gondoljuk, hogy a minőségi futball központja az öreg kontinens, itt koncentrálódnak a világ legjobb futballistái, itt található a legtöbb hagyományos futballnemzet egészen kiváló utánpótlás képzéssel, már gyerekként a világ minden részéről beiskolázott tehetségekkel, pénzzel, paripával, fegyverrel. Elfelejtjük azonban, hogy a labdarúgás már nem csak Európában az egyik legjobban fejlődő és prosperáló iparág, hanem a világ minden pontján, a tudást pedig pont Anglia, Németország, Hollandia vagy éppen Spanyolország importálja a föld minden szegletébe, így aztán mindenhol megtanulnak futballozni a gyerekek, fiatalok, kiválóak a körülmények, ráadásul az úgynevezett kicsiket még jobban hajtja a bizonyítás vágya, a kitörés lehetősége, a történelemírás opciója. Nyilván az esély, hogy valaki világbajnok legyen, óriási motivációt jelent nem csak a paragvai, hanem a német futballistának is. Az már megint más kérdés, hogy egy labdarúgó pályafutása során, vagy akár egy idényen belül hányszor kerül nagy sikerek közelébe, mennyire tud plusz energiákat mozgósítani a sorsdöntő pillanatokban, és egyáltalán honnan, miből meríti azt. Az elvégzett edzésmunkából, a korábban összegyűjtött tapasztalatokból, vagy éppen olyan lelki munícióból, amely a nemzeti érzelmekből, a hazaszeretetből, a közösség felé táblált elkötelezedésből tevődik össze? Nyilván, ha valaki nem tud úszni 10 forintért, a 100 ezerért sem tud. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a paragvai futballistát hiába hajtja a hazaszeretet, ha nem tud futni, labdát átvenni, indítani, lőni. A különbségek szinte eltűnnek. Ha valaki még ilyet keres, az olyan ösztönös megoldásokban fogjuk észrevenni, mint Gabriel Martinelli gólja előtt láttunk a brazil-japán meccs utolsó pillanataiban, amikor Bruno Guimarães 16 méterről nem akarta átölni az ázsiai élőfalat, hanem meghúzta a váratlant és még passzolt egyet. Ez a tanulhatatlan, ami még eldönthet meccseket, és amivel még több lehet egy-egy hagyományos futballnemzet a fontos mérkőzéseken. De ha ez sem jön, lásd németek, akkor egyre gyakrabban borul majd a vért papírforma.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kanada, Marokko, Brazília és Paraguay után Norvégia, Franciaország és Mexikó is nyolcaddöntős a labdarúgó VB-n. A VB programja ma este az Anglia-Kongó és a Belgium-Szenegál találkozókkal folytatódik. Serena Williams az első fordulóban búcsúzott Wimbledonban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A társházigazda mexikói válogatott Ecuadort legyőzve jutott a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. Minden további részletet a mérkőzés kommentátora Katona László foglalt össze.
2: Letarolta ellenfelét, a 16 közé jutott a társházigazda. Mexikó-Ecuador 2-0. Villámlás és kedvezőtlen időjárás miatt egy órával később kezdődött a találkozó, de ez egyáltalán nem zavarta meg a közép-amerikaiakat. A 6. percben a 17 éves Mora, valamint Romo is bombázott 20 méterről, fölé kerültek a labdák. A 16. percben Mora a balszélről 13 méterről tekert, centikkel ment a kapu mellé, még a kapufát is súrolta a lövés. Egy perccel később a dél-amerikaiak is életjelet adtak magukról. Yeboah átküzdötte magát a mexikói védelmen, a lövése a jobb kapufát találta el. A 22. percben megtört a jég, Quiñones a saját térfeléről indult, nem érték utol az ekvádori védők, a 16-os sarkától az erős és pontos jobblábas lövésével szemben pedig nem volt esélye Galíndez kapusnak, a rövid sarokba zúgott a labda. Quiñones harmadik gólját lőtte a VB-n. A 32. percben Pacho felszabadítása rosszul sikerült, megszerezte a labdát Mexikó, majd kijátszotta az ekvádori védelmet. Quiñones passzolt Raúl Jiménez-nek, aki 17 méterről szemben a kapuval a bal felső sarokba lőtt. A második fél időben a 67. percben baloldali szöglet után Montes fejelt, a léc alól tornázta ki a labdát az ekvádori kapus. Vázquez pár pillanattal később szintén bólintott fölé. Nem tudták a vendégek feltörni a mexikói védelmet, körbepasszolgatták őket, de előrébb nem jutottak ezzel. A 92. percben Pineda majdnem megszerezte a harmadik mexikói gólt, a lövése pár centivel került el a bal felső sarkot, jobbal tekert 14 méterről. A 95. percben Hinkepi, az Arsenal védője száját eltakarva szólalkozott össze Jimenezzel, emiatt Vincsics játékvezető kiállította. A társházigazda tovább jutott, a nyolcaddöntőben Angliával vagy a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzhet. Mexikó városban 80 ezer néző előtt, Mexikó-Ecuador 2-0.
1: Mexikó 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban, a négy találkozó után is 100%-os mexikói gárda vasárnap, tehát az Anglia-Kongó párharc győztesével csap össze. A 8 éve világbajnok, legutóbb pedig ezüstérmes francia válogatott is továbbjutást ünnepelhetett, mivel 3-0-ra nyert Svédország ellen, és ezzel nyolcaddöntős a VB-n. A három francia gólból kettő Kylian Mbappé nevéhez fűződik, most őt hallják.
3: Ez nem csak rólam szól, hanem az egész csapatról. Megvan a továbbjutás, és ezt szerettük volna. Az egyenes kieséses szakasszal egy új sorozat kezdődött. A mérkőzés elején kicsit visszafogottabbak voltunk, de aztán már jól játszottunk. Innentől Paraguayra kell koncentrálnunk. Megmutatták, hogy komolyan kell venni őket, mert legyőzték Németországot. Szóval a VB ezen szakaszában már nincsen könnyű mérkőzés.
1: A harmadik világbajnokságán szereplő klasszis 18 találattal az örök ranglista második helyén áll, és egyetlen gólra megközelítette az éllovas argentin Lionel Messit, akivel jelenleg holt versenyben együtt vezetik az idei torna góllövő listáját, mindketten 6-szor voltak eredményesek. A kétszeres világbajnok franciák szombaton a nyolcaddöntőben a paraguayi csapattal játszanak majd Philadelphiában. És Norvégia is a 16 közé került, miután 2-1-re legyőzte Elefánt csontpartot. A győztes gólt és a továbbjutást Erling Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. VB gólját. A Manchester City klasszisa pályafutása első három VB meccsén egyaránt betalált, erre legutóbb Kocsis Sándor volt képes. Szenvedett a kispadon is, a győzelem ellenére fizikálisan rendkívül nehéz ellenfélnek titulálta az elefántcsontparti együttest a norvég szövetségi kapitány, aki röviden értékelt is, Ståle Solbakken.
4: Nagyon boldog vagyok, egy nagyon erős ellenfél ellen játszottunk, amely fizikálisan igazi szörnyeteg volt számunkra. Megnyerték a párharcokat, a mérkőzés pedig folyamatosan hullámzott. Volt egy-két kisebb lehetőségük, de úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Nem volt könnyű mérkőzés, nagyon szenvedtem a kispadon.
1: A norvégok magyar idő szerint vasárnap 22 órától a brazil válogatottal mérkőznek a New York-i nyolcad döntőben.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: Ami a labdarúgó világbajnokság további mai programját illeti, Anglia Kongó ellen lép pályára a legjobb 32 között, a szigetországiak magabiztos teljesítménnyel, 2 győzelemmel és 1 döntetlennel lettek csoportelsők. Ebben hatalmas szerepe volt Jude Bellinghamnek és Harry Kane-nek. Az angolok szélsője Noni Maduaker reméli, hogy ők ketten a világbajnokság hátralévő részében is a válogatott húzó emberei lesznek.
4: Ők nyújtották közülünk eddig a legjobb teljesítményt a tornán. 2 kulcsjátékosról van szó, akik vállalják a felelősséget a csapatért. Jude különösen a legutóbbi mérkőzésen Panama ellen volt egyszerűen megállíthatatlan. Azt pedig természetesen tudjuk, hogy Harrytől mire számíthatunk gólszerzés terén. Nagyon örülök, hogy csúcsformában játszanak, és reméljük, hogy ez a kieséses szakaszban is így marad, mert nagy szükségünk van rájuk.
1: Bonyolult és kemény meccsre számítanak az angolok ellen a Kongói Demokratikus Köztársaság játékosai is, akik közül Gedeon Kalulu fogalmazta meg gondolatait.
5: Moi personnellement, le groupe aussi.
6: Alig várjuk, hogy elkezdődjön a meccs. Mint a torna kezdete óta mindig, ezt is nagyon komolyan fogjuk venni. Aztán majd meglátjuk, mi lesz a meccs eredménye, de az biztos, hogy mindent bele fogunk adni. Őszintén szólva, amikor már tovább jutsz a csoportból, ott már nincsenek kis csapatok. Sőt, már a csoportkörben sem voltak kis csapatok, de a kieséses szakaszban még kevésbé. Szóval teljesen mindegy, milyen ellenfél áll velünk szemben. Tudjuk, hogy bonyolult és kemény meccs lesz. Ráadásul Angliát ma már senkinek sem kell bemutatni, a labdarúgás egyik óriási nemzete, különösen mostanság. Úgyhogy nincs olyan, hogy rossz sorsolás.
1: Anglia mellett Belgium útja is egy afrikai csapaton keresztül vezethet a nyolcad döntőbe, a belgák Szenegállal találkoznak a 16 közé kerülésért. Jó hangulatban várhatja a két csapat első egymás elleni meccsét a csoportgyőztesként továbbjutó Belgium, amelyben ezúttal is csereként szállhat be a 6 találatával Belgium legeredményesebb világbajnoki góllövője, a 33 éves Romelu Lukaku.
7: Nagyon hálás vagyok, hogy ennyi idősen is itt lehetek a válogatottal a világbajnokságon. A szezonbeli teljesítményem alapján ugyanis nem érdemeltem meg, hogy beválogassanak a keretbe. Örülök, hogy csereként tudom segíteni a csapatot, és Szenegál ellen is szeretnék döntő tényező lenni.
1: Most már egészen más torna vette kezdetét, ezt pedig már Pape Thiaw, a szenegáli labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya nyilatkozta a belgák elleni meccs előtt, és hozzátette, több agresszivitást és jobb hatékonyságot követel játékosaitól támadásban és védekezésben is.
8: C'est une autre compétition qui commence, donc on peut terminer premier de son groupe et être éliminé, je pense.
9: Most egy teljesen új versenyszakasz kezdődik. Hiába végzel az első helyen a csoportodban, ettől még azonnal kieshetsz. Láttuk ezt a Hollandia-Marokkó mérkőzésen is. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy most már egészen más torna vette kezdetét. Eltökélten kell pályára lépnünk, meg kell nyernünk ezt a mérkőzést, ha versenyben akarunk maradni. Az első 2 mérkőzésen 6 gólt kaptunk, ez mindenképpen elgondolkodtató. Tudjuk, hogy ezt a tornát általában az a csapat nyeri meg, amely a legstabilabb védekezéssel rendelkezik. Szerencsére mi sok gólt is lövünk, de szilárdabbá kell válnunk hátul. Azt is tudjuk, hogy a bekapott góljaink többsége egyéni hibákból született. Visszanéztük a felvételeket, pontosan tudjuk, hol hibáztunk. Most az a feladatunk, hogy ezeket kijavítsuk. Olyan erős ellenfelek, mint Belgium, Franciaország vagy Norvégia az ilyen hibákat azonnal megbüntetik. Már levontuk a tanulságokat, és remélem, hogy ezt a pályán is meg tudjuk majd mutatni. Nagy elszántsággal és önbizalommal készülünk erre a mérkőzésre, ugyanakkor maximálisan tiszteljük Belgiumot. Nagyszerű csapatról van szó, amely Európában és világszinten is meghatározó futballnemzet. Mi készen állunk, felkészültünk, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legtovább jussunk ezen a tornán.
1: A VB folytatásában tehát magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz Atlantában, majd 22 órakor kezdődik Seattle-ben a Belgium-Szenegál találkozó, egyaránt a 16 közé kerülésért. Mindkét meccset élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Lemondott a hollandok korai búcsúja után Ronald Koeman szövetségi kapitánya, holland szövetség technikai igazgatója. Nigel de Jong csalódást keltőnek nevezte a VB szereplést, mert a cél az elődöntő volt, a vágy pedig a világbajnoki cím megszerzése. Ettől pedig messze elmaradt a válogatott, hiszen már a kieséses szakasz első körében kiesett a VB-n Marokkóval szemben.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: 14-10-re legyőzte Hollandiát a júliusi világkupára készülő magyar női vízilabda válogatott Szolnokon. A két együttes először találkozott egymással a februári Európa-bajnoki döntő óta, amelyet a hollandok nyertek meg büntető párbajban. A magyar csapat holnap ismét összecsap a hollandokkal a Hajós Alfréd sportuszodában. Nem jutott negyeddöntőbe a magyar női junior kézilabda válogatott a kínai Csingcsungban zajló korosztályos világbajnokságon, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó körében. Az első fordulóban búcsúzott Serena Williams Wimbledonban. Az egykori világ első három játszmában kapott ki a 20 esztendős ausztrál Maya Joyne-tól az angol nyílt teniszbajnokságon. A világ elsőséget pályafutása során összesen 319 hétig birtokló Williams 2017-ben nyerte legutóbbi Grand Slam címét, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett. Az egyesben 23-szoros Grand Slam torna győztes Serena nővérével Venus Williams-szel párosban játszik majd a londoni tornán. LeBron James, az észak-amerikai kosárlabdaliga sztárja tájékoztatta a Los Angeles Lakers-t, hogy elhagyja a csapatot és máshol folytatja NBA-s karrierjét. Sajtóhírek szerint a 41 éves kiválóságot a Golden State Warriors szeretné megszerezni. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Norvégia, Franciaország és Mexikó is nyolcaddöntős a labdarúgó VB-n. Ma éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Délutántól egyre több felé számíthatunk záporokra. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A házigazda Mexikó, a kétszeres VB győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között. Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőben Brazíliával találkoznak majd. Franciaország Paraguayjal, Mexikó pedig az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság győztesével mérkőzik a következő körben. A VB folytatásában magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz. Majd 22 órakor kezdődik a Belgium-Szenegál találkozó. Egyaránt a 16 közékerülésért mindkét meccset élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Nem jutott negyeddöntőbe a magyar női junior kézilabda válogatott a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. A 4 éves kihagyás után visszatérő szabadkártyával induló 44 éves Serena Williams az első fordulóban búcsúzott a wimbledoni tenisztorna női egyes versenyében, miután három játszmás mérkőzésen kikapott a nála 24 évvel fiatalabb ausztrál Maya Joint-tól.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ma éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Rekordhőség és heves viharok okoztak fennakadásokat tegnap országszerte. Edelényen hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált. Tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energiahálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt vasúti korlátozások is életbe léptek, és 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni. Jelentős károkat okozott a vihar Pest vármegyében is. Elsősorban megrongált tetőszerkezetekhez, útra dőlt fák eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól, közölte a katasztrófavédelem. Rekordmeleg. Csak nem 21 fok volt júniusban a világóceánjainak felszíni hőmérséklete, a Kopernikusz tengeri környezeti megfigyelőszolgálat adatai szerint. A szakemberek szerint az El Niño éghajlati jelenség és a globális felmelegedés hatására a következő hónapokban újabb rekordok dőlhetnek meg. Az óceánok felmelegedése fokozza a tengeri hőhullámokat, emeli a tengerszintet és hozzájárulhat a szélsőséges időjárási jelenségek erősödéséhez. Újabb túlélőt találtak a mentőcsapatok Venezuelában. 6 nappal a földrengés után egy 3 éves kisfiút sikerült kimenteni a romok alól. A legfrissebb összesítés szerint a katasztrófa halálos áldozatainak száma 1943-ra emelkedett. Több mint 10.500-an megsérültek, további 10.000 embert pedig eltűntként tartanak nyilván.
1: Közlekedés.
3: Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M1-esen Bicske és Biatorbágy között, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ha szerda, akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek, a drága hallgatók. Ott tartunk, hogy ez még mindig a Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel adása. Csonka Zsófival, szia Zsófi, Szalaj Kristóf, Bánki Dodi,
2: sziasztok, jó reggelt!
1: Mennetek utazni egy taxival külföldön. Képzeljétek el, nánk mindig volt egy ilyen felvetés, amikor utaztunk így haverok, barátok, hogy mégis hányan menjünk, itt hívjunk, gondolom sokan így vannak ezzel, és egyszer egy óvatlan pillanatban, miután az előtti évben öten mentünk külföldre, és rájöttünk, hogy taxiba nem férünk be általában, csak négyen, mert még ott van a sofőr is. És akkor hoztam egy ilyen döntést, hogy hoztunk, hogy akkor innentől kezdve csak négyen menjünk. És ez az ok, hogy így egyszerre négyen férünk be, ugyebár egy taxiban, mert ugye erről beszéltünk itt az előbb, hogy mondta Dodi, hogy egy edzőnek milyen baromi nehéz összehozni, nem tudom hány embert egy irányba terelni. Csak ez volt az a párhuzam. Itt meghoztam én, mint edző azt, hogy négyen vagyunk, mert négyen betünk szánkodni, mert mindig más felé
3: akartak. De ki fizet?
1: Hogy...
3: Hát ki előrűz,
4: illetve most, ha már beszéltünk erről, hogy edző nélkül milyen egy csapat, én. Hát mi edző nélkül sajnos nem tudod szabályozni a csapat létszámot, amikor már ott vagytok a világkupa helyszínén, viszont a taxi méretét sem tudod növelni.
1: Azt ilyenkor tudom, hogy a két személyesek, de...
4: Ne! A legtöbb helyen.
3: Hát már jelenetett korban vagyok, én ültem valószínűleg a taxival is.
4: Amikor, igen, amikor
3: szegény
4: mi próbáltunk.
3: Szegény fatalon beült előre, aztán kérdezte a taxis, merre, uram? Szóval előre.
2: De figyeljetek, most van önvezető taxi, akkor ott már befértnek öten, tehát Amerikában most olyanok mennek, hogy be tudsz ülni a sofőr helyére
4: is. Jó, de mostani korról beszéltek, én mondjuk kb. 10 évvel ezelőttről beszélek, minden alkalommal meg kellett győzni a taxisofőrt, hogy rosszul lát. És hát mondta, hogy de nem, hát, hogy öten vagyunk. És mondta, hogy nem, uram, hát négyen. Igen. És hát természetesen mindig befértünk a taxiba.
1: Ezért kell olyan edzőt választani, meg olyan...
4: Vagy bevaló játékosokat.
1: Idegenvezető, vagy azt, aki azt mondja, ez van. Mourinho egyébként ilyen edző, ha már az edzőknél tartunk, és ugye bár van egy érdekes hírvel kapcsolatban, aki egyébként, én azt mondom, hogy egy ilyen tekintét parancsol, nem? Tehát ő elmondja, amit gondol, utóbbi 6-8 évben nem jön be, de előtte azért bejött neki. Na most mi a Mourinhoval azon túl, hogy a Reállal aláírt?
2: Igen, azt mondta most a VB kapcsán, hogy egyáltalán nem drukkol futballistáinak. Egyáltalán nem, sőt azt szeretné, ha minél hamarabb kiesnének, hogy időben csatlakozhassanak majd a nyári felkészülési programjához, amit ő előírott Madridban. Úgyhogy, hogyha őszinte akarunk lenni, idézem, az igazat akarjátok? Azt kívánom, hogy a Real Madrid játékosai veszítsenek és menjenek szabadságra. Azt szeretném, ha minél hamarabb visszatérnének a szezon előtti felkészülésre. Ennek egyszerű oka van, minél tovább jutnak ugye a játékosok a világbajnokságon, a madridi játékosok, annál később csatlakozhatnak majd vissza a klubjukhoz. Mourinho viszont azt szeretné, ha már a felkészülés első napjaitól együtt dolgozna a teljes stáb és keret, hogy minél gyorsabban átadhassa elképzeléseit, ezt José Mourinho.
1: Jó, hát akkor vegyünk szépen sorba, induljunk el a kaputól, hogy ki az, akit veszélyeztet a pihenés, vagy a túlterheltség terhe. Hát ugye Courtois van a kapuban, Belgium, ugye ők ma kiesnek, tehát ő ezzel rendben lesz.
2: Kész.
1: Pont. Vagy max még egy meccset, nem gondolom, Belgium messze.
3: Ne is menjünk tovább, mert Egoszunk Vujaverit tesz egy VT, ez jutott eszembe. A totál önmagáról szól minden José Mourinho-nál, akit én egy hatalmas edzőnek tartok, de az utolsó nagy eredménye az Inter BL győzelme volt.
2: A United Európa Liga? Az nem szem, mert
3: az Inter győzelme ott pont Madridban volt, amikor Diego Milito fánbűtent ott megforgatta kétszer. Nagyon nagy edző, a Portóval még komolyabb pénzek nélkül nyert címeket, de aztán utána nagyon-nagyon sok pénzt kapott. És most a Florentino benne bízik.
1: Igen. Bocsánat, egyrészt, hogy benne nincs más. Tehát itt most szerintem a szükség szülte lehetőség, Mourinho, mert hogy nem nagyon lett volna, már nem merik bevállalni most a Perez irányítása elnöklése elnökség alatt szerintem a Real kispadot az emberek, mert az edzők, mert arra semmi szükség oda menni, és 3 hónap múlva elküldjenek. Tehát ott azért ilyen megoldások jönnek. Mourinho szerintem van olyan stratégia, hogy ezt megoldja. Szerintem nem fog most már menni. Ez a visszamegyek oda, ahol egyszer Nem is ért el sikert? Micsoda nem
2: de, de ő azért megcsinálta a 100 pontos bajnok, a mai napig elhíresült 100 pontos bajnoki cím a Reállal, a Guardiola irában, tehát az mindenféleképpen a Reállal neki azt hozzá lehet írni a pedigréhez. BL-t igen, azt nem nyert, de bajnokságot azt hozott, úgyhogy talán a legemlékezetesebb ettől függetlenül, amikor kinyomta Tito Villanovának a szemét az egyik klasszikon. Igen.
1: Ilyeneket nem. És igen, tehát azért szerintem jó edző, senki nem tudja tőle venni, de az előttesen már szinte csak a múltjából.
3: De nálam nagyon nőtti a szemembe, hogy ilyen emelkedettséggel beszélsz a Real Madridról.
1: A Madridról nem, de Mourinho-ról kell, igen, azért el kell ismerni. Na, ugye ők vannak ott olyan Tchouaméni, kik vannak még ott, Bellingham,
2: hát a franciák Bappé. Ott vannak, igen, tehát ott van Tchouaméni, Mbappé mindenképpen, Vinicius, ugye, Kamavingát nem vitték ki.
3: Fede már otthon van.
2: Fede már otthon van, Carreras nem vitték a portugálok, úgyhogy Rüdiger már otthon van, Vini viszont... Güler is otthon van, úgyhogy tényleg neki egyébként ugye...
1: De még egy 4-5, ráadásul a fontosabb játékosai még harcban állnak,
2: igen.
1: Hogy nyernek, és talán a franciáktól van 3 vagy 4 játékos ott, az érintheti őt, kapus szinte nem hiszem.
2: Már úgy szerintem a felesült 3-4-re egyébként már mondhatni otthon van. Viszont a maradék azok végviszik, tehát a franciák, akik valószínűleg végig fogják vinni.
1: Aki van, az
2: már ott marad. De érdekesség, hogy Olise például, tehát ő is francia, hogyha leigazolja a Real Madrid, akkor ilyenben gondolkozhat-e például Mourinho, hogy a potenciális igazolásai, Dumfries, ilyen, ők, hogy Bernardo Silva, ezek már alá is írtak Reálba.
3: Igen. Én úgy tudom, hogy ő már megvan Bernardo Silva.
2: Igen, tehát azért hát olyan fele-fele arányban dolgozik most nagyjából a keret.
1: Kukureja is, ugye, oda mentál?
3: Kukureja is, igen.
2: Kukureja, aki most legutóbb azt nyilatkozta, hogy akkor fogom levágatni, inkább levágatom a hajamat, ugye a nagy hajú Kukureja, mint hogy a Barca címet magamra tetováltassam. Míg amikor a Barca játékos volt, azt mondtam, hogy hát levágatom a hajamat, hogyha valaha Real Madridbe fog játszani. Hát akkor most már előbb-utóbb le kell.
4: Most akkor lassan nem lesz haja, ha jól értem, csak nem tudjuk, hogy milyen okokból.
2: Hogy miért?
1: Lassan fej is lesz.
3: Na ez az, amit soha nem tudtam megérteni, hogy minek ezek a hangzatos kijelentések, amikor nincs semmi hűség mögötte.
4: Na hát ez az.
2: És az milyen érdekes, hogy az olasz edzők, például edzőkeringő, tehát ott van egy Sári, Conte, az összes olasz, nagy olasz csapatnál volt edző. Tehát azt hogy menedzseled magadba, meg a Szurko, Spalletti, ugyanaz. Tehát Conte már volt edző az Interbe, a Juventusba, a Napoliba, Sári már volt edző a Napoliba, a Juventusba, a Lazioba, most Atalanta. Tehát mindenki van ott mindenhol, ha jó edző vagy. Spalletti ugyanez. Róma,
1: oda
2: Inter.
1: Kell kerülni, és akkor kb. Az öt nagy ne csapat hát... rotációjában valahogy belekerül.
2: De ez hogy menedzseled le? Ott Olaszországból van azért a futballnak hagyománya, hogy vagy
3: Conte a legékesebb példa, aki Vince Pirunak játékostársa volt Lecsében. Lecsében született. És imádták a Lecce szurkolók, és a legnagyobb riválishoz oda szerződött edzőnek. És onnantól kezdve vége a hűségnek.
1: Én azt látom, és ez a VB szerintem egy jó példa, egy jó válasz, hogy nem nagyon tehát a hűség a
3: már romantikus hülye gyerek van. Hát én amikor erről beszélek, romantikus hülye gyereknek
1: hívnak. A kötődés, és emiatt van ugye azt hiszem 3 olyan játékos, akit most így mi is tudunk mondani talán, de lehet, hogy több, de biztosan több is, akik nemzetközi szinten is bizonyították, hogy mindegy, mit ajánl egy másik klub.
3: Hát ebben Totti a legjobb.
2: Totti, igen. Totti.
1: Hát Maldini.
3: Maldini, így van.
1: Mondom, igen, mondtunk igen, kettőt, igen. És van még egy, azt meghagyom nektek, hogy kitáltok. De van nyilván több.
3: A Steven Gerrard.
1: Hogy például, igen. Tehát, hogy ezek már kihalófélben lévő.
3: Hát persze.
1: Típus.
3: Sajnos, igen.
4: És edzők esetében szerintem nem is beszélhetünk erről a kategóriáról. Mert mondod, hogy kötődés, ragaszkodás, szerencsétlen kötődne és ragaszkodna egyszerűen a klub.
1: Akkor is biztos, hogy a klubnál.
2: Nem.
4: Tehát, hogy már örülünk, ha egy idényt lehoz egy edző.
1: Igen, csak itt pont ma már Mourinho-ról beszélünk, szerintem az tök jó felvetés, hogy nem kellene ezt valahogy stratégiailag visszaállítani bizonyos dolgokat. Én nem szeretem, ezt a régen jobb volt, más volt, maradjunk annyiban, de biztos volt a régi időszaknak érának is olyan része, amit lehet érdemesen visszahozni, hogy adjon egyfajta stabilitást a játéknak, a csapatoknak, és ilyen például egy edző mondjuk hosszú távú szerződtetése, hogy arcot adjon, arcolata legyen annak a
3: most csapatnak. Csak pénz miatt szerződnek hosszú távra. Egyébként meg azért van értelme visszahozni a régi időt, nem szabad összehasonlítani korszakokat, tehát nem szabad nosztalgia, romantikát se, de egy biztos, mert megéltük. Nagyobb értékek voltak.
1: Az biztos, hogy érték tekintetében.
3: De emberi értékek is, érzelmek.
1: Pont, igen, tegnap néztük a meccset Kristoff együtt, és mondom neki, várjál, ott egy kapus, és van rajta egy egyes messzám.
2: Milyen ritka.
1: Hát nem, és nem bonyolítanám túl. Az a helyzet, hogy akkor itt van 11 játékos, egytől elindulunk, 11, a cserék meg jönnek, a 11, és akkor onnantól lehet menni.
2: De milyen érdekes, ez jó, amit a Levi mondta, hogy ma már ilyen, hogy edzők éveket töltenek el, hát legutóbb, aki éveket töltött el, Ferguson jut eszembe, United, meg Guardiola most 10 évet lenyomott a City-nél. Még Wenger is lenyomott. Igen, de úgy, tehát 2-3-at tudunk mondani összességében.
3: Mindenki, hát korábban azért volt
2: 5-6-7-8 hónap után. Simonet is lehet, igen.
1: Simonet, Wengeret. És igen, szerintem ilyen szempontból talán érdekes, hogy klub döntés, vagy edzői, vagy a klub vezetői döntés, hogy nem cserélgetik az edzőt. Bejött Simone, oké, nyertek B-et? Nem, de 2 B-et döntőben ott voltak, egyet legalább kellett volna nyerni, de nem jött össze. Nem tudom, mikor nyertek utána a bajnokságot, 7-8 éve, nem is tudom. De hogy mindig a három nagy közt vannak, elcsípnek meccseket, azt kell szerintem tudatosítani, hogy ez egy kb. Ilyen szintű és rangú csapat, hogy elverheti a nagyokat, el is szokta verni. Néha odaérhet egy La Liga elsőségre, és B-jel döntő, egyébként még döntőt is nyerhet.
3: De neked ne kell ilyen mondani, mert te ugyanúgy rajongsz a Kispestért, mint mi a Fradiért. Igen. Az, hogy egy szurkolónak ez az élete, ezt kell átéreznie egy edzőnek, egy játékosnak, hogy az a szurkoló, aki kimegy, az élete végéig oda tartozik. Az neki a családja. Igen. Tehát ezt, ha nem érzi át, most lehet 3-4 éve szerződés, ott az már egy napon, egy héten belül kiderül, hogy megvan-e a kötődése, megvan-e az a modern szóval a kémia, az edző meg a klub között, mert a szurkoló a legfontosabb, és keveset beszélnek róla. A szurkoló ne tévesszel, tehát szereptévesztés sem kell, tehát ne a szurkoló mondja meg, hogy ki lesz az edzőt, félrejét is ne essék. De az edzőnek tudnia kell, meg tudnia kell, hogy hova szerződik, és mit várnak, és azokat a szurkolókat figyelembe kell venni, hogy azok az életük végig onnan mennek a temetőbe.
4: De a szurkolók megengedőek szerinted az edzőkkel és a játékosokkal szemben, Dodi, ha már behoztad ezt az aspektus?
3: Hát hogyne, hát hogyha látják, hogy kötődik is.
4: Igen, de a kötődés alatt, tehát nagyon sok esetben látható egy edző esetében, hogy ugródeszkának használja a klubot.
3: Zsófi.
4: Csapat vagy játékos esetében ugyanúgy látható, de ha minden megtesz abban az idényben, de tudod, hogy ugródeszkának használja, akkor oké?
3: De hát a szurkolót ne nézd hülyének. Az már egy hét alatt, egy hónap alatt meg fogja mondani, hogy ugródeszkának használja, vagy se. Abban a pillanatban nem fogadják el. Azt megérzi egy szurkoló, megérzi, hogy átérzi a klub jelentőséget.
4: De miért
3: szerinted
4: nincs olyan, hogy ugródeszkának használja?
3: De hogy nem, sokszor van, de az kiszúrja,
4: de az persze, de hogy emiatt viszont mindent megtesz. Tehát, hogy azt az idényt ő maxra akarja hozni, de nem akar maradni.
3: Azt én értem, de...
2: Csak nem válik legendává majd a szurkoló szemében.
3: Mert azért nagyon ritka, hogy egy szurkoló mondjuk az edző nevét skandálja. Ha skandálja, az nagyon sokat jelent. Az egy hatalmas siker, az a legnagyobb elismerés, amikor egy B-közép vagy egy szurkolótábor egy edző nevét skandálja. Nagyon ritka. Kivesző félben van. Az meg már a szórakoztatóipar, meg az üzlet része, amit te mondasz, hogy ugródeszka. És minél nagyobb sikerek, persze az a cél, hogy minél nagyobb siker és közös siker legyen, de maga az immunitás, meg a szolidaritás az a legfontosabb a szurkoló számára.
1: És akkor most csak a nagy csapatokról beszéltünk, a kis csapatoknál, meg a közép csapatoknál, ott milyen átjáróház van, hogy hát bár lehet, hogy pont ott nem. Mert ott ugye nem feltétlenül annyira fontos kiemelni az edző jelenlétét. Nem feltétlenül annyira érdekel klubnak, hogy óriási szerződéseket bonyolítsanak le. Hozzák azt a konstans várható szintet, meg pontokat a csapatok, hogy örüljenek. Örül a közönség, élvezi a játékot. Nem azt látják, hogy ez alapvetően a pénzről szól. Hogy ide csak sztáredzőjövet, ide csak olyan sztárfocista. Hát szerintem a holland a ilyen sporthalálos ítéletet írta alá, hogy ugye a Cityvel talán mennyi 8-9 évre írdatlan, nem létező csillagászati összegét, és nem gondolom, hogy boldog.
3: Na de mekkora dolog ez például? A Pep Guardiola a Manchester City-t, a Manchester United szintjére hozta, elképzelhetetlen volt 10 évvel ezelőtt, vagy 11, és nézd meg! Most már, amikor Manchesterről van szó, nem mindenki mondja, hogy mi Manchester United, pedig én voltam az Old Traffordon is, és voltam Manchesterbe, és már akkor több City szurkolóval találkoztam, mint United-el. Viszont a United meccseire meg egész Angliából jöttek az emberek vonatokkal, autókkal. Nagyon érdekes volt, és ezt a Man City-t, amely egy középcsapat volt, Pep Guardiolának köszönhető, és bevonult a történelembe, mert átérezte, és nézzétek meg azt az érzelmes búcsút, ami most volt.
2: Mi viccevez a szurkolótól, a klubelnöktől,
3: a lányát, igen. Hát félelmetes. Ugyanez a VB-n tetszik, ez a kis csapatoknak az érzelmi, Ekvádornak nagyon például.
1: Ez járnak mellé, hát a szurkolók egy tapsolnak Iránnak.
3: De azért, igen, de azért jó, mert már mindenki celebekbe gondolkodik, mindenki bizniszbe gondolkodik, showműsorban. Nem már elég volt ebbe, persze.
1: Egyszerű, normális, kiszámítható, rendes emberi értékeket felvonultató.
2: Amitől, bocsássatok meg, az előző edzőkeringőre, amitől kirázott a hideg. Chelsea legutóbbi közleménye, Mareskár bejelentette a City, hogy a Guardiola utódjának tegnap, és a Chelsea kiadott egy közleményt, hogy tavaly ősszel hírt kapott Mareska, hogy Guardiola távozik idén nyáron, és ő lesz az edzője a Citynek. Úgyhogy Mareska akkor a Chelsea edzője lesz. Megtudták, és januárban kirúgták.
1: Persze, megtudták. És
2: akkor vissza Mourinhóra, hogy emlékeztek, amikor a Fener edzője volt, és a Benficával játszott BL selejtezőt a főtáblára. És akkor, hát ha valaki tudja majd egy évvel ezelőtt, hogy ott lesz egy edző, üresedés, Guardiola posztja valószínűleg megüresedik, akkor azt Mourinho valószínűleg tudhatta akkor már, hogy 2 hét múlva ő lehet a Benfica edzője.
1: Nagyon-nagyon. Szívesen beszélnék egy nagy edzővel.
3: De mennek a drótozások. Persze, hát, azt mondom. A svájci válogatott kapitány már tudja, hogy Xavi Alonso lesz az edző. Már megy a Chelsea-be. Az így kötődnek egymáshoz.
1: Nagyon-nagyon beszélnék egy edzővel, vagy egy ilyen típusú világsztár játékossal, hogy zajlik egy ilyen csapatváltás. Mindedzőjében játékos szinten is. Mennyivel előtte keresi meg, ki keresi meg.
2: Igen.
1: Haveri szinten hívja fel valaki borozni, és szia, hello, és majd elégedett, vagy mi? Hát csak úgy.
3: Ezek mindent tudnak egymásról levélni.
2: De nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar, tehát majd több mint fél éve hamarabb tudja valaki, hogy egy edző majd nyáron távozik. Persze. De a legjobb Eden Hazard, hogy elhagyta a Chelsea-t anno, a WhatsApp csoportba beírt egy üzenetet, távozok, sziasztok, és kilépett.
3: És már beján sütötte magát.
1: Ennyi, igen. Na, legyen ez az a követendő példa mindenkinek a gondjátok. Úgyhogy egyszerű kérdésről inkább Mourinhóval kapcsolatban beszéltem.
3: Meg az alakülönbség, hogy Paskárstrand már beján helyett.
1: És látni, igen, és egy kis röcsötét. Így, vagy padel. Na jó, úgyhogy mindjárt jövünk, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra múlott egy picivel, úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki otthon home office-ban dolgozik, nekik jó nyújtózkodást kívánunk. Imádom a home office-t. Te hogy vagytok ezzel?
2: Azt se tudom mi az.
1: Köszönjük szépen. Tegnap beszéltem Gangsta Zoli barátommal, mert fogadtunk egy ilyen kulturális műsort, nagyon szeretem. És késkészítőhöz érkeztünk. Kihalófélben lévő kézműves munkát mutattunk be, és kezdjétek el, hogy mondta a srác, hogy nem, bírja a Zolit is, és vigyek neki egy kést. Már azért drága Zolinak van. Figyelj, itt vagyok, mondom, rengeteg kés társasága van. Mondom, van FaceTime-ot, hogy meg tudja mutatni? Hagyjam ezekkel, a szót se értem. Mi az, hogy arcidő?

0: home office.
1: Körülbelül.
0: Hozz egy kést. Rábízom testvérem, csövítem. Na, mindegy, szóval igen, a nagy melegre volt tekintete miniszterelnök úr bejelentette, hogy a nagyobb váltoknál, vagy állami váltoknál, ugyebár otthon dolgozhatnak az emberek, mert hogy még ma is 30, nem tudom, 3, 4, 5, tegnap 44 fokot mutatott az óra. Na, Celdömökön jártunk, mesterségünk címere, ne dolgozzál 40 fokon, de nekünk kellett. Nem érsz, nagyon-nagyon meleg van, és ebben a melegben azért előre kell dolgozni és gondolkodni, például a csapatoknál is, és hogyha Dodi itt van, és már pedig itt van, és köszönjük, akkor a Fradi házatáján járnánk egy picit, hogy hogy áll a Fradi? Leginkább ugye foci szintjén, labdarúgás szintjén. Várhatóak a új igazolások. Lisztes Krisztiánt láttam, mint hogyha vele ugye hosszabbítani, hogy kölcsönben van most a Fradinál?
2: Kölcsönben az Eintracht Frankfurt játékosa. Nem tudom, nem vagyok benfentes. Nem
0: jó, nem?
2: Hát jó, persze, mindenki jó hamar. Mi azt vallottuk mindig, hogy a Fradiból nem szabad elmenni, csak a küldenek. És ezt tartottuk magunkat.
0: Krisztán azért, tehát ott van egy apuka, meg nyilvánjuk, de az apuka példából ítélve, ugye, hát meg kell próbálni Németországot. Tehát apukának bejött, akkor valószínűleg is. Az a név, azért mindig jól cseng Németországban.
2: Abszolút, meg az Eintracht játékosa, de továbbra is a Fradiban lesz. Nem tudom az igazolásokat, nem is szeretném tudni, mert én nekem azt számít, amikor már megvan. Tehát amikor a Fradi játékosa valaki, egy biztos, hogy Borbély Balázsban nagyon bízik a Fradi tábor. Nagyon sok, akivel beszéltem így a környezetemben, mindenki nagyon kedveli őt, nagyon sokra tartja, és nem csak az Etóban megszerzett bajnoki cím miatt, hanem ahogy dolgozott az U19-es csapatunknál, a Fradinál, meg az emberi minősége is. Tehát
3: ezt akartam kérdezni, hogy az ő esetében, ha már az előző blogban lévő analógiát folytatjuk, ő most hazaért?
2: Ő haza, igen, uh-huh. Igen. Ő egy csalóközi honfitársunk, ugye szlovákiai állampolgár, de abszolút magyar lélekkel, fradista lélekkel, és ebben bíznak a mi szurkolóink, hogy egy nagyon egységes, jó csapatot fog összehozni. 40 fős keretből lesz egy olyan 30 vagy 28 fős keret. Persze.
4: Hát kell is, nagyon kell. Sok az olyan légiós, aki nem játszott semmit.
0: Akkor milyen a sport világában ugye az a tézis, ami a magánéletben szerintem nagyon helytálló, hogy ha valakivel összejössz egy új párra, új társaddal, akkor nézd meg, hogy jött el az előző kapcsolatában, és úgy fog téged is otthagyni, vagy nem otthagyni. Ugye nem bántva Borbély Balázs, de ő megnyerte az Etóval óriás fegyvert.
2: Mi, hogy jött el?
0: Így, hogy szóltak, hogy megnyerte egy bajnok csapatot Etóból. Én nem tudom, hogy
2: de várjál, nem a Kőbányai Lombik hívta, hanem a Fradi. Tehát a Fradinak mondja egy olyan ezőt,
0: aki... Mindegy, de nyilván Fradiból is bárki elhívhatja. Csak azért mondom, nehogy az...
2: Nem, elhívhatja.
0: Csak azt mondom, hogy mennyire igaz, én nem tudom, kérdezem, mennyire igaz ez a sportban, hogy meg kell nézni, hogy jött az előző csapatától. Ez leginkább...
2: De most nem pejoratív, miért most csúnyán jött el Győrből, azért, mert szidják.
0: Nem, azt kérdezem, akkor még egyszer. Tehát én kérdezem, nem tudom, milyen az edzői része ilyen szempontból egy ilyen átigazolásnak, hogy valaki megnyeri az NB1-et egy csapattal, és utána hívja egy másik csapat, de akkor legyen a Fradi, ha így hívjuk, és ő azonnal igen mond.
2: Azért azt ne felejtsd el, hogy ennek volt egy előélet, amit az imént mondtam, hogy ő a Fradiból ment ki a DAC-hoz, a Dunaszerdahelyre.
0: Ezt mellett, sokan nem tudják, akkor ő visszatért.
2: Igen. Tehát nem. És azért Magyarországon a Fradi olyan, mint Németországban a Bayern München. Tehát vagy rajonganak érte, vagy ki nem áll az egy,
0: hogy csutálja. De akkor ez jó volt, most a Fradi elküldte, nem ennyi, fiam, nézel, hogy csinálj ezzel, és ezzel a csapattal sikert, ha tudsz valakit, vigyél fel az NB1-be a dobogó tetejére. Megcsináltam, főnök jönnek, és visszajöttésesen a Fradival. Meg tudja a Fradival? Ez mindig kérdés, hogy az edző meg a játékosok kapcsolat egy ilyen, egy bajnokságban. Ezt a Forma 1-en is kérdezik, hogy az autó, a technika, vagy a pilóta, ami, vagy aki a legtöbbet be tudja tenni.
2: Ez nem tudok hozzászólni, mert nekem a Forma 1 olyan, mint a Blahalúzsa téren a dugó, tehát teljesen...
0: Tehát tudod, hogy van, de
2: csak
0: nem
2: akarsz belekerülni.
3: De akkor a játékosok szempontjából ez inkább egy előny, hogy most egy bajnok csapat, aki minket legyőzött, most ide jön, és akkor hozzánk hozza a tudást.
0: Jönnek Etóból emberek hozzá?
2: Na, én úgy tudom, hogy nem. Most a csinger fölmerül, de én úgy tudom, hogy nem.
3: Csak kollégát, ugye?
2: Hát
0: a stábot kell hozni, nem edző még se.
2: Amit így látok, így, hogy az öreg fiúkkal indulunk onnan a ligetből, hát nagyon kemény edzések vannak. Most edzőtáborról van a csapat, de valami kőkemény, prüszkölnek, de csinálják. És ami nagyon tetszik, hogy Nebi Keita beállt, tehát be tud állítani a sorba. Ő egy meghatározó alakja, nem csak a Fradinak, hanem a magyar labdarúgásnak is. És nem csak azért, mert Bajnokok Ligáját nyert a Liverpoollal, hanem a futball tudása. Az a képesség, amit ő tud.
0: Nyerni, ez most itt vagyunk négyen, egyikünk sem nyert. Szóval azért az egy jó.
4: Hát meg az milyen szimpatikus volt a Keitától, hogy amikor ő sérült volt, az előző mögöttünk hagyott idényben, nem kért fizetést azokra a hónapokra,
2: nem,
4: amikor
2: egy hónapra,
4: ő nem...
2: Egy hónapra, és az elnök úr mondta, hogy nem.
4: Nem kért fizetést. Az a játékos, aki nyert BL-t, Premier Liget.
0: De és... pont ezért, aki nem nyert, az ide elkéri még azt is, amikor ott sem
2: volt. Hát egy picit eltűnt a mezőnyben, de nagyon nagy játékos. Szóval amit a Fenerbahce ellen játszott kint Isztambulban, az valami parádés. Ott az a Liverpooli időszakát idézte, és rengeteget segít a fiataloknak. Én bevalamint találkoztam most vele Ligetbe is, és én nagy tanárnak tartom, és kérdezem, hogy marad-e, és marad. Tehát Borbély Balázsnak
4: annyira
2: óriási.
4: Annyira nem idősen a Bikejta még, tehát a Harry Kane-nél idősebb, de messzi alatt van.
0: Óriási. 5-6 körül.
4: Körülbelül azt tippelném így.
2: Óriási értéke lesz a...
3: 31.
2: Hát akkor még fiatalabb is.
4: Akkor még, mint a Harry Kane-nél is fiatalabb.
0: Még csak.
4: Ő nagyon jó időben jött ide, tehát két évvel ezelőtt, amikor jött másfél évvel ezelőtt. Igen, ott már nem játszott egy jó félszendőt. Én még visszatér a Borbély Balázshoz, akartam, hogy az egy, ha győri szempontból nézzük, onnan akkor csúnyán jött el. Tehát ha győri szurkolóként nézik, tehát ők nem véletlenül olyan kommenteket, meg olyan vérmérséklet elengedték, mert ők viszont még szerették volna, és ők viszont, amit tehát a Levi kérdése abból a szempontból meg igaz volt, hogy ha győri szurkolóként nézzük, akkor ők mondhatják, hogy csúnyán ment el.
2: Persze, hát persze, a győri szurkolóknak ebből a szempontból, mert tulajdonképpen ők is esélyt adtak Borbély Balázsnak, aki élt ezzel a lehetőséggel, de csak meg is véteni tudom, hogy Fradi hív, lehet, persze, hogy jövőre már nem hív.
0: Persze, meg ezt kell mondani, hogy őszintén, tehát például Gyugyák Balázsnál is azt, nem értettem, jó vagyunk Bazsba, hogy szegény, próbálták ugye a Vörösbarlang József, és azt magyarázom, hogy miért ment el a
2: Manzsi Mahacskalába.
0: Ilyenkor szerintem tudom egyszerű, az én életem, ezért adtak ennyi és ennyi pénzt, és ezek megpróbálom, bejön, ha nem. Hát nem, hogy a pénzért ment el. Igen, hát mindenki az.
2: Hát csak is. Hát
0: mi ez a probléma?
2: Hát miért az óvodában a Mahacskalába vágyott?
0: Hát nyilván, hogy nem. Na, szóval igen. Szóval akkor most a Fradi házatájáról ugye beszélünk, Liszás Krisztának ugye marad, most sem mondhat, hogy Keita is marad, azért ki tudtuk ezt húzni. Borbély Balázs stabilitást adhat a csapatnak, az tény. Azt nem tudom, hogy vezető szinten.
2: És elment 16 ezer jegy a Vojvodina elleni visszavágóra.
4: Már most a Európában,
2: nem? És úgyhogy nem volt meg az első.
4: Mert odavágó.
2: Sőt, a B közép az már tele van.
3: Szép. Ez viszont jó jel.
2: És ez a Fladi, szóval még nincs új csapat. Még
4: az szinte teltház, ha 16 már most elment, 16 ezer hát, egy, az gyakorlatilag teltház.
2: Még azért 4-5 ezeret ellet.
4: Ja, gyakorlatilag.
2: Hát, valószínű, szóval... a vendégtábor is tele lesz, mert a Vojvodinának is nagyon jó tábora van. Én gyerekkoromban Albert Florian búcsú meccsén láttam utoljára a Vojvodinát a császára, amikor elbúcsúzott Novák Dezsővel, Rákosi Gyulával, akkor a Vojvodina volt, mert ugye ő a Herceg Szántón közel volt a szerb-horvát határhoz, és a Vojvodina ezért lett az ellenfél, és most kiúzták, néztem a sorsolást, utoljára maradt a Vojvodina, de előtte volt a szlovén vetétás, az lett volna a legkönnyebb ellenfél, ez meg a legnehezebb. Tehát a legnehezebbet kapta a Fradi, aztán utána a Twente-nél, az már, ha tovább tudna jutni, a Fradi még pikánsabb lenne, mert a Twente a Fradinak örülne, és lenézik, azt se tudják, hogy kik vagyunk. Jó, mondjuk mi meg nem tudjuk, hogy ki a Twente.
0: Hát
2: illetve tudjuk, igen, persze, igen. Hogy tudjuk, csak hát úgy interpretáljuk, hogy kik vagytok ti, mert azért egy Ferencváros, nem mondja már egy gyensedei szurkoló, hogy nem tudja, hogy...
4: Yeah. Azért, ami most feltűnő a Fradi nyarával kapcsolatban, nincs az a iszonyatos játékos mozgás, hogy egyik nap még bejön valaki, másik nap kimegy valaki, tehát nincs rengeteg érkező, nincs rengeteg távozó, tehát a csapat magja az most megmaradt a tavalyi szezonról. Egyetlen egy érkezőt jelentettek be, azt hiszem a francia másodosztályból, de hogy azért ez most, hogy összekovácsolhatja valamilyen szinten a csapatot jobban, mint az elmúlt években.
2: Így van. Igen. Igen, és ezt várja mindenki. És ez nagyon jó választás volt Borbé Balázs, de még egyszer mondom, megértem a győri szurkolókat is, akik egy nagyszerű csapatot hozott össze, de ott...
0: Jó, hát benne van, hogy ez szerintem.
2: Na, de ott az egész Eto filozófia, mert mondom, 5-6 évvel ezelőtt kezdtek ezt az utánpótlást megreformálni, onnan kineveltek egy 5-6 olyan futballistát, aki nagyon sokat tett a bajnoki címért, de csak ismételni tudom, ha egy Ferencváros hív egy olyan embert, aki gyerekkora óta kötődik a klubhoz, plusz dolgozott is ott, azt el kell fogadni. Persze, és ezt a győri szurkolók nagy része, sőt, a győri játékosok nagy része, az egykori ilyen Hajszán Gyulát hallottam, a Pócik Józsit hallottam nyilatkozni, és ők is megértik.
4: Fradi most jégkorongba hozza az átigazolásokat. Lengyelországból, hazahozzuk a magyarokat, igen. Finnországból.
2: Nagy úgyhogy... a zombiek, maradnak.
4: Igen, Laskavi marad. Most jégkorongba jönnek az átigazolások.
2: Igen.
0: No, hát arra is kell figyelni. Nagy család a Fradi család. Tehát nem csak a
2: Meg azért azt se felejtsük el, hogy most bajban van a Fradi, és elfordultak üzletemberek, pénzemberek, akik azért a Fradin keresztül, a Fradi hátán keresztül másztak magasra, most meg fittyet hánynak rá. Én Kovács Pétert, a Toyota Kovács tulajdonosát ezért tartom szenzációs embernek. A legnagyobb bajban állt a női kézzel labda mellé. És ilyenkor mutatkozunk meg, hogy ki a barát. A
4: főszponzorként, így van, sőt, névadó szponzorként.
2: Nagyon sokan elrepültek ám, akik sokat köszönhetnek a Fradinak.
0: Hát sajnos, ha nem váltások időszakát éljük, de hát, minden rendeződni fog, én azt gondolom. Mez kapcsán van valami új mez?
2: Nem tudom.
4: Mindig szokott lenni,
2: igen. Általában szokott. Két éve.
0: Minden szezon vagy?
2: Nem, én úgy tudom, hogy
4: Fradi törekszik, arra idegenbeli mez nem szerzett a klub az előző idényről, hozta, ami de két évvel ezelőtt megmaradt, viszont az új, a hazait, arra szoktak minden évben piacra dobni újat.
2: Nem vagyok benne.
4: Valamikor kellene.
2: Az én üzleti érzekem a nullával egyen.
3: És a következő szezonnak a, hát mondjuk, hogy gyenge tervezése, öreg fiú csapat, hiszen itt most két...
0: Hogy álltok? Mesélj.
3: Igen, játékos is itt a négyünk közül ketten értek el.
4: Hát Dodi már nem játszik, pedig megnézném.
2: Én már nem.
3: Jó, de hát
2: ha persze, hogy megnézed,
3: a szíve a pályán van mindig.
2: 20 éve nem adtam el labdát. azért kérdezi a Levi, mert a kispest nyerte az öreg fiúk bajnokságot, hát másodikat lettünk, de megérdemelte, jók is voltak, nagyon bárányos Zsoltiék.
0: Van most pont egy rakosgatom a mezemet, és van egy bárányos, egy kapott mezem.
2: Na, rengeteg meghívásunk van egyébként Zsófi kérdésére válaszolva. Most is hétvégén 3 helyre megyünk.
4: Wow.
2: Megyünk a Jász világtalálkozóra, Jász Boldogházára, másnap Tiszaföldvár, vasárnap meg Kóny, Győr mellé. Ez csak egy ilyen hétvége. De...
0: Hát elmondom neked, irigy volna, hogy mirigy nyomott ilyen haknikat, még a csúcs idejében.
2: Hát jó, hát aztán ülve alszunk egy hétig. Hát az a gondod, 50-60, a Keller Józsi Fischer Paliát, és 60 fölött van.
3: Ebben a harmados időben.
0: Nagyon zsúfolt én fellépési időszak, és ráadásul, mint egy műsorvezető, és emlékszem, aznap voltam, nem tudom, tán a Szigeten, utána egy másik hely, és aztán jött még egy harmadik fellépés, épp, hogy beestünk, meg késtünk, meg nem tudom, ezek az utazások, ezek mindig én kis nehézséget adnak, vagy okoznak, és nem is tudtunk gondolkodni, mert tudtam, menj, ma ott van a közösség, konferálni kellett valakit. És itt szó szerint belöktek a színpadra, és ott állok, hogy jó estét! És nem tudtam, hol vagyunk. Tudod, és jó estét!
4: Budapest!
0: És akkor kicsit
3: jó, nyilván,
0: nem tudtam, hogy és így kis gésába, így szépen, így lépésre kicsúsztam a színpad mellé. Hol vagyunk? Zalegeszek! És akkor oda mentünk, szóval gyerekek, vannak érdekes történetek. Na jó, hát akkor már látjuk, meg nyilván érezzük, hogy a Fradi hogy tette össze akár labdarúgó csapatát, mert azért mindig kiemelte, meg mindig az legfontosabb, legnagyobb pillér, nem? A Fradiban. Meg az a vízilabda, meg a kézilabda.
2: Fogyne. Meg a jégkorong.
0: Kosárban annyira nem vagy. Vagy kosárban?
2: Nem, az nincs az.
4: Volt, de nincs.
2: Mikor lesz? Hát a kollégám Károly Andi bajnokságot, igen, nyert a Fradival.
0: Hát akkor így akartam ezúton is köszönteni Andit, aki sajnos nincs itt, de nagyon szeretjük és kedveljük. Na, köszönjük szépen, mindjárt jövünk, hamarosan folytatjuk majd búcsúzni, csak szépen, ahogy a csillag megy az égen, csak úgy lehet.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Serena Williams az első fordulóban búcsúzott Wimbledonban. Harmadfokú vízkorlátozást jelentett be a miniszterelnök. Délutántól egyre több felé számíthatunk záporokra. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A házigazda Mexikó a kétszeres VB győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találat talál a VB góllövő listájának élén Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között. Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőben Brazíliával találkoznak majd. Franciaország Paraguayjal, Mexikó pedig az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság győztesével mérkőzik a következő körben. A VB folytatásában magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz. 22 órakor kezdődik a Belgium-Szenegál találkozó, hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. 14-10-re legyőzte Hollandiát a júliusi világkupára készülő magyar női vízilabda válogatott Szolnokon. A két együttes először találkozott egymással a februári Európa-bajnoki döntő óta, amelyet a hollandok nyertek meg büntető párbajban. A 4 éves kihagyás után visszatérő szabadkártyával induló 44 éves Serena Williams az első fordulóban búcsúzott a Wimbledoni tenisztorna női egyes versenyében, miután 3 játszmás mérkőzésen kikapott a nála 24 évvel fiatalabb ausztrál Maya Joint-tól.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergomvár megyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő 2 napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót vezetékes vízzel. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok pedig jövő augusztustól szűnnek meg. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók napja, ezért munkaszüneti nap lesz. A rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, csak ügyeleti ellátás működik. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás. Az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutus betegségek legmagasabb szintű ellátását. A Szegedi Gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is. Nem szigorodnak az amerikai állampolgárság megadására vonatkozó törvények, miután az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elutasította Donald Trump elnök erről szóló rendeletét. A törvényszék ezzel megerősítette, hogy az országba illegálisan vagy ideiglenesen tartózkodó személyektől született gyerekek továbbra is amerikai állampolgároknak számítanak.
0: Közlekedés.
2: Az M3-as határ felé vezető oldalán Bak térségében hídvizsgálati munkát végeznek. A 41-es és a 42-es kilométernél báltakozó sávzárás mellett halad a forgalom, a munkavégzés mögött 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Gyerekek, jó reggelt kívánok mindenkinek. Eljött a búcsúzás, az életünkben a búcsúzás mindig fontos pontot jelent. Ma, ahogy akár nézzük. Ha csak ugye a Beatrice dalát veszük, ugye, hogy amikor végleg elmegyek meg, hogy ugye? Hát a dalokat ismerjük, vagy nem, de hát akkor nem. Mindegy is a lény.
2: Én rám ne nézz most Beatrice-ével.
1: Egyedül maradtam, nincs az esemény baj. Szóval igen, a búcsúzási perces pillanata. Nagyon volt a ma reggel is, nagyon szépen köszönöm nektek, meg a hallgatóknak is. Kicsit vb-ztünk, és ma újabb két labdarúgó világbajnoki mérkőzést néztetünk, jön majd az angolok meccse, amit szerintem talán könnyedén
3: beszélt. Kapsz egy képet rólam.
1: De igen, igen.
3: Végleg elmegyek.
1: Igen. Ezzel gondolkodtam.
3: Rájöttem.
4: A kávé megérkezett.
1: Igen, meg hát az a legszebb pillanat, amikor...
3: De nem, mert nekem a Komár Laci jut mindig eszembe. Jó éjszakát, kedvesen búcsúzom magától. Hát, búcsúzom kedvesen, ma nagy boldogság.
1: Gyönyörű, hát igen, hát erről írnak dolgokat, nagyon szép. Most nem dalban fogunk persze nyilván elbúcsúzni. Na, de nézzük, hogy mi vár ránk, azon kívül, hogy 35 fok kb. Ugye jön egy angol és egy kongói DK.
4: Este 6 órakor, és aztán 11-kor, 10 órakor igen, pedig 10. Belgium, Szenegál.
2: És hajnalban, hogy nézzünk ki?
4: Még van hajnal 2.
2: Ja, az USA-Bosznia. Mit mondtál? Az USA-Bosznia. Argentinok mikor játszanak? Tehát megint legutoljára legkés, amikor már mindenki játszott, hogy várják ki a legvégsőkig szombaton. Szombaton játszanak éjfélkor az argentinok.
1: Jó, hát addig kell várni. Kellemes szombati meccs.
4: Ráadásul az zöldfoki szigetekkel.
2: Ráadásul.
1: Az nem kell. Ott szerintem egy nagyon barátságos
4: az biztos, hogy egy
1: mérkőzés lesz. Aha, emberi... Kevés szabálytalanság. Kevés góla. Nem fogják őket megalázni.
2: Van egy cimborám, akivel beszélgettünk a VB-vel kapcsolatban, hogy eddig milyen, amit te is kérdeztél, mi az a pont, amit tudunk kötni a világbajnoksághoz. Azt mondja, hogy lementem a Grundra focizni, kisgyerekek fociztak régen, mindig ugye ott volt, hogy a magyar játékos nem tudott lenni, a 2016-os EB-i kisgyerek mindig Ronaldo volt, meg Messi volt, meg Neymar volt. 16-os EB után már voltak Dzsuzsákok, Juhász Rolandok. Most tudjátok, hogy kik a nagy játékosok a Grundon a kisgyerekeknek? Kik a...
4: Vozinja.
3: Nem csodálom.
2: Nem Pedri, meg nem Vini, meg nem Holland, Vozinja. Hanem Vozinják akarnak lenni.
3: Meg Orlando Gil.
1: Az ő a kapus.
2: Meg
3: Orlando Gil története, az megható. Minden vagyonát eladta a paraguayiak kapusa, akit Csillaver egyébként szidott úton útfélen, és most hőssé vált. Minden vagyonát eladta, hogy a beteg kisfia meggyógyuljon. Mindenét feladta, és meggyógyult a kisgyerek. Óriási. És ember maradt. Tehát mindent elárverezett, minden mezét, kapuskesztyűjét.
2: Csodálatos ember. És kivédett 2-11-es most a németek ellen 11-es
3: párban. Igen, de micsoda ember.
1: Csak nagyon, kis gyerekek. Nagyon. Egyrészt az egészség, meg az emberség. Tehát, hogy kitartás, szeretet, barátság, összetartozás.
3: Hát csak nézzenek romantikus szeretet, hülyének kuzgalom. Minket, de tényleg így van. Hát, a szeretet nélkül nem lehet élni.
1: De konkrétan, és egy picit boldogság, és érzelem.
3: Na, úgy.
1: Az ember próbál ezeket kiváltani, mondjuk más ingatlan, meg anyagi
4: mesterséges.
1: És aztán rájössz, hogy nem. Tehát abszolút nem ez a világ.
3: Jönnek oda néha, és mutatják a Fradi címeremen, hogy a három E betű mi az. És mondom, ez nem a bankjegy azonosítójára.
1: Igen.
3: A mai világban.
1: Na de azt is, de ma valahogy majd mókoljátok ki, mit jelent ez a három E betű. Szóval mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Jó, ha tudtok, akkor napozzatok, pihenjetek. Itt van már a nyár, úgyhogy szerintem beindulnak a szabadságolások. Hát azért nagyon sokan dolgoznak. Azokat nézem szegényeket.
3: Akik hát a Móri borozóba is üzenjünk, azért igyanak vizet is néha.
1: Így igaz, tehát hidratálni nem csak a meccseken kell, hanem úgy egyébként. Ennek a hidratációs szünetnek az van egy ilyen szurkolói lenyomata is, hogy sokan tényleg akkor mennek ki.
2: Hát meg, igen, de közben meg, tehát kimész közben, de lehet hallani a háttérben, hogy micsoda jó kis zenék mennek a stadionokba a szurkolóknak. Tehát ott is szórakoztatják őket is valamilyen szinten.
3: Elmegyek egy Ruzsa Magdi koncertet, nem érdekel engem a zene.
2: De ott nem adják be a Ruzsa Magdi koncertet.
3: De visszahozták a Yankeek, ez amerikanizálódik a futball is. Elmennek a baseball, meg a másik sportágukban, lemennek, esznek egy barbecue-t, visszamegy, és ugyanott tart a meccs. Na most futball is oda jutott.
2: Közben John Bon Jovi énekel, nem rossz az egyébként, jó? Megvan az
1: ötség. Más attitűd, másképp gondolkodnak a világon. Ezt is szerintem el lehet fogadni, csak amikor mondjuk egy sportág teljesen mást hozott az elmúlt 100-200 évben, akkor én mindig azt mondtam, főleg a műsorokra is igaz, hogyha meghívunk egy vendéget, akkor a vendég alkalmazkodjon hozzánk, nem mi hozzá, persze ez oda-vissza igaz, de többségében javában neki, mert ő jön egy új közegbe. Tehát ha a labdarúgást beteszik egy amerikai közegbe, akkor tehát ne a labdarúgás alakuljon át, meg a labdarúgás szerető több milliárd ember, hanem az a pár százezer ember, meg az a közeg, ahol éppen van.
3: Pici Pesti testvérem, a szívemből beszéltél.
1: Hát akkor azt tudom csak
2: amerikaiak mondani. Két dolgot nem értettek onnan a fociba, hogy lehet 0-0 a végeredmény. Tehát ott náluk mindig vége van valahogy,
3: igen,
2: valaki
3: az a férfi WC-t jelzi náluk.
2: Másik meg, hogy lehet 45 percet zsinórba lejátszani egy végig úgy, hogy nincs szünet és megszakítás közt. Ez az a kettő. Hát amit most meg is változtattak.
1: Na mindegy, hát nézzük, ahogy nézzük, meg bírjuk, hogy bírjuk, egy a lényeg, lesznek még jó, csak főleg aztán persze nyilván ma is, meg aztán holnap is.
2: Meg azután hétvége. Is, és szombaton.
1: Meddig tartunk?
2: 19-én lesz a döntő, vasárnap.
1: Júli.
2: Júli
4: még
2: 19.
4: Majdnem 3 hét.
2: Majd három
1: közben
2: hét.
1: Van Wimbledon is, csak halkan jegyzem meg.
2: Már de milyen érdekes, hogy ilyenkor nézünk, vagy érdekel bárkit más sportesemény, amikor VB van? Elkezdődött Wimbledon, nem tudom, te néztél-e, vagy te néztél-e meccset?
1: Sajnos nem.
2: Egyet se.
4: Csak eredményeket.
2: Tehát az, hogy Sinner majdnem kiesett, 5 játszmás meccsen jutott tovább az első körben, gyakorlatilag le se hozta senki, nem foglalkozott vele, max. Egy cikk megjelent róla, de közben meg ott van Wimbledon, a legnagyobb, legpatinásabb, legnagyobb hagyományokkal rendelkező teniszverseny is zajlik most. Senkit nem érdekelt.
1: Nos, hát akkor igen, ezek után minden jót. Sziasztok, találkozunk.
2: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
8: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok!
14: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Mexikó. Háromszor is Mexikó. Harmadszor rendeznek ebben az országban foci VB-t, és egyszer olimpia is volt ott. Az utóbbi nekünk, magyaroknak kellemes emlék, még a focistáink is a csúcsra értek. A három foci VB viszont egyáltalán nem az. Siker és kudarc. Ez jut eszünkbe a Mexikó szót hallva, és erről lesz szó a következő két órában. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Mexikó Észak-Amerika déli részén elhelyezkedő ország. Északról az Egyesült Államok, délkeletről Guatemala és Belize, nyugatról a Csendes óceán, keletről pedig a mexikói öböl, valamint a Karib-tenger határolja. A legészakibb és legnyugatibb latin-amerikai állam. Fővárosa és legnagyobb városa Mexikóváros. Szövetségi köztársaság, amely 31 állam szövetségéből és egy szövetségi körzetből áll, ami magában foglalja a fővárost. Mindegy 132 milliós népességével a föld tizedik legnépesebb országa, és egyben a spanyol nyelvűek között a legnépesebb. Latin Amerika egyik legnagyobb gazdaságával rendelkezik Mexikó. Nagy gazdasága és népessége, globális kulturális befolyása Mexikót regionális és középhatalommá teszi. Gyakran feltörekvő hatalomként és újonnan iparosodott államként utalnak rá. Az ország azonban továbbra is küzd a társadalmi egyenlőtlenséggel, a szegénységgel, a kiterjedt bűnözéssel, valamint a kormány és a drogbandák közötti konfliktus is folyamatos. Területének központi része a füves, 1000-2500 méter magas mexikói fennsík vagy mexikói magasföld. Ennek északi fele 1500 méter, déli része körülbelül 2300 méter magas. A magasföld déli részén található a mexikói medence a fővárossal. A magasföldet a kordillerák vonulatai veszik körbe, amelyek elérik a 3000 métert. Nyugat felől a nyugati Sierra Madre, keletről a keleti Sierra Madre, délről a vulkáni Kereszthegység. A több száz vulkáni kúp között ma is működő tűzhányók rejtenek veszélyt. A vulkáni Kereszthegység dél felé a dél Sierra Madre hegységgel folytatódik. Még továbbra délre a közép-amerikai kordillerákhoz tartozó Chiapas hegység következik. Mexikó északkeleti részén a mexikói öböl partján meleg éghajlatú mocsaras síkság húzódik. Ettől délre a Yucatán félszigetre a mészkőtáblák és szintén a mocsarak jellemzőek. A kaliforniai félsziget átlagos magassága 1000-1500 méter között alakul. Északi felén magas hegységi gyűrődéssel keletkezett láncok fekszenek, amelyeknek csúcsai elérik a 3000 métert is. Itt is vulkáni kúpok meredeznek az ég felé. A partvonal sziklás és meredek a nyugati részen, lagúnás és korálzátonyokkal tarkított a keleti felén. Északon préri és élettelen homoksivatag, délen pedig trópusi esőerdő jellemzi. Hát ebben az országban olimpiát rendeztek 1968-ban, és három labdarúgó VB-t is, egyet 1970-ben, egyet 1986-ban, és egy pedig most zajlik. Sőt, néhány órája ért véget az Aztec stadionban a Mexikó-Ekvádor találkozó a legjobb 16 közé jut. Ehhez a stadionhoz egyébként szép emlékek fűzik a magyar foci válogatott tagjait, pontosabban a magyar olimpiai válogatott tagjait. Az 1968-as mexikói olimpián ugyanis a labdarúgó tornát Magyarország nyerte. Erről az ezredfordulón készült egy műsor, egy félidő Mexikóban címmel. A Mexikóról szóló visszajátszás első harmadában ezt hallhatják.
2: Újabb támadásnak rendületünk neki, nagy tiéd lesz, meglátod a tiéd, úgy van! Beközépre, Dunai lő, gól, gól, megvan Dunai Tóni, a lét alá, hatalmas erővel, és a kis nagy Laci, hogy micsoda remek volt, éreztem benne, hogy bátran kell menni, elsodort a Gerov elől a labdát, és milyen okosan...
3: Egy fél idő, 45 perc. Ma ennyi ideig beszélnek olimpiai bajnokaink, 1968-ból Mexikóból a labdarúgó csapat tagjai. Elsőként a kapus, Fatér Károly.
4: A válogatottnál akkor figyeltek fel, amikor a legkevesebb gól kaptam az NB1-be, és hosszú időn keresztül én voltam az év kapusa. Magyarországon volt olyan szezon, amikor 10-11 gól, de általában 20 gólnál többet nem kaptam egy szezonban.
5: Ez azért nagy teljesítmény volt, hiszen akkor elég jó csatárok riogatták a kapusokat Magyarországon.
4: Igen, csak az a különbséggel, hogy akkor egy nagyon jó védelem volt Csepelen, és ebben a védelemben én is bele tudtam ékelődni, és így jöttek ki ezek az eredmények.
5: Hatszoros olimpiai válogatott, gyakorlatilag azt jelenti, hogy ön az olimpián végig védett.
4: Egy mérkőzésen védett a Szarka Zoli, Izrael ellen akkor, amikor 4-0-ra vezettünk. Az edzők rettentő jó pszichikai munkát végeztek, főleg a Lakat Karcsi bácsi, mint pedagógus, úgyhogy átvészeltük ezeket az időket, és könnyű volt.
5: Emlékezetes döntőt vívtak a bolgárokkal, ami azért vált talán még jobban azzal, mert az első félidő végén kiállítottak három játékost.
4: 1-0-ra vezetett a bolgár válogatott az első 10 percben, utána rövid időn belül 2 gólt rúgtunk, elszabadult a pokol a bolgár csapat csatárainál és a védőjátékosainál, futtába két játékos kiállítottak, akkor a bíróhoz labdát vágott az egyik játékos, ez lett a harmadik játékos neve kiállításán sorsa, és tulajdonképpen egy kicsit megpecsételte ezt az olimpiát, elsősorban a közönség miatt. De favoritok voltak, sőt a csoportjukban már előmérkőzéseken majdnem minden meccset megnyertek, arról nem is beszélve, hogy kitűnő játékkal. És ez az olimpia volt az, amikor olimpiai vezetőség úgy döntött, hogy ha ez a mérkőzés döntetlen lesz, akkor nem lesz hosszabbítás, hanem két aranyérmes csapat lesz. Ehhez járult az, hogy Sors Karcsi bácsi és Lakas Karcsi bácsi azt mondta, itt csak ezen az olimpián egy aranyérmes csapat lehet, az teljesen mindegy, akár a bulgár válogatott, akár a magyar, de két aranyérem nem lehet. Tokiói olimpián játszottak olyan játékosok, akik a válogatottban játszottak, de hozott az olimpiai szövetség egy olyan rendeletet, ami megmondta, hogy aki háromszor nagy válogatottban játszott, az olimpián nem vehet részt. Azért kellett így cserélni a játékosokat a tokiói és a mexikói olimpia között. Azért változtak a játékosok.
5: Azért az ember azt gondolná, hogy egy olimpiai bajnok kapus a nagy válogatottban is több lehetőséget kap. Ön mindössze egyszer játszott az oroszok ellen a nagy válogatottban. Miért lehetett ez így?
4: Ezt a kori szövetségi kapitányok jobban meg tudnák mondani. Nem tudom. Abban az időben én úgy érzem, hogy egymás után jöttek a válogatottak, kimaradt a csapat, nem nyert a csapat, próbálkoztak más játékos. Elég sok jó játékos volt, de tulajdonképpen nem tudott kialakulni egy olyan ütőképes válogatott, aki helyt tudott volna állni Európában.
5: Ez az egyszeres válogatottság gondolom azért emlékezetes marad önnek.
4: Mindenféleképpen, mert úgy érzem, hogy azóta a Népstadionban annyi ember nem volt. Arról nem beszélve, közel 15 vagy 20 éve nem járt a magyar válogatott az orosz válogatott ellen.
3: A kapus után következzék a védőjátékos, aki kuriózumnak számít az olimpiai labdarúgás történetében, hogy miért?
6: Ön a világon az egyetlen olyan labdarúgó, aki kétszeres olimpiai bajnok, illetve van egy bronzérme is.
7: Igen, úgy tudom én is, de azt hiszem mindenki így tudja, hogy egyedül vagyok a világon, de hát ez mondjuk nem jelent különösebben semmit, hanem inkább annyit, hogy ez a magyar válogatott egymás után kétszer megnyerte az olimpiát, és hát Rómában pedig harmadikak lettünk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy dolog. Hát nem volt azért ez ilyen egyszerű. Elsősorban a felkészülés alatt, amikor kint voltunk már Mexikóban, és hát edzőmérkőzéseket játszottunk, eléggé döcögött a gépezet. Még nem állt át az együttes arra a millióra és arra a légkörre, ami ott uralkodott Mexikóban. És hát a Karcsi bácsi, a Lakat Karcsi bácsi eléggé el is volt kenődve, mert nem úgy ment, csikorgott minden, és nem úgy nézett ki, hogy meg tudjuk védeni. Hát még a selejtezőkben is, a Guatemala ellen is nagyon kinkeservesen nyertünk és játszottunk. Nekem kellett tartani a kapcsolatot a játékosok és a vezetők az edzők között. Hát én úgy gondolom, hogy amit lehetett, megtettem a privát életben is olyan értelemben, amikor nem a pályán voltunk. Hát a pályán pedig a játékra kellett hozzájárulni a sikerre.
6: Volt akkor a tekintélye, mint egy jó csapatkapitánynak?
7: Nem kellett itt különösebben vezényelni. Jó játékosok voltak, én azt hiszem, aki fölment a pályára, vagy a pályán kívül is tudta, hogy mit szabad csinálni, és mit nem szabad. Mit kell megtenni azért, hogy siker legyen, és hát különösebben nem kellett. Az, ami más mérkőzéseken is, hogy van egy-egy játékos, akit biztatni kell, mert esetleg nem úgy megy, de hát az természetes, hisz 11 ember vagy a cserékkel együtt 13 nem játszott minden mérkőzésen egyformán jól, de hát azt hiszem, hogy azért vannak a többiek, hogy azokat a játékosokat, akik gyengébben teljesítenek, átsegítsék.
6: Milyen volt az olimpiai falu hangulata? A többi magyar sportolóval, a többi olimpikonnal mennyire tartották a kapcsolatot önök labdarúgásban? labdarúgók?
7: Olyan értelemben szerencsés helyzetben voltunk, hogy mi a selejtezők folyamán elkerültünk Guadalajarára, Mexikó második legnagyobb városába, és nem nagyon voltunk ebben a forgatagban. Egy bizonyos fokig jó és kellemes egy olimpiai falu, de ahol már 10 000 versenyző van, és vezetőkkel együtt, talán egy kicsit elviszi más irányba a versenyzőknek a figyelmét, mert azt figyelik, hogy a világ melyik versenyzője nagyságokat lesik, és mi ebből kikerültünk, szerencsére és egy nagyon szép kis városba kerültünk, ahol a selejtezőket játszottunk. Amikor visszakerültünk az olimpia végére, hát akkor azt pedig ki lehetett bírni. Elég nagy a nyüzsgés forgás, szóval elég zajos az az olimpiai falu.
6: Ön mennyire értékeli az olimpiai bajnokságot? Mert labdarúgásban nincs akkora jelentősége, mint meg teszem azt egy atlétánál.
7: Én úgy gondolom, hogy az arányérmet egyformán kell mérni.
3: Novák Dezső után következzék a döntő másik védőjátékosa, aki védőlétére 20 gólt is szerzett pályafutása során, Dunai Lajos.
8: Én nem csináltam ebből soha reklámot, mert én mindig ilyen szerény típus voltam, de mivel hogy óbudai vagyok, óbudai születésű vagyok, hát rengetegen ismertek, de rengetegen úgy nem ismertek, mint hogy Drestják, mert nekem az a családi nevem, ez egy sportnév, a Dunai Lajos. De én úgy érzem, hogy azért sokan ismernek, meg tisztelnek, még a mai napig is.
9: Ezt az olimpiai bajnoki aranyérmet tartja pályafutása csúcsának, vagy van ennél szebb emléke?
8: Hát ez ennél szebb emlék nincsen, ez minden sportolónak tényleg a legnagyobb álma.
9: Amikor azt mondják, hogy olimpia, akkor az aranyérem után mi az első dolog, ami eszébe jut?
8: Hát az jut eszembe, mikor én is ott voltam Mexikóban, küzdöttünk a magyar színekért, és én is ahhoz meghalom, hogy olimpia, szinte a vér felpesdül bennem, és a szívem elszorul. A másik az, hogy egy olyan csodálatos társaság jött össze, már nem csak a futballban, hanem ugye az egész olimpiai csapat, az egész falu, a magyar falu, ami volt, ez egy olyan élmény volt, hogy ezt az ember 200 évig él, akkor se tudja elfelejteni. Ez egy örök élmény az embernek, egy olyan, hogy szinte ezt így el se lehet mondani, mert ott kell élni, ott kellett élni, hogy az ember lássa azokat a sok színű embereket, és az a rengeteg magyar, aki drukkoltunk egymásnak, ők, nekünk, mi, nekik. Szóval ez egy borzalmas, csodálatos érzés volt.
9: Mégis valami sztori nem volt annak idején?
8: Hát ez sztori volt. Lakat Karcsi bácsi, Isten nyugasztalja, nagyon jó szakembernek tartottam, és volt egy ilyen játékos értekezlet.

0: Áncsics Miklóst.
1: Plakat Karcsi bácsi volt az edzőnk akkoriban, és ő az olimpiai csapatnál is edzősködött. Kiválasztott minket, és elvitt minket Tatára 3 hétre, ahol napi 3 edzéssel készültünk az olimpiára. Ilyen formán nekünk semmiféle magaslati problémánk az olimpián nem volt. Ez megadta azt az alapot, hogy aztán Mexikóba senkinek nem jutott eszébe, hogy a világ tetején játszik. Tatáról feljövve a Népstadionban edzettünk, és akkor egy kis sebb volt a lábamon, feltehetően a téli trágyázás miatt, amit a Népstadionban a fű erősítése céljából végeztek. Elfertőződött a kis sebem, és orbáncot kaptam, úgyhogy nekem az utolsó pillanatig kétséges volt az utazásom. Végül is jegeléssel és antibiotikumos kezeléssel sikerült úgy nem rendbe hozni, mert nem tudtak rendbe hozni az utazásra, úgyhogy én fekvő helyzetbe utaztam Mexikóba. Nekem ott a konyhai részen, ládáknak a tetején ágyaztak meg, és folyamatosan jegelték a lábamat végig az egész utazás során, úgyhogy még kint Mexikóba is egy pár napig kezelés alatt álltam, és csak egy pár nap késéssel tudtam bekapcsolódni. A Azték stadion a világ legszebb stadionja.
2: 5-2 meccset játszott a csapat.
1: Igen, építészetileg is gyönyörű, meg az emlék miatt is gyönyörű. Bár a talaja nem volt olyan ragyogó, mint amilyennek illő lenne, hogy legyen egy ilyen pálya, de az eredmény mindent megszépít. Ott leiskoláztuk a japánokat, és bizonyos bonyodalmak után simán vertük a bolgárokat, akiknek életük mérkőzése volt, mert utólag megtudtuk, hogy olyan jutalmat ígértek be nekik, hogy feltétlenül ettől voltak annyira felhajzva, de hála Istennek mi higgadtak voltunk, nyugodtak és nyertünk.
2: Mi volt ez a beígért jutalom? Lehet ezt tudni? Lakás, kocsi, nyaraló, sziget?
1: Házról beszéltek, kocsiról beszéltek, hogy igaz-e vagy nem. Ezt nyilván mi nem ellenőriztük, nem is akartuk, de ténykérdés, hogy egy kicsit föl voltak zaklatva, mintha túlpörögtek volna egy kicsit.
2: A magyar válogatottnak mi volt beígérve? Milyen megbecsülésben részesültek?
1: Nem volt szó akkor összegekről, mint amilyen összegeket a mostani olimpiai bajnokok kapnak megérdemelten, ezt hozzá kell tenni, hogy valaki félreértse. Sokkal szerényebb pénzt kaptunk mi, pontosan esküszöm, nem emlékszem rá, hogy mennyit kaptunk.
2: Házat nem lehetett belőle venni.
1: De még egy autót se lehetett belőle venni, tehát ilyen nagyságrendű volt, de nem is érdekelt. Megmondom őszintén. Egy dolog érdekelt, az pedig az, hogy a végén a dobogó tetején állhattunk mi magyarok, és eljátszották a himnuszt számunkra. És akkor én magamnak ezt úgy fogalmaztam meg, hogy Mexico City 2500 méter magasan van, de mi akkor a világ tetején álltunk.
0: Noskó Ernőre azt mondták, pokróc stílusú hátvéd volt.
3: Hol másutt is beszélgetnénk, mint a csalogatóban, de én úgy tudom, hogy ön elég keveset tartózkodik itt. Pedig lehet, hogy az emberek egy része az olimpiai bajnok labdarúgó miatt is jár ide, nem?
4: Hát én 19 éve itt vagyok a csalogatóban, hát most már unokaöcsém csinálja, én csak segítgetek neki, azért vagyok itt ilyen keveset.
3: Már meg is unta esetleg?
4: Bele is fáradtam, azért 19 év, meg ez egy melegkonyhás üzlet, van gond vele szépen.
3: Az igaz egyébként, hogy az emberek azért jön neki ide, hogy találkozzanak önnel?
4: Sokan azért, meg hát ide jár a barátom is, Kocsis Lajos, szóval szoktak kérdezgetni a futballról, azért még megismernek.
3: Hogyha azt mondom, hogy 1968, akkor nagyon kellemes emlékei vannak.
4: Igen, az olimpiát megnyertük Mexikóban, nagyon kellemes élmény, meg megszépül, mert nem is tudja felfogni értele, hogy milyen nagy dolog ez. Ennyi év távlatból azért minél szebben hangzik az, hogy valaki olimpiai bajnok.
3: Mielőtt jöttem volna önhöz, beszéltem egy olimpiai bajnok labdarúgó csapattársával, és ő azt üzente önnek, hogy vedd le az állarcod. Ez mire vonatkozott?
4: Csúfolási dolog, Nagy Laci, nem? Gondoltam, semmi jelentősége nincs neki tulajdonképpen.
3: Ő azt mondta, hogy azért mondták ezt annak idején önnek, ő is többek között, mert bajuszos volt.
4: Hát lehet, hogy ezért.
3: Ez egyébként rosszul esett önnek, vagy pedig ez az rikálásba belefért?
4: Nem. Belefért. Nem.
3: Volt ezen az olimpián egy emlékezetes mérkőzés Guatemala ellen, a négy közé jutás volt a tét, és ugye 1-0-ra győztünk.
4: Igen, nagy nehezen 1-0-ra nyertünk. Hát, első fél időben nagyon rosszul játszottuk, aztán a második fél időben összeszedtük magunkat, hát sikerült.

0: azért megnyerni a mérkőzést, de mondom, nagyon rosszul játszottuk ezen a meccsen.
1: Elhangzott egy, mondhatnám azt is majdnem, hogy szállóige, ez a térdig állnak a Nílusban.
0: Sós Károly akkor lett az első csapatnak a szövetségi kapitány, és a Lakat Karcsi bácsi volt tulajdonképpen a edzőnk, és hát ő mondta, hogy ezek térdig állnak a Nílusban, és ezeket nem tudjuk ők megverni. Mit akarunk?
1: Azért ezen a mérkőzésen volt még egy ön számára nagyon emlékezetes pillanat.
0: Hogy kifejettem a labdát a gólvonal, hát ez benne van, mint védőjátékos, mindenki meg akarja menteni. Szerencsé volt, úgy helyezkedtem, és hát gólból megmentettem a csapatot 0-0-nál.
2: Következzen egy amerikai magyar, hiszen Juhász István hol itt, hol ott van, hol Kaliforniában, hol pedig idehaza.
3: Megvan-e még a San Diego-i lakás, vagy most már csak Alsó-Némediben él?
4: Természetesen megvan még, mert ott van kint a feleségem és a kislányom, de itt Alsó-Némedin lakom most már a szülői házban a fiammal.
3: Amerikában, ahol aztán a sport mindenek feletti, tudták-e azt, hogy Juhász István olimpiai bajnok?
4: Nagyon nagy tiszteletbe tartottak, és ahol edzősködtem, vagy ahol ilyen nagyobb összejövetel volt, például a Nike-nak is megfelkértek, ahol legalább 4-500 edző és ugyanannyi sportoló volt jelen. Hát ahol bemutattam így az olimpiai aranyérmet, csak csodálkoztak, és nagy-nagy tapsot kaptam, és igen-igen jól esett, mert valóban nagy tisztelet övezi az olimpiai bajnokokat.
3: Mondja, Juhász úr, melyik volt ennek a mexikói olimpiának az ön számára a legemlékezetesebb pillanata?
4: Izraeliek ellen játszottunk, felugrott a Páncsics Mik, egy izraeli fiú is én fejelni, és én olyan ütést kaptam, hogy hanyat vágódtam, és a földön maradtam, és én csak nagy melegséget éreztem, és akkor jött a számból a vér. A tüdőbe megrepett valószínűleg egy ér, és akkor oda rohant hozzám a mi orvosunk, és akkor kérdeztem tőle, hogy doktor úr, életben maradok? Azt mondja, hogy nem tudom. És ekkor elájultam.
3: Az olimpiai aranyérme San Diego-ban vagy Alsó-Némediben van?
4: Mikor eljöttünk, akkor még egy csapat csinált ilyen bankettot, és még azt meg akarták nézni, az én aranyérmemet.
3: Aha.
4: És az bent van egy bankba a széfbe.
3: Tehát kint Amerikában.
4: Kint Amerikában, de
3: vigyáznak rá.
4: Hát ez bankba széfbe van, bebiztosítva. Úgyhogy én nekem ott ígértek 150 ezer dollárt érte, hogyha eladom, de mondtam nekik, hogy ha odaadják fél Kaliforniát, akkor sem eladó.
2: Szűcs Lajosról azt tartották, a legnagyobb munkabírású játékos.
5: Nekem a munkabírásom az volt az erényem, és az, hogy nem veszítettem a kedvemet, hanem egyszerűen üztem, hajtottam az ellenfelet. Csak úgy épülhet fel egy csapat, hogyha mindenki helyére teszi saját magát. Én helyére tettem, és elfogadtak így a társaim azzal, hogy én futok.
6: Azt mondják, hogy hát akkor ott a guadalajarai forró délutánokon, hogyha ön nem brusztolt volna ott a csoportmérkőzések során, amikor azért gyengébben ment, akkor bajba lett volna a címvédő magyar csapat.
5: Délve 12 órakor játszottuk, szerintem volt 42 fok, szegény Karcsi bácsi, már egyik Karcsi bácsi sincsen, se a Sós Karcsi bácsi, se a Lakat Karcsi bácsi, így vizes kendőt tettek a fejük. Akkor még nem volt divat ez a dopping vizsgálat. Nem tudom, milyen apropóból engem vittek dopping vizsgálatra. Nem tudtam igazából akkor azt megtenni, amit a dopping vizsgálat.
6: Hát
5: anyagot produkálni, akkor mondjuk így. Teljesen nyugodt voltam, mert én hálának a Jóistennek ilyenre álmomban sem mertem gondolni. Én hittem a munkába, és a mai napig is hiszek a munkába. Szeretem a sört, és én mondtam, hogy kint úgy hívják a sört, hogy a szervezza. Tehát nekem a dopping a szervezza volt. Rajtam kívül még Juhász Pista, aki ugyanúgy kapált. Nálam is volt olyan, hogy azt hittem, hogy itt a világ vége, és ellopták a levegőt. És akkor mégiscsak átgyűrte magát az ember, és akkor úgy éreztem, hogy akkor meg már nem tudok elfáradni. Visszamentünk Mexikóvárosba, és hát jött az az ominózus japán mérkőzés, ahol hát szegény Kozma Pisti már nem él, és úgy fogalmazott, hogy Ferencváros japán 5-0, mert rúgtam 3-at, és a Dezső rúgott 2-t. Már az ember odaért, hogy a legjobb 4, akkor persze, hogy mindent megtesz, hogy érjen a a csúcsra.
6: Elvártak itthon a győzelmet, mielőtt elindultak?
5: Nem, ilyen jellegű dolgot nem hiszem, hogy mondhatnak, hogy csak a győzelem. Az, hogy titokban reménykedik az ember, az tényes való. Szerette volna az ember megvédeni azt a címet, és ezért mindent annak érdekében tett, hogy megnyerje. És amikor megnyertük, én úgy hiszem az országnak nagy dolgot jelente.
6: A futballtorna legjobb játékosának választották.
5: Érezték azt, hogy amit én tudok, azt a csapat hasznára teszem, és rakkolok és brusztolok, és egy ilyen játékos az én megítélésem szerint sokkal hamarabb elfogadnak, mint aki odajön és eljátsza, hogy ő itt most külső, belső, meg nem tudom mit csinál.
2: 92-szeres labdarúgó válogatott, ezüst cipős, olimpiai bajnok, Fazekas László.
3: Legkedvesebb emlékem, egy aranyérem az mindig, és hát olimpiára kijutni. Most utólag látom, hogy micsoda nagy dolog volt.
6: Hogyha valaki akkor már A-válogatott volt, akkor ugye nem mutathatott az olimpiára.
3: Igen, pontosan erről van szó.
6: Ez nem volt ilyenkor nagy kérdés, hogy akkor most mi a fontosabb, hogy inkább egy olimpiai bajnoki cím lehetősége meglegyen, vagy inkább bemutatkozzak az A-válogatottban?
3: Az elsődleges az természetesen az A-válogatott volt, ugye? A 60-as évek közepén a magyar futballt nagyon jegyezték még a világon.
6: Ezt olyankor megbeszélték az edzőkkel, hogy na fiam, te még várjál egy kicsit az A-csapattal, mert téged szeretnénk az olimpián használni, vagy pedig az köztudott volt, hogy te azért nem kerülsz még be, hogy kint leesél az olimpián.
3: Volt ilyen dolog is közte, mert a Varga Zoli ott volt nálunk a csapatban, a jobbszárny volt, normálisan Fazekas Varga kettős az olimpiai csapatban, és ugye hát a Varga Zoli akkor már menőnek számított.
6: Gondolom, hogy az olimpián mindenképpen esélyesnek számított a magyar csapat, mint címvédő, de hát a csoportmérkőzéseken nem rukkolt ki különösebben jó játékkal.
3: Az igazság az, hogy egy kicsit azért elbevágott ugye Mexikóba a rettentő hőség, a magaslati levegő. Rengeteget köszönhetünk az olimpiai aranyérem megszerzéséhez a Szűcs Lajosnak.
6: Guatemala ellen is még azért nehezen szerezte meg, igen, a győzelmet.
3: Igen.
6: De aztán Japán ellen már.
3: Igen, hát is
6: ugye az elődöntőben.
3: Igen, belelendült a csapat, és aztán ugye a döntőben a bulgárokat 4-1-re sikerült megverni egy igen botrányos mérkőzésen.
6: Talán ez volt a legemlékezetesebb az egész olimpiáról. Nem biztos, hogy a döntő miatt, de hát ilyet, hogy három játékos kiállítanak az ellenfélből, ez elég ritkos.
3: Hát igen, ez érdekes volt, mert hát azért tényleg két kelet-európai csapat került be a döntőbe. Nem volt az egy rossz csapat, az a bolgár válogatott, és hát elvesztették a fonalat, ugye?
6: Pedig hát ők vezettek még 1-0.
3: Igen, ők vezettek 1-0, és van úgy, hogy ugye ellenfél vezetés. Ez az ellenfelet segíti, ők meg kicsit megijednek, behúzódnak, biztonságra játszanak.
6: Máskor volt ilyen, hogy egy egész fél időt hármas ember előnyben játszott előtte,
3: hát
6: vagy korábban?
3: Hát ilyenre játszottam pedig, vagy 7-800 mérkőzés, de ilyenre még nem emlékszem, hogy 8 ember ellen játszottunk volna. Már 9 már volt, de 8 ember ellen ez... Na de hát az igazság, hogy nagyon nagy volt a tét, szóval... Ez az egy életre elkíséri az embert, ugye, egy olimpiai aranyérem, ez is nem beszélnek, de az aranyérem az azért, az tényleg az szépen csillan.
6: Most ehhez képest végül is csak 4-1 lett a vége. Visszafogták magukat, vagy vigyáztak, hogy nehogy még nagyobb botrány legyen, vagy baj legyen?
3: Nem. Hát azt hiszem, hogy a második fél időben estek főképpen a gólok, és hát...
6: 2-1 volt a szünetben.
3: Igen, úgyhogy a 3-1 után már ugye akkor már azért az ember már 8 ember ellen, azért biztos, hogy már bent van a zsákba a győzelem, utána már jött a negyedik, aztán már kicsit olyan szórakozás jellege volt az egésznek.
6: És a második fél idő végén még Juhászt is kiállították.
3: Biztos csak egy olyan
6: szépségvigasz,
3: ugye a játékvezető részéről egy szépségtapaszt, hogy mégis visszaadott valamit, de hát ez aztán már édes keveset változtatott a dolgokon, mert emlékszem, hogy ez nagyon megünnepeltük. Már másnap jöttünk ki vissza a repülőn, és mivel az igen hosszú az út, ugye Mexikóból, hát ott is folyt az ünneplés, és mire megérkeztünk a Ferihegyre, hát még az a biztos talaj sem volt annyira biztos, amikor leszálltunk a repülőről.
7: 5 perccel a félidő befejezés előtt 1-0-ás bolgár vezetésnél. Fazekas készülődik, csak egy jót, Laci, jó is, Juhász fejérő tovább, Dunai elől el, Mencellő, gól! Gól!
2: Mencellő, gól. Mencel Iván eltűnt. Beszéltem a fiával, nem tud róla. Beszéltem a feleségével, nem tudja, hol van. Reméljük, hallja ezt az adást, és reméljük, minden rendben van vele. Olimpiai bajnok, de olimpiai labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is, Dunai Antal.
8: Nagyon érdekesek voltak a mérkőzések, a selejtezők eléggé nehéz, nem egy könnyű döntő volt.
9: Volt Izrael ellen, amikor szinte nem volt az együttes egyik legjobbja.
8: Igen, pontosan emlékszem arra, hogy a mérkőzésre, akkor a Izraelnek az tulajdonképpen az alválogatott ellen játszottunk, mi inkább nálunk ugye abban az időben amatőr. Számítottunk, bár nem hiszem, hogy azok voltunk. Ha igen, az Izraelen 2-0-ra győztünk is az én két gólommal sikerült, úgyhogy... De aztán volt egy nehéz mérkőzésünk Gána ellen, Mexika, úgy régi történeti dolgot lehetett felfedezni, a múzeumokat és hát egyéb dolgot, hát az inkák ugye nagyon híresek voltak valamikor régen ott, és főleg a rengeteg, ami ugye megfogott bennünket itthon abban az időben, azért nem lehet látni annyi aranyat. Ugye Mexika híres volt az aranyról, és hát bent a belvárosban szinte nem is kellett égni a lámpáknak este, mert a sok aranytól, ami a kirakatokban volt, úgy világított, hogy ez szinte pazar.
9: 68-ban mennyire viselte meg a válogatottat a Varga Zoltának a diszidálása?
8: Igen, hát ez egy érdekes dolog volt, tényleg senki nem számított rá. Jó emlékszem, pont a mellettem lévő szállodai szobában lakott. Hát olyan szempontból, mert ugye a Zoli az kezdő játékos volt ott, mindenkinek a saját joga tenni magával, amit akar, akkor megy el, vagy marad. De olimpiának az eszmélyisége, sokszor biztos elmondták már azt a történetet, hogy egy séta után aztán ő panaszkodott, gyomorbántalom, nem találtuk őt, eltűnt az Oli, úgyhogy hát megviselt bennünket, igen, megviselt bennünket kétségtelen, hiszen egy nagyszerű játékosról volt szó. Elment, és ugye ott napokon belül kezdődött a nagy versenysorozat, és hát akkor nekünk erre kellett gondolni, de a szakvezetők megoldották a helyét, és tudtuk helyettesíteni őt, és talán még jobb összefogás volt, hiszen a vezetők arra bújtott bennünket, hogy ugye ez a hír, ez általában azért ki külföldön is azért megjelent, hogyha valaki egy ilyen tesz, hogy egy ilyen olimpián, hát... elhagyja az országot, tulajdonképpen azt lehet mondani, még hogyha Mexikóban történt is. Végül is aztán sikerült.
9: Ahogy hallgatom meg, hogy nézem önt, azért 68 mély nyomokat és kellemes nyomokat hagyott önben.
8: Igen, hát kétségtelen, hogy így van. A legnagyobb élmény számomra az, hogy tényleg a nyakamba kaszottak egy aranyérmet. Mexikót, azt sose tudom elfelejteni, nem beszélve rá, hogy utána még legalább ötször voltam Mexikóban, alvágott szinten is más, és klubcsapattal is, úgyhogy ez nagyon-nagyon vonzó az a Közép-Amerika, és az embereknek a kultúrája, az ország kultúrája, a döntőn, sose felejtem el, pontosan a Guantanamera jött egy ilyen mexikói 4-5 tagú gitáregyüttes, szombréróval, és énekeltük a Guantanamera az aranyérem.
2: Aki a legtovább volt aktív játékos a csapatból, Nagy László.
10: Az 1968-as olimpiai bajnokcsapat ön játszott a legtovább.
11: Pontosabban nem néztem utána, de valószínű 83-ban hagytam abba Újpesten, 83-ban mentem még ki Sájcba egy évre profiskodni, tehát 83-84-es bajnoki szezont ott töltöttem még, és utána fejeztem be. Bármi Kecskeméten egy évet futballoztam vacsonyabb osztályban, mert én azt már nem tartom olyan szintű játéknak. Én ott ünnepeltem a 19. születésnapomat, és tényleg valóban a legfiatalabb voltam. Hát talán ennek is köszönhető, de én inkább azt hiszem, hogy amit az előbb említettem, több poszton tudtam játszani, akár középpályást, akár balhátvédet, akár balszélsőt, vagy belső égpozícióban. Mindegyiken játszottam az Újpestben is, már az olimpia előtt igazából összességében 10 mérkőzésen szerepeltem, ha minden igaz, bajnoki mérkőzésen.
10: De akkor meglepetés volt, hogy kivitték önt?
11: Megmondom őszintén igen, hiszen több nagyon jó képességű játékos volt, akár balszélsőnek, vagy például a bal oldalon, de 10 bajnoki mérkőzés után is ilyen fiatalon bekerülni a csapatba, hát az öröm volt, és egy picit meglepett, de hát természetesen ez óriási dolog.
10: Mennyire kellett önnek mondjuk a vízhordó szerepét vállalni a nagyok mellett?
11: Tényleg értem a kérdést, így is úgy is, hát tényleg az ember a pályán, én Újpesten úgy szoktam hozzám, vagy úgy szoktattak már, amikor kezdtem a játékot, hogy olyan nevű játékosok, mint Görös Titi, ugye, aki a játék szervezésével volt, akár helyette is kellett nagyon sokat futni, vagy a másik oldalon a szerelést is, ugye a fiatal embereknek meg kell fogni, hát akkor még ez volt a divat, hogy a kicsi fogja meg a szerelést, tehát tényleg azt mondom, hogy hordtam a vizet, és remélem, hogy fel következő időszakban is a játékosok majd ugyanezeket dolgokat meg fogják tanulni, hogy tényleg lesznek olyan játékosok is, végig rakolják a mérkőzést. Játékban is, meg tényleg a játékon kívül is, akik állandóan ugrásra készek és segítenek. Majd eljön az az idő, amikor nem biztos, hogy a szerelést mindenkinek úgy fel kell kapnia, de én még 30 évesen is hittem csapatkapitányként is.
10: A labdarúgás berkein belül mennyire tudják azt, hogy ön olimpiai bajnok?
11: Én azt hiszem, hogy tudják. Már volt olyan esetem is, amikor játékosom nem tudta, hogy ki dolgozik mellette. De én azt hiszem, hogy ha bemutatkozom, például, hogy Nagy László, úgy nem nagyon ismernek meg, de ha azt mondom, hogy Nagy László, akkor mindenki tudja, és azért tudják, hogy olimpiai bajnok vagyok. Most már azért nem mernék esküdni rá, hogy minden mai labdarúgó, aki most játszik, is tudja. De hát ez nem probléma.
2: Kezdőcsapat: Fatér, Novák, Dunai Lajos, Páncsics Miklós, Noskó, Juhász, Szűcs Lajos, Fazekas, Mencel, Dunai Antal, Nagy László. A tartalékok: a kapus Szarka Zoltán.
12: Ezt elfelejteni nem lehet. Néha foglalkozunk vele.
10: Amikor rátör az ember?
12: Igen, igen, olvasgatom a megjelent könyveket, vagy éppen a képesportot, mert ugye megvannak a képesportjaim, el vannak ragva.
10: Olimpiai bajnokként érkezett a magyar válogatott Mexikóba, a közvélemény nyomása érződötte, hogy újra olimpiai aranyat várnak a válogatottól.
12: Igen, feltétlen, mert nagyon jó kis csapat jött össze. Elvárás az volt, hogy az olimpiát megnyerni, de ugye voltak külső körülmények, ami talán nekünk nem úgy feküdt, ahogy kellett volna, tehát gondolok itt a magaslati levegőre, plusz az olimpia előtt, mérkőzés előtt pár nappal ugye a Varga Zoli, aki meghatározó volt a csapatnál, ugye elhagyta a csapatot.
10: Diszidált akkor is.
12: Igen, nem volt mindegy, mert tudva, hogy a Varga Zoli egy nagyon jó játékos volt, nagyon jól ment neki a játék, tehát ő ráépült a csapat. Úgyhogy amikor megtörtént ez, hogy elment a csapattól, hát bizonyos fokig pánik volt. Ez talán egy-két napig tartott. Vezetőink közt a Lakat doktor csapattal leült, beszélgettek. Mit lehet csinálni? Hát túl kell tenni ezen magunkat, és helyettes kell találni. Tehát tulajdonképpen voltak ügyes játékosaink, Kocsis Lajos, ott voltak a Salgótarjáni fiúk, Básti, Szalai, Sárközi, akikre esett tulajdonképpen a választás. Az első mérkőzés előtt két héttel már ott voltunk Mexikóba, egy hetet bent az olimpiafaluba töltöttünk, és akkor egy hét után mentünk Vadarahalára, ahol a csoportmérkőzések voltak, ott játszottunk még edzőmérkőzéseket is.
10: Tehát akkor tulajdonképpen ez volt a felkészülés, a speciális felkészülés.
12: Igen, igen. Semmi más. Kosztolás, ugye magyar kosztot ettünk, magyar csoportnak teljesen külön konyhája volt, sőt, akiknek ízlett a magyar kaja, jó páran jöttek is oda, más nemzetiségű sportoló is.
2: Aki mindvégig hű maradt városához, Salgótarjánhoz, Szalai Miklós.
4: Régi foci iránti nosztalgia az is sokemberben még szép emlékeket ébreszt, és mostanában egyre többet emlegetik a régi idők focikat. Mi meg akkor úgy voltunk vele, hogy mindig azt gondoltuk, hogy kicsit kevesebbet tudunk, mint a többiek.
10: Akkor meg biztos a 60-as években mindig Puskásékat emlegették,
4: igen,
10: nem?
4: Igen, valószínű, hogy így van, igen.
10: Na, ennek a mexikói olimpiának az ön számára melyik volt a legemlékezetesebb pillanata?
4: Vidékről, meg abban az időszakban tényleg fiatalon megkerülni egy ilyen csapatba.
10: 22 éves voltam,
4: 22 éves voltam, igen, és igen. Én 18 éves koromban kezdtem a futballt, úgyhogy nagyon hamar adódott ez a siker, és tényleg már az is elég volt, hogy oda kerültem a keretbe, és tényleg két alkalommal pályára léphettem. Én tisztelettel adóztam minden mérkőzésnek. Nagyon, voltak még a selejtezőben is nagyon nehéz mérkőzések, és, de úgy érzem, hogy a döntő az volt olyan, amikor tényleg mindent eldöntött az egy
10: a bolgárok elleni.
4: Igen.
10: Az egy érdekes meccs volt, hiszen majdnem azt mondom, több volt a kiállítás, mint a gól.
4: Igen, annál a kispadról mi ültünk, onnan mondjuk szebb volt, mint a pályáról. Már olyan értelemben, hogy ők nem látták azokat a párna dobálásokat, amiket mi láttunk. Amikor kiállították a két bolgár játékost, akkor tulajdonképpen majdnem érdektelenné vált a mérkőzés, már gondolták.
10: És a közönség dobálta a párnákat?
4: Itt lehetett kapni ilyen ülő párnákat, és ezek a színes párnák repültek ott. Csak az volt a szerencse, hogy nagyon messze volt a futballpálya, úgyhogy a pályára nem ment be, de ott a futópályára azért kaptak szépen.
10: Amikor hazajöttek, akkor mi volt Salgótarjánban?
3: népünnepély, lovas hintó, vagy hogy fogadták
4: önök? Nem, úgy fogadták, az is alagott el egy kicsit már. Azért annyira nem voltunk mi a reflektorfénybe, tehát maga az, hogy azért olyan sokat nem játszottunk, mondjuk Iván sokat játszott, de ő akkor még Pestről volt, a Vasasból, úgyhogy mi Pistával voltunk, nem, följött értünk egy kis mikrobusz, hazahoztak kész.
2: Labdaművész és életművész. Kocsis Lajos.
13: Nekem a Japán tetszett az elődöntő.
3: Mert azon szerepel.
13: És a Guatemala. A Guatemala, amiben a négy közébe jutottunk.
3: Ez volt az a két mérkőzés, amelyiket...
13: Hát általában igen. Játszottunk Gána ellen is, úgyhogy Japán az főleg.
3: Az volt a legemlékezetesebb.
13: Hát igen, mert én a döntő már sajnos nem játszottam, mert hát ugye három játékos kiállítottak a bulgároktól, ott nem cseréltek senkit se be.
3: Nagyon sajnálta, hogy végül is a fináléban nem tudott játszani?
13: Hát mondjuk igen.
3: Igen?
13: Hát igen, de hát avval együtt, hát mi ugyanúgy olimpiai bajnokok voltunk, mert részesei voltunk a csapatnak a tagjai között.
3: Na most Kocsis úr, mi volt ennek a csapatnak a titka?
13: Összetartás és főleg a Karcsi bácsi.
3: Karcsi bácsi
13: szerint,
3: ugye?
13: Biztos. 64 után ugye 68, hát hogy tudtunk csak kimenni, ugye? Mi is.
3: Hogy
13: nem kellett selejtezőt játszani, meg egyebek. Teher volt, de mondhatom, hogy volt nehéz két csapat ott, a csehek is. Ugye 68-as helyzet miatt, ugye ezt nem nagyon akarom mondani. A bulgár csapat az nagyon jó csapat volt.
3: Tulajdonképpen egy óriási szerencse volt, hogy ők aztán a döntőben így elvesztették a fejüket, és
13: igen.
3: Gyakorlatilag kiszólták magukat.
13: Hát ez a csapat azért volt tartás ennek a mi csapatunknak.
3: Tehát akkor is nyertünk volna, gondolom azért, hogyha nincs az a három kiállítás.
13: Hát elképzelhető.
2: A sportvezető testnevelő tanár Keglovics László.
14: Az az érdekes, hogyha az 1968-as olimpiai bajnok csapatot nézzük, hogy tulajdonképpen két ember maradt az előző olimpián győztes csapatból, Novák Dezső és az edző Lakat Károly.
15: A 68-as csapatnak a indulási jogát a 64-es tokiai győztes csapat harcolta ki. Na most, hogy így alakult, hogy csak ketten maradtak, ezt nem tudom, így hozta a sors, de az biztos, hogy 68-ban is egy nagyon jó csapat jött össze.
14: Ha az ellenfeleket nézzük, akkor olyan igazán nehéz dolga nem nagyon volt a magyar csapatnak, ha csak az ellenfeleket nézzük, persze a játékkép alapján másképp alakultak a dolgok.
15: Ha így nézzük tényleg, akkor ezek az országok igazából nem képviseltek olyan komoly játékerőt, nem voltak olyan nagy sikereik, de megmondom őszintén, hogy nehezen lendült a csapat játékba. Küzdködtünk, hogy csoport elsők legyünk, ezt meg kell mondani őszintén. Talán azért volt az előző csapat a 64-es előttünk ilyen szempontból, mert ők nagyon nehéz mérkőzésekkel jutottak a döntőbe. A bulgároknak nagyon nagy tét volt a döntő. Mérkőzés előtt próbáltak megkörnyékezni bennünket.
14: Önt is?
15: Nem így személy szerint. Nem tudom most pontosan, kit szerettek volna döntetlen játszani, és akkor lett volna két első helyezett. Ez csak így jött, és nem tudták elviselni, hogy mikor mi ezt meghallottuk, hát ilyen szóba se jöhetett részünk. Hát elvesztették a fejüket, ugye 1-0-1-1, elkezdtek rugdosni. Teljesen jogos volt a kiállítás, mind a három. Elvesztették a fejüket, ugye olyan nagy volt a tét számukra, mindenki kapott volna állítólag egy családi házat, ha elsők lesznek.
14: Ön mit kapott?
15: Hát én nem sokat, megmondom őszintén.
14: Családi ház?
15: Családi ház? Ajaj, semmit. Nem tudom, mit kaptunk. Valami egész minimális pénzt. 2-3 ezer forintot. Nem tudom, nem akarok hazudni, de becsületszavra nem emlékszem rá.
2: És végül ismét egy salgót Arjáni, Básti István.
16: A mexikói olimpia nekem nagyon sokat jelentett. A pályafutásom kezdetén én voltam 24 éves, és az egy óriási lehetőséget jelentett nekem az, hogy kijutni olimpiára. Az igazság, hogy elég szerencsével jutottunk ki a Szalai Mikivel, mert eleinte nem is voltunk benne a utazókeretbe. Örömünkre szolgált az, amikor felolvasták, hogy utazunk. Ez egy örök élmény.
17: De gondolom ez azért is lehetett óriási élmény, hiszen ön vidékről, egészen pontosan a Salgótarjánból.
16: Abban az időben nagyon jó pesti csapatok voltak. És azért a pesti csapatokban olyan játékosok játszottak, akikkel a versenyt fölvenni vidékről nagyon nehéz volt. És ezért is volt nekem nagy öröm számomra és ez nagy fegyverdény, hogy mi kikerültünk Mexikóba. Négy meccsen játszottam. Az első meccsen voltam csere a Kocsis Lajossal, és a következő két mérkőzésen végigjátszottam, a negyediken pedig lecseréltek.
17: Emlékszik még a mérkőzésekre? Segítek akkor. Gána ellen
16: játszottunk. Gána 2-2, ugye? Guatemala.
17: Aztán volt Izrael.
16: Izrael, igen.
17: Elődöntőben jött Japán, ahol 5-0-ra győztünk.
16: Igen.
17: És utána az emlékezetes döntő. A
16: igen, a döntőn azt ott nem játszottam én. Az első mérkőzés, amikor először pályán léptem, nekem az volt a legfontosabb, meg a legszebb, meg a bármennyire is, hogy csere voltam. De az, hogy címeres mez, első mérkőzésem, gyönyörű ország, gyönyörű környezet, csodálatos rendezés, az a színes egész millió, ami ott van, az örök élmény. A közösség jó volt, ugye volt egy kis afér a Vargazóinak a távozása, hát ez egy picit megzavarta talán a csapatot, de lehet, hogy a másik oldala az, hogy a Zoli Jánkment nagyon hiányoltuk, mert tudtuk, hogy nagyon jó játékos. Viszont lehet, hogy egy kis plusz erőt adott, hogy azért elment az Zoli, de mégis meg kéne mutatni, szóval figyeljünk oda jobban, beszélgettünk is oroszokat. A végeredmény az, hogy aranyérem talán ez is közrejátszott egy picit. Én nagyon szerettem volna Zolival játszani, mert mondom, egy kivételes képességű, nagyon jó játékos volt. Van egy másik oldala is, ha Zoli marad, lehet, hogy nem játszom. Na most kívülről azért már egy döntőt másképp néz az ember. Hát, mint néző. Igaz, hogy kispatról, de mégiscsak. Ha játszik az ember, akkor más feszültség, idegállapot. Drukkoltam, mert nagyon-nagyon szeretük volna aranyművet, ami meg is lett.
17: Jól hallom most, hogy némi ilyen keseredettséget hallok a hangján? Ahogy ő nem szerepelt azon a döntő?
16: Nem mondhatnám. Én úgy kerültem a Salgótarján első csapatához is, ifistaként, ugye, a nagyok mellé, a szolgaszeriek mellé, mint balszélső. Na most a balszélső poszton én úgy voltam, hogy amikor már, ott már csak a partvonal van utánam. Szóval a labda az nagyon ritkán kerül oda, pláne egy vidéki csapatnál, és nekem meg az volt az életelemem, hogy labda.
17: Mennyire változtatta meg az ön életét az olimpiai aranyére?
16: Az örömön kívül nem mondhatnám, hogy megváltoztatta. Egy vidéki városba igen, talán egy picit az emberek közvetlenebbek lettek, fölnéztek rám, bár ezt úgy nem nagyon vettem én észre. Az olimpiai aranyérem azzal a jó csapattal, az könnyebb volt, mint például a STC-vel harmadik lenni.
2: Sárközi István 1992-ben máig tisztázatlan körülmények között vesztette életét Rákos Csaba vasútállomásán. Salvador ellen 4-0, Gána ellen 2-2, Izrael ellen 2-0, Guatemala ellen 1-0, Japán ellen 5-0, a döntőben Bulgária ellen 4-1, és aranyérem Mexikóban, labdarúgásban.
18: Az ezredfordulón készült Egy félidő Mexikóban című műsort hallották, a visszajátszás további részében is magyar focisták Mexikóval kapcsolatos emlékei kerülnek szóba, de ez már nem lesz ilyen vidám.
19: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
20: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
19: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
21: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
19: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
21: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
20: Hajrá, magyarok!
19: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
22: Norvégia, Franciaország és Mexikó is nyolcaddöntős a labdarúgó VB-n. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Estig még kitart a füllett hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
19: Sporthírek.
22: A házigazda Mexikó, a kétszeres VB győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén, Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között. Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőben Brazíliával találkoznak majd. Franciaország Paraguayjal, Mexikó pedig az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság győztesével mérkőzik a következő körben. A VB folytatásában magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz. 22 órakor kezdődik a Belgium-Szenegál találkozó, hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Lemondott a hollandok korai búcsúja után Ronald Koeman szövetségi kapitány. A holland szövetség csalódást keltőnek nevezte a VB szereplést, mert a cél az elődöntő volt, a vágy pedig a világbajnoki cím megszerzése. Ettől pedig messze elmaradt a válogatott, hiszen már a kieséses szakasz első körében búcsúzott a VB-n Marokkóval szemben. LeBron James, az észak-amerikai kosárlabdaliga sztárja, tájékoztatta a Los Angeles Lakerst, hogy elhagyja a csapatot, és máshol folytatja karrierjét. Sajtóhírek szerint a 41 éves klasszist a Golden State Warriors szeretné megszerezni.
20: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
22: A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki, országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Az egészségügyi miniszter javaslatára meghozott határozat már megjelent a magyar közlönyben. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy mint a fővárosban a BKK. A tárca vezető elmondta, az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Betegség miatt lemondja nyári fellépéseit Ákos. A Kossuth-díjas dalszerző énekesnél tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak. Most gyógyulása érdekében elmaradnak nyári koncertjei. Bízik abban, hogy a december 12-i aréna koncertjén már újult erővel állhat színpadra. Ákos köszönetet mondott rajongóinak, és a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet.
20: Közlekedés.
22: Munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendre térségében, a 24-es és a 24-es kilométernél. 3-4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
20: Időjárás.
22: Este hideg front érkezik észak-nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
20: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
21: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
20: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
18: Zajlik a 23. labdarúgó világbajnokság, amelynek egyik rendezője Mexikó. Ez már a harmadik foci világbajnokság itt. Ezek közül egyen szerepelt a magyar válogatott, hát az sem szép emlék, de legalább ott volt. Mert az 1970-esre nem tudta kvalifikálni magát. Ez azért is volt különösen fájó, mert 2 éve korábban az olimpiai válogatott ugyanitt aranyérmet szerzett, és logikusan várható volt, hogy annak legjobbjai tovább javítanak az addig sem sikertelen nagy válogatottan. Hát nem így történt. Ugyanis az első mexikói világbajnokságig, amely a 9. volt a történelemben, a magyar válogatott bomba mérleggel rendelkezett a selejtezőkben. Az addig véget ért 8 VB-ből 2-re nem nevezett, az uruguayra és a braziliaira a távolság miatt, a többi 6-ra pedig mosolyogva kvalifikálta magát. A 6 selejtező sorozat során volt 12 győzelme, 2 döntetlenje és egyetlen norvégiai veresége 1957-ben. A 9. mexikói VB selejtezőiről senki sem gondolta, hogy gondot okozhatnak. Ám elszenvedte a selejtezők történetében a 2. vereségét, a csapat Dániában kapott ki, és nem tudott nyerni Csehszlovákiában, hát akkor még volt ilyen ország. Csak Írországot verte oda-vissza, hogy örültünk volna ennek a mostani VB selejtezőjében, ám az első mexikói VB előtt a selejtező csoportjában a magyar válogatott azonos pontszámban végzett Csehszlovákiával, és hiába volt jobb a gólkülönbsége, és hiába volt nekünk kedvező az egymás elleni eredmény is, egyik sem döntött. A kiírás értelmében Marseille-ben, vagyis semleges helyszínen 1969. december 3-án egy meccsen kellett döntenie Magyarországnak és Csehszlovákiának a VB részvételről. Annak a mérkőzésnek sajnos már alig van élő szereplője, szemtanúja. Viszont az évezredünk elején készült egy rádió műsor, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből címmel, és ebben többen is megszólalnak, aki sajnos már nincsenek köztünk, viszont akkor még emlékezhettek arra a balul elsült selejtező sorozatra. Ebből a műsorból idézünk néhány beszélgetést. Először hallgassuk meg azt a Halmosi Zoltánt, aki tavaly január 4-én hunyt el. Török László 2001-ben beszélt vele.
0: Arra nem gondol néha, hogy rosszkor született, Halmosi úr?
1: Gondolkodtam már én is rajta, de ez a dolgot ezt megmásítani nem lehet.
0: Na csak azért kérdezem, mert ugye egy olyan esztendőben lett először válogatott, ami hosszú ideig a magyar futball mohácsa volt tulajdonképpen. Emlékszik az első válogatottságára?
1: Hogy ne emlékeznék? Hát 69. október 22-én.
0: Így napra?
1: Napra is emlékszik. Hát a fontos napokra ember emlékszik.
0: Tehát akkor már ott kószált a válogatott környékén, már számított rá, vagy pedig, hogy úgy mondjam, borult égből egy napsugár volt.
1: 68-tól ettem szendert itt a adásba. 69-től már utánpólásban játszottam, ott aránylag jól ment a játék, és hát utána, hát megmondom őszintén, még a mai napig is se hittem, hogy kerül az ember oda.
0: Abban a válogatottban, ami Dánia ellen a világbajnoki selejtezőt játszotta az ön első válogatott mérkőzésén, egyetlen nem fővárosi futballista volt.
1: Szamás Gyuszi volt a tartalék kapus, hát nem voltunk vidékről, igen.
0: Utána jött még egy olyan mérkőzés az írek ellen, ami megint csak azt mondom, hogy ha minden elsőre emlékszik Halmosi úr, akkor arra is kell, hogy emlékezzen, mert ott is, hogy egy első.
1: Igen, hát az nagyon jó sikert, a második várucsán volt, hát én rúgtam az első volt, az még nagyon jó, hát azt az ember soha nem felejti el. Hát nem felejtem már Marseille-t sem, csak az igazság, hogy az ember a Szebra jobban visszaemlékszik, vagy szívásában visszaemlékszik.
0: Ennyi év után, az még mindig egy nagyon fájó emlék?
1: Hát sajnos az még, az marad, úgy érzem, szóval megmondom őszintén, valószínű, hogyha ott jobban sikerül a meccs, az ember pályafutása is Marseille volna, szóval biztos, hogy szóval az egy tragédia volt, most is úgy érzem. És az okát nem tudom. Szóval az okát nem tudom, egy dolgot éreztem, hogy meg voltunk járva. Már most is az az érzésem, hogy ha mi rúgjuk az első lehet, akkor fordítva van. Szóval megkaptuk ott a gólt a végén az utolsó percekben, egy 11-esből utána ami által a magyarokra jellemző szétestünk.
0: Mármint, hogy az első fél utolsó
1: percben. A 43. percben jogos 11-es volt mondjuk, az igaz.
0: Emlékszik még a jelenetre is?
1: Hogyne, úgy előttem van, a Kálamé Rázsi csúszott be a Vászárinek.
0: Marseille után kicserélődött az egész válogatott. Tulajdonképpen hárman maradtak, köztük ön is.
1: Pána a Fazekas, meg azt én maradtam utána.
0: Ez minek volt köszönhető?
1: Mondom őszintén, az első meccs volt jó sikerült neki, mert ha jó sikerült a dalra bemutatkozását, mindenki azt tudták, hogy ki vagyok, akkor jó volt az írmes, hát a Marseille bárt ott az ember, ott mit nem tudott sokat hozzátenni a játékhoz, de hát gondolom meg az, hogy fiatal voltam. De akkor jöttek a Somogyi Józsi Karsai. Akkor a szegény Vellai Pista, szóval sok olyan szerepelt akkor, Virág Csaba. Ja.
0: Tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy az 1970-es esztendőt az végigjátszotta, új életkezőt, új kapitány, új EB-selejtező. Aztán hogy az ördögben maradt ki a válogatottból, mert én csak azt látom, hogy 4 évre, minthogyha megszakadt volna a világ.
1: Az az igazság, 71-ben a haladás elég rosszul állt itt a csapat, szóval gyengé szerepeltünk rá, 1 évre ki is estünk. Hát a gond meg utána az állam akkor azért, mikor átjutottak 72-be. Egy komló meccset játszottunk itt Szombathelyen, és hát kikaptunk, tuti kiásig voltunk, azt még hozzáteszem. Aztán a bíró megsértett, hát én meg hát most mondjam magyarul, hát na.
0: Elküldte meleg ebékarata.
1: Nem küldtem, mert megrúgtam, na megmondom észre.
0: Érdekes, nekem úgy maradt meg Halmosi Zoltán, mint akivel soha az életben semmi probléma nem volt.
1: A nagy tragédia az volt, hogy már voltam én akkor az olimpiai keretben is. Alakart Karcsi bácsinak. Hát először átjutottak 3 évre, abból 1 év lett, az akkor gyakorlatilag ott a szép év kiásett, szóval gyakorlatilag 23-24 éves koromban, az ember azt, hogy azért nem egy jó dolog.
0: Hát drága árat fizetett érte.
1: Igen, hát sajnos, de hát megtörtént, hát most is azt mondom, hogy ezt már visszacsinál, nem lát.
0: Ha az első válogatottságára mondom, hogy borult égből egy napsugár, akkor 1974-ben, amikor Mórede meghívta a válogatottba, az is hasonló volt?
1: Hát az is az volt. Megmondom őszintén, ma magamban le is zártam én akkor ilyen válogató pályafutást. Egy édesanyám akkor élt, aztán mikor ez a dolog megtörtént, akkor azt mondta, fiam, te már többen nem leszel válogatott. Aztán hát a sorsát is megadta, sajnos ő már nem érette meg.
18: Ő volt Halmosi Zoltán, aki 2025. január 4-én hunyt el, és idézünk további két nagyon érdekes, sőt mondhatni megdöbbentő beszélgetést is az 1970-es első mexikói VB-ről való lemaradásunkról döntő Marseille Csehszlovákia elleni 4-1-es vereségről. Mitől különösen érdekesek ezek a beszélgetések? Hát attól, hogy nagyon szókimondóan hangzott el 2001-ben, 32 évvel a bukást követően, hogy a bal szerencsén túl furcsa kapitányi döntések is közrejátszottak abban, hogy nem lehetett ott a válogatott az 1970-es VB-n. A Marseille tragédia idején egyébként Sós Károly volt a szövetségi kapitány, és most azt a Göröcs Jánost hallhatjuk róla is, aki 2020. február 23-án hagyott itt minket.
5: A Sós Karcsi bácsi, aki aztán visszatett az eredeti posztomra jobb összekötőnek. Na, itt nem is volt gond, jó is ment a játék, világbajnok is elejtező meccseket játszottunk 68-tól 70-ig. Ahol úgy nézett ki, hogy sima bejutók vagyunk, mert a cseheket itt megvertük 2-0-ra, ott sajnos egy 3-1-es vezetésről 3-3-ra alakult a mérkőzés, de ott rengeteg hiba volt, edzői hiba volt, én voltam a csapatkapitány. Én nem is tudtam, mert mosakodtam a fürdőszobába, és jönnek a srácok, hogy szóljak a Karcsi bácsinak, mert a Kálmánt lecserélte. Megyek ki, látom, a Kálmán már le van a cipője véve a sportszár, nem Karcsi bácsi, ne cserélje, hát jó játszik a csapat, minek cserél? Rám néz. Jó, azt mondja, még 10 percre visszamegy, aztán majd lecseréljük. Na hát, ez se volt a legjobb dolog, így a szemébe mondaná, hogy még kapsz 10 percet, aztán úgy is lecserélünk. Ő fogta a Kvasnyákot, azért lett beállítva, mert egy magas ember volt a Kvasnyák, a Mésző is jó fejelt, mind a kettő jó fejelt, ezért a Mésző ne kellett a Kvasnyákhoz. Az égvilágon semmi gond nem volt. Ha kimegyünk játszani, a Fazekas rúg egy gólt, 3-1-re vezetünk, erre lecseréli a Fazekast. Behozza helyette a Puskást. Egy góllövő játékos nem szoktak lecserélni. Mindegy, lecseréli, erre behozza a Juhász Pistát a Fradiból, a Mészői helyett egy olyan negyed óra múlva. Azt a Juhász Pistát hozta be, aki egy hónapra el volt tiltva minden nemzetközi és bajnoki mérkőzéstől. A Fradival csináltak valami balét Csehszlovákiába, a szállodába, és egy hónapra eltiltották őt. Az volt az első meccse, hogy becseréte a válogatottba. Egy hónap után.
6: Semmi sörzsöntő meccs.
5: Nagyon sörzsöntő meccs volt. Na ott megverjük a cseheket, akkor nincs Marseille. Akkor nem kell Marseille-be utazni a harmadik meccsre, mert akkor egy ponttal megelőzzük őket. Lecserél a Mésző, hogy mit ad Isten a Kvasnyák 2 gólfejjel. Azon a meccsen, és a Pista szegény labdában nem rúgott, amit nem is csodálkozok, mert egy hónapig semmilyen meccsen nem játszhatott. Így kellett aztán, mert a gólkülönbség a javunkra valami 6 góllal jobb volt, de akkor még nem döntött a gólkülönbség, ilyen határozatot hoztak, egy harmadik meccset kellett játszanunk a csehekkel, ez volt Marseille-ben. Ott meg úgy lemostak minket, hogy azt el se tudom mondani, de azért ennek is van egy előzménye, hogy elindultunk a szállodából a meccsre, másfél órával a meccs előtt, rendőri kísérettel, hogy adjanak utat minket, de olyan dugóba kerültünk, hogy volt ott rendőr vagy nem volt, a meccs előtt 10 perccel éltünk ki a stadionba. A búzba vetköztünk, ott húztuk föl a gatyát, a cipőt, elmaradt a masszírozás, elmaradt a bekenés, és ahogy a buszról szálltunk le, himnusz, és kezdődött a meccs. Semmi bemelegítés, semmi bekenés, amit az ember 10-15 év alatt megszokott, még azt sem mondtuk, éjjel-éjjel is 3 óra vezettek a csehek. Ott aztán már eldőlt minden, nem tudtunk mit csinálni, semmi nem sikerült. Egy ilyen csapat, aki a csehektől elvesz 3 pontot, ennek ki kellett volna kerülni. Voltak aztán még egy jó pár hibák, ugye mi szerdán a dánok elleni fontos meccsen kint Kopenhágába, az Újpest Vásárvárosok kupadöntőt játszott szerdán, és szombaton volt a világbajnoki selejtező. Éjjel 2-kor feküdtünk le, hajnali 2-kor csütörtökön. Csütörtökön utaztunk oda, egy nap pihenünk volt a pénteki nap, és játszottuk a meccset. Olyan fáradtak voltunk, mint a hulla, és 7 újpesti játékos játszott ebbe a csapatba. Így is 2-2, az égvilágon semmi gond nincs a félidőben. Szegény Csanádi volt a csapatvezető, kiment a sós Karcsi bácsival az öltözőből, bejöttek 5 perc múlva. Ennyi volt a taktika. Nem 5000 a prémium, hanem 6. Nemhogy azt mondták volna, a 2-2 jó eredmény, a csehektől nem kapunk ki, akkor is utazók vagyunk, mert akkor azt mondják, hogy fáradt a csapat, tartsuk az eredményt, akkor nem nyílunk ennyire ki. Mentünk, hogy hátra tudunk nyerni. Egy döntetlennel kim vagyunk a világbajnokságon.
17: Belehajszolták a csapatot.
5: A csapatot a győzelembe, és egy ilyen kényszerítő passzal a védelmet lekontrázták, és kikaptunk 3-2-re. Egy magyar játékos, ha nem friss, akkor megette a fene. Az legyen idős, legyen fiatal, ha nem friss, és fáradt, az nem tud futballozni. Ilyen tétmeccsen meg bekukorékoltunk. Nem tudtunk menni.
18: A bekukorékolásról Göröcs János beszélt, és most egy szintén 2001-ben készült beszélgetés a mindig őszinte Mészöly Kálmán. A téma ugyanaz, az a bizonyos Marseille tragédia, amelynek köszönhetően a magyar válogatott először bukott el selejtezőben egy világbajnoki szereplést. A bekukorékolásról Göröcs János beszélt, és most egy szintén 2001-ben készült beszélgetés a mindig őszinte Mészöly Kálmánnal. A téma ugyanaz, az a bizonyos Marseille tragédia, amelynek köszönhetően a magyar válogatott először bukott el selejtezőben egy világbajnoki szereplést.
7: Ez a Marseille meccs, ezt egy kicsit azért boncolgassuk. 69. december 3-án volt a meccs a bajnoki szezon legvégén. Valahol egy kicsit kesernyés is volt a hangulat, mert végül 75%-ban jobbak voltunk a cseheknél, mégis kellett egy harmadik meccset játszani, így utaztak Marseille-be.
8: Sok összetevője van annak a mérkőzésnek. Az egyik nagyon-nagyon szeretem, és azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom a Sós Karcsi bácsit, mert nagyszerű szakember volt. Csak ő 7 évet az NDK-ba dolgozott. Mi legyőztük minden alkalommal, EB-selejtező, VB-selejtezőn, és ő volt az NDK szövetség kapitánya. Ismerte a Tihit, ismerte az Albert, a Göröcsöt, a Mészőt és a többiek, akik ugye régebbieket. A többieket nem nagyon. Meg összetévesztett játékosokat, meg szóval voltak ilyen jellegű problémák. Isten őrizze az ő nyakába varnám, vagy bármit mondanék, mert ugye később se is voltam kapitány, és aztán saját bőrömen éreztem, hogy mik ezek, meg hogy van, ami mint van. De a másik, ami így a problematikus dolog, amikor a játékosok nem hisznek bizonyos mértékig. Na most ez nagyon idézőjelben mondom, hogy nem hisznek. Tehát, hogy hú, most nem jót mond, most miért kellett? Mikor engem lecserélt a fél időbe, jöttek oda, mit csinálsz? Mondom, lecseréltek, és vezettünk 3-1-re. Miért cserélt? Na, nem.
7: Ez a prágai meccs volt.
8: A prágai meccs, nem tudom, lecserélt. Erre valaki szólt valakinek, hagyd ne mondjam, és akkor benne a zuhanyag a tálog, és bejön azt, hogy mit csinálsz? Mondom, fürdök, hát letezett cserélni. Menj ki azonnal, és még egy 20 percig nyomjál bele mindent. Na most kimentem, visszavetkeztem, betörülköztem, minden, kimentem. Másik fél időben, mit tudom, hányadik percében lecserélték, és jött be a Juhász, a Ferencvárosi Juhász Pista. És ugye pont, ha idősebb is voltam én már akkor, de hát a feljátékom az a páncsicsa alatt, a magasságot figyelembe véve, hát a legjobb volt, és pont a Csehetni is volt egy nagy fejlő játékos, ugye azzal ütközni a kasnyákkal, hát semmi. Bementem, levetköztem, ezt csak hallom a dübörgést, benyújtam a fülemet vattával, ne halljam, erre jövünk 3-3. De még akkor sem voltunk megérdemű, hogy ugye, mert 3-1, 3-2 még talán ki lehet. Hát nem lehetett kivédett, pont akkor az a politikai időszak is, ugye, hogy rengeteg munkát, mit tudom én, kikvédték a csapatunkat. Szóval borzasztó volt, meccs után előtt jöttünk haza. Akkor rengeteg sérült volt. És a visszavágó mérkőzésre úgy készültünk, ahogy kellett volna visszavágóra. Tehát amit korábban mondtam, a 62-66-os, ez már valahogy nem az a, szóval már nem volt az a kohéziós erő. Nem tudom, és nem akarom senkinek a nyakába varni, de már nem az volt. Kimentünk a mérkőzésre, Marseille-ba. Mindenki azzal kezdte, a vezetők, tessék lemosni a cipőt, festeni az Adidas jelzést. Pár perccel a kezdés előtt épp, hogy be tudtunk melegíteni, himnusz, beálltunk, még magunkat se tértünk, és már kezdődött a játék.
7: Hogy lehessen látni az Adidas?
8: Lehessen látni az, mert azért fizetett, és azért, stb. Ő volt a fő reklám, őtől kaptuk a legtöbbet a Magyar Labdarúgó Szövetség. És akkor szóval különböző marhaságok és olyan dolgok, hogy szóval nem volt ők. Annak a harmadik meccsnek nem lehetett más a vége, csak ez a vereség. Egy kicsit nagy arányú volt a vereség, főleg a másik játékban a fél párról rúgtak gólt, az Adamec, meg a Jokl, jó cseh csapat volt. De mivel, hogy mi játszottunk a hexagonáltalán, az oktagonáltalán ezzel a cseh csapattal, és 3-1-re legyőztük. Tehát nem egy lehetetlenség lett volna. Csak azt már elkapták a fonalat, mi összeestünk, vége volt. Úgyhogy ez nagyon-nagyon szomorú dolog, és attól kezdve, meg az egész hozzáállás is. Én akkor azt nyilatkoztam, hogy mi időnk lejárt, jöjjenek a fiatalok, ez nem. És úgy mindenki azt mondta, hogy mindenki félre magyarázta az én gondolataimat. Én nem azt mondtam, hogy nekünk el kell vonulni. Ha nem tudunk újat hozzátenni, nem tudunk többet vállalni, nem tudunk úgy edzeni kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, akkor a mi időnk vége. És én voltam az első, aki ezt kimertem mondani, és ugyanakkor elsőnek kerültem vissza az újonnan alakuló válogatottba, Hoffer Józsi bácsinál, aki ugye az UEFA csapat 60-ban volt a kapitányunk, és Európa-bajnokságot nyertünk vele, és akkor a páncs is még kezdett centerfoglalni, és visszajött a válogatottba, és mondom neki, öreg, én visszajövök, de én akarok újra játszani, segítsen a Mikit, a jó centerfoglalni, én akarok játszani. És akkor egy bizonyos idő után csere voltam, játszott a Páncsics, és már utána visszakerültem a németek ellen, amikor is ugye kint játszottunk, és egy nagyszerű német csapat, akkor még Nyugat-Németország ugye színen játszott. Akkor visszaverekedtem magamat, más felfogása, más mentalitása, más hozzáállása, de akkor már kevés volt az, hogy én ebbe tudjak segíteni, és akkor utána megint kapitányváltások lettek, és aztán én 71-ben volt ez a bizonyos válogatott mérkőzés az osztrákok ellen, amikor már bemelegítésnél éreztem, hogy valami nem stimmelt, én kemény betonon kellett bemelegíteni, és éreztem egy kis húzadás, hogy valami van, de bementem, és hát pár percig tudtam játszani, és akkor lett tulajdonképpen vége a válogatottságnak. És akkor nem is éreztem. Tehát amit meglepő, mert mindig egy olyan típusú játékos, aki nem adtam föl, és nagyon kemény tudtam küzdeni, de nem éreztem azt a milliót, ami volt a 60-as években, 62-ben, 64-ben, 66-ban.
7: 66. Ezt már 69-ben nem érezte?
8: Igen. Igen, sajnos. Nem éreztük azt az őszinteséget. Szóval például egy Albert...
7: Tehát világbajnokságra kellett volna kijutni.
8: De az hiába, hogy világbajnokság, azért az kell egy olyan vezetés. Az Albertot belehajtották egy olyan sérülésbe, ami soha nem a dánok elleni dologba. Akkor, amiket írtak rólunk, hogy mik vagyunk. Már féltünk a válogatott oda menni, hogy aki oda megy, azt ledurungolják. Valami megbomlott, valami elszakadt. Természetesen nekünk is voltak kisebb fajta kilengéseik, amit sokkal jobban dobra lett verve, és akkor mindenki bennünket cittak, elsőbb a farkas meg engem a vasas szintjén. Holott semmi olyan különlegeset nem csináltunk. Volt egy-két egy kisebb stiklink, de utána mindig a csapat legjobbjai voltunk. Tehát mindenben volt egy belekapás, egy kötözködés, ugyanakkor rendesen edzettünk. Világos, hogy talán többet vártunk mi is a juttatásokba, ami nem teljesen úgy jött ki. És ez mostani ésszel, meg fejjel, meg másképpen látja az ember, de persze, hogy bennünk is rengeteg hiba lehetett, hogy azért nem tudtunk helyet állni, de nem volt egy kos, nem volt egy vezér. Ugye a később már élettem a kapitány, aztán volt a Görücs, aztán volt az Albert. és szóval mi nagyobb alázattal voltunk a Sándor, Csikar, Bozsik és mindenkivel szemben, mind a mi felénk jövő a fiatalabbaktól. Már kicsit többet engedtek meg, szóval nem volt az a kohézius erről a csapatban, amit meggyőződésem, és a későbbek során, amikor edzőlettem, mindig ezt kerestem, és talán a fiatalabb éveimben az is sikerült ez a 82-es VB-be is, mert annyi tapasztalatom volt, ugye 39-es lettem kapitány, hogy enélkül nem működik egy futballcsapat. Ha nincsen összetartozás, és nincs egy, akkor itt nem. És egy-két vezető, ha plusz még ellened van, és nem úgy támogat be, nem úgy segít, akkor meg teljesen. És abban az időben ez minden klappolt.
18: Hát igazából nem klappolt semmi, és a magyar válogatott először maradt le VB-ről úgy, hogy nevezett rá az 1970-es mexikóiról. Aztán lemaradt az 1974-esről is, de ekkor még csak hullámvölgybe került, és nem olyan mély gödörbe, ahonnan alig látszik a napfény. A második mexikói VB-re, az 1986-osra például eljutott a válogatott. Ott 6-0-ra kikapott a Szovjetuniótól, 2-0-ra legyőzte Kanadát, majd 3-0-ás vereséget szenvedett Franciaországtól. Mivel most is társházigazdája a VB-nek Mexikó, röviden elevenítsük fel a magyar válogatott 40 évvel ezelőtti ottani szereplését. Tényleg csak röviden. Tényszerűen. Hát igazából nem klappolt semmi, és a magyar válogatott

0: szabályozás, a jobboldali felfutás is szabálytalanság. Szétel Zoltán vitathatatlan, hogy fölvágta a szovjetek játékosát, az előre húzódó Larionovot, ezért szabadrugás következik, ami a féle kis löbletfel is felér, mert a 16-os és az oldalvonal közötti területről zár a jobb oldalról. Egyelőre még nem végezték el a szovjetek, Larionovot áll bent, óriási tömörülés, természetesen rövid sarokra irányul alatt, a szabadítsuk fel, lövés volt! Egyetlen pillanatnyi megingás, és Jakobenko a belőtt labdát kihasználva, leperdülő labdát kihasználva megszerzi a vezetést. Nem telt még el 3,5 perc a találkozóból, amikor Magyarország-Szovjetunió 0-1, tehát a szovjetek vezetést szereztek. No, jöhetünk előre, tehát, hogyha a szovjetek is úgy akarják majd. Én azt hiszem, rendezni kell sorainkat. Mezei György különben is azt mondta még a táborban, hogyha esetleg ezt a mérkőzést elveszítjük, akkor sem zárult le minden. De azért ő is tudja, a fiúk is tudják, hogy rettenetesen sok múlik ezen a találkozón. Nagyon-nagyon sok. Péter támadja egyébként, ott az előre rendülő és jól szerelő jelen csukott, aki keresztlabdát ad, majd fölzárkózik az akcióhoz, ott a bal oldalon, nagyon jó ütemben, alejnyikok, tovább teszi a labdát Zavarovhoz, a kieviek villámgyors csatárához. Most ő vissza egészen hátra, jól zár most már a védelmünk, de vigyázzunk! Nagyon ügyesen fordulhat Alejnyikov, lőkol! Ez sok. 22 méterről Alejnyikov. A bedobást követően pedig Kardos végezte el, nagyon talnál a labda, ő átteszi a jobb oldalra Burcsának. Micsoda lélektani teherrel játszunk. Nem tudom, hogy Mezei vajon mit tud majd mondani a szünetben a játékosoknak. Egy biztos, nem volt baj hangsúlyozni, hogy nem ezen a mérkőzésen dől el minden. Olyan sok minden lehetséges még. De mennyivel könnyebb szívvel mondanám, hogyha mi vezetnénk 2-0-ra. Akkor legalább az óvatosság beszélne belőlem, így meg a remény beszél belőlem. Mekkora differencia. Magyantal jobb lábán a labda indítása elég rosszul sikerül, de még megszerezheti Burcsa. Burcsa lefedeti testével a labdát ügyesen, de 3 védő gyűrűjében végre is elveszíti. Tehát a szovjetek a pálya középső harmadában ugyanúgy letámadnak bennünket, mint hogy azt mi szoktuk, és közben vigyázzunk egy sel befelé, Beljanovot fölvágjuk 11-es. Kardos volt a tettes, 11-es. Azt hiszem, kedves hallgatóink, elment a meccs. Az a kérdés, azt hiszem, Beljanov fogja majd elvégezni, leállították már a labdát. 2-0 arányú szovjet vezetéstél, itt a szovjetek számára lehetőség, hogy a győzelmüket biztosítsák. Most sétál ki a szovjet játékos a 16-oson kívülre, tehát Beljanov fogja majd elvégezni a 11-es sugárt, egy helikopter szemtanúja az esetnek, disznó farkas szemet néz. Istenem, ha disznó ki tudná védeni, ha szárnyakat adhatna a csapatnak. Szorítsanak, talán az első 45 percben utoljára. Beljanov nekifut a labdának, lövés, gól!
1: Néhányan kifejezetten forma alatt vannak, Eszterházira is gondolok, mert ő se csinált semmit ezen a mérkőzésen. Többletrugás balról, kapura csavarodik, Taszajev beletophoz valamit, Kiprit nem tudja elérni, mert már Gyemjanyenko megtolta ezt a labdát, meg lehet ismételni jobbról a beívelés, de hát ez föladott labda Taszajevnek. 35. perc a második félidőben, Szovjetunió Magyarország 5-0, és megint csak a szovjetek lendülnek előre. Milyen nagyszerű kiugratás, megint csak középen egyedül Alejnyikov rávezeti, kiszúrva a labdát, és Tiszpéter szereli, Alejnyikov egy kótápászkodik, gól! De nem Alejnyikov lőtte már ezt a gólt, hanem Jevtusenko, ha ő. Itt a 6. 35. perc, Rodionovot írják.
0: Rendre előre lopakodik, most ugyan hátul marad, de érdeklődve figyelem, hogy vajon meglódul-e megint. Nem, most nem mozog el Kiprik mellől, és Kiprik irányába száll a labda. Sajnos nem tudja megkaparítani. Rini egy csel visszafelé, laposan leteszi a labdát Normannek, Norman a felező vonaltól vissza egész át a Samuelig. Samuel jobblábas indításra készül, meglövi, megszúrja a labdát Valentine irányába. Karaba lefejeli, Détári hoz pontosan. Szöktetés jó, Kiprik teljesen egyedül, Kiprik most a 16-oson belül lőhet, és a kapus mélyén Détári lő gól. Kiprik lövése kipattan, Détári érkezik, és 13 méterről nagy lendülettel érkezve belsővel a kapu közepébe vágja a kimozduló Licieri mellett a labdát. Történik mindez 30 perc, 10 másodperc elteltével. 2-0 arányban vezett át Magyarország együttese, és most már fütyülök a szétjátékra.
2: A második mexikói labdarúgó VB-n 1986-ban a magyar labdarúgó válogatott 6-0-ra kikapott a Szovjetuniótól, 2-0-ra legyőzte Kanadát, majd 3-0-ás vereséget szenvedett Franciaországtól. 2 ponttal

0: a csoport harmadik helyén végzett, akkor még 2 pont járt a győzelemért, és ezzel automatikusan nem kellett volna búcsúra kényszerülnie. Ugyanis a 6 csoport első 2 helyezettjei mellett a 4 legjobb harmadik is folytathatta. Ezek listáján mezei csapata a 3-3 pontos Belgium és Lengyelország, és a 2-2 pontos Bulgária és Uruguay mögött szintén 2 ponttal az 5. pozícióban végzett. -7-es gólkülönbséggel, míg Uruguay -5-össel tovább jutott. Ha 1-1-jel kevesebbet kapunk a Szovjetuniótól és Franciaországtól, vagy 2-vel többet rugunk a minősíthetetlenül gyenge Kanadának, az ezredfordulón készült 100 év futball, fejezettek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsor, és ebben Mezei György felidézi, hogy miért nem vett részt ezen a világbajnokságon Nyilasi Tibor, miért mentek az Alpokba edzőtáborozni, és még olyan is megszólal, aki könyvet írt a világbajnokságról.
1: Én a mai napig szeretem dr. Mezei Györgyöt. Szeretem és elismerem. Tekintettel arra, hogy 1986-ban ő ki tudta vezetni a válogatottat a mexikói futballvilágbajnokságra. Számtalan kollégájának ez azóta nem sikerült. Nem is tudom, mikor fog legközelebb. Egy tény, 1986-ban Mezei György vezetésével még ott voltunk a mundiálon.
2: Nyilasi Tibor az Erzsébet szállónál, azon a buszon föntült, vagy nem ült fönn? Tudja, mire gondolok?
3: Persze, föntült.
2: Föntült?
3: Hát az is a vezetőknek egy sötét játéka volt. A Nyilasi Tibi klubjával, az Austria Winnel, az akkori sportvezetés hihetetlen jó kapcsolatot. Együtt kártyáztak, ittak meg, én nem tudom, még milyen üzleti kapcsolatban is voltak talán. Akik megígérték az Austria Winn vezetésének, hogy a Tibit állandóan hazaengedik a több száz kilométerre lévő magasadi táborból az Austria Wien meccsére, ahol ő nem játszhatott.
2: Sérült volt gyakorlatilag.
3: Sérült volt. Na most a Tibinek nüanszokon múlott az, hogy részt tud-e venni a VB-n, mert a operáció után egy-egy edzés is döntő volt az életében. Na ez a dolog eldőlt, hogy nem tud részt venni, viszont az nem, hogy hazautazik az edzőtáborból állandóan. És éjjel, azt hiszem 11 után, 12-kor éjjel, ismételtem mondom, hívtak újra és újra ezek a sportetők az Ausztria Wien érdekeit képviselve a magyar válogatottéval szembe, hogy már pedig én engedjem el annyira sit.
2: Tehát legyen ott az edzőtáborban, de Bécsben meg...
3: Azt kértem a Tibitől, aki fönnült a buszon, hogy menjem oda, ezekkel vezetek, az tisztáz ezt a kérdést. Tehát ez se kirúgás, se elzavarás, csak az volt, hogy...
2: Úgy jelent ugye ez meg, hogy Mezei György leszállította a buszról Nyilasi Tibort.
3: Persze, hát a Végantal és hasonló szintű zukrónikásoknak ez volt a sztori. Hát.
2: Aztán elmenne a mai eszével abba az ausztriai edzőtáborba?
3: Nem. Ha,
2: nem?
3: Nem, teljesen egyértelműen nem ment.
2: Tehát az egy hiba volt?
3: Nem volt szerencsés választás. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy mindenki kussolt nagyban, hát elnézést, hogy ezt a szót használom. Ugye hozták nekem a tudományos anyagokat, hogy hogy kell magaslaton fölkészülni. Török Feritől kaptam nagyon jobbra.
2: Az ötusázó.
3: Igen, ők már voltak. Tehát senki nem mondta, hogy hova lehetne itt menni. Magaslat. Mindenki rettegett a magaslattól. Hát minket is joggal fejbe ütött, mert Tolukában játszottunk a mexikóiak ellen, és azt levegőt nem kaptunk, ez tény és való. Úgyhogy ez tényleg egy valós helyzet volt, csak épp helyszínt nem találtunk. Ajánlottak itt nekünk minden, de konkrétum nem volt.
2: Igazából itt nem az anyagiak döntöttek, tehát én úgy gondolom visszanézve, hogy az most itt korlátlan lehetőségek mi álltak a válogatott rendelkezésére.
3: Nem korlátlan, de viszonyítva a lehetőségeket azonos kategóriái költségekkel járt volna. Ez teljesen mindenki Szíriában, magaslaton vagy.
2: Lehet, hogy Tatán lett volna a legjobb.
3: Tulajdonképpen Tatán lett volna a legjobb, csak diplomációkokból ezt nem mertük megtenni. Mert az első mellé rúgott gól után azt mondtam, hogy kérem, ezek tengerszint alatt akartak magaslatra készülni. Ez a valós helyzet, ahol a magas páratartalom Tataitól és környéke miatt abszolút nem, pont ellenjavallat volt a Tata.
2: Nem? Igazából ez egy ilyen nyuszi eset, hogy ha van sakka azért, ha nincs sakka azért.
3: Igen, hát úgy gondoltuk, hogy egy ilyen magasabb 1800 méteren fekvő helyszínre megyünk, és akkor ott ez nem volt egy jó döntés, tény és való, de ma se tudom, hogy mi a fenét kellett volna csinálni, mert Tata miatt már utazás előtt kinyírtak volna bennünket. Hogy ilyen hülyék vagyunk, mindenki magaslaton készül, egyedül mi nem.
2: hogyha visszanézzük a világbajnokság előtti időszakot, akkor azt lehet látni már a közvetlen kintlét alatt, hogy a csapat, hát én úgy gondolom, jó erőben volt, játszotta azokat a bizonyos előkészületi mérkőzéseket, ugyanakkor önnek megint gondja támadta nyilvánossággal. Gondolom azért, mert ezt a válogatottat a brazil meccs után, amit ugye 3-0-ra megnyert a Népstadionban a csapat, úgy fogadták, mint a világbajnokság egyik nagy esélyesét, és ezt azért nehéz lehetett elviselni.
3: Itt nem érzem, hogy mire gondol szerkesztőre.
2: Arra gondolok, hogy hát én nem voltam ott a világbajnokságon, de én úgy olvastam a történéseket, hogy igazából megorultak ránk a nemzetközi sajtómunkatársai például egy zárt kapus edzés miatt.
3: Mindenki ezt csinálta. Nézze,
2: csak úgy volt, hogy másokkal nem mertek packázni velünk, meg lehet?
3: Másokkal is packáztak, az oroszokkal is packáztak, másokkal is. Ez egy szervezetlen VB volt, ahol nem volt tisztázva a sajtónak. Ma már nem így van. Ma már a közelében nem mehetnek a válogatott csapatokhoz. Ez egy sajátos helyzet volt, mi is a nemzetközi gyakorlatot csináltuk, jó, hogy sok értelme nem volt, megmondom őszintén az átkapus dolgokkal, de igazából a magyar visszatükrözésének az alapja nem ez. A magyar visszatükrözés alapja az volt, hogy már a politikai háttérmozgás az akkori sportvetést le akarta söpörni. A reform kommunisták akartak színre lépni a sportterén is. És ezek gyűjtötték a maguk csapatát. Ezeknek egy mexikói leégés hihetetlenül jól jött, mint ahogy így is volt a gyakorlatban. Ezek az előretolt embereikkel már a KK-n is csomót kerestek. Ha ezt tettük, az volt a baj, ha ezt a levegőt szívtuk, az volt a baj, ha beengedtük, az volt a baj, ha nem, akkor az. Tehát ők már készítették elé a teljes kaszálást, hogyha nem sikerül valami. Be is jött, mert lekaszáltak bennünket úgy, hogy erre még példa a magyar futballban nem volt, hiszen egy ilyen értékes, halatlan, jó szakmai felépítettséggel bíró sportközösséget vezetőstől játékosoktól tenni így tönkre, együtt így tönkre tenni, mint a mexikói csapatot nem tettek még tönkre senkit ebben az országban.
2: Ugye tudja, hogy ez is egy gólon múlt.
3: Igen, és hogyha akkor egy...
2: De erről nem beszélt akkor senki.
3: Egy Kutas István szintű vezető van a közelemben. Sajnos a Szepesi Gyuri sem volt ott, mert ő meg FIFA megfigyelő volt valamelyik másik csoportnál, vele lehetett volna még így áttárgyalni a dolgokat, kiszámítottuk volna pontosan.
2: Ez ott nem jutott senkinek az eszébe?
3: Nem, sajnos nem.
2: Komolyan?
3: Nem, annyira el voltunk fogalva a saját dolgainkkal. Most nem
2: mikor akarok, szembesült ezzel?
3: Nem akarok.
2: Amikor látta, hogy az északírek 2-8-al tovább jutnak?
3: A gondom az
2: két ponta?
3: Az volt, hogy ez tompította ezt az egy gólt, hogy Argentina lett volna az ellenfelünk a későbbi VB győztes, és azt gondolom, hogy ő aztán ledarált volna bennünket, mert akkor hihetetlenül jó volt az argentin csapat. Ugye Maradona csúcsán volt akkor, azóta is csak lefele ment egyfolytában.
2: A francia meccsen mai eszével is Diszlu Pétert védetni?
3: Nem, diplomáciai okok miatt nem. Szendrének kellett volna védeni. A ragaszkodás ahhoz az emberhez, aki végig óriásit produkált. De ez diktáltatta bennem, a szakmai becsület. Ez már egy téves kategóriájú döntés volt, de a mérkőzés képe alapján azt mondom, hogy nem a kapuson múlt. De akkor sem volt jó döntés.
2: Mondja is, hogyha ön azt mondja a világbajnokság után, hogy én maradok, csinálom. Borzalmas volt, ami történt, de hát itt egy csapat, amelyik nem volt öreg, amelyik olyan értékekkel bírt. Akkor is rákényszerítették volna az akaratát a kapitányra, hogy menjen?
3: Egy nagyon furcsa tényről elfeledkezett a magyar média a VB kapcsán, 86-os VB kapcsán, mert a téma tömkelegét a tészta tette ki, ami egy aljasság volt, és ennek is megvannak az értelmi szerzői. Ugyanis a utolsó interjúban én elmondtam, hogy a világbajnokság után én elmegyek, nekem lejárt a szerződésem, én nem kívánom ezt.
2: Azt hiszem, erre a mondatra senki nem figyelt.
3: Senki nem figyelt, senki nem bolygatja, nekem lejárt a szerződésem, nem mondtam le a VB alatt, ezt is egyik reformer találta ki és írta le, szó se volt, hogy lemondtam, nem lett volna indok lemondani, hiszen lejárt a szerződésem. Miről kellett lemondani egy héttel a szerződés lejárta előtt. És hazajöve egy igen megtépázott, meghurcolt vezetés egyetlen tagja volt Szepesi György, aki azt mondta, hogy a Mezeiékkel folytatni kell. azóta is hálás vagyok neki. Ezért zseniális futballvezetői elme. Ő átlátta, hogy ez egy olyan töréspont volt egy nagy csapat életében, amelyik minden nagy csapat életében előfordul. Ezen túl kellene lépni. Ez megoldott volna mindent, azonban szóba se álltak velem. A tanúkként tudom felhozni a dokumentumokat. Az újságok mást írtak le, mint amit nyilatkoztam. Egy olyan előkészített atak volt ellenem, hogy ott nem volt mese. Nem, hogy az eszébe jutott volna ebben a pergőtűzben, amit a sajtó csinált, hogy a mezeit fölkérjük, hát akkor ez egy rossz indulás lett volna a politikai karrierjében valakinek, vagy a pozíció arcában.
2: Nézem az arcát itt közben, miközben erről beszélgetünk, de vagy nagyon jól leplezi az érzelmeit, vagy lehet, hogy már nincsenek ezzel kapcsolatban, de hát egyet azért nem szabad elfelejteni, hogy ez egy 15 éves történet. 15 éve sehol nem voltunk, semmilyen futballvilágeseményen, kivéve az atlantai olimpiát.
3: Mostani eszemmel felelősségem teljes tudatába kijelentem, hogy a magyar labdarúgás ilyen rohadásának az okát a Mexikóval kapcsolatos történések okozták, azoknak a feldolgozása. Mert ezt kulturáltan fel lehetett volna dolgozni, mi leadtunk jelentést, az akkori tudásunk szerinti maximális lelkiismeretességgel leadtuk, de előtte 3 évig nagyon jó dolgoztunk, és ez eredményekben is meglátszódott. Egy szerencsétlen millióben, egy szerencsétlen eseményként összejött vereség, kettős vereségbe, amelyiknek a eredményességi mércé nem volt rosszabb, mint a 82-es vagy a 78-as. Hiszen megvertük Kanadát, akik ami elvárható volt ettől a válogatottól mindenképp. De ez a rombolás, amit végeztek, ez a magyar labdarúgást tönkretette. Szinte azt lehet mondani, hogy helyrehozhatatlanul, legalábbis a belátható időn belül. És ezek az emberek ugyanúgy rombolnak a mai napig is, ugyanúgy írják a cinikus cikkeiket, és senki a felelősségeket fel nem veti. Az ég egyet a világon.
4: Szepesi György emlékezik.
5: Bűnbakot kerestek Magyarországon az 1986-os mexikói világbajnokság után. Kiben lehetett megtalálni ezt a bűnbakot? Az elnökben és a szövetségi kapitányban. Magam is azt mondtam, hogy sajnos az elnök ilyenkor a legjobbat teszi, hogyha lemond. Az én mandátum lejárt 1986 őszén, de előbb lemondtam. Azt mondtam, hogy nem tudom tovább vállalni a 6-0 következményeit. Felelősnek éreztem magam. Meggyőződésem, hogy valójában egy elnök ezért a vereségért nem felelős, de a lemondást vállalnia kell. Nem tette ugyanezt például Paul Ullgaard, a dán elnök, akinek a csapata 5-1 arányban szenvedett vereséget Spanyolországtól, és legalább olyan fölháborodást keltett a északi országban ez a vereség, mint nálunk a 6-0. És nem mondott le az uruguayi elnök sem, akinek csapata 6-1 arányban kapott ki a közép-amerikai világbajnokságon, mégpedig úgy, hogy az uruguayiak nem voltak a pályán, éppen úgy, mint ahogy a magyar csapat sem. Az elnököt azonban ez nem zavarta, továbbra is hivatalában maradt. Én azonban erkölcsi kötelességemnek éreztem, hogy átadjam a helyemet. Át is adtam, és ezt követte az a korszak, amikor fél évtized alatt 4 elnök volt a Magyar Szövetségben. A 86-os időszakot követő 15 évben pedig 14 magyar szövetségi kapitány koptatta az edzői kispadot. Nos tehát az utójáték káros következményekkel járt a magyar sportra. Meggyőződésem, ha bizalmat szavaztak volna, akár nekem, mint elnöknek, akár Mezei Győrnek, mint szövetségi kapitánynak. Ha azt mondták volna, egy 6-0-ás vereség előfordulhat egyszer egy labdarúgó nemzet történetében. Javítsátok ki a hibát, próbáljatok meg valami újat kezdeni. Akkor a magyar labdarúgás nem jutott volna arra a mélypontra, hogy az 1985-ös FIFA ranglista 5. helyéről visszacsúszik a 87. helyre a világranglistán, és az európai ranglistán most sem tud följebb kapaszkodni a nagyon szomorú 20.-30. hely közötti pozíciónál. A világranglistán, a FIFA világranglistáján pedig változatlanul az 50. és a 60. hely között foglalunk helyet. Az utójáték szomorú végkicsengése, tehát nem éppen mindig kellene a fejek. Neuberger, a Német Szövetség elnöke mondotta, náluk az a baj, de már nem most, hanem a 30-as, 40-es, 50-es években is így volt, hogy keresik a bűnbakot, és egyel keresik, utána fejek hullanak. Ébredjenek végre föl. Németországban egy évszázad alatt nem volt annyi szövetségi kapitány, mint maguknál egy évtized alatt. Ha ezt így folytatják, a magyar labdarúgás soha nem tud felemelkedni a mélypontról. Neubergert, a Német Szövetség elnökét idéztem, aki sajnos immáron 10 esztendeje nincsen közöttünk.
6: Öcsi, vigyázz a labdával! Ki van a jobb hátvéd helyén van?
7: Lassan felnyomul. Ejnye, egy védőjátékos.
8: És ő az, aki fölveszi a kesztyűt, a szovjetek által adott kesztyűt.
9: Komecka már nem is veri adni, megvárja, amíg hamar visszajön leső.
10: 0-11-es van.
9: Csak tudnám kinek.
10: Kiveri! Jön még!
4: Történetek.
1: Volt tehát Mexikóban tészta történet, volt magaslati történet, és volt egy történet, ami a mai napig tulajdonképpen visszatér az elemzések vagy visszaemlékezések során. Ez a dopping története. Eszterházy Mártont hallják.
11: Rossz indulatú pletykák szerint az fordulhatott elő, hogy levették a véreteket Ausztriában ezen a havas edzőtáboron, és utána Mexikóban ugyanezt kaptátok vissza a szervezetbe, és ez okozta ezt az óriási nagy letargiát a csapaton, hogy szinte alig tudtatok lépni.
12: Hát valószínű így történt, csak akkor ezt álmunkba csináltak, és olyan tűve szúrtak meg minket, amit nem érzel fájdalmat. Többször hallottam ezt a vérdopingot, a fantázia szárnyal. Én nekem már mesélték emberek, hogy konkrétan tudják, hogy a dopingszer tatán hol, melyik bokorba ástuk el a ampullákat. Hallottam ezt a vérdopingot, millió egy variáció van, igazából egyiknek sincs semmi alapja. Nem is kaphattunk dopingot, én akkor már külföldön játszottunk, és azt hiszem 3-szor voltam az Ajax Athénánál dopingvizsgálaton, és amikor hazajöttem, akkor mindig az első dolga az volt, hogy amikor kaptunk valami vitaminkészítményt, akkor az orvosoktól megkérdeztem, hogy ez listás vagy nem listás, mert én 3 nap múlva mentem vissza, és hogyha akkor beleesek egy dopingkontrollba, akkor az pozitív tud lenni, de én nem emlékszem, hogy bármiféle multivitaminnál erősebb koncentrátumot kaptunk volna, nem is volt rá szükség.
11: És a tészta, mert sokan arra fogták, hogy az volt a baj, hogy helytelen étrendet választott a csapatvezetőség?
12: Helytelen étrendről szó nem volt, az tény, hogy egy más típusú étkezést kaptunk, de ez abszolút természetes, hiszen itt pacalpörköltel, meg gulyással, meg ilyenekkel nem lehet a 40 fok melegben étkezni. Minden embernek megváltoznak az étkezési szokásai, amikor egy nagyon meleg klímába kerül. Nyilván sokkal több volt a könnyű étel, a tészta, ez föl lett fújva a tészta, a világon mindenki mesnapján tészta. Tehát eszik és salátát.
11: Az, hogy kikaptatok a szovjet válogatottól, ez benne volt a pakliban, de hogy 6-0-ra kikaptatok, ez szerinted minek köszönhető?
12: Egy ilyen nap volt, szerintem 8 helyzete volt az oroszoknak, és abból 6-ot berúgtak. Hát sok mindent lehet mondani, hogy nem szerencsétlenül kezdtünk, rögtön kaptunk 2 gólt. Az tény, hogy nem igazán éreztük magunkat abszolút fitnek, hogy ez most minek köszönhető, ezt nem tudom. Erről is hallottam már dolgokat, hogy lehet, hogy belekevertek valamit az ételünkbe, amitől egy ilyen 1-2 napos gyengeség fogott el minket. Elképzelhető, hogy ilyen palackok voltak az öltözőbe, onnan mit valami gázt be tudtunk szívni, amitől gyengék voltunk. Azt feltételezem, hogy valami biztos történt a csapattal, hiszen olyan nincs, hogy az edzések sorozatánál 15-18 játékos ugyanúgy reagált. Tehát én másképp reagálok, mint egy Garaba, egy Nagy Anti, vagy egy Csongrádi, vagy egy bárki. Nálunk az úgynevezett aszkéták a Rót Anti, Garaba, Nagy Anti, Sallai, akik soha nem kérdeztek semmit, az mindig edzettek és mentek azok. Alig tudtak bemelegedni, mérkőzés folyamán recsegtek, ropogtak az ízületeik, a Garabaimnek volt a klasszikus nyilatkozat, hogy a második fél időben ilyen hómezőket látott a szem előtt, tehát ilyen hallucinációs problémák voltak. Biztos vagyok benne, hogy ennek van alapja, mert az Imre az nem egy olyan ember, aki nem véletlenül volt 82-es válogatott, aki nyöszörögjön. Ráadásul az ember végre egyszer kikerül egy világbajnokságra, akkor mindenféle külsőséget kizár, még akkor is, hogyha borzalmas meleg van, mint amilyen volt. Az ember próbálja túltenni magát mindenen, de vannak olyan szituációk, ami nem tudja túltenni magát, ilyenek a belső dolgok, a problémák, a fizikai érzések. Az oroszok elleni mérkőzésen valami lehetett, vagy a levegőbe, vagy az ételbe, vagy valamiben, ami miatt ennyire gyengék voltunk. Én tudom magamról, hogy én nagyon gyors játékosnak számítottam. Én visszanéztem a meccset, nekem egy gyors mozdulatom nem volt azon a mérkőzésen. Na most utána a franciák ellen, vagy a Kanada ellen már volt, a franciáken szintén volt, edzéseken volt. Egy elsőosztályú mexikai csapatot 5-0-ra legázoltunk, és 60 perc után le kellett fújni a mérkőzést. Csak feltevéseink lehetnek, hogy valami manipuláció történhetett, de hát ez megint olyan, hogy se nem bizonyítható, cáfolni se nagyon tudjuk. A roppant szerencsétlen mérkőzés volt, és az oroszoknak minden bejött ezen a meccsen.
1: Dopping más szemszögből 2001-ben. Bocsák Miklós újságíró.
13: 86-ban ugye Mezeinek mennie kellett a csapat fele külföldre szerződött, de nem is szívesen jöttek haza, hiszen őket is égette a pír a 0-6 miatt. De nagyon érdekes, hogy Détárla is a napokban nyilatkozta, hogy ő mind a mai napig nem tudja, hogy mi történhetett, mert az nem volt normális, ami azon a mérkőzésen velük történt. Én két könyvben megírtam egy verziót, ami a doppingolásról, illetőleg a doppingolás hiányáról szólt. Akkor még egyébként egy csomó dolog legális volt, ami ma már nem. Hisz volt a vérdoppingtól kezdve egy csomó olyan dolog, ami azt a pluszt megadta, ami kellett ennek a csapatnak. Mi lelkileg voltunk éretlenek az ilyen nagy megmérjetésekre, elsősorban a tudásban még akkor partnerek voltunk. Azt a pluszt viszont vegyél be egy C1000-es tablet, tehát egészen máshogy mész ki teniszezni.
11: De azért azt nem mondjak, hogy azért volt jó a magyar válogatott, mert doppingoltunk.
13: Azért hozta magát, mert megkapta azokat a szükséges segédeszközöket, amik egy jó ideig még legálisak is voltak.
11: Hát magyarán magunktól sosem voltunk annyira jók, mint amennyire látszott, hogy jók vagyunk.
13: Ugye a második helyen álltunk a világranglistán 1985-ben, és legyőztük a brazilokat, és ugye a hollandokat idegenbe megvertük, úgy jutottunk ki a világbajnokságra, tehát az egy jó csapat volt, és az a 0-6 az irreális eredmény volt. Tehát abban a 0-6-ban közre kellett játszani egy csomó hibának, mégpedig ilyen hibának. Tehát lehetett például felkészítés alatt is erősítő szereket használni, csak ezt át kellett volna menteni. Aki jól mentette át, az erős maradt. Egy ilyen sorozatmérkőzés, aki rosszul, az összezuhant. Nem a játékosok voltak 6 góllal gyengébek, és erről mind a mai napig nem merünk beszélni. Hogyha azt elmondtuk volna, akkor az önbizalmunk se csükkent volna ilyen mélyre, hiszen ha nekünk 87-ben megmondják, hogy azért kaptunk ki 6-0-ra, mert nagyon, de nagyon elszúrtunk valamit, és nem azért, mert ennyire gyengék vagyunk, akkor lehet, hogy 87-ben máshogy kelünk fel a földről.
1: Sajátságos vélemény, annyi szent. Befejezésül Mezei András következik. Egy író, aki válaszolt Vég Antal Gyógyíthatatlan című könyvére a mexikói világbajnokságot követően.
14: Én azt gondolom, a könyve megírásának hátterében egyrésztről az állt, hogy nem bírta ön elviselni azt, hogy nagyon sokan nem engedik meg a futballválogatottnak, hogy kudarca legyen.
15: Igazságtalannak tartottam mindazt, amit Mezei Györgyel művelnek, mindazt, amit a labdarúgókkal művelnek, mert mindazoknak, akik a labdarúgásból jól megéltek, mindazoknak, akik a kudarcból hihetetlen pénzeket is tudtak szerezni más kárán, a legkevésbé úgy láttam a labdarúgás volt fontos. Van benne egy adat. 1983-ban 24. helyen állt a magyar labdarúgás Európában. Sikerült az első, második helyre fölhozni ezt a csapatot, és bekerült a világbajnokságba. Na most itt jön aztán a magyar mentalitás, hogyha valami sikeres, épp oly veszélyes, hogy majdnem veszélyesebb, mintha sikertelen. Minden más csapattal egyszer az életben megtörténik. Egy katasztrofális vereséget szenvedtek az oroszoktól. Ez a mentalitás, amely kis siker esetén már mindjárt azonnal a sajtó teljes segítségével a legnagyobb sikert jósolja, abban a pillanatban, hogyha nem éri el ezt a legnagyobb sikert, sőt valami kudarc éri, ami minden csapatot ér egyszer, akkor tövistől kell kivágni az egészet, akkor lássuk, Uram Isten, mire megyünk ketten, tönkre kell tenni. Na most azt a csapatot, amit nagy nehezen összeszedett, nem voltak benne különösebben zseniális játékosok, de mindenki tudta a szerepét. Hihetetlen munkával, a közösségi érzés erősítésével megcsináltak, megszerveztek. Egyszer lerobbant, egyszer kudarcot szenvedett, de kijutott a világbajnokságra, nem szabadott volna tönkretenni. Hiszen tönkretették, ugye? Azért írtam ezt a könyvet, hogy valamiképpen nem a veszett fejszennyelét, de megmenteni azt a csapatot, amely jobb volt, mint a magyar labdarúgás, amely mutatott valamit, ami egy edzői kiválóságnak is az eredménye volt, és eredménye volt annak a 11 embernek. Na most Mezei akkori véleményem szerint is becsületesen végezte a munkáját, méltatlanul érte. A kiközösítés az, hogy szégyen szemre, de nem az ő szégyenére el kellett távozni a Magyarországról, ugye.
0: Az utolsó megszólaló Mezei András író volt, aki Vég Antal író Gyógyíthatatlan című könyvére válaszolt, és aki védelmébe vette Mezei Györgyöt ebben a 2000-ben készült rádióműsorban.
16: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
17: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
16: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
18: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
16: Hajrá, magyarok!
18: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Zajlik a 23. labdarúgó VB, amelynek egyik rendezője Mexikó. Ez már a harmadik foci világbajnokság itt. Ezek közül egyen szerepelt a magyar válogatott 1986-ban, 40 éve. Hát, az sem szép emlék, de legalább ott volt. Mert az 1970-esre nem tudta kvalifikálni magát, majd a mostanira sem. Hát nem akarok senkit elkeseríteni, de a történelmi hűség kedvéért elevenítsük fel, miért nem szerepel a válogatottunk a most Mexikóban is zajló világbajnokságon.
2: A magyar labdarúgó válogatott Írországban vág neki a világbajnoki selejtező sorozatnak. A bal oldalon Sallai kéri el, mellette zárkózik Kerkez, Sallaival szemben Smorix, jön egy beadás a bal oldalról. Ez Vargának nem jó, de Hörti fejelte ki a 16-oson kívülre, Stice visszaemeli, Varga helyzetben, és gól, gól, gól, mert megadja a játékvezető a mérkőzés második percében. Előnyhöz jut a magyar együttes Varga Barnabás góljával. Ebből alig, hanem beadás lesz, Szoboszlai középre emeli, aztán a fés, gól! Gól! A magyar válogatott gépgólos előnyben Sallai fejes góljával. Ír szabadrugás, 49. perc, Manning ballal, kapura azonnal, Dibusz öklözni tudta csak, Smodix visszafejeli, még egy fejes, ott a helyzet, és gól! Szépítenek az írek a mérkőzés 49. percében. Egy lövés, arra biztatják Johnstont, ő nem vállalta el, Manning újabb beadása, kapu elég fejes és a gól. Nem hiszem el. Egyenlít Írország ide góljával a hosszabbítás 3. percében.
3: Nagy Zsolt középet teszi, Varga, gól, gól, gól, gól, vezetünk! Ez egy óriási portugál helyzet, és ezek szerint nincs les.
4: Sajnos nem volt les.
3: Sajnos nem volt les, úgyhogy akkor egyenlít a portugál válogatott. Cristiano Ronaldo neki fut, megtorpan, jobban fogja ellőni. Aj, de kár! A jobb alsóra megy Tóth Balázs, a jobb alsóra megy a lövés, és befér a labda, valahogy befér a labda. Tóth keze és a kapufa között vezet Portugália.
5: Vitális-e kikapja a kezéből, Trinko kezéből a labdát, és elvégzi gyorsan a szabadrúgást, így a jobb oldalon Négo robotolhat. Négo beadja középre, ott a helyzet, gól, gól, gól, egyenlít a magyar válogatott.
3: Na most Feri, adja magát a kérdés, hogy vissza az eredeti forgatókönyvhöz, vagy az utolsó 5 perce, mert hogy ennyi van még a rendes játékidőből, de majd mindjárt portugál lövés, nem hiszem el! João Cancelo a 16-os vonaláról! Hát föl se kell tenni a kérdést, hogy kockáztassunk, vagy sem. Eladott labda magyar részről, Cancelo pedig jobb lábbal a bal alsóba, 16-ról. Óriásit küzdünk azért, hogy kiegyenlítsünk. Egyetlen perc telik el, vagy épp, hogy talán 2, és Cancelo újra betalál.
2: Stice veszi át. Aztán a bepassz az, mintha les lett volna. Lukács helyzetben is, Lukács gól! És kivárok, hogy nem volt les, de nem emelkedik a zászló. Lukács Dániel első válogatott gólja Örményország ellen az 56. percben. Megtalálta a jobb alsó sarkot Lukács Dániel, és ezzel előnyben a magyar válogatott.
6: Dárdai ott a felező vonalnál, nem tudják átjátszani, Dárdai jól teszi középre, Szoboszlai megy, Dárdai is mellette, de érkezik ott még Nagy Zsolt, aztán Gruber visszahúzza a bal lábára, erre számítottak talán, most Dárdai lövi középre, ott van még Gruber belövi az elé kerülő labdát, és ezzel eldönti a mérkőzést. Dárdai az érdem, aki itt a félpályánál megszerezte a labdát, hogy az utolsó percekre jött be, hogy Tóth Béla is mondta, a védelmet erősíteni, de végül is így egy gólpaszt adott, középre lőtte a labdát, a labda pedig odavágódott Gruber Zsombor elé, aki ballal mintegy 5,5 méterről belőtte a labdát a kapu bal oldalába. Ezzel most már azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy a magyar válogatott megnyerte ezt a mérkőzést.
4: Jöhet majd Szoboszlai Dominik szabadrúgása, vagy te sarokrúgása. Jön is középre. Ellenfelé gól! Vezetünk! Vezetünk Szalai Attila a hosszú saroknál! De jó szöglet volt, Szalai meg egész egyszerűen ott állt, és ha már ott állt, akkor a 9. perc legelején bebólintotta a magyar csapat vezető gólját. Persze ne feledjük, vezettünk mi a portugálok ellen a Puskás arénában is, de hát ez egy nagyon jó dolog. 0-1. Szemédó 30 méterre a magyar kaputól. Megint kénytelenek visszajátszani a labdát, de egyébként az utolsó ember Vitinha is körülbelül 25-30 méterre van a magyar kaputól. Ebből akár egy jó kontrát is lehet vezetni, ha labdát szerzünk. Most például Vitinha nagyon jól teszi be a 16-oson belül, de Szemedó középre teszi, Ronaldo érkezik, és egyenlítenek a portugálok. Hát Ronaldo megint betalál a magyar válogatottnak. Ez a 8. gólja sajnos a magyarok ellen. Szöglet után szereztük a gólunkat Szalai Attila révén, és Szoboszlai megint ezúttal áttíveli a labdát Bólának. Bóla kapásból! A 16-osról pattogott a labda, egy méterrel ment körülbelül mellé, de ez is egy jó variáció volt. Egy csel, aztán még egy csel, egyelőre nem kerül beadó helyzetbe Pedro Neto. Most középre teszik a labdát, 20 méterre, most már 25-re a magyar kaputól, megint vissza a bal oldalra Pedro Neto a 16-os vonalának környékén Nuno Mendesnek hátra. Ó, ez nagyon nagy baj, 2-1 Portugáliának, és megint Cristiano Ronaldo. Gyönyörűen felpörgették a játékot, Nuno Mendes beadására pedig érkezett Ronaldo, és 5 méterről 45-23. Percben nem sokat kellett volna már kibírnunk, de sajnos Ronaldo megszerzi a magyar csapattal szemben a 9. gólját. Nuno Mendes visszakapja, most baj lehetne, és baj is lehet akár, mert hogy a jobb oldalon Pedro Neto, bal oldalon Pedro Neto befelé cselez, Ruben Neves kapja, kénytelen hátra tenni, de Ruben Dias lőhet, lő is, kapufa! Ajjaj, a magyar bal oldali kapufát durrantott a telébe Ruben Dias, nagyjából 22-23 méterről bizony-bizony Ruben Dias kapufájával akár 3-ra is nőhetett volna a portugál gólok száma, de szerencsére nem nőtt. Egy lövés, megint kapufa, ugyanott! Ezúttal pedig, ha jól láttam, akkor Bernardo Silva volt az, aki nem, Bruno Fernandes, aki eltrafálta a kapufát. João Félix teszi hátra pont Vitinhának. Szemédó, Ronaldo 18 méter jobb oldalon, még inkább kiteszi a labdát Francisco Conceição. Vele szemben Kerkez, ballal Benyesi. Oj, mit védett Tóth! Mit védett Tóth! Egy nagyszerű fejes volt João Félix-től 5 méterről. Tóth Balázs pedig óriásit védett. Nuno Mendes. Ő is eladja, Sallai középen. Hát félpályáról ráíveli Sallai! Épp hogy mellé ment, de egyrészt ez egy bátor gondolat volt, másrészt pedig technikailag sem volt ez rosszul kivitelezve. Vagány dolog volt ez, és egy pillanatra azt is lehetett látni egyébként Diogo Costa mozgásán, hogy ő sem biztos benne, hogy ebből nem lesz gól. Kerkez kapja a labdát. Most íveli középre, ott a helyzet! Kapufa! Nem igaz! Megint Szalai fejet lepattant, és a visszapattanóra már nem tudtunk odaérni. Szalai felíveli a labdát, Varga felé, Varga lefejeli a jobb oldalra. Lukácsnál, Lukács Tavaressel szemben, Lukács befelé cselez, aztán lefelé húz az alapvonal felé. Középre dugja, átlépjük a labdát, egy Szoboszlai! 2-2 a hosszabbításból! Varga átlépte a labdát, és a hosszún érkezett Szoboszlai. Lukács beadása után a 90+1. percben egyenlítünk, de most nagyon oda kell figyelni! Vitinha íveli középre, baj van, de nincsen baj, jól van, João Félix gyenge ballábas lövését nem okozott gondot, nem okozhatott gondot Tóth Balázsnak.
7: elrúgja Dárdai Márton, és vége van! Vége van, Portugália nem jutott ki, a magyar válogatott pedig 2016 után újra pontot tudott szerezni Portugália ellen, ráadásul idegenben, ugyanis Portugália-Magyarország 2-2.
8: Kerkez a Szoboszlai középre, Varga feje, gól! Tudatosan középre ível, persze, 33. perc végén, mert tudja, hogy Varga Barnabás nem tud hibázni fejjel.
5: Nem lenne rossz, hogyha a Keller esetleg rossz ütemben mozdulna ki, és ott valaki be tudná fejelni közvetlen közelről, de akkor jön az újabb Szoboszlai szöget, ezúttal Kerkeznek egy kis szöglet, Kerkez visszaadja Szoboszlai, élesen gól! Gól! Vezet a magyar válogatott a mérkőzés harmadik percében Lukács Dániel góljával! Egy szöglet variáció után Szoboszlai élesen tette középre, talán kapura lőtte, és Lukácson tovább pattant, becsapva ezzel Kelehert. Megvan a vezetés a mérkőzés elején. Megint itt van a gyors vezetés az írek ellen. Lukács Dániel második válogatott beli góljával.
9: Most viszont kihívták a VAR videóhoz, úgyhogy sajnos baj lehet.
10: A norvég játékvezetőt lehetséges büntető miatt kiszólították a VAR monitorhoz, és a visszajátszás alapján hát lehet, hogy Szalai megrúgta Okbene lendülő lábát.
5: Az ér még vár, hatalmas a fügyszó a stadionban, nő a nyomás Dibuszon is, de nő a nyomás Peroton is, azt hiszem. Jön a sípszó, Perot neki fut és belövi a jobb alsóba. Dibusz érezte az irányt, de sajnos Perot lövése utat talál a magyar kapuba. A 15. percben egyenlít az ír válogatott Magyarország ellen.
10: Visszafejelni a labdát Varga, Varga visszakapja Kerkeztől, ott van még Szoboszlai, leveszi a földre a csapatkapitány. Kerkez, Schäfer, na még most egy nagy lendület, az talán magyar helyzet kialakítással járna. Kerkez be a 16-oson belőre, Varga lő, és gól! Mekkora gólja! Megint vezet a magyar válogatott a 37. percben! Puskás díjat neki! Varga Barnabás! Hát micsoda gól volt ez!
5: Azaz feljátsza a támadósorba, ott Perot és Kenny játszanak össze, aztán Kalen mellől Orbán tisztáz, de visszakerül Azazhoz. Egy mélységindítás Perot felé, Perot átveszi, Perot helyzetben és átemeli Dibusz fölött, és ez már sajnos nem volt les, egyenlít az ír válogatott a 80. percben.
10: Meddig engedi még az eszkosz a norvég játékvezető? Még mindig engedi, letelt a hosszabbítás, Keleher visszaemeli, ott a 16-oson belül egy csúsztatás, nem hiszem el, gólt szereznek az írek, ilyen nincs, gólt szereznek az írek, hát ezt nem hiszem el, ilyen nincs, atyavilág, ilyen nincs.
5: A 96. percben letelt az 5 perces, a jelzett 5 perces ráadás, és tovább csúszott a labda valahogy, oda került Perot elé, már megint Perot elé. Hát ez...
10: Hát leforrázva ülünk itt.
1: Emlékeznek még az adás korábbi részére, amikor először nem tudta kvalifikálni magát a válogatott a VB-re, akkor azt 1970-ben Mexikóban rendezték. Viszont akkor a csoportban Írországban 2-1-re nyert, Dunai Antal és Bene Ferenc góljaival, míg hazai környezetben 4-0-ra ütötte ki a csapat Írországot, akkor Harmosi Zoltán, Puskás Lajos, Kocsis Lajos és ismét Bene Ferenc volt eredményes. Azóta Írország kicsit sem lett jobb, de ennek a mondatnak a második felét nem mondom ki, úgyis tudják, mire gondolok. Inkább röviden összefoglalom a magyar foci és a most is világbajnoki rendező Mexikó viszonyát. 1968-ban Mexikóban szerezte a harmadik olimpiai aranyát a foci válogatottunk. Az 1970-es világbajnokságra története során először nem kvalifikálta magát. Az 1986-os VB-n egy győzelemmel és két vereséggel nem jutott tovább a csoportjából, de legalább ott volt a legjobb 24 között. Míg a mostani VB-re úgy nem tudta kvalifikálni magát, sőt még a pótselejtezőt sem érte el, hogy 16 csapat képviseli Európát. Reméljük a negyedik mexikói világbajnokságon majd ott lesz a válogatott, de az sem baj, ha már korábban is kijut egy világbajnokságra. Na de hát ez a jövő, reméljük, hogy nem a távoli jövő, a visszajátszás viszont a múlt műsora, és mára búcsúzik is. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
0: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
12: Köszönöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A stúdióban Feszkó Tamás. Szívesen mondanám, hogy melyik csapatnak a vezetőedzője, de ez most éppen nem aktuális pillanat. Hogy vagy?
13: Sok szeretettel köszöntöm is a rádióhallgatókat. Köszönöm a meghívást, Tibi. Jól, köszönöm szépen. Ugye utóbbi napokban a pihenés volt a fő, a gyermekeimet töltöttem az időt, és ugye múlt héten BL döntő lázba égtünk mi is.
12: Egy picit menjünk vissza az életed korábbi szakaszára, mert nagyon sokat nyilatkoztál mérkőzés előtt, mérkőzés után, jártál az M4 sportban is, de rólad viszonylag keveset tudunk. Amit én tudok, hogy játékosként megfordultál ugye Tiszalökön, Ibrányban, Nagykállón, Rakamazon, Újfehértón, a Kisnyíregyházánál, illetve Kemecsén, és csináltam egy ilyen geográfiai összesítést ezekről a településekről, és kiderült, hogy ezeknek azonos tulajdonsága, hogy nincsenek messzebb Nyíregyházától, mint 33 kilométer. Ami azt feltételezteti velem, hogy úgy tervezted, hogy akár kerékpárral is el tudja ugrani egy edzésre. Szóval, hogy azt a környezetet jártad be, és hogyha ezeket a településeket egymás közé is hasonlítom, egymás között, egymással, akkor Újfehértó és Tiszalök van a legmesszebb, az 37 kilométer, de ez így bejárható. Szóval, hogy milyen focista voltál kezdetben?
13: Ugye 10 éves korom óta a Nyíregyház utánpótlásban nőttem fel. Ugye az első évektől kezdve az utolsóig csapatkapitányként a barátaim között, hiszen elmondhatom nagyon büszkén, hogy most már 38 éve ennek, és abból a szpari utánpótlás csapatában van a baráti köröm. Megmaradtunk úgy hatan, heten, és ez tényleg, amikor összeülnek a családok, és beszélgetünk arról, hogy akinek mikor van, mióta van felesége, ők olyan 15-20 éve később jöttek az életünkben, mint a baráti körünk. U17-ben, U16-ban, U17-ben inkább utánpótlás válogatott kerettag lehettem többször is. Sajnos ott jött egy komolyabb sérülés, amiért ki kellett hagyjak egy évet. Amire büszkénk vagyunk még, ugye akkor a versenykiírás az úgy szólt, hogy ha a felnőtt csapatod NB1-es, akkor az ifi és a serdülő csapat NB1-es, és ugye a Spari feljutott, így mi serdülőként a NB1-es bajnokságba szerepelhettünk, és ősszel az óriási szó volt, hiszen 15 meccsből 11-et nyertünk, 4 döntetlenünk volt, 8 gólt kaptunk, akkor középhátvédként játszottam, úgyhogy arra nagyon-nagyon büszke vagyok.
12: Akkor is ilyen alkatod volt középhátvédként? Mert kézilabdában ilyen beálló alkatod.
13: Most már igen, de amúgy ugye nálunk Tóth János vezette sportiskolába, a foci suliba, kézilabdáztunk is, tehát megyei második lett a foci csapatunk, úgyhogy csak tesi órákon volt egy kézilabda. Ott irányító voltam, tehát akkor még más alkattal rendelkeztem.
12: Mikor dőlt el fejben nálad, hogy az edzőség lesz az utad?
13: Na, ez nagyon jó kérdés, hiszen mint mondtam, ugye csapatkapitány voltam mindig az életem során a utánpótlásban, után felnőtt csapatoknál is, és ugye a Vasvári gimiben, ahol játszottam, ott is a pont egy sérülésből jöttem vissza, ott Szalka Géza tanár úrnak kellett segíteni az edzősködésben, hiszen ő atléta szakember volt. Utána a Nyíregyházi főiskolával, akkor keresztalag műtétből jöttem vissza, ott a harmadikos, negyedikesek voltunk, és ott is már edzősködtem, hiszen ott is nagyon jó baráti körünk volt. Megnyertük az egyetemi főiskolás bajnokságot, úgyhogy arra nagyon büszkék vagyunk, azóta előtte másodikok lettünk, úgyhogy két olyan év volt, ami ezüst és aranyérem, ami azóta se volt Nyíregyházán.
12: És aztán megszerezted először ugye a szokásos létre szerint a B-licenszet, aztán A-licensz, aztán Pro-licensz, és a tisztelő kiifjúságiaknál kezdődött a pályafutásod, majd jött a nyírsuli nagyecsed Ebes, és tulajdonképpen a nyíregyházi másodedzőség volt az első olyan, ami már azt vetíthette előre, hogy belőled aztán igazán NB1-es edző lesz. Majd jött a Balmaz, és a Balmazújváros milyen sajátságos helyzetek fordulnak elő, meg a sors hogy ismétli magát, akkor, amikor átvetted, az utolsó helyen állt. És ugye kellett neked 2,5 év ahhoz, hogy feljutasd a csapatot. Ott már ott is érezhető volt, hogy te például közönségkedvenc leszel, vagy te például gyökeresen megváltoztatod a taktikai elemeket, majd erre később visszatérünk, hogy miért kérdezek erre, illetve, hogy az öltözőt megnyered. Ugye azt mondják, hogy az edző attól edző, hogy megnyeri az öltözőt, és akkor kezd majd rálépni a távozás mezeire, hogyha elveszti az öltözőt.
13: Na, mielőtt a kérdésedre válaszolok, ugye nagyon jó volt hallgatni, hogy felsoroltad a oldcsapataimat, és ezen bejutnak az emlékek. Ugye amikor NB3-os edző voltam, akkor volt a UEFA, vagy most is van az UEFA-nak amatőr Európa bajnoksága, amit ugye az NB3-os csapatokra volt kiírva. Mi megnyertük a magyarországi selejtezőt, ugye mi képviseltük Magyarországot, és a elitkörben a előző éves bronzérmes Csehországot és 5. Németországon túllépve bejutottunk a Európa bajnoki döntőbe, ahol bronzérmes szereztünk Spanyolország és Olaszország mögött, úgyhogy az is nagyon nagy élmény volt, és az volt az első olyan lépés, hogyha kérdésedre be akarom szőni ezt a választ, hogy azt éreztem, hogy a profi világ azért az kézzelfogható, és tényleg jobban szeretnék ott dolgozni, de ahhoz nagyon-nagyon sok tényezőnek össze kellett jönni. Különösen itt gondolok arra, hogy ha Pajkos János nincsen, akkor aki nem vagyok, szerintem most nem ülök itt veled, mert ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy egy meccset le kellett, hogy scoutolják neki, és amikor beszélgettünk arról, hogy mit láttam, meg elküldtem az anyagot, akkor mondta, hogy ő még ilyen anyagot nem látott, és...
12: Pedig még mesterséges intelligencia se volt.
13: És az így indult el, hogy Balmazújvárosba ő odavett maga mellé pályedzőnek, és ugye utána Nyíregyházán pályedző, és úgy vissza Balmazújvárosba. Soha nem szerettem volna én a közönségkedvenc lenni, a csapatomat szerettem volna, hogy a szeressék a szurkolók, ahol mi az kell minden csapatnál, hogy lássák a szurkolók, hogy első másodperc, az utolsó másodpercig küzdenek, és mindegy, hogyha a vereség is a vége, mert ugye a labdarúgásban van 3 eredmény, bármennyire is jó egy csapat, vagy bármennyire csak győzni akar mindenki, de ha azt látják

0: megverték, kétszer is legyőztek Ajkán minket ebbe a másfél évbe. A legelső az a negyedik, talán a negyedik mérkőzésem volt a kispesti kispadon. Az volt nagyon-nagyon döntő fontosságú, hogy hiába kaptunk ki, előtte nyertünk két mérkőzést, a szurkolók leutaztak Ajkára, és ugye látták, hogy mindenféleképpen nyerni szeretnénk. Volt egy meg nem adott gólunk, és a mérkőzés után ugye nagyon nagy biztatás volt részünk, ami óriási lökés volt, visszagondolva erre a másfél évre.
1: Itt mondták a szurkolók, hogy Ajkáról ki se fogy a nóta.
0: Igen, igen. És ugye most a feljutási évben is azt hiszem a harmadik forduló volt Ajka, vagy negyedik, itt is az elején találkoztunk velük, hasonló forgatókönyv volt. Talán a legjobb mérkőzésünk volt, hiszen azt pont tudom, hogy 4,8-as XG-nk volt, ami óriási szám, és mégis 1-0-ra ki tudtunk kapni, de ezen a mérkőzésen is ugyanazt a pozitív visszajelzést kaptuk, és tényleg örök annak, hogy a szurkolóink mindig elismerték a munkánkat, meg azt, hogy tényleg mindent megteszünk a klubért és a címerért.
1: Veszkó Tamással beszélgetünk, aki feljutatta az NB1-be a Balmazújvárost, viszont jött egy megkeresés egy nagy múltú klubtól, és hát vélhetően nem nagyon tudtál nemet mondani erre a hívásra.
0: A Balmazújvárosi 2,5 éve szenzációs volt, hiszen az egy nagyon-nagyon-nagyon jó öltöző volt, nagyon jó emberekkel. Mindenki azt mondom, pályája elején járt, nagyon kevesen mutatkoztak be NBA-be, aki játszott, az is egy 5-6 mérkőzést, és megfogalmaztam azt a közös célt, hogy legyen NBA-es a csapat. Nem biztos, hogy mindig hittek benne, vagy először hittek benne, de utána hitt benne az öltöző, és megcsináltuk. Szerintem az egy jó, tényleg sportöltelem volt Balmazújváros életében, és nagyon nagy dolog. A MTK megkeresése az mondhatom azt, hogy nagyon szíven ütött, hiszen óriási dolog volt, hogy a MTK Budapest rám gondol, hiszen Magyarország egyik legpatinásabb klubja, a második legsikeresebb klubjáról beszélünk, és volt az az öltözöm, azok a játékosokkal, emberekkel, akik a szívemhez nőttek. Talán életemben először hoztam olyan döntést, amikor az eszemre hallgattam, és nem a szívemre.
1: Gondolom nehéz volt ott hagyni egy bajnokcsapatot és elmenni egy nagyobb klubhoz, NB2-be.
0: Nagyon nehéz volt, főleg azért, amit most mondtál, hogy én azért dolgoztam, amikor NB3-as edző voltam, hogy NB2-be kerüljek, amikor NB2-be, akkor azért, hogy NB1-es edző legyek, és mindig mondtam, hogy nekem biztos, hogy fel kell jutassak egy csapatot azért, hogy NB1-es edző legyek, mert ugye soha nem volt mögöttem senki, csak az eredmények. Viccesen az MTK-nál pedig azt kellett mondjam, hogy két csapatot kellett az feljutassak, hogy NB1-es legyek, de nagyon jó döntést hoztam, hiszen az MTK-nál is nagyszerű embereket ismertem meg. Kiváló játékosokat, mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok velük.
1: Hát sőt, hát volt, akit vittél magaddal a későbbi klubjaidhoz.
0: Hát igen. Ugye a Gengelicki, Gergőz, Baki, Ákost Nyíregyházára is vittem magammal. Ugye ide is szerettem valami, de kettőjüket hozni a Honvédba. Gergő úgy döntött, hogy ő már családot választotta, de Ákinak nagyon örülök, mert a Honvéd szurkolók nagyon imádják, a klubvezetés nagyon szereti, hiszen olyan vezéregyéniség mind az öltözőben, mind a pályán, akire minden edzőnek szüksége van.
1: És amikor már NB1-es volt a csapat, akkor, ha jól emlékszem, a hetedik helyen állt az MTK Budapest, amikor megköszönték a tevékenységedet. Ezt azért ne taglaljuk különösebben, mert most is megköszönték a tevékenységedet a Budapest Honvédnál, és nem feltétlenül tudjuk, talán te sem tudod mindenre a magyarázatot. Úgyhogy lépjünk tovább a Diósgyőre és a Nyíregyházára. Megint visszatérek erre a geográfiai térképre, hogy mi mitől van mennyire messze. De ami hasonlóság, hogy Diósgyőrben is megszerezted a szurkolókat, ugye a mezőkön hátul ott van egy kis szurkoló logója, illetve hát Nyíregyházán sem voltak ellenségek a szurkolók.
0: Ugye amikor Diósgyőrbe igazoltam, Diósgyőri barátom megkérdezte tőlem, nem tudom, mondhatom-e így, hogy te most vagy nagyon-nagyon...
1: Idióta vagy?
0: Igen, köszönöm a szót. Nem ezzel szóval, de igen, hasonló szinonimája volt. Vagy nagyon nagy képű, hogy nyíregyházi lakosként, nyíregyházi érezeműként Diósgyőrbe jössz edzősködni, és én mondtam, hogy én nagyon bízom benne, hogy az eredmények meg a mutatott játék fogja meghatározni az én itt létemet, nem pedig azt, hogy honnan származom és hol élek.

0: utolsó helyen vettem át a Diózsőrt is.
1: Úgy szoktad.
0: És ugye a Covidig először benn maradtunk, ugye sikerült a bennmaradás, nem volt az a probléma, tényleg a tavasz folyamán, és ugye sajnos akkor jött a Covid, a Covidig szárnyaltunk, hiszen a téli játékozási időszak az nagyon jól sikerült, minden posztra már két játékosunk volt, meg volt a versenyhelyzet a csapatba kerüléshez, és ugye a 9 mérkőzés ment le, és azon a 9 mérkőzésen mi szereztük a legtöbb gólt és a legtöbb pontot. Sajnos a Covid időszakot azt rosszul menedzseltük le, mi nem voltunk ilyen helyzetben, és nem volt rutinunk benne, ezért visszacsúsztunk a tabellán, hiszen a Covidig már arról beszéltünk, hogy szeretnénk elérni a nemzetközi kupát jelentő helyeket, és pont egy Diózsőr mezőköves mérkőzés jött volna egy borsodi rangadó, ami már csak 2 vagy 3 ponttal volt előttünk a mezőköves, és ha megelőztük volna ők, ha nyerünk, akkor megelőztük volna őket, és nemzetközi kupá induló helyre léptünk volna előre.
1: Aztán jött a Kisvárda, ott pedig érdekes körülmények között lettél edző, hiszen tulajdonképpen meccset nézni mentél oda, hogyha jól emlékszem, amikor igen, nem volt állásod.
0: Igen, még az előző kérdésedre visszatérve, hogy a Nyíregyháza, ugye nyíregyháziként Nyíregyháza nekem órási dolog volt, hogy odaérhettem a vezetőedzői posztra. Sajnos nem tudtam megélni, hogy Nyíregyháza a spari edzője, hiszen Balmazújvárosban voltak a hazai mérkőzéseink, és nagyon kevesen látogattak el, és az nagyon jó lett volna, hogyha Nyíregyházi stadionba is tudok vezetőedzősködni. Az biztos, hogy ahogy édesapám annó kivitt engem a óvodásként a spari meccseire, ugye én is a gyerekeimet, mind a lányaimat, mind a fiamat természetesen kihordtam, úgyhogy ők nélkülem is ott vannak azon a spari mérkőzéseken, amikor nekem éppen bajnoki mérkőzésem van.
1: Kisvárda?
0: Kisvárda, ugye Attila már előtte is megkeresett egy-két alkalommal, és pont a Miskei Attila barátom hozta Sallai Rójnak a mezét a lányomnak, amiért kimentem megnézni, valamint kíváncsi voltam a Volt Diósgyőri utánpótlás játékosaimra, akiket a felnőtt csapatba felkaroltunk, felhoztunk, hogy mit fejlődtek, valamint Kisváron is, már akkor is nagyon jó NB3-as csapat volt a fiatal játékosok, és ezután a mérkőzés után Attila megkeresett, hogy az utánpótlásban lenne egy hely, ami igenis felkeltette az érdeklődésemet, hiszen nemzetközi dolgokkal kapcsolatosan indult ez a történet.
1: Tecskó Tamással beszélgetünk, akivel ezt az interjút 2024. decemberre óta készítjük elő. Amikor hírét vettem, hogy a Budapest Honvéd edzője lesz, akkor fölhívtalak, és mondtad akkor, hogy Tibi, várjunk még egy kicsit, még nem írtuk alá, stb. És utána még 7 kötőjel 10 alkalommal próbáltalak becsávítani a stúdióba, de valahogy nem jött össze. Hogy álltál neki a munkának? Tehát egy tök utolsó csapat, ilyen múlttal, mint a Honvéd, olyan háttérrel, olyan szurkolókkal, annyi éremmel, annyi serleggel, kupával. Mi volt az első dolgod?
0: Ugye nem rajtam múlt, hogy nem jutott be másfél éven keresztül, amíg a Honvédnál dolgoztam. Először is órás megtiszteltetés volt, hogy egy ilyen nagy múltú klubhoz tényleg oda tudok kerülni. Ez tényleg felemelő érzéssel töltött el, valamint órás motiváció is volt számomra. Az, hogy mi volt a múlt, azzal próbáltam nem foglalkozni, hiszen én is a Nagy Anti Garaba, Sallai, Détári, Dajka, Gyimesi, Sikesdi, Andrus Józsi csapaton nőttem fel, ugye nem csak a Honvéd, hanem a válogatott is, ugye akik kint voltak Mexikóba utoljára, tehát gyerekként szurkoltam nekik, és tényleg példaképek voltak, még a mai napig is. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség, plusz motiváció, valamint tényleg egy olyan szituáció volt, amit mindenféleképpen szerettem volna megoldani. Amit mondtam, tehát a múltan próbáltam nem foglalkozni, hanem csak a jelenre koncentrálni, hogy legyen sikeres jövő. És ugye a utolsó helyzet csapatoknál azért már van rutinom, ugye ahogy mondtad, a Balmazújvárost, és ott vettem át, és tényleg az nagyobb bravúr volt bent tartani, ott csak 11 mérkőzésünk volt, és 8 pont volt a hátrány, jelenlegi a Honvédnál, amikor átvettem, 15 mérkőzésünk volt, és 3 pont volt a hátrány. Úgyhogy a cél az volt, hogy minden hamarabb ütőképes csapat legyen, legyen stabil, de a legnagyobb meglepetés számomra az volt, amikor az első edzőmérkőzés ugye le volt kötve az akkori őszi első Kozám is lenne, és nyertünk, és láttam a játékosaimon azt a felszabadultságot, és azt az örömöt, hogy ugye egy fél éven keresztül alig nyert a csapat, és hogy elhitték azt, hogy tudunk nyerni bárki ellen, hiszen őszi utolsó játszott az őszi elsővel, és nyertél.
1: És az MTK korábbi edzője az MTK későbbi edzőjével.
0: Igen. Igen. És ott már elindultunk, és tényleg az a stabilitás, amit ott lefektettünk az első két hétben, az szerencsére jellemezte a csapatot folyamatosan, hiszen ebben az évben a legkevesebb gólt kaptuk, még hogy az utolsó mérkőzésen, ugye ott, amikor már nem azzal a csapattal játszottunk, akikkel folyamatosan, akkor is kaptunk 4 gólt, mégis a legkevesebb gólt kaptad az egész bajnokságban, valamint a tavasz idénben is.
1: Hogyha a mutatókat nézem, akkor az utóbbi időszakban a 10 legfontosabb mutatóból, ha jól emlékszem, 7-ben a Budapest Honvéd volt az élen.
0: Igen, ebben teljesen igazad van, hiszen mind a támadó statisztikákban, mind a védekező statisztikákban, a döntőkben ott voltunk, tehát teljes mértékben a legelsők voltunk. Támadó statisztikákban a Vasas a tavasz végére fölénk nőtt, viszont ugye mi a kupára is koncentráltunk, tehát azért meg kellett osztani a bajnokságban a figyelmet a kupára is. Szerencsére a tavaszi mérkőzések alapján 8-9 pont általában vezettünk a feljutó helye a harmadik helyezett előtt.
1: A kupáról csak annyit, hogy 80 másodperc választott el benneteket a döntőtől.
0: Hát ez a legnagyobb szívfájdalmam, hiszen MTK-val a 4 közé nem jutottunk be, akkor még volt idegenben lőtt gól az Újpest ellen, későbbi kupagyőztes ellen. A Kisvárdával ugyanúgy kupa elődöntőt játszottam a csapat, és a 93. perc a Pakson 2-1-es állásnál kapufát rúgtunk, most pedig az, hogy tudtunk gólt kapni a 93. percben, az nagyon nagy szívfájdalom volt, hiszen abban a mérkőzésben nem volt benne.
1: Nem vagy egy kupa specialista?
0: Hát mondanám azt, hogy a kupa nem fogadott a kegyeibe, tehát még akkor idehozom az NB3-os nagyöcsedi csapatomat, akik akkor az Európa Ligában szereplő Herceg-Bandi Báféle Loki ellen játszottunk 16 közé jutásért, és a 10.-11-essel estünk ki, tehát azért mondom, hogy a kupa nem fogadott eddig a kegyeibe, de bízom benne, hogy sok munkával egyszer megadja az élet, hogy felemelhessem a csapatommal.
1: Erős Gábor a szerződésében ugye szerepelt egy olyan kitétel, hogy amennyiben feljut a Vasas, akkor automatikusan meghosszabbodik a szerződése. Én úgy tudom, hogy a tiédben is volt egy ilyen.
0: Az enyémben is volt egy ilyen.
1: És akkor most miért vagy állás nélkül?
0: Szerintem ezt nem tudom, kéne megkérdezni, hiszen amit én vállaltam, amiben tartom a csapatot, azt megcsináltam. Ugye a vezetőség 2 évet adott arra, hogy feljusson a csapat. Sikerült 1 éven belül, hiszen az öltözőben olyan játékosokkal dolgozhattam, amit a szakmai stábban olyan emberekkel dolgozhattam, akikkel megbeszéltük, hogy ez az év van, és itt fel kell jutni, nincs más, hiszen a Honvédnak nem az NB2-ben a helye. Megcsináltuk kupába, ugye azt mondom, hogy mi voltunk az egyetlen csapat, aki 3 NB1-es csapattal találkozott ebbe a sorozatba, és ugye nem kapták ki, hiszen az Algeszeg ellen 11-esekkel estél ki. Amit úgy vállaltunk, úgy megcsináltuk. Én még szerettem volna azt, hogy sikerüljön egy teltházas mérkőzés összehozni. A Vasas ellen ugye utolsó az mérkőzésen ez sikerült. Szerintem az egy kimondottan nagyon jó hangulatú és nagyon jó ritmusú NBA-be beillő mérkőzés volt. Mind a két szurkolótábor kitett magáért, mind a két csapat kitett magáért, megmutatta mind a két csapat, hogy tényleg NBA-ben a helye. Amit lehetett, én azt mondom, hogy tiszta lelkiismerettel megdolgoztunk, megtettünk mindent.
1: Edzősors?
0: Mondhatjuk azt, igen, hogy mindegy, hogy eléred a kitűzött célt, vagy nem éred el a kitűzött célt, az edzőt bármikor ki lehet rúgni.
1: A hosszú távú elképzelések mások. Talán José Mourinho mondta, hogy mindig van a csomagtartójában egy fogkefe, egy fogkrém és egy pizsama, hogyha kirúgják, és még a bérelt házát is elveszik tőle, akkor aznap éjszaka tudjon egy szállodában aludni. Hát azért nem egészen pontosan ez történt veled. De amikor az ember úgy hosszabb távra tervez, akkor gondolom, hogy megtörik benne valami ilyenkor, és most már ez nem először fordul elő veled.
0: A Mourinho ellentétben nekünk nem a klub bérelő házat, hanem saját magunknak, úgyhogy így legalább nem van hova lehajtani a fejünket. Igen, azért az első volt, ami komolyan érintett, az, ugye, amit említette az MTK-nál, hiszen 6 pontra voltunk a harmadik helytől, és 6 pontra voltunk a kieső helytől a hetedik helyen. És ugye a hetediktől rosszabbak soha nem voltunk, pont akkor csúsztunk vissza a Fradi vereség után. Úgyhogy az nagyon-nagyon megérintett. Sajnos azt kell mondjam, hogy az edző életben ez benne van, hogy nagyon kevés edző távozik úgy, hogy lejárt a szerződése, és önként, vagy kivásárolja magát, ugye, mint ahogy az elmúlt napokban történt ilyen. A legtöbb váltás, ugye, főleg Magyarországon inkább idény közben történik.
1: Érdekes, hogy ebben az időszakban, ugye Robi Keane távozott a Ferencváros éléről, Borbély Balázs távozott az Etu éléről, Hornyák Zsoltot ugye Babu Levente váltja a Puskás Akadémiánál, Révész Attila helyett Subka Attila lesz a Kisvárda edzője, illetve Sergio Navarro helyett Gert Remmel egy észt szakember foglalja el a debreceni kispadot. Hogy ez nálunk így Magyarországon ez valahogy azért egy picit furcsa, mert most az edzőt elküldöd, attól még ugyanaz a 20 pár játékos maradott. És azért olyan nagyon nagy csodákat kevesen tudnak tenni egy-egy olyan klubbal, ahová oda kerülnek egyik napról a másikra, nem? Hát egy év, másfél év, két év, két és fél év azért kell.
0: Én Sahlói Pistánban volt egy vitám, ugye ő egy statisztikát hozott fel, hogy a edzőváltás mindig dob a csapaton egy ideig. Én viszont meg azt mondom, hogyha visszanézzük az elmúlt időszakot, hogy Hornyák Zsolt 7 évig dolgozott a Puskásnál, ugye többször dobogós volt, Bognár György Pakson, az, jól tudom, 5 éve dolgozik, ugye az elmúlt 3 évben dobogós volt, nemzetközi kupába jutott ki, 2 kupát nyert. Tehát a hosszú távú munkának sokkal nagyobb hozama van, mint a rövid távon való több cserének, de itt, akár mondhatnám, itt Újpesten Nebojsa Vinyevicset is, hogy 7 évig ott volt, nyert 2 kupát, és soha nem ő volt a legjobb, legerősebb keret Újpesten abban az időszakban. De ha van egy folyamat, szerintem az mindig jobban kifizetődik, valamint ugye azért ugye én nagyon sok fiatal játékosnak próbáltam esélyt adni, mindig a saját nevelősűeknek, és ugye azért a legtöbb edzőnek, ha nincs ideje arra, hogy építsen be a saját nevelősű fiatalt, már 8-10 hónapod van, vagy max. Egy éved, akkor inkább a külföldi rutinos játékosokhoz nyúl. A magyar labdarúgásnak pedig nem ez az érdeke. Szóval, ha visszagondolok az MTK-ra, ott hiszem 20 hónapot voltam, 16 játékos mutatkozott be a saját nevelősüként a kezem alatt, Diózsőrbe 5-en mutatkoztak be, MTK-ból 3 vagy 4-en lettek válogatott játékosok, Diózsőrből ugye a Szűcs Kornél lett, itt a Honvédnál pedig másfél év alatt 14 saját nevelősű játékos mutatkozott be, nagyon bízom benne, hogy tényleg innen is lesz magyar válogatott labdarúgó, mert többen is megérdemlik majd.
1: Ha már a fiatalokat hoztad szóba, van egy ajánlás, hogy ugye 4 magyar, illetve egy olyan fiatal, aki mindig a pályán kell, hogy legyen, illetve most már a következő bajnokságtól átlagolva kell teljesíteni ezeket a perceket, és ez egy picit megosztja a közvéleményt. Neked mi a véleményed erről?
0: Ugye a fiatal játékosok bekerültek régebben is, tehát most ha nem menjünk messze, akkor Torgáles Anyi vagy Kanta Józsiék fiatalként ők már játszottak NB1-be, tehát hogyha, ahogy Sanyi mondta annól, hogyha letépem ezt az idős játékosra, akkor megkapom az esélyt. Vagy a Schäfer Andris, amikor feljött az első felnőtt edzésre, és mesélték, hogy a posztján lévő 2 idős játékosba úgy rúgott bele, hogy csak néztek, nem direkt, csak nem húzta vissza a lábát, nem ehhez voltak szokva. Tehát azért fiatal játékosoknak bizonyítani kell. Az biztos, hogy nagy előny számukra, hogy megkapják a lehetőséget. Az akadémiák szerintem azért vannak, hogy neveljenek játékosokat, és tényleg kerüljenek be. Előnye és hátránya is van, hiszen Balmazújvárosban például megéltem azt, hogy akkor az volt a szabály, hogy három játékosnak kellett kezdeni, és akkor indult el a szorzó, és ugye nem voltunk a legacélosabb csapat anyagilag, nekünk minden forintra szükségünk volt, és volt egy-két mérkőzés, amikor megkértem a képviselőurat, hogy a két mérkőzésen ne játszunk már fiatalra, stabilizáljuk a helyünket, és utána játsszuk megint, és volt az egyik fiatal játékos, hogy nyugi, két meccs múlva megint mi jövünk, tehát el tudnak kényelmesedni azért a fiatalok, de szerencsére mondjuk a Honvéd napon nem ilyen fiatalokkal dolgoztam, akik elkényelmesedtek, hanem voltak, akik már alanyi jogon kivívták a jogot, és ez lenne a cél, és ez lenne a jó, hogy ha alanyi jogon kivívják maguknak a kezdőcsapatban való jogot, az a felnőtt játékosnak is jó, meg a csapatnak is jó.
1: Hogyan tovább, Feszkó Tamás? Több mint 25 éve vagy edző, mindig arra törekedtél, hogy a legmagasabb szinten végezd a munkád, erre indulsz el, vagy várod a telefonhívásokat?
0: Ugye közel 100 NB1-es meccs van a hátam mögött, meg lassan, nem is tudom, 200 NB2-es mérkőzés. Az volt a cél nekem mindig, hogy minden magasabb szinten tudjak dolgozni, most is az lenne a cél. Ugye, amit mondtam a Balmaz MTK kapcsán, hogy két csapatot kellett feljutassak, hogy NB1-es edző legyek, lehet, hogy most is az lesz, hogy két csapatot kell feljutatni megint, hogy NBA-be tudják dolgozni, de nagyon szeretnék tényleg az első osztályba dolgozni, mert minden nap ezért dolgoztam a Honvédnál, nem csak én, hanem a szakmai stáb is, meg a játékosok is ezért dolgoztunk. Ezt az álmot elvették, de azért vagyunk emberek, hogy tudjunk álmodni, és tudjunk tényleg az álmainkért dolgozni.
1: Petko Tamás, köszönjük szépen!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Norvégia, Franciaország és Mexikó is nyolcaddöntős a labdarúgó VB-n. Tegnap is meghaladta a korábbi abszolút nyári csúcsot az áramfogyasztás. Estig még kitart a füllett hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
4: A házigazda Mexikó, a kétszeres VB győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé két gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén, Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között. Erling Haaland egy gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőben Brazíliával találkoznak majd. A VB folytatásában magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz. 22 órakor kezdődik a Belgium-Szenegál találkozó, hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. 14-10-re legyőzte Hollandiát a júliusi világkupára készülő magyar női vízilabda válogatott Szolnokon. A két együttes először találkozott egymással a februári Európa-bajnoki döntő óta, amelyet a hollandok nyertek meg büntető párbajban. LeBron James, az észak-amerikai kosárlabdaliga sztárja tájékoztatta a Los Angeles Lakers-t, hogy elhagyja a csapatot, és máshol folytatja karrierjét. Sajtóhírek szerint a 41 éves klasszist a Golden State Warriors szeretné megszerezni.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet. Éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. A kormányzati oldalon közzétett információk szerint tegnap 15%-kal több riasztást kaptak a mentőegységek. Az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 27 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. A Pest megyei Szadán mára megszűnt a vízhiány. A Balaton átlag vízállása 74 cm, a Velencei tó Agárdnál 48 cm, a Valaha Mértnél 5 cm-vel alacsonyabb. Tegnap is meghaladta a korábbi abszolút nyári csúcsot az áramfogyasztás. Az este 19 óra körül 7352 megawatt rendszerterhelési értéket regisztráltak. Ez azonban kisebb volt a hétfői, valaha mért legnagyobb 7488 megawattos nyári csúcsnál. A paksi atomerőműnél péntekig még fenntartják a csökkentett teljesítményt, de a villamos energiaellátásban ez nem okoz zavart. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kálmán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kálmán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező elkereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, melyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A Balatoni Első Segélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program.
2: Közlekedés.
4: Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében, a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták. A 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Este hideg front érkezik északnyugat felől, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős enyhülés várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kanada, Marokkó, Brazília és Paraguay után Norvégia, Franciaország és Mexikó is nyolcad döntős a labdarúgó VB-n. A VB programja ma este és holnap hajnalban az Anglia, Kongó és a Belgium, Szenegál, valamint az Egyesült Államok, Bosznia, Hercegovina találkozókkal folytatódik. Serena Williams pedig az első fordulóban búcsúzott Wimbledonban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A mexikói válogatott Ecuadort legyőzve jutott a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. Minden további részletet a mérkőzés kommentátorától, Katona Lászlótól hallhatunk.
2: Letarolta ellenfelét, a 16 közé jutott a társházigazda. Mexikó-Ecuador 2-0. Villámlás és kedvezőtlen időjárás miatt egy órával később kezdődött a találkozó, de ez egyáltalán nem zavarta meg a közép-amerikaiakat. A 6. percben a 17 éves Mora, valamint Romo is bombázott 20 méterről, fölé kerültek a labdák. A 16. percben Mora a balszélről 13 méterről tekert, centikkel ment a kapu mellé, még a kapufát is súrolta a lövés. Egy perccel később a dél-amerikaiak is életjelet adtak magukról. Yeboah átküzdötte magát a mexikói védelmen, a lövése a jobb kapufát találta el. A 22. percben megtört a jég, Quiñones a saját térfeléről indult, nem érték utol az ekvádori védők, a 16-os sarkától az erős és pontos jobblábas lövésével szemben pedig nem volt esélye Galíndez kapusnak, a rövid sarokba zúgott a labda. Quiñones harmadik gólját lőtte a VB-n. A 32. percben Pacho felszabadítása rosszul sikerült, megszerezte a labdát Mexikó, majd kijátszotta az ekvádori védelmet. Quiñones passzolt Raúl Jiménez-nek, aki 17 méterről szemben a kapuval a bal felső sarokba lőtt. A második félidőben a 67. percben baloldali szöglet után Montes fejelt, a léc alól tornázta ki a labdát az ekvádori kapus. Vázquez pár pillanattal később szintén bólintott fölé. Nem tudták a vendégek feltörni a mexikói védelmet, körbepasszolgatták őket, de előrébb nem jutottak ezzel. A 92. percben Pineda majdnem megszerezte a harmadik mexikói gólt, a lövése pár centivel került el a bal felső sarkot, jobbal tekert 14 méterről. A 95. percben Hinkepi, az Arsenal védője száját eltakarva szólalkozott össze Jiménezzel, emiatt Vincsics játékvezető kiállította. A társházigazda tovább jutott, a nyolcaddöntőben Angliával vagy a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzhet. Mexikóvárosban 80 ezer néző előtt, Mexikó-Ecuador 2-0.
1: Javier Aguirre tagja volt 40 évvel ezelőtt annak a mexikói válogatottnak, amely 1986-ban egészen a negyed döntőig menetelt. Most szövetségi kapitányként tudott ismét meccset nyerni a kieséses szakaszban. Aguirre számára viszont nem csak ezért marad emlékezetes az Ecuador elleni találkozó.
3: Ez a csapat megérdemli azt, ahová most jutott, és ami jelenleg történik vele. Jó a kapcsolat a szurkolókkal. Régóta játszunk már együtt, de még mindig kedveljük egymást. Nagyon boldogok vagyunk. Tényleg azt mondhatom, hogy ez egy nagy család. Nem csak a játékosok, hanem az egész szakmai stáb. A mexikói szurkolók pedig megérdemlik, hogy egy ilyen győzelemben legyen részük. És nem utolsó sorban, tegnap megszületett a harmadik unokám. Az biztos, hogy egy győzelemmel érkezett.
1: Mexikó 40 év után nyert tehát ismét meccset a kieséses szakaszban. A négy találkozó után is 100%-os mexikói gárda vasárnap az Anglia-Kongó párharc győztesével csap össze. A 8 éve világbajnok, legutóbb pedig ezüstérmes francia válogatott is továbbjutást ünnepelhetett, mivel 3-0-ra nyert Svédország ellen, és ezzel nyolcad döntős a VB-n. A három francia gólból 2 Kylian Mbappé nevéhez fűződik, aki elmondta, hogy innentől már csak Paraguayra koncentrálnak.
4: Ez nem csak rólam szól, hanem az egész csapatról. Megvan a továbbjutás, és ezt szerettük volna. Az egyenes kieséses szakasszal egy új sorozat kezdődött. A mérkőzés elején kicsit visszafogottabbak voltunk, de aztán már jól játszottunk. Innentől Paraguayra kell koncentrálnunk. Megmutatták, hogy komolyan kell venni őket, mert legyőzték Németországot. Szóval a VB ezen szakaszában már nincsen könnyű mérkőzés.
1: Mbappé a harmadik világbajnokságán szerepel, 18 találattal az örökranglista második helyén áll, és egyetlen gólra megközelítette az éllovas argentin Lionel Messit, akivel jelenleg holt versenyben együtt vezetik az idei torna góllövő listáját, mindketten 6-szor voltak eredményesek. A kétszeres világbajnok franciák szombaton a nyolcaddöntőben a paraguayi csapattal játszanak Philadelphiában. és Norvégia is a 16 közé került, miután 2-1-re legyőzte Elefánt csontpartot. A győztes gólt és a továbbjutást Erling Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. VB gólját. A Manchester City klasszis a pályafutása első 3 VB meccsén egyaránt betalált, erre legutóbb Kocsis Sándor volt képes. Szenvedett a kispadon, és a győzelem ellenére fizikálisan rendkívül nehéz ellenfélnek titulálta az elefántcsontparti együttest a norvég szövetségi kapitány, aki röviden értékelt is, Ståle Solbakken.
5: Nagyon boldog vagyok, egy nagyon erős ellenfél ellen játszottunk, amely fizikálisan igazi szörnyeteg volt számunkra. Megnyerték a párharcokat, a mérkőzés pedig folyamatosan hullámzott. Volt egy-két kisebb lehetőségük, de úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Nem volt könnyű mérkőzés, nagyon szenvedtem a kispadon.
1: A norvégok magyar idő szerint vasárnap 22 órától a brazil válogatottal mérkőznek majd a New York-i 8-at döntőben.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ami pedig a labdarúgó világbajnokság további mai programját illeti, Anglia Kongó ellen lép pályára, tehát a legjobb 32 között a szigetországiak magabiztos teljesítménnyel 2 győzelemmel és 1 döntetlennel lettek csoportelsők. Ebben hatalmas szerepe volt Jude Bellinghamnek és Harry Kane-nek. Az angolok szélsője Moni Maduaka reméli, hogy ők ketten a világbajnokság hátralévő részében is a válogatott húzó emberei lesznek.
5: Ők nyújtották közülünk eddig a legjobb teljesítményt a tornán. 2 kulcsjátékosról van szó, akik vállalják a felelősséget a csapatért. Jude különösen a legutóbbi mérkőzésen Panama ellen volt egyszerűen megállíthatatlan. Azt pedig természetesen tudjuk, hogy Harrytől mire számíthatunk gólszerzés terén. Nagyon örülök, hogy csúcsformában játszanak, és reméljük, hogy ez a kieséses szakaszban is így marad, mert nagy szükségünk van rájuk.
1: Bonyolult és kemény meccsre számítanak az angolok ellen a kongói játékosok, akik közül Gedeon Kalulu fogalmazta meg gondolatait.
6: Moi personnellement, le groupe aussi.
7: Alig várjuk, hogy elkezdődjön a meccs. Mint a torna kezdete óta mindig, ezt is nagyon komolyan fogjuk venni. Aztán majd meglátjuk, mi lesz a meccs eredménye, de az biztos, hogy mindent bele fogunk adni. Őszintén szólva, amikor már tovább jutsz a csoportból, ott már nincsenek kis csapatok. Sőt, már a csoportkörben sem voltak kis csapatok, de a kieséses szakaszban még kevésbé. Szóval teljesen mindegy, milyen ellenfél áll velünk szemben. Tudjuk, hogy bonyolult és kemény meccs lesz. Ráadásul Angliát ma már senkinek sem kell bemutatni, a labdarúgás egyik óriási nemzete, különösen mostanság. Úgyhogy nincs olyan, hogy rossz sorsolás.
1: Anglia mellett Belgium útja is egy afrikai csapaton keresztül vezethet a 8-at döntőbe, a belgák Szenegállal találkoznak a 16 közé kerülésért. Jó hangulatban várhatja a két csapat első egymás elleni mérkőzését a csoportgyőztesként továbbjutó Belgium, amelyben ezúttal is csereként szállhat be 6 találatával Belgium legeredményesebb világbajnoki góllövője, a 33 éves Romelu Lukaku.
8: Nagyon hálás vagyok, hogy ennyi idősen is itt lehetek a válogatottal a világbajnokságon. A szezonbeli teljesítményem alapján ugyanis nem érdemeltem meg, hogy beválogassanak a keretbe. Örülök, hogy csereként tudom segíteni a csapatot, és Szenegál ellen is szeretnék döntő tényező lenni.
1: Most már egészen más torna vette kezdetét, ez pedig már Pape Thiaw, a szenegáli labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya nyilatkozta a belgák elleni meccs előtt, és hozzátette, több agresszivitást és jobb hatékonyságot követel játékosaitól támadásban és védekezésben is.
9: C'est une autre compétition qui commence, donc on peut terminer premier de son groupe et être éliminé.
10: Most egy teljesen új versenyszakasz kezdődik. Hiába végzel az első helyen a csoportodban, ettől még azonnal kieshetsz. Láttuk ezt a Hollandia-Marokkó mérkőzésen is. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy most már egészen más torna vette kezdetét. Eltökélten kell pályára lépnünk, meg kell nyernünk ezt a mérkőzést, ha versenyben akarunk maradni. Az első 2 mérkőzésen 6 gólt kaptunk, ez mindenképpen elgondolkodtató. Tudjuk, hogy ezt a tornát általában az a csapat nyeri meg, amely a legstabilabb védekezéssel rendelkezik. Szerencsére mi sok gólt is lövünk, de szilárdabbá kell válnunk hátul. Azt is tudjuk, hogy a bekapott góljaink többsége egyéni hibákból született. Visszanéztük a felvételeket, pontosan tudjuk, hol hibáztunk. Most az a feladatunk, hogy ezeket kijavítsuk. Olyan erős ellenfelek, mint Belgium, Franciaország vagy Norvégia az ilyen hibákat azonnal megbüntetik. Már levontuk a tanulságokat, és remélem, hogy ezt a pályán is meg tudjuk majd mutatni. Nagy elszántsággal és önbizalommal készülünk erre a mérkőzésre, ugyanakkor maximálisan tiszteljük Belgiumot. Nagyszerű csapatról van szó, amely Európában és világszinten is meghatározó futballnemzet. Mi készen állunk, felkészültünk, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legtovább jussunk ezen a tornán.
1: A VB folytatásában tehát magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz Atlantában. 22 órakor kezdődik Seattle-ben a Belgium-Szenegál találkozó, majd holnap hajnali 2 órakor az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco a 16 közé kerülésért. Az amerikaiak argentin szövetségi kapitánya Mauricio Pochettino beszélt várakozásairól és dicsérte a bosnyákokat.
3: Kiváló edzőjük van. Ha azt nézed, hogy játszottak a csoportban, vagy mondjuk márciusban Olaszország ellen a pótselejtezőben, akkor azt láthatod, hogy egy minőségi csapatuk van. Nem csak azért, mert agresszívak és jól szervezettek, hanem mert kiváló játékosok vannak a keretben, akiket az edző is jól használ. Ezért is lesz számunkra ez a meccs a világbajnokság döntője. Ha nem így járunk hozzá, akkor szenvedni fogunk.
1: A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Lemondott a hollandok korai búcsúja után Ronald Koeman szövetségi kapitánya, holland szövetség technikai igazgatója Nigel de Jong csalódást keltőnek nevezte a VB szereplést, mert a cél az elődöntő volt, a vágy pedig a világbajnoki cím megszerzése. Ettől pedig messze elmaradt a válogatott, hiszen már a kieséses szakasz első körében kiesett a VB Marokkóval szemben.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: 14-10-re legyőzte Hollandiát a júliusi világkupára készülő magyar női vízilabda válogatott Szolnokon. A két együttes először találkozott egymással a februári Európa-bajnoki döntő óta, amelyet a hollandok nyertek meg büntető párbajban. A magyar csapat holnap ismét összecsap a hollandokkal a Hajós Alfréd sportuszodában. Az első fordulóban búcsúzott Serena Williams Wimbledonban. Az egykori világ első három játszmában kapott ki a 20 esztendős ausztrál Mayer Joint-tól az angol nyílt teniszbajnokságon. Az egyesben 23-szoros Grand Slam torna győztes Serena a 2022-es US Open óta nem versenyzett. LeBron James, az észak-amerikai kosárlabdaliga sztárja, tájékoztatta a Los Angeles Lakers-t, hogy elhagyja a csapatot és máshol folytatja NBA-s karrierjét. Sajtóhírek szerint a 41 éves klasszist a Golden State Warriors szeretné megszerezni. A négyszeres bajnok James az elmúlt 8 szezont a Lakers-tél töltötte. A négyszeres MVP és a liga történetének legponterősebb játékosa már azzal rekordot állított fel, hogy a 23. idényét zárta le. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérfegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt a Sporttörténelem. Mikrofonnál Epa István, Turi Gáborral fogok beszélgetni a Sporttörténelem mai adásában arról, hogy a magyar futball milyen utánpótlás sikereket ért el az 1970-es évek közepén. A mieink 1974-ben megnyerték az EB-t, rá két évre pedig ezüstérmesek lettek. Hát hogyan kell ezt értékelnünk?
2: Köszöntöm a tisztelt hallgatókat, ugye akik emlékeznek rá, mert éltek akkor, ugye a magyar labdarúgó válogatott 1970 után nem jutott ki a 74-es világbajnokságra sem. A szakma az élvonalhoz visszazárkózás zálogát az utánpótlás nevelésben látta. Az 1972 és 74 között megrendezett U23-as Európa bajnokság második volt a korosztály történetében. A résztvevő 21 válogatottat 8 csoportba osztották, a győztesek jutottak az egyenes kieséses szakaszba, azaz a negyed döntőbe. A magyarok a jugoszlávokat és a görögöket előzték meg. Igaz, az elsőséghez az

0: idegenben szerzett góllal ment a döntőbe.
1: A Magyarország a szovjetekkel ugye Harkovban kezdett, Sárosi László szövetségi edző nem is rejtette véka alá, hogy nehéz lesz. A népsport ezzel engedte útjára a fiúkat, szoros eredményt várunk.
0: A szovjeteknél a később ismerté válók közül olyanok kezdtek, mint a Dinamo Kijev kiválósága Leonid Burjak vagy Dávid Kipiáne a Tbilisi Dinamóból. Harkovban 30 ezer néző előtt Burjak Kocsis Istvánon megpattanó lövésével és Kipiáni góljával nyerte 2-0-ra. Sárosi így vigasztalta fiait, idézem, kaptunk két balszerencsés gólt, de kaphattunk volna két olyat, amelyet gólhelyzetig megjátszott az ellenfél. Másnap Mészáros Ferenc kapus és társai megnézve a harkovi május elsőjei felvonulást rögtön jobb kedve derültek. Be lehet hozni a hátrányt, mondták a fiúk. Az értékelésében a népsport leszögezte, többet kell futni. Válogatottunk fél óráig nem lőtt kapura az első valamire való kísérletre, a 60. percig kellett várni. Sárosi nem tagadta, idézem, ezen a találkozón kiütközött a magyar futball alapproblémája. Kevesebbet és lassabban futunk, mint az ellenfelek. A sportnapilap is felvetette azt is, idézem, ha itthon meg tudunk gyötörni egy csapatot, akkor miért nem tudjuk ezt megtenni, ha kitesszük a lábunkat hazulról? A megjegyzés arra utalt, hogy a negyeddöntőben Magyarország Deventerben Hollandiától 2-1-re kikapottán Békés Csabán 3-1-re győzött és tovább jutott.
1: A szurkolók mennyire kísérték figyelemmel ezt az utánpótlás EB-t?
0: A szovjetek elleni kazincbarcaikai visszavágót óriási érdeklődés előzte meg 10 000 nézőt vártak a stadionba, aztán 15 000 drukker zsúfolódott össze. Az újpesti Fekete László és a győri Pénzes Mihály góljával a magyarok behozták a kinti hátrányt, ám a továbbjutáshoz szükséges gól megszerzéséhez csupán 7 perc volt hátra, majd a hosszabbításban egyik együttes sem találta hálóba, 11-esek döntöttek a mieink, Becsei József, Harsányi László, Horváth József és Tóth András sikeres lövésével 4-3-ra bizonyultak jobbnak. Meglett a döntő, azaz a finálé. Sárosi edző reálisan értékelt, megérdemeltük a továbbjutást. Ha a helyzeteket jobban kihasználjuk, akkor 3-4 góllal is nyerhettünk volna. A szakvezető hozzátette, az egész csapat remekelt.
1: Ugye Ilovszky Rudolf volt akkor a szövetségkapitány, ő is elégedetten nyilatkozott, azt mondta, hogy boldogan adtuk oda a nagy válogatott tagjait erre a mérkőzésre. Szép siker a mai.
0: Tény, a mieink közül 9-en Mészáros Ferenc, Török Péter, Vépi Péter 1972-ben, Dunai Ede 1969-ben, Harsányi, Tóth András és Horváth 1973-ban, Nagy László 1970-ben, Fekete 1974-ben bemutatkoztak a nagyok között, Krizsán József az MLS főtitkára is örült, láttunk valamit most a jövőből, mondta. A találkozó után a hátvéd Horváth József ezt a kérdést tette fel a csapat edzőinek. Laci bácsi, ha megnyerjük az EB-t, nekem adj emlékbe ezt a kapitányi karszalagot? Sárosi László pedig ezt válaszolta. Neked, Jóska, de még előttünk van 90 perc, plusz még egy, azaz 180 perc.
1: A döntő első mérkőzése az NDK elleni idegenben volt, ami ugye jó jelnek tűnt.
0: Ugyanakkor Sárosinak gondot jelentett, hogy Vépit kiállították, ezért a bal hátvéd helyére Kántor Mihályt hívta meg a keretbe a Vasasból. Sárosi emlékeztetett, az NDK utánpótlás válogatott erős ellenfél, a magyar A válogatott csupán 1-0-ra nyert ellene. A vezetőedző kijelentette, érzésem szerint Rezdában nem kapunk ki. A népsport is bizakodott, mondván, ha együttesünk azt a játékot nyújtja, mint általában hazai pályán, akkor nem kell félteni. Elvileg az ellenfélnél pályára léphetett volna az újdonsült kekgyőztes Magdeburg néhány játékosa, olyanok, mint Jürgen Pomerenke, Axel Till és Martin Hoffmann, de őket egyből meghívták a nagy válogatottba. Werner Wolf biztos volt a dolgában, az eddigiek során idegenben jobban szerepeltünk, s lényegében ennek köszönhetjük a döntőbe jutásunkat, mondta. Hozzátette, most azonban hazai környezetben szeretnénk 2-3 gólos előnyt szerezni, hogy nyugodtan utazhassunk a magyarországi visszavágóra.
1: Hát nem sikerült, ráadásul Kis Tibor és Horváth góljával a fél időben a mieink 2-1-re vezettek, igaz a 87. percben Gerd Heidler megszerezte a hazaiaknak a győztes gólt. A népsport nem véletlenül állapította meg, hogy válogatottunk biztos győzelmet engedett ki a kezéből.
0: Igen, a visszavágó előtt a csapatkapitány Horváth József úgy látta a magyarok előnyére szorgál, hogy az együttes a Vasas Dózsa vegyesre épül. Idézem, jól összeszoktunk, s az is döntő, jó formában van mindenki. A győzelem zálogát az akaratban, a jobb erőnlétben és az eredményes csapatjátékban látta a futballista. Wolf szerint az otthoni környezet sokat számít, de nem féltem a fiúkat. A népsport viszont nem cifrázta. Miénk lehet az Európa-bajnoki cím, ezt hozta a címlapom.

0: Aztán utánpótlásunk legjobbjai parádés játékkal nyertek.
1: A győztesek boldogok voltak, Horvát így értékelt. Véget ért egy nagy korszak az életünkben, olyan érzés, mint amikor ballag az ember. Nekünk ez a torna felért az érettségével. Nagy Lászlót idézem, életemben nem futottam ennyit, mint ezen a meccsen, de nem bánom. Harsányi is örült, hazaviszem a mezt, ott lesz a két aranyérem mellett. Kell lennél szebb indulás a házas életbe? Tette fel a kérdést a játékos. Válaszolt is rá, aranyérem az EB-ről és a 6. bajnoki cím idehaza. A Népsport nem az ünneprontán szándékával, de megemlítette, hogy a Kelet-Német Szövetség nem erősítette meg a válogatott játékosokkal azt a gárdát, amely minimális előnnyel érkezett Budapestre. Ám a hazaiakra vonatkoztatva nem tagadható, idézem, az új generáció a labdarúgásban is kitermelte azokat a tehetségeket, amelyek ma már helyet követelnek maguknak.
0: Csak a rend kedvéért ezt a visszavágót 4-0-ra nyerte meg a magyar válogatott a Népstadionban. Na ugorjunk két évet, 1976-ban, ekkor az U23-os labdarúgó Európa-bajnoki sorozatnak értelemszerűen úgy vágott neki Magyarország, hogy megvédi a címét.
1: Igen, a kiírásban 1975 őszén 23 együttes rajtolt 8 csoportban, az egyikben csupán két résztvevő szerepelt, a végső győztes Szovjetunió és Törökország, ráadásul a szovjetek Ankarában kikaptak 2-1-re, a taskenti visszavágón dolgozták le a hátrányukat, mert 3-0-ra nyertek. A csoport elsők alkották a legjobb 8 mezőnyét, ahonnan egyenes kieséssel folytatódtak a küzdelmek.
0: Magyarország ugye Ausztriát és Luxemburgot megelőzve végzett a második csoport élén, az döntött, hogy a miénk Szabó Ferenc 2 és Ceceli Károly góljával Szolnokon 3-0-ra legyőzték az osztrákokat. A negyed döntőben Anglia következett, 3-0 és 1-3, az elődöntőben Jugoszlávia, 3-2 és 1-1, a fináléban pedig a Szovjetunió.
1: Azért érdemes némi kitérőt tenni, már az előbb is említettük, hogy miután nem jutott ki két világbajnokságra a felnőtt válogatott, a szakma az utánpótlás nevelésben bízott, ám a témával kapcsolatos viták fel-fel horgattak. 1973-ban például az Újpest korábbi 24-szeres válogatott védője Balogh-Kettő Sándor kritikusan jegyezte meg, minden egyesület vezetői minden évben új fiatal tehetségeket követelnek az utánpótlás edzőjétől, rendszerint meg is kapják ezeket a fiúkat, de tesznek-e vajon valamit azért, hogy minél több ilyen fiú nevelődjék? Tihi Lajos, a korábbi 71-szeres válogatott csatára, Budapesti Honvéd ifjeinek trénere hozzátette, én egyébként szívesen lemondanék a bajnoki címekről, ha minden évben néhány használható játékost tudnék adni az első csapatnak. Ilovszky Rudolf, a válogatott szakvezetője, korábban a Vasas Kölyök csapatának edzője szigorú volt, idézem, nem kevesen csak azért edzők, hogy fizetést kapjanak, a szeretetet nem lehet pénzzel megvenni. Rákosi Gyula, a Ferencváros fiataljainak trénere arra is rávilágított, van olyan gyerek az ifiben, aki kocsival jön az edzésre, 17 esztendős is kocsival jár, mi lesz később, ölben hozzák majd?
0: Hát a kritikus hangok ellenére azért volt miből merítenie a honi szakmának.
1: Az 1976-ban ezüstérmet hozó sorozat negyed döntőjében 1976 márciusában Anglia ellen az ülőúton pályára lépő utánpótlás csapatban, amely 3-0-ra nyert, heten már korábban a nagyok között is megfordultak, a Jugoszlávia ellen májusban 3-2-re megnyert elődöntőben pedig már valamennyien a válogatottnak is mondhatták magukat. A Szovjetunió elleni döntő első mérkőzését megszokott helyen az Üllői úton játszott a csapat, nem véletlenül ott, mivel a finálét megelőzően Baróti Lajos szakvezető, a szövetségi kapitány vezette az utánpótlás együttest is, kijelentette, továbbra is az újdonsült bajnok Ferencvárosra épít.
0: A szovjetek ugye Törökország, Franciaország és Hollandia legyőzésével jutottak a végjátékba.
1: Baróti munkáját Dalnoki Jenő segítette, aki optimista volt. Nem lesz semmi baj. Ha már egyszer idáig eljutottunk, nem szabad elbuknunk. Milyen lesz az aranyérem? Ez a megállapítás persze nem jelenti azt, hogy lebecsüljük az ellenfelet. A Videoton jobb szélsője Mayer Lajos is bizakodott, idézem, igazán elvárható tőlünk, hogy győzünk, hiszen mi lényegében véve a legjobb magyar 11-et vonultatjuk fel. Persze nagyon nehéz lesz, mert a szovjet csapatok ellen kevés a tapasztalatunk. Én is csak egyszer játszottam ellenük az ifjúsági válogatottban, s kikaptunk. De számomra nem jelent semmiféle gátlást. Gulyás Sándor egy nagy családhoz hasonlította a magyar együttest hozzátéve, úgy vélem, mi biztosabban vettük az akadályokat, hiszen nincs vereségünk. Ez a tény kedvezően befolyásolja az önbizalmunkat. A szovjet csapat gyors ritmusban játszik, de mi is, kizárt dolognak tartom, hogy nem mi diktáljuk a tempót.
0: És hogy látta az ellenfél az esélyeket?
1: A szovjetek szakvezetője Valentyi Nikolajev arra a felletésre, hogy rendre a visszavágókon harcolták ki a továbbjutást, megjegyezte. A mi csapatunk egységes, jó együttes, amely idegenben ugyanúgy érhet el jó eredményt, mint otthonában. Ez a döntőre is vonatkozik. Megkérdezték tőle, miért nem válogatta be Leonid Burjakot, a Dinamo Kijev 1975-ben kekgyőztes középpályását. Nikolajev ezt azzal indokolta, idézem: Burják valóban kitűnő játékos, csak éppen a játék felfogása nem illik bele abba az együttesbe, amelyik eddig sikeresen szerepelt, így lemondtam róla, és inkább szerepeltetek egy szerényebb képességű, de a csapatjátékot jobban ismerő futballistát. Az edző derülátó volt, a döntetlen nagyszerű lenne, de egy gólos vereség sem ejtene kétségbe. Az is szóba került, a Burják nem is, de a Dinamo Moszkva középpályása Minájev a csapattal tartott.
0: Hát aztán fiataljaink nem játszottak jól.
1: A Népsport le is szögezte, ez az 1-1 azt jelenti, hogy utánpótlás válogatottunk már csak nagy bravúr árán védheti meg Európa-bajnoki címét. Nyilasi Tibor szerzett vezetést, amelyet a második félidőben Petrovics Szlobodján kiegyenlített. A meccsről mindent elmond, hogy a magyarok legjobbja a kapus Gújdár volt. Baróti Lajos nem tagadta, idézem: bágyattan, erőtlenül játszottunk. Remélem, a visszavágó mérkőzésre jobb egyéni teljesítményekkel rukkolunk ki, és az eredmény sem marad el. Nikolajev optimista volt, idézem: fiatal csapatunk taktikai érettségről tett bizonságos, bizakodó eredményt harcolt ki a visszavágó mérkőzésre.
0: Hát ezen a moszkvai visszavágón a szovjetek hamar 2-0-as vezetést szereztek.
1: Igen, a szaklap, a Népsport jól fogalmazott: az első félidőben sokkal jobb volt az ellenfél, szünet után feljavult a csapatunk, de már későn. Baróti Lajos így látta a mérkőzést: az otthoni 1-1-nek tulajdonítom, hogy nem sikerült megvédenünk az Európa-bajnoki címet. Nikolajev reálisan értékelt: az első félidőben nagyszerűen játszott a csapat, de megint kihagytuk a helyzeteket. 2-0 után azt hittem, biztosan győzünk, aztán végül is ez nagyon nehéz volt, mert a magyarok a szünet után alaposan feljavultak. Mégis a Népsport szerint kevés jó teljesítmény a magyar csapatban. Az értékelésben már megengedőbb volt a szaklap kritikája, idézem: az ezüstérem nem kudarc.
0: És hát rögtön fel is tehetnénk a kérdést, hol van manapság egy utánpótlás ezüst? Ez volt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Ez a Víz összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kezdjük valóban a Víz összeköt július 1-jei adását. A szerkesztő műsorvezető Bitvan Emil köszönt önöket. A mai műsorvezető kollégám pedig Vásárhelyi Tamás, az M4 Sport kommentátora. Szervusz, Tomi!
4: Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat!
3: Akik követik az M4 Sportot, illetve a közvetítéseket, azoknak talán nem lesz meglepetés, hogy nagyon sokat foglalkozunk majd úszással a mai adásban, hiszen Milák Kristóf ismét, fogalmazzunk így, villantott, de hosszú hetek után Jakl Vivien is megszólalt, megdőlt egy elképesztő világcsúcsa a női úszóknál, és még lehetne sorolni a történeteket. De akkor kezdjünk már is Milák Kristóffal, akivel kapcsolatban végre tényleg arról tudunk beszélni, hogy úszott, és milyen jól úszott. Rómában rendeztek egy tradicionális versenyt, ahol elképesztő formában volt, szerintem ebben nincs semmilyen túlzás. Megdöntött egy magyar csúcsot is, ami ugye egészen nagy dolog, 50 méter pillangón, begyűjtötte aranyat 100 pillangón, és olyan időket úszik, ami alapján így, legalábbis mi, akik nagyon kedveljük a sportot, illetve Kristófot is, elkezdtük dörzsölni a tenyerünket.
4: Szerintem mi már dörzsöltük korábban is, csak nem voltunk vele biztosok, ez a dörzsölés eltart-e az Európa-bajnokságig, amit majd ugye a nyáron Párizsban fognak rendezni. Amit szerintem ebből a hétvégéből nagyjából tanultunk, hogy úgy tűnik, hogy ez így visszaállt, ez a munka, visszaállt a Verklibe a Kristófnak a versenyzése, és számíthatunk arra, hogy hosszabb távon itt úgy tűnik, hogy a neki célként kijelölt versenyeken ott lesz, és ebben nyilván beleértendő az Európa-bajnokság, amit majd Párizsban rendeznek augusztusban. Ami nekem én általános tanulság, és egy picit ez most az eredményektől független, hogy és ez valamennyire is a világnak a jelenlegi állapotára jellemző, hogy amikor ugye Kristóf nem edzett, nem készült, akkor iszonyatos nagy hype volt körülötte, mindenki erről beszélt, hogy miért nem ez, mit csinál, hol van. Most, hogy azt csinálja, amiben a legjobb, és amit csinálnia kell. Igazából ez egy teljesen radar alatti hétvége volt. Megmondom őszintén, hogy ha megnézem a híreket, megjelent minden három napról egy szolid beszámoló, a Nemzeti Sportban és az MT-n is, tehát a szükséges felületeken megjelent, de én azt láttam, hogy jó, nyilván foci VB árnyékában vagyunk, de akkor is ennek különösebb visszhangja nem volt, pedig ahogy te is mondtad, hogy a Kristóf olyan időket úszott, amivel így gyakorlatilag a világbajnokság döntőjében éremért lehetne menni. Tehát, hogy a jelen fázisban ezek nagyon extra időeredmények, magyar rekord, ugye a 50 pillangon Szabó Sebastian rekordját vette el, tehát, hogy visszaállt egy olyan munkába, amiért mondjuk két évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy jaj, de jó, hogy Milán Kristóf edz és ilyen formában tud lenni. Most meg kicsit olyan érzésem van, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy Kristóf úszott ezen a hétvégi Szette Kulia nevezésű versenyen, mert nagyon kevés interakciós visszhang volt. Megnéztem a Nemzeti Sportnak ebben a három napi összefoglaló cikkében, összesen 5 darab hozzászólás volt.
3: Amikor az gyakorlatilag a semmi.
4: Az a semmi gyakorlatilag, tehát egy-két úszó, aki követi, vagy követte ezt a versenyt, azok hozzászóltak. Ez nyilván nem Milák és úszás kérdéskör, ez valószínűleg egy kicsit tágabb ennél, tehát hogyha mondjuk a postás levelet kézbesít, akkor senki nem fogja cikként megírni, de hogyha megharapja a kutyát, akkor, mármint a postás, akkor nyilván mindenki erről fog beszélni. Tehát ez egy sajnos egy ilyen dolog, hogyha én magam, mint kommentátor jól leközvetítek valamit, senkit nem érdekel, mert ez a dolgom, hogy kommentátorként közvetítsek, de abban a pillanatban, hogyha van egy nagy baki, akkor mindenki azzal foglalkozik, hogy lehet ilyen balfék az illető. Tehát, hogy van egy ilyen sarkítás sajnos a jelen világnak, ezt csak úgy zárójelben akartam mondani.
3: Igen, ez jogos, mert legalább az országos csúcsra lehetett volna bármelyik portálnak fölhúznia valamit. Nyilván erről most nem volt videó talán elérhető, vagy nem volt olyan fénykép, mert nyilván akkor talán egy picit nagyobbat megy, elnézést, hogy kicsit ilyen szlenges formában mondom ezt el, de hogyha Kristóf teljesítményét az objektív szemüvegen keresztül nézzük, és akkor kanyarodjunk oda-vissza, amellett, hogy teljesen igazad van, hogy ez valóban radar alatt maradt, akkor azt láthatjuk, hogy ha ezt a 200 pillangót nem is erőlteti, valószínűleg most nem is kell, most teljesen más munkát végez, viszont elképesztően gyors. És 100 gyorsan is nagyon jó időt ment, a 100 pillangóval, meg ha jól néztem, akkor a világ idei kettő legjobb eredmény, az Milák Kristófé.
4: Igen, abszolút, tehát az országos bajnokságon 25-22-t, azzal vezeti jelenleg is az eredmények rangsorát, most pedig 50,47 másodperccel nyerte a döntőt, és gyakorlatilag Noé pont itt verte meg, tehát nem arról van szó, hogy ez egy ilyen B-kategóriás verseny lett volna most Rómában, hanem
3: ezt... rövid pályás pillangó, illetve a rövid távú pillangó
4: királya. Igen, így van, 50%-on abszolút, ő az Európa-bajnokságon is simán aranyért éremért fog úszni Kristóf ellen, tehát ez egy nagyon veretes mezőny volt, elit olaszokkal, olasz pillangozókkal csomó számot nyertek a házigazdák, tehát ez gyakorlatilag az EB előtti utolsó nagy ilyen seregszemle volt, tehát a legnagyobb felkészülési verseny, nyakunkon az Európa-bajnokság, gyakorlatilag 5 hét van, tehát ez a pont az ideális távolság, hogy picivel több mint egy hónap, ez egy ilyen formaellenőrző időszak, és tényleg a legjobbak voltak itt, tehát majd a világcsúcsokról szerintem fogunk beszélni, az mutatja azért, hogy két világcsúcs volt egy ilyen háromnapos Szette Kulin, hogy itt azért tényleg az úszósport krémje és elitje volt ezen a hétvégén.
3: És a Milák ponti csata az valószínűleg Párizsban is majd egy nagyon komoly küzdelemnek néz ki, mert hogy Noé Ponti talán most már 50 méteren is, illetve az 50-es medencében is pokoli gyors tud lenni, és azt látjuk, hogy 50-en és 100-on ők ketten lehetnek azok, akik érdemben beleszólnak az aranyba. Itt a 100 gyors még egy érdekes dolog Kristófnál, mert nevezzük úgy, hogy még a korábbi érában is, amikor Németh Nándorral ugye egymást húzták és próbáltak minél jobb időeredményeket elérni, mert akkor látszott, hogy Kristóf egyébként kacérkodik a gyorsúszó számokkal, és ez a 100 gyors, ami, ha jól tudom, akkor EB szintet is úszott. Igen. Rómában, ez akkor most valószínűleg felkerül a repertoárba.
4: Szerintem igen, ez illeszkedik a programba, tehát abszolút ez a 100 méter gyors, az ugye a királyszám elméletileg, tehát a legjobb úszók, a legnagyobb hírverés mindig a 100 gyors körül szokott lenni, hogy kinyeri meg a 100 méteres gyorsúszást. Ez szerintem Kristófnak a fantáziáját is mozgatja. És ugye amiről sokan kérdeznék Kristófot, hogy mi a döntés, ugye ez a 200 pillangónak az elengedése, mert azt látjuk, hogy ebben a szezonban tendenciózusan nem indul 200-on, de gyakorlatilag, ha már pont itt szóba hoztuk, hogy ugyanezt csinálja, csak ő ezt előre elmondta, hogy a 200-at egy picit most elengedi, és inkább az 50-re meg a 100-ra koncentrál, ami teljesen egy jogos döntés, mert hogy a Los Angeles-i olimpián lesz 50 pillangó is. Én azt gondolom, hogy Kristófék is valami hasonló módon állnak a témához. Az állóképességi munka az talán most annyira nincs a fókuszban, és ő is erre az 50-re meg a 100-ra fog lőni, úgyhogy szerintem ez egy teljesen bevált dolog. Csomó más sportágban látjuk, hogy ahogy az idő halad előre, picit változik a versenyző, motivációja, felkészültsége, fizikai állapota, akkor változhat adott esetben a számleosztás is, hogy mondjuk egy jó egyes menő, lehet, hogy később beül egy párosba, vagy egy négyesbe, kajakkenuban, amikor már kicsit fogy ki a kakaó, de a rutinja tapasztalata ott még előny lehet. Úszóknál meg ugyanezt látjuk, hogy hosszabb, gyötrelmesebb távokról, 4 vegyes, 800-os, 1500-os jönnek lefelé, és egy picit csökkennek a távok, ki kevesebb, kevésbé intenzív edzéssel tudnak készülni, és szerintem ez egy teljesen racionális döntés, hogyha ez így döntésformában megfogalmazódott, de lehet, hogy ez csak egy ösztönös érzése Kristófnak és Szabó Álmosnak az edzőinek.
3: Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogyha elmondom a kedves hallgatóknak, hogy te az a típusú kommentátor vagy, aki egy-egy nagy világverseny előtt, hogyha időd engedi, akkor egy-két műhelyt meglátogatsz, beszélgetsz az edzőkkel, gyűjtöd a háttérinformációt, adott esetben a versenyzőkkel is váltasz néhány gondolatot. Szabó Álmos csoportját vajon meg tudod majd látogatni Párizs előtt? Vannak ilyen terveid?
4: Nem, szerintem nem fogok bepróbálkozni. Egyrészt Párizsban, ugye, ha minden úgy alakul, akkor nem is feltétlenül leszek az EB-n, aki közvetít, mert ugye az atlétika és az úszás az egybe esik azon a héten. De szerintem pont amiatt sem feltétlenül. Egyszer voltam kint Virt Balázsnál, talán vagy 3 éve még, amikor elkezdtem az úszás közvetíteni, de valahogy éreztem mindig egy ilyen feszültséget, hogy még ebben a formában is valahogy ez ilyen forró téma, és nem szívesen folytak volna bele ebbe a... hogy még ha ott is kérdezgetek valamit, köztünk marad, akkor is éreztem, hogy jobb a békesség, és én is úgy voltam vele, hogy akkor nem zavarok senkit, akkor nincs belőle az, hogy most akkor nekem elmondják, de én nem mondhatom el, véletlenül elszólom magam, tehát tudom, hogy ez kicsit ilyen feszült helyzetet kreálna, úgyhogy magamat sem akarom kellemetlen helyzetbe sodorni. Amúgy érdekelne a dolog, ha mennék, akkor inkább a paraúszók miatt mennék Álmoshoz, úgyhogy az ilyen szempontból lehet, hogy még előttünk el ez a látogatás.
3: Maradjunk még Rómánál, mert hogy nem csak Milák Kristófnak szurkolhatunk ezen a versenyen, hanem egy kisebb magyar csapat úszott Rómában, és van egy újabb EB szintünk. Ugye, ha már 200 pillangó szóba került, akkor Márton Réhárd megúszta az EB szintet, és azt gyorsan tegyük hozzá, hogy Sós Csaba most eléggé magasra lőtte be ezeket a szinteket.
4: Finoman szóval is.
3: Tehát, hogy nem, most értsék jól a kedves hallgatók, nem turistákat szeretne kivinni az Európa-bajnokságra, szóval Márton Réhárd is ott lesz az EB csapatban, és azért itt voltak értékes eredmények, nem feltétlen érmekben, hanem úszásban is, és egy-két versenyző közel van ahhoz a bizonyos EB szinthez, de még alatta.
4: Igen, hát kérdés, hogy itt mi számít? Tehát, hogy azt, hogy most te harmadik, negyedik, ötödik vagy, mert volt elég sok helyezés, volt érem is nagyon sok ezen a hétvégén, vagy az Európa-bajnoki szint. Igen, nagyjából ez volt az utolsó reális alkalom, amikor így ezek a mikro-makrociklusoknak az erdejében még lehetett úgy szintet úszni, hogy valaki az Európa-bajnokságra is csúcsformát tudjon menni. Úgyhogy szerintem egy picit a kapitány úr által is várt létszám alatt van jelenleg a magyar csapat, tehát akiknek mondjuk egyéni kvótájuk van, ez talán ilyen 8-10-es nagyságrend, de én azt hiszem, hogy azért a csapat ennél bővebb lesz váltók miatt is, elsősorban a nyílt vízi úszóink is azért ott vannak a küszöbön, tehát náluk is szerintem ez egy racionális döntés, hogyha pár századra vannak ettől a szintől, akkor ők szerintem úszni fognak. Én azt gondolom, hogy most is egy ilyen 18-20 fős csapat lesz. De ugye a kapitány azt mondta, hogy megvárja az utolsó pillanatot, és akkor fog csapatot hirdetni.
3: Maradjunk akkor Rómánál, és a már bearangozott világcsúcsokról. Itt azért az elmúlt 9 napban 50 női gyorson csodákat láthatnak azok, akik szeretik az úszást, mert hogy kétszer dőlt meg a világcsúcs, először Douglas, aztán pedig Walsh, akik egyébként csapattársak. Szóval egy elképesztő csihi-puhi van ebben a számban, és hogy Rómában döntött meg Walsh azt a rekordot, amit Douglas Indianapolisban úszott, ahol egyébként ő második lett, és megdöntött a saját egyéni csúcsát, de ez csak arra volt elég, hogy ez is legyen. Aztán Rómában elvette a világrekordot.
4: Én is pikáns volt egyébként, mert ebben az 50 gyors döntőben pont Sarah Sjöström volt mögötte a második, aki ugye
3: Rómában,
4: aki ugye kvázi a korábbi világcsúcs tartó volt, mikor két Douglas megdöntött a rekordot, akkor pont Sjöströmnek a 2000, nem tudom mikor úszását, de egy korábbi világrekordját vette el, pár évvel ezelőtt úszott Sjöström ebben a számon is világcsúcsot, és ő ugye baba születés után tér vissza, tavaly augusztusban született meg a kisfia, és azt látjuk, hogy elképesztő. Tehát önmagában az, hogy 23-55-öt úszott Walsh, ez egy dolog, de hogy Sjöström mögötte 24 másodpercen belüli úszása a szülés után egy évvel, vagy kevesebb, mint egy évvel.
3: 31 századra volt.
4: Az nagyon durva. Tehát, hogy ami Sjöström most produkál, így kismamaként, 6. olimpiájára készülve, az azt vetíti előre, hogy ő Los Angeles-t is nagyon, nagyon komolyan figyeli, és hát nem lehetnek biztosak benne a többiek, hogy nem fogja valamikor visszavenni ezt a világcsúcsot, mert most ugye pár héten belül elvették mind a két gyorsúszó világcsúcsot, a 100-at, meg az 50 gyorsot is elvették Sjöströmtől, egyedüli világcsúcsként az 50 pillangója maradt Nagy-Velencében a svédnek, úgyhogy ez mégis egy ilyen pikáns hétvége volt.
3: Emlékeim szerint volt egy 40 éves amerikai úszó, Torres talán?
4: Torres, igen.
3: Aki úgy a végén azért visszajött még egy olimpiára, és egészen jól szerepelt. Sjöström pedig nyilván nem azért kezdett el úszkálni néhány hónappal a gyermekáldás után, hogy hát ő csak kiusson Los Angelesbe, tehát aki ilyen időre képes, az biztos komolyan gondolja, úgyhogy ez egy olyan szám lesz, az 50 női gyors, meg szerintem a 100 is, ahol most két évvel az olimpia előtt csak találgatunk, hogy ki lehet a befutó, mert azt látjuk, hogy van egy elképesztően erős amerikai csapat, Walsh-sal, Douglas-szel, és még Anna Mős, akit én néhányat kiszúrtam magamnak, hogy itt az egyetemi versenyeken brutális időket úszott. Tehát itt az biztos, hogy egy erős amerikai csapat lesz két év múlva. De hát Sjöström lehet, hogy itt még egy picit egy-két amerikai himnusznak a lejátszását megakadályozza.
4: Hát ez az eredmény szerintem ez simán érmes lehet az olimpián, hogyha 23-86-ot tudsz úszni majd Los Angelesben. Ebből nekem azt tűnik föl, hogy ő nem csak úgy visszatér, tehát hogy ez nem az a szokásos, hogy hát szülök egy gyermeket, megpróbálom még hát, ha sikerül, és akkor majd lesz valami, hanem emögött kőkemény, nem tudom, 3-4-5 hónapos fizikai felkészülés meg úszás van, tehát ez nagyon sokat vetít előre a svédeknek, hogy Sjöströmmel számolni kell majd.
3: Hát illetve úszol egy ilyen időt, akkor nyilván tudod, hogy hát akkor itt van keresni való.
4: De abszolút, úgyhogy én örültem ennek, és ugye a másik világcsúcs meg Mari Steenbergen nevéhez fűződik szintén erről a hétvégéről, tehát 100 gyorson azért nem szoktak két naponta világcsúcsot dönteni, itt is megdőlt ugye Sjöströmnek a 2017-es budapesti VB-n úszott eredménye.
3: 9 évig. Eleve az, hogy egy világcsúcs 9 évig fennáll, az már nagyon ritka.
4: Igen. Abszolút, igen. Egyébként Steenbergen érdekes volt, pont egy történet jutott eszembe. 2022-ben az első világverseny volt, amit közvetítettem a római Európa-bajnokságot, ugye Kristóf kapcsán is ezt szóba hozhattuk volna, neki akkor a 100 gyorsról akkor voltak a legjobb eredményei.
3: És az akkor volt a legutóbbi országos csúcs emlékeim szerint 22-ben,
4: igen.
3: És most 4 év elteltével lett megint Rómában az 50 pillanatnyi országos
4: csúcs. Igen, és ott beszélgettem a holland kollégákkal, hogy Steenbergen nem mi a helyzet, mert hogy volt egy jobb időszaka, és aztán eltűnt. És akkor mondták a hollandok így hát fű alatt, mint kommentátor kollégának. Tehát nyilván
3: ezt Éci nem mond el.
4: Hát igen, csak úgy most a hátterét próbáltam megkérdezni, és mondták, hogy nagyon komoly elvárások voltak a hollandoknál, mert Inge de Bruyne utódának szánták, és azt mondták nagyon sokan, amikor ilyen 13-14-15 éves volt, hogy ő lesz az új Inge de Bruyne. És ezt mint hát látjuk majd Jakül Vivien kapcsán, ezek az ilyen ráaggatott címkék, ezek nagyon kevés új Pelé, új Maradona, új Messi, ezek nagyon kevés esetben szoktak bejönni. És ez volt a helyzet itt is, tehát őt annyira szétforgácsolta ezzel is a sok elvárás, ami így rápakolódott, hogy volt egy 3-4 év, amikor teljesen elkallódott, és nagyjából ez a 20, amikor én megjelentem ugye a Római Európa bajnokságon, onnantól kezdve
3: szívesen mondhatják a hollandok
4: Steenbergennek a pályafutása, és most pont Inge de Bruyne után ő lett a második holland, aki itt az elmúlt 40 évben világcsúcsot tudott 100 gyorsan úszni, tehát de Bruyne azt hiszem 2000 és 2004 között volt ennek a számnak a világcsúcs tartója, tehát egy picit most körbeér akkor a történet, hogy lehet, hogy mégis jó az új Inge de Bruyne, hiszen az új világcsúcs tartója 100 gyorsnak, csak később jött ez a logikai átkötés, nem mondjuk 8-10 évvel ezelőtt, amikor a szakírók meg a szakértők ezt várták volna tőle.
3: Ha egy magyar példát még mielőtt Jakub Vivien-nel folytatjuk, talán Gyurta Dániel volt ilyen, aki nagyon-nagyon fiatalon, fantasztikus olimpiával robbant be a köztudatba, és ő nem elkallódott, hanem egy útkeresésben volt, és aztán felért a csúcsra, világcsúccsal Londonban, de hogy ott is volt egy olyan 2-3-4 év, amikor mindenki más okosabb volt, mint ő, lehet, de aztán végül a tehetség, meg a sok belefektetett munka csak eljuttatta a csúcsra.
4: Igen, hát én általában ezt a kicsit konzervatív álláspontot szoktam itt is képviselni a vízösszekötben, hogy ne tegyünk terheket senkire, becsüljük meg az adott pillanatot, hogy valakinek sikerül junior korosztályban jó eredményt elérni, mert az igott a világban semmi garancia nincs arra, hogy ami mondjuk 15-16-18 éves korig működik, az a következő 3-4 évben is ugyanígy fog működni. Tehát nagyon, nagyon sok buktatóval van tele ez a pálya, úgyhogy én a magam részéről mióta közvetítek, igyekszem is ezeket az ilyen kis bélyegzőket lecsipegetni, tehát nem aggatni senkire olyan
3: jövőképet. Kell a fék, mert nagy a felelősségünk.
4: Nagy a felelősség, igen, és ezt
3: többes számban mondom.
4: Abszolút. Ezzel egyetértek, tehát hogy szerintem ezt így kell valahogy picit figyelni, és ebben a szakértő megszólalóknak, szövetség, látjuk most a foci VB-t is, hogy rengeteg okos ember mondja azt, hogy hú, hát ez a csapat nyer, az a csapat nyer, aztán lehet, hogy már 8 csapat rámondja, hogy ezt fogja megnyerni, és majd a végén a döntőben azt mondja, hogy ugye megmondtam, hogy ők nyernek. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok olyan hozzászólás van, ami hát ilyen ex-has azt mondja, hogy majd akkor ő lesz a nagy sztár, de szerintem ezeket kicsit írtani kéne inkább a kommunikációból, hogy így fogalmazzak.
3: Akkor most ez a fék legyen itt a fejünkben, és így próbáljunk meg Jekyll Vivienről beszélgetni, aki ugye visszatért korábbi edzőjéhez, és úgy tűnik, hogy újra egymásra találtak, és egészen jó időeredményeket úszik, és hát ugye neki is van idén egy Európa-bajnoksága, a felnőtteknél, meg a fiataloknál is, és azt látjuk, de majd hamarosan meg is hallgatunk vele egy nagyon rövid interjút, hogy nagyon élvezi az úszást újra, mosolyog, és Tatabányán újra visszazökkentek abba az állapotba Kocsis Mártával, ahol egy vagy másfél évvel ezelőtt kiszálltak ebből a közös hajóból.
4: Igen, szerintem lehet, hogy Vivinek ez az útja, hogy ő mondjuk 20-21 éves koráig, neki kell ez a megszokott közeg, neki majd jövőre lesz ez a komoly váltás, hiszen az már eldőlt, hogy az Egyesült Államokban, Texasban folytatja a tanulmányait, az érettségét követően. Lehet, hogy neki még nem 15-16 évesen volt ott az idő, hogy ő mondjuk egy Shane-Tusab-féle edzésmódszerrel készüljön. Lehet, hogy mondjuk 5 év múlva tök jó jött volna az a kettő közötti kooperáció. Lásd még Tusab és Hosszú Katinka együttműködése. Tehát szerintem inkább azt kell mindenkinek megtalálni, hogy mi az ő egyéni útja és mi az, ami működik. De ebben a fejlődési folyamatban egyébként szerintem sokszor jól jön, hogyha vannak ilyen zsákutcák, vagy olyan területek, ahol belemész, és látod, hogy ez nem működik.
3: Ha tudsz belőle tanulni,
4: mert nem mindig működik úgy a dolog, hogy ez mindig egy egyenes fölfelé ívelő pálya, hogy minden bejön. És lehet, hogy ha mondjuk 8 év múlva írunk egy cikket Vivien pályafutásra, lehet, hogy pont azt fogjuk mondani, hogy igen, ez a egy év, amikor ez a 2025-ös év, emiatt lett ő igazából olyan, aki nagyot szeretett volna alkotni. És mondjuk Brisbane után majd azt mondjuk, hogy hú, de jó volt, hogy 25-ben volt az a nehezebb időszak, mert akkor állt rá igazán az ő feje, meg az ő karrierje, hogy akkor ezt valahogy máshogy kéne csinálni, és abból tanult sokat. Tehát sosem tudhatjuk, hogy ami most rossznak tűnik, az lehet, hogy pont éppen a legjobb történés az adott pályafutás kapcsán, mert 5 év múlva teljesen más perspektívába fog kerülni.
3: Ha nem felejtem el, akkor az adás végén ezt az 1 percet, ez biztos, hogy elrakom archívba, és akkor majd 32 után együtt meghallgatjuk, és remélem, hogy bejönnek a jóslatok.
4: Nostradamus névvel megy rá majd, jó?
3: Most azonban hallgassuk meg Jekyll Vivient, akivel kapcsolatban ugye az a legaktuálisabb hír, hogy néhány héttel, hónappal ezelőtt bejelentette, hogy Texasban folytatja majd a tanulmányait egy év múlva, és a legendás Bob Bowman csoportjához kerül. Többek között erről is beszélt nekünk.
5: Nagyon kicsiként már gondolkodtam ezen, hogy én Amerikába szeretném folytatni az úszást, aztán mindig így a barátnőim mentek ki sorra Amerikába, és ott folytatták az úszást és az egyetemet is, és akkor így nekem is jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogy én is ezt csinálnám. És nagyon örülök, hogy Texas így megkeresett, és voltam kint viziten, és tetszett az egész, úgyhogy örülök, hogy ez így összejött. A Nikivel ugye kint találkoztam, amikor meglátogattam így az egyetemet, és csupa jót hallottam róla, úgyhogy őszintén nagyon várom már. Még nem tudom egyébként, hogy pontosan mit szeretnék tanulni, ugye voltak régen terve, így a tengerbiológia, és hasonlók. Meglátom, hogy mi összefűzhet így az úszással kapcsolatban, de nyilván szeretnék ez a biológia terén maradni, esetleg vegyész, biokémikus, valami ilyesmi. Nagyon nagy motivációt, azért mégiscsak tényleg egy Bob Bowmanhez kerülni mindenkinek az álma szerintem, úgyhogy most így ez tartja bennem a lelket, hogy én is ott tetszhetek a legnagyobbak között.
3: Ragyog ez a lánya, hogy így hallgattuk ebben az interjúban, valóban most úgy tűnik, hogy jó helyen van, jó edzővel, és hát komoly tervei vannak, hiszen a következő évtől, a következő az érettségi után majd ugye ő is az Egyesült Államokban folytatja, ott a Pádár Nikolett is tanul, és hát tengerbiológiát szeretne tanulni, tehát olyan izgalmas projektnek tűnik ez az egész texasi dolog.
4: Igen, és én a két dolog miatt örülök, egyrészt, hogy mosolyog. Jó látni, hogyha egy fiatal sportoló, aki sikeres, akinek voltak nehezebb időszakai, tud örülni annak, hogy edzés jó környezetben van. Szerintem ez a legfontosabb, induljunk innen. A másik pedig, hogy vannak tervei. Mert sokszor azt látjuk, hogy azért a fiataloknál nem biztos, hogy vannak tervek, amiket mondjuk szívvel élekkel tudná esetleg az adott illető kergetni, álmokat kergetni. A tengerbiológia meg különösen így érdekesnek hangzik, tehát valószínűleg én is böngészgettem az még a buvár zsebkönyveket annak idején 80-as évek végén, hogy állatokat meg egyebeket tanulmányozzak, Úgyhogy tök jó, hogyha ha ilyen gondolata és ilyen tervei vannak a jövőre.
3: Ha a sportszakmát nézzük, akkor 400 vegyes, 800 és 1500 gyors az Európa-bajnokságon, és egy nagyon visszafogott, óvatos célkitűzés, hogy döntőbe jutás ezen a három, vagy ebben a három számban, és ez szerintem teljesen rendben van. És ezzel nekünk is így kell beszélgetnünk, hogy nem kell itt komolyabb dolgokról beszélni, ha neki a döntőbe jutás a cél, akkor a mögé kell beállni.
4: Igen, hát fura, hogy ez a 25-ös év, most megnéztem, hogy Jakül Viviennek ez lesz az 5. ifi EB, amikor indul, ez az utolsó éves ifjúsági korú versenyző, tehát kérdés is egyébként önmagában, hogy kell-e még neki ifi EB-n indulni, vagy csak elég a felnőtt EB. Én gyanítom, hogy kicsit inkább az önbizalomszerzés
3: maga miatt
4: lehet
3: kell
4: a cél, hogy ő érezze, hogy ezt igenis tudja, és vissza tud jönni a legjobbak közé. Ugye már 22-ben nyert egy bronzot, 23-ban egy arany, 24-ben két arany, egy ezüst, egy bronz, tavaly pedig négy vegyesen és 1500 gyorsan két bronzéren, tehát picit hullámzó volt a korosztályos Európa-bajnokságokon is a szereplése, hozzátéve azt, hogy ugye két éve Belgrádban pedig megnyerte az 1500 gyorsot a felnőttek között, tehát hogyha ezt nézzük, ezen keresztül nézzük, akkor picit vékonynak tűnhet az elképzelés, hogy most döntőbe szeretné jutni, viszont sokkal reálisabb a mostani állapotának megfelelő szerintem ez a tervezés, úgyhogy nagyjából visszaálltunk most a nagy hájpolásból, hogy akkor majd ő lesz a új sztárja a magyar úszósportnak, egy picit olyan szintről, ami szerintem neki lélektanilag jobban jön. Tehát ő szereti ezt a ne legyen annyira figyelem középpontjában, szépen érezze magát, jól úszon, és talán ez a megközelítés, ez lehet, hogy hatékonyabb lesz neki erre az időszakra, ami egy elég turbulens időszak után van.
3: Még egy gondolat csak az úszást és a párizsi EB-t illetően. Biztos belefutottan az elmúlt két napon Leon Marchandnak a fogalmazunk egy friss hírekkel vele kapcsolatban, hogy talán megsérült. Uh-huh. El tudod azt képzelni, hogy a válla az végül megakadályozza, hogy ott legyen Párizsban? Mert ott mindenki arra készül, hogy Marchand miatt megtelnek a lelátók, és valami csodát alkot úgy, hogy az olimpián.
4: Én azt olvastam, hogy valami csípő izom, vagy közelítő izom sérülése volt, ami mellúszásban jött ki, hogy a lábtempó miatt talán egy picit más terhelést kap, hogy az volt a döntés hátterében, de lehet, hogy a vállával is gond van. Hát szerintem ilyen megelőző csapás volt, hogy a francia bajnokságot abba hagyta idő előtt, tehát nem úszta végig a programot, de ugye négy vegyesen, ilyen 4-0-4 körül időt úszott, tehát a formája az megvan hozzá, ha fizikuma bírja, akkor szerintem fogják úszatni, meg hát azért manapság már a fájdalomcsillapítók működnek, úgyhogy szerintem egy-két számban azért, ha nagyon mondjuk fáj a válla, valószínűleg akkor is el fog indulni hazai pályán.
3: Úszás után egy picit vízilabdázunk a hétvégén, illetve nem is a hétvégén, mert már pénteken elkezdődik az OTP kupa a férfi vízilabda válogatott számára. Az ellenfelek Hollandia, Szerbia, valamint Georgia, Grúzia lesz. A Duna World, az M4 Sport élőben közvetíti majd mind a három találkozót, és ami érdekessége ennek a tornának, hogy a párizsi olimpia óta először lesz itt a magyar válogatott keretében Zalánki Gergő. Nem tudom, hogy megnézted-e azt a videót, amit átküldtem neked. A kedves hallgatóknak mondom, hogy az egyik vízilabdával foglalkozó szakportálunk készített a mesterséges intelligencia segítségével egy szerintem nagyon jó pofa videót, hogy Zalánki Gergő érkezik az uszodába, és aztán egyszer csak ott van egy szponzorautó, és Varga Zsolt integetni, hogy itt vagyok. Hát nem tudom, milyen volt a fogadtatás, de ez egy izgalmas és érdekes dolog lehet, hogy vajon ez a torna, ez hogy fog sikerülni ebből a szempontból, mert itt most szerintem az a nagy kérdés, hogy tud-e Zalánki Gergő ebben a válogatottban úgy játszani, hogy bármelyik klub csapatában tud erőssége lenni, és meg lesz-e a harmónia?
4: Igen, hát ezeket egyrészt én a ilyen AI videókat annyira nem szerettem, mert nehéz eldönteni, hogy most mi a valóság, mi nem valóság.
3: Az egy másik topik, de teljesen igazad van, hogy ilyen alapon bármi lehet.
4: Igen, itt mindenki tudta, hogy ez egy összevágott dolog, de ez pont attól volt izgalmas, hogy az ember már várja a folytatást, tehát én szívem szerint ott lettem volna abban a pillanatban, amikor találkoznak
3: amikor tényleg is egymással. Megérkezik, igen, a Margit szigetre.
4: Találkoznak, hogy ki vezet, és ki hova ül a kocsin belül, és hova mennek. Mert ugye nyilván anélkül, hogy én nagyon mélyen benne lennék most a vízilabdában, szerintem az is kérdés lesz, vagy hát egy olyan érdekes csapadinamikai filozófiai kérdés is lehet, hogy fogadják őt a többiek, mert általában, hogyha egy csapatból valaki mondjuk 2-3 évre kikerül, és ugye vannak viták, meg különböző ide-oda üzengetések, utána ennek vannak azért hullámai, ami csapaton belül is szerintem szület mondjuk ellenérzést, feszültséget, úgyhogy ha mint sport érdeklődő lennék, akkor én szívesen ott lennék ezeken az első találkozásokon, hogy üdvözlik őt, hogy mennek az edzések, milyen a fogadtatás. Engem ezek érdekelnének igazán, de valószínűleg ebből nem fogunk túl sokat látni kifelé, hogy ténylegesen milyen az ő visszailleszkedése, maximum a jó játékban.
3: Remélem, hogy vasárnap erre is kapunk majd válaszokat, csak a rend kedvéért pénteken Este 7 órakor Hollandiában játszik a férfi válogatott, ezt a találkozót a Dunavörðön láthatják. Szombaton este 8 órakor a szerbek elleni rangadó. Ugye a szerbeknél is palotaforradalom volt vízilabdában. Egy teljesen új vezetés és egy picit átalakított válogatott érkezik majd. Tehát szombaton este 8-kor Szerbia és az M4 Sport Pluszon lehet majd látni ezt a találkozót. Vasárnap délelőtt pedig a koránkelők, majd a gól után megnézhetik a Magyarország-Georgia találkozót 10 óra 45 perctől. Azt javaslom, hogy egy picit foglalkozunk sportpolitikával, kevés időnk van már. Először szólalt meg tegnap a 24.hu mutatott be egy videót, Kálnoki Kis Attila korábbi kiváló ötösázó beszélt először a terveiről, és ami hozzánk kapcsolódik szigorúan a vízösszekötőhöz, hogy nagyon pozitívan beszélt az úszó nemzet programról, és hogyha visszagondolunk, és csak azokat a számokat halljuk, hogy 46 ezer elsős, illetve nagycsoportos óvodást tanít meg ez a program úszni évente, és akkor 3 éven belül legalább 3 úszás nemben tudnak a fiatalok tényleg jól úszni, akkor ezt tényleg egy olyan program, amit ha lehet, akkor tovább kell vinni, és csinálni kell.
4: Igen, hát ez egy egyórás beszélgetés volt, én is akkor kivonatot olvastam, de azért az látszik, érezhető belőle, hogy egy nagyon komoly terület a sport, amiben hát szerintem még megy azért az elmélkedés, hogy milyen irányból és hogyan nyúljon bele, milyen mértékben nyúljon bele a jelenlegi kormányzat. Úgyhogy nekem ez egy ilyen óvatos, kicsit ilyen útkereső nyilatkozat volt, de ami tényleg fontos, és az én olvasatomban, aki ugye elég sok olyan sportgazdaságtan tanultam annak idején közgázon, ezzel abszolút egyet tudok érteni, hogy az állami feladatok között olyan dolgok szerepeljenek, mondjuk a gyerekek tanuljanak meg úszni. Ez egy teljesen valid és olyan dolog, amire azt tudom mondani, hogy mint állampolgár, vagy mint ember, ezzel tudok azonosulni, hogy ez egy racionális feladat. Nem feltétlenül mondjuk annak kell állami feladatnak lenni, hogy valamelyik gazdasági társaság által működtetett egyesület bajnokok ligáját nyerjen. Tehát, hogyha kettőt összevetjük, az én olvasatomban ez talán inkább egy olyan feladat, amire mondjuk közforrásokat érdemes fordítani, hogy lehetőleg azok a gyerekek is tanuljanak meg úszni, vízbiztonságot szerezni, akiknek nincs meg a lehetőségük arra, hogy ezt saját forrásból megtegyék.
3: És szerintem sokan vannak ilyenek, hiszen azért azt tudjuk, hogy mondjuk nem feltétlenül van minden nagyobb kisebb város közelében úszoda, azért ez egy nagyon nagy segítség, arról nem beszélve, hogy nem csak egészséges, hanem hát így bukkanhatnak fel az új egerszegik, az új darnyik, az új cselászlók, hosszú katinkák, Milák Kristófok, Kósubertek, és mondjuk úszásban nagyon-nagyon sok nevet el lehetett volna még mondani a teljesség igény nélkül.
4: Igen, hát azt tudni kell, egyébként van családi érintettségem is ebben az úszó nemzet programban, hogy azért ez nem két fillér, tehát hogy azért buszokat bérelnek, uszodát bérelnek, oktatók dolgoznak ezen, tehát ez egy nagyon komoly feladat, igen komoly büdzsével és költségvetéssel, úgyhogy valószínűleg a világ pénze se lenne elég arra, hogy minden magyar gyerek megtanuljon úszni, de azt tegyük hozzá, hogy az úszodai infrastruktúra az nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, tehát van mire építeni, hogy vannak olyan úszodák, ahol be lehet vinni a gyerekeket, és vannak szakképzett úszóoktatók, akik ezt tudják csinálni. Tehát ez nem úgy működik, hogy akkor most vegyünk elő, nem tudom, 10 milliárd forintot, és akkor holnapra minden gyerek megtanul úszni, hanem ennek nagyon komoly infrastruktúrális, meg gazdasági háttere van, és erre kell az államnak szerintem hosszabb távú elköteleződést adni, hogy igenis, akkor ez egy fontos cél, és prioritás, hogy mondjuk ez a program, vagy hasonló programok, akár úgy is, hogy mondjuk az iskolás gyerekek menjenek túrázni, és ismerjék meg a természetet. Tehát millió egy ötletet be lehet dobni, de ezek mögé kell szerintem igenis, hogyha van ilyen szándék, akkor oda tenni a költségvetéseket.
3: Ha már szándék és költségvetés, akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is egy komoly vállalást csinált, hiszen azt hiszem már a téli olimpiától visszamenőleg is.
4: Igen, 26 február.
3: Minden olimpikon, aki elindul az olimpián, javadalmazást kap a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól. Ez egy merőben új dolog, mert arról már hallottunk, hogy van olyan ország, mint például Magyarország, aki jutalmazza a sikereket elért sportolókat. Van olyan ország, ahol ez gyakorlatilag elképzelhetetlen, mert hogy másképp állnak a dologhoz. A NOB viszont egy teljesen új irányt hozott be. Mit gondolsz erről?
4: Örültem volna, hogy ezt a televíziós kommentátorokra is bevezetik, hogy ők is kapnak 10 000 dollárt viccet félretéve. Nyilván ez egy nagyon komoly vállalás, 140 millió dollár, azt hiszem, így a teljes büdzséje egy évre ennek a programnak. Picit kényszerpályán voltak szerintem ilyen szempontból, mert régóta feszegette a határokat, hogy az Atlétika Szövetség volt az, amely Párizsra bevezette, hogy ők a győzteseknek adtak 50 000 dollárt, és ez nem mindenkinek tetszett a NOB berkein belül, hogy ők önhatalmulag azt mondták, hogy már pedig az atlétikában, aki nyer, az megkapja ezt a pénzdíjat, és az a terv, hogy Los Angelesben már az ezüst meg a bronzérmesek is kapnak majd ilyen pénzdíjat. Tehát ez a témakör, hogy az olimpizmus maradjon kvázi amatőr, és ne legyen pénzdíj, ezt tudja-e még tartani a nemzetközi sport manapság, vagy nem? Úgy tűnik, hogy eddig tudta, tehát hogy valamilyen szempontból egy picit így a környezet az belehajszolt a Nobot ebbe, de az a része szerintem egy abszolút vállalható és jövőben mutató, hogy ez ilyen egységes dolog, tehát nem, ők nem pénzdíjat fizetnek a legjobbaknak, akik valószínűleg úgyis a legjobb körülmények között készültek a legnagyobb támogatással, a legtöbb jutalmat fogják kapni, hanem egy picit próbálják ezzel egyen szintre hozni a sportolókat, hogy mindenkinek, aki ki tud jutni, az egy ilyen azonos mértékű támogatás és jutalom. Tehát szerintem ebben benne van az egyenlőség, ami fontos üzenete az Olimpiai Bizottságnak.
3: És hát itt az atlétika mellett a másik királysportág az úszás, ahol azért láttuk, hogy az elmúlt 10-12 évben a pénzdíjas világkupák, illetve volt az ISL, amely egy ilyen kicsit magánszerveződés, hogy próbálták az úszókat még a profi körülmények közé vinni, és hogy tényleg megérje valakinek versenyezni, megmutatnia magát. Az olimpián pedig az úszás szintén egy komoly létszám, és hát lehet, hogy a legtöbb $10,000 azt mondjuk az úszó sportágban résztvevőknek kell adni, mert azt láthatjuk, hogy akár 100 méter férfi gyorsan van, hogy 10-11 előfutam van, és tényleg széles a bázis.
4: Én abba bízok, hogy azért ez még nem akkora összeg, tehát nagyjából 3 millió forint, ami miatt mondjuk nagy veszekedések lennének, de biztos vagyok benne, hogy ez is, ha mondjuk itt az olimpiai kvóták, kvalifikációk, ugye a magyar sportban is minden olimpia előtt van ebből vita, hogy most akkor ki szerzi meg az indulási jogot, ki mehet, ki lesz tartalék, ki lép pályára, mert ugye a tartaléknak elvileg nem jár, csak annak, aki ténylegesen szerepel. Szóval ebből lesz majd még ugyanítom, hogy vita, de ezzel egy picit így azért a Pandora szerencéje kinyílt, aminek valószínűleg ki kellett nyílnia, mert ez most már egy ilyen gazdasági kényszer volt a NOB felé, és hogy valamit nekik is kell adni.
3: Vásárhelyi Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk a gondolatait itt a Víz Összeköt adásában. Kedves hallgatóink, a július 1-i műsor ezzel véget ért. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, Milák Kristóf sikereiről, Jekyll Viviennek az új útjáról, a világcsúcsokról, és egy picit belehoztuk itt a sportpolitikát is a Víz Összeköt végébe. Kedves hallgatóink, jövő héten szerdán innen folytatjuk a szerkesztő műsorvezető Bitman, ami búcsúzik, viszont hallásra.
2: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A Profil műsorunk fejben dől el alcímet viselő sportpszichológiával foglalkozó hatodik része következik, és ahogy az elmúlt részekben mindig, most is kitűnő szakértőnkkel, dr. Lénárt Ágatával, habilitált egyetemi docenssel beszéljük át az újabb témaköröket, mert minden epizódban kicsikét az a célunk, hogy hagyjunk valami olyasmit, és adjunk valami olyan útravalót, útmutatót, amit adott esetben olyanok is használhatnak, akik nem feltétlenül azért a sport világában léteznek, de az is lehet, hogy akár szülőként figyelnek fel olyan lehetőségekre, amelyek akár a gyermekük jövőjére is pozitív befolyással lehetnek. A mai epizódban a csapatsportokkal, annak a fejlődésével, a fejlesztéssel, illetve a kohézió kialakításával foglalkozunk, és amikor legutóbb elbúcsúztunk Ágott, a szervusz, egyébként szeretettel köszöntelek.
4: Köszöntöm a hallgatókat.
3: Akkor ugye ott hagytuk abba, hogy azt mondtuk, hogy beszélni fogunk önmagában arról is, hogy létezik-e egyéni sportoló karakter és csapat lelkű személyiség, és hogy ez mikor dőlhet el, illetve lehet-e, van-e átjárás a kettő között, lehet-e egyéniből csapatembert faragni, és a többi, illetve hogy adott esetben ez pedig már egy másik nagy témakör ennek a dolognak, hogy nyilván a csapat teljesítményére egy szakember, egy sportpszichológus vajon milyen befolyással lehet? Mert nyilvánvalóan ennek is van egyfajta múltja. Gondolom, hogy az egyéni sportoktól indult el, amíg nem rá nem jöttek arra, hogy ez itt a csapatsportokban is óriási jelentősége lehet annak, hogyha a csapat mellett van szakember, aki segít ennek a munkának a felkészítő részében. No, szóval van-e olyan, hogy egyéni lelkületű sportoló, és van-e olyan, aki csapatsportra születik? Létezik ez a kategória?
4: Volt ezzel kapcsolatosan felmérés, és azt találták, hogy azok a gyerekek, akik több gyerekes családból származnak, azok szívesebben választanak csapatsportágakat.
3: Egyébként logikus.
4: Logikus, igen. Egyik oldalról. Másik oldalról viszont ugye azt is kell nézni, hogy ki mire alkalmas, és jó esetben ugye tudjuk, hogy 8-9 éves korban már különböző sportágcsoportokat meg lehet határozni, hogy mire alkalmas a leendő sportoló, és hát ennek megfelelően az alkalmasság kiválasztásban is szerepet játszhat az, hogyha valakit például csapatsportágra irányítanak, hiszen ő arra alkalmasabb. Általában az ezzel kapcsolatos szelekció nagyon hamar kialakul, tehát, hogy az úszó sóvárogva nézi a vízilabdázót, és akkor ennek megfelelően átkéreckedik. Aztán lehet, hogy anyuka, apuka csak egy-két hét múlva tudja meg, hogy a gyerek nem is úszóedzésre jár. Volt ilyen a praxisban természetesen. És oda-vissza, mert hogy van sportoló, aki egy idő után, főleg amikor már versenyzésről is szó van, azt mondja, hogy én nem bírom elviselni, hogy a csapatban néhányan lógnak, különben szakmailag is ez a hivatalos neve, hogy társas lazsálás. Ez az egyetlen ilyen szó, ami köznyelvi értelemben fogalmazta meg. És hogy a csapatsportolók általában kevésbé izgulnak, mert jó, hát ha nekem ma nem megy, akkor majd elviszi a másik. Viszont az egyéni
3: nagyon érdekes
4: sportban,
3: egyébként ez a felelősségi kérdés, majd erről is beszéljünk egy kicsit később.
4: Viszont az egyéni sportágban ilyen nincs, tehát ott, ha valakinek rossz napja van, akkor önmagának kell megbirkózni a tanult módszerek alapján azzal, hogy hogyan tudja javítani a teljesítményét. Mind a kettőre volt példa, hogy valaki egyéniből ment át azért, mert nem volt hajlandó többet izgulni, és a csapatsportoló meg azt mondta, hogy nem bírom elviselni, hogy lúgnak körülöttem. Tehát valahol ez a karakter, ha megjelenik, akkor ennek megfelelően a váltás is be tud következni, de még arra is volt példa, hogy valaki ingázott egyet, megkóstolta a másik oldalt, aztán egész egyszerűen visszajött. A felelősség kérdése különben tényleg nagyon komoly, és a terv ugye az, és a cél az, hogy a csapatsportoló is érezze úgy, hogy ő egy nagyon fontos pontja a csapatnak, és hogyha van egy gyengébb napja, leszámítva azt, ha sérült, vagy valami más problémája van, akkor is megfelelő módon tudja adni a megfelelő tudását, és azt a tetrekészséget, amivel jól tud szerepelni. De a csapatoknak van egy hihetetlenül izgalmas dinamikája, amit még Mérei Ferenc a Közösségek rejtett hálózata című könyvében már akkor leírt, és ezzel kapcsolatosan ki is dolgozták azt a módszert, amit úgy hívnak, hogy szociometria. A szociometria egy úgynevezett céltábla diagramra kerül föl, amikor egy kérdőív segítségével megkérdezik a sportolókat, hogy ők kivel edzenének szívesen, kivel lakna együtt az edzőtáborba szívesen, ha a csoportnak lenne egy titka, akkor kit választanának erre, ha delegálni kellene valakit az edző felé, hogy elmondja a problémákat, akár a csapatkapitányon kívül is, akkor ki lehetne ez, tehát különböző szakmai szempontok alapján nekik válogatni kell, és az ebből kapott eredményeket, most már természetesen gépesített formában is létezik a program, megrajzolja, és akkor nagyon érdekes formációk jönnek ki. Tehát például van, aki sztárhelyzetben van. Nem mindegy, hogy hányan kapcsolódnak hozzá, meg ő hány emberhez kapcsolódik. Aztán van olyan, amikor páros választás van, oda-vissza választják egymást. Vannak a klikkek, amikor 3-4-5 ember összekapaszkodik.
3: Na, itt álljunk meg egy pillanatra, ugye? Mert a klik, mint szó, az általában negatív értelemben szoktuk használni.
4: De nem, itt van pozitív
3: klik is. Ezt akarom mondani, hogy ugye az elkerülhetetlen, hogy egy csoporton belül, mondjuk nem tudom hány fő fölött, már lehet, hogy háromnál is megjelenik, hogy kettő összefog a harmadik ellen, de hogy ez egy természetes emberi jelenség, ugye? Hogy valamilyen formában azért feltolulnak erővonalak itt, ott, amott, egymással szemben, egymás mellé csapódva, és a többi, és a többi.
4: Ez teljesen természetes, de ha az edző okosan kihasználja ezt a lehetőséget, és például egy peremhelyzetre szorult sportolót be tud venni úgy a csapatba, hogy feladatként adja a kliknek, hogy a peremhelyzetben lévő sportolót most támogassátok, segítsétek, hogy bekerüljön ő is a csapatba. Bár a tudományos kutatások szerint teljesen egyértelmű, hogy 5-10% peremhelyzetben lévő sportoló mindig lesz, és ez nem az edző hibája. Tehát ez egész egyszerűen olyan szociálpszichológiai jelenség, ami ennek megfelelően általában
3: szóval ez bekövetkezik.
4: Ez bekövetkezik,
3: akarjuk,
4: így van. Tehát vannak peremhelyzetben lévők, sztárhelyzetben lévők, vannak páros kapcsolatok, vannak klikkek, és a klik, mint ahogy említettük, nagyon is pozitív szerepet is tud ezzel kapcsolatosan játszani. Viszont a csapattá alakulásnak különböző fázisai vannak, alakulás, viharzás, normaképzés és működés. Tehát az edző az alakulás és a viharzás szakaszában tudja segíteni a csapatot, hogyha olyan célokat, olyan

0: de hogyha nem jó, akkor meg azonnal lekapjuk a 10 körméről. Tehát ez a jelenség, ez is egy meghatározott szociálpszichológiai képlet, tehát nincs ezzel semmi gond, viszont az edzőnek dolga, hogy megtanítsa a sportolókat arra, hogy ez egy folyamat, itt segíteni kell egymást, és hogyha valaki véletlenül elrontott valamit, majd ki fogja javítani, de ezért nem fogjuk őt ilyen szempontból diszkriminálni, vagy valamilyen más módon büntetni. Tehát amikor kiemelik valakinek a teljesítményét, talán nem tudom, szabad-e mondani filmből, a Carter edző című filmből, amikor azt mondja, hogy hát maga fiam nem is lőtt 18 gólt, de lőtt, tehát ott Carter edző hibázott, mert azt kellett volna mondani, hogy habár nagyon örülünk, hogy 18 gólt lőtt, de ezt másképp kellett volna csinálni a csapat szempontjából. Tehát amikor az alakulás és viharzás szakaszában az edző ezzel kapcsolatosan ezt helyezi előtérbe, akkor ezzel megtanítja azt is, hogy a csapat mindenek előtt, és ennek megfelelően a csapat érdeket kell előtérbe helyezni az egyéni érdekek fölött. Na most ettől függetlenül, ugye a kis kézilabdásaim mindig incselkednek azzal, hogy hát akkor is megjátsszuk a kínait, hát ha nem néz oda az edző, tehát hogy mindig vannak ilyen jó értelembe vett kilengések, de ez a folyamat, ez végigmegy. Ezt az edző tudja segíteni. Nagyon fontos, hogy az alakulás és viharzás szakaszán hamar túl legyenek, hogy a norma képzés, és utána ugye a működés szakaszába lépjenek. Miről szól a történet? A norma képzésnél már nem az edzőnek kell azt mondani, hogy mikor mit kell csinálni, és hány órára kell érkezni, és miért nem vetted át a váltócipődet, hanem már a csapat fogja normaként ezt meghatározni. Uh-huh. És arról nem is beszélve, hogy igazán érett, működőképes csapatoknál az edző még azt is megteheti, mint ahogy magyar csapat esetében, olimpiai csapat esetében volt is rá példa, hogy az edző azt mondta, hogy itt van három játékos, dönts el a csapat, hogy kit fogad el technikailag, szakmailag, személyisége szempontjából, mert abban tud beilleszkedni. Hiszen ezek a nagyon... csapatsportákban mindig vannak konfliktusok, mindig adódik valami, és ez nem biztos, hogy csak arra vonatkozik, hogy ki miért kap labdát, vagy nem kap labdát. Ugye világos az előzőek alapján, hogy aki peremhelyzetben van, az nem fog labdát kapni. Igen. Tehát a csapat valamilyen módon ki fogja nyomni, kiszorítja. És lehet,
1: amivel hogyha... egyébként lehet, hogy saját magának is árt a csapat, tehát hogy elképzelhető, hogy ez nem és szolgálja a végső célt.
0: És hogyha az edző nem csinált szociometriát, vagy nem volt éles szeme a szociometriai kapcsolatoknak az észrevevésére, akkor nem fogja tudni, hogy miért nem kap labdát.
1: Nem vettük még át ugye ezek után a legfontosabbat, amit ugye nyilvánvalóan, amikor már működik a csapat, még szeretném majd, ha erre kitérnél, de most, amiket megfogalmaztál, eszembe jutott, hogy amikor valaki ugye az edzői pályára indul, és hosszabb távú céljai vannak, nagy valószínűséggel edző és edző között is van karakterbeli különbség, hogy ki az, aki alkalmas a csapat összefogásra, és ki az, aki egyéni. Inkább egyéni versenyző nevelésre alkalmas, igen. Ugye?
0: Még a szakembereknek is szoktuk javasolni, amikor kezdik a pályájukat, hogy először egyéni sportolókkal kezdjenek, és csak utána a csapattal, mert a csapat több szinten működik. És egy jól működő csapatban kell dolgozni az edzővel, a segédedzővel, a pályabíróval, tehát minden olyan segítő személyzettel is, aki a csapat fejlődését, edzését befolyásolja és segíti. És ennek megfelelően különböző... feladata lehet például a szakembernek is, hogy külön dolgozik a kapusokkal, külön dolgozik a mezőnyjátékosokkal, vagy a jégkorongban ugye sorok vannak, akkor a sorokkal kell külön dolgozni. Tehát, hogy ez rendszer szinten is egy bonyolultabb történetet ad, és akkor arról még ugye nem is beszéltünk, hogy például a különböző csapat érdekek, hogyan szolgálják az egyesület érdekeit, a különböző bajnokságokban ez mit fog jelenteni. Rengeteg ezzel kapcsolatos film van, ami pontosan ezeket a konfliktusokat, vagy ezeket a nehézségeket tárgyalja.
1: És hát arról nem is beszélve, ugye nyilvánvalóan azért az edző személyisége nagyon nagy mértékben hat arra, hogy a csapatot hogyan tudja egyben tartani. Amikor már eljutottak a működés fázisába, akkor vajon hogy jön ki ebből a várt vagy remélt siker? Szerintem millió számra hozhatnánk példákat akár a Nemzetközi Sportvilág házatájáról, ugye, hogy attól, hogy akár egy nagy nemzetközi labdarúgó klub összevásárolja a világ legjobb, legdrágább játékosait, attól még ez egyáltalán nem biztos, csapat. Hogy az csapat. Ugye? Ezt láttok évekig például a Paris Saint-Germain házatáján, még nem aztán megérkezett Luis Enrique, aki hát már bocsánat, kidobta a legnagyobb neveket, és formált ugye egy olyan fantasztikus csapatot, amelyet ugye láthatunk az elmúlt években, de ugye ott a nagy múltú Real Madrid hasonló helyzetben. ott is ugye elképesztő válság.

0: világbajnokságokat él meg egy olyan klub, ahol hiába vannak a világ legdrágább játékosai, ha nincs egy olyan karmester, nevezzük karmesternek tényleg azt, ugye, aki ezt összefogja szakmai vezetőként, akkor szanaszét gurulnak ezek a tehetségek. Vagy megtörténik az, ami ma egyébként nagyon sokszor a beszélgetések témája, hogy játékos uralom lesz, amely alapvetően felboríthatja a rendet. Akkor hogy lehet ezzel egy csapatnál megküzdeni?
1: Bonyolult, tehát arról tudunk, hogy egy-két hét alatt, ha a csapat összefog, akkor megbuktatja a világ legjobb edzőjét is. Tehát vannak
0: tehát ez
1: azok
0: egy
1: a
0: létező
1: módszerek,
0: jelenség.
1: Ez egy létező jelenség. Másik oldalról ne felejtsük el, hogy az edző is fejlődik, tehát olyan nincs, még a legtapasztaltabb edzőnél se, hogy azt mondja, hogy jó, hát én ilyet már csináltam egyet, kettőt, tizet, húszat, majd lekalapálom. Nem. A helyzet mindig más lesz, a játékosok, a színészek, jó értelembe véve, az megint más lesz. Tehát, hogy mindig van egy adott helyzet, amire természetesen lesznek olyan megoldási protokollok, amik jól beváltak, de lesz olyan is, tehát ki merné vállalni azt a felelősséget, hogy a világ legjobb játékosait kidobja. Pedig van, amikor erről szól a történet.
0: Sőt, sokszor így indul a hosszú távú siker.
1: Igen. Vagy pedig ugye az is egy mítosz szokott lenni, hogy nem baj, majd a gyengébb játékost fölhozzuk. Ha fölhozzuk, akkor rendben van, de ha nem sikerül, akkor a csapat arra a szintre fog visszazuhanni. Ezt nem nagyon szokták elfogadni, pedig így van. Tehát azt mindenféleképpen kezelni kell, hogy mennyi időt adok annak, hogy fölhozzam ezt a játékost, de ha nem sikerül, akkor bizony sajnos ki kell rakni. A konfliktusoknál pedig nagyon fontos az is, hogy nem biztos, hogy ez mind pályán belül történő konfliktus, tehát lehet egészen más dolog, amiről ilyen szempontból nem lehet rálátni, és akkor ez sokkal nehezebb az edzőnek is ezzel kapcsolatosan meglépnie.
0: Abszolút így van, és ugye hát van szerintem még egy, sőt nem egy, hanem egy nagyon-nagyon fontos kérdés, a csapatkapitány választás. Ugye az előbbi, mint említettél, ugye...
1: Van formális, meg
0: igen,
1: nem formális.
0: Formális, meg nem
1: és
0: formális.
1: És nagyon sok esetben. És még egy nagyon fontos dolgot említenék, ami menet közben jött, hogy az idősebbek és a fiataloknak a beilleszkedése, tehát hogy az ezzel kapcsolatos együtt dolgozása. Tehát megtörtént az is... válogatott csapatnál, amikor egyik napról a másikra a fiatalok leálltak. És hát nagyon nehezen lehetett kideríteni, hogy ezzel kapcsolatosan mi történt, de aztán valaki véletlenül hallotta az ezzel kapcsolatos beszélgetést, és így derült ki, hogy az öregek behívták a fiatalokat, és azt mondták, hogy nix ugribugri, mert hogyha ugribugri van, akkor nekünk is az kell, mi meg ezt már nem akarjuk. Okay. Tehát a közös céloknak a megfelelő szintű meghatározása életbevágóan fontos lesz. És hogyha hátul, a háttérbe vannak ilyen, nem is azt mondom, hogy fekete, de szürke célok, akkor ezek rombolni tudják, és nehezíteni tudják azt, hogy a működés állapotába lépjen a csapat. Tehát ilyenkor az edzőnek, vagy a sportszakembereknek rendkívüli módon kötelessége, hogy akár egyenként behívják a sportolókat, megkérdezik, milyen egyéb, akár sporton kívüli dolog van, tanulás, magánélet, stb., ami ezt befolyásolni tudja. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogyha valamelyik csapat szintet lép, akkor kezdhetjük az egészet előről, úgy, mint amikor a serdülő nő. Jött annak idején egy fax, hogy Ágota ötödjére nyert a csapat, azonnal gyere, mert fölkerültek egy magasabb helyre, és abban a pillanatban el kellett dönteni, 3 napunk volt rá, tehát tényleg nagyon szorított az idő, hogy abban a ligában ki tud részt venni, ki az, aki vállalja, ki az, aki nem tudja vállalni, aki elmegy a csapattól a helyet. Rögtön pótlást kell csinálni, és akkor a következő hétre még ráadásul össze is kell rakni őket, hogy ne a legelejétől, az alakulás viharzástól kezdjük, mert arra most az első osztályú ligában már nincsen lehetőség. Meg lehetett oldani. De nagyon fontos az, hogy a háttérben zajló ilyen eseményekről legyen tudomás, természetesen azon a szinten, ami szükséges az edző számára, és utána nem szégyen segítséget kérni, hiszen rendet kell rakni, és a rendrakáshoz kellenek bizonyos fajta módszerek, amivel ezt lehet segíteni. Na most egyet, ha rögtön mondanék is, egyet-kettőt, ezek a csapatépítő eljárások címen futnak. Jönnek a sportolók, és mondják, hogy lesz csapatépítés a hétvégén. És mondom, mi lesz? Hát disznóvágás. Hát az nem csapatépítés. Az egy nagyon jó buli, de az nem csapatépítés. Viszont, hogyha olyan feladatok vannak, amit csak akkor tud megoldani a csapat, ha minden tagja beleadja azt a mozaik részt, ami ehhez szükséges.
0: Na, az a csapat.
1: Az a csapat. Tehát amikor a gyerekeknél olyat játszunk, hogy milyen autóalkatrész lennél. És az okosabbja például pont most találkoztam egy olyan csapattal, aki fölismerte rögtön az elején, hogy nem csak motornak, meg kormánykeréknek, meg gázpedálnak kell lenni, hanem kell oda ám a kipufogó is, meg az ablaktörlő, meg minden egyéb, akkor rögtön le is lőtték a poént, hogy mindenki kell. Uh-huh. És hogy tényleg mindenki kell. Nagyon fontos az is, hogy a kispadon ülőket föl kell erősíteni, hogy te ugyanolyan értékes tagja vagy a csapatnak. Lehet, hogy egy percre mész be,
0: és ez egy másik
1: lesz
0: konfliktus forrás, lesz, ugye? Igen. Hogy hogyan igazolok úgy, hogy a például bizonyos csapatsportokban a kispadom hosszú legyen és erős, ugyanaz a színvonal tudja úgymond a kezdőjátékosomat kiváltani, de valamiért a másik mégis kezdő, tehát azt, aki a kispadon ül, azt tűzben kell tudni tartani. Hát azt gondolom, hogy ez már edzői, pedagógiai kérdéseken túlmutató, sokszor pszichológiai kérdés.
1: Így van, de erre is vannak megoldások, tehát hogy a csapatnak mindig azt kell közvetíteni a kispadosok felé, hogy igen, ti ugyanolyan fontosak, erősek vagytok, és hányszor megmutatta az élet, hogy valaki csak egy percre ment be, és éppen akkor egy meghatározó előnyt szerzett, és így tovább. Tehát bonyolult, de nagyon szép világ, és az edzőnek különösen, és a sportszakembernek, sportpszichológusnak is az a legszebb, hogyha ideje korán fölismeri a dolgot, segít, de a legfontosabb, hogyha az egész fejlődési folyamatot tudjuk segíteni, és el is mondjuk, hogy mikor mi történik, tehát ezzel áthidalva olyan nehézségeket, amiknek nem kell bekövetkezni, ha a csapat érettségi szintjét följebb tudjuk emelni.
0: Egy izgalmas példa volt, tavasz végén volt alkalmam beszélgetni Varga Barnabással, illetve ugye az AEK-nál dolgozó szerbedzővel, Márko Nikoliccsal, mielőtt Barnabás még görög bajnok lett volna, és ő mesélte, hogy a téli átigazolási időszakban, mikor még csak pletyka volt, hogy Barnabás érkezik, a csapattagok már elkezdtek rákeresni az interneten, nézegették, izgatottan kérdezgették, hogy tényleg jön, valóban, nem sérült, itt lesz nálunk, tehát volt egyfajta pozitív izgalom. Miközben voltak természetesen ugye olyan posztriválisok, menő csatárok, ugye, akiknek az ő érkezésével azért, hogy úgy mondjam, bizonytalanná is válhatott a helyzete. Tehát az, amikor az ember a csapat érdekében mondjuk igazol egy játékos, de ezzel a meglévő játékos állományban azért kelt egy kis pici zavart, ezt hogyan lehet áthidalni?
1: Kérdés az, hogy hogy vezették be azt a tényt, hogy ő érkezik. Uh-huh. Meddig, hogyan, milyen feladatokat fog ellátni, ki lesz a helyettese. Ha ő nem, akkor ki lesz helyette? Ő első körbe fog játszani, vagy csak a másodikban? Tehát én azt gondolom, hogy az előkészítésnek nagyon nagy szerepe van. Egyes szociálpszichológiai, munkapszichológiai megközelítésben még azt is javasolják az igazgatóknak, én nem annyira, de állítólag egy bevett szokás, hogy elindítanak egy zuhanyhíradót, és akkor tesztelik, hogy ezzel kapcsolatosan mi jön vissza. Aha. Tehát, hogy van-e ellenállás.
0: Tehát mielőtt még a valós döntést meghoznák.
1: Én nem gondolnám, hogy ezt így kéne csinálni, de hogyha egy megfelelően struktúrált csapatról van szó, akkor úgy is fogják tudni, hogy igen, erre a helyre várunk valakit, mi a véleményetek.
0: És nyilván a játékosnak is, mint itt kiderült Varga Barnabás esetében, óriási szerepe van abban, hogy ő maga milyen személyiség, és hogy akar beilleszkedni, mert nyilván azért a pozitív, kiemelkedő teljesítmény, amelynek a csapat is a hasznát szedi, vagy a hasznait szedi, azt gondolom segít a beilleszkedésben.
1: Egyértelmű. De egy ilyen felvezető szakasz az biztos, hogy sokat jelent. Tehát ilyen helyzetben, amikor meghívják a leendő játékost egy vendégjátékra, vagy meghívják, hogy egy hétig edzem velük, tehát megnézik azt is, hogy milyen személyiség, be tud-e illeszkedni, csípik-e vagy nem, mint ahogy szokták mondani a sportolók, ez sokat jelenthetne. És főleg, hogyha több játékosról van szó, akkor azért egy pár nap után ez nagyon jól.
0: Hadd kérdezzek még egy másik érdekes jelenségre. A Magyar Sportosági Szövetsége is évekkel ezelőtt érzékelte, hogy szükség van egy új kategória létrehozására, mert ugye voltak a év legjobb egyéni sportoló és csapatsportoló. És aztán ugye rájöttünk arra, hogy vannak valóban a klasszikus csapatsportok, de vannak azok a versenyszámok, amelyek egyéni teljesítményből összeadódó csapat eredményt hoznak, mint például a vívó, ugye csapatversenyszámok adott esetben, vagy például a te versenyszámod adott esetben, de nyilván tornában ugyanez a helyzet, vagy az úszóknál a váltó, de hogy más nem mondjak, nagyon sok olyan teniszezőt ismerünk, Fucsovics Mártont is említhetném, akik imádnak például ugye a Davis kupában játszani, mert a csapat érzet Na mi ez a faktor, amit ők ilyenkor említenek, hiszen ezek mind-mind individualista, egyéni sportolók, magukkal harcolnak, vagy az órával többnyire, vagy a centikkel, és a többi, és a többi. Ugyanakkor, amikor jön egy váltó, vagy egy ilyen jellegű közös teljesítmény, mint hogyha egy új versenyre érkeztek volna. Mi ez a hatás?
1: Pontosan így van. Egyrészt, hogy és megint a felelősség lesz a kulcs szó, ami előkerül. Tehát, hogyha én csapattag vagyok, akkor bizonyos dolgokat nem tehetek meg úgy, mint egyéni sportolóként. Azt mondom, hogy ez a verseny már jó.
0: Kuka.
1: Hát igen, valami miatt nem sikerült. Most már nem tépem magam, mindegy, hogy negyedik leszek, ötödik vagy hatodik. Csapatban ilyet nem lehet megtenni. Tehát ez a felelősség, ez egyben egy kohéziót is kovácsol, ugyanúgy, mint az úgymond...
0: Meg is érkeztük a kohézió témakörhöz.
1: Így van. Tehát ugyanúgy, mint a csapatsportágakban, és ugyanúgy, mint ezekben a sportágakban. Tehát ez az összetartozás, hogy mi egy csapat vagyunk, mi egy célért küzdünk, és ezt nagyon keményen végig fogjuk vinni. Tehát ennek a kisugárzása is megjelenik, hogy mi ezt nagyon-nagyon komolyan gondoljuk. Igen, ez ad egy ezzel kapcsolatos erőt. A kohézió az egy összetartó erőt jelent, aminek pontosan az a lényege, hogy mennyire tudtunk egybe kovácsolódni. És éppen itt kanyarodhatunk vissza az egyik nyitó felvetéshez, hogy miért nem nyer a világ legjobb csapata, a világ legjobb játékosaiból álló csapat. Neki kutya kötelességük lenne nyerni, de nem fognak, mert nincsenek összeszokva. És ez a kohézió, hogyha hiányzik, akkor hiába a legjobb, akkor is az a labda nem pont oda fog menni, mert nem szokta meg, hogy hova fog érkezni, és így tovább. Tehát ez az összeszokottság, a játékon belüli rutin, ez kikerülhetetlen. Tehát ez egy nagyon kellemes, kis kedves elképzelés. Van is értelme, tehát amikor összerakják, hogy a világ legjobb csapata, ha ők együtt játszanának és együtt gyakorolnának, akkor tényleg verhetetlenek lennének.
0: Igen, és hát visszatérve még ugye az egyéni produkciókban alkotott csapat teljesítményhez, az létezik, hogy valaki ilyen versenyszámokban adott esetben egy rosszul sikerült egyéni verseny után többet tud kihozni magából?
1: Igen. Uh-huh. Igen, pontosan. Egyrészt, mert ha valami nem sikerül, akkor ugye az ember mindig keresi a javításnak a lehetőségét. Másrészt, amiről beszéltünk, hogy megvan a társas támasz, és megvan a felelősségnek a jó értelembe vett leosztása,
0: hogy
1: értük is csinálom, és nem csak rajtam múlik, ezért ez is segítség, hogy hát a másik kettőnek, háromnak, négynek is dolga van ezzel kapcsolatosan.
0: Szóval akkor ez egy izgalmas dolog, és hát ugye azt gondolom egy külön világ, hogy hogyan tud adott esetben egy nyilván a témában foglalkozó sportpszichológus az egyénekkel is foglalkozni egy csapaton belül, és hogy lesz ebből csapatmunka. Hát most erre már nincs időnk, hogy ezt kifejtsük, de azért ez egy bonyolult feladat, gondolom, ugye?
1: Igen, ez összetett bonyolult feladat, tehát ha valaki egy csapatot készít föl mondjuk egy olimpiára, az akárha komolyan gondolja és csinálja, akkor ez egy főállás.
0: Azt hiszem, ez mindent álmod ennek a komolyságáról, és hát azt is tudjuk pontosan, hogy az elmúlt, talán most már mondhatom, hogy hosszú évek során neked ebben úttörő munkád volt, hogy ez elfogadottá váljon, és kiderüljön, hogy a csapatok mellett mennyire nagy jelentősége van annak, hogy dolgozzon sportpszichológiához értő szakember. Azért azt gondolom, hogy a csapataink sikerein sok szempontból látszik, úgyhogy... Köszönjük szépen ezúton is, hogy ezt az úttörő munkát elindítottad, és azt is természetesen, hogy most már immáron a hatodik epizód végére érhettünk veled, a te segítségeddel itt a Profil fejben dől el sorozatával, amelyek természetesen nem is lehet más a célja, mint hogy egy ilyen szakemberre, mint te tudjunk egy picit bele kóstolni, bele nézni ugye a sportpszichológia fontosságában, annak a rejtelmeibe. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm dr. Lénárt Ágotának, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Ez volt tehát ez alkalommal a Profil fejben dől el epizód. Köszönjük a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztus Zsuzsa.
2: Ez volt a Profil Csisztus Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Norvégia, Franciaország és Mexikó is nyolcaddöntős a labdarúgó VB-n. Holnap kezdődik a Sopron Fest, folytatódik a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: A házigazda Mexikó, a kétszeres VB győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia Elefánt csontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között, Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőben Brazíliával találkoznak majd. A VB folytatásában magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz. 22 órakor kezdődik a Belgium-Szenegál találkozó, hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az N4 Sporton. 14-10-re legyőzte Hollandiát a júliusi világkupára készülő magyar női vízilabda válogatott szolnokon. A két együttes először találkozott egymással a februári Európa-bajnoki döntő óta, amelyet a hollandok nyertek meg büntető párbajban. Az első fordulóban búcsúzott Serena Williams Wimbledonban, az egykori világ első 3 játszmában kapott ki a 20 esztendős ausztrál Mel Joyntól az angol nyílt teniszbajnokságon. Az egyesben 23-szoros Grand Slam torna győztes Serena, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, késő estére akár 10 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás, a Pest megyei Szadán mára megszűnt a vízhiány. A paksi atomerőműnél péntekig még fenntartják a csökkentett teljesítményt, de a villamosenergia ellátásban ez nem okoz zavart. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 fokos hőmérséklet érték, melyet tegnap a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek, közölte a Hungaromet. Kedden megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord, és lágymányosan állomáson 41 fokot regisztráltak. A fővárosi napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekord is megdőlt, a Jánoshegy állomáson 26,6 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet. Tovább nyílt az olló a Tiszapárt és a Fidesz-KDNP támogatottságában. A teljes népesség kétharmada szerint jó irányba mennek a dolgok. Ez derül ki a Medián júniusi HVG számára készített felméréséből. Eszerint a Tiszapárt a biztos szavazók között 73, a Fidesz pedig 21%-on áll. A Mi Hazánk tartja a bejutási küszöb körüli eredményét. Magyar Péter miniszterelnök az adatokra úgy reagált, igazi nemzeti egység alakult ki. Feloldják a korábban letiltott felhasználó korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 ember tiltottak le az előző kormány idején. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért másokat. Holnap kezdődik az idei Sopron Fest, a vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és Vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban.
0: Közlekedés.
2: Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsinél a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták. A 73-as kilométertől torlódás tapasztalható. Aztán ma is erős a forgalom az M1-esen a főváros felé. Óbarok és Herceghalom között időszakosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt. Ezért a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra és jégesőre is számítani lehet. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar, éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Ez itt a sporttörténelem. Mikrofona Elpap István, Turi Gáborral fogok beszélgetni a sporttörténelem mai adásában arról, hogy a magyar futball milyen utánpótlás sikereket ért el az 1970-es évek közepén. A mieink 1974-ben megnyerték az EB-t, rá két évre pedig ezüstérmesek lettek. Hát hogyan kell ezt értékelnünk?
5: Köszöntöm a tisztelt hallgatókat, ugye akik emlékeznek rá, mert éltek akkor, ugye a magyar labdarúgó válogatott 1970 után nem jutott ki a 74-es világbajnokságra sem. A szakma az élvonalhoz visszazárkózás zálogát az utánpótlás nevelésben látta. Az 1972 és 74 között megrendezett U23-as Európa bajnokság második volt a korosztály történetében. A résztvevő 21 válogatottat 8 csoportba osztották, a győztesek jutottak az egyenes kieséses szakaszba, azaz a negyed döntőbe. A magyarok a jugoszlávokat és a görögöket előzték meg. Igaz, az elsőséghez az is kell ez, hogy a görögök Aténban 2-0-ra legyőzik a jugoszlávokat.
4: A negyeddöntőt 74 tavaszán rendezték, ott a mieink Hollandiától idegenbe 2-1-re kikaptak, de Békés Csabán 3-1-re nyertek. Magyarország mellett a Szovjetunió, az NDK és a Lengyelország jutott a legjobb négy közé, ahol a szovjetek a magyarokkal, a keletnémetek a lengyelekkel mérkőztek. Milyen volt ennek a tornának az erőssége?
5: Most a lengyeleknél Bulgária idegenbeli 2-0-ás legyőzése során Andrzej Sármák és Gregor Szlátó szerezte a gólokat, ugyanők a nyári NSK beli világbajnokság felfedezettjei lettek. Az elődöntőben az NDK Cvikauban 0-0-ás döntetlent játszott, a visszavágón Lucsban 2-2-t ért el a lengyelek ellen, és idegenben szerzett góllal ment a döntőbe.
4: De Magyarország a szovjetekkel ugye Harkovban kezdett, Sárosi László szövetségi edző nem is rejtette véka alá, hogy nehéz lesz. A Népsport ezzel engedte útjára a fiúkat. Szoros eredményt várunk.
5: A szovjeteknél a később ismerté válók közül olyanok kezdtek, mint a Dinamo Kijev kiválósága, Leonid Burjak vagy Dávid Kipiáné a Tbilisi Dinamóból. Harkovban 30 ezer néző előtt Burják Kocsis Istvánon megpattanó lövésével és Kipjáni góljával nyerte 2-0-ra. Sárosi így vigasztalta fiait, idézem, kaptunk két balszerencsés gólt, de kaphattunk volna két olyat, amelyet gólhelyzetig megjátszott az ellenfél. Másnap Mészáros Ferenc kapus és társai, megnézve a harkovi május elsőjei felvonulást, rögtön jobb kedve derültek. Be lehet hozni a hátrányt, mondták a fiúk. Az értékelésében a Népsport leszögezte, többet kell futni. Válogatottunk fél óráig nem lőtt kapura az első valamire való kísérletre, a 60. percig kellett várni. Sárosi nem tagadta, idézem, ezen a találkozón kiütközött a magyar futball alapproblémája. Kevesebbet és lassabban futunk, mint az ellenfelek. A sportnapilap is felvetette azt is, idézem, ha itthon meg tudunk gyötörni egy csapatot, akkor miért nem tudjuk ezt megtenni, ha kitesszük a lábunkat hazulról? A megjegyzés arra utalt, hogy a negyed döntőben Magyarország Deventerben Hollandiától 2-1-re kikapottán Békés Csabán 3-1-re győzött és továbbjutott.
4: A szurkolók mennyire kísérték figyelemmel ezt az utánpótlás EB-t?
5: A szovjetek elleni kazincbarcaikai visszavágót óriási érdeklődés előzte meg, 10 000 nézőt vártak a stadionba, aztán 15 000 drukker zsúfolódott össze. Az újpesti Fekete László és a győri Pénzes Mihály góljával a magyarok behozták a kinti hátrányt, a továbbjutáshoz szükséges gól megszerzéséhez csupán 7-es perc volt hátra, majd a hosszabbításban egyik együttes sem találta hálóba, 11-esek döntöttek a mieink, Becsei József, Harsányi László, Horváth József és Tóth András sikeres lövésével 4-3-ra bizonyultak jobbnak. Meglett a döntő, azaz a finálé. Sárosi edző reálisan értékelt, megérdemeltük a továbbjutást. Ha a helyzeteket jobban kihasználjuk, akkor 3-4 góllal is nyerhettünk volna. A szakvezető hozzátette, az egész csapat remekelt.
4: Ugye Ilovszky Rudolf volt akkor a szövetségkapitány, ő is elégedetten nyilatkozott, azt mondta, hogy boldogan adtuk oda a nagy válogatott tagjait erre a mérkőzésre. Szép siker a mai.
5: Tény, a mieink közül 9-en Mészáros Ferenc, Török Péter, Vépi Péter 1972-ben, Dunai Ede 1969-ben, Harsányi, Tóth András és Horváth 1973-ban, Nagy László 1970-ben, Fekete 1974-ben bemutatkoztak a nagyok között, Krizsán József az MLS főtitkára is örült, láttunk valamit most a jövőből, mondta. A találkozó után a hátvéd Horváth József ezt a kérdést tette fel a csapat edzőjének. Laci bácsi, ha megnyerjük az EB-t, nekem adj emlékbe ezt a kapitányi karszalagot? Sárosi László pedig ezt válaszolta. Neked, Jóska, de még előttünk van 90 perc, plusz még egy, azaz 180 perc.
4: A döntő első mérkőzése az NDK ellen idegenben volt, ami ugye jó jelnek tűnt.
5: Ugyanakkor Sárosinak gondot jelentett, hogy Vépit kiállították, ezért a bal hátvéd helyére Kántor Mihályt hívta meg a keretbe a Vasasból. Sárosi emlékeztetett, az NDK utánpótlás válogatott erős ellenfél, a magyar A válogatott csupán 1-0-ra nyert ellene. A vezetőedző kijelentette, érzésem szerint Rezdában nem kapunk ki. A Népsport is bizakodott, mondván, ha együttesünk azt a játékot nyújtja, mint általában hazai pályán, akkor nem kell félteni. Elvileg az ellenfélnél pályára léphetett volna az újdonsült kekgyőztes Magdeburg néhány játékosa, olyanok, mint Jürgen Pomerenke, Axel Till és Martin Hoffmann, de őket egyből meghívták a nagy válogatottba. Werner Wolf biztos volt a dolgában, az eddigiek során idegenben jobban szerepeltünk, s lényegében ennek köszönhetjük a döntőbe jutásunkat, mondta. Hozzátette, most azonban hazai környezetben szeretnénk 2-3 gólos előnyt szerezni, hogy nyugodtan utazhassunk a magyarországi visszavágóra.
4: Hát nem sikerült, ráadásul Kis Tibor és Horváth góljával a félidőben a mieink 2-1-re vezettek. Igaz, a 87. percben Gerd Heidler megszerezte a hazaiaknak a győztes gólt. A Népsport nem véletlenül állapította meg, hogy válogatottunk biztos győzelmet engedett ki a kezéből.
5: Igen, a visszavágó előtt a csapatkapitány Horváth József úgy látta, a magyarok előnyére szorgál, hogy az együttes a Vasas Dózsa vegyesre épül. Idézem, jól összeszoktunk, s az is döntő, jó formában van mindenki. A győzelem zálogát az akaratban, a jobb erőnlétben és az eredményes csapatjátékban látta a futballista. Wolf szerint az otthoni környezet sokat számít, de nem féltem a fiúkat. A Népsport viszont nem cifrázta. Miénk lehet az Európa-bajnoki cím, ezt hozta a címlapom.
4: Aztán utánpótlásunk legjobbja egy parádés játékkal nyertek.
5: A győztesek boldogok voltak, Horváth így értékelt. Véget ért egy nagy korszak az életünkben, olyan érzés, mint amikor ballag az ember. Nekünk ez a torna felért az érettségével. Nagy Lászlót idézem, életemben nem futottam ennyit, mint ezen a meccsen, de nem bánom. Harsányi is örült, hazaviszem a mezt, ott lesz a két aranyérem mellett. Kell lennél szebb indulás a házas életbe? Tette fel a kérdést a játékos. Válaszolt is rá, aranyérem az EB-ről és a 6. bajnoki cím idehaza. A Népsport nem az ünneprontán szándékával, de megemlítette, hogy a Kelet-Német Szövetség nem erősítette meg a válogatott játékosokkal azt a gárdát, amely minimális előnnyel érkezett Budapestre. Ám a hazaiakra vonatkoztatva nem tagadható, idézem, az új generáció a labdarúgásban is kitermelte azokat a tehetségeket, amelyek ma már helyet követelnek maguknak.
4: Csak a rend kedvére ezt a visszavágót 4-0-ra nyerte meg a magyar válogatott a Népstadionban. Na ugorjunk 2 évet, 1976-ban, ekkor az U23-as labdarúgó Európa-bajnoki sorozatnak értelemszerűen úgy vágott neki Magyarország, hogy megvédi a címét.
5: Igen, a kiírásban 1975 őszén 23 együttes rajtolt 8 csoportban, az egyikben csupán 2 résztvevő szerepelt, a végső győztes Szovjetunió és Törökország, ráadásul a szovjetek Ankarában kikaptak 2-1-re, a taskenti visszavágón dolgozták le a hátrányukat, mert 3-0-ra nyertek. A csoport elsők alkották a legjobb 8 mezőnyét, ahonnan egyenes kieséssel folytatódtak a küzdelmek.
4: Magyarország ugye Ausztriát és Luxemburgot megelőzve végzett a második csoport élén, az döntött, hogy a miénk Szabó Ferenc két és Ceceli Károly góljával Szolnokon 3-0-ra legyőzték az osztrákokat. Negyed döntőben Anglia következett, 3-0 és 1-3, az elődöntőben Jugoszlávia, 3-2 és 1-1, a fináléban pedig a Szovjetunió.
5: Azért érdemes némi kitérőt tenni, már az előbb is említettük, hogy miután nem jutott ki két világbajnokságra a felnőtt válogatott, a szakma az utánpótlás nevelésben bízott, ám a témával kapcsolatos viták fel-fel horgattak. 1973-ban például az Újpest korábbi 24-szeres válogatott védője Balogh-Kettő Sándor kritikusan jegyezte meg, minden egyesület vezetői minden évben új fiatal tehetségeket követelnek az utánpótlás edzőjétől, rendszerint meg is kapják ezeket a fiúkat, de tesznek-e vajon valamit azért, hogy minél több ilyen fiú nevelődjék? Tihi Lajos, a korábbi 71-szeres válogatott csatára, Budapesti Honvéd ifjeinek trénere hozzátette, én egyébként szívesen lemondanék a bajnoki címekről, ha minden évben néhány használható játékost tudnék adni az első csapatnak. Ilovszky Rudolf, a válogatott szakvezetője, korábban a Vasas Kölyök csapatának edzője szigorú volt, idézem, nem kevesen csak azért edzők, hogy fizetést kapjanak, a szeretetet nem lehet pénzzel megvenni. Rákosi Gyula, a Ferencváros fiataljainak trénere arra is rávilágított, van olyan gyerek az ifiben, aki kocsival jön az edzésre, 17 esztendős is kocsival jár. Mi lesz később? Ölben hozzák majd?
4: Hát a kritikus hangok ellenére azért volt miből meríteni a honi szakmának.
5: Az 1976-ban ezüstérmet hozó sorozat negyed döntőjében 1976 márciusában Anglia ellen az ülőúton pályára lépő utánpótlás csapatban, amely 3-0-ra nyert, heten már korábban a nagyok között is megfordultak, a Jugoszlávia ellen májusban 3-2-re megnyert elődöntőben pedig már valamennyien a válogatottnak is mondhatták magukat. A Szovjetunió elleni döntő első mérkőzését megszokott helyen az Üllői úton játszott a csapat, nem véletlenül ott, mivel a finálét megelőzően Baróti Lajos szakvezető, a szövetségi kapitány vezette az utánpótlás együttest is, kijelentette, továbbra is az újdonsült bajnok Ferencvárosra épít.
4: A szovjetek ugye Törökország, Franciaország és Hollandia legyőzésével jutottak a végjátékba.
5: Baróti munkáját Dalnoki Jenő segítette, aki optimista volt. Nem lesz semmi baj. Ha már egyszer idáig eljutottunk, nem szabad elbuknunk. Milyen lesz az aranyérem? Ez a megállapítás persze nem jelenti azt, hogy lebecsüljük az ellenfelet. A Videoton jobb szélsője Mayer Lajos is bizakodott, idézem, igazán elvárható tőlünk, hogy győzünk, hiszen mi lényegében véve a legjobb magyar 11-et vonultatjuk fel. Persze nagyon nehéz lesz, mert a szovjet csapatok ellen kevés a tapasztalatunk. Én is csak egyszer játszottam ellenük az ifjúsági válogatottban, s kikaptunk. De számomra nem jelent semmiféle gátlást. Gulyás Sándor egy nagy családhoz hasonlította a magyar együttest hozzátéve, úgy vélem, mi biztosabban vettük az akadályokat, hiszen nincs vereségünk. Ez a tény kedvezően befolyásolja az önbizalmunkat. A szovjet csapat gyors ritmusban játszik, de mi is kizárt dolognak tartom, hogy nem mi diktáljuk a tempót.
4: És hogy látta az ellenfél az esélyeket?
5: A szovjetek szakvezetője Valentin Nikolajev arra a felletésre, hogy rendre a visszavágókon harcolták ki a továbbjutást, megjegyezte. A mi csapatunk egységes, jó együttes, amely idegenben ugyanúgy érhet el jó eredményt, mint otthonában. Ez a döntőre is vonatkozik. Megkérdezték tőle, miért nem válogatta be Leonid Burjakot a Dinamo Kijev 1975-ben kettőgyőztes középpályását. Nikolajev ezt azzal indokolta, idézem, Burják valóban kitűnő játékos, csak éppen a játék felfogása nem illik bele abba az együttesbe, amelyik eddig sikeresen szerepelt, így lemondtam róla, és inkább szerepeltetek egy szerényebb képességű, de a csapatjátékot jobban ismerő futballistát. Az edző derülátó volt, a döntetlen nagyszerű lenne, de egy gólos vereség sem ejtene kétségbe. Az is szóba került, a Burják nem is, de a Dinamo Moszkva középpályása Minájev a csapattal tartott.
4: Hát aztán fiataljaink nem játszottak jól.
5: A Népsport le is szögezte, ez az 1-1 azt jelenti, hogy utánpótlás válogatottunk már csak nagy bravúr árán védheti meg Európa-bajnoki címét. Nyilasi Tibor szerzett vezetést, amelyet a második félidőben Petrovic Szlobodján kiegyenlített. A meccsről mindent elmond, hogy a magyarok legjobbja a kapus Gulyás volt. Baróti Lajos nem tagadta, idézem, bágyattan, erőtlenül játszottunk. Remélem, a visszavágó mérkőzésre jobb egyéni teljesítményekkel rukkolunk ki, és az eredmény sem marad el. Nikolajev optimista volt, idézem, fiatal csapatunk taktikai érettségről tett bizonságos, bizakodó eredményt harcolt ki a visszavágó mérkőzésre.
4: Hát ezen a moszkvai visszavágón a szovjetek hamar 2-0-ás vezetést szereztek.
5: Igen, a szaklap, a Népsport jól fogalmazott, az első félidőben sokkal jobb volt az ellenfél, szünet után feljavult a csapatunk, de már későn. Baróti Lajos így látta a mérkőzést, az otthoni 1-1-nek tulajdonítom, hogy nem sikerült megvédenünk az Európa-bajnoki címet. Nyikolajev reálisan értékelt, az első félidőben nagyszerűen játszott a csapat, de megint kihagytuk a helyzeteket, 2-0 után azt hittem biztosan győzünk, aztán végül is ez nagyon nehéz volt, mert a magyarok a szünet után alaposan feljavultak. Mégis a Népsport szerint kevés jó teljesítmény a magyar csapatban. Az értékelésben már megengedőbb volt a szaklap kritikája, idézem, az ezüstérem nem kudarc.
4: És hát rögtön fel is tehetnénk a kérdést, hol van manapság egy utánpótlás ezüst? Ez volt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: házad vele?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
1: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós, a hangmérnök Nagy Máté. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai adásba. Javában zajlik a labdarúgó világbajnokság, tegnap újabb három csapat jutott tovább a kieséses körből, erről hallgathatnak meg hamarosan egy összefoglalót. Majd vendégünk lesz Szendrei József, akivel beszélgetünk a világbajnokság legfrissebb történéseiről. Ezután következik a Nemzeti Sportkör, ahol természetesen megint központi téma lesz a labdarúgás. Majd vizsgáljuk azt is, hogy mit jelent egy játékosnak, edzőnek, szakvezetőnek a 11-es rugásos párbaj. Meghallgathatják nálunk a Nemzeti Sporthíradót, és már készülünk a 18 órakor kezdődő mai világbajnoki mérkőzésre, amit természetesen élőben közvetítünk majd, de azt már a körkapcsolásban, hiszen ma 18 órakor Anglia Kongóval, míg majd 22 órakor Belgium Szenegállal mérkőzik meg. Ennyi tehát a kínálatunkból, most pedig következzék a tegnapi és a ma hajnali mérkőzések összefoglalója Nyágui Gergelytől.

0: Egy nagy favorit, egy titkos esélyes és az egyik házigazda is a nyolcad döntőbe jutott. Három mérkőzéssel folytatódtak a legjobb 32 küzdelmei a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Időrendi sorrendben a norvégok elefántcsontparttal, a franciák a svédekkel, míg a mexikóiak Ecuadorral találkoztak. Kezdjük a Franciaország-Svédország találkozóval.
1: Et Michael Olise a servi, oh la passe de Michael Olise, et le but de Kylian Mbappé, Michael Olise qui ne marque pas, mais Michael Olise qui fait de la magie, la passe elle est magnifique, c'est un bijou, c'est un bonbon pour le nouveau doublé du capitaine de l'équipe de France, 3-0.

0: Kylian Mbappé lehengerlő formában várta a találkozót, hogy mi történt a mérkőzésen, arról Erdély Márk tudósít.
1: Nem született meglepetés, a franciák kiütötték Svédországot. Franciaország, Svédország 3-0. A 21. percben jött az első igazán veszélyes francia akció, akkor Mbappé a leshatáról ugrott ki, majd bevezette a labdát a svéd 16-oson belőle, ugyan be is lőtte a kapuba a labdát, de végül kiderült, hogy nem a leshatáron, hanem azon is túl volt, és emiatt ezt a gólt, ezt elvették tőle. Aztán a hidratációs szünetet követően fokozódott ez a bizonyos francia nyomás. A 30. minutumban Rabiot lépett be a 16-oson belőle a bal oldalon, és az ötös bal csücskétől 2 méterre tüzelt, de Zetterström szépen belerakta a bal lábát a labda útjába, így pedig hárítani is tudott. Aztán újabb 2 perccel később Mbappé került kihagyatlan helyzetbe, hiszen egy jobbra érkező paszt követően 10 méterre a svéd kaputól egyből lőhetett, de a kapu üresen tátongó jobb oldalát nem találta el, csak a jobb kapufát, ahonnan kifelé pattant a labda. Ezt is megúszták tehát a svédek, csak úgy, mint a 35. percben Olise parádés megmozdulását, aki 15 méterre a svéd kaputól gondolt egyet, és a felé érkező felpattanó labdát kapura ollózta, de lövése a bal kapufán csattant, és a kipattanót Dembélé sem tudta gólra váltani. Az első félidő rendes játékidejének utolsó percében aztán jött a csattanó, hiszen Olise 20 méterről jobbról tolta befelé a labdát, ballal tüzelt, de a bal alsóba tartó labdát Zetterström szép mozdulattal elsőre még kitolta, aztán a gyors szögletet követően a bal oldalon Dembélé passzolt Mbappéhoz, aki balról 4 méter az alapvonaltól, és nagyjából 5 méterre a svéd kaputól a jobb lába felé cselezve ellőtte a védők és a kapus mellett a labdát, amivel megszerezte a hosszabbítás első másodperceiben a jól megérdemelt francia vezető gólt. Aztán itt a második félidő első nagy francia helyzete meg is hozta a francia gólt, hiszen Olise vette észre középen Barcolát, aki a kapuval szemben találta magát, miután megfordult, 11 méterről a jobb felső sarokba vágta a labdát, ezzel pedig 2-0-ra alakította az eredményt. A 61. percben aztán Olise megint jobbról a 16-os vonalától bal lábbal tekert, kísértetiesen hasonlóan, mint az első játékrészben, de ezt is kiütötte Zetterström. A 72. minutonban aztán megint Olise került kihagyatlan helyzetbe, hiszen Mbappé ugratta ki, 1-1-ben vihette a kapusra, de megint Zetterström nyerte a kettejük párharcát, aki jól lépett ki és védte a lapos lövést. Aztán 2 perccel később változott a passz sorrend, hiszen Olise ugratta ki Mbappét a bal oldalon, és Mbappé 10 méterre a kaputól szettől szemben a kapussal találta magát, szépen kifordította a jobb lábát, és így tekert a kapu bal alsó sarkába. Ezzel a góllal 75 percnyi játékot követően tehát 3-0-ra vezetett Franciaország. Mbappé duplájával és Barcola szép találatával tehát a franciák hozták a papírformát, és a következő körben majd a nagy meglepetésre Németországot búcsúztató dél-amerikai Paraguayjal találkoznak majd szombaton magyar idő szerint este 11 órakor. Még egyszer tehát a végeredmény Franciaország, Svédország 3-0.
0: Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője így értékelte a látottakat.
2: Nagyon jó mérkőzést láttunk, igaz, hogy sokáig 0-0 volt, de a franciák nagyon nagy labdabirtoklási fölénnyel és óriási kreativitással játszottak. Jó nézni azt, hogy milyen egység van most a francia csapaton belül, ez nem mindig volt így, és az, hogy a 4 sztár elől, akit mindig kiemelünk, a 4 fantasztikus csatár, aki ma Dembélé, Olise, Barcola és Mbappé volt, nem kioltják egymást, hanem erősítik. Értem ez alatt, hogy Mbappé góljai mellett már sok gólpasszal is rendelkezik, Dembélé is, és ma Olise-t kell nagyon megdicsérni a gólpasszokért, aki futószalagon szállította ezeket. A franciáknak az első félidőben igaz, hogy a hosszabbításba szerezte a gólt Mbappé, de volt legalább 4-5 helyzetük, amit nagyon szépen kijátszottak, annak ellenére, hogy a svédek szinte 10 emberrel védekezték végig az egész első félidőt. A Franciaország nagyon meggyőző futballt mutatott, ha ezt tudják folytatni a VB hátralevő részében, akkor az a legnagyobb esélyesek az egyik, hanem a legnagyobb esélyes Franciaország a világbajnokságnak. A második félidőben Svédországnak elég nehéz helyzete volt, mert megszerezte a vezetést Franciaország, és így egy nyíltabb játékot kellett fölvállalnia, és ahányszor a svédek kijebb jöttek 5-6 emberrel, a franciák a legerősebbek a világon ebben, hogy a labdaszerzésnél, a félpályánál, ha van területük, megfutják az ellenfelet, fantasztikus képességű játékosok alkotják a francia válogatottat, ezt bebizonyították ma. A futball, amiről szól, hogy a franciák elkezdték jól érezni magukat a második gól után, nagyon szépen járatták a labdát, a svédeknek meg borzasztó lehetett, hogy igazán csak nyomozták a játékszert, de a svédeknek nem ruható fel semmi, mert ők is szép futballt játszottak eddig, csak ma találkoztak egy olyan csapattal, aki tényleg nagyon erős, remek játékosokból áll, és most csapatként is jól vizsgázott. Svédország emelt fővel távozik, Franciaországra pedig Paraguay vár a 16 között.
0: franciáknál Bappé ezen a VB negyedik mérkőzésén harmadszorra duplázott, majd így összegzett.
3: Tisztában vagyok vele, mit kell tennem, mit várnak tőlem, de az elvárások nem csupán rám vonatkoznak. Az egész csapat tudatában van annak, hogy milyen célokért küzdünk ezen a világbajnokságon. Bejutottunk a nyolcad döntőbe, mostantól egy új sorozat kezdődik. A találkozót kicsit bátortalanul kezdtük, ez intőjel lehet a későbbiekre. Aztán belelendültünk, jöttek a helyzetek, akár korábban is vezetést szerezhetünk volna, de hát ilyen a futball, az egész csapat lelkületét mutatja. Tudjuk, hogy a kapitány nehéz időszakon megy át,

0: tettük közös küldetésünk újabb pontját, én és a játékosok. Eddig szoros mérkőzéseket láthattunk az egyenes kieséses szakaszban, és nem szívesen mondom, hogy sima győzelmet arattunk, de a különbség jól érzékelhető volt a két csapat között. Hát még ha hatékonyabbak lettünk volna a kapu előtt az első félidőben, még több gólt szerezhettünk volna. Meg kell becsülnünk ezt a sikert, hiszen ezzel tovább léptünk. Néhány nap múlva jön az újabb kihívás, de hát azért jöttünk, hogy a lehető legtöbb mérkőzést játsszuk. Ha továbbra is így tudunk együtt egymásért küzdeni, elérhetjük a célunkat.
1: Didier Deschamps után következzen a svédek csapatkapitánya Viktor Lindelof értékelése.
2: Nyilván sokat volt náluk a labda, és megvoltak a helyzeteik, de szerintem azért meccsben voltunk. Aztán kár, hogy kaptunk egy olyan gólt pont az első félidő végén, mert ha sikerült volna kihúznunk 0-0-al a szünetig, az nyilván jobb lett volna. Aztán a második félidőben is elég gyorsan kaptunk egy gólt, és onnantól még nehezebb lett. De hát egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, de egyértelmű, hogy többet akartunk kihozni ebből a meccsből. Ügyesen tudják, mikor kell felpörgetni a tempót, mikor kell labda nélkül visszahúzódniuk, mikor kell megtartaniuk a labdát. Szóval egyértelmű, hogy ők már sok-sok éve együtt játszanak, és minden játékosuk a legmagasabb szinten futballozik, szóval jól csinálják. Persze most mindenki nagyon szomorú és csalódott lesz, de ha megnézzük, hol tartottunk nos, nem is olyan régen, és hogy ma itt állunk, és mégiscsak játszhattunk egy világbajnokságon, és a világ egyik legjobb válogatottja ellen estünk ki. Szóval most persze lehet búslakodni, de azt meg kell mondanom, hogy büszke vagyok arra, hogy mindenki melózott, harcolt, és ahogy eljutottunk idáig. Az nagy dolog.
1: Franciaország, Svédország tehát 3-0, és ahogy elhangzott, a 8 közé kerülésért jöhet a németeket kiejtő Paraguay. Kylian Mbappé már 6 gólos, de a gólkirályi címért több kihívója is akad. Például a csoportban már legyőzött norvégok üdvöskéje Erling Haaland. Az északiak elsősorban az ő góljaiban, no, meg a szurkolóiban bízhattak elefántcsontpart ellen.

0: mesterskapet i fotball. Norge opp til 2-1 mot Elfenbenskysten.
1: Norvégia a legjobb 16 között, elefántcsontpont Norvégia 1-2. Az első komolyabb lehetőségre 21 percet kellett várni, de ez sem volt kaput eltaláló lövés. Az elefántcsontparti Balbek Kona indult el a 16-oson belőle, nem tudott kinek passzolni. Úgy gondolta, ellövi a labdát nagyjából 6 méterről, jó döntés volt, rezgett a háló, de csak az oldalháló. A 39. percben jött az első komoly lehetőség, vegyük úgy, kapura lövés. Nüssza a pálya bal oldalán húzogatta a labdát, már a 16-oson belül járt, egy cset követően Dué mellett ment el, területe lett azonnal és labdát a felső sarokba tekerte. Hofana nem érte el, 1-0. A 43. percben Alexander Zörlott jó időzítéssel érkezett a kapu elé, és szépen fejelt kapura a szögletet követően, de a labda elszállt a kapu jobb oldala mellett, ott pedig lemaradt Holland és Heggem is, komoly lehetőség volt. A második félidőben aktíva volt az elefántcsontparti válogatott, nyilván parádézott nagyot Nicolas Pepe helyzeténél. Ő ért oda a kipattanóra a kapu előtt, és ellőtte a labdát a bal alsó sarok irányába, de a kapus eszén nem tudott túljárni. A 67. percben egy norvég szögletből születetett volna meg a második gól, hiszen Zörlott csúszatását követően Heggen lőtt kapura a büntető területen belül, és a jobb alsó sarokba tartó labdát Diallo, az elefántcsontparti középpályás tudta menteni a gólvonal előtt. A 74. percben érezhető volt Norvégia tompasága, amit kihasznált ellenfele. Diallo, a Manchester United játékosa, három játékos gyűrűjében vitte be a labdát a 16-oson belőre, majd az 5-ösön a kapu jobb alsó sarkába gurított 1-1. A 86. percben pedig eldőlt a mérkőzés, Berget szöktette Bob, majd Berg a 16-oson belül meghúzta a labdát, a hosszú oldalon pedig érkezett Erling Haaland, és 5 méterről a kapuba lőtte a labdát. 1-2. Diallónak volt még egy komoly lehetőség a 96. percben. 20 méterről engedett el egy lövés szabadrugásból, de a sarokból még ki tudta tolni a labdát a norvég kapos Nyland. Elefántcsontpart Norvégia tehát

0: 2, a legjobb 8 közé jutásért majd Brazíliában játszik a norvég válogatott.
1: Halljuk itt is a szakértői véleményt, ezúttal Bene Ferenc összegez.
2: Nagyon nehezen indult a találkozó, hiszen gyakorlatilag a 39. percig Nusa góljáig teljesen egysíkú volt, ötlettelen mindkét csapatnak a támadójátéka. Egyértelműen érezni lehetett, hogy abból indulnak ki a csapatok, hogy lehozzák nullára a találkozót, tehát ne kapjanak gólt, esetleg ha másik hibájából tudnak kontratámadásokkal érvényesülni, akkor megvan a mérkőzés, de szinte teljesen mindkét csapat túl volt biztosítva. Na hát igen, de ugye 1-0-as állással fordultak a csapatok, és ez azért kimozdította a komfortzónájukból mindkét csapatot. Egyrészt a norvég válogatott egy picivel mélyebbre húzódott, és még stabilabb védekezésre rendezkedett be, de még pont annyira, hogy nem húzta magára az elefantcsontparti csapatot, és bizony a kontratámadások által, hogyha egy picivel pontosabbak lettek volna, akkor eldönthették volna a találkozót. Az elefantcsontparti gárda pedig elsősorban a kvalitási, tehát a játékosaik, főleg a támadók kvalitásai alapján tudott volna érvényesülni, de csak a 74. percben koronázta gól a próbálkozásaikat. Itt éreztem először, hogy a gólhoz képest volt egy 5-10 perces periódus, amikor elkezdtek az elefántcsontparti játékosok sokkal bevállalósabban futballozni, sokkal több egy-egy elleni játékszituációt alakítottak ki, volt kényszerítőzés, voltak kombinációk, és egész egyszerűen egyéni kvalitásban azért nem rossz ez az elefántcsontparti csapat, de nagyon kevés hasznát húzta ebből az a mérkőzés folyamán a csapat, és nagyon keveset vállalkoztak elsősorban. Na, itt fordult egy érdekes fajrájában a mérkőzés, hiszen a norvégok 1-0-nál eldönthették volna a találkozót, viszont ahogy a futball büntetni szokott, egy-egy lett a találkozó állása, viszont jött Holland, akit addig keveset lehetett megjátszani, nagyon kevés szerért labdával, nagyon kevés gólhelyzetet alakított ki, de mindvégig érezni lehetett, hogy ha ő egyszer komoly gólhelyzetbe kerül, akkor el tudja dönteni a találkozót. Így is lett, egy középpályáról való mélységi beindulása. Igazából Bergre nem figyeltek az elefántcsontparti védők, a keresztpasszát pedig Holland az üres kapuba helyezte. Hát ez Holland zsenialitása, hogy gyakorlatilag az első komoly helyzetéből eldöntötte a találkozót, de kellett hozzá Bergnek a mélység indulása, amivel zavart keltett az elefántcsontparti védelmen. Igazából két stabilan védekező és szervezett csapat gárdájából a norvég talán egy picivel közelebb állt a győzelemhez, és így megérdemelten jutott a legjobb 16 közé.
1: Ismét Holland döntött. Hallgassák meg a mérkőzés utáni nyilatkozatát.
3: Ez a legnagyobb dolog, amiben valaha részem volt, mióta megszülettem. Elképesztően nagy teljesítmény, büszke vagyok. Ahogy szerintem most Norvégiában mindenki büszke. Egészen őrületes, hogy ennek a részese lehetek. Nem hiszem, hogy mostanában újra átélünk valami hasonlót. 28 év telt el a legutóbbi alkalom óta. Most sikerült kijutnunk, és még tovább is jutottunk. Ez tényleg őrület. Egyszerűen csak büszke vagyok, hogy részese lehetek. Szerintem a 2026-os amerikai világbajnokságról sokaknak eszébe jut majd Norvégia, és ez a híres viking evezés. Ebben biztos vagyok. Tényleg fantasztikus. Egészen különleges most a hangulat. Nem hiszem, hogy gyakran átél az ember ilyesmit. Ilyenkor fontos, hogy néha megálljunk egy pillanatra, és tényleg felfogjuk, mi történik velünk. Meg kell élni ezeket az érzéseket, mert ez hatalmas dolog. Szerintem még annál is nagyobb, mint ahogy most látjuk. Egyszerűen nem hétköznapi, ami velünk történik.
1: Erling Haaland után következzen a norvégok szövetségi kapitánya Ståle Solbakken értékelése.
4: El sem tudják képzelni, mekkora dolog ez nekünk. Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk drámai mérkőzést, és végül mi jöttünk ki belőle győztesen. Fantasztikus élmény volt ez a találkozó, a csapat körül mindenkinek és a szurkolóinknak is. Bizonyos időszakunkban mi voltunk jobbak, míg más periódusokban az ellenfél nyomott inkább. Sikerült távol tartanunk őket a kapunktól, de rengeteg szögletük volt, és ez a meccs mindkét irányba eldől. Lehetett volna. Nagyon jó futballmérkőzés volt két remek csapat között. A legbüszkébb a csapat mentalitására vagyok, arra, hogy vissza tudtunk jönni, és az egyenlítésük után is újra bele tudtunk kapaszkodni a mérkőzésbe. Sokat beszélünk a gólokról. Antonio Nusa fantasztikus találatot szerzett, Erling Haaland pedig egyszerűen nem áll le a gólszerzéssel. Nyilánd a végén hatalmasat hárított. Sokan már azt hitték, bemegy a lövés, de megmentett minket a góltól.
1: Az elefántcsontparti Amad Diallo csodacsere lehetett volna. Egyszer egyenlített, majd a végén is közel állt hozzá, ám csapata végül búcsúzni kényszerült. Így is büszkén értékelte válogatottja VB-n nyújtott teljesítményét.
4: Az eredmény ellenére természetesen büszkék lehetünk erre a csapatra. Nagyot léptünk előre, és elefántcsontpart népe hisz bennünk. Én is nagyon hiszek ebben a játékos generációban. Történelmet írtunk azzal, hogy tovább jutottunk a csoportból. Ez csodálatos dolog, erre nagyon büszkéknek kell lennünk. Most már az a feladatunk, hogy címeket nyerjünk. Ezt akarja elefántcsontpart, és ezt akarjuk mi is. Voltak helyzeteink, de nem tudtuk góra váltani őket. Nekik is voltak lehetőségeik, és a legvégén betaláltak. Ilyen körülmények között már nagyon nehéz volt visszajönni a mérkőzésbe, de ez a futball. Gratulálunk nekik, mi pedig most már a következő tornára, az Afrika kupára készülünk.
1: Norvégia elefántcsontpart 2-1-es legyőzésével tehát ott van a legjobb 16 között, jöhetnek a brazilok. Ahogyan ma hajnalban jött egy másik dél-amerikai gárda, Ecuador is. A németek csoportbeli legyőzése után ezúttal a társrendező Mexikó legjobbjai álltak velük szemben.
5: También lo acompañaba Romo, otra vez Jiménez fuera del área, llega Quiñones, está de atrás, Jiménez, gol, gol de México, Raúl Jiménez.
6: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón.
7: Letarolta ellenfelét, a 16 közé jutott a társházigazda, Mexikó-Ecuador 2-0. Villámlás és kedvezőtlen időjárás miatt egy órával később kezdődött a találkozó, de ez egyáltalán nem zavarta meg a közép-amerikaiakat. A 6. percben a 17 éves Mora, valamint Romo is bombázott 20 méterről, fölé kerültek a labdák. A 16. percben Mora a balszélről 13 méterről tekert, centikkel ment a kapu mellé, még a kapufát is súrolta a lövés. Egy perccel később a dél-amerikaiak is életjelet adtak magukról. Yeboah átküzdötte magát a mexikói védelmen, a lövése a jobb kapufát találta el. A 22. percben megtört a jég, Quiñones a saját térfeléről indult, nem érték utol az ekvádori védők, a 16-os sarkától az erős és pontos jobblábas lövésével szemben pedig nem volt esélye Galíndez kapusnak, a rövid sarokba zúgott a labda. Quiñones harmadik gólját lőtte a VB-n. A 32. percben Pacho felszabadítása rosszul sikerült, megszerezte a labdát Mexikó, majd kijátszotta az ekvádori védelmet. Quiñones passzolt Raúl Jiméneznek, aki 17 méterről szemben a kapuval a bal felső sarokba lőtt. A második fél időben a 67. percben baloldali szöglet után Montes fejelt, a léc alól tordázta ki a labdát az ekvádori kapus. Vázquez pár pillanattal később szintén bólintott fölé. Nem tudták a vendégek feltörni a mexikói védelmet, körbepasszolgatták őket, de előrébb nem jutottak ezzel. A 92. percben Pinyéda majdnem megszerezte a harmadik mexikói gólt, a lövése pár centivel került el a bal felső sarkot, jobbal tekert 14 méterről. A 95. percben Hinkepi, az Arsenal védője száját eltakarva szólalkozott össze Jiménezzel, emiatt Vincsics játékvezető kiállította. A társházigazda továbbjutott, a nyolcad döntőben Angliával vagy a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzhet. Mexikóvárosban 80 ezer néző előtt, Mexikó-Ecuador 2-0.
1: Katona László tudósítása után Vukovics László összegez.
8: Ecuador szövetségi kapitánya Sebastián Becasese felhívta a figyelmet, csak az első 15 percet éljük túl, tudta, hogy hatalmas rohamok lesznek. Ennek megfelelően fantasztikusan kezdett Mexikó. 10 perc alatt 4 helyzetet dolgozott ki zsinórba. Romo beadása, Jiménez fejelt mellé, Quiñones lövése, Alvarado lövése, záporoztak a helyzetek az ecuadori kapura. Ezt megúszták az ecuadoriak, pillanatokra sem volt náluk a labda. És amikor már úgy nézett ki, hogy egy picit meg tudják tartani, egy 3-4 passzt tudnak csinálni, néha elmerészkedtek az ellenfél térfelére, de ezen kívül nem tudták megtartani a labdát, és utána a 21. percben Quiñones a félpályáról kilépett, a balszélre hozta befelé gyönyörű gólt lőtt, a 31. percben Jiménez visszaszerezte a saját maga által esernyőcsere után elveszett labdát. Fantasztikus szép gólt lőtt, Quiñones adta a gólpasszt, nagyon szép találat, 2-0, de a szünet lehetett volna 4 4-1 is, mondjuk, mert a Ecuadornak is volt egy-egy helyzete. Második félidőben egyből kettőt cserélt Becasese. Az ekvádoriak előrébb jöttek, próbálták nyomás alatt tartani a mexikóiakat, de ez passzív labdatartásban, élő fal előtt való lassú adogatásban merült ki. Nem tudtak oda kerülni helyzetig, nagyon agresszíven játszottak, próbálták feltörni a mexikói védekezést, de Mexikó ma nagyon egyben volt. A hangulat félelmetes itt Mexikóban, az Azték stadionban leírhatatlan, amit a mexikóiak ezen a mérkőzésen csináltak. Az első félidei játékuknak köszönheti Mexikó, hogy tovább jut a mai mérkőzésen, bekerül a 16 közé a házigazda. Ecuador sok mindent elkövetett, a végén már nem bírtak az indulatokkal, többeket is ki lehetett volna állítani, de egészébe véve Mexikó ilyen arányba is teljesen megérdemelten nyert, Ecuador pedig emelt fővel búcsúzik.
1: Halljuk a szövetségi kapitányok értékelését, érthetően a mexikói Javier Aguirre sokkal boldogabb volt.
9: Ez a csapat megérdemli azt, ahová most jutott, és ami jelenleg történik vele. Jó a kapcsolat a szurkolókkal. Régóta játszunk már együtt, de még mindig kedveljük egymást. Nagyon boldogok vagyunk. Tényleg azt mondhatom, hogy ez egy nagy család. Nem csak a játékosok, hanem az egész szakmai stáb. A mexikói szurkolók pedig megérdemlik, hogy egy ilyen győzelemben legyen részük. És nem utolsó sorban, tegnap megszületett a harmadik unokám. Az biztos, hogy egy győzelemben érkezett.
1: Most pedig következzen a búcsúzó ekvádoriak leköszönő szövetségi kapitánya, Sebastián Becasese. Először is hadd mondjam el, ez egy fájdalmas nap Ecuador számára. Izgatottak voltunk, az elvárások megnövekedtek, így voltunk ezzel mindannyian. De amikor elkezdtük ezt az utat, sok reményünk nem volt, nem sokan várták el tőlünk, hogy idáig eljutunk. De sikerült, és bár túlszárnyaltuk az elvárásokat, ezúttal nem tudtuk megismételni ezt a bravúrt. Egy célt tűztünk ki, hogy a lehető legjobb világbajnokságot játsszuk, nos, ez most sajnos számunkra véget ért. Az én szerződésem a VB végével lejár. Azt hiszem, bizonyítottam mindenkinek, hogy egységesek és boldogok voltunk együtt. Hiszem, hogy az öltöző tele van testvériséggel. Magammal viszem a srácaim, a harcosaim, az ekvádori válogatott szeretetét, tiszteletét és csodálatát, no, meg az elkötelezettséget. Szeretném megköszönni az elnöknek a belém vetett bizalmat és azt a szabadságot, amit nyújtott. Köszönöm Rodrigónak, Manolónak és az egész stábnak. Nagyon megszerettem ezt a pozíciót, de most távoznom kell. Gyönyörű örökséget építettünk fel, és egy olyan utat jártunk be, amelyet méltósággal, becsületesen és átláthatóan kellett végigvinnünk. Azokat az eredményeket, amelyeket mára elértünk, most a szakmai stábnak egy új úton kell tovább építenie. Mexikó-Ecuador 2-0, a közép-amerikaiak következő ellenfele a ma esti Anglia-Kongó mérkőzés győztese lesz. A három oroszlánosok magyar idő szerint 18 órától nézhetnek farkas szemet az afrikai meglepetés csapattal, majd 10-kor kezdődik a Belgium-Szenegál, hajnali 2-kor pedig az USA-Bosznia-Hercegovina összecsapás. Hogy lesznek-e újabb meglepetések, arra rövidesen fény derül.

0: futás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Norvégia, Franciaország és Mexikó is nyolcaddöntős a labdarúgó VB-n. Fokozott ellenőrzések kezdődtek a Balatonnál, éjfélig tart a legmagasabb hőségriasztás. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: A házigazda Mexikó, a kétszeres VB-győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között, Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőben Brazíliával találkoznak majd. A VB folytatásában magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz. 22 órakor kezdődik a Belgium-Szenegál találkozó, hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. 14-10-re legyőzte Hollandiát a júliusi világkupára készülő magyar női vízilabda válogatott szolnokon. A két együttes először találkozott egymással a februári Európa-bajnoki döntő óta, amelyet a hollandok nyertek meg büntető párbajban. Az első fordulóban búcsúzott Serena Williams Wimbledonban. Az egykori világ első 3 játszmában kapott ki a 20 esztendős ausztrál Maya Joyn-tól az angol nyílt teniszbajnokságon. Az egyesben 23-szoros Grand Slam torna győztes Serena, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet. Éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. Az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 27 vasútvonal egyes szakaszain, valamint több hívvonalon. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. A Balaton átlag vízellása 74 cm, a Velencei tó Agárdnál 48 cm, a Valhamértnél 5 cm-vel alacsonyabb. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna 8,3%-ot. Kárván András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kárván András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról is. A parlament nyári időszakában csak rendkívüli ülés összehívásával lehet ülésezni. A köztisztviselők és a kormánytisztviselők munkáját köszönte meg a vidék és településfejlesztési miniszter hivatásuk napja alkalmából. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, emberei ezrei dolgoznak nap mint nap azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés pedig gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen. Fokozott ellenőrzések indulnak ma a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken razziáznak. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező csomagok után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai oldalakat érinti, melyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat.
0: Közlekedés.
3: Defektes autó miatt torlódik a forgalom az M0-áson, az M1-es felé az M51-es csomópontjánál. A 24-es kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek. Aztán egy kis busz és egy személyautó ütközött össze az M3-ason a határ felé vezető oldalon Gödöllőnél. A 26-os kilométernél a külső és a középső sávon áll a sérült jármű. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 42 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, és labdarúgással folytatjuk, hiszen javában zajlik a világbajnokság. Ugye tegnap is rendeztek két mérkőzést, és ma hajnalban egyet, már a kieséses szakaszban. És itt van velünk Szendrey József, korábbi válogatott kapus, aki járt az 1986-os világbajnokságon. És hát hagyd kezdjem egy őszinte dologgal, most, ahogy megnéztem itt a pályafutásodat, hát én teljesen ledöbbentem, hogy te már 72 éves vagy. Hát ez szinte hihetetlen, hogy így telik az idő.
2: Nekem mondott, hogy hihetetlen, akkor mit szóljak én?
1: De hál' Istennek gondolom, hogy még azért a labdarúgást folyamatosan figyelemmel követett, például a világbajnokságot.
2: Természetesen, és köszöntöm a hallgatókat először is.
1: Na hát nézzük egy kicsit ezt a tegnapi napot, ugye itt voltak azért érdekes dolgok az utóbbi éjszakák folyamán, 11-esek, kiesések, furcsa dolgok, egy picit kapus szemmel nézzünk már rá ezekre. Készül egyébként egy összeállítás, most pszichológus is beszél erről a szituációról, hogy hogyan reagál egy játékos, egy kapus a 11-es párbajra, de hát azért olyan kapufákat, fölé, mellélövéseket láttunk, egy szerencsétlen kapus mozdulatot. Ilyenkor mit ébreszt ez benned?
2: Nagyon nehéz ezt lélektanilag. Szóval van egy mondás, hogy a 11-es az már egy lutri. Tehát amikor eljut két csapat oda, hogy 11-esekkel döntenek el egy mérkőzésnek a 11-esek döntik el egy mérkőzésnek a sorsát, az már valahol lutri kérdése is. Ez egy nagyon nehéz. Én azt mondom, hogy óriási teher van a játékosokon, szóval még véleményezni is nehéz, én azt mondom, itt nem szabad pálcát törni a játékosok fölött.
1: Pedig azt szokták ugye mondani, hogy a 11-est azt nem lehet védeni, csak rosszul lehet rúgni. Te hogy vélekedsz erről?
2: De jó, hát ezeket nekünk már rég abba kellene hagyni, szóval ezek én nem tudom, úgy beleívottak a magyar labdarúgásba, ezek a dogmák, talán nyugodtan nevezhetem dogmáknak. Szóval még mi mindig ebben élünk, és nem tudunk ettől elszakadni, szóval, és nem jövünk rá, hogy ez természetesen ez csak az én véleményem, hogy ez valahol nem vezet sehova. Tehát ez egy ilyen önfelmentés, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Tehát megmagyarázása a sikertelenségnek, talán idézőjelbe téve a sikertelenséget természetesen.
1: Ugye azért emlékezhetünk arra, hogy az olasz válogatott például úgy esett ki a pótselejtezőn, hogy a kapusnak, ugye Donnarummának ellopták azt a kis papírját, ami arra szolgált, hogy nézze, hogy melyik játékos hova rúgja a büntetőket, de hallottunk már ilyenről, hogy kulacsra írják, hova írják, nagyon készülnek. Ti is készültetek annak idején így a büntetőkre?
2: Nézd, a mai futballt, tehát nem lehet összehasonlítani, ezt is el kellene már felejteni, tehát ezeket az összehasonlításokat. Tehát a futball óriási változáson ment keresztül, taktikailag, fizikailag, tehát a fizikai felkészítés, és tehát olyan szinten kielemezik egymást az ellenfelek, tehát pontosan így, amíg te is mondtál, hogy tehát figyelik az ellenfelet, figyelik a 11-es rúgókat, és tehát ezek mindenre felkészítik a csapatokat. Csak mondok egy példát, annó én beszélgettem az én volt erőnléti edzőmmel, aki a Manchester City-be a Guardiolával dolgozik együtt. És beszélgettünk, hogy mit változott a futball, szóval nekem 88-tól 92-ig volt az erőnléti edzőm. És úgy kérdezgettem, hogy mit változott a labdarúgás ahhoz képest, hogy amikor még mi futballoztunk. Tehát olyan szinten csak egy példa a taktikára, tehát az is ki van dolgozva, hogy például ha játszik a Manchester City a Real Madriddal, tehát az is benne van a taktikában, hogy például amikor még a Modric a Real Madridban volt, hogy hol nem szabad szabálytalankodni a Modriccsal szembe. Mert akkor abból a beévelésből gólhelyzet lesz. Tehát a mai labdarúgás az tehát összetett, de tehát egyszerű, ha azt mondjuk, mert tehát a labda, a pálya, tehát ezek nem változtak. De taktikailag a fizikai felkészítés óriási változáson ment keresztül.
1: Azért még arról beszéljünk, hogy milyen pehes gólt volt az a büntető, ami a holland kapus lábáról bepattant. Neked volt ilyen a pályafutásod során?
2: A 11-es az nem. A 11-eseket tudjuk, az öndicséret az büdös. Tehát én, ha visszaemlékszem így a pályafutásomra, én nem is emlékszem arra igazából, hogy nekem, mikor ilyen 11-es rugásukra került a sor, hogy nekem mind az ötöt berúgták. Tehát én mindig egyet minimum megfogtam, de volt olyan, emlékszem rá, Kadizban játszottunk egy kupameccset, és talán a Barcelona Atlétikóval játszottunk, ott 3-11-est védtem ki, akkor voltak tornák, a Kadiznak volt egy híres tornája, Carranza, de Újpesten is mondhatnám, talán egyszer emlékszem, ha jól emlékszem, a Békés Csabával játszottunk kupameccset, és ott se rúgták be mind az ötöt. Tehát elég jól védtem a 11-eseket.
1: Azt mondtad, hogy ugye az öndicséret, hát most éppen hallottam, hogy az öndicséret az olyan fontos dolog, hogy nem bízhatjuk másra, úgyhogy ez nagyon fontos dolog az ember életében, de akkor kanyarodjunk rá a világbajnokságra. Ugye említetted te is a fizikális felkészítést, hogy mennyire megváltozott. Hát az Elefántcsontpart Norvégia meccs, ez pont egy jó példa erre, hogy az elefántcsontparti játékosok kiváló fizikai adottságokkal rendelkeznek, meg aztán ott van Haaland a norvég csapatból, aki termeli a gólokat. Hogy láttad azt a meccset, milyennek gondolod ezt a találkozót?
2: Talán onnan indulnék ki, amivel kezdted. Tehát a világ labdarúgása, azt láthatjuk, talán nyugodtan mondhatjuk azt, hogy még mindig van talán 2-3 vagy akár 4 válogatott, amely kilóg a mezényből, de óriási kiegyenlítődés van. És akkor visszatérek arra a kérdésre, amit kérdeztél, a norvég elefántcsoport. Tehát, és az, szerintem az egész világbajnokságra jellemző, megnézzük a 48 csapatot, tehát azt lehet látni, hogy a fizikai felkészítés az szinte tökéletes minden csapatnál. Tehát futni, ütközni, gyorsan játszani, tehát megpróbálnak, az természetesen, amikor egy technikailag képzetlenebb játékos megpróbál gyorsabban játszani, akkor sok a hiba, mivel nem olyan technikás játékos. De az, hogy, tehát amit csak mondok egy példát, a kanadai válogatott. Tehát a kanadai labdarúgás például mi időnkben talán nem túlzás, azt mondom, hogy futottak, még kategória volt.
1: Ugye 86-ban találkoztunk velük a világbajnokságon.
2: Azért mondom, hogy és most, amit látok tőlük, tehát azt a letámadást fizikailag és 90 percen keresztül bírják, szóval nem azt mondom, hogy zsenik futballoznak a csapatban, mert azt nem lehet róluk elmondani, de hogy a mai futball követelményeinknek megfelelnek, tehát az szinte alapdolog. Tehát a fizikai felkészítés, a futás, ütközés és viszonylag egy normális taktika, ezt már minden csapat megtanulta a világon, az az erős középmezőny.
1: Azért azt láthatjuk, hogy az afrikai csapatok most előrébb törtek, viszont Európában is vannak új jelentkezők a jó szereplésre, ide sorolják ezt a norvég gárdát is.
2: Óriási meglepetés, és jó lenne megfejteni a titkot, hogy miből alakult ki ez a norvég labdarúgás. Hogy történt az, hogy most nem akarok, mivel nem vagyok tisztában a norvég labdarúgással, nem akarok semmit találgatásba bemenni, de hogy csinálták azt, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy 10 év alatt, vagy 15 év alatt egy ilyen kaliberű futballistákat kineveltek.
1: Igen, és hát ugye ott van Haaland, aki már mondhatjuk azt, hogy világsztárnak számít, termeli a gólokat. Ennyit jelenthet egy játékos egy csapatnak?
2: Nagyon fontos gépezet, bár hozzáteszem, én sosem szerettem azt a szót, mert egyáltalán azt a minősítés, mikor mondják azt, hogy fú, egyedül megnyert a mérkőzést. Tehát ilyen nincs. Egy mérkőzés mindig a csapat nyeri meg, és a csapat veszíti el. Az, hogy most egyik nap egyik játszik jól, a másik nap a másik, mondjuk a Haaland esetében, mivel ő termeli a gólokat, hát egy nagyon fontos szerve van a csapaton belül, az egy természetes elvárás tőle, hogy a mérkőzések, most csak mondok egy kitalált százalékot, egy 80%-án őtőle igenis azt várják, hogy ő nagyszerű, tehát a legjobb teljesítmény nyújtja mindig.
1: Igen, hát vannak ilyenek, ugye még mindig a régiek közül ott van Messi, aki termeli, röpíti az argentin válogatottat, mert azért ez kétségtelen tény. De hát a franciáknál meg, ha már átérünk egy picit a következő mérkőzésre, a francia, a svédre, ott pedig ott van Mbappé, aki még azért fiatal ember, de hát azért jelentős múltja van már. És most nem tudom, te hogy gondolod, de látva ezt a francia válogatottat a svédek ellen, hát most úgy tűnik, hogy azért nehéz lesz őket megállítani.
2: Valóban előléptek az egyik legesélyesebbé a világbajnokság megnyerésére. Szóval Mappéről eddig is tudtuk, hogy zseniális játékos, és most örülök, hogy ezen a VB-n bemutatja, mert a Real Madridban azért kapott már elég sok kritikát. És furcsa ezt felfogni, vagy megérteni, inkább így mondanám, hogy tehát egy Paris Saint-Germain lemondott erről a játékosról.
1: Hát igen, de valahol bejött az igazuk, azt mondják, akik meg éppen nem annyira kedvelik mondjuk a játékát, vagy nem is a játékát, inkább a személyiségét, hogy mióta eljött a Párizs, nyert két BL-t, a Real Madrid meg nem tudott oda jutni, hova szeretett volna.
2: Hát igen, ilyenkor mondják azt, hogy na most légy okos, domokos.
1: Igen.
2: Hogy most akkor mi a jó. De egyébként erre több példát is fel lehet hozni. Ott van az Ibrahimovic esete a Barcelonában. De valahogy hát az Ibrahimovic is egy nagyszerű játékos, tudjuk, bebizonyította több klubban, valahogy a Barcelonában meg nem illett bele.
1: Igen, ez kétségtelen.
2: Lehet, hogy ugyanez történik most a Mbappéval.
1: Franciák akkor szerinted VB esélyessé léptek elő? Most hát korábban is mondták már, hogy azok, de most a teljesítményüket látva.
2: De látva ezt, én azt mondom, hogy nagy meglepetés lenne, ha nem érnének oda minimum a négybe, de akár a döntőbe, számomra legalábbis.
1: És mit szólsz a svédekhez? Mert sokan azt mondják, ők is jól játszottak egyébként.
2: A svédekről végül is már az meglepetés volt, hogy azt hiszem az egyenesági kiesésben ők nem is jutottak ki a VB-re.
1: Nem jutottak ki, utolsók lettek a csoportban. Igen.
2: Már úgy, hogy a csoportkörből, bocsánat, igen, nem az egyenesági. Tehát a csoportkörből ők nem is jutottak, nem értek el olyan helyezést, hogy VB részvevő lehessenek, hanem ebbe a Nemzetek Liga, vagy nem tudom.
1: Nemzetek Liga a C csoportban, igen.
2: Igen, hogy ott szereztek helyet, és így játszhattak selejtezőt. Azt tudjuk, hogy a svéd labdarúgás, hát amiről eddig is beszéltem, tehát az erős európai középmezőny. Nagyszerű játékosaik vannak, jó fizikum, gyorsak, dinamikusak, ütköznek, és aránylag technikailag is képzettek.
1: Maradt még egy meccsünk, Mexikó-Ekvádor az egyik házigazda, és hát menetel szépen a mexikói válogatott.
2: Igen, bár én tőlük nem várok ennél sokkal többet. A mexikói labdarúgás, bár óriási népszerűségnek örvend Mexikóban a labdarúgás, de valahogy ők nem tudom, ezt megint megmagyarázni, valami hiányzik belőlük, ami megvan az argentin vagy a brazil válogatottban. Tehát ők is technikásak, nem tudom, tehát ez valami szakmai magyarázatot igényelni, de erre én nem mernék vállalkozni.
1: Köszönjük szépen, Szendrei József korábbi válogatott labdarúgó kapusunkat hallottuk, és ha már itt Mexikóról beszéltünk az imént, akkor haladjunk is tovább ezen az úton. Én is láttam képeket, hogy micsoda ünneplés volt tegnap Mexikóban Ekvádor legyőzése után, és erről beszélgetett Szabó Bence Borsos Lászlóval, a Nemzeti Sport szakújságírójával, aki természetesen a helyszínen tartózkodik.
3: Ott voltál Mexikó mérkőzésén az egyenes kieséses szakaszban, ugye Ekvádor együttesét tudták legyőzni, de milyen volt ez a találkozó? Főleg úgy is kérdezem, hogy érdekes körülmények között ugye megváratták a nézőket egy órával.
4: Valóban, elég nagy vihar volt itt Mexikóvárosban, ami egyébként teljesen jellemző, mert olvastam egy ilyen felmérés, hogy június hónapban a hónap 30 napjából 25-en esik az eső, és ez általában úgy jön menetrendszerűen a délutáni órákban, hogy hirtelen lezúdul annyi eső, mennyi szerintem Magyarországon nagyjából két hét alatt szokott átlagosan, és aztán ez nagyjából egy ilyen fél óra alatt el is megy a vihar. Itt pontosan ugyanezt történt, azonban eléggé villámlott és hát nyilván ilyenkor a szervezők, illetve a játékvezetők belátása múlik, hogy megrendezik-e a meccset. Nyilván megrendezték, de a játékosok testi épségét, egészségügyi állapotát védendő egy órát tartak a kezdésen, és ez úgy látszik, hogy a Ecuador zavarta meg jobban, mert Mexikó egészen szenzációs módon kezdte a meccset. Az első fél órában olyan jól játszott, hogy megkockáztatom, hogy a világbajnokság egyik legjobb fél óráját produkálta, és nem csak a Mexikót, hanem az egész mezőnyt figyelembe véve. Úgyhogy a 31. percben 2-0 volt Mexikónak az állás, és utána, bár Ecuador azért valamelyes magára talált, de esélyesen volt szinte visszajönni a meccsbe. Meg kell jegyezni, hogy Raúl Rangel kapus szenzációsan védett, nem lehetett rajta kifogni, és a mexikói védelem is nagyon jól zárt. Úgyhogy abszolút megérdemelt Mexikónak a továbbjutása, és megérdemelte jutnak a nyolcad döntőbe, ami nagyon fontos lépés az ország számára, mivel itt az a nagy cél, hogy 1986 után, tehát a legutóbbi hazai rendezési világbajnokság után újra azért küzdhet a csapat, hogy ott legyen a negyed döntőbe. Mindenki nagyon várja ezt, most már vége van a meccsnek néhány órája, és óriási parti hangulat van a városban, ami egyáltalán nem meglepő, minden győztes meccs után az van, és a helyiek legnagyobb örömére az eddigi négy meccs után mindannyiszor hatalmas parti, hatalmas forgatag van itt a városban, mert ugyebár mind a négy meccsét megnyerte Mexikó eddig a világbajnokságon, ráadásul kapott gól nélkül, ami egészen unikális.
3: Igen, ezt akartam mondani, hogy ez azért annyira nem jellemző Mexikóra. Szerinted ezt a célkitűzést, amit említettél, hogy 86 után azt a szereplést meg kell ismételni, vagy még adott esetben jobbat kell nyújtani, képes lehet rá erre a feladatra a mexikói csapat?
4: Nem lesz egyszerű feladatuk, mert már nem tudjuk, hogy kivel játszik a nyolcad döntőben, de hogyha meg lehet kockáztatni, akkor Angliával fog. És azért hiába rendezik a meccset majd itt az Azték stadionban, 80 ezer ember előtt, ráadásul 2200-2300 méteres tengerszint feletti magasságban, ami egész biztosan meg fogja egy kicsit nyomni az angol válogatottat, azért az esélyes mégiscsak Anglia. Tehát az, hogy eljuthat a negyed döntőig, azért az nagy kérdés, de én látok rá esélyt, mert ez a csapat nagyon egységes, megvannak a jó egyéni teljesítmények, egy olyan edző irányítja a csapatot, akibe mindenki megbízik, egész ország támogatását élvezi a válogatott, úgyhogy tulajdonképpen minden összeállt, de ez nem biztos, hogy elegendő lesz arra, hogy negyed döntős legyen a csapat.
3: És ha már a szövetségkapitányt mondod, Javier Aguirre, ugye rutinos mester, ott voltál a sajtótájékoztatóján, milyen vízhangok voltak, mi az, amit el tudsz mondani?
4: Hát először is kiemelte, hogy legszívesebben egy scotchot meginna most, hogy megünnepelje a győzelmet. Nagyon örült nyilván a sikernek, ő annak idején 86-ban még játékosként volt tagja annak a válogatottnak, amelyik negyed döntőbe jutott, és nyilván elmondta, hogy az a nagy vágy, hogy most szövetségi kapitányként is legalább a negyed döntőig vezesse a válogatottat, elmondta, hogy nagyon-nagyon sok van ebben a csapatban, és büszke nyilván a játékosaira. Az is lehet, minden oka megvan rá, mert tényleg Mexikó remekül teljesített, úgyhogy itt egész biztosan július 5-ig a következő meccsig. Itt most nagyon jó hangulat lesz majd a városban, aztán meglátjuk, hogy hova eszkalálódik még ez a torna.
5: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 3 perc van, köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, három vendégünk, akit köszöntök a stúdióban, Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa, Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója, és Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Hát bármilyen meglepő
3: a előre.
2: Népsor szerint mentünk.
3: Ma frászt hozod.
2: Iskolai tanulmányedét, ha előveszed, az S hamarabb van, mint az S.
3: Jó, igen, de igen, felelésnél már azért hátul voltam.
2: Hát igaz. Az más kérdés. De most felelhettek arra a kérdésre, ugye, hogy megint volt egy mozgalmas nap, egy mozgalmas éjszaka, kieséses rendszer, talán annyi izgalom és érdekesség nem volt, mint mondjuk a német meccsen, meg a holland meccsen, mert hogy itt eldőltek a mérkőzések rendes játékidőben, de azért nézzük egy kicsit ezeket a találkozókat. Ugye sokan azt mondták, hogy Norvégia lehet az egyik meglepetés csapat a világbajnokságon, hát ez most azért érlelődik ez a gondolat, hogy ebben sok igazság volt, vagy van, vagy lesz.
3: Nagyon meggyőző teljesítménnyel, látom, hogy itt a srácok néznek rám, nagyon meggyőző teljesítménnyel masíroztak végig a selejtezőn, nagyon jó játékosok, nagyon jó csapatokban játszanak, évek óta együtt vannak, és ugye a róluk szóló dokumentumfilm is kiemeli, hogy a 2015 őszi magyarok elleni pótselejtező után állt be egy olyan fordulat a norvég futballban, hogy elindultak felvenni, ugye Ødegaard már gyerekként még 16-17 évesen már ott volt, tehát róla lehetett tudni, hogy nagy tehetség, Holland ugye később robbant be, de nagyon egységes a csapat, nagyon a szövetségi kapitány, nagyon egybe vannak, úgyhogy messzire jutatnak, a legutóbbi világbajnoki részvételük alkalmával megverték a brazilokat, de ez most sem lehetetlen.
4: Ennyire nem voltam elájulva. Szerintem Elefántcsontpart tegnap jobban játszott, mint Norvégia. És nagyon sajnáltam, hogy nem sikerült Elefántcsontpartnak tovább jutnia, mert hogy szerintem az egy jó kis alakulat olyan játékosokkal, akiket jó lett volna még nézni. Szerintem Diomandé például a jövő egyik igazi gyémántja, ha már név szó viccel élhetek. Itt a Soma ilyenkor mindig ilyenek jönnek elő. De nem is az a lényeg.
3: De ez a szívbe markoló volt ez a sztori, ami ugye
4: az előbb
3: úgyhogy én is nagyon szurgaltam neki.
4: Úgyhogy ezt sajnálom, én nem vagyok elájúval a norvégoktól, nyilván fantasztikus játékosok alkotják őket, én ott megnéztem volna egy hosszabbítást is simán. Nyilván Elefántcsontpart sem lett volna nagyon extra, de azért szerintem marad benne, meg jól teljesített ez a csapat. Nagyon kíváncsiak arra, hogy a norvégok mire mennek majd a következő körben.
5: Itt a kettő közül attól inkább én a Soma felé hajlott, nekem is a norvég együttes idáig.
3: Ilyenkor már én is inkább a Dávid felé hajlok.
5: Elnézést kérek. Szóval inkább a norvég együttes volt, amely nekem most az egész VB eddigi meccseit tekintve meggyőzőbb volt valamivel. Azért ott van egy nagyon jó Ødegaard-gyút, van egy nagyon jó Holland-gyút, aki mindig ott van, ahonnan gólt lehet szerezni, szóval ez hihetetlen. Úgyhogy én nagyon... kíváncsi vagyok én is arra, hogy a brazilok ellen mire mennek. Ugye beszélgettünk itt a adás előtt, hogy ezen a brazil norvégon nem feltétlenül fogadnék a brazilokra egy-egybe. Mindemellett, hogy nyilván ők az esélyesebbek, de a brazil csapat meg talán nem annyira meggyőző, mint amennyire egy brazil csapattól én legalábbis elvárom. Tehát az egy, én ott egy éles meccset várok majd a folytatásban.
2: A beszélgetésünkben jeleztem is, hogy én remélem a brazilok novembert, hogy azért ezt a játékos focit valahogy jobban szeretem, mint ezt a kicsit robotisztikus, vagy így nevezem.
5: Ők az esélyesebbek valamivel, de szerintem nem egyértelmű a dolog. Tehát nem lepődnék meg, hogyha ha Norvég
2: tovább. Meglepődni már ezen a VB-n nem lehet.
5: Ez igaz.
3: Ezen a meccsen egyébként én sem voltam annyira elájulva, én azért is mondtam, hogy egy ilyen tágabb kontextusban, onnan én szeretem nézni, tehát ugye a magyarok elleni pótselejtező óta, meg a selejtezőt is idevéve, és utána a csoportkörben sem volt annyira meggyőző, mint a selejtezőben. Nyilván nem arra gondoltam, amikor 11-et rúgtak Moldovának, de hogy látszik egy ív, látszik egy út, látszik egy fejlődés, egy olyan ország, ami hosszú időn keresztül nem tudott kijutni a VB-re, tehát én ilyen szempontból is nézem őket, hogy valamilyen szinten azért van hasonlóság, nyilván nem olyan régen, mint mi, de nincsenek ott minden VB-n, meg nincsenek ott minden EB-n, úgyhogy én ebből a szempontból nézem. A braziloknak én is nagyon szurkolok, és persze tetszik az a foci, hogyha még arra vissza lehet csatolni, én ott azon a meccsen Japánra fogadtam. És sokáig úgy nézett ki, hogy nem vagyok messze, de és ott a sérülések és a fizikai állapot az szerintem nagyon nagy kérdés lesz a braziloknál. De az is igaz, hogy a 0-1-nél a másik fél időben, amilyen iralmot mentek, és ahogy beszorították Japánt, és amennyi helyzetük volt, az le a kalappal.
2: Te már a magas labdát földobtad, és igaz, hogy ez korábbi mérkőzés, nézek itt a szerkesztőre. Tehát én nem tudom, nekem az a foci nem tetszik, amikor 20 méteren védekezik egy csapat, vagy 16 méteren, és akkor majd csak lesz valami, elindulunk egyszer, rúgunk egy gólt, és azzal nyerjen. Tehát én örültem, hogy a brazilokat nyertek, őszinte leszek.
4: Ez szerintem ma már azért nem ennyire leszűkíthető, mert mindenki tud gyors ellentámadásokat vezetni, és védekezni is meg kell tanulni jól. Tehát most itt vagyunk ebben a stúdióban ötten, ha még odaraknának mellénk másik öt ember plusz egy kapust, nem gondolom, hogy mi nagyon simán megúsznánk csak azért, mert hogy védekezünk. Az is egy művészet. De voltak olyan időszakok, voltak olyan klubcsapatok is, amelyek erről lettek híresek, hogy milyen jól tudnak védekezni, és jutottak sokáig. Úgyhogy itt ez mindig egy jó játék, hogy most akkor a foci, vagy a focit megölő az, aki a végén jobban ki tud jönni. Nyilván egy francia válogatottat sokkal inkább élmény nézni, és azt, hogy Olisi osztogatja a labdákat jobbra-balra, és megőrülsz minden megmozdulásánál, és látod azt, hogy mennyire érzi. Amiről már az első VB meccs után írtak a franciák, hogy az Olisi Mbappé páros, mint hogyha nem tudom, 8-es koruk óta minden nap együtt futballozott volna, úgy tudja mindig az egyik, hogy mit csinál a másik. De én tehát most őszintén, ha mi kilennénk egy ilyen világbajnokságon, nekünk is ez egy lenne az esélyünk, hogy valahogy beállunk bekkelni, néha gyorsan elmegyünk, és szerzünk valamilyen úton módon egy gólt. Tehát akkor Nemzetek Ligájában oda meg vissza voltunk, oké, hogy rúgtunk egy 4-est egyszer az angoloknak, de az is mind ellentámadásból volt. Tehát, hogy ez ma már azért ennyire nem szűkíthető le. Az egy sokkal érdekesebb dolog, hogy belegondoljunk abba, hogy a norvégok ugye 15-ben, amit Soma mond, hoztak egy döntést, elindultak egy úton. Nekünk legalább annyi lehetőségünk megvolt, hogy elinduljunk egy úton, sehova nem jutottunk, és ez a

0: Inter Real Madrid Juventus középpályával, azért az nyilván egy másik tippjátékban 4 közé vártam őket, tehát nagyon megtisztelő, amikor szakértőnek mutatsz be, de meg tudom cáfolni saját magam a tippjeimmel.
1: Ez azért nehéz, mert apró kis dolgokon múlik, hogy milyen irányba indul el egy meccs.
0: Tehát... Simán lehetett volna. Egyébként nem múlt sokan, hülyén hangzik, de nem múlt sokan, és én gondolkozom ezen, amit a Dávid mondta lenne, egy kicsit rácsatlakozva, hogy a magyar válogatott. Simán lehet, hogy a németeket egyenes kiesésbe esetleg ki tudtuk volna ejteni, és azt gondoljuk, hogy milyen jók vagyunk. De lehet, hogy Kongótól, meg kikaptunk volna, vagy Haitivel bajba lettünk volna, hogy Üzbegisztán ellen, ezt nem tudjuk, mert körülbelül mi is olyanok vagyunk, mint a legtöbb olyan csapat, amelyik ott van, és nyilván vannak a jobbak. Az, amit Dávid mond, nem véletlenül tudja, hogy mennyire kedvelem, és mélységesen egyetértek. A Bajnokok Ligájában ugyanez volt, hogy úristen, mit csinál az Arzenál? Mit tudsz csinálni, hogyha a Barcola, a Doué, a Kvaratskhelia, vagy a francia válogatott ott áll veled szembe, nem tudsz mit csinálni, csak hátul állni. Mert mondhatod azt, hogy majd én labdát tartok az ő térfelükön, és még lehet, hogy meg is engedik neked ezt 3 percig, de egyszer veszed a labdát, akkor abban a pillanatban véged van. Tehát nem tudsz mit csinálni, mert mindenki olyan gyors, és ezek
2: na jó, de ha gólt kapsz után, akkor miért tudsz rögtön támadni?
0: De és mit tudsz vele csinálni? Tehát, hogy... Figyelj, ez, ha te a francia térfélen elveszíted a labdát, az gólhelyzet. Ezt pontosan ez tudod. Ezért az az egy esélyed van, hogy állj be hátra 5-4-1-be, 4-5-1-be, kb. Mindegy, és hátra esetleg előremész is egy szögletből, vagy te viccel egy kontrát. De ha ezeknek, te egyszer próbáltuk meg úgy mi ezt, amikor az volt, hogy mi nagyon jól védekezünk, amit a Dávid mond, és ezzel még nagy eredményeket érünk el, kezdjünk el futballozni Németországban, a Nemzetek Ligája, mi volt? 5. És így, és a Nagelsmann is azt mondta, hogy mit csináltok ezek a magyarok? Nem értem, hát, hogy mit csináltam, aki hogy ilyen
1: szerintem
0: taktikát...
1: Szerintem most már azért végre beárazódott.
0: Oké, abszolút, emlékszel arra a meccsre, és azt nem is értjük, hogy a magyarok ajándékba adták nekünk ezt a győzelmet. Mit akartak? Hát miért azt csináltak, ahogy Lipcsébe megvertek? Szóval akarhatsz te futballozni, és nem is futballozunk annyira rosszul, csak ezek olyan csapatok, beállsz ellenük, és lehet őket lassítani, akkor lassulnak tűnnek. A franciák úgyse, mert ez az őrlő foci. Most ezt őrlik az ellenfelet, hogy keresik a részt, járatják a labdát, a kézilabda fal előtt járatják, és keresik a részt.
2: Csak nem mindegy, milyen sebességgel.
0: És nem tud azt a kényszerítőt megcsinálni. PSG, és egyszer bementek mögé, ennyivel előzte meg a védőt, 11-es, ott volt a gól, ennyi kell nekik.
3: Hát ilyen olyan sebességgel működnek a franciák, hogy az nagyon-nagyon kevés csapat tudja egyáltalán lekövetni, hogy nem hogy levédekezni, hanem csak...
0: Ezért az, hát, hogy 3 méterre van futni, vagy 30. Hát ezért nem jössz ki.
1: De... És még így se tudod megoldani, mert picit visszalép, és már olyan lendülete van itt pont az Mbappé-féle gól, amikor az Olisszével játszott össze, hogy bocsánat, határozott néven nélkül, amikor Olisszével játszott össze. Előtte már az a sarka, vagy talpal hátra tett labda, hát, oldalra végnézed, és azt érzed, hogy ez a fifás foci. Tehát ez az, amit igazából nem lehet, és ők tényleg ezt csinálják, és megnézed azt a 4-est, és most ilyen agya azt, most Barcola vagy Doué, hogy a Dembélét ki kell vedd a szélre, mert hogy akkor az Mbappé tud középpen játszani, és az Olisszé ott van, aki tényleg a jövő aranylabdással lesz, és nem hazudok, én a második meccset csináltam a francia válogatottnak, az aznapi Lékibben volt egy oldal arról, hogy Olisszé hogyan lesz egy napon aranylabdást. Nem az a kérdés, hogy lesz, hanem hogy mikor. Tehát, hogy tényleg elképesztő futballista, és most gondolj bele, hogyha tényleg az, hogy a Real Madrid labdarúgójaként ugyanez a játék kapcsolat Mbappéval megvan, és ki fogja megállítani ezt a csapatot? Lehet, hogy kapnak 3-at hátul, de 5-öt fognak rúgni minden meccsen.
3: Nyilván napi szinten lesznek akkor közösen, szóval...
1: És nyilván hihetetlen. Egy meccsen egy argentin válogatott, amelyik az szintén nagyon jól néz ki, egy spanyol, tehát meg tudják oldani. Itt ebben pont az a szép, és azért zseni ez a legjobb 32. Mert lehet, hogy 10-ből 8-szor ugyanaz nyer. De benne van, hogy az a 2 jön elő, ami egyszer X, egyszer meg a másik.
0: És az pont egyenes kiesés, akkor kiesték.
1: És ez, amit most a Paraguayban még egyszer játszanak a németek, szerintem azért nem lenne... ugyanaz, mint amit most láttunk, bár nyilván én azt abszolút Nagelsmannra írom, meg most már Bild is 8 különböző pontot hozott
2: fel, hogy... akar.
1: Persze, ez mindent elmond róla szerintem, tehát hogyha ennyi nincsen benned, hogy ezután nem lemondasz, felajánlod, hogy kedves DFB, ha úgy gondoljátok, akkor én most elmegyek, mert nem azt hoztam, amit kell. Mert azért ezek futballisták, tehát azért hátul is most, jó, oké, Rüdiger 5 éve jobb volt, mint most, de hát azért mégiscsak, Schlotterbeck megsérült, oké, de hát most, ha végigmenjünk jó kapusba, te ez is miért hozod vissza Neuert, hogyha volt valaki, aki végigcsináltad, és akkor nem beszélted meg egyébként a színfalak mögött, hogy figyelj, mégse te. Tehát azért nagyon sok butaságot csinált, De akkor is azt mondom, hogy azért az

0: meccsetek többségében nyertek volna. Itt most tényleg olyan német válogatottról beszélünk, amelynek a játékos végén nem mertek odállni a 6.-11-esre. Az, az olyan mentális felkészítetlenség, aminél pláne kiakadsz. Tehát, hogy itt azért ezek nagyon sok összetevős dolgok, mert itt nem klubcsapatokról beszélünk. És azért durva a francia válogatott, mert a franciáknál érzed azt, hogy ez gyakorlatilag olyan játékkapcsolatokkal teli együttes, mint hogyha egy klubcsapat lenne, és ezt nem nagyon lehet pótolni.
1: De Koeman, ugye ő felajánlotta a lemondását, mert...
0: Az, kor, az igen, úriember.
2: Az korrektor, hát teljesen, persze.
0: Ahogy azt ilyenkor kell, és lehet, hogy azt mondják, hogy figyelj, nem. És egyébként én, most azért hollandoknál én nem vagyok megőrülve attól, hogy milyen futballistáik vannak. Tehát azért ez nem az a holland válogatott, mint amelyik a világbajnokságon eljutott a döntőbe.
3: De azért jól nézett ki, szerintem.
0: Hát...
3: Nekem a... Ez a holland-marokkó volt az egyik legjobb meccs az utóbbi
0: ott
3: években.
0: Ott egy pekje is van, mert Marokkó viszont
3: Marokkó nagyon jó, ez két nagyon jó csapat is, az egy nagyon jó meccs volt.
1: Kétszer ugyanabba a folyóba, a japánok ellen is visszaálltak védekezni, ugye kaptak egy olyan gólt, amilyet. Aztán most megcsinálták ezt Marokkó ellen, hát két védőt hozott be, én is közvetítettem ezt a meccset. Mondtam is a 85. perc körül, csak nem követik el azt a hibát, mint Japán ellen, elkövették.
2: Na jó, de hát a Marokkó elleni vereség azért jobban védhető, mint a németeknek a hát, németek veresége. Tehát azért ez a Marokkó az egy klasszisokkal jobb csapat, mint Paraguay.
3: De hát ugyanúgy kiestél, tehát nem vagy a 16-ban.
2: Értem, persze, csak arra mondtam, hogy ugye ennek ellenére a Koeman felajánlotta a lemondását.
3: Ez igaz.
2: Ugye? Pedig az
3: hát sok jobb... pénzről van igen. Szó, hát akkor ugyanak ki és fizessenek hát ki.
1: Egy ilyen szituáció, amikor a kapus sarkáról a már kivédett lövés visszamegy, tehát azért az ott óriási fordulat volt a 11-es párbajban.
0: Ezt mondom, hogy most azt a kapus például csak egy pici szerencse valahogy megfogja, vagy róla kifelé pattan, nem akkor befelé. Ezt se tudjuk, mert nem az volt az utolsó, tehát itt sok minden közre játszik, de hogy apróságok döntenek ezen a szinten, és ezért jó ez a világbajnokság, és én abszolút pozitívan mondom azt, hogy milyen jó a 48 csapat, és engem meglepett, hogy azért nem nagyon voltak olyanok, akik kilógtak, oké, Kuraszaó kilógott, és 2-3-at tudsz mondani, de egyébként nincs az, hogy lett volna, nem tudom, a legjobb 24, meg a másik 24 között egy irgalmatlanul nagy szakadék.
3: Új-Zéland nyom nélkül kiesett, és két olyan gólt rúgtak, hogy fele a tapsolta.
0: Tehát ez a része működik, mi nagyképűek voltunk, hogy miért Európa csak 3 helyet kap, Afrika meg még kap ilyen sokat, és ehhez képest abszolút. És lehet, hogy legközelebb, ha Európában lesz a torna, akkor más, mert itt most nem tudom, erre így reagál a szervezet. Tehát azért egy torna alapján, meg még annak sem vagyunk a végén, nem lehet messze menő következtetéseket levonni, de hogy visszafelé nem sült el, az teljesen biztos. Népszerű is, nézik is az emberek, és hát nyilván, hogyha
3: vagy... 5 millió a helyszínen.
0: Vagy kellenek azok a stadionok.
1: Fogsz emlékezni, biztos életedben zöldfoki szigetek, Kuraszaóra, mert ezek megmaradnak, és milyen teljesítményt nyújtanak, tehát sehonnan nem ismert országok szinte.
2: Hát mint azért Ázsia egy kicsit azért bedőlt egyébként, tehát ázsiaiak azért alulteljesítettek elég rendesen.
0: Igen, de ha meg Ázsiában lenne a torna, lehet, hogy nem. Tehát ezért mondom, hogy ezt azért nehéz így megmondani. Csoport sorsolástól is függ. Ez is kicsit tudod, hogy itt még azért a kontinenseket külön választják, tehát hogy csak európai találkoztatott európaival, az se feltétlenül szerencsés, az is valamiféle fajta irányított sorsolás. Lehet, hogyha nem tudom, az ázsiaiak Panamával találkoznak, akkor egyszerűbb a helyzet. Tehát, hogy Irak, mondjuk egy Irán, tehát hogy ez a része, ez nehéz. Ahogy volt egy nem tudom, Bosznia, mit tudom, Svájc mérkőzés, ha lett volna két ázsiai egymásra, akkor az egyik tovább jut, és akkor már másról beszélünk. Nehéz, de szerintem azért ez egy jó döntés volt, hogy utólag a FIFA-tól, és nagyon várom a 4 év múlva esedékest, mert akkor most ha belegondoltok, hogy kettőkor elkezdjük nézni, vagy egykor a meccseket, éjfélig egyig, megállás nélkül, egy 5 héten keresztül.
1: Jó, de magyar idő szerint, mert ez jobban fárasztó.
0: Hát ezt mondom, hogy magyar idő szerint, mert ugye az Afrikában, mint Marokkó, meg Spanyolország, Portugália, és van még az a 3 meccs Dél-Amerikában. Hozzáteszem, ott se lesz egyszerű, mert azért Szeviában, nem tudom, éjfélkor fogják elkezdeni a meccseket, mert máskülönben nem jön ki a matek, és mindenki megsül.
1: Igen, és az úgymond lesajnált csapatok, mert azért voltak ilyen találgatások, melyik csapat Dél-Afrika, ugye azt mondták, az egyik leggyengébb. Paraguayról se sok jót hallottam a szakújságíróktól, Zsolt, hogy így mondjam. De mondhatnám, ugye a kis csapatokat említettem már, és tényleg tovább jutnak, és mondjuk a csehek például kikapnak Dél-Koreától, fordít Dél-Korea, aztán a dél-koreai csapat kiesik simán csont nélkül. Tehát rengeteg meglepetés van ezen a VB-n.
2: Igen, tele van meglepetéssel, ez kétségtelen, de kicsit visszautalva a Dávid szavaira, hogy a 104 meccs nekem ettől függetlenül sok. Tehát 5,5 hét alatt 104 meccs, és ott olyan töménytelen mennyiségben tapod a futballt, hogy szerintem pont az az értékét veszíti el, hogy ez egy világbajnokság. Tehát
1: az... De várj, de kinek sok? Tehát aki kint van a helyszínen, az nyilván Mexikóban van, akkor ott van azon a meccsen.
2: Nem, most a televízióra.
0: Szerintem nem sok.
2: Nem sok?
0: Nem. Most, ha engem kérdezel, engem már egy zavar, amikor két óra van két meccs között.
1: Tehát
0: tényleg az van, hogy ma is például játszanak 6-kor az angolok, befejezik 8-ra hosszabbítással együtt 9-re, mert akkor is 10-kor jön a következő, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy oké, 6, aztán 9, és akkor még az éjfelest meg tudod nézni, most meg úgy nézünk ki, hogy 6-kor van az angol Kongó meccs, aztán Belgium-Szenegál 10, és utána csak 2-kor az Egyesült Államok Bosznia, egyébként az amerikai baromi boldogok, mert értük, és történtük első amerikai idő szerinti főműsoridős egyenes kieséses szakaszos mérkőzése lesz. Nyilván nagyon sokan fogják nézni, de hogy ezt a fajta pörgést, ezt a foci EB-n sokan megoldják, hogy akkor 3-6-9, és tényleg kettő között semmire nincsen idő, és jön a következő, de ez a March Madness jellege ennek a világbajnokságnak, itt a legjobb 32 között, szerintem zseniális. Én nem érzem, hogy sok lenne egyébként. Nyilván, amit a kollégák az M4 Sporton csinálnak, az elképesztő, tehát tényleg itt most nézi, hogy 10 meccset csinált nagyjából, nem hazudok, szerintem 11 előtt nem kezdődött meccse, de volt, hogy hajnali 5, meg fél 3, meg 2, azért az nem emberi. Én is voltam egy párszor itt benne hajnalban, meg éjjel, meg ugye az egyetlen csúszós meccs is, hála Istennek az enyém volt, amikor 2 órát kellett várni a franciák második fődeire. De azért ez szombos. Tehát inkább nem a mennyiség, az időeltolódás, amit te is mondtál, igen. Az, ami jelen pillanatban.
1: Hát ugye, amikor a holland meccs is reggel 6 óráig tartott majd, hogy nem hát. Én is itt voltam, nyilván ezek ilyenek, de hát mert nálunk is nagyon sokat dolgoznak a kollégák ilyen éjszakai meccseken, de én is azt mondom, hogy ugye, amik fölmerültek kérdések, hogy majd ezt a sok meccset a szövetségi kapitányoknak, ez egy külön feladat, hogy a csapatokat életben tartsák odáig, hogy jóval hosszabb ideig kell a jó formának lenni, azért én ezekre a kérdésekre megkaptam a választ, akik értenek hozzá, azok meg tudják csinálni.
0: Hát ötöket tudsz cserélni, szerintem az is számít, az ugye régen nem volt. Szerintem nagyobb feladat az argentinoknak, hogy már nem is emlékszem, mikor játszották az utolsó meccsüket, és már csak a hét vége felé játszák.
1: Hét nap szünetük volt.
0: Azért az már nagyon, szerintem az már hosszú.
3: Svájcnak 9.
0: Tehát az arra már kb. Szervezel egy edzőmeccset menet közben, mert valahogy ritmusban kell tartani.
3: Arról beszéltünk itt, biztos láttad. Aztán, hogy ugye Kanada-Svájc utolsó csoportmérkőzés, és itt arról beszéltünk, hogy hát ez mi nyugis ígyszer mind a kettő tovább megy, és akkor beszéltünk róla, hogy ugye a svájci újságok írták, hogy óriási különbség van, hogy 7,5 tonna cucca közlekednek, a minden edző drónkamera, amivel a saját edzésüket elemzik, meg a masszázspattó elkezdve mindent beleszámoltak, és hogy ez a meccs elmennek Vancouverbe, és ha nyersz, akkor további két meccsed is ott van. Vagy, mint és egyébként ugye ez egy szerdai meccs volt, és azt követően a csoport második már vasárnap játszott, Svájc meg majd csak a következő pénteken, tehát ott 9 nap pihenő, vagy 4 nap múlva játszanod kell egyébként Los Angelesbe, tehát Kanada nem is maradhatott így otthon, tehát én azért mondtam, hogy ez a békés X-en mindenkettő tovább megy, ez úgy igaz, volt 82-be, de ma már nagyon sok egyéb szempont van, és az, hogy nem kell költözni.
0: Mondjuk, bocs, pont volt a Gyönix, tehát az a 3-3, ott az, hogy a kispadokat...
3: Az egy kicsit fura volt, valóban, de komolyan vett, és megnyert ezt a meccset, és maradhat Vancouverbe.
1: Jó, de az a harmadik forduló a csoportban, az volt. Kicsit ilyen...
3: Az éles, a Kanada-Svájc nagyon éles
0: az
3: volt.
0: Éles, az jó,
3: az osztrák, az igen, az egy kicsit...
0: Ott a kispadok zseniálisak voltak, amikor kiakadta az osztrák pad, hogy ti mit képzeltek, hogy rúgtatok eljött, aztán meglepő módon jött egy válasz. Tehát azért ez egy pikáns sztori.
3: Az azért nem nézett ki, előtt ez a 10 perces saját térfélen passzogatás.
0: És de ugyanakkor meg nyilván ez abból is fakad, hogy van ez a legjobb harmadikok jutnak továbbféle történet. Nem, de mert már 64 csapatnak kéne lennie, de...
3: De az megkeveri szerintem, hogy nem tudod, hogy kivel játszol, nem tudod az ágakat. Szerintem ez egy plusz bizonytalanság, és ettől szerintem csak jó az EB, és ettől lett jó, én szerintem a 24 csapatos.
1: Még egy téma eszembe jutott, éppen Szendré József volt az imént a vendégünk telefonon, és ő is említette, hogy mennyire be van szabályozva, hogy hol lehet szabálytalankodni, például, hogy a City hol szabálytalankodott ott Modric ellen, mert hogy onnan jár, akkor veszélyes szabadrugás, ott nem szabad bántani. És
0: pont, hogy taktikailag van beszabályozva.
1: Igen, taktikailag.
0: És nem a játékvezetők.
1: Nem. És természetesen tudom én ezt, hogy már pipettával letetik a játékosokat, meg mindent megcsinálnak, de hát azért mégis vannak emberi oldalai is. Hány olyan játékos van, akinek családi tragédia van az életében, hány olyan játékos van, aki akármilyen módon, de valahogy nagyon nehezen jutott el a VB-re, és kiváló teljesítmény nyújt.
3: Hát ők is emberek, mindenkinek megvan a maga sztoria, úgyhogy, és most már ugye ezek nagyjából hozzáférhetőek, vagy publikusak lesznek, úgyhogy szerintem ez csak közelebb hozza a szurkolókhoz, amiről az előbb beszéltünk, a Diomandé levele a 15 évesen elhunyt húgához, és hogy érte játszik, vagy rágondol, és hogy...
0: És hány visszautasítása volt egy ilyen képességű játékosnak? Elképesztő, hogy ezek után most ott tart, hogy majd egyszer csak megveszik 100 millió érmény, ha most marad is ebben Lipcsében.
1: Hát igen, ezek benne vannak.
3: Úgyhogy ettől szerintem csak még jobb a helyzet, úgyhogy hát kíváncsi vagyok. Én nagyon vártam ezt a francia-német meccset, azt persze megnéztem volna. A másik, amit várok, az a Mexikó-Anglia.
0: Hát úgyhogy, még azzal is várj.
3: Még azzal is várnunk kell. Ugye az angolok 40 évvel ezelőtt ebben a stadionban, ahol ugye az Azték stadionban kéne Mexikóval játszani, ugye ott volt, hogy Maradona beütötte a kapujukba a labdát, úgyhogy az nem teljesen az ő arénájuk, és így se lenne az övéké, gondolom 100 000 őrjöngő mexikói, gondolom a Kongó ellen is eladnák az összes egyet, de hogy az angolokkal játszanak, akkor szerintem az egy nagyon jó hangulatú meccs lenne, úgyhogy szerintem arra már helyezem magam. Szerintem
0: sem fognak szenvedni az angolok.
2: Én is azt gondolom.
3: A Kongó ellen?
2: Igen.
3: Na de egy Mexikó-angol, az Azték stadionban az
0: nekem nem finom lenne.
1: Na jó, de hát az angolokat, láttuk az angol-horvát meccs, azt mondtam, hogy na végre egy jó mérkőzés, de azóta mit láttunk az angoloktól?
0: Jó, hát annyit játszanak, amit enged az ellenfél. A horvátok szerintem naívan elkezdtek focizni ellenük, az nem működött, a másik két csapat az meg beállt bekkelni. Egyébként a harmadik meccs előtt is sajtótájékoztatón mondta azt Thomas Tuchel, hogy amikor változtattak szövetségi kapitányt a gánaiak, és kinevezték Queirozt, akkor kapott egy nagyon híres menedzsertől egy üzenetet, hogy a Gána lesz a legnehezebb meccsetek. Hogy ki a menedzser, nem mondta el, de szerintem Sir Alex Ferguson, ha már ott van a Queirozféle történet, és hát ez tényleg pokoli volt. Ettől még meglett a csoportgyőzelem, mennek tovább. Ma ez... Én azt mondom, ha ma buktak, akkor az nagyon csúnya, ha tovább jutnak, akkor meg onnantól bármi lehet, ez Mexikóban, Mexikótól szerintem ki lehet kapni egy Angliának is.
1: Az még a jövő, még beszéljünk egy kicsit a múltról, itt a hírekig, aztán majd a Mexikó meccsre is áttérünk, még itt a francia-svéd meccsre. Azért itt sokaktól hallottam azt, hogy akik nem szurkolnak annyi a franciáknak, azok is azt mondták, hogy hát állítsák meg a svédeket, mert ez a kijutásuk azért ez sok indulatot gerjesztett, hogy nem is jutottak ki, utolsók lettek a csoportjukban, és hát ez nem volt egy jó szabály szerintem se, hogy a C-ligából, a Nemzetek Ligájából ki lehet jutni a VB-re, azért ez egy furcsa dolog volt.
2: Hát lehet, hogy furcsa volt, de...
3: Nekem tetszett.
2: De pont azt tudom mondani, hogy a általában a VB-s rejtezők, ha nem csak Európát nézzük, azért nagyon sok vita övezte ezt, hogy honnan, hányan, miért jutottak ki, hogy jutottak ki, és ahogy beszéltünk már korábban, itt pont a VB bizonyítja, hogy azért többnyire ezek a csapatok nem okoztak csalódást. A svédek is, nyilván a francia csapat az más szín, nyilvánvaló, azokat őket nem lehetett megállítani, de ugye a svédek is azért csak eljutottak a 32-es táblára, ugye a sokat kritizált csapatok közül például a Zöldfoki szigetek ugye várja Argentinát, úgyhogy voltak ebben a tekintetben kritikai hangok, de szerintem ezek most ugye a VB már megy, talán elcsendesülnek, és talán nem is biztos, hogy igazak voltak.
1: Hát de ugye azért megverték Tunéziát 5-1-re, de kikaptak a hollandoktól 5-1-re.
2: Tehát hát jó, X. Igen. Igen, visszahozták ezt a két meccset, igen, de ott voltak a 32-es táblán ettől függetlenül.
1: Elhangzott már ez a kitétel, hogy a franciákat meg lehet állítani?
2: Szerintem, hát a négy így biztos nem, most hogyha a négy bejönnek a spanyolok jó eséllyel, vagy hát gondolom az jönnek, azért az egy éles meccs lesz szerintem, úgyhogy azt még nehéz lenne. Most, hogy a spanyolok eddig nem voltak túl meggyőzőek nekem, de szerintem pont az a csapat, a spanyol, amelyik fordulóra jobb lesz majd, és azért nem lesz egyszerű az elődöntő, bárha összejön egyáltalán ez a francia-spanyol.
1: Mert ha abból indulunk ki, amit mondanak, hogy aki a VB elején jól teljesít, nagyon az majd utána kevésbé, akkor a spanyoloknak van esélye, mert az elején nem teljesítettek jól.
2: Ennyi szóval.
3: Nyilván ez egy hosszú VB 8 meccsen lehet formaingadozás. Itt a keret erőssége az döntő lehet nyilván ilyen hosszú időtartamban, és szerintem a francia kispad is lehetne elődöntős, nagyjából simán. Nem lenne meglepő, mert olyan játékosok vannak a padon, tehát ott olyan minőségű játékosokat lehet lecserélni, és most pont megint nosztalgiából megnéztem a katari dokumentumfilmet, és ott ugye Griezmann és Giroud abszolút meghatározóak. Ugye az angolok ellen egy győztes gólt Giroud feljeli, és ilyen minőségű játékosok ugye idővel kikopnak a francia válogatottból, és egyáltalán nem gyengülnek. Szóval itt azért a kapitánynak is nyilván az a stáb az állandó, megvan a torna rutinjuk, megnyertek egy világbajnokságot, a következően döntőbe voltak, amit az első fél időben elveszítettek, aztán visszajöttek, és nagyon éles lett az a katari döntő az argentinok ellen, és most megint jók, tehát azért ez nem véletlen, tehát nyilván nagyon nagy tudás van, és nagyon nagy tapasztalat, ami ilyenkor szerintem sokat ér, úgyhogy a játék alapján, meg a kereterősség alapján nagyon sokat lehet várni a franciáktól. Most egyelőre én sem látom, hogy melyik csapat tudná őket megállítani, de egy argentin-francia visszavágó.
0: Találja, nem?
1: Na, innen folytatjuk majd, de csak a hírek után.
4: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Búcsúzott Serena Williams Wimbledonban, megnyílt a biodóm, éjfélig tart a legmagasabb hőségriasztás. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
4: Sporthírek.
6: A házigazda Mexikó, a kétszeres VB győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcad döntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amelyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között, Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcad döntőben Brazíliával találkoznak majd. A VB folytatásában magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz. 22 órakor kezdődik a Belgium-Szenegál találkozó, hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton. 14-10-re legyőzte Hollandiát a júliusi világkupára készülő magyar női vízilabda válogatott Szolnokon. A két együttes először találkozott egymással a februári Európa-bajnoki döntő óta, amelyet a hollandok nyertek meg büntető párbajban. Az első fordulóban búcsúzott Serena Williams Wimbledonban, az egykori világ első 3 játszmában kapott ki a 20 esztendős ausztrál Maya Joyn-tól az angol nyílt teniszbajnokságon. Az egyesben 23-szoros Grand Slam torna győztes Serena, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, késő estére akár 10 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata, 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A kormánynak írt nyílt levélben emlékeztetnek arra, hogy sok a felfüggesztett, illetve elbocsátott dolgozó, és kevés a jelentkező a pozíciókra. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. Több mint 1 milliárd forintos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békésvár megyében. A gyanúsítottak éveken át nagy mennyiségű vegyi anyagot loptak el egy üzemből. Az összehangolt akcióban 5 férfit fogtak el, akik 2017 óta több mint 250 alkalommal eladták a vegyszereket. A különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztással gyanúsított csoport 4 tagját letartóztatták. Holnaptól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul. Ebből 2500 mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű bicikli lesz. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők.
4: Közlekedés.
6: Az M0-áson az M1-es felé az M51-es autóút csomópontjánál megszűnt a korábbi sávlezárás. A 24-es kilométertől a kialakult jelentős 5-6 kilométeres torlódás csak lassan szűnik meg. Az M1-esen a főváros felé Óbaroknál korábban egy műszaki hívás autó foglalt el az átterelt belső sávot. A 42-es kilométernél a kialakult 2-3 kilométeres dugó már feloszlóban van. Aztán egy kis busz és egy személyautó összeütközött az M3-ason a határ felé Gödöllőnél. A 26-os kilométernél a külső és a középső sávon áll a sérült jármű. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
4: Időjárás.
6: Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 38 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégeink pedig Somogyi Zsolt, Székely Dávid és Szűcs Miklós. Sok mindenről beszélgettünk már a világbajnokság kapcsán, főleg az elmúlt tegnapi mérkőzésekről, de folytassuk a hajnali találkozóval, a Mexikó-Ekvádor meccsel. Hát mi itt a rádióban azért azt hallottuk, hogy a mexikói csapattal a saját közönsége sem feltétlenül, nem azt mondom, hogy nem szimpatizál, de nem látta benne azt, hogy mondjuk jó eredményt tud elérni. Hát egyelőre főleg azért nem, mert hogy sok idős játékost hívtak be szerintük a keretbe. Van egy fiatal sztárjuk, azt most már láthatjuk. És hát a mexikói válogatott eddig nagyon-nagyon jól teljesít, és ti is már említettétek itt, hogy azért még tovább is léphet akár. Mit láttok ebből a mexikói csapatból?
2: Ugye Borsos László kollégánk a Nemzeti Sportnál, ő kint van a világbajnokságon, ő többnyire Mexikóból küld anyagokat, onnan tudósít tőle nagyon sok információnk van. Ugye a mexikóiak nyilvánvalóan nem kell mondani, hogy ott a futball mit jelent, tehát hogy milyen szent dolog, és azért ez a válogatott, ha voltak is fenntartások velük szembe azért, vagy vele szembe azért, nagyon jó teljesít, tehát ugye 4 meccsen van attól, nem kaptak még gólt, aztán talán a spanyolok nem kaptak még gólt rajtuk kívül, de ugye ők még egy meccsen kevesebbet játszottak, tehát nem kaptak gólt 4 meccsen, támadó játékot ugye a ma hajnali meccsen az első fél idő az nagyon jól sikerült nekik, nagyon jól játszottak, a másodikban talán már nem volt annyira fontos számukra, hogy menjenek előre, szóval eddig meggyőzőek, és nyilvánvalóan nekik, ahogy már az előbb beszéltünk róluk, a nagy kihívás, majd ez a bizonyos angolok elleni meccs lesz, ha egyáltalán összejön, de nyilván arra szerintem egész Mexikóról készülni fog, szerintem az egész ország megyőrül majd arra a mérkőzésre, nem csak 86 miatt, de nyilván amiatt is nagyon nagy részben.
1: Hát ebben igazad van, a fiam Mexikóvárosban él és küldött videókat aztán hajnalban. Na most ott olyan hangulat volt, azt mondta, mintha világbajnoki döntőt nyertek volna, mert mindenki ment az utcán zászlókkal, az autókba beköszöntek, beintegettek, dudáltak az autósok, elképesztő hangulat volt.
0: Hát ez nyilván itthon is így lenne, hogyha ott tartanánk, hogy a legjobb 16 között vagyunk.
1: Csak és ott egy kicsit többen élnek.
0: Tiszta, de miért nekünk egy osztrákok elleni győzelem elég volt az, hogy lehajjon a város és megálljon a 4-es-6-os, tehát hogy ezzel nincsen baj. Egy picit nekem problémás az, hogy ugye a magaslat az neki kijár. Tehát ez egy olyan hazai pálya adta előny. Saul Campbell volt a Sky Sportson, aki nézte a lehetséges útját Angliának, és akkor megkérdezte, hogy Mexikó az idegenbeli, és ezen nevet az internet, pedig szerintem nem mondott butaságot, hiszen tényleg idegenbeli meccs, hiszen Mexikó hazai pályán játszhat, és óriási biztatása lesz, bárkivel is találkozik, most Kongó, vagy éppen Anglia, de kihasználja. És egyébként valahol azért, ha visszagondolunk, hát én úgy nőttem föl, hogy szerencsétlen mexikóiak mindig nagyon jók a csoportkörben, jön az egyenes kieséses szakasz, és puff, egyből kiesnek, általában kapnak egy Németországot, egy Argentin, valamelyik erőset, és ha nem is sokkal, de éppen elcsúsznak, úgyhogy most az igazság az szerintem velük van, de ugyanakkor meg nyilván én nem bánom azt, sokan mondják, hogy miért nem az Azték stadionban van a döntő, mert hogy mennyire megérdemelni, egyébként varázslatosan néz ki az összes helyszín azokkal a hegyekkel és ott a háttérben, tehát tényleg bomba mind a három stadion, de szerintem azért jogos, hogy nem oda vitték. Nem mondom, hogy ahova viszik, az a legjobb döntés egyébként az összes közül, pláne, hogy nagyon sokat szidják a gyepet. De ez egy jó mexikói válogatott, kihasználja azt a rendezői előnyét, amivel rendelkezik, amelyeket Kanadának is meg lett volna, ha megnyeri a csoportját, meg az Egyesült Államoknak is megvan. Jól él vele, ügyes futballisták alkotják, úgyhogy jó nézni ezt a csapatot, és nyilván egy VB-nek nagyon fontos, hogy a rendezők azok sokáig menjenek, mert akkor igazán extra hangulat. Erre pedig tényleg nem lehet semmilyen panaszunk, mert nagyon rendben van.
3: És lehet három házigazda nyolcba akár?
0: Hát...
3: Azt nem tudom, hogy még ott összekerülni.
2: De ez nehezen elképzelhető azért.
3: De igazából jó, tehát jók a házigazdák. Kanada is nagyon sokat fejlődött, Katarba is ott voltak. Nekem tetszett az a szenvedélyes futball, amit eddig Mexikó bemutatott. Úgyhogy én úgy érzékelem, és Borsos Laci írásaiból is azt tapasztalom, hogy az ország most már csapat mögött van, és támogatják őket, és időben el kell indulni, nem a okvetlen a stadionba, hanem a szurkolói zónába is, mert olyan beléptetés van, és annyian vannak, hogy több órát kell sorban állni, hogy egy kivetítőn nézd a meccset. Úgyhogy meg hogy egyébként egy gazdasági problémákkal, meg bűnözéssel átítatott országban mit jelent a futball, meg mit jelent a világbajnokság, az is nagyon érdekes szerintem egyébként a Laci cikkeiből, és tényleg nagyon sokat jelent érezni, hogy mexikói népnek mit jelent ez. Hát amire utal Dávid, hát aki szereti az NFL-t, annak nem olyan nagyon nagy meglepetés, hogy néz ki a San Francisco-i stadion, meg a Los Angeles-i, meg az Atlantai, meg és ott, ha jól tudom, ott tervezik az úszást.
0: Az úszást, a mennyitói részét, meg az úszást, az 28-as.
3: 80-ezres stadion.
0: Ezért cserélik, meg korábban lesz az atlétika, és aztán az úszás, mert a mennyitói része is ott van ebben a fantasztikus arénában, és aztán utána át kell építeni, hogy legyen benne egy úszod, és 50 000 ember kínálsan az úszáson. Azért, ha valami szerintem egy Milák Kristófnak, egy Kós Hubertnek, meg egy csomó magyar úszónak, meg nyilván világ összes úszójának óriási motiváció, hogy egy ilyen úszodában, átmeneti úszodában mutathassák meg, hogy mit tudnak egy budapesti VB utáni évben.
3: Nézed a lassítást, ahogy mindenféle más kameraállásból, hogy milyen eredményező táblák, meg milyen kivetítők vannak. Tehát az Amerikában eladni valamit, meg a nézőt kiszolgálni, az nyilván egy nagyon régi hagyománya van, de hát itt ilyen 40-50 méter széles. A Dallasban a 2-16-os között van oldalról egy akkora tévét nézheted a meccset, ha éppen magasan ülsz, és azt azért ki lehet használni, hogy mennyi minden információt, meg sót tudsz közvetíteni ott a nézőknek. Szóval, és a klub VB után én nagyon szkeptikus voltam, hogy nem lehet ennyi egyet ilyen meccsekre eladni, de el lehetett, és óriási üzleti siker is. Tele vannak a stadionok most meg már főleg. Mondjuk,
1: tegyük hozzá, csak pont ehhez kapcsolódik, jönnek, hogy Mexikóban azért sokan csalódottak, mert hogy kevesen tudtak olyanok jegyet venni, akiknek a drága jegy nem félt bele már ott a pénztárcájukba.
3: Ez a világos, és sajnos mindenhol így van, hogy...
0: Hát kérdezd meg a budapesti embereket, vagy a magyarországi embereket a BL döntőről.
1: Igen.
3: Én voltam Nürnbergben 20 évvel ezelőtt Mexikó az Irán meccsen, azt hiszem, és ott volt 15 ezer mexikói, de hát azt ki tudja, 15 ezer, az a felső 15 ezer gondolom én Mexikóban, akik el tudtak jönni Németországba, meg megveszik a jegyet, meg ki tudják fizetni a szállást, meg az utazást, szóval nyilván ott is vannak társadalmi különbségek, úgyhogy, és teljesen véletlenül legalább 20 olyan párt láttam, hogy egy ilyen korosodó, de azért kellően napbarnitott úr, és egy nagyon fiatal bombanő, ilyen nagyon...
8: Onnan is lehetett érezni, hogy...
0: Na, erre vagyunk itt!
8: Hogy gazdaságilag... Nem a legszegényebbek jöttek Mexikóból szurkolni a csapatnak, de ők is szurkolnak, csak ők otthon.
1: Hát lehet, hogy sokan ott vendégmunkások
0: voltak. Most nem egy fiatal, nem szereted be egy idősebbe?
8: Abszolút tiszta szerelem volt, mindegyik az messziről látszódott, hogy nem volt az a probléma, de azóta is szerintem...
1: Soha, hogy a te időd is eljött hangosan.
0: Hogy túl fiatal vagy, lehet az a
8: hát én már, de nekem elég az, hogyha meg tud, visszatok emlékezni arra, hogy mi volt régen.
2: De annak ellenére, hogy valóban talán a jobb módúak mennek be, az a hangulat azért nagyon-nagyon jó, legalábbis ami a televízión keresztül átjön, borzasztóan jó hangulat van a meccseken többnyire, tehát...
0: Főleg Mexikóban nyilván, igen, az Egyesült Államokban
8: az érdekes. De mennyi Norvég van New Yorkban, érted? Meg mennyi gánai volt a gána meccseken azért.
2: Akiknek egyébként nem csak egy stadionba kell elmenni, hanem követni jött ki.
0: 10-12 millió igen, forintos történet, borzasztó egy szurkoló tétel
2: ez egyébként, igen, tehát ez... És látod, tehát ugye rekordszámú, ugye már az 5 milliót meghaladta a nézőszám, tehát
0: jó, nyilván segít, hogy soha ennyi VB-mes nem volt, mint amennyi már túl vagyunk, tehát már csoportkörben jóval több mérkőzés volt, mint korábban összesen, tehát ez egy jó matek, ettől még amekkora stadionokban vannak ezek a mérkőzések, meg nyilván azért úgy számolt a FIFA, hogy kb. Mindenhol még oda is kiírta a teltházat, ahol félház se volt. Rögtön a második meccs, ez a Csehország-Dél-Korea, hát ott azért nagyon kínos volt, amikor kiírták, hogy teltház, és tényleg minden harmadik széken ült ember.
1: De büfében voltak a
0: de többiek. De a matek az nyilván kijön a végére, hogy ez minden idők legnézettebb VB-je, meg azért tehát most bármelyik másik sportág közelében nem férhet ahhoz, amit a futball produkál. Hozzáteszem azért mondjuk egy rögbi világbajnokságra is Európában, Franciaországban, amikor baromi sokan mennek ki, de ez elképesztő, ami van, hogy minden erről szól, mindenki ezt figyeli. Nem is tudom, hol olvastam, hogy 25 ezer média akreditált ember van összesen a futball világbajnokságon. Úgyhogy egy Tour de France-on sincsen kevés, tehát ott is 2500, de ez nem ugyanaz.
1: És a hidratációs szünet, az úgy látjátok, hogy nem okoz problémát a csapatoknak? Sokszor beszéltünk már erről itt is, mindenhol. Lassan megszokjuk, és ez meg is marad esetleg?
2: Hát megmaradni nem marad, ugye az UEFA mondta, hogy ő nem szeretné. Én sem szeretném. Én megértem az üzleti vonatkozását, hiszen ez alatt is menek a reklámot, és hát ha Amerikában valami az értenet, attól ugye eladni valamit, meg olyan körítést csinálni, hogy az emberek nézni akarják akár a helyszínen, akár a televízión keresztül, de én nem vagyok nagy barátja ennek. Ugye voltak olyan szituációt, amikor lehetett azt érzékelni, hogy a hidratációs szünet után egy-egy csapat följavult, nyilván hasznos volt, tehát kvázi egy időkérésként funkcionált tulajdonképpen ez a lenne a gyepen a csapatok házatáján. Ilyen szempontból a csapatok talán örülnek, és talán ezt ki tudják használni. Én nézőként ennek őszintén szóval ilyen nagyon nem örülök.
8: Ha indokolt, tehát hogyha 30 foknál melegebb van, akkor legyen. De ha nincs olyan nagyon meleg,
2: ez a légkondicionált fedett stadionban is így van, ugye?
0: Hát jó, de nyilván nem azért találták ki a hidratációs szünetet, mert a játékosok egészségét akarják védeni, meg óvni, nem azért, mert plusz bevételt kell valahogy szerezni. Ez meg egy elképesztően jó lehetőség arra, hogy plusz bevételed legyen. Szerintem idővel lesz mindenhol, az UEFA-nál is lesz, mert egész egyszerűen ez az a rész, amit nem tudsz máshogy megoldani. Több bevételt már nem tudsz annál, mint amilyen magasságokba ezek az árak jöttek. Ez meg egy nagyon jó lehetőség. Azért itt tényleg azt a Fox-a 3 percet, azt már mint...
8: Hát ugye M4-en is megy
0: ugye
8: hirdetés.
0: Nálunk egy hirdetés megy, ugye miénk az bonyolult, ki van szervezve, egy cég értékesít, fix árat fizet a mi reklámfelületünkért mindenhol, és azt, hogy abból végül mennyit szed be, azt én speciál nem látom. Ugye az sokat elmondta, hogy csak a második fél időben van, az elsőben nincsen. Mm-hmm. Tehát nálunk annyira nem. Nyilván, ha mi is azt csinálnánk, hogy akkor elmegyünk teljesen és 2,5 percnyi reklámot adunk, ahová olyanok is beférhetnének, akik nem hivatalos szponzorok, mert itt ugye a a mi megoldásunk majd osztott képes reklám van, csak az az 5 hivatalos szponzor, amelyből 2 gyakorlatilag a magyar piacon nincs is, a másik 3 meg máshogy sakkozott, vagy 2, mert ugye az automárka az csinált 3, amelyiket elég pöpec reklámot. Ha elmennénk és élelmiszerláztól kezdve sörök mindenki érték árulhatna, akkor sokkal több bevétel lenne. Csak mint M4sport csatorna igazgató, én azt mondom, hogy a közmédiába szerintem nem fér bele az, hogy teljes egészében elvegyük a képet. Uh-huh. Tehát, hogy én azt nem támogatom, hogy azt mondjuk, hogy ha már adófizetői pénzből gazdálkodva megvásároljuk a közvetítési jogot, akkor tovább nyújtózzunk annál, mint amit megteszünk. Amíg az első félben is lenne egy reklámunk, azt még nem fogadnám, az tudok aludni, de az, hogy ne lássuk, hogy mi történt, esetleg nem, de nem látjuk azokat a képeket, itt is lassítanak, meg ismételnek egyébként a közvetítésben, de nekem azok is értékes képek, amikor az edző, mondjuk egy Solbakken oda megy, és komplett csapattal beszélget, és nem szeretném, hogy a magyar nézők erről lemaradjanak, úgyhogy nálunk ezért nem akkora. Nyilván én nézek Foxos közvetítést, mert mindig próbálok tanulni, akár BBC, ITV, Fox, CDF, Magenta TV, nem tudom, hogy ki hogy csinálja, hát a Fox az tényleg még bele se fújt a játékvezetőt szünet, már elmennek reklámra, és úgy jönnek vissza, hogy meg kb. Passzolnak is. Ki kell maximalizálni, ők ebből élnek, de szerintem egyébként idővel majd ez jelen lesz sokkal inkább, már csak azért is, mert taktikai lehetőséget ad az edzőknek, és majd ezzel is fognak élni.
1: Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy amíg nekünk nem kell nézni ezeket a reklámokat, addig nagyon nem zavar, hogy ott van egy ilyen kis szünet, mert tényleg vannak ezek az ismétlések, tehát kitöltik.
8: Én csak láttam, hogy ott a második fél időben, tehát hogy mi néző, azt láttam, hogy ez akár jó lehet a magyar tévének is, hogy lehet egy lehetőség, és szerintem ezen nincs semmi gond.
0: Főleg ez az kereskedelmi tévé lennénk, akkor egyszerűen mennénk 2-3 perc reklámra.
8: Ez így, szerintem tök jó, meg elegáns is. A másik, amit akartam mondani mindenképpen, és szerintem ide tartozik, ez a fetrengés, amitől már szerintem nagyon régen szenvedett a futball, és voltak, akik azt mondták, hogy az, akit le kell vinni a pályára, nem tud lemenni saját lábán a pályára, azt le kell ilyen cserélni, ezzel meg lehetne ezt szüntetni. Én ebben szkeptikus voltam, és aztán egy ilyen átmenet ez a szabály, hogy egy percre le kell menni, hogyha nem mész le, de nézzétek meg, nincs fetrengés. Aki nem marad, annak tényleg fáj.
1: És nincs szövegelés kéz alatt, mert
8: ugye az egy, szerintem ez egy
1: hülyeség. Bár én láttam a szünetben egy olyat, amikor így beszélt a játékos, akkor
8: az nem tette tönkre 30 éven keresztül a futballt. A fetrengés meg igen. Itt olyan időhúzások voltak, és ezt megszüntették egy jó szabállyal, úgyhogy azért az egyrészt szerintem jár az elismerés.
1: Mondjuk egy kicsit az első meccsen féltem attól, amikor jött ez a 3 piros lap, hogy húha, mi lesz itt most. Aztán ez a brazil bíró vezetett most legutóbb. Hát majdnem úgy tűnt itt a Hollandia-Marokkó meccsen, mintha a szünetben vette volna elő csak a lapokat a táskájából, mert az első fél időben ott azért volt harakiri, és nem nagyon merte osztani a lapot, hát az elgondolkodott biztos.
8: Akkor meg már mindenért adni kell. Tehát hogy azt is el kell találni, hogy mikor miért adod az elsőt. De nem az a legjobb bíró szerintem, sajnos. De mindegy. De ez a szabályváltoztatás, játékosok egyből értik, egyből vágják. És tényleg van aki hát látható.
0: Meg a bedobásos is, amikor számol. Tehát ami ugye legutóbb kiakasztó volt, hogy Katarban azért voltak ilyen 12 perces ráadások, mert ezeket mind beszámolták, most ezt megszüntették, helyette lett ez a 3 perc plusz, amivel abból tudsz tervezni.
1: Durva, ez a 6 perc szinte adott.
0: Igen, most 6 kötőjel 8, esetleg 9, már nagyon sok minden varozás, meg tényleg van olyan sérülés, meg olyan helyzet, de tovább nem mennek, tehát azért nincs 15 meg 20.
1: Viszont mi menjünk tovább, mert ma, ugye említette Dávid is, hogy ma még lesz 2 meccs, 18 órakor nem sokára, Anglia-Kongó, erről már egy picit beszéltünk, utána meg 22 órakor Belgium-Szenegál, és hát valamelyik csapat mindkét párosításból tovább fog jutni. De Dávid mondta, hogy az angolok hogy fognak szenvedni majd Kongó ellen.
0: Szerintem az biztos, de ha engem kérdezhetem, Szenegál megveri Belgiumot.
1: Erre így mondjuk igaz. Én is mennék fogadni.
2: Ezt én is így gondolom, igen.
8: Akkor én Belgium vagyok. A kedd, akkor Belgium, szerda van, de nem baj. Ott azért jó játékosok utolsó VB-je legtöbbnek, úgyhogy... Ha megnézzük, hogy Lukakut be kell állítani, és akkor egy percen belül volt szerez. Mert ezt Dávidnak küldtem, hogy 3 méterről BL döntőben nem fejelte be, de most befejelte, úgyhogy mindegy, megbocsátottam neki. Én De Bruyne-t nagyon szeretem, nyilván ő is már túl van a Zeniten, de még egyszer utoljára ő is próbál valamit. Szerintem azért ott vannak jó játékosok. Szenegált meg kell verniük, és akkor szerintem ott lehet, hogy a következő körben lesz vége, de meglátjuk. Valóban ez az aranygeneráció, és ugye 14-es VB-re mentek már ki, mint nagy felfedezettek, aztán 18-ra kiejtették ugyan a brazilokat, de a 22 nagy csalódás volt, ez egy, ennek a generációnak szerintem egy utolsó lehetőség, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit kezdenek vele. Akkor én azt mondom itt az urak között, hogy valahogy legyűrik Szenegált.
2: Miki? Én mondtam, én is azt gondolom, hogy Szenegál nyerni fog. Én ezt, nagyon szerettem ezt a generációt, nagyon, nagyon szurkoltam nekik 14-ben, 18-ban is. Jó lett volna látni, hogy nem csak az a megszokott, mit tudom én, 6-7 csapat tud oda kerülni, hanem lehet valaki olyan is, aki korábban mondjuk még döntőig sem jutott el, de azt gondolom, hogy nekik ez most mai lesz a hattyúdaluk, tehát, hogy nem hiszem, hogy én azt gondolom, hogy Szenegál
8: meg. Még utána a USA-t is megkiverik. Majd
2: figyelj. Hát, hogyha nem jutnak tovább, akkor már nem valószínű.
1: Szenegál azért nem volt olyan meggyőző a csoportban.
8: Belgium se.
1: Ezt én tudom.
8: Meg ugye külön repülőkkel mentek haza Katarból, tehát hogy ott annyira szétesett, nagyon rossz volt a csapategység, de szerintem ezen valahogy túllendültek, és szerintem most összefogtak. Én azt érzem rajtuk, úgyhogy...
0: Hát azért Szenegál egy góllal kapott ki Norvégiától, meg Franciaországtól is, tehát én, vagy csak Franciától kettővel, és aztán megverte 5-0-ra Irakot. Tehát én azért nem mondanám azt, azért egy erős csoport, ahonnan nem volt annyira meggyőző. Én nagyon biztos vagyok abban, hogy ez szenegáli siker. Ez bár borzasztóan rosszul tippelek ezen a világbajnokságon, tehát a legjobb hír a belgáknak.
8: Én törögetnék, de mondtam.
0: A belgáknak a létező legjobb hír,
1: hogy nem szenegál. Volt, az tévedés.
0: De jó kis meccs lesz az is, az még... Tehát tényleg, amit Soma mond, hogy ezek a... Tehát egy Döbrüne meg érdemelni azt, hogy még egyszer valahogy odaférjen a végén, mert annyira fantasztikus futballista. Én Doku játékát nagyon szeretem, szerintem ő igazán különleges játékos.
8: Kurta a kapuban. De valahogy a kevésnek. Lukaku a jó formában van. Tehát nagyon sok lenne bennük.
0: Hát Anglia sok kiló van
8: pluszban. Ketelaer, meg Szálemákersz, ezek is nagyon jó játékosok. Olaszországban játszanak, úgyhogy én nem lennék meglepve, ha képesek lennének. plusz kiló a Lukaku.
0: Nem?
8: Tényleg, az interjúban is szegény beállt, és 12 másodperc múlva úgy nézett ki, mint aki 40 fokba futott 30 kilométer.
1: De... A 40 fok itt is lehet, hogy meg lesz.
8: Az lehet.
1: 30 kilométer, nem. Anglia-Kongó, ugye, erről is szóltunk már, hogy volt jó meccse az angoloknak a horvátok ellen, aztán utána viszont azért szenvedős volt az élet, itt is az lesz.
2: Szenvedős lesz. Én azt mondom, hogy...
8: meg kell oldani.
2: Azt mondom, hogy hosszabbítás angol. Hosszabbítás angol. Én azt mondom.
0: Amúgy egy tipikus angol válogatott itt egy 11-es párbaj, ha engem kérdeztek egy bűnrossz 0-0 után. De azért ebben az angol csapatban van egy-két olyan játékos, aki esetleg tud egy gólt szerezni, és azzal tovább menne.
8: Azt az első fél időben szereznek egy gólt, akkor megoldják. Ezt most simán megoldják, és utána irány az Azték stadion.
1: Egy pillanatra, egy percünk van rá, térjünk át a magyar focira. Ugye megjött a hír, hogy a fehérvári klubnak új tulajdonosa lett, 775 millió forintot ajánlottak a KFT-ért, és Mikivel itt számoltunk még matematikailag is, össze kellett szedni a dolgokat, hogy tulajdonképpen Mbappénak több az ára, mint az egész fehérvári klubbé az eladásnál, ami jelentkezik.
8: Hát így az MB2 közép mezőnyében nem volt annyira drága, meg hát nyilván egy külön adás témája szerintem, hogy milyen körülmények között fognak tudni működni a magyar futballklubok. Szerintem ezt nagyjából még senki sem látja.
0: Én gratulálok a fehérvári önkormányzatnak, hogy ennyi pénzért tudta értékesíteni, én nem gondoltam volna, hogy ilyen sokba kerül.
8: Ilyen sokért el tudják adni.
0: Én azt gondoltam, hogy valaki csak vigyétek,
8: igen,
0: az is jó.
8: Igen.
0: Mert akkor sincsen veszteség, tehát ebből a szempontból szerintem a fehérvári önkormányzatnak lehet gratulálni, hogy egyrészt életben tartotta a klubot, akkor, amikor nagyon nagy bajba került, másrészt meg így. Én azt sajnálom, hogy annó az a megállapodás, ami majdnem összejött, az nem jött össze, mert hogyha bemarad a Fehérvár, akkor most kicsit más helyzet lenne. Hát ez már csak ilyen.
1: Uraim, köszönöm szépen. Székely Dávid, Somogyi Zsolt és Szűcs Miklós volt a mai vendég. Hamarosan folytatjuk majd, milyen meglepő labdarúgással.
9: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
10: Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok!
13: Újabb kört rendeznek a világbajnokságon. Este 6 órától a három oroszlánosok, azaz Anglia válogatottja, a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen lép pályára. Később, este 10 órától a belgák feszülnek egymással Szenegál csapatával. A programot végül a társházigazda zárja. Az Egyesült Államok és Bosznia-Hercegovina összecsapása éjjel 2 órakor, élőben a Nemzeti Sportrádióban.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ahogy ígértem, labdarúgással folytatjuk 17 órakor, és a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Drámai 11-es párbajban búcsúzott Németország és Hollandia válogatottja is a világbajnokságon. Mint ismert, a németek ugye Paraguaytól, a hollandok pedig Marokkó csapatától kaptak ki és estek ki. A 11-esek lélektanáról és a mentális hatásáról készített összeállítás Somogyi Zsófia, aki elsőként Szántai Levente sportpszichológust kérdezte.
15: Hogy látod, hogy egyrészt milyen nyomást jelent a játékosra egy 11-es szituációban, ha oda kell állni, berúgni a gólt komoly tét alatt, és egyáltalán mi a sikerkulcsa egy 11-est illetően pszichológiai, mentális szempontból?
16: Érdemes megkülönböztetni ugye a mérkőzés során való 11-es rúgást, meg ugye a mérkőzés végén, mondjuk a hosszabbítást követően, 120 percet követően egy 11-es párbajt, hiszen a mérkőzés során mondjuk egy kihagyott 11-es, utána van lehetőség a javításra. Még ha mondjuk egy büntetőpárbajt nézünk, egy-egy kihagyott büntető az nagy valószínűséggel már eldönthető ugye a 11-es párbaj sorsát is, már ott mondjuk a csapattársaknak van lehetőségre a javításra. Mégis azt gondolom, hogy a 11-es párbaj az jóval nagyobb nyomással teli helyzetet eredményez, mint mondjuk egy mérkőzésen belüli 11-es.
15: A német mérkőzésre gondolunk, tényleg ott, ahol minden játékosnak egy lehetősége van, és felelősséget kell vállalni egy csapatért, hatalmas a nyomás, egy olyan helyzetben van, ahol nyilván ott vannak az ellenszurkolók is, velük is kell foglalkozni, a háttér, a hangulat, az atmoszféra is befolyásolhatja, tehát hogyan lehet felkészülni egy ilyen helyzetre mentálisan, milyen gyakorlatok vannak?
16: Igen, ezek rendkívül összetett szituációk, hogy te is említed, hogy itt a külső környezeti tényezők is szerepet játszanak, a játékosnak az aktuális érzelmi állapota, és ilyenkor több technika is megfelelő lehet ahhoz, hogy egy ilyen helyzetet, egy ilyen erős stressz helyzetet jól tudjon kezelni. Ugye az egyik maga a vizualizáció, amit ugye Lewandowski is, a vizualizációnak az egyik nagy úttörője, ő nagyon híreszteli is, és felvállalja azt, hogy használja a vizualizációt, akár ugye a mérkőzéseken belül, vagy a 11-es rugásoknál, és valóban a 11-es helyzetek vizualizációja, a különböző környezeti tényezőknek a vizualizáció, például ugye az ellenfél szurkolóinak a hangja, vagy a labdának, ahogy érintkezik a lábával, maga ennek a hangja, vagy a kapus mozgása, ahogy a kapus próbálja megzavarni, a szemkontakt, ahogy tartja a kapussal szemkontaktot, ezek ugye vizualizálható dolgok. A másik ilyen megfelelő technika azt gondolom a légzés, hiszen például a hollandoknál is látható volt, hogy az egyik játékos nagyon izgult és úgy állt oda a 11-es rugáshoz. Ilyenkor a légzés technika is segítheti azt, hogy a játékos egy megfelelő izgalmi állapotba kerüljön, egy megfelelő őrájzzal, egy olyan teljesítmény optimális állapotba kerülsen, ahol ugye be tudja rúgni a 11-est. És azt gondolom, hogy például csapatszinten edzőkollegák részére az is hasznos, hogyha modellezik ezeket a helyzeteket, ugye edzéseken belül olyan játékokat kialakítva, ahol mondjuk egy döntetlent követően 11-es párbaj van, annak tétje van, mondjuk az egyik csapat a másiknak vesz valamilyen üdítőt, illetve a csapatjátékos vagy másik csapatjátékosainak, és ezzel egy természetes helyzetben is modellezni lehet egy-egy ilyen helyzetet.
15: Ugye te, mint egykori kapus, neked is lehetnek, vannak gondolom tapasztalataid, hogy kapus hogyan készüljön egy ilyen helyzetre, mit tud tenni, amikor nyilván a 11-esekre gondolva egy kívülálló, egy laikus azt gondolja, hogy na, egy 11-est azt be kell rugni, de hát ott van szembe a játékossal egy kapus, aki azért ezt meg tudja, meg akarja akadályozni, és milyen eszközei lehetnek, vagy hogyan tud erre ő készülni, nyilván kielemzi a rugó technikáját, meg a szukásait az adott játékosnak, de bármilyen más ilyen, akár mentális, nonverbális stratégia vagy taktika van?
16: Abszolút, tehát hogyha a kapusoknak nézzük a nonverbális jeleit, a játékosok is ezt akarják kiolvasni és leolvasni. Ezért van az, hogy az utolsó pillanatig is van olyan játékos, aki kivár. Ez ilyenkor valóban egy mentális harc, hogy ki az, aki az utolsó pillanat utáni pillanatig is tud kivárni. Tehát, hogyha a kapus ilyenkor nem mozdul el, és kellően higgadt tud maradni, a játékosnak egyszerűen szükséges döntenie. És ilyen helyzetek eredményezhetik azt, mikor a játékos kapufát rúg, mellé rúgja a labdát, és sok esetben el sem találja a kaput, mert már az is megzavarja, hogy a kapus egyszerűen mozdulatlan marad, illetve különböző cseleket bemutatva mégis olyan pozícióban van, hogy a játékosnak le tudja olvasni a rúgási technikát. Tehát ez egyik. A másik értelemszerűen a statisztika, amit említettél, hogy valóban stressz helyzetben hajlamosak vagyunk a leginkább működő viselkedéshez visszanyúlni, és ez mondjuk a játékosnál az, ahova ő preferálta rúgja a 11-est, ez is szerepet játszhat, azt gondolom. Illetve az is egy lényeges szempont, hogy ha egy 11-es párbajt nézünk kapus szempontból, a kapusnak ahogy jönnek a 11-esek, és sikerül mondjuk már az elején 11-est védeni, onnantól kezdve még inkább nyerő helyzetben van, mert a játékosnak az van a fejében legtöbb esetben, hogy a kapus már erre az oldalra védett 11-est. És ilyenkor még inkább elindul egy ilyen mentális hadviselés, és a kapus sok esetben ilyenkor az ellenkező irányba is védett 11-est, abból adódóan, mert a játékosoknak valóban megfordul a fejükbe, hogy ha oda rúgják, ott még egyszer kivétheti a kapus, mert már előzetesen megtörtént. Tehát, hogyha a kapus szempontját nézzük, akkor amellett, hogy felkészül statisztikailag, amellett a nonverbális megtévesztő jelek lábbal, kézzel, amikre a játékosok ugyanúgy reagálnak, illetve az, hogy minél hamarabb sikerül neki 11-est védeni, annál nagyobb az esélye, hogy még tud 11-est védeni majd.
15: Németekre gondolunk, de persze gondolhatunk a hollandokra is, hogy ahogy egyre inkább úgy néz ki egy 11-es párbaj alakulása, hogy bajba kerül a csapat, és már az se fér bele, hogy a következő játékos a hibázik, utána javítson az a csapat. Akár mondjuk a németek esetében ugye azt is lehetett látni, hogy a hatodik büntetőt azt nem nagyon akarták elvállalni, nem tudták. Nem volt egyértelmű jelentkező, aki odaállt, hogy na majd én megrugom. Szóval ilyenkor egyre jobban elbizonytalanodik az adott csapat. Csapatnak a játékosai, vagy ahogy így halad előre egy ilyen 11-es párba, és egyre rosszabb a helyzet, és egyre többen hagyják ki, akkor még nagyobb nyomás lelkileg, mentálisan még nehezebb odaállni, és akár érvényesíteni azt a 11-es, mint mondjuk, hogyha először kellene berúgni?
16: Azt gondolom, hogy igen, mert ez a szituáció, ez egy konkrét helyzet, amit említesz. Itt azért az látható volt, hogy a németek úgy gondolkodtak, hogy 5-11-esből ez a mérkőzés megvan. És ebből adódóan egy bizonytalan helyzet alakult ki, ahol valakinek ott abban a pillanatban hirtelen felelősséget kellett vállalnia, míg mondjuk az 5-11-es rúgó már előzetesen tudta, hogy ők fognak jönni, kiválasztották, hogy ki lesz az első, ki lesz az ötödik. Ezt ugye a 11-es rúgás sorrendjében is, hogy ki az, aki leginkább biztos magában, tehát ennek azért megvan a mentális háttér, amit a csapatok előzetesen már összeállítanak egy ilyen helyzetben. Viszont ennél a konkrét szituáción az egyértelműen látható volt, hogy a német csapat, aki alapvetően egy magabiztos csapat benyomását kelti, egyben a helyzetben elbizonytalanodott. Mert másra számított. Én ezért is szoktam azt mondani, hogy érdemes a lehetőségek szerint minden esetőségre felkészülni, és gondolkodni abban is, hogy mi van akkor, ha 5-11-es után jön még valaki, és még valaki. Tehát akár további játékosokat is előzetesen kijelölni, és akkor tudják, hogy szerepük lesz ebben a helyzetben. Nekem úgy tűnt kívülről, hogy a játékost is meglepődés kísérte, amikor most éppen ő lehet az egyik, aki rúghatja a 11-est, és ott már inkább a felelősség hárítása jelent meg, mint sem a felelősség felvállalása.
15: Neked a pályafutásod során volt-e ilyen emlékezetes szituációd, amit érdemes szerinted megemlíteni így a 11-eseket illetően, ahol meg tudtál téveszteni egy játékost, vagy akár el tudtál bizonytalanítani, vagy egyáltalán te ezeket a szituációkat hogyan élted meg a saját tapasztalataidat nézve?
16: Igen, én még abban az időszakban voltam első osztály játékos, ahol nem voltak kifejezetten a statisztikai elemzések, úgyhogy én például saját magamnak is írtam azt, hogy a játékosok hova rúgják a 11-eseket, és kettő, ami most így eszembe jut, az egyik még utánpótlás szinten volt, amikor egy válogatott serdülő utánpótlás tornán a románokkal volt 11-es párba, és ott két 11-es sikerült védenem, akkor így végül azon a tornán harmadikok lettünk, meg volt egy olyan szezonom, ahol 3-11-est is védtem, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a csapat feljutott akkor a mezőkövesd első osztályba történetében először, úgyhogy ez a két ilyen emlékezetes. Én sokszor arra figyeltem, hogy volt egy olyan statisztikám például, hogy a játékosok nagy százalékban jobblábas jobbra rúgja a 11-es, ballábas balra rúgja a 11-est, és mondjuk egy 11-es párbajban az első lövéseknél ott ez szerint a statisztika szerint indultam el, és a sikerült védenem, onnantól kezdve már lehetett tovább trükközni. A bajnokságban pedig arra figyeltem, hogy az adott játékos legtöbbször hova rúgja a 11-est.
15: Szép és kevésbé szép emlékei is vannak Vécsei Bálintnak a 11-es.

0: plusz, hogyha van rajta egy kis nyomás is, hogy mondjuk utolsó büntetőt kell elvégezned, tehát ez egy büntető párbajnál az még meg kétszereződik szerintem. Úgyhogy igazából nyilván ez egy olyan szituáció, amit nem lehet csak úgy gyakorolni, modellezni edzésen, ezt mérkőzésen, meg igazából utána a tapasztalat, ami hozza, hogyha több büntetőt végezel az ember. Hát igazából szerintem többféleképpen el lehet végezni egy büntetőt. Én szerintem én az a típus vagyok, aki szereti eldönteni előre, nem az, aki mondjuk közben dönti el. Ez jól is elsült a Magyar Kupa döntőben. Fura szituáció volt, hiszen tudtam, hogy én leszek az ötödik rúgó, úgyhogy láttam úgy közben, hogy valószínűleg el fogunk jutni az ötödikig. Igazából a Dénest végről ismerem, a klubcsapatból, a váltatból is, úgyhogy ezért szerintem tudta, hogy melyik irányt fogom rúgni. Megpróbáltam legjobban elrúgni a labdát igazából, de közben, meg előtte nyugodtnak éreztem magam. Amikor berúgtam, akkor éreztem, hogy fú, micsoda kő esett le a államra, úgyhogy igazából előtte magabiztos voltam, és úgy nem éreztem magam idegesnek, úgyhogy inkább utána éreztem azt, hogy mekkora súlya is volt ennek a büntetőnek. Pont a Fradi tábor fele rúgtuk a büntetőket is. Nyilván voltak zavaró tényezők, de abban a pillanatban ott tényleg nyugodt tudtam maradni, és nem éreztem semmiféle olyan idegességet.
1: Természetesen a kihagyott büntetők is szóba kerültek.
0: Igazából, amikor meg kihagytam, akkor is magabiztosan álltam a labda előtt, hiszen szerintem egy év alatt még edzésen se hagytam ki büntetőt. Én is úgy éreztem, hogy ez jól fog sikerülni. Nyilván az első kihagyott büntető után még nagyobb nyomás volt rajtam, akkor lehet, hogy okosabb lett volna mondjuk átengedni egy másik játékosnak így utólag, de akkor is vállaltam, mert úgy éreztem, hogy be tudom rúgni. Igazából ez nyilván jön az ember rutinban, hogyha minél több ilyen helyzetbe kerül, de a büntetőt szerintem nem lehet lemodellezni csak edzésem. Előre el kell dönteni, nem szabad akkor eldönteni, amikor már leteszed a labdát, mert akkor már túl sok gondolat jár a fejedbe, és akkor hiba csúszhat a rúgásba, úgyhogy szerintem azért ez lehet a kulcsa.
1: Pécsei Bálint azzal kapcsolatban is megosztotta gondolatait, hogy mégis akkor hogyan lehet felkészülni ezekre a szituációkra.
0: Nehéz igazából, vannak nálunk is nyilván olyan játékok, amikor büntetővel fejezzük be, mert döntetlen esetleg a játék, és akkor büntetővel döntjük el, de az nem olyan, mint mondjuk egy tétmérkőzésen, vagy akár egy ilyen kaliberi mérkőzésen, amikor a nemzetednek kell helytállni, és ott bizonyítani büntetővel. Most ha megnézzük a holland és a német válogatott labdarúgóit, szerintem edzésen ők is ugyanúgy, nem tudom, 10-ből 8-szor 9-szer berúgják, hiszen megvan nekik a rugó technikájuk. Ez egy külön nyomás, ez tényleg nagyon nehéz még edzésen is akár modellezni.
1: A Paks játékosa a németek elvesztett 11-es párbaját illetően is megosztotta gondolatait.
0: Hát igen, így előre vetőlegesen én is azt mondom, hogy azért egy elég rutinos csapat van, attól függetlenül sok fiatal labdarúgójuk van, de top csapatokban játszanak, folyamatosan BL mérkőzéseket játszanak. Na, láttam egy olyan videót, hogy senki sem akart elvállalni a hatodik büntetőt, azért ez is egy furcsa dolog egy német válogatottnál. Én azt mondom, hogy szerintem nincsenek most olyan karakterek se ebben a német válogatottban, mint mikor mondjuk a világbajnokságot megnyerték, úgyhogy lehet, hogy ennek is a hiánya, hiszen nem tudom, nem tudtam volna elképzelni, hogy mondjuk egy német válogatottban nem vállalja el senki, és nincs olyan típusú játékos, aki mondjuk felvenni a labdát és elrúgja. Szerintem a magabiztosság az, hogy eddig a német válogatottat olyan játékosok alkották, most is igazából megvannak azokból a csapatokból, Bayern Münchenből, vagy sorolhatnék még ilyen top csapatokat, de nincs meg az a karakter, mint mondjuk volt mondjuk a Toni Kroos, a Müller, vagy a Klose, akik úgy az egész csapatot úgy a hátukon vitték. Szerintem ennek is a hiánya volt, hogy nem volt az meg alapból, hogy nyilván gondoltak az öt rugóra, de hogy a hatodik még gondolatban se volt meg, vagy nem jelentkezett érte senki, vagy az edző nem választotta ki, úgyhogy azért ez egy érdekes kérdés, hogy miért választottnál.
1: Pécsei Bálint arról is mesélt, hogy egyébként mennyire szereti a 11-es szituációkat.

0: Hát én megmondom őszintén, szerintem inkább kerülik a csapatok, mert ez tényleg egy ilyen 50-50, ez olyan, mint hogyha rendes játékidő vagy hosszabbításban dől el, amit tudsz jobban befolyásolni. Én azt mondom, hogy a büntető párbajokat szerintem egyénileg nem szereti senki. Nyilván a támadók szeretik, hogyha mérkőzésen van büntető, és azt kell értékesíteni, de a büntető párbajt nyilván azonos csapatokról van szó, akkor azért kerülik a csapatok. Most például, hogyha a példát hoznék, hogyha most a japán a brazil csapat ellen el tudott volna jutni büntetőkig, akkor szerintem ők örültek volna, hogyha meg lett volna az a lehetőségük, hogy ott dőjön el a továbbjutást. De én szerintem azért jobban szeretik a játékosok, hogyha rendes játékidőben dől el.
1: Kedves hallgatók, Somogyi Zsófia összeállítását hallgathatták meg a 11-esek lélektanáról és mentális hatásáról. Hamarosan kezdődik nálunk a Nemzeti Sport Krónika.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pátkáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Pucsovics Márton bravúros győzelmet aratott Wimbledonban. Kanada, Marokkó, Brazília és Paraguay után Norvégia, Franciaország és Mexikó is nyolcaddöntős a labdarúgó VB-n. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Keszi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Labdarúgással kezdünk. A házigazda Mexikó, a kétszeres VB-győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között, Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőben Brazíliával találkoznak majd. A VB folytatásában magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz, 22 órakor kezdődik a Belgium-Szenegál találkozó, hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Szendrei József korábbi válogatott kapus az elmúlt napok 11-es párbajáról is beszélt a hazafutásban Balogh Balázsnak.
2: Nagyon nehéz ez lélektanilag. Szóval van egy mondás, hogy a 11-es az már egy lutri. Tehát amikor eljut két csapat oda, hogy 11-esekkel döntenek el egy mérkőzésnek a 11-esek döntik el egy mérkőzésnek a sorsát, az már valahol lutri kérdése is. Ez egy nagyon nehéz. Én azt mondom, hogy óriási teher van a játékosokon, szóval még véleményezni is nehéz, én azt mondom. Itt nem szabad pálcát törni a játékosok fölött.
3: Pedig azt szokták ugye mondani, hogy a 11-est azt nem lehet védeni, csak rosszul lehet rúgni. Te hogy vélekedsz erről?
2: De jó, hát ezeket nekünk már rég abba kellene hagyni, szóval ezek én nem tudom, úgy beleívottak a magyar labdarúgásba, ezek a dogmák, talán nyugodtan nevezhetem dogmáknak. Szóval még mi mindig ebben élünk, és nem tudunk ettől elszakadni, szóval, és nem jövünk rá, hogy ez természetesen ez csak az én véleményem, hogy ez valahol nem vezet sehova. Tehát ez egy ilyen önfelmentés, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Tehát megmagyarázása a sikertelenségnek, talán idézőjelbe téve a sikertelenséget természetesen.
3: Ugye azért emlékezhetünk arra, hogy az olasz válogatott például úgy esett ki a pótselejtezőn, hogy a kapusnak, ugye Donnarummának ellopták azt a kis papírját, ami arra szolgált, hogy nézze, hogy melyik játékos hova rúgja a büntetőket, de hallottunk már ilyenről, hogy kulacsra írják, hova írják, nagyon készülnek. Ti is készültetek annak idején így a büntetőkre?
2: Nézd, a mai futballt, tehát nem lehet összehasonlítani, ezt is el kellene már felejteni, tehát ezeket az összehasonlításokat. Tehát a futball óriási változáson ment keresztül, taktikailag, fizikailag, tehát a fizikai felkészítés, és tehát olyan szinten kielemezik egymást az ellenfelek, tehát pontosan így, amíg te is mondtál, hogy tehát figyelik az ellenfelet, figyelik a 11-es rúgókat, és tehát ezek mindenre felkészítik a csapatokat. Csak mondok egy példát, annó én beszélgettem az én volt erőnléti edzőmmel, aki a Manchester City-be a Guardiolával dolgozik együtt. És beszélgettünk, hogy mit változott a futball, szóval nekem 87-től 9, vagy 88-től 92-ig volt az erőnléti edzőm. És úgy kérdezgettem, hogy mit változott a labdarúgás ahhoz képest, hogy amikor még mi futballoztunk. Tehát olyan szinten csak egy példa taktikára, tehát az is ki van dolgozva, hogy például, ha játszik a Manchester City a Real Madriddal, tehát az is benne van a taktikában, hogy például amikor még a Modric a Real Madridban volt, hogy hol nem szabad szabálytalankodni a Modriccsal szembe. Mert akkor abból a beívelésből gólhelyzet lesz. Tehát a mai labdarúgás az tehát összetett, de tehát egyszerű, ha azt mondjuk, mert tehát a labda, a pálya, tehát ezek nem változtak. De taktikailag a fizikai felkészítés óriási változáson ment keresztül.
1: Szethatrányból fordítva 6-7-6-4-7-6-6-3-ra győzte le a wimbledoni füves kispályás Grand Slam tornán a világranglista 17. helyezettjét, Lörner Tienta végig rendkívül összeszedetten teniszező Fucsovics Márton, aki ezzel bejutott a legjobb 32 közé. Marozsán Fábián viszont súlyos vereségbe futott bele a spanyol Alejandro Davidovic ellen, aki alig több mint egy órás meccsen 6-3, 6-0, 6-3-ra legyőzte a magyar játékost a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. A két magyar meneteléséről Szántó Petra szakkommentátor beszélt a Nemzeti Sportrádiónak.
4: Felemás napot zártak a magyar teniszezők Wimbledonban, azért izgultunk és azért szurkoltunk, hogy mind a két magyar férfi teniszező, aki még versenyben van, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is megnyerje a mérkőzését, méghozzá kiemelt és magasabban rangsorolt, valamint talán azt lehet mondani, hogy Grand Slam szinten egy picit már rutinosabb ellenfelei ellen. Mert ez esetben ugye az előfordulhatott volna, hogy a két magyar teniszező egymás ellen játszik a harmadik fordulóban, de hát végül csak félig sikerült ez az álmunk, vagy ez a kívánságunk, hiszen Fucsovics Márton volt az, akinek sikerült megnyerni a mérkőzését, méghozzá egészen bravúros körülmények között, hiszen egy kiemelt és már a top 20-at is megjáró fiatal, nagyon-nagyon tehetséges játékossal, az amerikai Lörner Tiennel játszott, aki azért, bár Grand Slam szinte messze nem olyan rutinos talán, mint Marci, már csak a koránál fogva sem, de ettől függetlenül azért egy nagyon nagy tehetsége az új generációnak, és abszolút esélyesnek tartjuk arra, hogy akár a top 10 közelébe is eljusson, és Grand Slam tornákon akár a második héten is ott legyen, szinte minden borításon. Nem volt könnyű mérkőzés ez a meccs, annak ellenére sem volt könnyű ez a mérkőzés, hogy Lörner Tien tulajdonképpen az egész mérkőzésen, mintha valamiféle fizikai problémától szenvedett volna, és ez különösen a harmadik és a negyedik játszmában volt eléggé látványos, akkor már az volt az érzése az embernek, hogy alig tud mozogni, nem tud beleállni a labdákba, és azért ez némileg segítette Marcit, akinek ugye az első fordulóban is egy kicsit könnyebb dolga volt, hiszen a francia ellenfele sérülés miatt másfél szett után feladta. Ettől még nem volt könnyű ez a mérkőzés, főleg úgy, hogy Marci ugyan nagyon nagyot harcolt minden szettben, és minden játszmában volt szettlabdája vagy mérkőzés labdája, de az első szettet elveszítette annak ellenére, hogy a tiebreakben ő állt jobban, és volt két játszmalabdája is, ráadásul a második az adogatóként. Szóval ebből a szempontból azért komoly frusztráció lehetett Marcinak az elveszített első játszma, ennek ellenére nagyon szépen kiegyenlített, és ugye a harmadik, negyedik játszmában is voltak problémák, break hátrányból való visszajövetel, nagyon nagy harcok, szóval ez egy óriási győzelem, egy óriási is kap, még úgy is, hogy az ellenfél azért nem volt teljesen egészséges, hiszen magasan rangsorolt játékos, nehéz ellenfél volt, és Marcinak egy picit talán saját magát is le kellett győznie, mind fizikailag, mind pedig mentálisan. Úgyhogy nagyon büszke lehet erre a teljesítményére, hiszen az elmúlt hónapok nem voltak könnyű. A sérülése miatt nem volt igazán olyan helyzet, amikor sok meccset tudott volna egymás után játszani, és azért Grand Slam tornán egy ilyen intenzív, szoros, négyszettes meccset megnyerni egy magasabban rangsorolt játékos ellen, az tényleg elég régen nem fordult elő Marcival, úgyhogy büszke lehet magára. Marozsán Fábián is büszke lehet magára, ő neki nem sikerült megnyernie a wimbledoni torna második fordulóját, ő viszont egy majorkai elődöntővel hangolt és érkezett a füvespályás Grand Slam tornára, szóval összességében, ha az egész füvespályás szezont nézzük, akkor abszolút elégedett lehet a magyar teniszező azzal, amit nyújtott. Pont azzal az Alejandro Davidovics Hokinával kellett játszani a most itt a wimbledoni torna második fordulójában, aki egyébként egy pár nappal korábban a majorkai füvespályás tenisztorna elődöntőjében szett hátrányból megverte Fábit. Úgyhogy volt miért visszavágni, viszont az az igazság, hogy nem volt teljesen egészséges Fábi ezen a mérkőzésen. Valamiféle sérüléssel küzdött, és ezért ez eléggé látszott azokon a labdameneteken, amik egy picit hosszabbra nyúltak. Neki tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy jelentős esélye ezúttal nem volt Davidovics Hokina ellen. Ráadásul azt hozzá kell tenni, hogy a spanyol teniszező azzal a majorkai tornával azért egy nagyon nagy terhet tett le a válláról, hiszen nem csak Fábit verte meg szett hátrányból az elődöntőben, hanem aztán a fináliát is meg tudta nyerni, és életében először nyert ATP torna döntőt, úgyhogy korábban minden egyes fináliát elveszítette. Tehát ez biztos, hogy óriási felszabadultságot jelentett Davidovics Hokinának, de jól is játszott, ezt hozzá kell tenni. Fábit pedig nem volt teljesen egészséges, úgyhogy ezen a napon nem volt esélye, viszont összességében szerintem előrelépett füves pályán, előrelépett a tenisze is, ezen a borításon és a majorkai elődöntővel mindenképpen elégedett lehet. És hát Marcinak ugyan megy tovább, neki kell most egy picit visszavágnia Davidovics Fokina ellen, hiszen belejátszik majd a harmadik fordulóban. Bízzunk benne, hogy ezt a teniszt, amit eddig láttunk a spanyoltól, ezt a harmadik körben nem tudja elővenni, és akkor esetleg a rutin segíthet majd Marcinak, illetőleg párosban is figyelnünk kell a két magyar teniszezőre, hiszen Fábi és Marci együtt játszik majd, bízunk benne, hogy ott is látunk tőlük jó meccseket.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Nemzeti Sportkrónikát Keszidórától hallották.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kedves hallgatóink, emlékezünk itt a Hazafutásban, hiszen 75 évvel ezelőtt ezen a napon született Gedővári Imre, olimpiai bajnok, kardvívó, sportvezető. 1974 és 88 között szerepelt a magyar válogatottban, 3 olimpián vett részt, melyeken összesen 1 első, 2 harmadik és 1 negyedik helyezést ért el. Most hallgassák meg Gedővári Imréről készített összeállításunkat, amelyet Keszi Dóra tár elénk.
6: Vannak sportolók, akik eredményeket hagynak maguk után, és vannak, akik emlékeket, mondatokat, gesztusokat, emberi pillanatokat is. Gedővári Imrére emlékezünk, aki ma lenne 75 éves. Az olimpiai bajnok kardvívó a 70-es, 80-as évek meghatározó alakja volt. Olimpiai aranya mellett 2-szeres olimpiai bronzérmes, emellett 3-szoros világbajnok, 3-szoros világbajnoki ezüstérmes, 3-szoros VB bronzérmes, 4-szeres világkupa győztes, emellett 10-szeres magyar bajnok, 2-szer az év magyar vívója. A 2-szeres olimpiai bajnok Szabó Bence, a szöuli csapattárs, így jellemezte Gedővárit.
7: Rögtön kitérek a személyiségére is, de azért egy két mondatot hagyd mondjak a zsenialitásáról, mert én szerintem olyan kardvívó, mint ő, az nem született, és szerintem nem is fog. Tehát az valami elképesztő, hogy milyen technikai tudás, milyen egyéni képességei voltak, és hát az olyan érzés volt, amikor neki ment a vívás, és ellene vívni, az olyan volt, mintha a mesterséges intelligencia megkreálna egy vívógépet, és azzal kéne. Tehát mindig mindenre tudta a választ, röhögve, nem izzadságszerűen, és hát valami elképesztő, hogy milyen lezserséggel. Hát több kardvívásban én nem tudok olyanról, akinek ilyen fánklubja volt szinte Amerikában, voltak olyanok, akik imádták a vívását, és csak ő miatt jöttek ki a versenyre, és volt egy gazdag ember, aki minden felszerelését megvásárolta, mert annyira szerette az Imrét, meg az ő vívását, hogy hát az valami elképesztő volt. Emellett ugye az egyéniségéről, hát mindig egy humoros, szellemes, jó társaságú ember volt, tehát jó érzés volt vele egy társaságban lenni, és hát ez volt tulajdonképpen az ő idézőjebe vett zsenialitásához képest az eredménytelensége, mert szerintem ennél többet kellett volna nyernie, hogyha nem az egészet egy játéknak, egy öröm focinak tekintette volna a vívást, és amikor mondjuk meg kellett volna feszülni, akkor egy picit meg is feszült volna, hát ő nem ilyen típus volt. És hát ez az egyéniségét is mutatja, hogy mindig is, mondom, egy ilyen humoros, jó volt vele együtt lenni, tényleg. Csak nagy dolgokat tudok mondani róla, és amikor én először beléptem az újpesti Dózsának a vívótermébe, hát őt láttam meg iskolázni a Csaba bácsinál, és az inspirált engem utána hosszú éveken keresztül, hogy én is szeretnék egyszer ilyen magasságokba jutni, és hát ez vívó tudásilag nem csak nekem, hanem szerintem senkinek nem sikerült, de eredményességben viszont hál' Istennek igen.
6: Mestere Zarándi Csaba volt, aki mellett akkor is kitartott, amikor Csaba bácsi betegséggel küzdött. Egy évig, amíg a mester vissza nem térhetett az edzőterembe, nem is iskolázott. És itt találkozott a híres edzőpartnerrel, Csongrádi Lászlóval is, akivel később Szöulban felértek a csúcsra. Gedővári szerint az olimpiai bajnoki címét is a Csongi Bece névre hallgató, szintén balkezes vívónak köszönheti, aki állandóan gyakorolni akart. Csongrádi erre így emlékezik vissza.
8: az egész pályafutásom legszebb dicsőlete. Ennél még erőszakosabb is voltam. Igen. Volt lehetőség arra, ugye, hogy ugyanabban a vívóteremben készültünk. Talán az edzőnk sem volt még akkor ugyanaz, mert én Jakab Lászlónál kezdtem. 7,5 évig vele voltam, és utána a Csaba bácsi vett át. Hozzákerültünk a Szabó Bencével együtt, és amikor a betegsége a Csaba bácsinak előjött, akkor az Imre volt a főhelyen, a Nagyhádi Zolival, mint felnőtt válogatottak, és minket kettőnket megtarthatott még könyörögül az orvosnak. Tehát ez a rövid történet, ami nem is annyira, az Imre mindenben benne van. És hát mi nagyon sokat készültünk együtt, az öreg azt mondta neki, biztatta mindig, hogy engem vegyen komolyan, mert látszol, hogy ilyen vagy olyan, de nagyon akar. És hát ez így történt. És amikor most egy kicsit úgy az Imrét középre téve ebben az egész történetben, oda került a sor, hogy válogatottak lehettünk, akkor hát rengeteget edzettünk, és a legnagyobb dicsősége az életemnek, az egyik legnagyobb dicsősége, hogy a Gerevics Palival volt mindig egy szobában az Imre, és amikor a Pali abba hagyta a versenyzést, akkor engem különféle hívott, megkért, hogyha kedvem van hozzá, örülne, hogyha vele lennék egy szobában a versenyeken, időnként edzőtáborban is. Ez mindent visz, ez körülbelül olyan, mintha a Leo Messi megkérné most a valamelyik feltörekvő fiatal magyartot is, tehát hogy legyen vele egy szobában. Imre az ilyen szintű versenyző volt.
6: Az 1976-os olimpián a férfi kard válogatott csapatban negyedik lett, a következő évben a világbajnokságon a bronzéremig meneteltek, míg 78-ban világbajnokok lettek. Ekkor egy olyan új generáció alakult ki, amely a következő években rendre hozta a sikereket. Ennek a csapatnak lett oszlopos tagja Gedővár Imre, akit 1980-ban a moszkvai olimpia előtt arról kérdeztek egy interjúban, hogy a kitűnő vívás megmarad-e az olimpiára. A riporter Jenes András.
9: Ahhoz, hogy az ember megnyerjen egy versenyt, ahhoz szerintem kell egy kis szerencse is. Abban együtt, hogy megvan mondjuk egy 6-8 ember az élmezőnyben, aki nyerheti a versenyeket. Most én nekem úgy jött ki a lépés, Varsóba holt versenyt vívtam a lengyel versenyem, egy tussal sikerült nyernem. A most szintén majdnem, hogy a holt verseny határán volt, mert hogyha kikapok a szégyáktól, akkor ő nyeri a versenyt, tehát egy holt versenynek beillő utolsó asszó volt. Itt két tussal sikerült nyernem.
10: Tehát azért a szerencse azért az ott volt, mint...
9: Úgy érzem, hogy ott mellém állt ebben a két esetben a szerencse. A moszkvai verseny volt maximálisan a legnehezebb, mert 5 szovjet versenyző ellen vívtam egyedül lényegében.
10: És ott nem volt holt verseny.
9: Ott nem volt holt verseny, és ott ment úgy érzem a legjobban a vívás ebben az évben. A mai kardmezőn van egy olyan 6 versenyző, aki nyerhet. Hát itt beleértem, 3 szovjet egyén indult, mert 3 induló van az olimpián országonként. Nazlimov, Krovopuskov, itt még nem dőlt el, hogy vagy a Szidják, vagy a Burcev vív náluk egyénibe. Tehát itt mind a
10: ki
9: három.
10: A kíméletlenebb stílusú? Én azt hiszem a Szidják, ugye? Hát egy erőszakosabb versenyző.
9: Rendkívül nagy versenyző és egy rutinos versenyző. És hát inkább a Burcevvel vívnék, ha már így.
10: Magyarán hagyjuk nyitva a kérdést. A 6-ból bármelyik bejöhet, sőt. Igen.
9: És akkor még egy-két meglepetés is lehet, mert hát mondjuk nyerő eséllyel nem, de hát megzavarhatja a döntőt egy-két olyan román papja.
10: Aki bejön az oldal, hogy mondják, oldal vízen becsúszik.
9: Hát, vagy vigaszágon.
10: Vigaszágon.
9: Hát ez a direkt kiesés átka.
6: Moszkvából végül 2 bronzéremmel térhetett haza. Csapatban és egyéniben is felállhatott a dobogó 3. fokára. Egy évvel később a franciaországi világbajnokságon ezt is túlszárnyalta. Egyéniben ezüstérmes, még a csapattal világbajnokok lettek. Nem véletlen, hogy ezután az év sportolója szavazáson a férfi kard válogatott az év csapata lett. Gedővári ekkor már vezéregyénisége lett ennek a társaságnak. 1981 végén így összegzett. A riporter Radnóti László.
9: Úgy érzem, sikeres évem volt, hisz megnyertem az Európa-bajnokságot, megnyertem idén ismét a világkupát. Csapatban megnyertük a világbajnokságot, csapatban is a világkupát. És a világbajnokságon egyéniben ezüstérmes voltam. Hát mondjuk akkor lenne még sikeresebb, hogyha azt is megnyertem volna.
11: De mondd, nem nyomasztó az, hogy ennyi mindennel a hátadon egy újabb esztendőt, egy újabb szezont kell kezdeni, és hogyha mindezt az eredményt nem hozod, akkor azt mondják, hogy a Gedővári már lefelé menőben van.
9: A szerencse a szerencsétlenség, vagy nem nyertem. Hogyha most jövőre megnyerem a világbajnokságot, akkor már jobb évem.
11: Kopogjunk le gyorsan.
9: Akkor már azt mondhatjuk, hogy jobb évem van, mint tavaly volt, mert idén csak ezüstérmes voltam.
11: Számomra ez az esztendő különösen azért örömteli, mert valahogy a csapat iránti érzéked is fejlődött. Te lettél a csapatnak kétségtelenül a szellemi vezetője és hangulati központja is. Korábban inkább félrehúzottál és csöndesebb, szemlélődőbb alkatodnak megfelelően kivártad, hogy vajon mi is történik majd. Most aktívabbá váltál és húzod magaddal azokat is, akik esetleg mélyponton vannak.
9: Ez mindenképpen kellett, mert azelőtt egy Maród Kovács Tamás Gerevics Pál csapat volt, tehát három olyan világklasszis, akinek kellett húzni a csapatot. Én akkor bekerültem, és én voltam akkor még az újonc. Most már én számítok a Gerevics Palival az öregnek, tehát nekünk át kellett venni a stafétabotot.
11: Az 1981. évi kardvívás helyzetéről, a magam részéről annyit tudok elmondani, hogy van néhány kiemelkedő tudású versenyző, közéjük tartozol te is, de nagyon kevés. A túlnyomó többség meglehetősen szürke. Ez az egyetlen szín, amivel jellemezhető a nagy átlag.
9: Én nem mondanám azt, hogy szürke, inkább ma már egy kardverseny 180-200 induló van.
11: Nem számszerűen rossz ez a kardmezőny, hanem tudását, extra klasszisát tekintve.
9: Azelőtt is volt általában egy 5-6 kiemelkedő versenyző. Most is van szerintem egy 5-6 kiemelkedő versenyző, de azon kívül a középmezőny azért megerősödött. Szóval ma már van egy olyan 15-20 versenyző, akik A-kategóriás döntőkbe bekerülhetnek, és én ezt nem nevezném szürkének, inkább mondjuk a technikai tudásuk kisebb, mint azelőtt egy olyan átlag középmezőnynek, de elég sokan vívnak most, és azért nagyon oda kell figyelni emiatt.
11: Még valamit. A játékot hiányolom. Inkább a tutira mennek a versenyzők, nem kockáztatnak, inkább jól begyakorolt 4-5 vágást, akár védést alkalmaznak, és ezzel meg lehet élni.
9: Hát a játékosság, a maga az igazi klasszis vívás, az a kiemelkedő versenyzőknek volt eddig is a sajátja, és úgy érzem most is csak ez, hiszen egy Maffei, egy Krovopuskovnak azért a vívása nagy élményt nyújt. De valóban így van, hogy az átlag középmezőny egy begyakorolt 2-3 akció, én az 5-6-at az soknak tartom egy kicsit, de 2-3 akcióból él és azt csinálja, az pedig egy ilyen rohangálós vívást. Az az egésznek az értelme szerintem, hogy játszunk, élvezzük az egész vívást, és nem pedig ezt a robotot munkát, mikor mit alkalmazok ez változó versenyenként. Hát mondjuk a kulcsakcióim megvannak, úgyhogy hát ezek az én vívásom tempóra épül, és hát a tempóvágások az mondjuk egy kulcsakcióm, és hogyha nem megy a vívás például, és hiányzik a tempóm, akkor már baj van az egész vívással.
11: Most lehúzzuk a redőnyt 1981 végén, de a szezonban lényegében már benne vagyunk, tehát a naptári évvel nem zárul a szezon sem. Számodra hogy folytatódik?
9: Most kezdtük a szakmai alapozást, tehát december azzal telik el, hogy Tatán edzőtáborban 3 hetet egy ilyen szakmai alapozó táborba veszünk részt, és januártól pedig már kezdődnek a világkupa versenyek, a Moszkva kupával kezdünk mindjárt január közepén. Utána jön a többi, és júliusban a világbajnokság Róma.
6: Erről a bizonyos római világbajnokságról is 2 éremmel térhetett haza. Egyéniben bronz, míg csapatban sikerült a címvédés. Ismét aranyérmesek lettek.
12: Egyetlen találatra vagyunk, tehát már csak a világbajnoki címtől Nébal Gyuri lehátrált Dallabarba előtt. Legyen most türelme, Gyuri. 2 találat a különbség még, ezt tartani kell, és most furcsa, amit mondok. Eddig mindig korholtam minden magyar vívót, amikor belementek az együttes találatokba. Ez az a pillanat, amikor bele lehet menni és bele kell menni. Megvan az egyik együttes találat, ha csak Nébal találatát el nem fogadják, és megvan! Hiszen én innen együttesnek látom, de kívülről Nébal Gyuri eltalálja Dallabarba fegyvertartó karját, és a magyar együttes már benne a páston, hiszen Magyarország kardcsapatban világbajnok.
6: Ezután a világbajnokság után Gedővárit egy interjúban arról is kérdezték, hogy mi a titka ennek a különleges csapat kohéziónak.
13: A világbajnok kardcsapatot a kapitány képviseli, Gedővári Imre. De azért soroljuk fel a gárda többi tagját is. Nébal György, Gerevics Pál, Bujdosó Imre és Nagyházi Zoltán. Vajon azért nyert ez a társaság, mert az egyforma vívó tudású együttesek között a leginkább csapat volt, vagy valami más az oka?
9: Hát én úgy érzem, hogy ez a csapat miután már 3-4 éve gyakorlatilag ugyanaz, egy ilyen összeforrott társaság, és már VB előtt az volt a célkitűzésünk, hogy megvédeni a tavalyi világbajnoki címünket, és hát elsősorban a fő célunk természetesen az olimpiai bajnokság, és addig szeretné ez a társaság együtt is maradni.
13: Mi az összetartó erő egy ilyen csoportban?
9: Egyik kohéziós erő például, hogy a jogi egyetemre jár a csapatnak a kétharmad, de miután most már Nébald Gyuri is, a Nébald Rudi is, meg én is, a Nagyházi Zoltán most végez, most államvizsgálik, tehát 5-ből 4 ember jogi egyetemre járt, mert már van egy közös problémánk. Közös.
13: Vívásból is doktorálhatnátok?
9: Hát, ha lehetne. Ez az egyik. De hát ezenkívül egyszer már megéreztük 79-ben a győzelem ízét, és hát ez, azt hiszem, ez összetartja a társaságot.
13: A hosszan együtt élő edzőtáborok levegőjét sokáig együtt szívó csapatok, emberek általában nem nagyon viselik el egymást már.
9: Igen, előbb-utóbb megunjuk egymást, de szerencsére elég kevés az edzőtáborunk viszonylag, úgyhogy azért annyit nem vagyunk együtt, hogy megutálnánk egymást. A VB előtt vagyunk hosszabb időt együtt, szerintem ennyi ideális is.
13: Moszkvában egyszer az olimpián elmondtam, szóvá tettem, hogy az egyik csapatunk tagjai nem törődtek egymással. Mindenki szerte szét lődörgött, ődöngött a nagy teremben, a hatalmas csarnokban. A kardozókat viszont mindig együtt látom. Egymást buzdítjátok, figyelitek a leendő ellenfelet, és átadjátok a tapasztalatot arról, akivel már vívtatok?
9: Igen, hát elég jól ismerjük a nemzetközi mezőn, de hát mondjuk ez mind az 5 emberre elmondható. Hát aki mondjuk az előző nap vagy aznap vívott már a másik ellenfelével, az tudja, hogy aznap mit csinál. Úgy általában a kulcsakciókat, szóval állandóan frissen tartjuk egymást. Ezért vagyunk együtt, és azért lögdössük, buzdítjuk, ütögetjük egymást, hogy nehogy egy pillanatra is leengedjen a társaság.
6: Egy éve később, 1983-ban ezüstérmes lett a csapat. Így ez a sorozat jó előjel lehetett volna az 1984-es olimpiára, amire végül a magyar csapat a bojkott miatt nem utazhatott. A hatalmas csalódás után kellett Pástra lépniük az olimpia helyett megrendezett barátságjátékokon, amin Gedővári el sem akart indulni. Udosó Imre erre így emlékezik vissza.
14: Már nem volt annyira fiatal, még idősebb, mert hát még ugye Szöulban is még ott volt, de hát Szöulban ugye már 37 éves volt azért. Abban az időben még működött. Ma már úgy néz ki, hogy ez sem működik, bár itt is van egy-két idősebb versenyző, de nem annyi, mint abban az időben. És valóban így van, hogy nem is akart indulni, de végül is ebből látszik, hogy azért ő mennyire csapatember volt, vagy mennyire a generálisunk volt, hogy gyakorlatilag a csapatot nem hagyta ott, és emiatt mégiscsak elvállalta, hogy ugye elindul ezen a Drúzsba kupán, vagy nem tudom minek hívjam, Drúzsba játékok.
6: 1985-ben jött még egy csapattal szerzett bronzérem a barcelonai világbajnokságról, majd 86-ban egy negyedik, 87-ben pedig egy hetedik hely a válogatottal. Ez talán elsőre nem tűnik jó előjelnek az 1988-as olimpiára, ám a férfi kardválogatott erre is rácáfolt. Habár az egyéni küzdelmek egyiküknek sem sikerültek jól. Bújtosó Imre, aki a szöuli olimpián szobatársa volt Gedőválinak, pár napra el is tűnt az olimpiai faluból. Erre így emlékezik vissza.
14: Moszkva és Los Angeles után ez volt az, hogy az első olyan olimpia, hogy úgymond a nagy olimpiai család megint együtt volt. Úgyhogy majdnem minden egyes versenyzőre jutott egy, hát, hogy mondjam, egy megfigyelő, aki ugye az volt a dolga, hogy figyelnek, hogy vigyázzanak ránk. És mivel mindig azon röhögtünk, hogy ezek milyen jelentést írhatnak rólunk, hogy erre tekergünk, arra tekergünk, idebe megyünk, oda kijövünk. Úgyhogy érdekel, azt a jelentést egyszer azért elolvasnám, de persze biztos, hogy nem lehet. Biztos, hogy nem lehet. De az Imivel rengeteget, ő egy nagyon jó kedély emberke volt egyébként. És mondom, hülyére röltük magunkat, hogy ezek aztán mit tudnak rólunk most jelentéseket írni.
6: Az egyéni kudarcok után azonban a csapattal összejött a vágyott aranyérem. A férfi kard válogatott 28 év után ismét olimpiai bajnok lett.
15: Egyetlen túl dönt az olimpiai aranyérem sorsáról. Ajaj, itt ebben a térségben, Japánban és Kínában ősi indiai könyvek tanúsága szerint jóval az időszámítás előtt tantárgy volt a vívás bambuszbotokkal. Hát itt most iskolát láthat a közönség fegyverrel, acélfegyverrel. És a rajta után elindul a szovjet. Gedővári vajon átveszi a támadást? Vajon két üteműnek ítélje meg a szovjet vívó támadását a zsűri? Nem mer dönteni, nem mer dönteni, nem mer dönteni a zsűri, nem mer dönteni. És megvan, megvan, megvan, olimpiai bajnok Magyarország, olimpiai bajnok a magyar kardválogatott. Rohannak a pást, a Gedővári elmerte vállalni ezt a kockázatot, kedves hallgatók, hogy elővágott a szovjet vívónak akkor, amikor elindult. Elővágott, és az elővágás ül, tusaránnyal 8-8-nál, mi vagyunk a jobbak.
6: Szabó Bence annyira izgult, hogy ki is ment a teremből.
16: 8-5-nél fölmentem, és az életemben még soha nem vertem meg a Mihály Burcevet, és a csúcs formában volt, és mind a három magyart addig megverte, és plusz még mondom ezt, hogy én még soha az életemben nem vertem meg, és akkor fölmentem ellene a pásra, a Nébal Gyuri azt mondta, hogy akkor Sántikát már el volt szakadva, ugye azért kellett őt lecserélni, és akkor csak annyit mondott nekem, hogy nehogy már pont rajtad menjen el. És hogy mentem fel a pásra, mondtam magamban, hogy úristen, de szar érzés lesz lejönni úgy, hogy kikaptam, és akkor az elvérem az tulajdonképpen szét, de én lettem az utolsó, aki miatt ez is térmesek lettünk. És ez egy olyan rossz érzés volt, és összekaptam magam, átgondoltam minden tust, hogy mit szoktam kapni, és azokat sorba véve fölmentem a pásra, és 5-2-re megvettem a Burcevet, aminek azért volt jelentősége, mert ez az 5-2-vel olyan lett a tusarányunk, hogy elég volt az utolsó két szóba csak nyerni. Tehát ott már az 5-4-5-4 is elég volt nekünk. Még talán az elejét néztem a Bújdi asszonyának, de szerintem már az se. Én kimentem a csarnokból, és ott mi atyánkokat mondogattam, meg szórtam a keresztet magamra, és imádkoztam, hogy sikerüljön. Aztán hallottam, hogy a Bújdi győzött, mondom, akkor nem megyek be, mert akkor ez így jó, és akkor az Imre asszonyára sem mentem be.
6: Az 1988-as szöuli olimpia vívótornáján a Budosó Imre, Csongrádi László, Gedővár Imre, Nébal György és Szabó Bence összeállítású karcsapat tehát olimpiai aranyat nyert. De hogy Gedővári miért lehetett vezéregyéniség, Budosó Imre így vélekedik.
14: Ő mindig fölkarolta úgymond a fiatalokat. Ő ugyanúgy fölkarolta nem csak engem, a Csongrádi Lacit, edzőtáborban a fiatal koromban ő vitt le, a 1005-ös zsigulijával, ami ugye abban az időben nagyon nagy dolog volt, hogy valakinek 1005-ös négy lámpás zsigulija volt. És, de mondom, ettől függetlenül, amikor voltak a New York-i versenyek, ott az éjszakákban azért nem hagyta ott úgymond az embert magára, mert ugye ő rutinos volt már, ő tudta, hogy a New York-i éjszakában melyik utcán lehet menni, melyiket már be se szabad tévedni, mert csak a bajok vannak belőle. Mondom, ő mint egy ilyen kis tyúkapocska mindig ott volt körülöttünk.
6: Visszavonulása után 1989-től 1991-ig a Magyar Vívószövetség főtitkára volt. 1989-től elnökségi tag lett. 1991 és 96 között az Újpest elnöke volt, ezt követően jogászként dolgozott. De rendszeresen követte a vívóversenyeket és az új generáció menetelését is. 2011-ben például megjósolta, hogy Szilágyi Áronból olimpiai bajnok lehet, ami 2012-ben aztán be is következett. Majd sajnos jött a súlyos betegsége, amit már nem tudott legyőzni. Csongrádi László így emlékezik vissza.
8: Én Ausztriában voltam, épp akkor egy vívóklubban készültem gyerekekkel, amikor meghalt. És a lánya fölhívott a Dóri, hogy ez történt. Ez általában egy ilyen csütörtöki nap volt, mert én csak ilyen alkalmi helyzetekre utaztam el. És jövök haza, tudom én, péntek éjjel. Hazajöttem, szombaton nézem, megállt az óra, vagy nem megy az óra, nem megy az óra. És addig, tehát nem vettem, nem figyeltem oda nagyon, amikor elkezdtem gondolkodni. Amikor megállt, ha jól tudom, 3:30 volt, akkor hívott fel a Dóri. Egyébként előtte való nap. amikor meghalt, megállt az órám. Ez persze egy véletlen, de ugyanez volt a szomszédbácsi feleségével, akit szintén nagyon szerettem, és még egy esetben az életemben. Tehát tudom, az apám. Amikor az apám meghalt, akkor is megállt egy órám. És nekem ez, persze mindenki úgy gondolja, hogy maga szereti, nekem egy üzenet. Ezek a nekem fontos emberek, ezek üzentek azáltal, hogy megállt egy óra. És hosszú ideig, több mint egy évig hozzá sem nyúltam, nem cseréltem benne elemet. A Dórit külön megkérdeztem, felhívtam telefonon, hogy megtegyem-e, vagy megtehetem, és azt mondta, hogy jó. Azóta megy az óra.
6: Az idő múlik, a csarnokok kiürülnek, az asszok véget érnek, de vannak emberek, akiknek a története örökre velünk marad. Nem csak a sport miatt, hanem azért is, amilyenek voltak. Kedővár Imre 75 éves lenne.
3: Kedves hallgatóink, ezzel a hazafutás végére értünk. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós volt, a hangmérnök Nagy Máté, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás. Benne labdarúgó világbajnokság Anglia-Kongó mérkőzéssel. Jó szórakozást kívánok!
0: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
17: 3 perc múlva 18 óra, kellemes szerda estét kívánok. A mikrofonnál Tóth Béla. Július 1-e van, és 2012-ben ezen a napon rendezték meg a spanyol-olasz döntőt a lengyel-ukrán közös rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon, mint ismert a 4-0-ás győzelmével Spanyolország története során harmadjára nyerte meg a kontinens viadalt. Kezdődik a körkapcsolás, a szerkesztő pedig Cseri és Bendegúz. Perceken belül elstartol az Anglia-Kongói DK mérkőzés a legjobb 16 közé jutásért a futball VB-n, és ma éjjel további 2 mérkőzést követhetnek még figyelemmel a Nemzeti Sportrádióban. 22 órától a Belgium-Szenegál, hajnal 2-től pedig az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina összecsapást. 7 válogatott már biztosította részvételét a következő körben, vajon most melyik együttes csatlakozik hozzájuk? Anglia vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság? A mérkőzést Németh Kornél és Regős László Pál közvetíti, és a szakértő a VB maraton teljesítő Bene Ferenc.
0: Nemzeti Sport Rádió.
18: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
17: Európai gigász a világbajnokság legfiatalabb átlagéletkorú kezdő 11 ellen, avagy Anglia-Kongó mérkőzés. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Regős László Pál kommentátortársam, illetve Bene Ferenc, a maratoni mérkőzés maraton előtt álló Bene Ferenc nevében is köszöntök tehát mindenkit. Jön egy olyan mérkőzés, ahol a fogadóirodák szerint toronymagas esélyes Anglia, a papírforma viszont azért van, hogy felboruljon. Igaz, ezt ezen a világbajnokságon láttuk már többször is. Óriási blama lenne az angolok számára, hogyha nem tudnák abszolválni ezt a mérkőzést. Thomas Tuchel 3 helyen változtatott az angol kezdőcsapatban a legutóbbi Panama elleni mérkőzéshez képest. Spence, Rice, illetve Madueke került be a csapatba. Kwanzaa ugye sérült, Rodgers, valamint Bukayo Saka pedig kikerült az együttesből. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Pickford védi az angol kaput, a védelem jobb oldalán Spence, a bal oldalon O'Reilly, középen Gehi, valamint Konsa, a két szűrő Rice, illetve Anderson, elő pedig a bal oldalon Rashford, a jobb oldalon Madueke, középen Bellingham, elő pedig az egyszem előre tolt csatár. Harry Kane rohamozza majd a kongói kaput, azt a kaput, amelyet vélhetően nagyon-nagyon nehéz lesz megtalálni, hiszen az afrikai csapat nagyon-nagyon jól védekezett eddig a világbajnokságon.
19: És azt a kaput, amelyet az eddigiekhez hasonlóan ezúttal is Mpassi őrzi, mármint a kongói kaput. Sebastian Desabre egy helyen változtatott a kongói kezdőcsapatban, az üzbégek elleni győztes csapatból kikerült Bakambu, a helyére Mukau került be a csapatba. A passzi előtt a védelemben ott van Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe és Masuaku. Wan-Bissaka és Tuanzebe angol utánpótlás válogatottak voltak, úgyhogy számukra külön érdekes lehet ez a mai mérkőzés. Mukau Motusamu és Sadiki a középpályán, előtt pedig Nduku, Vissza és Cipenga a kongói kezdőcsapatban. A játékvezető Jordániából érkezett Adam Mahadmeknek. Már a sokadik mérkőzés ez ezen a világbajnokságon. Csupa fehérben Anglia és tiszta kékben a kongói válogatott. Az angolok fogják megkezdeni a mérkőzést másodperceken belül. Ebben a pillanatban hátra is kerül a labda Rice-tól Pickfordhoz, a kapus pedig már íveli is át a kongói 16-os előterébe Harry Kane felé. Kane mellett elfejeli Tuanzebe a labdát, és szaporáznia kell Masuakunak, hogy bent tartsa. Ez az alapvonalnál sikerül, neki az oldalvonalnál nem. Jöhet az első angol bedobás.
17: Bene Ferencre elnézünk majd, de természetesen csak akkor, hogyha a labda vagy a kongóiakhoz kerül, vagy felszabadul az afrikai csapat kapuja, mert az angolok nagy lendülettel vetik bele magukat a mérkőzésbe, és jöhet is egy beadás, de ez már az alapvonalon kívülről jön, úgyhogy kirúgással jöhet majd a kongói együttes, vagy hozhatja az afrikai csapat játékba a labdát. Most Feri, úgy fogalmaztam, hogy a papírforma azért van, hogy felboruljon, milyen meccsre számítasz. Én nagyjából úgy foglalnám össze, hogy a saját véleményemet mondhatom, hogy addig, ameddig az angolok meg nem szerzik az első gólt, ez egy nagyon nehéz, bitang nehéz feladat lesz számukra, utána talán egy árnyalattal könnyebb, ha egyáltalán tudnak gólt szerezni a rendes játékidőben.
20: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Nagyon jól látott Kornél, ez általában az ilyen típusú mérkőzések az első gólig nehezek, hogy most angol székbe ülünk, és abból a szempontból vizsgáljuk, viszont hátulünk a kongói székbe, akkor egyértelmű, hogy egyfajta ilyen 4-5-1-es vagy 4-1-4-1-es védekezésből kiindulva elsősorban a kongói válogatott a Newcastle futballistán Joanne Vissza gyorsaságába és gólerősségébe bíznak. Világos, hogy a kontrajáték lesz az erősségük, illetve amennyiben az angoloknak a középső védekezésükön át tudnak menni, akkor a beadásokra való érkezések és a pontrugások is Kongónak az erősségei közé tartoznak. Azért azt láttuk már a világbajnokság során az elmúlt mérkőzéseken, főleg Portugália ellen, hogy hogyan tudtak egy döntetlent kihozni belőle. Tehát nekik is van potenciál a támadójátékukba, de ha már a támadójáték potenciáljáról röviden, azért ez a négyes, hogy Madueke, Bellingham, Rashford és Elliot Kane, és ha még azt veszik, hogy innen hátulról táplálja a támadásokat Anderson és Rice, azért ez egy nagyon-nagyon komoly támadó potenciál.
17: Stanislav Csercseszovot tudnám idézni, a klasszikussá vált, a pozsonyi nyilatkozóban mondta annak idején, amikor ugye a Fradi kiverte a szlovák BL-selejtezőn, hogy not bad, nem olyan rossz.
19: A labda közben Kongónál, mert hogy megszerezték a labdát az afrikaiak saját térfelükön. A mérkőzés harmadik percében járunk egyelőre. Gól még nem volt, helyzet sem ezen a találkozón. Próbálja kihozni a labdát a kongói csapat a saját térfeléről. Masuaku vinné ott el Madueke mellett, ez nem sikerül neki, Madueken fennakad, aztán kimegy a labda az oldalvonalon túlra, méghozzá az angolok szélsőjéről, úgyhogy kongói bedobás következik. A mérkőzés harmadik percében Masuaku kezében a labda, a bal hátvéd hátrafele dobja, visszafele Mbembának, ő pedig Mbassinak, egészen a kapusnak adja hátra. Kapus íveli előre, ez pontatlan, O'Reilly fejeli vissza a mezőnybe, ott pedig Rashford térdéről pattan tovább, de Rashford már lökött, még pedig Mukaut lökte az angolok szélsője. Szabadrúgást ítél Adam Mahadme a kongói válogatottnak. A mérkőzés negyedik perce kezdődik meg ezekben a másodpercekben, amikor a kongóiak jöhetnek tehát saját térfelékről el, és végzik a szabadrúgást az afrikaiak, megkapja Mbuku a labdát, őt Kane próbálja megzavarni és elvenni tőle a játékszert, visszakerül Tuanzebéhez, aztán Mbemba az, aki felpasszolja a középpályára, majd megint csak hátra kerül egészen Mpassiig. Továbbra is 0-0 a mérkőzés állása.
17: Ahogy említettem, a kongói kezdő 11-e, világbajnokság legfiatalabb átlagéletkorú kezdő 11-e, 28 év és 39 nap, amikor legyintünk az afrikai csapatokra, mert hogy hajlamosak vagyunk legyinteni, és ide sorolom saját magamat is, és első körből kérek elnézést mindenkitől, aki az afrikai csapatoknak szurkol. Ugye 10-ből 9 afrikai együttes tovább jutott a csoportkörből, és bizony azért ennek a kongói csapatnak, ahogy említettük, nem lesz könnyű gólt lőnie, vagy ezzel a kongói csapat ellen nem lesz könnyű az angoloknak gólt szerezni. Mondjuk most megpróbálja Anglia, és a jobb oldalon vezet egy támadást az európai csapat, és még mindig a labda az angoloknál. Kane az, aki visszafelé lépett és teszi egyel hátrébb a labdát, Rice most már a 16-os csücskénél, Rashford a bal oldalra átkerül a labda. Rashford egy jobb lábas beadás, ami elmegy mindenki előtt, úgyhogy kirúgással jöhet majd Impassi a kongóiak kapusa. Szóval hajlamosak vagyunk legyinteni a kongói csapatra, meg úgy általában az afrikai együttesekre, de azért komolyan kell őket venni, és bizony ennek az afrikai csapatnak a jövőképe is, én azt hiszem, hogy eléggé egyértelműen meg van határozva azzal, hogy ez a kezdő 11 a világbajnokság legfiatalabb kezdő 11-e. Nincs tehát gól a mérkőzésen, a kongóiak pedig szépen lábról lábra adogatva próbálják saját térfelükről kihozni a labdát. Egyelőre a felező vonalig sem jutnak el akkor, amikor 0-0 az állás.
19: Ráadásul az afrikaiak ellen nincs túl jó emléke Thomas Tuchelnek angol szövetségi kapitányként. Mindössze 4 olyan mérkőzés van, amelyet nem nyert meg az angol válogatott a Thomas Tuchel. 2 döntetlen és 2 vereség, de ebből a 4-ből 2 is afrikai csapat ellen. Jött össze még Szenegától szemmelett vereséget Anglia 2025. júniusában, most pedig a VB csoportkörében Gána ellen 0-0-ás döntetlent játszott az angol válogatott, amely most birtokolja a labdát, Bellingham viszont nem tudja átvenni a kongóiak térfelén, Sadiki gyűjti be azt, és megint csak visszakerül a kongói védelembe, ahol Tuanzebe Wan-Bissakához passzol, ők ketten voltak ugye angol utánpótlás válogatottak, még jó néhány évvel ezelőtt. Mutusami közben a labdával átlép a felezőn, Wan-Bissaka kapja a jobb oldalon, megjátsza Mbukut, aki pedig beteszi középre Mukaónak, szépen háromszögelnek ott a kongóiak az angol középpályások között, végül ezt Rashford unja meg, és ő piszkálja el Mukau előre a labdát, mégpedig az oldalvonalon túlra, Wan-Bissaka pedig már el is végzi a bedobást a labda, Mbembánál a kongóiak közép hátvédje teszi a bal oldalra, ott Masuaku lép be a támadásba, Masuaku az oldalvonalnál teszi tovább Sadikinek, megint a kongóiak járatják a labdát az angol térfélen, vissza is oda kerül, aki már 3 gólos ezen a világbajnokságon, a 4 kongói gólból 3-at is ő szerzett, és ő is segíti ott a labda járatást. Előre viszont nem nagyon sikerül menni a kongóiaknak, úgyhogy visszakerül hátra egészen Mutusamiig, aki pedig Mbembát játssza meg. Jön a dívelés, és a bal oldalon van egy üres játékos, Cipenga el is lövi, gól, vezet Kongó! A mérkőzés 7. percében Cipenga góljával megszerzi a vezetést a kongói válogatott. Óriási meglepetés az atlantai stadionban. Rice reklamál, vagy lehet, hogy vitatkozik a csapattársakkal. Egy ívelés átcsúszott a bal oldalra, hogy teljesen üresen jött Cipenga. Én nem tudom, hogy hol volt az angolok jobb hátvédje, Spence, vagy éppen Konsa és Gehi, mert nagyon kevésnek tűnt a fehérmezes ott a 16-os előterében. Cipenga pedig a 16-oson belül vette már át a labdát, és balról picit éles szögből a rövid alsóba lőtte. Ebben még az is lehet, hogy Pickford is benne volt, de majd Bene Ferenc elmondja, hogy ő hogy látta ezt a gólt.
20: Nagyon érdekes a szituáció, hiszen nagyon-nagyon túltolódott az angol válogatott. Történt ugyanis, hogy a térfél közepének a jobb oldaláról jött keresztbe az ívelés, és az tény, hogy a kongói támadók közül középről a jobb összekötő helyére, tehát a center pozícióból és a jobb oldali támadó pozícióból inkább a széle felé, tehát gyakorlatilag a 16-os sarka felé indult be két játékos, és a teljes angol négyes láncot ez a két játékos üres területbe való mozgása magával rántott a baloldali irányba, tehát a Pickford bal keze irányába, és ezért a hosszú oldalon teljesen kinyílt az angol védelem, és a keresztlabda után teljesen tisztán vette át a kongói játékos a labdát. Az tény, hogy ilyenkor azért egy kapusnak a rövid sarokban nem illik gólt kapni, tehát egy jó átvétel után rövid sarokra lapos lövés történt, szerintem védhető lett volna, de egész egyszerűen eltolódott ez az angol válogatott. Hát bizony, ahogy említetted, az afrikai csapatokat is komolyan kell venni. Az tény, hogy 10-ből 9 tovább jutott, abban nem vagyok biztos, illetve hát, hogy hány fog tovább jutni a 16 közé, de minden esetre ennél sokkal nagyobb tempóban és koncentráltabban kell futballozni Angliának.
17: Két kongói most összeszalad, a kapus az egyik, Mpassi, illetve ha jól láttam, akkor Masuaku volt a másik, de erre nem mernék mérget venni. Egy hosszan felívelt labdára lépett ki a kongói a kapusa, és saját védőjét tarolja le. Így maradnak lent, a két említett úriember marad lenne a földön a 16-oson belül, úgyhogy ápolás miatt egyelőre áll a játék. Az biztos, hogy Kongónak ugye ez az első olyan mérkőzése, amelyet az egyenes kieséses szakaszban játszik. Korábban afrikaiak nekifutottak már egykori világbajnoknak többször is, méghozzá szám szerint 11 alkalommal, és csak Marokkó 2022-ben tudta kiverni a spanyolokat. Egyébként afrikai csapatnak korábbi világbajnok ellen sokba bér egyenes kieséses szakaszban nem termett. Hát az biztos, hogy most fel van adva a lecke, igen erőteljesen fel van adva a lecke az angoloknak, annak az angol válogatottnak, amely viszont még nem vesztett egyenes kieséses mérkőzést, amerikai földön sem, de afrikai ellenféllel szemben. 1990-ben a negyeddöntőben Kamerun ellen 3-2, 2022-ben legutóbb pedig a legjobb 16 között Szenegál ellen 3-0. Hát most már nurra nem fogják lehozni kapott gól nélkül, az teljesen biztos. Kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak kezdeni ezek után a kongóiakkal majd.
20: És most visszanézve a gólt, gyakorlatilag a térfél közepéről volt a keresztlabda, és elsősorban Konsa a jobboldali belső védő hibázott nagyot, hiszen követte Gehit, de azért azt azért ne felejtsük el, hogy a két belső védő közötti távolság egy nagyon-nagyon fontos, de hát ezáltal ugye magával rántott a Spence-et is, és ugye Konsa is túlcsúszott, tehát gyakorlatilag a rövid oldali kapufán is túlment a belső védő, elhagyta gyakorlatilag azt a legveszélyesebb pozíciót, ahova a területvédekes által egy belső védőnek zárnia kell a szögeket, és Spence zárta be gyakorlatilag a belső védő pozícióját, így a jobb hátvéd posztra nem maradt senki.
19: Spence ment visszával a középcsatára, és
20: van.
19: Az egyik középpályás Szedi kilépett be oda, és őt vették fel
20: hát
19: a belső
20: védők. Spence volt Konsa helyén, és Spence helyén meg senki.

0: Hát nem egyszerű.
1: Na hát, ha már különbségek, Cipengát 2 millió euróra taksálják az angol válogatottban. Nem tudom én, a Massouri szerintem több mint 2 millió euróra értékeli a Transfermarkt, hogyha esetleg beárazná. Az biztos, hogy egyelőre most a labda az angoloknál, és próbálják keresni a rést a pajzson, próbálják feltörni az óriási meglepetéset, esik érezni benne az iróniát. 10 emberrel, 10 mezőnyjátékossal, plusz Empassival védekező kongói csapatot. Amúgy is, ugye ez volt a beköszönésben az állítás, hogy nem lesz egyszerű dolga Angliának. Hát így meg aztán végképp nem tudom, hogy milyen feladat áll az angolok előtt. Nehéz, azt tudom, de hogy ezt hogy fogják megoldani, az már kevésbé világos számomra. 12. perc a mérkőzésen tartja a labdát Anglia, minden mezőnyjátékos egy másodpercig, aztán most újra megint csak a kongói térfélen a meddő mezőny fölényből, viszont egyelőre nincs semmilyen lehetőség, hogy előre passz vagy bármilyen opció kialakult volna. Na talán majd most Madueke a jobb oldalon egy bedobást ki tud harcolni Anglia. Méghozzá Kuanzebe volt az, akiről kiment a labda, és akkor jöhet Anglia Spence révén egy bedobással. Spence várná a társakat, hogy valaki segítsen, csak hátrafelé tudja tenni Spence a labdát. Azért ez is egy eléggé beszédes jelenet volt most. Teljesen tisztán a bal oldalon Rashford nagyon lassan járatja a labdát Anglia. Nézek benne Ferencre, hogy jól mondom, hogy lassan járatják, borzasztó lassan.
2: Itt abszolút így van, és a belső védőkön senki nincsen, gyakorlatilag labdavezetése föl lehetne lépni a középpályára, nagyon kevés a mélységi passz.
1: Hát ilyet már látunk a Németország Paraguay meccsen, ott akkor nem jött be.
2: Nekem is az jutott eszembe, így
1: okay,
2: van.
1: Jó.
0: De a Portugál-Kongó is hasonló volt, amit emlékeim szerint ugyanígy hárban csináltunk végig. Akkor ugye portugálok szerezték meg ugyan a vezetést, és Kongó a meccs végén egyenlített vissza.
2: Igen, annyi golyával. Ott Portugália azért jól kezdte a meccset, csak beleulott a saját
1: korai vezetéssel, így van.
0: Igen, ott az előnyt őrizték, nem a hátrányt. Rashford a labdával visszaadja középre, ahol a Gehi is fellép a támadással. Gehi tovább teszi Konszának, Konszá pedig átfordítja a jobb oldalra. Ott van most Madueke-nél, aki elindul befelé, ott a 16-os sarkánál cselezget, jobban íveli be, át a hosszú oldalra, O'Reilly a bal, hátvédeszi át a 16-oson belül, visszaadja Gehinek, aztán Rashford a labdával, Rice lőnébe élesen Mutusamiról vágódik le, jöhet egy angol szöglet, a mérkőzés 14. percében az első szöglet következik a találkozón, ezt pedig Anglia fogja elvégezni, egészen pontosan Declan Rice, aki kiharcolta, ő helyezi le a labdát ott a szöglet zászlónál, és elől pedig ott középen Kane, ott van Konszá, Rashford is érkezik, és Bellingham is a várható beadásra. Jön tehát Rice szöglete a bal oldalról, át a hosszú oldalra, de ez nagyon hosszú volt Bellinghamnek, nem tudja bentartani ott a Real Madrid játékosa az alapvonalnál, úgyhogy a 15. percre fordulva Kongó továbbra is 1-0-ra vezet Anglia ellen.
1: Thomas Tuchel, hogy mi állhat a fejében, nagyon jó lenne tudni, az biztos, hogy nagyon-nagyon feszülten rágózik az oldalvonal mellett, és az is biztos, hogy tétmérkőzéseken egyébként veretlen vele Anglia, döntetlen sem nagyon játszott vele a három oroszlános válogatott, most viszont tényleg egy nagyon komoly fába vágta a fejszét Anglia, hanem is önszántából, és a kongóiak próbálnak labdát szerezni az angol térfélen, viszont most ezzel, hogy ez nem jön nekik össze, megindulhat Anglia, Madueke a jobb oldalon, de egyelőre nem nagyon van társ, megint csak akihez tudná tenni a labdát, középre jön befelé, és akkor megérkezik O'Reilly, tovább teszi egyel, külsővel a beadás középre, hát ez Bellinghamtől egy eléggé gyatra megmozdulás volt, a szándékot lehet dicsérni, ezt Harry Kane is megteszi, jobb külsővel lőtt volna a belöbbölt labda a 16-oson, sőt a kongói 5-ösön belőre, de ez elmegy ott mindenki előtt, úgyhogy a kongóiak hozhatják megint csak játékba. Empassi sokat nem variál a két középső védővel, Tuanzebével, illetve Bembával. Kicsit megjáratták egy-egy passz mind a két irányba, aztán utána jött az angol letámadás és előre vágta a labdát. Ez viszont így Pickfordnak lesz jó. Pickford úgy kapott gólt, hogy nem egy védeni valója nem volt, a labdával se találkozott. Se azt megelőzően, se azóta nagyon egyszer ívelte talán előre a labdát. És akkor most megint csak a jobb oldalon jöhetnek előre az angolok. Na ebből talán lesz egy veszélyes támadás. Spence, gyenge beadás. Minden esetre most volt sebesség az angolok játékában. Kell is, hogy legyen benne sebesség, mert hogy ha teszetosz a módon teszik-veszik a labdát, azzal előre nem nagyon fognak jutni. Spence kérné, de nem kapja. És akkor most középre, de aztán utána középen sincs lehetőség, borzasztó sűrűen védekezik a kongói csapat, a legelőrébb lévő afrikai játékos vissza is.

0: játszani, hanem nincs 30 méterre, maximum 35-re a saját kapujától. Rice, O'Reilly, Rashford, Rashford löbbölése középre, passz jön ki a kapujából és üti el a labdát, nem szabadul azonban föl a kongói kapu, most tud majd felszabadulni, mert ő kiharcol egy szabadrúgást a gólszerző Cipenga. Ott tartunk, hogy 16 és fél perc telik el a meccsből, Kongó 1-0-ra vezet.
1: Bal oldalról végzik majd el a szabadrúgást a 16-os sarkától jó néhány méterre, de saját térfélről, úgyhogy ez nem egy veszélyes beadás lesz, hanem valószínűleg hátul megpróbálják ezt is kicsiben lejátszani a kongói DK válogatottjának játékosai. A kapus fogja elvégezni, Mpassi helyezi le a labdát ott az oldalvonal mellett, jó néhány angol zászló alatt, mert ezért több angol drukker van itt a helyszínen, mint kongói, ezért kongóiak is érkeztek természetesen a világbajnokságra, illetve itt az egyenes kieséses szakaszra is maradtak, ahogy a válogatott is. Anderson a labdával, nagyon rossz paszt választ az angolok középpályása, kimegy az oldalvonalon túlra, dobhat a kongói csapat, Masuaku a bal hátvéd kezében a labda, és a felezőtől dobja be a labdát, fel visszának, vissza két-három angol szorításában tudja visszapöckölni Tuanzebéhez, aki hazadja Mpassinak, saját 16-osának előterében a kongói kapus Bemba, aki a gólpaszt jegyezte itt Cipenga vezető találatánál, a csapatkapitány visszaadja Mpassinak, aztán megint Tuanzebe a labdával, Mutusami vág ki egy hatalmas sprintet, és így teljesen üres területben kapja a labdát a középpályán, hát is vezeti az angolok térfelére. Mutusami megjátsza, Sadikit a bal oldalon jönnek előre a kongóiak, tovább kerül a labda Cipengához, aki már a 16-os sarkánál jár, Cipenga még egyet beljebb toj, aztán teszi tovább visszának, visszalőne, nagy mentés most az angoloktól. Megint egy veszélyes kongói támadást láthatunk, aztán Cipenga szerez labdát a 16-oson belül, Spencer birkózik egy picit, kimegy a labda az alapvonalon, túl nem, ezek szerint nem volt kint, úgyhogy jöhetnek az angolok, Spence végül megoldotta nagy nehezen ezt a helyzetet, de letámad a kongói válogatott, ott az angolok 16-osán belül, azért ez is egy picit talán meglepő ezen a meccsen, és labdát is szereznek a kongóiak most a bal oldalon, Masuaku, megakad, fennakad Spence-en a kongói támadás, és akkor ezzel most egy angol kontra jöhet, de Rice-nak hosszú a labda, ez Iván Bissakáé, és a jobb oldalon már indul is Iván Bissaká, nem kap azonban labdát, egy sárga lapot viszont a játékvezető felmutat, mert hogy hatalmasat szabálytalankodott Declan Rice ott a középpályán, nem bocsánat, Bellingham volt az, Bellinghamnek mutatja föl legalábbis a sárga lapot a játékvezető, aki elszenvedte ezt a faltot, az Mbuku, a mérkőzés 19. percében, tehát az első sárgalap Bellinghamé, az állás pedig Anglia, kongói DK 0-1.
0: És az elmúlt 1-2 percet nézve tényleg mindenféle olyan sztereotípiát, hogy nem tudnak focizni, mit keresnek itt, azt gyakorlatilag ki lehet törölni a szótárból. Tehát úgy támadták le az angolokat, sőt most jön egy ívelés, és vissza középen eltűnik a 16-oson belül, visszanéz kérdően a játékvezetőre, gyenge szójátékkal néz vissza-vissza, hogy mi a helyzet. De hogy nem ítél semmit, Konsa mellett került a földre, mondjuk nagyon könnyen megadta magát szó, ami szó vissza, de hát tényleg gyönyörűen szépen tették, vették a labdát, és a letámadásuk pedig kifejezetten jól működött az előző percekben, okozott kellemetlenséget, nem is keveset Anglia válogatottjának a kongói kezdő 11, amely jelen pillanatban vezet is a mérkőzésen, akkor, amikor lassan 20 perc telik el az összecsapásból, 0-1 az állás, jöhetnek előre az angolok, egyelőre viszont nem nagyon tudják szépen lábról lábra adogatva kihozni. Pickford saját 16-osán belül tartja a labdát, aztán most lép ki a 16-oson kívülre, és nyújtja meg a jobb oldalra. Úgy egy gyenge labda. Bellingham méltatlankodik egy sort, Pickford elnézést kér mindenkitől, ezt pontosan tudja, hogy ez az ő sara volt. Nagyon-nagyon gyenge megoldást választott Pickford. Túl az első 20 percen, tehát Cipenga a 7. percben szerzett góljával vezet Kongó Anglia ellen. Most az angolok próbálnak letámadni, Passi tette tovább, Bemba, micsoda csel a 16-oson belül, és aztán most már akkor a jobb oldalon indulnának meg az afrikaiak, ha megtudnak, Rashford oda csúszik, és ő szabálytalankodik, nem tud labdát szerezni, van viszont lehetősége itt szusszanni a kongói csapatnak, amely tehát vezet Anglia ellen 20 perc játék után 1-0-ra.
1: És akkor a kongóiak jöhetnek majd Rashford szabálytalansága után. A Rashford és Van Bissek a Manchester Unitedben csapattársak is voltak, úgyhogy alig hanem ismerik egymást, és emlékeznek is nyilván egymásra. Tuanzebe közben balra passzolja a labdát Masuakunak, megint csak ott a bal oldalon indulna előre a kongói csapat Cipenga a labdával. Spencer van szemben, Cipenga inkább paszt választ, ez viszont rossz döntés volt, vagy rossz kivitelezés, Bellingham gyűjti be, és Bellingham indítaná a sorot, ez is nagyon hosszú. Hát Bellinghamnek nem az első rossz megoldása ezen a mérkőzésen, kiívelte a labdát nemes egyszerűsége az oldalvonalon túlra. Rashfordnak borzasztó volt ez az átadás. Van Bissaka pedig már el is végezte a bedobást. Mbemba vágja ki a labdát. Hát neki sem ez volt a célja. Ez sem mondható jó megoldásnak. Úgyhogy jöhetnek az angolok most egy bedobással. A bal oldalról Olajli már be is hajította. Anderson pedig visszafejelte a labdát a védelembe. Most már Geinél van a labda. És ezt elmondhatjuk 21 és fél perc játék után, hogy a labdabirtoklást tekintve teljesen kiegyenlített a mérkőzés képe, ami azért meglepő tekintve arra, hogy milyen előjelekkel vártuk a mérkőzést, és milyen esélyeket adtunk a két csapatnak. A labda most az angoloknál, megint feláll ez a állóháború, visszazár a teljes kongói csapat, egy labdakezelési hiba, ez most Rashford volt az, aki nem tudta átvenni Anderson passzát, és akkor a 23. percben a fütszó annak szól, hogy a játékvezető Adam Ahadme elrendeli a mérkőzés első hidratációs szünetét, mi pedig megadjuk a szót Bene Ferencnek.
2: Nagyon érdekes a mérkőzés, nem is gondoltam volna, hogy gyakorlatilag az első ivószünetre ennyi mondani valóm lesz. Hát egész egyszerűen elképesztő. Egyrésztről a kongói válogatott nem a megszokott védőharmadba a saját 16-osomra betömörülök, mondjuk, mint Paraguay, és próbálok az ellenfél kapujától 70-80 méterre a labdaszerzésből kontrázni taktikát alkalmazza, hanem meglepő módon kifejezetten magasan, és olykor négy játékossal letámadva már az angol védőket. És ennek a letámadó négy játékosnak még lesz jelentősége, hiszen ugye most a védekezésről beszélünk, tehát gyakorlatilag ezáltal nem húzzák magukra az angol válogatottat, ahol Harry Kane szintű fejelő játékos van például, vagy a lepaton labdákról akár egy Rice vagy Bellingham féle átlövési esély lehetséges, hanem pont föltolják a védekezést, és ez rendkívül módon megzavarta eddig az angol labdakihozatalokat, pont ez az egyik oldal. A másik, és szintén maradjunk a kongói székben, kongói válogatott gyakorlatilag támadások során négy játékost, tényleg érdéspont négy játékost a gól előtt ötöt, szinte föntart vonalba, ezzel lekötve a négy védőjét az angol válogatottnak, sőt a gólnál hibára is késztette ezt a négy védőt. Na de térjünk vissza arra, hogy négy játékos fönn van egy az egybe szinten a négy védőre az angoloknál. Ezáltal ugye a hatos pozícióban lévő Rice vagy Anderson nem mer onnan eltávolodni, magyarán szóval nincs területe letámadni, vagy nincs embere letámadni az angol válogatottnak. Tehát a négy feltolt kongói játékos leköt gyakorlatilag hat angol játékost, a négy védőt és a két védekező középpályást. Bellingham egyáltalán nem védekezik, tehát gyakorlatilag védekezésben teljes mértékben ütköző távon kívül van, és ezáltal Mutu Sami teljesen szabadon tudja szervezni a játékot. A négy kongói védő pedig a kapussal kiegészítve simán kihozza a labdát, és gondoljunk bele, hogy hiába támad le három angol játékos, pedig, mert Kane, Rashford és Bellingham kevésbé, de Kane, Rashford és Madueke, igen, hárman le tudnak támadni, de akkora a távolság, hiszen a négy védőt leköti a négy előlévő kongói játékos, a két belső középpályás meg nem meri ott hagyni a védőket egy az egybe. Ezáltal Mutu Saminak gyakorlatilag olyan területe van a játék szervezésére, mivel Bellingham nem találkozik vele, hogy egész egyszerűen nem működik ezáltal az angol letámadás. Tehát nagyon-nagyon érdekes, amit kitalált erre a kongói, a francia kapitány Desailly. Tehát ez egész egyszerűen zseniális, hogy gyakorlatilag négy emberrel leköt hat hátsó angol játékost a hátsó alakzatba, és ezáltal a középpálya teljesen lyukas, azáltal, hogy Bellingham, hát most hogy fogalmazzak, nem akar védekezni, de tudtam volna ennél szebb szót is. Hát minden esetre most Tuchel helyébe én az angoloknak az önérzetére próbálnék hatni. Lehet nagyokat nyilatkozni, hogy világbajnoki trófeát hazavisszük, de gyerekek, Kongó vezet úgy, hogy sanszotok nincs eddig.
0: A Coming Home című szlogenjük az már többször is megbukott, ennek ellenére természetesen volt olyan angol szurkoló, aki már a világbajnokság előtt magára tetováltatta, hogy 2026-ban világbajnok Anglia, de ilyenből mindig látunk, de minden nagy torna előtt az csak az elsőt kell megvárni, hogy gyorsan körbeérjen. Azért az beszédes adat szintén, hogy 25 perc alatt nincs Angliának próbálkozása sem a mérkőzésen. Nem, hogy kaput eltaláló, hanem próbálkozása sem. Madueke kerül a földre, a 16-oson belül, de nem történt semmi, jönnek a kongóiak. Azért Feri, még egy dologra térjünk ki, nyilván ez egy csapatjáték, de hát most miközben az ivószünet volt, vagy amíg Málta játék az ivószünet alatt, legalább 4-5 különböző kamerállásokból meg tudtuk még egyszer nézni, tehát ez egyértelműen Pickford gólja, tehát oda a rövidre, oda nem hogy nem illik, hanem nem szabad, nem lehet oda gólt kapni.
2: Igen, nagyon jól látod, és olyannyira, hogy Bassi, a kongói válogatott kapusa eddig remekelt a VB-n, és olyan önbizalma van, és egyébként az egész kongói válogatottra jellemző, hogy a gól egy olyan gátat szabadított fel, hogy az összes játékos gyakorlatilag hátul megmerik csinálni a cselt, középpályán rámernek gyorsítani az üres területekre, elől pedig mernek kényszerítőzni, merik az átlövéseket megcsinálni. Szóval egy önbizalommal tengő kongói válogatott, amelyik azért tud futballozni, és fizikálisan nagyon rendben van, egyelőre egy önbizalmától megfosztott és széttépázott, és nem csapatként viselkedő angolokkal játszik.
1: A 27. percben pedig a jobb oldalon indulna fölfelé Spence, felvágják őt a kongóiak, meg is kapja a szabadrúgást az angol válogatott Mád megtől, a játékvezetőtől, Szadiki pedig felsegíti, vagyis hát egyelőre megnézi, hogy minden rendben van-e Spence-el, és kap egy sárgalapot a kongóiak középpályása. A mérkőzésnek a 28. percében járunk, amikor az első kongói játékos is megkapja a sárgalapot. Spence átfűzte Masuakut, kötényben tolta át a labdát, aztán érkezett segíteni a középpályáról Szadiki, és elkésett a becsúszással.
2: Jó, de ez is olyan dolog, hogy ez egy sima rossz ütön becsúszás, egy gáncsolás. Tehát Madueke álljon fel, és minél hamarabb folytassuk a meccset, nem? Tehát nekem ez a fetrengés is olyan, nem úgy néz ki az angol válogatott.
0: Hát az angoloknak nem volt jó megoldás. Tehát a labdakezelési hibák, ezek a pontatlan passzok, tehát ez mind abban az irányban mutat, hogy egyelőre ez nem az ő meccsük.
1: Jöhet Rice szabadrúgása, át is pattanott a 16-oson belőle, és kipattan aztán az alapvonalon túlra. Konca előtt adódhatott lehetőség, ő fogja a fejét, de róla ment ki a labda, mert hogy kocog vissza az angolok védője. Rice jobboldali szabadrúgása, lepattant a 16-oson belül, és nem tudott már reagálni Konca, a térdéről vagy a combjáról vágódott ki a kapufa mellett, nem ment egyébként sokkal mellé, 20-30 centivel.
0: De ne viccelj már, hát azért ment előre, hogy ő akartott bármit csinálni, és gyakorlatilag meglett, hogy a térdére esett a labda. Hát ez hihetetlen. Jönnek viszont az angolok a jobb oldalról előre, középen Tuanzebe az, aki menteni tud. Ez nekem ez a jelenet megint csak azt az előző állításomat igazolja, hogy olyanok, mint egy ökölvívó, kaptak egy nagyon komoly ütést, és szédelegnek jobbra-balra. Tehát az, hogy meglepődik valaki, aki előre megy egy ívelésnél, hogy oda kerül a labda hozzá az ötös vonaláról, és még így is majdnem zicser, vagyis nem az, hogy majdnem zicser, hanem a helyzet volt, és még így is majdnem gól lett belőle, hogy teljesen önmaga tehetetlenül álltott és róla pattant mellé, tehát mint egy ilyen bója vagy bábú az edzésen. Marad viszont a labda Angliánál, és azt mondja, hogy 29. perc vége, 30. eleje a mérkőzéssel. Lesz a helyzet? Behozza középre Spence, de ott nem nagyon van lehetőség, majd most jön az ívelés, ott a fejes, passzi, de nagy védés! Óriási angol lehetőség, Bellingham nézi az eget, kémleli az eget, passzi pedig óriásit véd a kongói kapuban. A kapu bal oldalából tolja ki a labdát. Az első igazán veszélyes angol helyzetre a 30. percig kellett várni.
1: Bellingham arcán pedig a reménytelenséget láttam. Azt. Én itt teljesen egy közeli képet kaptunk róla. Nem tudom, mennyire dolgozhat bennük a német és a holland búcsú.
2: Hát de valljuk meg őszintén, ez is egy rossz fejes volt. Hát hatalmas védés, de gyakorlatilag félmagasan, majd hogy nem a kapu középébe fejelte, úgy, hogy az ötös sarkától, ha visszafejlő hosszúban, nincs kapus, aki védje.
1: Most viszont Rice teszi ki a bal oldalra Rashfordnak, Rashford a 16-os magasságában a bal szélen, visszateszi O'Reillynak, aztán beveszik Andersont is a játékba. Anderson kénytelen kitenni megint a szélre Rashfordnak. Rashfordot ketten is őrzik, úgyhogy ő megint csak hátrafele passzol Anderson, aztán O'Reilly ismét a labdával, Rashford megint Andersonnak, aztán egy szép mélységi indulás és egy indítás, Rashford viszont nem tudja jól átvenni, kipattan a labda a jobb lábáról, megint csak egy labdakezelési hiba az angoloktól, pedig itt mostán az indítás az rendben volt, viszont átvenni nem tudta Rashford ott a bal szélen. A 31. percben tehát megvan az első kaput eltaláló lövése az angoloknak, és megvan Mpassinak az első védése a kongóiak kapujában. Bellingham fejesét kellett kitolnia, de hát középre jött a labda, úgyhogy talán egy picit bele is pózolt a kongói kapus, hogy milyen
0: látványosabb legyen. Szolgálati közlemény, majd bocsánat, Feri, nyugodj meg, mert még két mérkőzés vár rá. Ha ennyire felmegy a vérnyomásod egy Benningen fejes után, Edvi Lászlót nem irigylem, ő hajnalban itt lesz még veled az USA-Bosznia mérkőzésen.
2: Muszáj pörögnöm, én most hajnalban négyig pörögni fogok. Remélem csak négyig.
1: A labda a kongóiaknál, mégpedig Motusaminál, aki visszalép megint a védelembe, elviszi Bellingham mellett, aki megint csak nem ered utána túl nagy lendülettel. Motusami kisodródik a bal oldalra, de már az angolok térfelén, aztán végül visszateszi Sadiki a védelembe. Mbemba pedig a jobb oldalon megtalálja Mbukut, Buku vezetheti rá O'Reillyra a labdát, jön mellett a jobb oldalon Wan-Bissaka, Mbuku inkább befelé indul, aztán mégiscsak visszateszi a szélre Wan-Bissakának, megkapja Mukau a labdát, beszorulnak most az angolok, és ott a jobb szélen próbálják feltörni az angol védekezést a kongói játékosok. Mukau inkább visszafele adja a védelembe, Bemba megint csak egy kereszt labdával játsza meg Cipengát, ebből ma már született egy gól, Cipenga pedig a 16-oson belülre tör, ott Spencer szemben, nagy helyzet ebből ugyan nem lesz, de egy szép csele lett, hogy az alapvonalra jön a beadás, kifejeli ott Gei, aztán a visszahúzódó Kane-nek kell a 16-oson belülről menteni, ez is sokat mond, hogy Kane hátrébb védekezik, mint Bellingham, pedig Kane középcsatár. Megint kikerül a labda a bal oldalra Cipengához. Cipenga rávezetett, hogy Spencer elindul befelé, egy lövés, ez nagyon csúnya mellé ment, és Pickford az, aki mikor látja, hogy kimegy a labda, messze elmegy, messze elkerül a kapuját a lövés, és azonnal rohan oda a védőkhöz, és hát mondhatjuk, hogy megrendszabályozza őket, nem a legszebb magyar kifejezéssel. 32. perc, Anglia Kongó 0-1.
2: De Cipenga, ahogy ott gyakorlatilag kicselezte a fél angol védelmet.
0: Nevez nevén bolondot csinált.
1: És ahogy az Expenser.
2: Igen, és ahogy alábökött a hosszú sarokra a beadást, a nagy könyvbe meg van írva, úgy csinált mindent.
0: Mindezt egy spanyol másodosztályban szereplő kongói fiú, tehát hogy egyébként csak, hogy érezzük a különbséget, elképesztő, óriási lélektani fölényben a kongóiak, de ez sugárzik, minden megmozdulásról.
2: Most az Almeria elnöke szerintem a levegőbe csapott, és a telefonját nem kapcsolja ki.
0: Nem elképzelhetetlen, igen, igen, mert hogy ott játszik. Rashford a labdával, Kane visszalép, és akkor O'Reilly, jön az állóháború, O'Reilly elindul befelé. Sokra vagy messzire nem jut vele, mármint a labdával. Mindenki, aki él és mozog a 16-os és a kaputó 40-45 méteres távolságon belül. Jobboldali angol beadás. Tuanzebe kifejeli a labdát, de ez rövid. Lesz-e belőle, nem lesz belőle angol helyzet, mert hogy Harry Kane szabálytalankodik. Méghozzá. Bemba volt az talán, aki a földre került. Nagy jelentősége nincs, hogy melyik kongói került a földre. Annak van jelentősége, kérem szépen, hogy 33,5 perc telik el a mérkőzésből, és Kongó vezet továbbra is Anglia ellen a 7. percben szerzett góllal. Az európai csapatnak egy nagyon komoly helyzete volt, össze-vissza azaz egy darab kaput eltaláló próbálkozása van. Egyébként Angliának a mérkőzésen, és megint a kongóiak jöhetnek majd bedobással. Most Madueke reklamál az oldalvonal mellett, feszültek, pontatlanok, problémáznak, egyszerűen nem, és ráadásul a kötelező szünet sem tett jót az angoloknak, nem változott meg a játékképe.
1: 34. percben járunk tehát, és az is látványos, hogy ez is sokat mondó talán, hogy kiegyenlített a labda birtoklás, mert az angoloknál többet van a labda, míg a csoportkörben az angoloknak volt átlagosan a harmadik legjobb a labda birtoklási százalékuk, a kongóiak pedig azért a mezőny hátán, mezőny végén szerepeltek a maguk átlagos labdabirtoklásukkal. Kane felé jön egy indítás, Kane átveszi a 16-oson belül, óriási mentés Tuanzebétől, de a jobb oldalon még begyűjti Madueke, ott maradnak tehát az angolok. Madueke egy jó csellel elviszi védője mellett, Madueke középre teszi, ott a labda, Rashford, még egy mentés, Wan-Bissaka a golvonalról vágja ki a labdát, a kongóiak jobb hátvédje, talán térde vagy combbal egy ilyen furcsa térdelő mozdulattal állt a útját, mint egy futszálkapus igazából Wan-Bissaka Rashford lövésének, a labda pedig visszakerül a felezőig, jöhetnek azonban újra az angolok, mert hogy bár felszabadult a kongói kapu, a labda marad az angol játékosoknál. Rice adja tovább Konszának, Konszá ki a jobb oldalra, ahol Madueke kapja az oldalvonalnál, jön mellette segíteni Spence, Madueke egy csellel elviszi Cipenga mellett, majd teszi Spence-nek, Spence beadása pedig levágódik Masuakuról, jön a kapujából Empassi, kiüti, de ezt kicsit röviden, ezért Madueke-hez kerül, Madueke lőni próbál, és el is lövi, hát ezt most előzőzte picit, azt hiszem az angolok szélsője, el is vágódik a labda le is vágódik a blokkról, és egészen Pickfordig pattan, Pickford pedig már játsza is meg Konszát, majd Rice teszi tovább a labdát, Bellingham kapja a 16-oson belül, nem jut el viszont hozzá, mert a Tuan Zebe sokkal előnyösebb helyzetben volt, és elvitte Bellingham elő, aztán előre rúgja át az angol térfélre, ott viszont a fehérmezesek gyűjtik be. A 36. percben járunk, Kongó továbbra is 1-0-ra vezet Anglia ellen, de egyre nagyobb helyzetekbe kerül az angol válogatott.
0: Rashford O'Reilly-t játsza meg a bal oldalon. O'Reilly megpróbálná befűzni, Mukaut nem jár sikerrel, és aztán utána ő volt a szabálytalan. Mastuál egykedvűen veszi tudomásul a játékvezető ítéletét vagy döntését. Valóban vannak helyzetek, most már egyre közelebb Anglia a gólhoz. Rashford volt az, aki a legutóbbi zicsert, ha lehet így fogalmazni, elpuskázta, és óriási mentés Wan-Bissakától. A két egykori jelenlegi Manchester United játékos, egykori Manchester United játékos összjátékából ezúttal most a kongói került ki jobban. Nem tud tehát egyelőre gólt szerezni Anglia Kongó ellen. A nagy kérdés az az, hogy az első félidő végéig például de egyenlíteni majd is lesz a lehetősége. Egyelőre próbálnának indulni az angolok. Madueke a földre kerül, azt mutatja a játékvezető, hogy tessék felkelni, mehet tovább a játék. Cipenga a gólszerző a bal oldalon. Előre nem tudja vinni a labdát, úgyhogy hátrafelé hozza. Nem nagyon van viszont angol, aki megtámadná. Most jön vissza Madueke is, és föltámadt. Egyébként tartja a labdát a kongói csapat. Tehát így messze lesz az egyenlítéstől Anglia, hogyha az afrikaiaknál a labda, már pedig Kongó építkezik. Most éppen Buku a jobb oldalon. Vele szemben két angol játékos is, de ő talál társat, akihez tudja tenni a labdát. Wan-Bissakával aztán az ott egy les volt, ha jól látom, azt mutatta az asszisztens, de mehet tovább, azt mutatja a játékvezető. Na és akkor mire megy Rashford a bal oldalon? Rashford vinné végig, kimegy a labda, szabadrúgás lesz, szöglet lesz, szabadrúgás lesz. Efújta végül is Mukau szabálytalanságát, a kongói játékos ezzel finoman szólva sem ért egyet. Mindjárt meg tudjuk ítélni majd, miközben mindenki mondja a magáit a pályán, hogy mi történt. Hát valóban volt kontakt egyébként a két játékos között. Muka ugyan nagyon-nagyon értetlenül néz a játékvezetőre. Nagyon jó helyről járó, egy ilyen majd csak szöglettel felérő szabadrúgáshoz jut Anglia. Azért a labda jóval bejebb a szöglet zászlóhoz képes, vagy előrébb inkább. Minden esetre ez most egy lehetőség. Akkor, amikor a 39. percben járunk a mérkőzésen. Most már azért az angolok labdabirtoklási fölényben, mezőny fölényben. Rice, de gyenge kísérlet! A rövidre az első ember telibe találta. Aki telibe tudott találni kék részről, vagy a kékmezesek részéről, az telibe találta Rice. Borzasztó gyenge megoldás. Anglia-Kongó továbbra is 0-1.
1: Kezezést reklamáltak egyébként az angolok, akik most már a támadáson vannak elfoglalva, hiszen Madueke hozza be a jobb oldalról, levágódik a lövése, nem nagyon passzol Madueke egyelőre ezen a találkozón, ezzel pedig Cipenga indulhat, és megint csak Spence-re vezeti rá, aztán inkább kiugratja vissza a bal oldalon, az oldalvonalnál, vezeti a 16-os felé, vele szemben Gehi védekezik, vissza átíveli a túloldalra, O'Reilly fejeli el Buku elől, viszont Wan-Bissaka gyűjti be a labdát, és Wan-Bissaka, valamint Buku ott összejátszhatnak a 16-os oldalánál. Beadja inkább a jobb oldalról Buku, elfejeli Konsa, aztán végül Rashford fejeli ki a 16-oson belülről, de ez így Mutusamihoz kerül, aki megint csak Bukut játsza meg. Ott van a jobb oldalon megint a kongói szélső, és megint beadná, O'Reillyról levágódik a labda. A 40. percben jöhet egy kongói szöglet. 1-0-ás kongói vezetésnél az első kongói sarokrúgás következik.
0: Azért ez is beszédes, nem, hogy a hátrányban, vagy az előnyben lévő csapat harcol kiszögetet, és a hátrányban lévő nagyobb nevű ellen harcolja ezt ki.
1: És most fogják, azt hiszem, hogy a videóbíró segítségvel ellenőrizni az iménti szituációt, de a sípjába fúj Mahatma, akkor nem kap 11-est Anglia, hanem Buku végezhet el sarokrúgást. Nem is ilyen rosszul, kifejezi azonban Anderson, a 16-os előterében pedig a kongóiak szerzik meg. Wan-Bissakához kerül, beszorul az angol válogatott 10 mezőnyjátékossal saját térfelén, egy jobb oldali beadás, ezt elfejelik középről az angolok, de megint csak a kongóiak gyűjtik be, és kocognak, sétálnak kifelé az angolok, mint hogyha nem 1-0-ás hátrányban lennének, hanem mondjuk 2-3 góllal vezetnének Kongó ellen, amire talán lehet, hogy titkon számítottak, vagy reméltek is hogy valami hasonló eredménnyel mehetnek szünetre. Most viszont megint csak Bukunál a labda, Buku ebben most belebonyolódott, Rashford veszi el tőle, Rashford visszateszi Rice-nak, jöhet az angol csapat az első fél idő hajrájában, a 41. percben Kongó 1-0-ra vezet továbbra is Anglia ellen.
0: Pickford lövi fel a levegőbe a labdát, az angolok saját térfelükről sem tudják kihozni. Bellingham most két kongói között, a földre kerül, viszont a játékvezető csak most fújta le, és akkor szabadrúgásra jöhet Anglia. Kevesebb mint 5 perc a rendes játékidőből, tehát ne legyen kétségünk, legalább egy 4-5 perc ráadás biztos, hogy lesz itt az atlantai mérkőzésen majd. Egy szép tetszetős angol támadás, és lesz belőle egy semmi, mert hogy les volt. Azt mutatta az asszisztens.
3: Kirúgás.
0: Ja, hogy kirúgás lesz. Én azt hittem, hogy Spence kiharcolt egy szögletet. Ezek szerint visszapattant Spence-re a labda? Visszapattant Spence-re a labda. Ami miatt kivártam, az, hogy a lassítást volt szerencsém látni. Szóval továbbra is Kongó vezette át az angolok ellen, és Anglia még csak egy szögletet sem nagyon tud kiharcolni. Összesen egy darab sarokrúgás az angolok neve mellett, úgyhogy gyakorlatilag a teljes első félidőt hátrányban játsszák, és megint a kongóiak jönnek előre. Óriási változásra lesz szükség az angol csapatnak. Ha és amennyiben meg szeretné fordítani, vissza az ígyszerre kimarad egy jobb oldali beadás után. Hát nagyon melevek lesz, amit mondok, de tovább lőhette volna Kongót az első félidő 42. percében. Egy lepattanó beadás, és 3 méterről nem tudja bevenni Pickford kapuját. A kapufáról perdül mellé a labda, a baloldali kapufáról. Orbitálisan nagy, hatalmas kongói zicser.
2: Pont ezen gondolkodtam, hogy említett, hogy változásra van szükség a szünetbe. Igen, csak addig ne kapjanak újabb gólt, és erre jött vissza a kapufája.
0: És közben egy angol helyzet, ebből mi lesz? Passzi jön ki a kapujából, és azt mutatja a játékvezető, hogy semmi. Nincsen semmi. Kane ezek szerint feldobta magát, ő igen, fogja a fejét.
2: Eltolta passzi mellett a labdát, és utána elesett. Most a játékvezető műesésnek ítélte, egyértelműen a kézjelek alapján. Nagyon kíváncsi leszek.
0: Nekem hát de ha műesés, is akkor hol van a sárga lapkérdés?
2: Ez is egy jó kérdés.
1: Nyilván ezt is meg fogják nézni majd a videószobában, hát ő volt kollégák.
2: Kontakt. Volt kontakt.
1: Kane belép pont Tuan Szebe elé, aztán eltolja a labdát passzi mellett, és valóban találkozik egymással passzikkel keze és Kén lába, de azért azt érzem, hogy Kén beledőlt, vagy nem tudom, hogy lehet más.
2: Olyan szabály nincs, hogy kötelező átugrani a rossz ütembe kijövő kapust. Tehát a kontakt az meg
0: viszont
2: volt.
0: Viszont vizsgálja a videóbíró ezek szerint, mert a játékvezető annyira... azt mutatja, bocsánat Feri, egy másodperc, hogy a füléhez kapott és mutatja, hogy vizsgálják az esetet.
2: Már nem először hozzá. Annyira nagy vonalú a játékvezető, hogy borzasztó.
1: De nincsen 11-es, úgyhogy a 44. percben továbbra is 1-0 vezet Kongó, és nem kap lehetőséget Harry Kane, hogy újabb gólt szerezzen a világbajnokságon, legalábbis ezekben a percekben, mert hogy az ítélet kirúgás, sárga lap sincsen egyébként Kane-nek, úgyhogy
2: hát, igen.
1: Ez... Mondanám, hogy a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, de nem hát biztos, de... hogy a kecske jól lakott, ha az angolok.
2: Ez az egy ítélet, ami nem lehetett.
0: Ne, ez kézilabdában szokott az, amikor salamoni döntést akarnak hozni, hogy 7 méteres vagy belemenés, és akkor szabad dobás befelé. Tehát az az egy, amit nem lehetett. Vagy 7 méteres, vagy belemenés, és akkor jön a védekező csapat. Szabad dobás, az az egy nincs. Itt ugyanez volt, hogy vagy 11-es, vagy pedig sárga lap, és akkor úgy megyünk tovább. Tehát itt most egyébként valóban érdekes döntést hozott a játékvezető. Fél perc maradt a rendes játékidőből, ugye hármat áll a játék, azért állt a játék. Egyébként is egy ilyen 4 perc hosszabbításra tippelek én. Lesz a angol szöglet, Rice a 16-oson belül nem tud egyelőre mit kiharcolni. Rashford belebonyolódik a cselekbe, és aztán legyőzi Rashfordot a túlerő. Hát igen, az a helyzet, hogy Anglia nem játszik jól, hanem Kongó jobban játszik, mint Anglia. Az az egy-két angol helyzet, ami volt, ugye egy Bellingham fejes Rashford lövésénél, amikor a gólvonalról kellett menteni, hát egyelőre itt tartunk most, viszont jön előre a jobb oldalon az angol válogatott, megint csak egy nagyon gyenge beadási kísérlet Spence részéről, ennél Tehát ennél nehezebb feladatokat is oldott már meg ezen a világbajnokságon a kongói védelem. Letelt, jelzett a rendes játékidő. 6 percet mutat Bene Ferenc. Én még nem láttam ezt a 6 percet.
2: Mintha azt mondták volna be.
1: 6 minutes, igen.
0: Oké, akkor ebben az esetben...
1: Vagy Bene Ferenc a negyedik játékvezető.
0: Bene Ferenc. Perikém, akkor köszönjük, hogy jelezted, hogy 6 perc a ráadás. Indul a 6 perc.
2: Én nem a negyedik, akkor büntetőt rúgta volna Anglia.
0: És még egy sárga lap is lehet, hogy jött volna. Szóval elindult a 6 perces ráadás, és a labda Pickfordnál.
1: O'Reilly adta haza az angolok kapusának, és ő már gurítja is ki Konszának. Így kezdődik tehát a 6 perces ráadás itt az első félidő végén. Konszá átteszi a kongóiak tér felére, a jobb szélen Maduake kapja, ő visszaadja Spence-nek, Spence megjátsza Andersont, hátul járatja most a labdát az angol csapat, picit türelmesen, tehát nyilván ők is türelmetlenek, hogyha nem is ez látszik feltétlenül egy-egy passzukon. O'Reilly kapja most a bal oldalon, Rashford, szép a kényszerítő, O'Reilly az alapvonaltól adná be, ez viszont levágódik a kongóiakról, talán Mukau lépett bele O'Reilly beadásába, a bedobás pedig Rice kapja O'Reillytól. Középen ott van Kane és Bellingham, Rice nem adja be, inkább Konszához teszi, Konszá fordítja át a túloldalra, a jobb szélre, ott Maduake kapja, és ballába líveli be. Maduake van, és fejes, és egy újabb védés Van Persietől, de mekkora bravúr! A labda ott van Rashfordnál, Rashford is beadja a bal oldalról, ez pedig már megfogja Van Persiet. A 47. percben Van Persiet egy újabb bravúrral tartja ezt az 1-0-ás vezetést, megint Bellingham fejelt, és ezért ez már jóval jobb fejes volt Bellinghamtől, mint a néhány perccel ezelőtti. Igaz, ez sem ment igazán szerre, viszont egy reflex mozdulattal óriási bravút mutatott Van Persiet.
2: Hát egyelőre Van Persiet teljesítménye a VB-t talán egyik legjobb kapusával vonzsálja, szóval tényleg ez egy hatalmas védés volt.
1: Járunk most a 48. percben, amikor egy labdát kapott a bal oldalon Sadiki, elviszi előle azonban Spence, és már szabálytalankodtak is a kongóiak. Jöhet szabad rúgással Anglia, 2 perc telt el a jelzett 6 perces hosszabbításból.
0: Van Persiet tartja egyelőre életben hátul az afrikai csapatot, elől pedig ugye Cipenga találata dönt jelen pillanatban. Anglia-Kongó 47 perc 20 másodperc játék után 0-1. A labda Rashfordnál, nem viszi le az alapvonalhoz, hanem inkább elindul visszafelé. Talán O'Reillyban jobban bízik, hogy onnan egy beadásban jöhet. Rice laposan Bellinghamet legyőzi a túlerő. Nem értem azt sem egyébként, amikor jól fejelő játékosaik vannak, hogy miért nem próbálják meg azt egyébként. Minden áron mindent csak és kizárólag a földön akarnak megoldani. Ott a túlerő legyőzi őket folyamatosan. És Cipenga most már az angol 16-oson belül átemel egy védőt. A második az Konszá, aki végül is kihúzza a labdát. Na, az utolsó esélyek egyike még az angolok előtt itt az első félidőben. 48 perc telik el kereken a mérkőzésből. A jobb oldalon épül az angol támadás, középen ketten várnák a labdát, eljut-e középre, ez itt a nagy kérdés. Nem, mert megint a földre, és megint van egy kongói láb, aki oda csúszik. Harry Kane kidobja a jobb oldalra, Maduake, középen Rashford, középen Bellingham, középen Kane várja a labdát. Hát a Cel Maduakétől nagyon átlátszó volt, egy kongóit becsapott vele, de aztán utána legyőzi a túlerő, és most 3-2 ellen meg is oldják a kongóiak. Feszültek az angolok továbbra is, nem találják a helyüket az angolok továbbra sem. Kongó meg vezet továbbra is 1-0-ra.
1: A bedobás pedig el is végezték, visszalép hátra egészen a védelem elé, ő kapja meg a labdát, Bellingham mellett picit gondba került, aztán csak vissza tudja játszani Mukaunak. Megint Mukaunál a labda, hát a kongóiak most már azt hiszem, hogy lepörgetnék szívük szerint ezt a hátralevő 2 percet, ami a hosszabbításból van az első félidő végén, de azért elindulnak most fölfelé, és meg is kapja labdát Buku. Kiteszi a bal oldalra, és akkor ezzel indulhat egy kongói támadás. Ketten is érkeznek a hosszú oldalon, miközben Sadiki hozza a labdát, megkapja Cipenga, Cipenga betenné, középre Spence-ről levágódik, és már le sem volt, gondolom én, hogy Cipenga akkor, amikor Sadiki ugratta őt ki.
2: De ezt miért kell lefújni? Az angol kontrát megakadályozta. Hát akkor engedje tovább. Hát Angliánál volt a labda. Bor, a mezőny leggyengébb eddig a játék között, az biztos.
1: Ádám Mahadmeh, hogy a neve is elhangozzon Jordániából. Az 50. percben tehát Lesz miatt szabadrúgást ítélt Angliának, és a jobb szélen jönnek előre az angolok, de hát visszaért 9 kongói mezőnyjátékos is, és gyanítom, hogy hamarosan vissza is feltűnik ott a kongói térfél közepén, ahol most itt Bellingham teszi tovább O'Reillynak, O'Reilly pedig a bal oldalra Rashfordnak. Rashford, Rice, aztán megint Bellingham a labdával, a 16-os sarka felé közeledik, a bal oldalról húz befelé Bellingham, egy keresztlabdával Madueke találja meg, Madueke átveszi a labdát, aztán éveli be középre, vagy át a hosszú oldalon, onnan van Bissaka fejéri el. Picit röviden, ez így Bellinghamé lesz, aki nem értette meg most egymást Rashforddal, és a visszatérő, visszazáró Bukuról megy ki a labda, Bellingham harcol ki egy szögletet az első félidő hosszabbításának utolsó percében. Kongó 1-0-ra vezet Anglia ellen.
0: Ez az angolok második szöglete. Erre még biztos, hogy lesz idő, de ügyesen gazdálkodnak vele, vagy esetleg kimegy a labda a túloldalon, akkor lehet, hogy még egy beleférhet, hiszen van 20 másodperc a jelzett hosszabbításból. De vajon mit választ Rice? Ez itt a nagy kérdés. Középen megy a 20 megerez megjáték. Rice úgy áldogál és várakozik, mint hogyha mindenre ráérne, át a hosszúra, megint csak egy óriási védés, és nem megy ki a labda. Impassi, hát ez most már a harmadik óriási védése volt. És Impassi lemarad, mert hogy a legnemesebb testrészével védett lehet, vagy ott találta telibe Harry Kane, egyelőre nincs tovább. Nem, hogy egyelőre nincs tovább, hanem egyáltalán sincs tovább. A kongói kapus lehet majd ápolni. Ez volt az első félidő utolsó helyzete. Harry Kane teljesen tisztán ellövi, és Impassi mindent véd eddig Bellinghamnek, két fejesét, aztán most Kane-nek az ígyszerét, vagy közeli lövését, illetve volt ugye egy Rashford féle próbálkozás, melyet követően Wan-Bissaka gólvonalába hárított. Szünetben Anglia Kongó 0-1. Bene Ferenc, két gyors mondattal, ha találod a szavakat.
2: Egyrésztről, mielőtt elfogultsága vádolna bárki is, fantasztikus, amit Kongó művel. Tehát taktikailag is, egyénileg is, és kvalitásbeli tulajdonságokat tekintve, és csodálatos, amit művelnek. És hát Impassi, ha így folytatja, akkor a torna egyik legjobb kapusává válhat. Nyilván azt tovább kellene jutniuk. Az angol válogatott, az az érzésem, hogy nyilván vannak gyenge teljesítmények, de mintha a dinamikájukat is elvesztették volna. Tehát nem tudom, hogy most mentális problémák vannak abból a szempontból, hogy fel kell rázni ezt a csapatot, vagy valami el lett rontva a felkészülés során, mert olyan dinamikai fölénybe vannak a kongóiak, hogy egész egyszer nem pörög úgy az angoloknak sem a lába, sem pedig a passz sebességük nincs meg ahhoz, hogy tudják bontani ezt a szervezett kongói válogatottat. Hát vagy változtatni kell, arról majd beszéljünk a másik fél elején taktikailag, vagy pedig föl kell rázni ezt a csapatot és az önbecsülésükre valahogy hatni, mert így nem, hogy világbajnoki trófea, de 16 közi jutás sem lesz.
0: Itt tartunk tehát egy fél időt követően, Anglia-Kongó 0-1-nél, majd a folytatás szűk negyed óra múlva stúdió.
3: Németh Kornélnak, Regős László Pálnak és Bene Ferencnek egyelőre köszönjük. Két részeredmény jelenleg is zajló mérkőzésről, először női röplabda. Az Európa Liga elődöntőjében Svédország-Magyarország 1-0, a második játszmában pedig 22-19-re vezet a házigazda. Az első szettet 25-10-re veszítette le a magyar együttes, amely az elődöntő első mérkőzését is elbukta. 3-2-re még hozzá, úgyhogy innentől fogva, hogy aranyszett döntsön majd a továbbjutásról, sorozatban három játszmát kellene nyernie a magyar válogatottnak. És labdarúgó felkészülési mérkőzés is zajlik, a Ferencváros Ausztriában edzőtáborozik, és a második félidőből 20 perc telt el a Karabaggal szembeni edzőmérkőzésen, az FTC 1-0-ra vezet. A pontos idő 18 óra 54 perc, következnek a legfrissebb hírek.
4: Nemzeti Sportrádió.
5: Gól! Bent van! Megvan!
4: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Ucsovics Márton bravúros győzelmet aratott Wimbledonban, tűz pusztít a Hortobágyi Nemzeti Parkban, éjfélig tart a legmagasabb hőségriasztás. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
4: Sporthírek.
6: A labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza 3 mérkőzéssel folytatódik. 18 órakor kezdődött az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés. A találkozó állása fél időben 0-1. 22 órakor lesz majd a Belgium-Szenegál találkozó. Magyar idő szerint hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az N4 Sporton. Szethátrányból fordítva 6-7-6-4-7-6-6-3-ra győzte le a wimbledoni füvespályás Grand Slam tornán a világranglista 17. helyezettjét, Lörner Tient a végig összeszedetten teniszező Fucsovics Márton, aki ezzel bejutott a legjobb 32 közé. Marozsán Fábián viszont súlyos vereségbe futott bele a spanyol Alejandro Davidovics ellen, aki alig több mint egy órás meccsen 6-3-6-0-6-3-ra legyőzte a magyar játékost a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. Bejutott viszont Wimbledon harmadik fordulójába Jannik Sinner, aki 95. főtáblás győzelmét aratta a Grand Slam tornákon, ezzel olasz csúcstartó lett. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres által kiválasztott Szongo Domán valószínűleg a kanadai kiemelt junior bajnokságban játszik majd a 2026-27-es idényben. Erről a 18 éves 34-szeres válogatott játékos maga beszélt az NHL-es klubfejlesztő táborában tartott sajtóértekezleten. Távozik a Ferencvárostól Székely Zója Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. A tavaly novemberben térdműtéten átesett sportoló közösségi média oldalán jelentette be, hogy távozik a zöldfehérektől. Azt egyelőre nem tudni, hogy hol folytatja pályafutását.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Ma volt az extrém hőhullám utolsó napja. Az ország nagy részén nagyon meleg volt, de a tegnap beállított 42 fokos hőségrekord már nem volt veszélyben. Éjfélig érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, és számos településen van továbbra is vízkorlátozás. 27 vasútvonalon és a budapesti híveken sebességkorlátozás volt a legforróbb órákban. Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy csak a legszükségesebb célokra használja a vezetékes ivóvizet. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsúj falu között a 33-as főút közelében. 30-40 hektáron ég a legelő és a tarló. A lángok több szarvas marhát is veszélyeztettek, de az állattartó telepet sikerült megvédeni, közölte a katasztrófa védelem. A tűz, amely több irányban terjedt, elérte a nádast is. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Tovább csökkent a folyók és tavak vízszintje a hőség és a csapadékhiány miatt. Szolnoknál a Tisza jelenleg mindössze 2 centiméterrel van a valaha mért legalacsonyabb szint fölött. Emiatt a város vízellátása is veszélybe került. Sopronban teljesen kiszáradt a rákpatak, ilyenre korábban legfeljebb augusztusban volt példa. A Velencei tó vízszintje is tovább csökkent, jelenleg 47 centiméteren áll. Holnaptól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, ebből 2500 mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű bicikli lesz. Mától kizárólag mobiltelefonnal lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. Mától a parkolási díjak is emelkednek.
4: Közlekedés.
6: Az M1-esen a 48-as kilométernél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se fel, se lehajtani. A kijelölt terelőútat sárga táblák jelzik. Fontos, hogy a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy csomóponttal hamarabb kell lehajtani, a megyei matrica érvényessége miatt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
4: Időjárás.
6: Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A mikrofonnál Tóth Béla, 4 perccel múlt 19 óra. A női röplabdázók Európa Liga sorozatának elődöntőjében a visszavágón az első két szettet nyerte a svéd válogatott a magyarral szemben. 25-10 és 25-20, ez tehát az első két játszmának a végeredménye magyar szempontból, tehát nehéz a helyzet, mert hogy az elődöntő első mérkőzését 3-2-vel behúzták a svédek, innestől fogva tehát három játszmát kellene zsinórban nyerni az aranyszethez a magyar női röplabda válogatottnak. Tenisszel foglalkoztunk a hírek során is, és ahogyan elhangzott, a két férfegyesben még versenyben lévő magyar teniszező közül Fucsovics Márton folytathatja majd a legjobb 32 között. Fucsovics ellenfel a következő körben, azaz Alejandro Davidovics Fokina lesz, aki Marozsán Fábiánt ejtette ki ma délután. Férfegyesben az első helyen kiemelt Jannik Sinner három játszmában csupán, de 2,5 óra alatt verte meg a portugál borsest, úgyhogy ez nem volt olyan könnyed győzelem. Az első két szettet tiebreakben nyerte meg a címvédő, a harmadik játszmában pedig kétszer is elvette ellenfele adogatását Sinner, az ő ellenfele az amerikai Brooksby lesz majd a következő körben. Női egyesben szintén ott van a legjobb 32 között a világelső, Aryna Sabalenka az Egyesült Államokbeli Kesslert 6-1-7-6 arányban búcsúztatta. A folytatásban pedig labdarúgás, távozik a Ferencvárostól Ibrahim Sissé, a francia belső védő 3 évet töltött a zöldfehéreknél, 2 bajnoki címet, valamint egy magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az FTC-vel. Sissé az 5. játékos, aki a nyáron elhagyta a 36-szoros bajnokot, korábban Gróf Dávid, az izraeli Mohamed Abu Fani, a svájci dán Stefan Gartenmann és a szerb Alexander Pešić is búcsúzott a Ferencvárostól, amely jelenleg is edzőmérkőzést játszik Ausztriában a Karabaggal szemben, a második fél időben jár a találkozó, 78. perc, 1-0-ra vezet az FTC Kufsteinben, tehát a Karabaggal szemben. Horvát hátvéddel erősítette közben a Nyíregyháza Spartakusz labdarúgó csapata, a 21 éves Rocco Zsikovic előzőleg a portugál másodosztályú Legria csapatában játszott, és korábban a Salzburg akadémiáján nevelkedett. Felkészülési mérkőzéseken ZTE Ajka 2-3, ezen a találkozó mutatkozott be a zalaegerszegiek új edzője, a portugál Felipe Csellicaia. Az MTK pedig a második edzőmeccsét is megnyerte, MTK Vasas 3-1. Szintén belső védőt szerződtetett a Liverpool, ráadásul hosszú távra a 20 éves korosztályos francia válogatott Jérémy Jacquet szerezte meg a Liverpool együttese, amely Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztatja. Jön a második félidő az Anglia-Kongó mérkőzésen, labdarúgó világbajnokság legjobb 32 között, a szó Németh Kornéli, Regős László Páli és a szakértő Bene Ferencé.
2: 1-0-as kongói vezetésről folytatódik tehát a mérkőzés, amely a legjobb 16 közé jutásról dönt, arról, hogy melyik együttes lép majd pályára a társrendező Mexikó ellen, mégpedig Mexikóban, Mexikó városban. A következő körben, hogyha picit tovább nézünk majd annak ezen az ágon még a brazil-norvég párharcot lehet figyelni, de nyilván ennyire előre az angolok egyelőre nem gondolkozhattak, mert hogy egy gólos hátrányban vannak, a kongóiak meg talán nem is gondolkoznak, mert hogy először még ezt a fél időt kell az angol válogatott ellen végigjátszani és megőrizni ezt az egy gólos előnyt, majd nyilván Mexikó ellen sem lenne egyszerű dolga. Sem a kongói, sem az angol válogatottnak egyébként. Elkezdődött tehát a második félidő, 1-0-ra vezet Kongó, amely a labdát is birtokolja. Bemba teszi hátra Mpassinak, aki pedig Tuanzebét játsza meg, hátulról hozza előrefelé, a védelmi harmadból hozza ki a labdát a kongói csapat. Mutusami felével ír, ráadásul pontosan Cipengának, aki át is tudja venni, aztán egy kis szerencsével tartja meg a labdát a kongói válogatott, Szádiki pedig már átteszi Wan-Bissakának, a jobb oldalon megkapja Buku. Buku a 16-oson belül egy remek váltás, Wan-Bissaka visszakészíti, ez pontatlan volt, Anderson gyűjti be a 16-oson belül, most pedig már Kane esik el Mutusami mellett, és szabad rúgást kap az angol válogatott saját térfelének közepén a mérkőzés 46. percében 1-0-ás kongói vezetésnél.
3: És mindezt úgy, picit iróniával megfogalmazva, hogy Cedric Bakambu még nincs is a pályán, talán a legnagyobb nevű kongói támadó egyébként. Elképesztő, amit mivel az afrikai együttes, és abszolút nem érdemtelen az, hogy vezet. Egy komoly helyzete volt rögtön a meccs elején, a kongóiaknak abból gólt rúgott az afrikai csapat, visszának volt egy kapufája. Én nekem meggyőződésem egyébként, bár ott az a 42. perc esemény, és hivatalosan kommentátor ilyet nem mondhat, de hogy ott bemegy egyébként, ott az angoloknak le ki is csengettek volna erről a világbajnokságról. Most viszont így, hogy 0-1 az állás, van még sansza, van még lehetősége Angliának. Megint jön a szokásos állóháború, felsorakozik mindenki a kongói 16-osra, legyen az afrikai, legyen az európai játékos. Lábról lábra megy a labda, angol részről Konsa kidobja a jobb oldalra Madueke. Madueke az oldalvonal mellől ballal íveli középre, nem volt veszélyes. Tuanzebe kifejeli a labdát, ki tudja hozni, Cipenga nem tudja kihozni, és aztán másodjára Masuakuék neki futhatnak, viszont Masuaku most elméletezi ezt a dolgot, és labdát szerez Anglia, ez az indítás viszont hosszú lesz Bellingham felé, úgyhogy rendezheti a sorokat a kongói együttes. Nincs változás, Feri, az meglepett egyébként, hogy nincs csere, tehát például Saka nem érkezett, vagy nem is kellett volna cserélni a Tuchelnek?
4: Két megoldás van ilyenkor. Nyilván angol cseréről beszélhetünk, mert a kongói válogatott nagyon jól működik. Az egyik az, hogy tényleg az önérzetükre hajtasz, vagy hatsz, vagy próbálsz meg hatni a játékosoknak, és felpörgeted, mert úgy gondolod, hogy bízol ezekben a játékosokban, mert azért Madueke, Rashford azért képes a széleken bontani. Bellingham annak ellenére, hogy védekezésbe hibapont, azért háromszor oda került gólhelyzetbe, tehát van benne gól érezni, ugyanakkor én nem láttam még sprintelni a mérkőzésen, tehát vannak kételjeim vele kapcsolatban is. A másik pedig taktikai szempontból ebből a 4-2-3-1-ből, tehát Anderson és Rice mind a kettő egyszerre védekező középpályásként szerintem lehet, hogy

0: vezető figyelmezteti valamire, itt Rice szögletét megelőzően. A bal oldalról ívelheti középre Declan Rice, jön is a labda, nem is rosszul, a hosszú oldalra pedig Bellingham elől kell kifejelnie Masuakunak. Jöhet egy újabb sarokrúgás az 50. percben, most már a másik oldalról, hiszen onnan ment ki, vagy ott ment ki a labda Masuaku fejéről. Jön egy újabb angol sarokrúgás, tehát az 50. percben most szoros, nehéz pillanatokat él át a kongói csapat, a saját 16-osán belül. Rice jön át erre az oldalra is, hogy elvégezze a sarokrúgást. Az asszisztens jelzi, hogy hova teheti a labdát, arra is körívre, amely ott van a szögletzászló környékén. Rice pedig íveli be a szögletet. Középpen egy szabálytalanság. Kane volt az, aki eltüntette a kongóiak csapatkapitányát, Bembát. De lehet, hogy újra kell majd végezni a sarokrúgást, mert hogy a játékvezető mind a kettő kapitánya perel. Valószínűleg egymást ölelték át, egymást lögdösték, és még a szöglet elvégzése előtt történt ez az eset, úgyhogy ha jól sejtem, akkor itt majd újra kell végezni a szögletet az angol válogatottnak. Az 51. percben járunk már, amikor Rice megint hátralép a labdától, és akkor jöhet az újabb angol szöglet a jobb oldalról. Rice laposan, az első emberben akad el megint csak. Cipenga a 16-os előteréből kihozza a labdát, aztán ott visszaszerzi Rice az angoloknak, mint van már Madueke-nél a szélen. Madueke csak hátrafele tudja elhozni, Spence-nek nem feltétlenül jó a passz, összecsúszik ott Spence és vissza, de ezzel indulhat a kongói csapat, egy jó csár Bukutól, teljesen üres a jobb oldalon, Wan-Bissaka nem tudja viszont megjátszani, hogy Buku, mert hogy Gay vetette bele magát a labda útjába, fordulhat az angol csapat.
1: Elképesztő, mik történnek a pályán, de most jön Anglia lendületből, és ott a helyzet, oldalháló! Egy nagyon komoly lehetőség, Rashford megcsinálja a bicikli cseleket, egyik, másik, és ballal a jobb alsó sarkot veszi célba, de csak az oldalhálót találja terébe Marcus Rashford. Egyébként az, hogy miket engedett tovább a játékvezető a középpályán, olyan egymásra csúszások voltak, melyet követően, mint a bábuk úgy dőltek a játékosok. Rashford előtt viszont végül estén adódik, és becsapja korábbi manchesteri csapattársát, Wan-Bissakát, illetve Bemba volt az, aki aztán próbált volna segíteni, biztosítani. Maradt továbbra is a 0-1, egy újabb komoly angol lehetőség. Előbb-utóbb viszont azzal, hogy még inkább el kell majd kezdenie támadni az angol csapatnak, vagy még inkább ki kell nyílni az angol csapatnak, ez még több lehetőséget hozhat majd a kongóiak előtt. Egyelőre viszont őrzi előnyét az afrikai csapat. Hiába találja most Rashford telibe az oldalhálót, erő volt benne, Empassi viszont szemmel verte a labdát, továbbra is 0-1, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy Tuchel mikor gondolja majd úgy, hogy cserélne. Egyelőre ott tartunk, hogy az angolok ismételten neki futhatnak, ezúttal a kezdőkörből Rice révén egy támadásnak, Rice Bellingham felé íveli a labdát, a 16-oson belül az angol támadó. Kikeredik a 16-oson kívülre, most már jönnek a cselek, és passzi, kijön a gólvonalról, Bellingham ballal a kapu jobb oldalát célozza, a 16-oson belülről a kapusról furcsán pattan föl, kell hozzá egy védő segítsége is, ezt is megúszta Kongó, meddig tudja megúszni az afrikai csapat, most már így teszem föl a kérdést, Madueke ívelése nagyon-nagyon gyenge, végig lehet-e ezt vinni?
2: Nehéz kérdés, hogy ez a csere dolga, mert most azért tempóban van az angol válogatott, és folyamatosan nyomás alatt tartja a kongói csapatot, tehát ezt vártuk volna a mérkőzés kezdetétől fogva, viszont igazából a helyzetek alapján már akár vezethetne is Anglia, ilyenkor egy edző nem szeret belenyúlni a csapatába, de előbb-utóbb rá fog kényszerülni, hiszen eredménye nincsen, szóval most én úgy gondolom, hogy ki fog várni, de vagy a szélén, vagy középpályán bele kell nyúlni a mérkőzésbe, mert azért jócskán vannak olyan játékosok, akik kilógnak.
0: Empassi újabb védése nagy bravúr volt, mert hogy Bellingham középelőtt labdája irányt változtatott egy kongói védőn, és így vissza kellett nyúlnia Empassinak, és gyorsan kellett reagálnia megpattanó labdára. A jobb oldalon pedig ismét jönnek az angolok. Madueke íveli be, ezúttal jobb lábbal, Rashford fejjel messziről fölé megy. Mellé is, fölé is. Nem volt pontos Rashford fejese, hogy néhány perccel ezelőtt a ballábas lövése sem, bár az közelebb volt a gólhoz, akkor legalább az oldalhálót eltalálta, most fejjel a dalkapu mögötti lelátó részre fejeli, illetve hát annak az aljára. Aztán Rashford fájdalja a lábát, mert hogy rosszul érkezett, hatalmasat ugrott egyébként, nagyon magasra felemelkedett.

0: kedett a levegőbe Marcus Rashford, és onnan, ahogy leérkezett, az okozott némi fájdalmat neki. 54. perc, 1-0-ra vezet a kongói demokratikus köztársaság válogatottja Anglia ellen, és a kongóiak bedobáshoz jutnak az angol térfélen, a jobb oldalon. Wan-Bissaka kapja meg Bukutól, hogy végezze csak el. A jobb hátvéd a bedobást, Buku pedig feljebb sétál, hogy kérje a labdát esetleg Wan-Bissakától. Nem csak ő, hanem vissza is kéri, végül Buku felé jön a labda, visszafejlik az angolok. Ez így Wan-Bissakáé, aki most fejjel teszi ott a jobb szélen tovább. Ez itt talán már Lesz volt, bizony Mukau volt Lesen, ahogy kapta a labdát Bukutól, már az angol védők mögött tartózkodott. Az 55. percben angol szabadrúgás, saját térfélről már el is végzik, és Konsa már teszi is a jobb hátvédnek Spence-nek, hogy a jobb oldalon induljon az újabb angol akció. Spence visszagyorsít rá Cipenga, le is lassítja ezzel az angol jobb hátvédet, aki visszafele passzolja, visszazár a teljes kongói csapat, felállt védelem ellen támadhatnak az angolok. Az 55. percben egy gólos hátrányban.
1: Jön a szokásos állóháború, lábról lábra, mint egy kézilabda mérkőzésen a felállt fal előtt. Most egy jobb oldalra kitett labda Maduekéhez. Ez egyelőre tökéletes. Madueke befelé viszi, de aztán két kongó is oda zár. Spence csak hátrafelé, aztán vissza Maduekéhez. Madueke Spence-et találja meg. Spence az alapvonal és a 16-os találkozásánál két kongói mellett el is veszíti a labdát. Aztán Spence próbálja visszaszerezni. Nincs könnyű helyzetben sem ő, sem a kongói, és végül is, hát az a helyzet, hogy Masuaku, mint a legnagyobbak, szorításból, térül, fordul, nehéz helyzetből, estében ráhúzza a labdát Spence-re, úgyhogy kirúgással jöhet a kongói együttes. Arsène Wenger is például a helyszínen tekinti meg ezt a mérkőzést, szerintem sem ő, de hát a jelenlévő szurkolók 90%-a egyetlen angol sem arra számított, hogy 55 perc, sőt mire ezt kimondom, 56 perc játék után a kongóiak vezetnek, majd már pedig ez a helyzet. Cipenga 7. percben szerzett góljával, Anglia-Kongó 0-1, jön előre az európai csapat.
0: O'Reilly kapja a bal hátvéd a kongóiak tér felén, visszaadja a Gay-nek, jönnek előre tehát az angolok, Gay bejátsz a középre Andersonnak. Anderson átfordítja a jobb oldalra, ott Spence kapja, Spence pedig még egy kijev játsz a Maduakének, Maduake gyorsít rá, vele szemben Masuaku, Maduake most inkább visszateszi Spence-nek, nem vállalkozik beadásra, az előző kettő nem sikerült igazán jól, Anderson, aztán Konsa és Gehi, ez a labda útja, O'Reilly kapja, illetve Rashford kapja a balszíren, ő teszi O'Reillynak, aki megint csak vissza Gehinek, hát mindig visszakerül a védelembe a két belső védőhöz a labda, mert a szélsők egyelőre nem tudnak, vagy nem mernek ott akciót indítani Rice. Na most talán Rashford visszaadja Rice-nak, Rice háttal a kapunak, de meg tudja játszani még Bellinghamet, ő is Mutusami szorításában elég nagy bajban, továbbadja Spence-nek, majd megint Maduakénél a labda, most talán jön egy beadás Maduakétől, ez is nagyon rövid, kivágják a kongói védők, egészen pontosan Tuanzebe volt az, aki felszabadított a bal oldalon, Rashfordnál most már a labda, Rashford Wan-Bissaka mellett elviszi, ballal beadja, borzasztóan rossz beadás a Barcelona játékosától, ez hát kapura lövésnek, beadásnak, mindennek rossz volt, úgyhogy az 58. percben újabb kongói kirúgás van készülőben, Empassi helyezheti le a labdát, 1-0-ra vezet továbbra is a kongói DK.
1: És hozza előre a labdát az afrikai csapat.
2: Úgy gondolom, hogy most viszont tényleg bele kell nyúlni a mérkőzésbe, hiszen látványosan a széleken verhető Kongó, viszont nem jön sem Maduekétől, sem Rashfordtól jó megoldás. Az egyik pedig az lehetne, hogy a széleken belőtt labdából veszélyeztetni minél többet, és sokkal, de sokkal többet és gyorsabban forgatni a játékot.
1: Rice most már a kongói térfér kerős közepén. Anderson rálép egy pillanatra a labdára, Rice nekem továbbra is borzasztó lassú az angolok labdajáratása. Semmi váratlan nincs benne, és ebből az álló háborúból egyébként bármennyire is sokszor beszéltünk már a világbajnokságon arról, hogy a védekezésre ítélt csapatnak, amíg koncentrálni kell, azért az komoly nehézségeket okoz, azért a kongóiakat nem állítja megoldhatatlan feladat elé most az angol együttes. Spence visszajön a kongói kispad felé a labdával, aztán labdát szerez az afrikai csapat, visszakérné, de vissza egyelőre nem kapja a labdát, vissza az angol kispad előterében, és akkor most már jönnek a többiek is. Volt egy szabálytalanság talán, de mehet tovább, mondom én, a játékvezető is ugyanezt mondja. Lemarad az egyik kongói, úgyhogy ideiglenes létszám fölényben az angolok, fú, de gyenge megoldás megint csak Harry Kane-től. Hát az a helyzet, Szadiki maradt lent kongói részről a földön, hogy amikor van ajándék lehetőség, azzal sem tudnak mit kezdeni. Zárójelben hozzáteszem, hogy értem, hogy a nyitómérkőzés után nem hivatalosan ki lett adva a játékvezetőknek, hogy nem azért vannak a nézők, hogy ilyen mindenféle lapversenyeket nézegessenek. Tehát itt most megint egy olyan egyértelmű szabálytalanságot engedett tovább a játékvezető, ami naptárvilágosabb volt. Kongói helyzet viszont közben kibontakozóban. Visszafelé a labda a 16-oson belülre, Cipenga most már. Cipenga még mindig a 16-oson belül, visszafelé teszi. Visszát nem lehetett megtalálni. Aztán egy beadási kísérlet, ami levágódik az angol védelemről. A labda az angolok térfelének közepén. Még mindig a kongóiak tartják, hát ezzel nem csak hogy a labdát tartják, hanem egy jelentős lépést tesznek, vagy valamiféle lépést tesznek a továbbjutás felé. Őrzik az előnyüket Cipenga felé, egy borzasztó rossz fordítás. Most jöhetnek majd az angolok, hosszú másodpercek után hozhatják a labdát előre, vagy vehetik birtokba a labdát. Cipenga góljával továbbra is vezet Kongó Anglia ellen.
0: És jönnek az angol cserék is, Saka, valamint Gordon érkezik az angol válogatottba, akkor, amikor a mérkőzés 60. perce telik el. Rashford az egyik lecserélt játékos, a helyére érkezik Gordon, és Madueke a másik, tehát hát Bene Ferenc megmondta, hogy a két szélsőt kell lehozni.
2: Nem kérdés, Tuchel is látja a mérkőzést.
0: Vagy hallgatja a rádiót.
1: Utóbbi nem. Lesz a gyanús nekem egyébként, mert egyébként volt ott valami a fülébe, tehát nem biztos, hogy a meccset nézi, hanem minket hallgat.
2: Nem Tuchel hibája, hogy ez az angol csapat szenved.
0: Közben jön az angol támadás O'Reilly révén, aztán Gordon kapja már meg a bal oldalon, visszaadja O'Reilly-nak az alapvonalról íveli be. A bal hátvéd ezt felrúgja az égbe. Mutusami egy középre fejelt labda Rice-tól, ezt pedig elfejeli Mbemba. És Mbuku kapja a jobb oldalon, Gordon visszalép rá, és le is szereli, de kipattan a labda Anthony Gordonról, úgyhogy kongói bedobás következik a jobb oldalról, saját térfeléről dobhat majd Wan-Bissaka. A mérkőzés 62. perce kezdődik meg, amikor Wan-Bissaka végezheti el tehát a bedobást, Thomas Tuchel pedig magából kikelve örjünk ott a kispad előtt, azt hiszem, hogy a játékosaira dühös. Mutusami átlép az angol térfélre, és a bal oldalon Cipengát játsza meg, de megint Cipenga, és megint Spence-re vezetheti rá, megint elviszi mellette, aztán Spence visszaér, és elpiszkálja Cipenga mellől, de a labda a kongójaké, Rice nem ment egyszerűen a labdáját, aztán széttárja a karját, hogy miért nem maradt nálam. Hát azért, mert hogy Mukau előbb ért oda, Cipenga megpróbálkozik egy önbizalomtól duzzadó lövéssel, de azért ez talán ő sem igazán hitte, hogy eljut a kapuig, le is vágódott Spence-ről, de visszapattant a kongójákhoz. Most már Bemba teszi ki Bukunak a jobb oldalra. O'Reilly-re vezetheti rá Buku. Jobbói lábára cselez, és adná be középre. O'Reilly beleveti magát a beadásba, és ki is vágódik a labda az angolok bal hátvédjéről. Jöhet egy kongói szöglet, a második félidőben szerintem az első kongói szöglet lesz ez, összesen a második.
1: Pontosan.
0: A mérkőzés 63. percében Cipenga kocog ki oda, hogy esetleg kis szöglettet végezzenek el a kongóiak, de természetesen Tuanzebék fel is jöttek, a 16-oson belülre is jön, és a kis szöglet Cipenga visszaadja aztán Masuakunak, lesz beadása, lesz lövés, egy lövés, egy fejes fölé megy angol fejről, Buku volt az, aki megpróbálkozott 17 méterről, 18 méterről, a ballábas erőteljes lövése Enderson fejéről pattant ki, úgyhogy jöhet egy újabb kongói szöglet.
1: Szögletek tekintetében a második félidőben döntetlen az állás, egyébként picivel 4-3-ra jobban állnak jelen pillanatban az angolok, viszont ezt a játékot nem szögletre, hanem gólra játsszák, az egyetlen találat szerzője Cipenga fogja majd elvégezni a szögletet. Hát óriási lenne egyébként, hogyha a kongóiak rádupláznának az eddig is teljes kilátástalanságban lévő angolok számára. Én nem tudom, hogy ott mi lenne velük, a szöglet nem jó, a hosszúra ment át a labda, és akkor ezzel talán most Saka megpróbálna megindulni, megpróbálna, jó volt a mondat, de aztán utána nem tud megindulni a labdával. Bembát szerintem Saka lerántotta, minden esetre a játékvezető nem ítél szabálytalanságot, vagy nem látott szabálytalanságot, nem ítél szabadrúgást. Lesz azonban egy kongói csere, azt mondja, hogy Buku jön le a pályáról, és helyére érkezik majd az új ember. Buku nevét nem nagyon lehetett, vagy nem túl sokszor lehetett említeni, és így érkezik helyére az új ember Elia személyében, és ez az első változtatás tehát a mérkőzésen a kongóiaknál. A túloldali szélről Cipenga többször is azért Spence-t nehéz helyzetbe tudta hozni de ennek múlnak a másodpercek. Fogy az idő az angolok részéről, 64. perc immáron az összecsapáson. Még mindig cipeng a gólya, dönt a két csapat között. Kongó 1-0-ra vezet Anglia ellen.
0: A labda pedig az angoloknál, Anderson a középkörben helyezkedő Konszához játsza, aki pedig O'Reillynak adja a bal oldalra. Gordon kapja most már egészen kint az oldalvonalnál. Vele szemben ott van a kongói jobb hátvéd, van Bissaka. Gordon nem is tudja őt becsapni, csak visszafele tudja tenni O'Reillynak. Aztán ismét Konsza a labdával, ő pedig megjátsza a jobb hátvédet, Spence-t, aki természetesen jön előre a támadás, jön is a beadás, kény mellett eltűnik egy kongói, nincsen szabadrúgás, de tisztáznak a kongóiak. Ezzel pedig akár jöhet egy kongói ellentámadás, mert hogy ott a jobb oldalon megirabodnak az afrikaiak. O'Reilly ér vissza, és O'Reilly mellett elesik Eliá. Lesz-e szabadrúgás? Lesz, de angol szabadrúgás, mert hogy Eliá aztán nagyon hevesen visszatámadott, és felborította, vagy szabálytalanul lassította le egészen pontosan O'Reillyt. O'Reilly gyorsan el is végzi a szabadrúgást, a labda így már Andersonnál, aki megjátsza a középpályán Bellinghamet. Gordon kapja most a bal oldalon, megint csak Van Bissakára vezetheti rá az oldalvonalnál. A bal szélen indul előre Gordon, a bal lábával adja középre, elfejli Bemba a 16-oson belülről, de egy picit rövid. Anderson aztán nem tudja megjátszani Rice-t. Hát elég sok a pontatlanság, meg talán a kommunikáció hiánya is feltűnő az angoloknál, mert egy-egy pillanatban azt lehet érezni, hogy egymásra várnak az angol játékosok. A 66. percben 1-0-as kongói vezetésnél megkapja a labdát Saka, most a jobb szélen. Saka is elindul befelé, a bal lábára cseresz természetesen, a beadása levágódik a kongói középpályásokról, aztán a levegőben tovább pattanó labda végül Spence-hez kerül, Spence visszagurítja a második hullámba, ott viszont csak Mukau volt, ő vágja ki a labdát, és ezzel a bal oldalon indulhatnának a kongóiak, visszát lerántják, ez is sárga lap lesz, legalábbis annak kéne lennie. Véleményem szerint kérdés, hogy Mahadmeh játékvezető mit fog ítélni, nem nyúl a zsebéhez egyelőre. Konsza volt, az talán, aki lerántotta visszát. A lényeg, hogy szabadrúgásra jön a kongói válogatott.
1: Feri, azon tűnődök, hogy mi európaiak ülünk magas lovon, vagy tényleg ennyire jók az európai csapatok ellenfelei, mint amilyen példákat láttunk, legyen ez dél-amerikai, legyen ez afrikai, vagy a kettő együtt, mert ez most már, tehát ez ennyi véletlen nincs. Németország, Hollandia, most Anglia, tehát hogy magas lovon ülünk, vagy tényleg ennyire jók az ellenfelek?
2: Hát nyilván ez hosszú témát igényel, azért fárasztó hosszú szezon után vannak a játékosok, látszik, hogy hiányzik belőlük a dinamika, meg hát azért a minden kiesés mögött más-más okok vannak, de ha ez általános tendencia lesz, hogy az európai csapatok kihullanak tele világsztárral, akkor azt azért érdemes felülvizsgálni.
1: Hát az a helyzet, hogy értem, amit mondasz, viszont itt azért a németek, a hollandok búcsúja után az angolok fél órára vannak attól jelen pillanatban, hogy csomagoljanak és menjenek haza. Nyilván itt azért még nagyon sok minden történhet, tehát erről mindenképpen azért kell váltani egy-két szót majd, ami a folytatást illeti, mert hogy azért amikor ránéztünk a párosításokra, most közben mondom, hogy Saka friss erőként bejött a pályára, ugyanazt megcsinálja, amit Rashford az első félülőben, kétszer is egy fordítást, nem hogy nem tudja átvenni a labdát, hanem elmegy mellette a labda. Hát ilyet ilyen ovi előkészítőkben szoktak, nem egy angol válogatottban, nem egy Saka vagy egy Rashford szintű játékos. Jön az ivószünet, jön a reklámszünet, úgyhogy akkor egy picit mehetünk tovább ezzel a gondolatmeneten is, de nézzük először, vagy Peri összefoglalja, mi történt a második félidő első felében.
2: Én most úgy gondolom, hogy maradjunk azon a sávon, hogy az angol válogatott játékán hol lehet javítani, vagy miért nem működik. Továbbra is állítom, hogy ugye a széleken verhető ez a kongói válogatott, tehát a helyzetek alapján már jóval meg lehetne a döntetlen is az angoloknak, de akár a vezető állás is. Viszont nézzük, tehát Madueke és Rashford helyett már cserélt játékosokat Tuchel, tehát ott egyértelműen belenyúlt a találkozóba. Sakától és Gordontól lehet várni egy-egy jeleni játékhelyzetekben, fölül kerekedik az adott játékosa szemben, de a kongói válogatott nagyon-nagyon jól tolódja le ezeket a szélességi forgatásokat, ezért ezeket föl kellene gyorsítani, hogy egy-egy elleni játékhelyzetbe kerüljenek Sakáék, hiszen nem egy az egy elleni, hanem egy a kettő vagy kettő a három elleni helyzetek alakulnak ki rendszeresen védő létszámfölénnyel. Amin lehetne változtatni, és akikre egyre nagyobb szerep hárulna, az a két szélsővédő, Spence és O'Reilly. Viszont ezek a játékosok most már vagy minőségben nem tudják, vagy az önbizalmuk elszállt, vagy fizikálisan nem tudják ezeket a mélységi sávokat befutni. Mondok egy példát, mondjuk megkapja a szélén Saka a labdát egészen kihúzódva a vonal felé. Ilyenkor azért vele jön az ő a bal hátvédje, rátolódik egy középpás, és azokban a mélységi területekben, mivel Kane-t rendszeresen belül a két belső védő őrzi. Tehát a belső védő és a szélső védő közötti sávban azért van egy 20-25 méteres terület, mert a Sakára kilépő bal hátvéd mögötti terület azért támadható. Na ilyenkor kellene vagy jobb hátvédből Spence-nek befutni abba a sávba, vagy Bellinghamnek, esetleg Andersonnak középpályáról. Tehát ezek a mélységi futások egész egyszerűen hiányoznak az angol válogatottból. Vagy nincs meg fizikálisan ez a csapat, vagy dinamika nincs meg a lábukba, fáradtság, vagy mondjuk olyan tényezők miatt, hogy mondjuk korán van a mérkőzés, vagy adott esetben tényleg el lett mérve egy kicsit a mérkőzésre való felkészülés. Viszont még egy dolgot hiányolok, Anderson és Rice közül nem biztos, hogy mind a kettő egyszerre kell, hogy a pályán legyen. Tehát Anderson és Rice egyelőre, Rice rengeteget téveszt ütemben is, tehát ugye már sárgalapot is kaphatott volna, a Bellingham eleve sárgalapos, Anderson pedig se védekezésben, se támadásban nem tesz hozzá. Tehát oda mindenféleképpen cserélnie kell a középpályára Tuchelnek. Viszont nagyon kevés középpályás van előbb a padon, tehát azt sem értem. Esetleg talán ezzel jöhetne, de egyébként különösebben nem látok itt más lehetőséget. De véleményem szerint Anderson és Rice egyszerre sok a pályán.
0: Jön is ez, még pedig Spence helyére, tehát jobb hátvédet cserél le.
2: Akkor az első verzió jön, hogy a Sakával való játékkapcsolat az jobban működjön.
0: És akkor folytatódik egy kongói bedobással a 71. percben a találkozó. A bal oldalról dobja be Masuaku, azonnal elpiszkálja Saka Sadiki elől, kirúgja az oldalvonalon túlra, úgyhogy ismételhet szinte rögtön Masuaku a kongóiak bal hátvédje, miközben a kongóiak kapitánya Sebastian Desab nagyon nyugodt tekintettel figyeli a mérkőzéseket. 20 perc van a rendes játékidőből, utána jön majd a több mint 3 perc hosszabbítás, mert hogy 3 percet minimumra tesz az ivószünet miatt a játékvezető, tehát van még idő, hosszú idő, amit kongónak ki kell bírnia, és kell
2: védekezni. Csak egy fél mondat, hogy mennyire bejött, amiről beszéltünk, hogy Rice húzódott ki jobb hátvéd pozícióba Spence helyére, és ezzel kifejezetten támadó középpásnak jött be, tehát Henderson maradt egyedül. Tehát a jobb oldali játék kapcsolatos beszélgetésünk is bejött, meg a középpályán is támadóba tette a csapatát.
0: Rice pedig be is adja most a jobb oldalról, Kane átveszi a 16-oson belül, picit kisodródik, sőt nagyon kisodródik, onnan gurítja vissza Sakának, Saka ballalívelivel, van is fejes, Wan-Bissaka fejel, és kifejeli az alapvonalon túlra, aztán mutatja, hogy kirúgást szeretne, hát ezért nem fog kirúgást adni a játékvezető, bár lehet, hogy Gordon hajához még hozzájött a labda. Minden esetre ezt már Mahad Meh játékvezető nem látta, úgyhogy angol szöglet következik a mérkőzés 72. percében, amikor is az egyetlen kaput eltaláló kongói lövéssel vezet Kongó Cipenga góljával 1-0-ra az angolok ellen.
1: Mire mennek az angolok az 5. szögletükkel? Ez most a legfontosabb kérdés. Természetesen a népsűrűség megnőtt a 16-oson belül. Gordon, O'Reilly és a társaik ott vannak bent. Most jön a labda középre, a hosszú nincs fejes. Lesz a második szándékból angol lövés. Nem lesz. Ezzel pedig a földre kerül. Cipenga rántja le. Cipenga ellen ítél most a játékvezető. Úgyhogy angol szabadrúgás jöhet. Anderson hagyja ott a labdát, és akkor Saka végezheti majd el. Ez egy újabb lehetőség arra, hogy középre lehet ívelni a labdát. Mégiscsak hagyja Rice-nak, ő lesz az ítélet végrehajtó. Rice a labda mögött, és akkor megint csak a 16-os vonalánál nagyon-nagyon sokan. Jön a labda a 11-es pont magasságából, Juan Zabe kifejelte, nem jut viszont messzire, beszorul a kongói csapat teljes egészében, beszorulnak az afrikaiak, jön egy újabb próbálkozás. Hát, hogy mondjak ezt szépen, hogy ne legyen sértő?
0: Rossz beadás.
1: Igen, Bellingham, igen, jó lövés, bedobás. Bellingham, igen, azt akartam keresni meg a legjobb megfejtésre. De hát Bellinghamtől ez egy borzasztó gyenge megoldás volt. Kejembe érkezik majd a pályára a kongói csapatnál, miközben Masuaku elvégezte a bedobást, az egyik angol a földön. Jön egy előre ívelt labda, vissza szeretett volna megindulni a kapu felé, Konsa nem szerette volna mindezt, hogy nem szerette volna, úgyhogy másodpercekig tudta csak tartani a labdát Kongó, jöhetnek újra előre az angolok. Ezúttal most a bal oldalon Nem tudom, hogy Feri mennyit érzel abból a változásból, ami miatt Gordon és Saka bejött, sok minden nem nagyon érződik, tehát az állóháború ugyanúgy megvan, bár most Saka megkapja a labdát. Saka tovább is teszi ezen, laposan középre a labda, a 16-oson belül, jön egy átlöbbölt labda, Gordon szedi össze a túloldalon, Gordon egyből vissza, Harry Kane fejese, gól! Egyenlít Anglia! Harry Kane! Középről végül is csak megtalálták a részt a pajzson, 75. perc a mérkőzésen. Addig meddig járatták jobbról balra, balról jobbra, ívelgették át egyik oldalról a másik oldalra, amíg végül nem tudja kihúzni Kongó, kapott gól nélkül. Empassi ugyan ezen is rajta van, de az ötösről érkező fejes, amely a jobb alsó sarok irányába megy, utat talál abba a hálóba, és egyenlít Anglia a csapatkapitány Harry Kane góljával. A kulcspassz pedig az, hogy a jobb oldalról átkerül a labda a túloldalra, és Gordon lehelet finom ívelése teljesen tisztán találja meg Harry Kane-t. Ez azt jelenti egyébként, hogy Tuan Zebe egy picit belealudt ebbe a szituációba. Ugye erről beszéltünk, hogy amikor folyamatosan védekezni kell, előbb-utóbb a koncentráció vagy a figyelem alápagy, és jön a hiba. Itt van most az ékes példája. Empassi ugyan ehhez is hozzáér, de Bellingham fejeseivel ellentétben ezt már nem tudja védeni. Egyenlít Anglia.
2: Pontosan az történt, amiről beszéltünk, és nagyon jól látod. Olyannyira, hogy Tuchel cseréi, én véleményem szerint még hamarabb is meghozták a gólt, mint várni lehetett. Rice jobb hátét pozícióba a húzása zseniális megmozdulás volt, hiszen Spence már fáradt, nem is működött a játéka, Rice tett a jobb oldali védő, és ezáltal Sakával kialakult egy játékkapcsolat, és pont eze pont abba a zónába, abba a bizonyos szélsővédő és belsővédő közötti területbe futott be középpályáról mélységbe, és így alakult ki a háromszögelés Saka, Eze és Rice között, és végül Rice beadása hosszú lett ugyan, de Gordon visszaadott beadásában már Kane tudott érvényesülni. Jönnek a beadások, és megvan a három játékosnak az összműködéséből a kongói baloldal bontása, és megvan középpályáról a védekező középpályás, aki most már támadó középpályás, mélységi futása a támadó harmadba. Ez hiányzott, Anderson és Rice egész egyszerűen sok volt középpályán, meg kellett oldani. Tuchel nem úgy oldotta meg, hogy Rice lecserélte, hanem kitette jobb hátvéd pozícióba. Nagyszerű döntés volt.
0: Cserél a kongói válogatott is, Sebastian Desap pályára küldi Bongondát és Kayembét. Az egyik lecseretjátékos Cipenga, aki talán a legjobb kongói mezőnyjátékos volt a mai meccsen, és Mukau helyére érkezik Kayembe. A labda pedig már az angoloknál a kongói középkezdés után a 77. percben, amikor is Anglia-Kongó 1-1. Most jelen pillanatban hosszabbításra áll, tehát ez a találkozó, a legjobb 16 közé jutásért játszó találkozó, amelynek tehát az a tétje, hogy melyik válogatott játszik majd Mexikó ellen a 8-at döntőben. Wan-Bissaka fejeri el a labdát, de rossz helyre, Bellingham veszi át a 16-os előterében, tovább adja Gordonnak, Gordon még egyet tor rajta, most leszereli őt Bemba, és ezzel indul egy kongói ellentámadás. Visszafelé jön egy indítás, de nem csak visszajön, hanem Pickford is a kapujából, és előre vágja a labdát, pontatlanul kivágja a pályán kívülre, kongói bedobás következik, a bal oldalról saját térfeléről dobhat a kongói csapat, és kérdés, hogy ez a gól milyen hatással lesz egyrészt a kongóiak lelkesedésére és védekezésére, másrészt az angolok vajon erőre kapnak-e attól, hogy Harry Kane révén, aki egyébként 90. alkalommal vezeti csapatkapitányként az angol válogatottat, ezzel az örök ranglista élén olyan nagy neveket ért utol, mint Bobby Moore, a 66-os VB győztes csapatkapitány, vagy Billy Wright, aki ugye az 50-es években vezette csapatkapitányként az angol csapatot, tehát Harry Kane 12. világbajnoki góljával egyenlített Anglia, és nyilván itt a hátrálvő bő 10 percben mindent megtesznek azért, hogy ne kelljen majd túlórázniuk.
1: Ugye Portugália ellen játszott 1-1-es döntetlent a kongói együttes, akkor vissza tudott egyenlíteni neves gólja után Kolumbiától, épp hogy kikapott az afrikai csapat, Saka ívelése közben jön a 16-oson belülre, és Gordon szedi össze a labdát az angolok bal oldalán. Gordon ezúttal laposan középre Harry Kane-hez, ő lekészíti lövésre, jön egy távoli lövés. A hálótartó vasat hátulról súrolja a labda, de ez nem volt igazán veszélyes, csapódott lefelé Anderson kísérlete, de nem volt ez tehát annyira nagyon veszélyes. És ugye Üzbegisztán ellen nyert az afrikai csapat 3-1-re, a két nagyobb nevű válogatott, Portugália és Kolumbia ellen inkább védekezésre berendezkedve és abból kontrázva próbálkoztak a kongóiak. Ugye itt Bene Ferenc említett, hogy ezen a mai mérkőzésen egészen más megfontolással indultak neki a meccsnek, és megint támadást épít Kongó. Rice-nak kell hátul figyelnie, Rice térül, fordul, és aztán végül is megoldja, egyáltalán nem szívbajos az afrikai csapat. A kérdés az az, hogy ki tudja bekelni a hátralévő 11 percet a rendes játékidőből, plusz ugye minimum 3, az a 3 inkább 5, mondjuk úgy, hogy akkor a következő szűk negyed órát ki tudja bekelni a kongói DK együttese. Mert ha kibekkeli, akkor viszont elviszi hosszabbításig. Ha meg elviszi hosszabbításig, onnan kis túlzással már bármi lehet. Pláne úgy, hogy a labda a kongóiaktán jelen pillanatban. Azért bennem az is felmerül kérdésként, hogy vajon az angolok megelégszenek-e azzal, hogy kiegyenlítettek most, vagy esetleg rátesznek még egy lapáttal. Elveszítették most a labdát, és minden angol játékos saját tér felén Pickford szedi össze a labdát, és Pickford egyből tenni is előre, hogy nem csak hogy tenni, hanem teszi is a bal oldalon Gordonhoz. Gordon indul meg. Vele szemben két kongói védő, belebonyolódik a cselekbe Gordon, aztán saját magát hozza nehéz helyzetbe azzal, hogy megpróbálná kicserezni Bembát, aki mellett nem tudott elmenni, és hiába került a földre. A játékvezető nem ítélt semmit. Kié lesz a labda, a kezdőkörben nagy csata. Az angolok kapnak szabadrúgást. Onsa végezte el gyorsan, és hozta játékba a labdát. Saka a jobb oldalon. Saka, jönnek a cselek Sakától, aztán visszafelé Rice ívelése. Megint csak ugye, amiről az első fél időben beszéltünk, vagy beszéltem, hogy mindent laposan akartak. Ott van Kane, ott vannak a magas embereik. Tudnak ők fejelni egyébként. Miért nem próbálták úgy?
2: Nem kérdés, hogy a széleken lehet megverni ezt a kongói válogatottat, csak tempó. Tempó kell most az angoloktól. Nagy kérdés, hogy ráülnek-e arra, hogy hosszú távú csata lesz, vagy most még a gólra gólt szeretnének elérni. A kongói válogatott fárad, azért ezt leérezni lehet.
3: Bellingham a bal oldalon az alapvonaltól hozza befelé a 16-oson belül, egy lapos középletet ad, de ott van még, de most piszkálja ki Bemba, de ez is rövid, Andersonhoz kerül, mellette Gordon kéri, Anderson most adja csak oda Gordonnak, aki jobban íveli be középre, Bemba ezt is elfejeli, elég messzire a kongói 16-osról, egészen Pickfordig jut a labda, aki mondjuk ki mozog a kapujából a felezőig, és ott adja le Geinek, aki Konszát játsza meg. Beszorul a kongói válogatott, és most megint ott veszélyes helyzetek alakultak ki a 16-oson belül. Egyelőre még tartja ezt az 1-1-es állást a kongói csapat. Gordon a bal oldalon kap egy hatalmasat, Andersonnak viszont oda tudja tenni, úgyhogy előnyszabállyal zajlik tovább a mérkőzés. Rice kapja most a jobb szélen, vele szemben ott van Elia, Rice Sakát játsza meg. Saka vezetheti rá Masuakura, Eze kapja Sakától. Hasonló szituációból született ugye az egyenlítő gól előtt a kulcs beadás, most Saka kényszerítőzik ezével, és Saka kénytelen beadni a gyengébbik lábával, levágódik a 16-oson belül, tisztáznak megint a kongóiak, Bemba előrevágott labdájára pedig visszarohan, és egy kis szerencsével Konsa végül haza tudja fejelni Pickfordnak, pedig ezzel akár vissza kapura is nyargalhatott volna, érkezett viszont Konsa, és most a labda már Gordonnál, egy élesen belőtt labda, ez viszont borzasztó a mély volt, Empassihoz került. Jöhet megint a kongói csapat a 82. percben, Anglia, kongói DK 1-1.
1: És bár fáradni látszik védekezésben, az látszódik a kongóiakon, hogy fáradni látszanak, azért vissza, amikor most itt meg akart lódulni, nem mondanám, hogy olyan volt, mint aki éppen lefulladni készül, hanem inkább olyan, mint aki negyedikből ötödikbe akart fölkapcsolni autópályán, és a sebességhatárt is, ha tehette volna, átlépte volna. Szépen adogatnak a kongóiak, az angol térfél kellős közepén történik mindez, és Edo Kayembe az, aki visszafelé teszi a labdát. Mutusami tovább, egy jó fordítás, minden esetre fordításnak fordítás, jó fordítás a bal oldalra. Elia tartja a labdát, vele szemben Rice, álló háború most, úgyhogy a kongóiak kezdeményeznek. Betolja a kongói csapat az angolt saját 16-os előterébe. Harry Kane is 30 méterre saját kapujától. Jön egy ívelés, ez most nem volt jó elképzelés kongói részről. Megszerzi az angol csapat, Rice térül, fordul, és akkor talán most lehet támadást építeni, lehet? Lehet. Saka kapja a jobb oldalon. Saka nagyon-nagyon aktív. A gól egyébként egyértelműen meghozta Saka játékkedvét, vagy még inkább meghozta Saka játékkedvét. Beviszi három kongói közé a labdát, aztán visszafelé teszi Anderson, tovább egyel. Átkerül a labda az angolok bal oldalára. Most visszaér mindenki, aki kongói. Bellingham, 20-25 méterre a kaputól. nem nagyon volt lehetősége a kapu felé fordulni. Elcsúszik egy kongói védő Bellingham mellett, Bellingham most teszi középre a labdát, önfeláldozó mentés Bemba Harry Kane mellől. Vissza próbálna jönni két angol között. Lett volna ő a nevető harmadik, a két angol megoldja. Azért ezek a szituációk nagyon-nagyon veszélyesek ám. A tűzzel játszik ilyenkor Anglia. Kane nem tudja becsapni Juan Zebét. Saka vissza tudja szerezni a labdát? Ez itt a nagy kérdés. Masuakuval szemben. Andersonhoz kerül a labda. Most az ívelés. Ott a fejes, de ez inkább Gordontól csak egy ilyen levegőbe felfejelt labda. Nem volt ez egy igazán veszélyes megmozdulás. Maradt tehát az 1-1-es állás, és akkor rá kell pillantanunk az órára, hogy mit mutat. Hát 5,5 perc van hátra a rendes játékidőből, plusz mondjuk egy 5 perc hosszabbítás, tehát mondjuk úgy, hogy nagyságrendileg 10 perce maradt a csapatoknak, hogy dűlőre vigyék itt rendes játékidőben, ha nem, akkor jön az újabb ráadás.
3: A labda a kongóiaknál, és támadásban lendül az afrikai csapat. Eliá adja be a bal oldalról, ez nem volt pontos, kifejeli Gueye, vissza Eliához, aki a 16-os sarkától lő, ezt most véli Pickford, és ha jól gondolom, akkor az első védése ez Pickfordnak, ami a kongói kaput eltaláló lövéseket illeti, hát ugye a 7. perc óta nem volt ilyen kongói részről. Most pedig már a 86. percben járunk, amikor 1-1-re áll Anglia és Kongó összecsapása a labdarúgó világbajnokságon. A legjobb 16 közé jutásért játszott találkozón Anderson hozza felfelé a labdát, most lép át a felezőn, van egy mélységindulás, Bellingham remek ütemben kapja, Bellingham kapura is tölthet, kicsit kiszorított helyzetből, egy lövés, Empassi véd. Hát hogy miért nem tette be ezének Bellingham, azt nem tudom, mert hogy középen teljesen üresen jött, de ott van még a labda Kane-nél, Kane ráforul, egy lövés, gól, de micsoda gól Harry Kane-től! A 86. percben lehet, hogy megnyeri a mérkőzést Angliának Harry Kane. Egy fantasztikus gól, 15 méterről, lefordul a védőjéről az angol válogatott csapatkapitánya, és nem csak lefordul a védőjéről, hanem kissé jobbról a bal felsőbe bombázza a labdát. Harry Kane egy szenzációs góllal megszerzi a vezetést az angol csapatnak a 86. percben. Hát beérett a nyomás.
2: Igen, de úgy te feltetted előbb a kérdést, hogy miért nem adta be Bellingham ugye a beindulása után. Én meg azt a kérdést tenném fel, hogy miért a 86. percben futja meg az első sprintjét az ellenfél kapuja felé. Tehát egyértelmű volt, hogy Harry Kane azért többnyire visszafele lépeget, egy-egy mélységindulás, de gyakorlatilag leköt két védőt. Ugye a másik oldalon Gordon kihúzza a szélsővédőt, és a szélsővédő és a belsővédő közötti területben nincs ki befusson, ezért cserélte be Tuchel ezért van ott Bellingham, és ezt hiányoltam Bellinghamtől. Bellingham mélységi futása után a kipattan labdából Harry Kane pedig zseniálisan betolt a három védő közé a labdát, és gyakorlatilag kisodródva a jobb összekötő helyéről telír belső rüsztel fölrúgta rövid felsőbe a labdát. Zseniális gól volt, de egész egyszerűen nem működik a csapat anélkül, hogy egy Bellingham nem futja meg a mélységi sávokat. Tehát ez a teljesítmény kell hozzá. Zseniálisan cseréltük el, átkalibrálta a csapatát, és látta, hol van a nyerési pont a kongói csapatban, és meglépte.
3: Harry Kane 5. gólja a világbajnokságon. Haalandnak is ennyi van. Két játékosnak van több, Messinek és Mbappénak. Hát izgalmas lehet itt az aranycipőért folytatott verseny is.
1: És ugye a nagy ágyúk világbajnoksága ez, tehát hogy azt már megszoktuk, hogy mindig van egy-egy nagy játékos, aki tud villogni, de az, hogy Messi, Mbappé, Kane, Haaland, tényleg, tehát a legnagyobbak így ontják magukból a gólokat, azért ez korábbi világbajnokságokon legalábbis az, hogy ilyen nagy számban a nagy sztárok így játszottak volna, ez nem volt jellemző. A 75. és a 86. percben, tehát az utolsó negyed órára fordulva, Harry Kane klasszisa lehet, hogy szertefosztatja a kongói álmokat és hazaküldi az afrikai csapatot. Anglia üggyel, bajjal, vérrel, verítékkel, Kane szenvedve, de lehet, hogy mégiscsak érvényesíti az előzetesen papírformának itt tényállást, vagy hozzá-hozzá érvényesíti a papírformát, és mégiscsak lehet, hogy kiejti Kongót. A labda az angoloknál most már talán kevésbé lesz sürgős Tuchel csapatának, ehhez képest jött volna egy indítás a bal oldalon, ez a labda most nem volt jó, cserélnek a kongóiak, kettős csere az afrikaiaknál, Bellingham indult volna meg a bal oldalon, és akkor jön a másik Kayembe, Edo Kayembe után. Azt mondja, hogy 26-ossal Masuaku jön le egyszer a pályáról, és vissza is elhagyja a pályát. Tehát a középcsatár és a bal hátvéd adja el a pályát, és akkor a két új ember, Mayele, illetve Kayembe. Mire lesznek ők jók? Mire lehetnek ők jók? Ez itt a nagy kérdés. Meg hogy mennyi lesz a ráadás? Most már kifejezetten izgalmas kérdés, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Mert ugye rendes játékidőből is van még előttünk valamennyi, de hát azért most már nem olyan túl sok, mert az utolsó percbe léptünk a 90. elkezdődött. Szeretném egyébként jelezni, hogy mindkét assziszt amúgy hivatalosan Gordon nevéhez fűződik, tehát hogy egyébként Tuchel cseréi, hát igen, na, tényleg hallgatja az adást, úgyhogy egyébként megdicsérhetjük Tuchelt, hogy Feli szakértő, jót igazoltunk, és akkor ő meg hallgatja az adást, tényleg jól következtetett Feri mondandója alapján.
3: Bellingham közben már az angol támadással jön a kongói térfélen, de hát nyilván most már nem siet annyira az angol csapat, hiszen a hajrában járunk, amikor Kane előj messziről, ez nagyon fölé megy, ez a 90. perc történése már, 20 másodperc van a rendes játékidőben. Egyébként, hogyha minden idők VB góljait nézzük, Kane-nek ez már a 13. volt, tehát ugye itt a VB előtt még Klose egyedül állt 15-tel, azóta Messi és Mbappé már nagyon elhúztak tőle, de nem elképzelhetetlen, hogy még Kane is utoléri ezen a világbajnokságon. 6 perc a hosszabbítás, mutatja a negyedik játékvezető, akár csak az első félidőben, és ez most kongói labdajáratással veszi kezdetét. A jobb oldalon Wan-Bissaka kapja, oda felpasszolja Bongondának, megy ellette közben a jobb oldalon ott Wan-Bissaka, amikor Mayele indulna, és őt vágják fel az angol játékosok, jöhet egy kongói szabadrúgás, itt már a rendes játékidő hosszabbításában. A 91. percben teszi le a labdát Bongonda az angol térfél közepén, a jobb oldalon, és jönnek fel természetesen Tuanzebéjék, hogy érkezzenek majd a beadásra. Védőt cserél Tuchel, John Stones érkezik a ráadásra az angol csapatba, egy nagyon rutinos hátvéd, mégpedig Declan Rice helyére. Nem tudom, hogy mennyire lehet ez veszélyes hátvédet cserélni?
2: Nem veszélyes, mert Rice kezdett elfáradni, és neki a sebessége nincs meg ahhoz, hogy a kongói szélsőkkel fölvegye a versenyt. Ráadásul magasította is ezáltal a védelmet.
3: És talán nem is lesz akkor a kongói nyomás itt a mérkőzés végén. Az angolok legalábbis is ezt el szeretnék kerülni. Oda kerül a labda Eliához, ő azonban nem tudja kapura lőni a szabadrugást követően. A kongóiak viszont visszaszerzik, vagy megtartják a labdát, így a pontos Bemba. A bal oldalon egy gyönyörű csellel a középhátvér, a beadása viszont nagyon mély. Pickford ugrik érte, de adja inkább kimenni. Angol kirúgás jöhet majd. 2-1-re vezet Anglia Kongó ellen a 92. percben.
1: Fogynak a másodpercek, de most már a kongóiakat sürgeti az idő. 113 km/órás löket a győztes gólnál Harry Kane részéről. Megjelenik itt előttünk egy grafika ezzel kapcsolatosan. Azért az nem egy lassú labda, vagy nem egy gyenge lövés egyébként. Most egy kongói támadás a bal oldalról jön középre a labda. Ide-oda pattog ilyen flipperezős mozdulatokkal az angol 16-oson belül. Aztán végül is hiába kerül Kayembe a földre, az előre húzódó és most érkező Joris Kayembe a földre, aki egyébként Belgiumban a Genk csapatában játszik. Ő kerül a földre, de mégis ő ellene ítél a játékvezető, őt látta szabálytalannak. Mayele a másik cserejátékos is ott volt egyébként a 16-oson belül, mind a ketten a földön voltak végül is. Joris Kayembe húzta a rövidebbet. Pickford küldheti előre a labdát. Eltelt 2,5 perc a jelzett 6 perces hosszabbításból. Lassan a ráadásnak a felénél tartunk. Azért, hogyha összeadjuk, ez 102 perc, hiszen az első félidőben is volt 6 perc, tehát nem elég, hogy egyébként is kifacsart játékosok lépnek pályára, ugye ezekkel az extra hosszabbításokkal. Tovább növekszik a játékidő, most Harry Kane harcol ki egy szabadrúgást, ő került a földre. Akkor, amikor most telik el a jelzett hosszabbítás fele.
3: Harry Kane duplájával fordított tehát Anglia a Kongó ellen, és percek vannak már csak hátra a jelzett ráadásban, amikor Anglia készülődik szabadrúgáshoz a kongói térfél közepéről, kicsi jobb oldalról, ezt el is végzik az angolok, de nem ívelik föl, hanem a földön játsszák meg. Saka, aztán most már Anderson a labdával a jobb oldalon, viszi le a sarok felé,
0: de talán nem fogja egészen a szöglet zászlóig vinni. Azért ott gyötri is őt a kongói középpályás Sadiki. Anderson megpróbálta rá sarkazni a kongói Eliára, viszont nem találta előtt a labdával, úgyhogy jöhet egy bedobása a Kongó, mert összekár Andersonról kiment a labda. Tuan Zebei veli fel a jobb oldal felé, mégpedig Bongondának, de még a kongói térfélen veszi át a kongóiak tízese, visszaadja a védelembe Bembap, aztán megint Tuan Zebe a labdával, Tuan Zebe jön fölfelé, az angolok pedig zárnak visszafelé, a bal hátvédnél van most a labda, oda húzódott vissza Sadiki, itt a cseréket követően, most pedig már ismét Bemba, de még nem lépett át az angol térfélre a kongói akció, csak most Bemba ívelésével elfejeli Konszá, nem volt ez egyébként rossz a kongói csapatkapitánytól, majd Sadiki piszkál oda Szakának, és Sadikiról ment ki a labda, hogyha minden igaz, a földre kerül a kongóiak középpályása, miközben a szövetségi kapitányok de Szábr ugyanolyan rezignáltan figyeli a találkozót, mint egy gólos vezetésnél. Hát nyilván Kongónak itt sok vesztenivalója nem volt, mert Anglia ellen kiesni egy egyenes kieséses mérkőzésen a VB-n, az ország történetének első egyenes kieséses VB mérkőzésén az nem szégyen, de azért úgy, hogy a 7. perctől a 75-ig vezetett a kongói válogatott, azért lehet, hogy valami kis hiányérzet maradhat a játékosokban. Most pedig már 2-1-es hátrányban, amikor támadásba lendül még Kongó, és kapnak egy szabadrúgást 22 méterre az angol kaputól. Akkor, amikor a 96. percbe lépünk, lehet, hogy az utolsó esélye lesz ez Kongónak.
1: És az már biztos, hogy Thomas Tuchel végrehajtja azt, hogy a 12. tétmérkőzésén is veretlen maradt, hiszen hogyha ebből még gól is lesz, akkor is ugye hosszabbításra menti a sztorit. Ugye 11 mérkőzéséből 10 győzelem, egy döntetlen. Ron Greenwood 1977 és 80 között 16 győztes vagy olyan mérkőzésre kezdett, ahol nem szenvedett vereséget, és Roy Hodgsonnak volt 2012 és 13 között egy 14-es széria, így kezdés gyanánt, tehát a székfoglaló után. Úgyhogy Tuchel nagy elődök nyomába lép ezzel a mérkőzéssel, teljesen biztos, de hogyha és amennyiben a kongóiak még valamit tudnak varázsolni a 96. percben a jelzett hosszabbítás legvégén, és esetleg fölteszik az íra a pontot, akkor jöhet a ráadás. Az utolsó sansza az afrikai csapatnak a mérkőzésen. Letelt a 6 perces hosszabbítás. Egyelőre óriási a mozgolódás a sorfalban, és jön a játékvezető rendet tenni, hogy ki hova helyezkedhet. Bár nekünk azt írták ki, hogy visszát lecserélték, de nekem meggyőződésem, hogy vissza van a labda mögött, és Mutuszami jött le. Visszalövése! Veszélyesen pattan vagy csapódik. Pickford viszont nem kell, hogy hozzáérjen. Visszalövése volt az utolsó a mérkőzésen, mert hogy eddig és nem tovább tart az Anglia-Kongó összecsapás. Az utolsó szabadrúgás veszélyesen csapódik, de nem lesz belőle gól. Megszenvedett, de tovább jutott Anglia a világbajnokságon, Anglia-Kongó 2-1. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy hideg zuhannyal az angolok szempontjából, ugyanis a 7. percben Ryan Cipenga, a kongóiak nagyon-nagyon veszélyes támadója, megszerezte a vezetést az afrikai csapatnak. Egy baloldali támadás végén kilőtte a jobb alsó sarkot, Pickford talán benne volt ebben a találatban az angolok kapusa. Ezt követően az egész első fél időben takaréklánggal játszó Anglia ugyan megpróbált változtatni, jöttek is a helyzetek, Bellinghamnek volt két veszélyes fejese, illetve egyszer Rashford próbálkozását kellett a gólvonalról menteni, de Empassi, a kongói kapusa, mindent védett, amikor meg nem védett, és úgy tűnt, hogy elütötte Harry Kane-t, akkor meg a játékvezető sípja néma maradt, nem jött 11-es, a szünetben tehát a kongóiak vezettek. A második játék része sem változott a játékképe, Kongó foggal körömmel védekezett, az angolok pedig próbáltak mindent megtenni, de lassú volt a játékuk. Az első félidő krónikájához hozzá tartozik egyébként még, hogy egy afrikai kontra végén vissza a kapufát találta el. A második játék részben akkor fordult a kocka, amikor Thomas Tuchel behozta Sakát, Gordont, ezzel pedig hadrendet váltott az angol csapat. A 75. percben Gordon labdájából Harry Kane fejesével egyenlített az angol együttes, aztán a 86. percben ismételten Gordon átadásából Harry Kane ezúttal a földről, lábbal, jobbal, 16 méterről a bal felsőbe zúdította a labdát. vérrel, verítékkel, foggal, körömmel küzdött az angol válogatott, mely végül is 2-1-es győzelemmel tovább jutott a kongói DK csapata ellen. No hát a mérkőzés összefoglalója után pedig Bene Ferenc egy kicsit szakmaibb módon, hogy mi is történt ezen a meccsen. Kihagytam-e bármit, Feri, az összefoglalóból?
2: Hát az összefoglaló szempontjából tökéletes volt a felvezetésed, vagy a mérkős lezárásod, viszont én szeretném egy picit taktikai szempontból is elemezni. Hát egyrésztről rendkívül érdekes mérkőzés volt, ami nem csak taktikai húzásokban gazdagodott, hanem egész egyszerűen látványos volt a játék is, és ez különösen a kongói válogatottnak köszönhető, hiszen a megszokottól eltérően nem visszahúzottak a saját védőharmadukhoz, vagy akár a 16-osukhoz teljes csapattal kibekkelni gyakorlatilag a mérkőzést, hanem éppen ellenkezőleg olykor 4 támadóval letámadták az angol válogatottat, sőt, a támadásaik során is igyekeztek mind a 4 angol védőt lefoglalni 4 feltolt támadóval, és ennek köszönhetően nagyon látványossá vált a játékuk, egyrészt megzavart ez az angol válogatottat, másrészt ebből a taktikai húzásból egy angol védő négyes láncnak az eltolódása miatt vezetés szerzett a kongói válogatott Cipenga révén, és ez az egész angol válogatottat sokkolta, és nagyon-nagyon komoly önbizalommal ruházta fel a kongói csapatot. Érezni lehetett a teljes mérkőzés során, hogy 2 forgatókönyv lehet. Az egyik, hogy Kongó ezáltal, hogy az angol válogatottnak még jobban ki kell nyílni egy kontratámadásból, esetleg újabb gólt szerez, és akkor nagyon-nagyon közel került volna a továbbjutáshoz. Ez egy kapufa által meghiúsult, viszont a második fél időre az angol válogatott egyrészt tempót váltott, másrésztről érezni lehetett mindvégig, hogy 2 megoldás van. Az egyik, hogy a széleken a kongói válogatott mögé kerülnek, és beadásokból tudnak gólt szerezni. Ennek érdekében Maduake helyett Sakát, Rashford helyett pedig Gordon cserélte be Tuchel, érezvén, hogy ott lehet megfogni a kongói válogatottat. A másik pedig egy olyan lehetőség volt, hogy középpályáról a Harry Kane és a szélsők által lekötött védők közé középpályáról való mélységi beindulással szereznek gólt. Ezt pedig Bellingham hozta a 86. percben, ebből is gól született, előtte beadásból Kane tudott érvényesülni, tehát gyakorlatilag Tuchel ezzel a 2 változtatással, illetve a harmadikkal, hogy Spence helyett behozta ezét, aki viszont támadó középpályásként tudott érvényesülni, és Rice húzódott ki jobb hátvédként, ezáltal Rice és Saka nagyszerű párost alkotott, ahova csatlakozott harmadikként Eze, és a széleken rendkívül jól tudták bontani a kongói válogatottat. Egyértelműen, hogy ez a győzelem és ez a fordítás 0-1-ről annak köszönhetően, hogy Tuchel nagyszerűen meccselt és nagyszerűen nyúlt bele a mérkőzésbe. Az angol válogatott ezzel jobb volt, és azzal, hogy a kispadról megfelelő minőségű játékos tudott behozni Tuchel, és hogy volt egy Harry Kane-jük.
3: A 2 csapat egyébként nagyjából ugyanazt csinálta itt, amelyet csinálja a mérkőzés után, körbeállnak, és mind a 2 helyen a csapatkapitány mond egy beszédet, illetve a kongolyaknál nem a csapatkapitány, hanem Cedric Bakambu, aki egyébként nem játszott ezen a mai mérkőzésen. Feri, szerinted mennyire lehet intőjel ez a mérkőzés az angoloknak, főleg abból a szempontból, hogy a következő körben azért az Azteca stadionban Mexikó ellen várható nehezebb meccsre számíthatnak, még ennél is nehezebbre.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés. Van a futballban azért egy olyan aranyszabály, hogy minden mérkőzés más. És ráadásul a mexikai válogatott, hát most már, ha jól tudom, nem hazai pályán ezáltal, vagy még Mexikóban?
1: Még Mexikóban.
2: Akkor hazai pályán a mexikai válogatott, de egyébként, ha Amerikában lenne a mérkőzés, akkor is. Én úgy gondolom, hogy egy egészen más játékstílusban futballozik, mint a kongói válogatott, tehát ebből a szempontból is más lesz az a találkozó. Ráadásul azért az angol válogatott most talán testközelből is tapasztalhatta, hogy milyen érzés, amikor meglegyinti a kieséssel a csapatot. Tehát biztos vagyok benne, hogy ezzel is erősebbé vált az angol csapat. Talán Tuchelnek lesz egyfajta tanulság, hogy véleményem szerint annak ellenére, hogy rendkívül jól meccselt, és rendkívül jól látta a mérkőzést, és azokban a pozíciókban nyúlt bele, ahol meccset meg lehet nyerni, azért talán a kezdőcsapatot nem találta el, és ez a fajta negatív élmény adott esetben Maduekének és Rashfordnak is egyfajta olyan pluszt jelenthet, hogy hát bizony többet kell nyújtaniuk, és többet kell teljesíteniük, és hát ebben a sorban azért becsatlakozhat mondjuk Bellingham is, Harry Kane pedig óriási önbizalma várhatja a következő találkozót. Szóval az angol válogatott annak ellenére, hogy itt ha a kongói kapufa befelé pattan mondjuk az első félidő végén, akár ki is eshetett volna, ettől függetlenül nagyon-nagyon jól jött ki ebből a mérkőzésből, és sokkal, de sokkal több a pozitív élményük. Ráadásul ami negatív élmény, az is szerintem jobb teljesítményre fogja az adott játékosokat sarkalni a következő meccsre.
1: Ettől függetlenül azért a kongóiakról is még két szó búcsúzul, minden dicséretet megérdemelnek, hiszen az összes olyan csapat ellen, lásd Portugália, lásd Kolumbia, ahol esélytelenebbek voltak előzetesebben, vagy kevésbé voltak esélyesek, mindegyik nagy csapatnak a dolgát megnehezítették, és ugye amikor ki is kaptak, maximum csak egy góllal kaptak ki, úgyhogy én azt hiszem, hogy minden kalaplengetést megérdemelnek ők is. Az angolok pedig végül is, ha üggyel, bajjal is, meg vérrel veríték el, ahogy említettem, de csak hozták a kötelezőt, és végül is továbbjutottak. A következő körben immáron a legjobb 16 között egy pikáns csata, a Mexikó-Angol összecsapás is jön majd, természetesen Mexikó-Anglia összecsapás, természetesen azt is közvetítjük majd élőben, mint ahogy a mai napon is, a soron következő két mérkőzéssel is várjuk majd a kedves hallgatókat. Este 10-től Belgium-Szenegál mérkőzés, és nem csalás, nem ámítás, Feri, benne Ferenc marad, hajnali 2-től jön majd az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina mérkőzés. Feri, én azt kívánom neked búcsúzóul, mert én reggel 6-ra jövök a sportreggelbe, hogy ne találkozzunk, mert ha találkozunk, az nagyon nagy bajt jelent, hogyha ugyanebben a helységben ugyanitt fogunk összefutni.
2: Tisztelek, szeretnek, de nem akarok veled holnap találkozni.
1: Én sem, legyen ez akkor a végszó. Regős László Pálnak és Bene Ferencnek köszönöm szépen, ez volt tehát az Anglia-Kongó mérkőzés közvetítése a Szó a stúdióé.
4: Köszönjük szépen. Női röplabda Európa Liga elődöntő. Itt a magyar válogatott 3-1-re kikapott Svédország ellen a visszavágón is. Az első mérkőzésen is 3-2 arányban alul maradt a magyar női röplabda válogatott, Svédországban pedig 4 játszmában 3-1-re kapott ki a magyar csapat, amely végül is óriási csatában a harmadik szetben szépített, 26-24-re nyerte meg azt a játszmát a magyar csapat, és nagy küzdelemre készítette a házigazdát a végül is záró negyedik játék részben is, ott 25-23-ra nyert végül a svéd válogatott. Véget ért a Ferencváros felkészülési mérkőzése is, ez már labdarúgás. A Karabag elleni ausztriai edző mérkőzésen Bamidele Yusuf találatával az első félidőben esett ez a gól, a Ferencváros 1-0-ra verte meg azeri ellenfelét, a Karabagot. Időközben pedig erősített az Újpest labdarúgó csapata, amely bejelentette a brazil belsővédő Heitor dos Santos érkezését. A név ismerős lehet a magyar futball rajongóinak számára, mert hogy Heitor korábban az Eto FC-t is erősítette. A brazil belsővédő az előző idényt a Maccabi Tel Avivnál töltötte, az izraeli bajnokságban bronzérmes együttesben játszott, és ez a csapat adja most kölcsön a következő idényre Heitort, az Újpestnek pedig opciós joga is van, akár a véglegesítésére ennek a szerződésnek. A folytatásban is labdarúgásé lesz a főszerep itt a körkapcsolásban, mert hogy azzal, hogy Anglia Kongó ellen végül is hátrányból fordítva tovább jutott a legjobb 16 közé, így kialakult már a felemezőny a következő körben a labdarúgó világbajnokságon, mint az ismert, a felsőágon Paraguay Franciaországgal mérkőzik majd, míg Kanada ellenfele Marokkó lesz, és ismert már a túlsóágon is két párosítás, Brazília Norvégiával, Mexikó pedig Angliával csatázik majd, tehát a 8-at döntőkben további 8 csapat érkezésére várnak még a felek ebbe a szakaszba, 2-vel bővül majd egyébként a létszám a mai éjjel folyamán, de hogy mi is történt a legjobb 32 között rendezett mérkőzések első fázisában, azt most Cserés Bendegúz foglalja össze.
5: A 92. percben azt hiszem eldől a mérkőzés!
6: Vezet Brazília 2-1 arányban!
5: És belőbi! Németországot kiejti Paraguay!
7: Magyar idő szerint vasárnap zárultak a csoportkör mérkőzései, ezzel együtt elkezdődött az egyenes kieséses szakasza a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel. Előbbi az A csoportban gyengén kezdett, hiszen kikapott a házigazda Mexikótól a nyitó mérkőzésen, aztán jött egy döntetlen Csehország ellen, végül Dél-Kóreát legyőzte Dél-Afrika, így csoport másodikként jutott a kieséses szakaszba, ahol az a Kanada volt az ellenfele, amely szintén második lett Katart 6-0-ra legyőzve, Bosznia-Hercegovinával x-elve és Svájc ellen kikapva. Az egyenes kieséses szakasz első mérkőzése tehát a Dél-Afrika Kanada volt.
8: Elkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza. Az első párharcban Dél-Afrika és Kanada csap össze, a tét pedig a nyolcaddöntő.

0: is lesz. Elfutó a labdát a Milár, Justacchio belőbbeli, ott egy fejes, és egy Ronven Williams védés. Emelkedett a középső védő Cornelius, háborítatlanul tudott bólintani 5 méteren, de nem tudta kellőképpen erővel megfejelni a labdát, meg elterelni valamelyik sarokba.
1: Jöhet most a sarokrugás, be is a labda egészen veszélyesen középre, jó a fejes, és mekkorát védett ott egy dél-afrikai játékos, ott az ismétlés, ott a harmadik is, védett Williams, Jézusom, mi volt ott bent? A gólvonalról tudott menteni, jól láttam, akkor Cornelius volt is az, aki ismét fejelt, és Mokoena volt az talán, aki tudott a gólvonalról menteni. Volt még egy ismétlés, a harmadiknál pedig Williams tudott védeni.
0: Az első játék részben 48 perc alatt nem tudott gólt lőni egyik együttes sem. Jesse Marsh, a kanadaiak szövetségi kapitánya még megy be, menne be a pályára szövegelni a játékvezetőnek, viszont a belső védője Bombító mutatja Marshnak, hogy ez butaság lenne, mester, inkább hagyjuk békén a portugál játékvezetőt, Marsh pedig szófogadó kapitány. És egy szöttetési kísérlet már a 16-oson belül, nagy védés Williamstől, és aztán sikerül menteni a belső védőnek, Bokázinak. Williamsről felperdült a labda, arra robbant be az ötösön belülre David, ugye üresen tátongott a kapu, onnan sikerült valahogy kikanalaznia a labdát a visszarohanó Bokázinak. Létszám fölényben most ott a bal szélen az afrikaiak, ez a beadás viszont rémes, sikerül visszabólintani a Mudaunak, ott van még a 16-oson belül Magopa, ez a lövés távolról viszont jócskán elkerüli a kaput.
1: És akkor nézzük meg Alfonso Davies első labda érintését, tolja a labdát a bal oldalt, jó, bepassz középre, na ez hiányzott eddig, Provis Lovi, és mellé ment, a hosszú alsót vette a célba, Provis David. Schäferberg íveli be a labdát, hogy jól átvitel, Justacchio elővi, és ott a gól! A 92. percben azt hiszem eldől a mérkőzés! Kipattan Justacchiohoz a labda, a hosszú alsóval lövi a labdát, és mindenki ugrál a stadionban. Nagyon sok kanadai szurkoló van, jaj, de örül mindenki! Justacchio azt hiszem eldönti a mérkőzést, és történető során először nem, hogy bejutnak az egyenes kieséses szakaszra, hanem bejutnak, tovább jutnak a negyed döntőbe, nyolcad döntőbe.
0: Nagyon szép a mozdulat, Justacchiótól egy pattanás követően jobbal eldurrantja a jobb alsóba, kellemesen pattan, pont olyan magasságban tudja ellőni, lábfejjel, ami tökéletes rúgó mozdulat után egy pattanás követően zúdul a jobb alsó sarokba, Jesse Marsh szövetségi kapitány pedig hát szíve szerint kirohanna a virágból örömében. Itt a mérkőzés vége, Justacchio kései találatával eldől, hogy a társ rendező Kanada ott van a legjobb 16 között.
2: A drámai mérkőzés után a gólszerző Justacchio nyilatkozott.
3: Nagyon sokat dolgoztunk ezért a győzelemért. Végig hittünk a továbbjutásban. Fantasztikus volt ez a gól. Amikor előttem, azt éreztem, hogy mindenki adott bele egy kis erőt. Az egyenes kieséses szakaszban az egyik legfontosabb tényező a hit. Marokkó vagy Hollandia lehet a következő ellenfelünk, és ki tudja, ha jó napot fogunk ki, akkor talán a mi forgatókönyvünk érvényes.
2: A következő mérkőzést magyar idő szerint hétfő este 7 órakor játszották, Brazília-Japán ellen lépett pályára. A brazilok a C csoport élén végeztek a csoportkörben, a Marokkó elleni döntetlen után Haitit és Skóciát is legyőzték. A japánok pedig az F csoport másodikjaként jutottak tovább egy győzelemmel Tunéziával szemben, és két döntetlennel Hollandia és Svédország ellen. Brazília és Japán legutóbb 20 éve találkozott egymással világbajnokságon, akkor a brazilok 4-1-re nyertek. Most kevésbé volt magabiztos a győzelem, cserébe igazán drámai volt.
4: Az ötszörös világbajnok Brazília egy olyan csapat ellen, amely története során 4-szer tudott bejutni a legjobb 16 közé a világbajnokságon. Vagyis, hogyha ezt tekintjük, akkor abszolút egyértelmű a Brazília-Japán mérkőzés végkimenetele. Hogyha az elmúlt évek eredményeit tekintjük, illetve a játékosokra nézünk, akkor már árnyaltabb a kép. Az eredmények tekintetében talán Japán közelített, a játékosok tudása tekintetében viszont szerintem nem, de ezt meg fogjuk beszélni. most a japánok pedig próbálkoznak, és öten is jönnek rá a brazilokra, és egy lövés, amelyet követően vezet japán csapata. Óriási! Teljesen váratlan, mondhatjuk természetesen, hogy váratlan, de hát egy lövés, ami a 16-oson kívülről indul,

0: Szánó volt az, aki meglőtte, és a jobb alsó sarokba vágódott a labda, Alisson nyújtózott, de nem érhetett oda, így aztán a találkozó 30. percében, vagy lehet, hogy még ez a gól a 29. percben volt, japán megszerezte a vezetést Brazília ellen.
1: A japán kispadról mindenki azonnal fölállt és sétált be a pályára pacsizni a társakkal, miközben az oldalvonal mellett elsétálhattak volna, hiszen azon az oldalon van a játékos kijáró, ahol az öltözőbe vezet az út. Ők mégis inkább azt érezték, hogy a többieknek kell gratulálni az első félidő miatt. Teljes joggal, mert hogy Japán egy félidő után 1-0 vezet Brazília ellen. Danilo pedig beívele 16-oson belülre, egy fejes és egy nagy védés Suzuki-tól. Bruno Guimarães fejelt 6-7 méterről, Suzuki viszont kitolta a fejest. Nem volt igazán jól helyezve, azt hiszem a labda középre érkezett, és így nem kellett olyan hatalmas bravúrt bemutatni a Suzukinak, de azért oda kellett érni, ki kellett ezt ütni. Danilo beadása remek volt, Bruno Guimarães a mélységből érkezett, azért nem tudták őt felvenni, de nem ment eléggé szélre. A fejese marad így az 1-0. Most Ryan ballal íveli, bejön a kapujából Suzuki, de rosszul ott a fejes, és nincsen bent, micsoda mentés, kettő is talán a japánoktól. Ezzel pedig jöhet egy japán kontra, 5-en vezetik 3 brazilra. A jobb oldalon Ito Junya kapja, Ito 20 méterre a kaputól átíveli a hosszú oldalra, ez nem is rossz, ott át is veszik a labdát, jön egy beadás, ezt viszont kicsúsztatja már Kinyosz. Te jó ég, mi történt itt? Nagyjából 30 másodperc alatt előbb az egyik kapu, aztán a másik kapu előtt. Hát a Ryan beadására jött Suzuki, de alászaladt, és így a visszafejelt labdát Kunya kapura fejelte. A gólvonalon álló Tomiyasu mellkasáról, aztán Suzuki fejéről pattant el, majd talán Tomiyasu könyökéről, de 2011-es szinte kizártnak tartom, hogy adjanak. Ott volt a teste mellett, ő Tomiyasu karja, és végül Ito Hiroki vágta ki a kaputorkából. Az ellentámadás pedig a japánok bánhatják, hogy nem sikerült befejezni.
0: Nem lesz könnyű a japánoknak a hátralévő több mint fél óra. Ebből a találkozóból bal oldalról Vinicius cselezget majd egy beívelés az ötös sarkáról, és ott az egyenlítő találat. Brazília egyenlít a találkozó 56. percében, és Casemiro, akit hát, hogy is mondjam, az első játékrészben többször is megszóltunk, hogy nem látja el úgy a feladatát, mint kellene. Casemiro volt az, aki a baloldali beadása érkezett a hosszú sarokra, nagyjából az ötös sarkánál, és onnan egyenlített, tehát 1-1, és természetesen innentől fogva egészen más lesz a játék képe, és nyilvánvalóan
1: Vinicius pedig már lefordult Tomiyasuról. Vinicius a 16-os vonalánál, már a 16-oson belül egy jó cseh. Vinicius helyzet, micsoda védés Suzukitól, a kapufára tolja Vinicius lövését, aztán Kunya kirúgja a stadionból. Vinicius élteti a közönséget, vagy inkább buzdítja a közönséget, és csak utána fogja a fejét, mert óriási helyzetet hagyott ki a brazilok klasszisa, aki nagyszerűen fordult le Tomiyasuról, a lába között pöckölte el a labdát, aztán egy szenzációs csellel küldte el Sanót is a 16-oson belül, és az ötös sarkáról jobb külsővel pöckölte kapura, Suzuki viszont egy reflex mozdulattal bal kézzel a kapufára ütötte.
0: Douglas Santos helyezkedik bal oldalon, most a jobb oldalon megpörgetik a brazilok, a jobb oldalon próbálkoznak. Most már ott vannak a 16-os előtt, azonban nem tudta Endrick jól átvenni a labdát. Aztán visszaszerzik a labdát 17 méterről, egy ballábos gurítás, nem is lövés, hanem gurítás, és érkezik Martinelli, az egyik cserejátékos, és vezet Brazília 2-1 arányban. Hát ez az, a 96. percben bejött a brazil faktor, Martinelli a csereként beállt játékos megkapta a labdát nagyjából 11-12 méter a kaputól, és a bal sarokba gurított. Nagyon-nagyon dühös lehet a japánok kapusa Suzuki, hiszen hozzáért a labdához, a labdát a baloldali alumíniumra pöckölte, onnan azonban bepattant. Ebben a pillanatban fújja le a játékvezető a mérkőzést, tehát megvan a második csapat is a legjobb 16 között, miután Brazília válogatottja 2-1 arányban legyőzi Japánt.
2: Az igencsak kiélezetre sikerült mérkőzés után a brazilok szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti értékelt.
3: Megérdemeltük a győzelmet. Igaz, hogy gólt kaptunk, de a csapat nem vesztette el a türelmét. Szerintem a csapat jól teljesített az első félidő, és rendben volt. Szépen játszottunk. Jobban erőltettük a beadásokat, a második félidőben jól sikerült. Casemiro fennmaradt a pályán, betalált, Martinelli becseréli, ő megnyeri. Egy egész csapat segít a szerepet. Ferreszam. Vannak az eterő forrásaink, van kvalitás nálunk a pályán és a kispadon egyaránt. Jó, hogy a játékosok egyénileg jó szinte képviselnek és összejátszanak, együttműködnek. Mi Lukas Paketa és Kazimir egészségi állapota, holnap kiértékeljük. Nagyon sokat kivette játékosunkból ez a meccs. Japán nem egy könnyű ellenfél, nagyon jól szervezett csapat volt. Megérdemeltük a győzelmet, és ez nagyon fontos. Az utolsó, jól ismerjük, hogy mit kíván a brazil szurkolótábor. Miért Endrick jött be, és nem Neymar? A hosszabbítással tartogattuk Neymart, beszéltem vele, és azt mondtam, hogy ha nem egyenlítünk ki, akkor a 60. 65. perc környékén pályára lép. Sikerült kiegyenlíteni, és nem akartam megbontani a szerkezetet, mert a csapat kontrollálta a mérkőzést.
2: Már-már azt hihettük, hogy hosszabbítás lesz a Brazília-Japán mérkőzésen, végül nem így alakult. A brazilok rendes játékidőben tovább jutottak, Japán pedig az utolsó ázsiai csapatként esett ki. A következő mérkőzésen már hosszabbítás, sőt 11-es párba is volt, ahol a VB eddigi egyik legnagyobb meglepetése történt.
4: Európai, dél-amerikai csata a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között. Következik tehát a Németország-Paraguay mérkőzés közvetítése. Ha van egyértelmű csata az eddigi mérkőzések közül, akkor talán ez lesz a legelső. A második paraguayi szögletet sikerült kiharcolni a dél-amerikai csapatnak. Hát Almiron íveléséből az íra a pontot Paraguay föltehetni azzal, hogy semmit nem nagyon támadtak. Az első percben, meg itt az utolsó percekben, az első félidőben esetleg, és mégis megtréfálnák a németeket. Almiron tehát a labda mögött. A második paraguayi szöglet jöhet. Almiron a rövidre, Neuer üti el a labdát, lesz a távolról lövés, nem hogy lövés nem lesz, hanem majd csak egy német kontra kibontakozóban, Cáceres viszont megszerzi a labdát. Almiron a jobb oldalon a bal lábáról tovább teszi, és ez így egy tiszta helyzet, ott a fejes gól! Vezet Paraguay! Hát ez hihetetlen, ez iszó! Bondovin a második szöglet után! Ez valami elképesztő, 42. perc a mérkőzésen! A semmiből, de tényleg a semmiből, több mint 80%-ban birtokolja a labdát Németország, előre merészkedett Paraguay! Nagelsmann meg kihord egy szívinfarktus lábon! Elképesztő, Enciso, aki egy csomó gólban benne volt már itt a paraguayiaknál, elsősorban előkészítésben remekelt eddig, most gólt szerez. De a második szögletből indul minden, és volt egy nagyon-nagyon rövid pillanat, amikor úgy tűnhetett, hogy akár ebből egy veszélyes német kontra is jöhet. Paraguay azonban visszaszerzi a labdát, Almiron passza, kulcsfontosságú, és Galarzát mindenképpen dicsérni kell, aki tökéletesen teszi középre a labdát. A találat szerzője pedig a Strasbourgban futballozó Julio Enciso, aki Törökország ellen egyébként kiosztott már a győztes mérkőzésre egy asszisztot, most van gólja is. Paraguay megszerzi tehát a vezetést a németek ellen. A második félidőben elképesztő tűzi játékok várhatóak majd, mert hogy most is látszódott már, minden labdát tuszkolnak, gyömöszölnek befelé a németek a 16-oson belőle eredmény nélkül. A szünetben Németország Paraguay 0-1. Fölpattan pont, ő íveli most be a labdát, és ebből jön az egyenlítés! Goretzka! Hát ez valami hihetetlen! Pont Virc a történet főszereplője, hogy hiába fentrenged, fölpattan, és a semmiből egyenlít a német csapat. És nem, hogy nem bírta ki Paraguay a meccs végéig, hanem 10 percet se bírt ki a második félidőben. És végül nem is biztos, hogy Goretzka, hanem lehet, hogy Havertz volt az. Ketten mozdultak a labdára, szerintem Havertz lesz a megfejtés egyébként, aki egyenlít. Virc minden esetre a jobb oldalról ezúttal most átkeveredik a bal oldalra, és így jön az egyenlítés a németek részéről. Goretzka is mozdul a labdára, de ez Havertz fejéről csúszik a bal alsó sarokba. Egyenlít át a német válogatott Kai Havertz góljával 1-1 mérkőzés állása. Braun és a 13. német szöglet, de már a hosszabbításban járunk. Braun tehát át a hosszúra, lesz-e fejes? Lesz! És gól! És tá! És nem bírják ki a paraguayiak! Hosszún! A 13. szögletből végül is csak összehoz egy gólt a Nacional F.
5: Review, when the ball was in play. Number, attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
6: Tehát szabálytalanság, ami azt jelenti, hogy Németország nem szerzi meg a vezető gólt. Tá hiába talált át a kapuba, marad egy gólos a válogatottban.
7: Szabálytalanul blokkolták a kapust a beadás pillanatában. Amíg a játékban volt a labda, ez fontos, tehát ez hozzátette a játékvezető, hogy ameddig a labda játékban volt.
4: Havertz megkapja a jelzést, csípőre teszi a kezét, egyelőre még nem indul el. A kapus mutatja neki, hogy most akkor már lehet jönni. Mutatja a marokkói spori is, hogy akkor mehetünk. Nagyon nagyot fújtat Kai Havertz, a németek gólszerzője. Most indul neki, megtapa, kihagyja! Védi Hill! A kapus kiüti! Havertz elrúgja az elsőt!
6: Manuel Neuer tehát a gólvonalon, a brazil paraguayi Mauricio pedig a labda mögött. Ő fut neki, bal lábbal fogja majd elvégezni. Lassan érkezik, ellövi és bemegy! Ben van a labda a hálóba, Mauricio örül, Paraguay pedig előnyben Németországgal szemben.
4: Kimmich lesz az, aki másodjára próbálkozhat. Havertz rontott. Kimmich nem nagyon ronthat, bár még beleférhet még egy rontás a németeknek. Tehát így is kellően nehéz a helyzet. A csapatkapitány jobb lábbal végzi el a 11-est. Hill a vonalon. Csak a kezével mutogat, fölle mutogat a kezével. Kimmich megtorpan, elküldi a kapust. Kimmich nagyon-nagyon magabiztosan a jobb alsóba, és ezzel per pillanat 1-1.
6: Gomez, aki ugye azért megszenvedte ezt a mérkőzést, ő neki volt egy sérülése még az első fél időben, de végigjátszotta az egész találkozót. Középről fog majd nekifutni, jobb lábbal rúgja el a labdát, és a bal alsóba, Neuer pedig a jobb alsóba. A legrutinosabb játékosa a paraguayi csapatnak, a csapatkapitány Gomez megszerzi azt a gólt, amivel Paraguay ismételten előnybe kerül itt a 11-es párbajban.
4: Musiala jön a németeknél. Musiala, aki az sem biztos, hogy végig kellett volna, hogy játssza ezt a meccset. Egyszer elborult már az agya a hosszabbításban, ott megúszta sárga lappal. Most mennyire tudja kontrollálni az idegeit Musiala? Ez lesz a kérdés. Ez is egy jobb lábas lövés lesz. Musiala! Odaér a jobb alsóba, Hill, majdnem! De nem ér oda! Új, de pontos lövés!
6: A következő rúgó Paraguay oldaláról, Matias Galarza, ő egyébként az Egyesült Államokban játszik, 24 éves, 17-szeres válogatott, és egy gólja volt már eddig a VB-n a törökök ellen. Neuer vele szemben, ő ballával fogja majd elvégezni a 11-es. Galarza begurítja! A jobb alsó sarokban Neuer pedig a másik irányba vetődik. Galarza megszerzi a gólját, és ezzel Paraguay ismételten előnyben Németországgal szemben.
4: Na jön Rudi Völler, volt-e már a labda mögött? Föl tud-e nőni a nagy előthöz, legalábbis fizimiskát tekintve nagy előthöz? Volt-e már, de tehát a labda mögött, Hill vele szemben, kicsit toporog a paraguayi kapus a gólvonalon, volt-e már, de is megtorpa, kihagyja! Volt-e már, de is kihagyja! Volt-e már, de is a balansút veszi célba, és Hill ezt is védi! Hát mi van itt?
6: Sanabriának lehet egy nagyon jó éjszakája. Sanabria a labda mögött, Neuer vele szemben, a paraguayi játékos kivár, most fut neki, és ellövi, mellé lövi a 11-est! Németország visszajöhet a meccsbe.
4: Amiri jön, a németek cserejátékosa. A meccs végére érkezett pályára. Be kell lőnie, gólt kell szereznie. Nem hibázhat, nem ronthat, különben németek csomagolhatnak. Most jön a lövés, gól!
6: A labda mögött az ötös számú Balbuena, Neuer a gólvonalon, és jöhet a paraguayiak 11-ese. Balbuena fut neki, és Neuer véd! Neuer kivédi a 11-est! Paraguay nem tudja eldönteni, Valbuena nem tudja eldönteni, és nincs egy olyan dráma, hogy aki az utolsó percben áll be a mérkőzésen, az dönti el.
4: Tá a következő lövője Németországnak. És hát az a helyzet, hogy aki már temette őket, rosszul tette. Tá tehát a labda mögött, vele szemben Hill, tá most fut neki, tá fölé rúgja, kirúgta a stadionból a labdát!
6: Most a világ José Canelére figyel, 29 éves, négyszeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most fut neki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay! Hát a világbajnokságnak eddig legnagyobb drámája történik. Paraguay tovább jut Németország ellen 11-es sugások után.
2: Most az érdekesség kedvéért hallgassuk meg, hogy hogyan közvetítette az utolsó mindent eldöntő találatot a paraguayi kommentátor.
8: Ahora sí! El Paraguay allí te abraza! El Paraguay camina contigo allí! Los 7 millones! Empujamos esa pelota contigo, José! Se va a tiro!
2: A hihetetlen mérkőzés után a második 11-est belövő csapatkapitány Gonzalo Gómez értékelt a paraguayi oldalról.
9: Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy négyszeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
2: Most pedig a németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann következik, aki csapatával már a legjobb 32 között búcsúzott nagy meglepetésre.
9: Elképesztően csalódott vagyok. Már a paraguayi góljánál látszottak a problémák, nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kispadján.
2: Végül a VB legnagyobb meglepetéséről Bene Ferenc, a Nemzeti Sport állandó szakértőjének értékelését hallhatják.
10: Így utólag két emberre mondom, hogy mennybe megy ma. Hát elsősorban Gustavo Alfaro, a paraguayiak argentin kapitánya, aki kidolgozta a létező egyetlen mérkőzés tervet, ahogyan véleményem szerint Németországot el lehet búcsúztatni. Egy rendkívül szervezett, már-már bántóan csak a védekezésre koncentráló csapatot rakott fel, amely csapat először arra várt, hogy az első negyed óra 20 percben tönkretegye a németek játékát, ez megvalósult. Utána folyamatosan kontratámadásokkal próbált gólt szerezni, ebből gólt is tudott szerezni, vezetett 1-0-ra. A második fél időben a német válogatott nagyobb tempóra kapcsolt, érezhetően Nagelsmann arra kérte a játékosait, hogy a beadások próbálnak érvényesülni, ez be is vált, egy-egyre módosult a találkozó addigra, és a paraguayi játékosokon érezni lehetett, hogy rendkívül egységes csapatot alkotnak, tehát nagyon nagy volt a csapat kohézió, nagyon nagy volt a kisegítése egymásnak, egyik játékos hibázott, a másik kisegítette, legközelebb fordítva történt, tehát gyakorlatilag a német válogatott, és hogy a mérkőzés tervről visszatérve ezt a német válogatottat így lehetett ma elbúcsúztatni, hogy remélhetőleg kifogsz egy lassú tempójú, viszonylag lassabban futballozó és formán kívüli német válogatottat, és egy hatalmas szívvel, rendkívül erős szervezettséggel védekező paraguayi csapatot, amely azért egy gólt összehozott, utána voltak még főként inkább pontrugásokból apró helyzetei, de igazából nem voltak közel az újabb gólhoz, de valójában a németek se. Így eljutottak egészen a 11-es rugásokig, ott pedig a másik hős, hát egész egyszerűen a Orlando Hill nevét meg kell, hogy jegyezzük, a paraguayi kapus, a San Lorenzo játékosa. Hát most nem azt mondom, hogy 2000-es születésüként most kezdődik a karrierje, de az biztos, hogy meredeken el fog indulni fölfelé. Egy óriási futballestét láthattunk, drámai végkifejlettel, és sokáig emlékezni fogunk arra, hogy egy dél-amerikai kis csapat kiverte a nagy európait.
2: Németország a legjobb 32 között búcsúzott, miután még a csoportban 7-1-re legyőzte Curaçaót, majd 2-1-re Elefánt csontpartot is. Aztán előbb Ecuadortól kapott ki 2-1-re, majd Paraguaytól 11-es párbajban. Itt már az egyenes kieséses szakaszban ez már kiesést jelentett. Ezzel szemben Paraguay nem szerepelt jól a D csoportban, hiszen az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte, majd 1-0-ra megnyerte a törökök elleni meccset, és gól nélküli döntetlennel zárt Ausztrália ellen, így a harmadik helyről jutott tovább. Az biztos, hogy a dél-amerikai ország a kezdeti botladozás ellenére óriási sikert ért el, és tovább jutott a legjobb 16 közé.
11: Cseri és Bendegúz összeállításának ez volt az első része, a labdarúgó világbajnokság 32-es táblájának történetével foglalkozó összeállítás második részében a további négy mérkőzést is feldolgozzuk. Folytatjuk a híreket követően.
12: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
13: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
12: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
14: Anglia jutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó VB-n, eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. Holnap is többnyire napos, meleg időre számíthatunk. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
12: Sporthírek.
14: A labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza három mérkőzéssel folytatódott. Elsőként Anglia jutott tovább, miután 2-1-re verte a Kongói Demokratikus Köztársaságot. 22 órakor lesz majd a Belgium-Szenegál találkozó, magyar idő szerint hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton. Szett hátrányból fordítva győzte le a wimbledoni füvespályás Grand Slam tornán a világranglista 17. helyezettjét, Lörner Tient, a végig összeszedetten teniszező Fucsovics Márton, aki ezzel bejutott a legjobb 32 közé. Marozsán Fábián viszont súlyos vereségbe futott bele a spanyol Alejandro Davidovics ellen, aki alig több mint egy órás meccsen legyőzte a magyar játékost a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. Bejutott viszont Wimbledon harmadik fordulójába Jannik Sinner, aki 95. főtáblás győzelmét aratta a Grand Slam tornákon. Ezzel olasz csúcstartó lett. Arina Sabalenka a második mérkőzését is két szetben nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyében. Ezúttal az amerikai McCartney-Kesslert múlta felül 6-1-7-6-ra. Az észak-amerikai profi korongligában szereplő Buffalo Sabres által kiválasztott Szongott Domán valószínűleg a kanadai kiemelt junior bajnokságban játszik majd a 2026-27-es idényben. Erről a 18 éves 34-szeres válogatott játékos maga beszélt az NHL-es klub fejlesztő táborában tartott sajtóértekezleten. Távozik a Ferencvárostól Székely Zója Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. A tavaly novemberben térdműtéten átesett sportoló közösségi média oldalán jelentette be, hogy távozik a zöldfehérektől. Azt egyelőre nem tudni, hogy hol folytatja pályafutását.
12: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
14: Délutánra Nyugat-Magyarországra, illetve keletre Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén kitört tüzet. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsúj falu között több mint 90 hektárnyi terület égett le. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az Egészségügyi Minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt miniszter emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt, az intézmények korlátozó belső szabályait pedig 2 héten belül vizsgálják felül. Több mint 1 milliárd forintos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békésvár megyében. A gyanúsítottak éveken át nagy mennyiségű vegyi anyagot loptak el egy üzemből. Az összehangolt akciókban 5 férfit fogtak el, akik 2017 óta több mint 250 alkalommal eladták a vegyszereket. A különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztással gyanúsított csoport 4 tagját letartóztatták. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsony padlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megálló kódokat vezetek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Holnap kezdődik az idei Sopron Fest, a vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett Azaria és Betonhofi is. A 3 színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és Vidám Park is várja a látogatókat a lővérekben.
12: Közlekedés.
14: Az M1-esen Komárom és Herceghalom között időszakos sporád fújások tapasztalhatók, amelyek csökkentik a látótávolságot. Az út és látási viszonyoknak megfelelően fokozott figyelemmel közlekedjenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
12: Időjárás.
14: Estig még kitart a füllethőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
12: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A mikrofonnál pedig Tóth Béla. 12 perc múlva kereken 21 óra folytatjuk a Körkapcsolást, méghozzá tenisszel, mert hogy jelenleg is zajlik a Wimbledoni Grand Slam torna, ahonnan női egyesben már a második fordulóban búcsúzott az a Mira Andrejeva, aki a Roland Garrost megnyerte májusban. Krejcsikova, egy cseh teniszező, három játszmába múlta felül Andrejevát. 6-4-re nyerte az első szettet még az orosz Andrejeva, onnan viszont 7-5-re és 6-4-re behúzva a játszmákat Krejcsikova fordított. 2 óra 44 percen át tartott ez a mérkőzés. Tovább jutott Alekszandrova, aki az előző körben magyar játékos búcsúztatott, 2 sima szettben győzte le a világranglista 19. helyén rangsorolt játékos táj ellenfelét 7-5-7-5 arányban. Alekszandrova Jovicsal folytatja majd, és emlékezhetünk rá, hogy egyébként az orosz teniszező udvardi pannát ejtette ki az első fordulóban. Ott van a legjobb 32 között női egyesben Jessica Pegula, tovább jutott Coco Gauff és Kalinskaya is ebbe a szakaszába a küzdelmeknek, és Aryna Sabalenka világ első, ahogyan korábban már elhangzott itt a Körkapcsolásban, simán 2 szettben múlta felül amerikai ellenfelét Kesslert. A férfi egyesben a nap mérkőzésére még várunk, Cicipász ellenfele Djokovic lesz majd, perceken belül kezdődik ez a mérkőzés. Egyébként nagy meglepetés nem történt a mai játéknapon férfi egyesben. Tiafoe Fonseca könnyedén jutott a következő körbe. Medvegyevnek valamelyest azért meg kellett erőltetnie magát, mert hogy a spanyol ellenfelét Merida Aguilart végül is 4 játszmában múlta felül. Szett hátrányból fordított egyébként Medvegyev, 6-3-ra nyerte meg ugyanis az első játszmát a spanyol riválisa. Végül is ez a mérkőzés 2 óra 17 percen át tartott, és szintén ott van a világ első a következő körben a legjobb 32 között, Jannik Sinner a portugál Borges-t búcsúztatta 3 játszmában, és szurkolhatunk még Wimbledonban további magyar versenyzőknek, mert Fucsovics Márton kient 3, hát végül is szett hátrányból fordítva 4 játszmában győzte le a legjobb 32 közé jutásért kiért mérkőzésen. Ami a labdarúgás világát illeti, ma bejelentett egy újabb távozót a Ferencváros, Ibrahim Sissé 3 év után búcsút intett a zöld-fehér klubnak, amellyel 2 bajnoki címet, valamint egy magyar kupa győzelmet ünnepelhetett, és Sissé az 5. játékos, aki ezen a nyáron elhagyta már a Ferencvárost. Ilyen például Stefan Gartenmann, aki már be is jelentette, hogy a következő idéntől kezdődően az olasz másodosztályú Sampdoriában játszik majd, a genovai együttessel 2 éves megállapodást írt alá a svájci védő. És bejelentette Ismael Saibari érkezését a Bayern München is. A világbajnokságon remeklő marokkói támadót a holland bajnok PSV Eindhoventől vásárolta meg a német aranyérmes. A 25 éves játékosért 50 millió eurót fizetett a Bayer, amely 5 éves szerződést kínált Saibarinak, aki a világbajnokságon mind a 3 csoportmérkőzésén betalált Marokkó együttesében. Miközben itthon Magyarországon elkelt az NB2-ben érdekelt Videoton FC Fehérvár labdarúgó csapatának tulajdonjoga. A fehérvári klub új tulajdonosa a városi közgyűlés döntése nyomán az Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC nevű cég lehet, amely 775 millió forintot ajánlott a KFT-ért. Ugye az önkormányzat korábban kiírt egy pályázatot, hát ezen győzött az amerikai cég, amely többi közt szakmai és üzleti kapcsolatban áll a Benficával. Folytatjuk majd természetesen a közvetítés sorozatunkat a labdarúgó világbajnokságról a legjobb 32 között. Ma még 2 mérkőzést rendeznek, ugye ma éjjel, így értendő ez a ma, 22 órától Belgium-Szenegál és hajnal 2-től a társ rendező amerikai Egyesült Államok ellenfele Bosznia-Hercegovina lesz majd, 2 igencsak izgalmasnak ígérkező párharc, egyébként pedig a 32 között rendezett mérkőzéseknek a felén túl vagyunk már, ebből 4-et Összefoglaltunk, felidéztünk, most további négyen folytatjuk, Cseri és Bendegúz összeállítása következik.
2: Szájbári! Nekifut a labdának, és belüli! Marokkó 8-at döntőben Hollandia búcsúzik a világbajnokságtól!
3: Mbappé van belül a 16-os sor, és lő, és megvan az első francia gól!
4: Nüssza már 16-oson belül befelé csinálja a lövés, és mekkora gól a 39. percben! Berg bepasszolja Holának, és ott a gól! Kettő egyenlített Norvégia a 86. percben!
5: Harry Kane fejese gól! Egyenlít Anglia!
6: Magyar idő szerint kedden 3 órakor Hollandia találkozott Marokkóval, és ez a mérkőzés is 11-es párbajba, és mondhatjuk, hogy meglepetésbe torkollott. Mindkét csapat 7 ponttal zárta a csoportkört, a hollandok Svédország és Tunézia ellen győztek és Japán ellen x-eltek, a marokkóiak pedig Skócia és Haiti ellen arattak sikert, és Brazília ellen játszottak döntetlent. Így alakult ki a legjobb 32 között a Hollandia-Marokkó párosítás, amelyre eddig egy VB-n 1994-ben volt példa. Akkor Hollandia nyert 2-1-re. Hallgassák meg, hogy ezúttal mi történt.
7: Hollandia Marokkóval mérkőzik meg, és azt mondják sokan a futballbarátok közül, hogy talán ez az egyik legerősebb párosítás, a legjobb párosítás. Nézzük, most jön a jobb oldali szöglet. Ott a csúsztatott fejes, és óriási védés. Mekkorát fogott Van Brüngen, és még nincs vége, még visszagurítják egy lövésre, ott a lövés, ez most már felszabadító lövés volt, nagyon fölé ment, Buadi volt az, aki fölé lőtte, de ez a fejes, ugye, amiről beszéltem, jött a fejes, hiába jöttek ott ketten is a rövid sarok irányába, a labda, hát nem tudom, ott nagyon lemaradtak most a marokkói játékosról. Nézzük ezt az indítást, most remek labdát kapott elő, Hakimi ellőni a labdát, és az utolsó pillanatban egy óriási mentés a holland játékos részéről belevetődött a labdába, ezért nem lett nagyobb baj.
8: Jó, a becsúszás Van Hekkétől Verbruggen irányába vissza, és akkor Weghorst a fejét használja, és akkor Samuel Masraoui próbálja lerántani, le is rántja, na most mi az ítélet? Semmi! Cody Akpo viszont beveri a lecsorgót! Hát Wout Weghorstot kell megdicsérni, hát ilyen formában érkezett ő a VB-re. Felíveli neki a kapus a labdát, megcsúsztatja, hát ezért hozta be őt Koeman, fél perccel később pedig már aktivizálja is magát, megcsúsztatja a félpályánál Weghorst, Summerville-t ezzel ugratja, Summerville-t lerántja, lehúzza Masraoui, odapattan a labda Cody Hakpo elé, aki pedig gólt lő. Tudom én már, hogy mi a baj, nem verte be Cody Hakpo a fejét, néhány nappal ezelőtt hunyt el megszületés előtt, és a kisfia feleségével együtt gyászolják valószínűleg az elmúlt órákban azt a pillanatot.
9: Magzatként még tegyük hozzá.
8: Így van, születése előtt, Cody Hakpo pedig elérzékenyül. Masraoui kiteszi oda balra, ott van El Kannus, ő teszi be középre, ott a fejes és az egyenlítés, hát honnan? Honnan szedte elő ezt Marokkó? Diop, a belső védő, ő indította el a passzolgatást hátul, és aztán felment a 16-oson belőre, és milyen jól tette, közvetlen közelről a kapuba csúsztat, Marokkó megmenti a világbajnokságát. A 91. percben Diop fejjel közelről, rögtön módosul az állás 1-1-re, és innentől kezdve Hollandia pedig talán megborítja saját meccs tervét azzal, hogy behozott csereként védőjátékosokat, hiszen innentől kezdve folytatni kell a focit, még valószínűleg 2x15 percig.
7: Kezdődik tehát ez a rugás sorozat, Bono már ott van a kapuban.
8: Kopmeiners,
7: igen, őt kerestem, hogy ki fogja rugni, meglepődtem egy kicsit, megmondom őszintén, azért is néztem még egyszer. Utána balal, most nekifut, lő és belövi oda a bal alsó sarokba, az oldalába a hálónap, nagyon pontos volt a lövés, azt a szakaszt nem nagyon érik el a kapusok, és azért Bono se egy 2 méter 10 centis kapus.
8: Marokkó is megkezdi a 11-es rugást, méghozzá 24-essel El Ainaoui, mind a 120 percet végigjátszotta El Ainaoui. Jól futballozott, motorja volt az afrikai együttesnek, viszont az a Verbruggen van vele szembe, aki ellenállhatatlan volt eddig ma. Megkapja a sípszót El Ainaoui. Kivár egy kicsit, most szalad neki, és kapufára lő El Ainaoui! Nincsen meg! Marokkónak az egyenlítő találta, ami a büntetőket illeti, a 11-eseket.
7: Egy kis topogás, aztán ott a kapufán a labda, még pedig a jobb kapufán laposan próbálta meg a holland játékos, és nem sikerült értékesítenie. Elképesztő hibák mindkét oldalon. Hát lehet, hogy ez a fáradtságtól volt. Kluivert volt az, aki kihagyta.
8: Rahimi a következő marokkói lövő. Ő 9 méterről Fabbrückennel szembe a hosszabbításban hibázott. Most 11 méterről újra lehetősége van gólt szerezni. Rahimi tehát most fut neki a labdának. Rahimi kihagyja, nem berúgja! Hát ez hihetetlen! Fabbrücken kivédte a labdát, és ahogy kelt volna fel, akkor lábbal besodorta a labdát a kapuba. Hát én ilyet még nem láttam.
7: És akkor most következik az az ember, akit azért hoztak be, hogy csúsztatással esetleg gólt szerezzenek, ez sikerült. De most meghasznál a 11-es vár, ugye említettem, nem tudom mit jelzett itt Kuma, mérütögette az orcának a jobb oldalát. Minden esetre ugye a magyaroknak berúgta azt a bizonyos büntetőt a hollandiai mérkőzésen, amikor Szalai Ádám elájult. Nézzük, hogy most is lesz-e olyan higgadt, mint azon a találkozón. Nagy levegőt vesz, nagyot fújtat, aztán most indul a labdának. Jobban lő, és beveri oda a jobb felsőbe, megmerte emelni. Igen, ehhez kell a bátorság. Oda fölrugod, akkor nem tudja megfogni a kapus, csak ha elcélzod magad egy kicsit, akkor ugye fölé megy. Minden esetre Weghorst ezt is berúgta.
8: Talbi rúgja a marokkója következő 11-esét. Talbi most kap engedélyt rá, fújtat egyet. Talbi megnézi még Fabbrückent, nekiszel a toporog és belövi. Magabiztosan beleért ebbe is Fabbrücken, de végül is bement a labda. Balra lőtte.
7: Timber lesz az, aki elvégzi majd ezt a büntetőt. Ő is egy cserejátékos, ő sem játszott sokat, tehát azért fejben frissebbnek kell lennie, testben, lélekben ugyan frissebben, azt nem tudjuk. Nagyon közel van a labdához, két lépésre, most fut neki, jobban lő, mellé rúgja! Hát ilyen nagyképűen, ne haragudjatok, oda menni így, hogy egy lépésről rúgom szinte a büntetőt, ez általában nem szokott bejönni.
8: Marokkó előnybe kerülhet, Ashraf Hakimi az ítélet végrehajtó. Hát ki más? Kiben bízol Marokkó? Hakimi most fut neki, ő is kihagyja! Ashraf Hakimi pedig kapufára lövi. Mi van itt? Ugyanoda, ahova Justin Kluivert, Hakimi ugyanott találja el a kapufát.
7: A mérkőzés talán egyik legjobb játékosa következik, Somerville. Hát ő aztán igazán megérdemelné már, ha így osztogatnák ezeket a dolgokat, hogy berúgja, mert rengeteget futott, rengeteget dolgozott. Bono vele szemben egyelőre csak a labdát nézi, nem néz rá a kapusra, mindig figyelem ezt is. Most ő szembe áll pont a labdával, de valami irányba majd biztosan ki fog farolni, ez is egy szokás a 24-es számú holland, tehát Bono pedig ugrálott a vonalon, meg mozog, ezt megteheti. El is szökkel most egy kicsit a bal oldal, toporog egy kicsit, ellövi. És ezt a büntetőt, hát Bono érezte, hogy hova fogja rúgni, elmozdult a jobb kapu felé, és kitenyerelte a labdát.
8: Bono nem vetődik.
7: Nem vetődött, föl állva maradt.
8: Amennyiben Saibari berúgja, akkor Marokkó 8-döntős és Hollandia búcsúzik Németország után a világbajnokságtól. Most kap engedélyt, Saibari nekifut a labdának, és belövi! Marokkó 8-döntőben Hollandia búcsúzik a világbajnokságtól. Kiesik egy újabb európai csapat, Németország után egy másik nagy nemzet, Hollandia is búcsúzik Amerikától, vagy éppen Mexikótól, vagy Kanadától.
6: Egy rövid időre hallgassunk bele, hogy hogyan is közvetítette a marokkói rádió az eseményeket.
9: Iden, Smaj Sibari, lahda tarikhia. Smaj Sibari, lahda tarikhia. Iden, tehul, Sibari. المنتخب الوطني المغربي في ضوء التمن السباري وقع الضربة الترجيحية الخامسة ويهدي المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى دور التمن وسنلاقي المنتخب الكندي. ممتاز بونو صراحة بونو.
6: Most pedig Mohamed Ouabi, marokkói szövetségi kapitány következik.
10: Csodálatos, hogy nyertünk. Ráadásul nem csak a továbbjutás van okunk örülni, hanem azért is, mert szinte a teljes mérkőzés során irányítottunk Hollandia ellen. A mérkőzés előtt sokan nem a mi sikerünket várták, de a számok nem hazudnak. 70%-ban birtokoltuk a labdát, és sokkal több kapura lövésünk volt. A játékosaim nagyon fegyelmezetten és türelmesen játszottak. Nem kezdték fejvesztve rohamozni a hollandok kapuját akkor sem, amikor hátrányba kerültünk. Tudtuk, hogyha továbbra is minőségi helyzeteket alakítunk ki, előbb-utóbb ki fogunk egyenlíteni. Így is lett, és végül megérdemelten jutottunk be a nyolcad döntőbe.
6: Két európai nagycsapat is búcsúzott egymás után, előbb Németország, aztán Hollandia is. Magyarországon nem voltunk könnyű helyzetben, hiszen mindkét meccs éjszaka volt, ennek ellenére volt kit kérdeznünk a mérkőzésről. A marokkói magyar kettős állampolgárt, Dabi Abdelazizt hallják, aki 30 éve él Marokkóban. Szilágyi Dóra kérdezte.
11: Ismail Sebari az az ember, aki rúgta a harmadik büntető,
12: így van, a 11-est.
11: Büntetőt. Ez az Ismail Sebari, tehát ő hozta a nyereséget, és beszél a Bonoról, ő kapus, aki nagyon jó védett. Tehát a kettőről beszél, és tehát örömet, nagyon sok örömet szerzett ez a két játékos a marokkói labdarúgásnak. Erről volt szó az egész, amit hallottam most.
12: Itt magyar idő szerint 3 órakor kezdődött ez a mérkőzés, és ha jól tudom, akkor az ottani idő szerint meg még korábban 2 órakor. Tudták-e nézni a meccset?
11: Igen, mindenki nézte a meccset. Nincs valaki, aki nem nézte.
12: 91. Isten. Percben egyenlített a csapat.
11: Isteni. Nagy stressz volt, mert ez elég kemény mérkőzés volt. Gondolom, senki nem aludt az egész éjszakán. Vannak sokan, akik mentek nézni a meccset Mexikóba. Hát nagyon sokan mennek minden mérkőzésre. És ez egész Marokkot állt fent volt. A marokkói légitársaság szállít a szurkolókat különböző mérkőzésekre nagyon kedves árakon. Így mindenki tud menni, és minden stadionban jelen vagyunk. Ezren marokkóiak vagyunk minden stadionban.
12: Ott Marokkóban milyen a hangulat?
11: Mindenhol lehet követni. Én csak otthon néztem, mert a gyerekek, mindenki elment Mexikóba. Az utcákon, a stadionokba, a különböző helyeken, kávézókba, minden tele volt. Minden helyen tele volt. És mindent kinézte a meccset. Úgy nézték a meccset, hogy ma gondolom senki nem dolgozott reggel.
12: És akkor a gyerekei pedig ott voltak a helyszínen?
11: Igen.
12: Mit meséltek? Ott mi volt a stadionban?
11: Isteni, hát rengeteg fotót küldenek, nagyon nagy ünnepelnek. Tehát tudja, hogy amikor ünnepel az ember, akkor öröm, hát az a labdarúgó, ez egy valami fantasztikus dolog a népre.
12: Ahogy említette az interjú elején is, ez egy nagyon idegtépő, nagyon feszült mérkőzés volt, főleg ugye a szurkolóknak gondolom, és a 91. percben, amikor egyenlített Marokkó, akkor,
11: igen,
12: akkor mi járt a fejébe? Gondolta volna, vagy még 1-0-ás hátrányban gondolta volna, hogy ebből az lesz, hogy a végén Marokkó jött tovább, és kiüti Hollandiát?
11: Mi mindig bíztunk benne, hogy valami lesz, mindig előtte is. A meccs nagyon stressz, nagy stressz volt. Végignéztük a meccset. Hát amikor a hollandok rúgták a gólt, tehát nem volt valami szép, hanem hibázott, a miénk hibáztak. Egy kicsit mintha hideg vizet tettek ránk, de utána jobb rúgta azt a fejes, ez egy isteni fejes volt. Nagyon jó, 91. percben, hát ott megint nagy öröm volt, mindenki úgy érezte, mert ez egy társadalomban, marokkóiaknak ez egy nagy büszkeség, ez egy egység, és nagyon sok reményt hoz a marokkóiaknak.
6: Na hát ilyen egy igazi VB, bőven van miről beszélni. És még csak most vagyunk a legjobb 32 szakasznak felénél. A két meglepetés kiesés után következett az Elefánt csontpart Norvégia mérkőzés. Előbbi az E csoportban a második helyen jutott tovább, legyőzve Ecuadort és Curaçaót, Németország ellen kikapva. A norvégok hasonló mérleggel zártak, előbb nyertek Irak és Szenegál ellen, Franciaország már túl nagy falat volt. de elefánt csontpart már nem.
13: Világbajnokság kiesése szakaszában már nincs javítási lehetőség. Egyetlen mérkőzés dönt arról, ki marad versenyben a trófáért és kibúcsúzik. Köszöntjük Önöket. Ezúttal két olyan válogatott csap össze, amely még soha nem találkozott egymással. Elefánt csontpart története során először jutott el a világbajnokság egyenes kiesése szakaszába. Üsza kérné, nem, ő se kapja meg, inkább a támadáshoz becsatlakozó Wolf kapja meg, aztán Nüsza most a pálya bal oldalán, megészve a szöglezászlótól kellett visszahozni a labdát, Berg, Ödegor, Bergének adja, aztán inkább Nüsszát választja, Nüsza már 16-oson belül befelé csinálja, jól lövi, és mekkora gól 39. percben! Nüsza! Befelé cselezett a bal, 16-os bal csücskénél, egy induló csát követően gyönyörű szépen becsavarta a kapu bal felső sarkába, hát már majdnem elaludtunk, elszundítottunk, és itt jött egy hatalmas pofon mindenkinek, azt hiszem, Nüsza pedig egy óriási gólt akasztott a bal felső sarokba, ájjászta mindenit a 40. perc legelején, vezetés szerez Norvégia elefánt csontpart ellen. Sangeré pedig bajban van, ott a felezőnél forgolódik. Ödegor van ott, aki zavarban tartja őt, de kihozza a labdát egészen ügyesen, sőt, át is fordítja a labdát a jobb oldalra. Diallo az, aki egy az egybe mehetne. Vissza is kapja a labdát, mert a 16-osra belül Diallo, végigviszi, gól! Diallo! Ej, azt a mindenit, micsoda gól volt ez Diallótól. Körsznes az, aki továbbítja Bobnak. Bob megcsinál egy cselt, jó a továbbítás Ödegornak, azt végig lehet vinni, Berg bebasszolja, hol állnak, és ott a gól! 2-1-ezett Norvégia a 86. percben! Ott van a Holland gól, a világbajnokságon az 5. találata a norvég támadónak. Berg kapott egy nagyszerű labdát a 16-oson belül, Bobtól fölnézett, és a hosszú oldalt érkezett az 5-ös csücskénél Erling Haaland, és meglőtte az norvégok második gólját. Játékvezetőnek még rendet kell egy kicsit tennie a 16-oson belül, de már is jöhet majd a sarokrúgás. És ahogy mondtam, Fofana is ott van már bent, és érkezhet Diallo sarokrúgása tehát. A hosszú oldalra érkezik, nem jön a kapus, és nincs belőle komoly fejes, de mindig ott van az elefánt csontpartján a labda. Dué, két norvég és a nyakán ott van, visszateszi inkább, és valószínűleg itt a mérkőzés vége bizony. Norvégia a legjobb 16 között, elefánt csontpant Norvégia 1-2.
6: A mérkőzés után a norvégok győztes gólját szerző Haaland nyilatkozott.
14: Erling Braut Haaland, åttondelsfinale i ett VM.
15: Erling Braut Haaland. Milyen érzés ez? Hát elképesztő. Ez egy olyan út volt, aminek nagyszerű részese lenni. Nos, hát itt volt az a másodperc, amikor vártál arra, hogy a labda átgördüljön a gólvonalon. Mire gondoltál akkor? Nos, hát csak reméltem, hogy sikerül gólra váltani, ezt erre gondoltam. Egy, itt voltál egy viking sisakban, az emberek sírnak, extázisban vannak. Ez mit jelent számodra? Nos, ez elképesztő, hiszen 28 éve volt ilyen, úgyhogy tényleg nagyszerű, és nagyon jó ennek részese lenni, és látni, hogy egész Norvégia támogat minket. És úgy gondolom, hogy ez megváltoztatja Norvégiát örökre. Milyen messzire juthatok? Mit gondolsz? Mit érzel? Nos, én úgy érzem, hogy van egyfajta egység, együtt vagyunk. Nem is tudok egy norvég szót, kifejezést találni erre most, de mégis ez olyan dolog, ami ez összeköt minket jobban, mint ahogy általában együtt vagyunk, és ez nagyon megindító. És a mai teljesítmény, mesélj erről egy kicsit. Nos, nos, hát a 32-es körben a 16 között, hát nem olyan egyszerű ez, hiszen nagyon nagyszerű országok vannak itt, és nem lesz könnyű természetesen a következő körbe eljutni, úristen, de mégiscsak szerencsések is voltunk, és gyakúgy, mint ahogy a legtöbb meccsen itt is diadalmaskodtunk, nem volt könnyű, de sikerült. És mit fogsz csinálni most? Nos, hát most, hogy sikerült, bejuttunk egyrészt a világbajnokságra, kijutunk a VB-re, ez korábban nem sikerült, most sikerült, úgyhogy itt vagyunk. Martin nagyon jól dobolt, jobban, mint valaha, nagyszerű volt, ugye? Igen. Nos hát Brazília, New Jersey-ben ez lesz a 16 között. Milyen érzés ez? Elképesztő, hogy Brazília ellen játszhatunk majd a 16-ok között. Ez tényleg elképesztő. Olyan, mint ez az egész elképesztő út.
6: Magyar idő szerint szerdán este 11 órakor játszották a Franciaország-Svédország mérkőzést. A franciák a csoportot 100%-os teljesítménnyel zárták, legyőzték Szenegált, Irakot és Norvégiát is. Svédország helyzete már nehezebb volt, először Tunéziát legyőzte, aztán kikapott Hollandiától is X-elt Japánnal és harmadikként jutott tovább. Ezek után Franciaország-Svédország mérkőzést rendeztek, a legjobb 32 között.
7: Felemás előzmények után csap össze Franciaország és Svédország a legjobb 32 között. Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Olasz Gergővel, valamint a szakértővel Vukovics.

0: de amiről már beszéltünk, a franciák gyorsan labdát tudtak szerezni, egy kiváló kontra végén, pedig Mbappé begurította a labdát a kapuba, de nyilván ez a gól nem ért. Közben egy szép csarkozós passz volt Olisétől, aztán visszakapja befelé tolja, de ő is lő, és ezt meg kitornásra tette Ström. Hát eszméletlen. Olisé most jobbról tolta befelé, ballal tüzelt, és odament a labda a kapunak a jobb alsó sarkába, parádi és bomba volt, inkább okos, mint bomba, inkább úgy mondom, szép tekerés, ezt követően Tetter Ström pedig leért, és az új hegyeivel kiütötte a labdát, de a szögletet követően már Mbappé van belül a 16-oson, és lő, és megvan az első francia gól. Hát beérett az az óriási nyomás, amelyet a franciák mértek a svéd kapura, Mbappé pedig szalad oda a kispadhoz, Didier Deschamps-hoz, és megköszöni neki az, hogy szokás szerint bekerült a kezdőbe.
1: A labda viszont a franciáknál Tchouameni hozhatja föl, Olisének passzolna, most azért megvannak létszámban a franciák, Olise szökteti Barcolát, Barcola pedig megszerzi a második francia találatot is. Lesről szó sem lehet. 2-0-ra vezetnek a franciák Svédország ellen, megint egy villámgyors támadás, egy eladott svéd labdát követően Olise pedig szenzációsan vette észre Barcolát a 16-oson belül. De egyelőre a franciák nyomnak, és most ismét rohamoznak a harmadik találatért. Mbappé hagyja ott Barcolának a labdát. Kíváncsi vagyok, mikor érkezhet esetleg Doué, akár Cherki is a pályára, és az a még tovább színesedne a francia csapat, de itt a harmadik gól közben Mbappé óriási labdát kap megint Olisétől, és neki nem kell, hogy ennél több legyen. Átveszi a labdát jobb lábbal, egy nagyon finom érintést követően pedig a hosszú sarok irányába tekeri a labdát, és lezárja ezzel gyakorlatilag a mérkőzés lényegi kérdését. Rabiot az oldalvonalon túlra. Ezekben a másodpercekben elméletileg véget kellene érnie a Franciaország-Svédország találkozónak, amelyen 3-0 az állás.
0: Makeli pedig a szájába vette a sípot, és valóban ebben a másodpercben egyáltalán nem rátéve erre a bizonyos 4 perce véget vett a találkozónak. Nem született meglepetés, a franciák kiütötték Svédországot. Franciaország-Svédország 3-0.
2: Most a franciák támadóját, Kylian Mbappét hallhatják.
3: Persze tudom, hogy amikor játszok, akkor mit szeretnék, mit kell tennem, de ez nem csak rólam szól, hanem az egész csapatról. Az egész együtt összete megvalósította azt, amit szerettünk volna. Egy új sorozat kezdődött, ma jól játszottunk. De az elején szerintem egy kicsit visszafogottabbak voltunk, de aztán utána belelendültünk. Voltak lehetőségeink, amiket már korábban is kihasználhattunk volna, de ez része a focinak, aztán amikor betáltunk onnan, attól megnyitottuk a mérkőzést. Az első gól megszerzését követően odafutottál a szövetségi kapitányhoz. Mi az, amit szerettél volna ezzel kifejezni? Igazából az egész csapatnak ez volt az ötlete. Együtt vagyunk ebben a csapatban, a szövetségi kapitányal együtt. Hát sajnos lehet kellett most átélni, amiben előbb-utóbb mindenkinek szembesülnie kell, és sokkal fontosabb, mint a labdarúgás, de tudnia kell. Tudja is egyébként, de hogy az egész csapat értékeli őt, és soha nem lesz egyedül, hogyha velünk van, és együtt segítjük őt a folytatásban is.
2: Így térünk át a mára, legalábbis magyar idő szerint. Hajnalban 3 órakor kezdődött a Mexikó-Ecuador összecsapás. A házigazda mindhárom csoport mérkőzését megnyerte, legyőzte Dél-Afrikát, Dél-Koreát és Csehországot is. Ecuador az E csoportban a harmadik helyen végzett 4 ponttal. Németországot legyőzte, Curaçaóval, X-elt és Elefánt csontparttól kapott ki. Így jött létre a Mexikó-Ecuador párosítás.
4: Ecuador Mexikóban próbálna meg a legjobb 16 közé jutni, és a mai összecsapás egy kicsit később kezdődött a vártnál, hiszen magyar idő szerint hajnali 3 órakor kezdődött volna az összecsapás, csak egy kis villámcsapás, villámlás az, ami valójában átírta a mérkőzés kezdésének időpontját így. Vinyones indul a félpályán túl, lehet, hogy lesz sem van, de azért a 16-oson belőre bemegy, jobb lábára cselez, már a büntető területen belül, gól, vezet Vinyones révén Mexikó, de előfordulhat, hogy visszafújják. De remek volt a megoldás, amit Vinyones csinál, és ezzel azért egy történelmi dolgot is tesz, ami azt jelenti valójában, hogy nem volt olyan labdarúgó még, vagyis hát egy valaki, igen, mégpedig Luis Hernández, aki 3 különböző világbajnoki mérkőzésen is egy VB-n de gólt tudott szerezni, 98-ban ő megtette, és úgy nézi, hogy Quiñones góljával megszerzi a vezetést Mexikó a találkozó 23. percében, nem érdemtelenül.

0: Montes az, aki szintén visszateszi oda, ahol éppen Mora volt. Egy remek csellel átveri az előtte álló Yeboah-t, a bal oldalon jönnek fel a mexikóiak, jön a beadás, Raúl Jiménezekhez most mély, meg hosszú, aztán a bal oldalon Hinkepi az, aki felvágja egészen a félpályáig, Plata megy éppen a labdáért, Montes azonban el tudja fejelni előle, már Hulóhoz nem jut el a labda, és a félpályán túl már a mexikói csapatra, ahol Jiménez egy esernyőt csellel próbálta meg az ellenfelét átverni, de aztán nem tudja Pacho kivágni a labdát, sőt, nem is ő volt, hanem Ordoñez. 16 méteren belül elővi Jiménez, gól, 2-0! A bal felső sarokba vágja a labdát! A mérkőzés 32. percében úgy néz ki, hogy semmit nem akar a véletlenre bízni Mexikó, és 17 méterről Jiménez. Hinkepi pedig eltakarta a száját, de már korábban is, lehet, hogy Vincsics majd, ha ezt nem is akarja, de meg fogja nézni. Ez lehet mostani eset, a csalsak nem, egy korábbi, és ennek következtében előfordulhat, hogy őt kiállítják. Vincsics jön, eléggé egyértelműnek tűnik az eset, a szlovén játékvezető pedig akkor felmutatja a piros lapot majd Hinkepinek. Az ítélet pedig piros lap, Hinkepi számára véget ér a világbajnokság. Vincsics játékvezetőnek lehet még a századikba azért átlépteti a fiúkat, biztos, ami biztos, de hát már fújolnak a mexikói közönség nézői, de itt a vége, ebben a pillanatban Mexikó megnyeri a mérkőzést, és a legjobb 16 közé kerül. Az első fél időben már kialakult valójában a végeredmény, Quiñones a 22. percben, majd Jiménez, Raúl Jiménez a 31. meglőtte a második gólt, de még azért a második fél időben Hinkepi a 95. percben kiállította magát, itt 10 emberrel fejezte be Ecuador a mérkőzést és a világbajnokságot.
1: Mexikó továbbra is 100%-osan teljesít, miután Ecuador ellen is tovább jutott a legjobb 16 közé. A mérkőzés után Javier Aguirre, a mexikóiak szövetségi kapitány értékelt.
2: Ez a csapat megérdemli azt, ahová most jutott, és ami jelenleg történik vele. Jó a kapcsolat a szurkolókkal. Régóta játszunk már együtt, de még mindig kedveljük egymást. Nagyon boldogok vagyunk. Tényleg azt mondhatom, hogy ez egy nagy család. Nem csak a játékosok, hanem az egész szakmai stáb. A mexikói szurkolók pedig megérdemlik, hogy egy ilyen győzelemben legyen részük. És nem utolsó sorban, tegnap megszületett a harmadik unokám, az biztos, hogy egy győzelemmel érkezett.
1: Ez volt a 7. mérkőzés a legjobb 32 között, a 8. az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót pedig ma 18 órától közvetítettük. Erről következik egy rövid összefoglaló.
3: Európai gigász, a világbajnokság legfiatalabb átlagéletkorú kezdő 11 ellen, avagy Anglia-Kongó mérkőzést.
4: Előre viszont nem nagyon sikerül menni a kongóiaknak, úgyhogy visszakerül hátra egészen Motusamiig, aki pedig Bembát játssza meg. Jön a dívelés, és a bal oldalon van egy üres játékos, Cipenga el is lövi, gól, vezet Kongó! A mérkőzés 7. percében Cipenga góljával megszerzi a vezetést a kongói válogatott. Óriási meglepetés az atlantai stadionban. Rice reklamál, vagy lehet, hogy vitatkozik a csapattársakkal. Egy ívelés átcsúszott a bal oldalra, hogy teljesen üresen jött Cipenga. Én nem tudom, hogy hol volt az angolok jobb hátvédje, Spence, vagy éppen Konsa és Gehi. Madueke, ott maradnak tehát az angolok. Madueke egy jó csellel elviszi védője mellett. Madueke középre teszi, ott a labda Rashford, még egy mentés, Wan-Bissaka a gólvonalról vágja ki a labdát, a kongóiak jobb hátvédje.
3: Gyakorlatilag a teljes első félidőt hátrányban játsszák, és megint a kongóiak jönnek előre. Óriási változásra lesz szüksége az angol csapatnak. Ha is amennyiben! Meg szeretné fordítani, vissza az ígyszere kimarad, egy jobboldali beadás után. Hát nagyon melevek lesz, amit mondok, de tovább lőhette volna Kongót az első félidő 42. percében. Egy lepattanó beadás, és 3 méterről nem tudja bevenni Pickford kapuját. A kapufáról perdül mellé a labda, a baloldali kapufáról. orbitálisan nagy, hatalmas kongói zicser.
5: Pont ezen gondolkodtam, hogy említett, hogy változásra van szükség a szünetbe. Igen, csak addig ne kapjanak újabb gólt, és erre jött vissza kapufája.
3: És közben egy angol helyzet, ebből mi lesz? Passzi jön ki a kapujából, és azt mutatja a játékvezető, hogy semmi, nincsen semmi. Rice úgy áldogál és várakozik, mint hogyha mindenre ráérne át a hosszúra. Megint csak egy óriási védés, és nem megy ki a labda. Én passzi, hát ez most már a harmadik óriási védése volt. Jön egy átlöbbölt labda, Gordon szedi össze a túloldalon. Gordon egyből vissza, Harry Kane fejese, gól! Egyenlít Anglia! Harry Kane! Középről végül is csak megtalálták a részt a pajzson, 75. perc a mérkőzésen. Addig meddig járatták jobbról balra, balról jobbra, ívelgették át egyik oldalról a másik oldalra, amíg végül nem tudja kihúzni Kongó kapott gól nélkül. Empassi ugyan ezen is rajta van, de az ötösről érkező fejes, amely a jobb alsó sarok irányába megy, utat talál abba a hálóba.
4: Egy mélységindulás, Bellingham remek ütemben kapja, Bellingham kapura is tölthet, kicsit kiszorított helyzetből, egy lövés, Empassi véd. Hát hogy miért nem tette be ezének Bellingham, azt nem tudom, mert hogy középen teljesen üresen jött, de ott van még a labda Kane-nél. Kane ráfordul, egy lövés, gól, de micsoda gól Harry Kane-től! A 86. percben lehet, hogy megnyeri a mérkőzést Angliának Harry Kane. Egy fantasztikus gól, 15 méterről, lefordul a védőjéről az angol válogatott csapatkapitánya, és nem csak lefordul a védőjéről, hanem kissé jobbról a bal felsőbe bombázza a labdát. Harry Kane egy szenzációs góllal megszerzi a vezetést az angol csapatnak a 86. percben. Hát beérett a nyomás.
3: Visszalövése! Veszélyesen pattan vagy csapódik. Pickford viszont nem kell, hogy hozzáérjen. Visszalövése volt az utolsó a mérkőzésen, mert hogy eddig és nem tovább tart az Anglia-Kongó összecsapás. Az utolsó szabadrúgás veszélyesen csapódik, de nem lesz belőle gól. Megszenvedett, de tovább jutott Anglia a világbajnokságon, Anglia-Kongó 2-1.
1: Ezzel ért féltávhoz az egyenes késéses szakasz első köre a legjobb 32 csapat párharca. Dél-Afrika-Kanada 1-0, Brazília-Japán 2-1, Németország-Paraguay 1-1, 11-es párbajban Paraguay jutott tovább, Hollandia-Marokkó 1-1, 11-es párbajban Marokkó jutott tovább, Elefántcsontpart Norvégia 1-2, Franciaország-Svédország 3-0, Mexikó-Ecuador 2-0, Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság 2-1. A nyolcad döntőben Kanada Marokkóval játszik, Brazília Norvégiával, Paraguay Franciaországgal, Mexikó pedig Angliával. A folytatásban ma, magyar idő szerint este 10 órától Belgium-Szenegál mérkőzés lesz, majd a későbbiekben Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina, Spanyolország-Ausztria, Portugália-Horvátország, Svájc-Algéria és az Ausztrália-Egyiptom találkozóval zárul a legjobb 32 szakasza. Mindegyik mérkőzést élőben közvetítjük.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Anglia jutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó VB-n. Iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, többfelé záporra, zivatarra lehet számítani. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza három mérkőzéssel folytatódott. Elsőként Anglia jutott tovább, miután 2-1-re verte a Kongói Demokratikus Köztársaságot. 22 órakor lesz majd a Belgium-Szenegál találkozó, magyar idő szerint hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Szethátrányból fordítva győzte le a wimbledoni füvespályás Grand Slam tornán a világranglista 17. helyezettjét, Lerner Tient, a végig összeszedetten teniszező Fucsovics Márton, aki ezzel bejutott a legjobb 32 közé. Marozsán Fábián viszont súlyos vereségbe futott bele a spanyol Alejandro Davidovics ellen, aki alig több mint egy órás meccsen legyőzte a magyar játékost a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. Bejutott viszont Wimbledon harmadik fordulójába Jannik Sinner, aki 95. főtáblás győzelmét aratta a Grand Slam tornákon, ezzel olasz csúcstartó lett. Marina Sabalenka a második mérkőzését is 2 szettben nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyében. Ezúttal az amerikai McCartney Kesslert múlta felül 6-1-7-6-ra. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres által kiválasztott Szongot Domán valószínűleg a kanadai kiemelt junior bajnokságban játszik majd a 2026-27-es idényben. Erről a 18 éves 34-szeres válogatott játékos maga beszélt az NHL-es klubfejlesztő táborában tartott sajtóértekezleten. Távozik a Ferencvárostól Székely Zója Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. A tavaly novemberben térdműtéten átesett sportoló közösségi média oldalán jelentette be, hogy távozik a zöldfehérektől. Azt egyelőre nem tudni, hogy hol folytatja pályafutását.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nyugat-Magyarországra, illetve keletre Szabolcsba is megérkezett a vihar, véget vetve a napokig tartó hőségnek. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuváron, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttensre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén leszakadó ágak, kidőlő fák jelentettek veszélyt. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő holnapra ígért részleteket. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedű Zsolt miniszter emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt, az intézmények korlátozó belső szabályait pedig 2 héten belül vizsgálják felül. Feloldják a korábban letiltott felhasználó korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 embert tiltottak le az előző kormány idején. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért másokat. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsúj falu között több mint 96 hektárnyi terület égett le. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. 12 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat 15 vízsugárral, 10 puttonyfecskendővel és csaknem 2 tucatnyi kéziszerszámmal.
1: Közlekedés.
2: Az M1-esen Komárom és Herceghalom között időszakos sporád fújások tapasztalhatók, amelyek csökkentik a látótávolságot. Az út és látási viszonyoknak megfelelően és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Aztán az M7-esen Polgárdinál Letenye felé a vihar miatt egy fa dőlt a leállósávra a 77-es kilométernél. Fokozott figyelemmel közlekedjenek itt is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Ma többfelé kell számítani záporra, zivatarra, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 28 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A mikrofonnál Tóth Béla, 21 óra 38 perc a pontos idő. Nate Rivers nem lép pályára a magyar férfi kosárlabda válogatott következő két világbajnoki selejtező mérkőzésén. A Valenciával spanyol bajnok magasember Bokája Badalona elleni bajnoki elődöntőben sérült meg, és már a fináléban játszhatott, Gasper Okorn szövetségi kapitány nem kockáztatja a honosított Rivers játékát pénteken Finnországban, és jövő hétfőn Székesfehérváron Belgiummal szemben. Szintén kosárlabda, ide tartozó hír, hogy Dubej Debóra a Csata együttesében folytatja a következő idénytől. A sokszoros magyar válogatott játékos korábban Miskolcon is játszott, valamint a Sopron Basketet is erősítette egy időszakban. A legutóbbi években a Szerkó Unigyőr csapatkapitányaként játszott. És a győri együtteshez kapcsolódó hír, hogy az Eto Basket néven versenyez majd a következő idényben a győriek csapata. A múlt évadot az NBA utolsó előtti helyén fejezte be a klub, amely akkor még Unigyőr néven szerepelt tehát. Ekkor tájt már minden vezető szerkesztő, aki a Nemzeti Sportnál dolgozik, tudja, hogy mi lesz a holnapi lapszámban. Elpap István avat be most minket a részletekbe.
2: Nyilván a labdarúgó világbajnokság körül forog minden, az angolok drámai továbbjutása, vagy ha úgy tetszik, akkor Harry Kane ugye volt az, aki megmentette a kongói DK elleni blamától az angolokat, és így továbbjutottak ők is a legjobb 16 közé, nyilván kiemelt terjedelmet, akár csak a franciák remeklése, hiszen most már így kell feltennünk a kérdést, hogy ki állítja meg a franciákat. Ennek megpróbáltunk utána járni. Borsos László Mexikóban ott volt, amikor mindenki ott volt, és mindenki az utcán van, és gyakorlatilag megállt Mexikóvárosban az élet, azt mondja a válogatott remek szereplése miatt, és akkor elképzelni is nehéz, hogy mi lesz majd az angolok elleni mérkőzés kapcsán, de úgy szó szerint kell érteni, tehát minden bot bezár, minden bezár, aztán meg mindenki az utcán van, elképesztő képek és elképesztő hangulat uralkodik ugye az egyik társrendező országnál. Ugyan ő, Borsos Laci Marcos Sennával, a 2008-as Európa-bajnok spanyol válogatott egy klasszisával beszélgetett már a spanyol válogatott esélyeiről, de nem csak VB van a világon, holnap 50 éves Lisztes Krisztián, a Ferencváros és a Werder Bremen egykori magyar és német bajnok, 49-es válogatott klasszisa, vele Somogyi Zsolt készített egy születésnapi nagy interjút, és nem csak futball van a világon, Kovács Erika Betlehem Dáviddal a nyílt vízi világkupa összetett győztesével beszélt egyebek mellett arról, hogy ismét Szokolai Lászlóval készül, és vele készülve akar olimpiai bajnok lenni Los Angelesben.
1: Elpap Istvánnak, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjének köszönjük. Tenisz, Wimbledonban férfi egyesben a mai rangadón, ugye a második forduló mérkőzését rendezik még a füvespályás Grand Slam tornán. Djokovic az első játszmát megnyerte Tsitsipasszal szemben, 6-3-ra, fél óra alatt be is húzta az első szettet a 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis. Most a második játszma tart, és itt 3-3 egyelőre a játékok aránya. Mindegyik fél hozta eddig a saját adogatását. Ez a mérkőzés még jelenleg is tart, csak úgy, mint a spanyol házirangadó, Hodár és Carreño Busta mérkőzése. 2-1-re vezet a szetteket tekintve Carreño Busta, úgyhogy az első játszmát az említett spanyol játékos Carreño Busta nyerte 45 perc alatt 6-3-ra, hasonló arányban hozta a második szettet Hodár, és 6-1-re nyerte meg fél óra alatt a harmadik játszmát Carreño Busta. Ezekben a pillanatokban kezdődött meg a negyedik szett a mérkőzésen. Férfi egyesben oly nagy meglepetés ma nem történt, Ozsi Eliasszim is vette a következő akadályt, Tiafoe Fonseca, Rinderknecht, Medvegyev és Safiulin is ott van a legjobb 32 között, csak úgy, mint a világ első Jannik Sinner, és hát Fucsovics Márton is egy óriási bravúrt végrehajtva, az amerikai Kient szett hátrányból fordítva legyőzte négy játszmában. Ma megkezdődött és egészen vasárnapig tart Budaörsön a légtorna Európa-bajnokság. Mi, magyarok, nagy hatalomnak számítunk a sportágban, de hogy mit is takar a légtorna egyáltalán és miért van nagy hatalom státuszban Magyarország, az is kiderül Bera MSL szállításából.
3: Simkó Georgina, elnök helyettes, Magyar Levegősportok Szövetsége.
4: Ugye nem ez az első világverseny Magyarországon, tehát van már tapasztalat, ez könnyebbé tette ennek az Európa-bajnokságnak a megszervezését?
3: Tavaly szerveztünk először egy világbajnokságot, ráadásul az dupla volt, mert volt egy rúcsport és egy légtorna része, ez pedig most egy Európa-bajnokság és csak légtorna, tehát egyértelműen kicsit könnyebbé tette. Ha most ez lenne az első nemzetközi versenyünk, akkor azt mondanám, hogy úristen, most annyi nehézséget. Igazából most ez így flottul megy, azt kell mondjam.
4: Belemehetünk a részletekbe, akár az EB szervezéssel, a lebonyolítással kapcsolatban, de szerintem először a légtorna részleteibe menjünk bele, mert nagyon sokan szerintem nincsenek tisztában, hogyha először kezdésként pár mondatban össze kellene foglalni, hogy mi az a légtorna a rádióban. Nyilván nagyon nehéz, mert ez egy látványos sportág, de azért próbáljuk meg, hogy amikor légtornáról beszélünk, akkor miről beszélünk.
3: A légtornának van egy múltja, ami egyértelműen, hogyha bárki a légtornára gondol, akkor a cirkusz művészethez kötődik, tehát a cirkuszban láthattuk ezeket a légtornász számokat, amikor a levegőben valamilyen eszközön hosszabb időn keresztül gyakorlatokat mutatnak be, hajlékonysági elemeket, erőelemeket, egyensúlyelemeket. Ilyenkor ugye sokáig nem éri a talajt annak a művésznek vagy sportolónak a teste semmilyen ponton, és a főbb gyakorlatok azok ugye a levegőben zajlanak, ezért hívjuk ezt légtornának.
4: A gyakorlatokról beszéljünk egy picit most, amin túl vagyunk, az két sejem kötélén, így fogalmaznék, mert hogy nagyon laikus vagyok ebben a sportágban, de két különböző. Az egyik egy, inkább huroknak nevezném, tehát egy olyan sejem kötél, ami nem ér le a földig, viszont nem két különálló részből áll. Ezen nagyon szép gyakorlatokat mutatnak be a pici lánykák, meg a nagyobb lánykák, sőt a fiúk is, majd erre is kitérhetünk. Mi a különbség? Mert hogy a másik, az pedig két különálló, vastagabb szalag, ha lehet szalagnak nevezni, majd kijavítasz, hogy mi ennek a megfelelő szakkifejezése. Mi a különbség a kettő között elsősorban, és mi az, amilyen mutatvány, nem is mutatványokat, mert ez talán a cirkuszból jön, milyen gyakorlatokat mutatnak be rajta a versenyzők?
3: A légtorna az nálunk egy szakág. Tehát mi levegősportok néven foglaljuk össze a rúcsportot és a légtornát. Tehát van a levegősportoknak a rúcs sportszakága és a légtorna szakága. Ugye azért alakult így ez a levegősport, pont annál fogva, amit az előbb mondtam, hogy a gyakorlatot a levegőben hajtja végre a sportoló vagy a versenyző, akár a rúdon, akár a légtorna eszközön, ez gyakorlatilag eszközfüggő, és így vettük ketté a rúdsportszakágat meg a légtorna szakágat, most ugye csak a légtornáról van szó, és több eszközt láttok, a légtornának különfajta mozgásformái vannak, ez eszközönként különbözik. Egyik mozgásforma az a szilk, ez talán a legismertebb a cirkusz művészetből is. Ez amikor kettő különálló anyag, egy jó hosszú anyag, ilyen 5-6-7 vagy akár 8 méter hosszú is lehet ez az anyag, két különálló ága van, és ezen hajtják végre a gyakorlatokat. A másik anyag pedig egy anyag, ami önmagába visszafordul, egy hurkot képez, ezt hívjuk hamoknak. És a harmadik mozgásformája a légtornaszakágunknak az a karika, ami ugye nem egy puha eszköz, hanem egy vas karika. Ezt tényleg csak azt tudom mondani, hogy ha valaki nem látott még sport jellegű légtornát, viszont a cirkuszból már ismeri ezeket a dolgokat, így vizuálisan visszajönnek neki, akkor ugyanezeket az eszközöket kell elképzelni, csak a sportszövetségen belül egy más nézőpont, más metodika a megközelítése ennek az egésznek, és a sportággá válásnak egy útja volt az, hogy mi ezen elindultunk, ezen az eszközhasználaton, szakák felosztáson, stb.
4: Az elindultunk, az mit jelent, hogy még gyermekcipőben jár Magyarországon a légtorna, vagy azért már eltelt annyi idő, hogy mondhatjuk azt, hogy világbajnokságot, Európa-bajnokságot szerveztünk, úgyhogy ha nem is nagyhatalomnak, vagy lehet akár nagyhatalomnak nevezni Magyarországot?
3: Hát ez két külön nézőpont. Hát mi nézőpontunkban Magyarország egy nagy hatalom, illetve hát, hogyha a légtorna és légtorna szinten nézzük a világban, akkor valójában tényleg az vagyunk, de gyerekcipőben is jár ez az egész a többi nagy sportákhoz képest. 2024-ben lett a rúdsport és a légtorna külön sportág. Ez rengeteg előnyt jelent a sportolóknak, mind versenysportolóknak, mind szabadidősportolóknak, és azért azóta még csak 2 év telt el. A szövetség nagyon igyekszik, hogy ez Magyarországon megkapja azt a megfelelő rangot, presztízst, és talán hírnevet, hangot, amit megérdemel, azok alapján, az erőfeszítések és teljesítmények alapján, amit a sportolói közösségünk beletesz, de azért még ez tényleg egy 2015 óta szerveződő sportág, hivatalos keretek között 2015 óta szerveződő sportág, tehát azt mondhatom, hogy azért ez a nagy sportágakhoz képest még gyerekcipőben jár.
5: Kardos Lilien ül már itt mellettem, Európa-bajnok, ez az első aranyérmed Európa-bajnokságon?
6: Igen, ez az első. Hát nagyon izgultam, de ugye megnyertem, és most nagyon-nagyon örülök.
5: És mennyire izgultál, amikor az esküszövegét kellett mondani, mert hallottuk, hogy az is hozzád fűződik?
6: Hát nagyon izgultam, de amikor elkezdtem mondani, éreztem azt, hogy ez menni fog.
5: Hány éves vagy egyébként?
6: 8,5.
5: És mióta légtornászkodsz?
6: 2,5 éve.
5: És hogy kerültél a sportág közelébe egyáltalán?
6: Egy fél évet belegtoztam 4 éves koromba, de az nagyon így nem jött be, és aztán 2 év múlva rátaláltunk erre a sportra, és nagyon megtetszett.
5: Az érdekelne a legjobban, hogy hogy találtatok rá erre a sportra?
6: Hát ott voltam a mellettünk lévő utcában, és anya így keresgélt, és egyszer csak megtaláltuk, tehát nagyon nem volt semmi.
5: És nem félsz a kötélen fönt? Mert én néztelek, ahogy csinálod, hát egyrészt lenyűgöző volt, másrészt meg azért dobogott a szívem, nehogy leessél.
6: Hát inkább, hát a kötélen nem félek, de inkább a karikától, mert ott nehezebbek az elemeim.
5: De mindegyiket csinálod?
6: Igen, igen.
5: És azért, mert félsz, attól még megcsinálod, mert hogy próbálod legyőzni magad?
6: Persze.
5: Erre az Európa-bajnokságra hogy készültél? Azt mondod, hogy most nyertél először, de úgy jöttél ide, hogy nyerni szeretnél?
6: Igen, úgy jöttem. Én hát otthon nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, meg az edzőimmel is. Nagyon sok magánórám volt.
5: Az otthon gyakorolni az azt jelenti, hogy akár otthon az otthonodban, a lakásotokban is gyakorolsz?
6: Hát, légtornaállványom is, azon szoktam.
5: Miért szereted ezt a sportágat ennyire?
6: Azért, mert tudok új elmeket megtanulni, és hajlékon is leszek tőle, meg ott vannak a barátnőim, akik nagyon aranyosak, és így jó oda menni nagyon.
5: Amikor először felfedezted magadnak ezt a sportágat, és kipróbáltad, akkor mit csináltál? Először csak mondjuk belekapaszkodtál a kötélbe, és akkor szépen lassan jutottál el odáig, hogy már ilyen csodákat tudsz művelni?
6: Igen.
5: És akkor sem féltél a legelején?
6: De akkor nagyon-nagyon féltem. Csak otthon volt egy csempintám, és azon mindig így csintem. És úgy meg már így könnyebb érzés volt egy picit, de attól még nagyon izgultam, meg féltem.
5: És minél többet gyakoroltál, annál kevésbé félsz?
6: Igen.
5: Akkor most már nem nagyon félsz?
6: Most már egy kicsit sem.
7: Sántán Renáta, és nevelőedző.
5: Mit jelent az, hogy nevelőedző?
7: A szövetségben van 3 nevelőedző, akik nem csak a saját egyesület versenyzővel foglalkoznak, hanem amint megvan a válogatott keret, utána úgy az egész országban segítjük és figyeljük a versenyzők felkészülését.
5: Feltételezem, hogyha edző vagy, akkor te is ezt a sportágot űzöd, vagy űzted?
7: Amikor még én versenyeztem, akkor még ez nem nagyon volt úgy a láthatáron, tehát én akrobatikus táncoltam és tornáztam, és abból lettem légtornaedző.
5: Nagyon sok a közös pont a két sportágban?
7: Igen, elég sok, mert eleve sok a talajrész, egy fél percet legalább a talajon kell tölteni, amiben akrobatikus elemet is bele kell tenni, szóval az alap az eleve nagyon közös, és utána igazából a felkészülés is nagyon hasonló, mert nálunk nem csak a légtornával készülnek, hanem ugyanúgy akrobatikával és tánccal is a versenyekre.
5: Tehát az lesz jó légtornász, akinek az akrobatikához megvan az izomzata, a felépítése, a ritmusérzéke, minden ilyesmi, az kell ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
7: Nem feltétele, és nem kifejezetten kell, de szerintem nagy előny. Nálunk is a saját versenyzőinken látom, hogy nálunk ugye nem csak a légtornára készülnek, nem csak légtornázés van, hanem mellette talaj, akrobatika és tánc is, és sokkal könnyebben tanulnak meg így az eszközökön is bármilyen elemet, és nagyon sokat jelent a talaj résznél, ahol az artistic pontokat kapják.
5: Azt mondod, hogy nem alapfeltétel, van bármilyen alapfeltétel ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
7: Szerintem igazából semmi, tehát hogy a nulláról is el lehet kezdeni, és el lehet jutni egy versenyzői szintre, ha valaki tényleg kitartóan csinálja és felkészül.
5: A gyakorlás a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb a sok gyakorlás?
7: Igen, a sok gyakorlás, meg tényleg az, hogy kitartóan csinálják, mert hogyha tényleg kimarad egy kisebb idő, akkor mindig kicsit nehezebb visszaszokni, és ezáltal mi azért szoktuk, hogy nem is hagyják abba az edzéseket, mert nyáron is valamilyen szinten táborozunk, mert mindig szerintem benne kell lenni, hogy fizikailag végig tudják csinálni azt a 3-4 percet, amit az eszközön kell tölteni.
5: Neked ebben mi a legszebb?
7: Nekem talán az artistik része, hogy nem csak maga az elemek, itt a sporton azért a sportversenyeken nagyon sokat számítanak a nehéz elemek, amiket ki kell tartani, nem szabad belemozdulni, és minden, ami nem ez, hanem maga az a tánc része, meg az összekötések, én azokat a részeket szeretem legjobban.
5: Milyen az a folyamat, ahonnan eljuttok mondjuk, nem tudom, hogy nevelőedzőként ezzel foglalkozol-e az első lépéssel, amikor mondjuk jön egy versenyző, hogy neki ez a zene nagyon tetszik, és már eszébe jutott pár mozdulat, amit erre lehetne csinálni, és innen felépül egy gyakorlat. Tehát ezt a folyamatot hogy kell elképzelni?
7: Versenyző függő szerintem, meg edző függő is. Nálunk közösen találjuk a gyerekekkel a témát általában. Mi is mondunk nekik, ők is havonnetetik sokszor, amúgy a gyereknek tök jó ötlete van, és akkor azon a vonalon indulunk el. Van, amikor inkább tőlünk kérnek segítséget, és akkor szülőkkel, gyerekekkel megbeszéljük, de mindenképp kell az a közös pont, ahol hogy az edzőnek is tetszen az ötlet szerintem, meg a versenyzőnek is, mert úgy tudnak közösen összehozni szerintem egy jó gyakorlatot.
5: Melyik az általánosabb, hogy előbb van meg valakinek a fejében a zene, és akkor ahhoz próbáltok összeállítani egy gyakorlatsort, vagy megvannak azok az elemek, amit tudod, hogy hozzáillik, ő jól meg tudja csinálni, és aztán kerestek hozzá egy zenét?
7: Sportversenyen szerintem nálunk legalábbis van, hogy hamarabb megvannak az elemek, amiket már gyakorolnak, mert minden korosztálynak megvan, milyen szintig mehetnek. Tehát azért általában az elemek már nagyjából adottak, és azt próbáljuk meg inkább zenére tenni. De van, hogy a zenét vágjuk az elemekhez, vagy teljesen fordítva, attól függ, mikor, hogy jön ki a lépés.
5: És akkor ezek után jön mondjuk az előadó ruha?
7: Igen, igen, amint megvannak a kötelező elemek, igazából akköré tudjuk építeni a többit, meg akár a smink, haj, ruha, minden, ami a témához megfelelő, mert erre is pontot kapnak.
5: És ez is egy külön művészet?
7: Igen, szerintem ez is.
5: Ezt mennyire élvezik ezt a részét a lányok egyébként? A sminket, a hajat, a szép ruhákat?
7: Nagyon szerintem azt nagyon szeretik, szeretnek együtt felkészülni, egymást sminkelik, egymásnak a haját szokták csinálni, nagyobbak már a kicsiknek, szülők is segítenek, a szülők is szeretik amúgy csinálni a sminket, hajakat, szóval szerintem szeretik ezt az alkotási részét is.
5: Mennyire nehéz mostanában bevonzani a sportágba a gyerekeket, és mennyire nehéz aztán ott is tartani őket?
7: Szerintem már sokkal nehezebb, egyre nehezebb szerintem ezeket így mindenféle sportágba bevonni a gyerekeket, mert már nehezebb őket lekötni. Tehát egyre jobban már az okostelefon, meg a tévé, meg mit tudom én, és szerintem sokkal nehezebb. Tiniket is nehezebb már ott tartani, azért nálunk van versenyző 4-5 éves kortól 20 éves korig, és meg lehet őket tartani, de minél idősebbek, szerintem minél nehezebb azért most már, meg minél egyre másabb a korosztály, meg a gyerekek is másabbak, nehezebb. Szerintem bevonzani amúgy nem nehéz annyira, mert látványos, tehát meglátják, kipróbálják, eljönnek edzésre, de azért amikor már egy versenyző szinten kell edzeni, az már azért teljesen más kategória.
5: Mert nagyon sok edzést, nagyon sok gyakorlást igényel, mondjuk, hogyha heti vagy napi szintre lebontjuk, akkor ez hogy néz ki?
7: Hát nálunk nagyon sok, nem biztos, hogy mindenkinél így van, de nálunk heti, van, aki 7, van, aki 9-et edz, tehát, hogy van, amikor ugye talajedzés van, akrobatika, és utána még van mondjuk 2 óra talaj, aztán van egy 2 óra légtorna, van, hogy vasárnap még 3 órát légtornáznak, nálunk van, aki már rudazik is, és akkor rudazik 2 órát, majd megy akrobatikára 2 órát, tehát nálunk azért ez már elég magas szinten van, de szerintem azért egy heti 4 edzés már mindenképp kellene egy versenyzői szinthez.
5: Az nagyon soknak tűnik. Az, hogy most itt hazai pályán Budaörsön van egy Európa-bajnokság, az mekkora motivációt ad ebben a nagyon sok edzésben, ami várt rájuk, és majd vár a jövőben is a versenyzőkre?
7: Szerintem azért szeretik, amikor itt van, megmotiváltabbak, mert többen el tudnak jönni megnézni őket, itt családtagok, barátok, mert itthon vagyunk. Nincs az utazási költség azért, tehát hogy nem kell sok előtte kiutaznunk, vagy közel van mindenkinek, nálunk vannak pestiek is, meg vannak Szolnokról, és akik például a pestiek, azok tök könnyen hazajárnak, tehát hogy azért így kicsit könnyebb, de a motiváció szerintem teljesen ugyanolyan, amikor külföldre megyünk meg itthon, mert Európa bajnokság, tehát hogy az a része szerintem változatlan.
5: Hogyha Európa bajnokság, akkor a nagyhatalom, vagy az igazán jó versenyző nemzetek Európában vannak, vagy ez egy világszintű és világszinten népszerű sportág?
7: Hát most már világszintű, tavaly világbajnokság volt itthon, de szerintem a legjobbak azok az Európa szintű versenyzők, európai versenyzők, az ukránok és a magyarok szerintem jelenleg ez a két legerősebb ország a légtornában.
1: Berelmes összeállítását hallották a légtorna Európa bajnokságról, amelyet Budaörsen rendeznek ezekben a napokban. A körkapcsolás most a végére ér, a hangmérnök Nagy Máté és a szerkesztő Cserés Bendegúz nevében búcsúzik a műsorvezető Tóth Béla. Labdarúgó világbajnoksággal megyünk tovább, következik a Belgium-Szenegál mérkőzés. A kommentátorok Jó András és Olasz Gergő, a szakértő Bene Ferenc.
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nemzeti Sport Rádió.
8: Gól! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Szenegál történetű során először találkozik egymással, ráadásul rögtön a világbajnokság kieséses szakaszában, ahol már nincs lehetőség a hibázásra, köszöntjük Önöket. A belgák különleges utat jártak be a csoportkörben, úgy végeztek az élen, hogy az első két mérkőzésükön nem tudtak nyerni, majd egy történelmi 5-1-es sikerrel zárták a csoportkört Új-Zéland ellen. Szenegál mérkőzései viszont eddig záporoztak a gólok, három találkozóikon összesen 14 született, de az afrikai válogatott számára figyelmeztetője, hogy legutóbbi 4 világbajnoki összecsapását egyaránt elveszítette európai ellenféllel szemben.
10: A két kezdő csapat, elsőként a belgákkal kezdve, Courtois kapuban, Castagne, Mehele, Teat és De Kuyper, a négy hátvéd jobbról balra, a két védekező középpályás Tielemans, valamint Van Aken, a három támadóbb szellemű középpályás, vagy akár a két szélső és a támadó középpályás Trossard, De Bruyne és Doku, a jobbról balra haladva természetesen, és De Ketelare a center a belgáknál. Változatlan a kezdő 11 az Új-Zéland elleni csoportmérkőzéshez képest. A belgáknak voltak nehezebb mérkőzéseik, voltak könnyebbek is, de összességében ez a belga válogatott azért már nem az, amely például a 2018-as világbajnokságon is szerepelt, a nevek is jelentősen változtak. És ezzel szemben akkor a szenegáli kezdő csapat, amelyben három változás is történt, majd azt is elmondom, hogy kik kerültek be, és kik ki a kezdő csapatból. João a kapuban, Diatta, Sis, Niakate és Jacobs a négy védő jobbra balra, Diarra, Idrissa, Gana Gay, valamint Pape Gay, fontos kiemelni a keresztnevüket is, hiszen vezetéknevük azonos. A jobb szélső NDI, a bal szélső Mané és Sarr a kezdő csatár a mai mérkőzésen. A három változás pedig, amelyet már említettem, Sis, Gueye, Pape Gueye, valamint NDI bekerültek, és Lamine Kamara, Ibrahim Mbaye, valamint Abdoulaye Seck került ki a kezdő csapatból. Elkezdődött már a mérkőzés. Egy perccel is telt a találkozóból, de 0-0 az állás továbbra is.
9: Bizony a labda hátul jár, de meglepő, hiszen a zöldmezesek, tehát Szenegál birtokolja a labdát egyelőre. Nem akar kitámadni Belgium, kivár. Most Pape Gueye-nél van a labda, óriási gólokat lőtt Irak ellen, most pedig ő indít előre. Kicsit megnyújtja a bal oldalt, Sadio Manét, el is érje a labdát. A beívelt labda pedig pontatlan, és ezt meg tudja szelídíteni Castagne. Aztán föl is rúgja, kicsit előre íveli a labdát, de ez egy szenegáli fejen landol, aztán Pape Gueye megint megenged egy cselt. A továbbítás viszont nem pontos Jacobstól, és a labda pedig Thibaut Courtois-ig megy haza. És ha már a belgákról beszéltem nemrégiben, hogy Belgium lett az első válogatott az Egyesült Államok 2010-es szereplése óta, amely úgy nyerte meg a VB csoportját, hogy az első két mérkőzéséből egyiket sem nyerte meg, de hát, ahogy korábban Bene Ferenc is nagyon sokszor elmondta, A VB csak most kezdődik.
10: Ez így van, és ettől a mérkőzéstől is komoly izgalmakat várok. Amilyen drámai csata volt az Anglia-Kongó mérkőzés, itt is hasonlóképpen. Én belga dominanciára számítok, de teljesen kiszámíthatatlan szenegáli csapat is, tehát egy izgalmas és fordulatos mérkőzés várható.
11: Doku tart a 16-oson belülre, de ott elválasztották őt a labdától a szenegáli hátvédek. Ha lehet ilyet mondani, akkor a legeurópai labdarúgást, az egyik legeurópai labdarúgást az afrikai együttesek közül Szenegál játsza. Marokkót is azért ki kell emelni természetesen, amely talán a legerősebb afrikai nemzet jelenlegi állás szerint, de Szenegál is azért olyan játékosokkal teledűzdelt kezdő csapattal lépett ma is pályára, mint például Niakate, aki az Olympique Lyonban futballozik, Diarra, a Sunderland játékosa, Papegei az Espanyolban futballozik, Ndiaye az Evertonban szár például, a Crystal Palace-ban, és akkor nem beszéltem még arról a Sadio Mané-ról, aki egyébként most már ugyan az Al Nassr-ben Cristiano Ronaldo csapattársa, de Liverpool-al bajnokok ligája győzelmet is ünnepelhetett korábban, úgyhogy őt is igen magas szinten jegyzett klubok hát birtokolták a játékjogát legalábbis. Sadio Mané most a bal oldalon Kasztányt veri meg, aztán Kasztány visszaér vele, és oldalra tisztáz, eltelik most már a találkozóból 3,5 perc. Az állás a Belgium-Szenegál összecsapáson továbbra is 0-0, a legjobb 32 között rendezik már ezt a mérkőzést is.
9: Ugye két játékosra érdemes figyelni, de nem csak rájuk, ugye a szenegáli válogatottban Sarr az, aki 3 gólt szerzett eddig a világbajnokságon, a túloldal pedig Trossard 2-t. Most pedig a fordítás a jobb oldalra, ez pontosnak tűnik, de ott volt már közben, de Köper, aki elfejelte a labdát, de rossz helyre, így jöhet előre Szenegál. Diarra az, aki forgolódik, besegít neki Gyatta is, aztán pedig egészen hátra kerül, de a hátra most csak azt jelenti, hogy a belgiumi térfélen birtokolja a labdát Szenegál. Idrissa Gueye is becsatlakozik a játékba, most egy kicsi forgolódás Papageitól, aztán jó a továbbítás. Ott Diarra kaphatott volna a labdát, most lett volna neki a bejátszás, de már talán egyébként lesen is volt, és elakadt egy belga lábban. Aztán pedig meglepően, de azonnal visszaszerzi Szenegál a labdát. Niakate az, aki fölnéz, és hatalmas nyugodtsággal megenged magának egy cselt. Paté Sziss is, viszont az előretett labda Diarra felé nem jó, pontatlan, nagyon erős volt, hosszú volt. Elnézést is kér, aztán pedig ott Ndiaye-jal is megbeszélnek valamit. Ndiaye-nak jó volt a befele törése nemrégiben, volt egy komoly lehetősége, de aztán a bepassz nem volt jó. Így tehát itt tartunk most, mindössze 5 perc telt el a mérkőzésből, 0-0 az állás. Engem alapvetően meglep, hogy ennyire magára engedi a belga válogatott Szenegált, vagy inkább Szenegál az, aki egy kicsit nagyobb lendülettel kezdte el ezt a találkozót. Egy biztos, nincs még gól a Belgium-Szenegál mérkőzésen.
11: A legutóbbi csoportmérkőzésén, tehát a legutóbbi mérkőzésén úgy általánosságban a világbajnokságon Belgium 5-1-re nyert Új-Zéland ellen, ott 2 gólt szerzett Trossard, betalált Kevin De Bruyne a kapuba, valamint Lukaku és Saelemaekers is eredményes volt. Sem Lukaku, sem Saelemaekers nincs ott most a belgák kezdőcsapatában, viszont jön egy centerezés Trossardtól. Az Arsenal jobb szélsője élénken kezdi ezt a találkozót is. Nagyon agilis játékos és villámgyors, remek robbanékonysággal rendelkezik. Azt hiszem, még a szenegáli hátvédeknek is komoly kihívást okozhat egy-egy megindulásával. Seattle-ben rendezik ezt a mérkőzést, már kiemeltük korábban is, eltelik most már a találkozóból 6 perc, és még mindig gól nélküli döntetlen az állás, de egy nagy bedobást követően De Ketelaere csúsztatja meg a hosszú irányába a labdát, Doku viszont nem jutott labdához, aztán a kipattanó Tielemans passzolja hátra egészen De Kuyperhez, aki pedig még tovább Courtoishoz továbbítja azt. Courtois kulcs figurája ennek a belga válogatottnak, az egyik legrutinosabb játékos, emellett pedig a világ egyik, hanem a legjobb kapusáról beszélünk úgy általánosságban is. Legutóbb Bajnokok Ligája döntőjén kapusként ő volt az, aki a mérkőzés legjobbja címet elnyerte, úgyhogy Courtoisról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni.
10: És bocsánat, most úgy is áll a játék, ha már kapusokról van szó, akkor ugye a szenegáliak kapusa az a Mori Diaw, aki a Le Havre-nak a kapusa, és az az érdekes, és erre most jöttem én is rá, elnézést, ha eddig nem említettem, hogy Kongónak a kapusa Mpassi, akiről az egész világbajnokság szól, és szinte a torna eddig legjobb kapusa, ő a cseréje
12: a szenegáli kapusnak. Tehát két lehavi kapus véd most a VB-n, és elképesztő, hogy Mpassi gyakorlatilag egy cserekapus, és most a VB egyik legjobb teljesítmény nyújtja.
11: Ahogyan Diao is egyébként cserekapus, ő Eduard Mendinek a cseréjeként lépett pályára a norvégok elleni mérkőzésen, ahol le kellett cserélni Mendit egy sérülés miatt, és azóta nem is játszik, úgyhogy valószínűleg a sérülése súlyosabb, tekintve, hogy a keretben sincsen ott Mendi. Eltelik a találkozóból, most már 8 perc, 0-0 az állás.
9: És hát egyébként csak visszagondolunk, a Szenegál-Irak mérkőzésre ott nem volt túl sok dolga, ugye a kapusnak, ezt nagyon simán 5-0-ra megnyertik, hogy ott volt a piroslapos kirajtás már a legelején, most pedig egy szenegáli támadás van kialakulóban, vagyis volt kialakulóban, hiszen elhalt ez a támadás egy belga labdaszerzés követően, de hát De Bruyne-ék nem tudják kihozni a labdát a saját térfelükről. Ismét egy labdaszerzés, Idrissa Gueye az, aki tologatja, aztán fölnéz, bal oldalt adhatta volna a labdát Jacobsnak, most kapja meg, előtte Mané üres területre fut, de nem adja neki a labdát, Papa Gueye, hát egész jó az az bal láb, amit ő hordoz magával, aztán Niakate följebb lép, muszáj neki, hiszen egészen magasan vannak a belga játékosok is, és most labdát is szerezett Trossard, az, aki fölnéz, jobbján De Bruyne-nek adhatja a labdát, és inkább Tielemans választja, aztán viszont De Bruyne-nek a labda vissza megint, ott a húzogatás, az nem pontos, megint a 16-oson belül, és ott az utolsó pillanatban Sadio Mané oda tudott lépni, micsoda szerelés volt, ez aztán pedig egy lövés most Trossardtól a mérkőzésen, a 9. percben az első komolyabb lehetőség, az első kaput eltaláló lövés. Egyébként Deketelárai volt az, aki ott húzogatta a labdát, ezt elnézte, nem De Bruyne volt, és ő tört be a 16-oson belülre, aztán pedig Trossard volt az, aki ellőtte a labdát, és meg volt az első védése is Gyaonak.
11: Úgy, hogy 8,5 perc már eltelt, a találkozóban most lépünk egészen pontosan a 9., sőt most már a 10. percbe, hirtelen 2-t ugrottunk egyben, természetesen nem, csupán most már 9-essel kezdődik a percek száma az eredményjelző táblán. És akkor megint Szenegál építeti saját támadását. Eddig azért tapogatózó a játék, nem egyik együttesnek sem sikerült komoly lehetőséget kidolgozni, bár az előbb azért a belgák támadásában több lehetett volna, amikor Faneken kapott remek labdát, és a jobb oldalra passzolta Deketelárénak, de aztán sem centerezés nem jött belőle, sem kapura lövés nem született, úgyhogy végül a belgák túl sokat teketóriáztak, és ez jellemző volt azért Belgiumra az első két csoportmérkőzésén is, amikor Egyiptommal egy 1-1-es döntetlent játszott, majd aztán Iránnal egy 0-0-ás döntetlent, ráadásul úgy, hogy emberhátrányba is került Belgium azon a találkozón. A támadójátéka azért volt gondja a belga válogatottnak. Most De Bruyne centerezhet a bal oldalról, jól is jött be a beadása, de aztán sikerült kifejelni az egyik szenegálinak, majd egy jó labdakezelés, és előnyszabályt is ítélhetett volna a játékvezető. Ő viszont úgy gondolta, hogy inkább a sípjába fúj, és akkor jöhet majd egy szabadrúgással a szenegáli válogatott. Martinez a játékvezető a mai mérkőzésen. Hector Said Martinez Sorto a teljes neve a bírónak, aki dirigálja a mai összecsapást. Elterik 11 perc lassan a találkozóból a Belgium-Szenegál mérkőzés állása, pedig a világbajnokság legjobb 32 csapata között, tehát a 8. döntőbe jutásért gól nélküli döntetlen továbbra is.
9: Hátul a labda Pate Sisnél, aztán pedig Nyeketé kapja meg, és most ilyenkor van időm elmondani azt, hogy egyébként Szenegál sorozatban 4 világbajnoki mérkőzését elveszítette európai ellenféllel szemben. 2-t a 2022-es világbajnokságon, közben egy beadás szenegáli oldalról, júj, és ott Teátnak kellett kitennie a labdát, csúsztatnia. Hatalmas lehetőség lehetett ez volna, hogyha a belga védő nincs ott, ott érkezett középen már Szár, és akár bele is borintatott volna ebbe a labdába. Nem sikerült, de egy bedobással jöhet most Szenegál. A 12. perc is elkezdődött már a mérkőzésen, továbbra sincs gól a Belgium-Szenegál mérkőzésen. A bedobás pedig egészen nagy. Thibaut Courtois kijön a kapujából, aztán megtorpan, ez volt a jó döntés szerintem, ő is így gondolja. Trossard viszont nagyon szépen veszi át a labdát, és meg is indulhat vele, de ebből nem lesz semmi. Courtois hátul labda, ő pedig egy jó nagyot belerúszol. Ott tartottam, hogy sorozatban ugye 4 világbajnoki mérkőzését elveszítette európai ellenféle szemben Szenegál. 2-t a 2022-es VB-n ott Hollandia és Anglia ellen, most pedig itt a 2026-os világbajnokságon Franciaország és Norvégia ellen. Ezt megelőzően az első 5 VB meccsében európai riválisok ellen csak egyet veszített el, 3 győzelem egy döntetlen. És Bene Ferenchez fordulnék egy pillanatra, mert most egyébként van erről időm beszélni, hogy egy picit alábecsültük az afrikai csapatokat?
13: Hogy mondjam, én azt bevallom, hogy a 10 kvótát soknak találtam, de mivel 9-en bejutottak a 32 közé, ezért meg kell követnem az afrikai válogatottakat. Ugyanakkor azért azt ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon sokan Európában játszanak, nem is kevesen, meg élcsapatokban. Tehát egyre inkább kezd úgymond európaiasodni az afrikai labdarúgás. Ez elsősorban a taktikai fegyelmezettségben nyilvánul meg.
11: Most jöhet egy beadás, és Kurta elvéti a kapufán landol a labda, aztán pedig az oldalhálót találja csak el Sarr. Ez egy egészen elképesztő támadás volt. Most Mané passzolta a bal oldalra a labdát, ott egy szép mögékerüléssel Jacobs a balhátvéd érkezett. Eleve már az egész támadás jól nézett ki, még akkor is, hogyha egy belga belső védő is benne volt ebben az egészben. Aztán elmérte a beadást Courtois, csak belepaskolni tudott a labdába, az pont ráhullott Sarr lábára, és gyakorlatilag átvétel nélkül Sarr lábáról az oldal, sőt, az oldalsó kapcsolatban

0: Baloldal lesz, a Papagáj fölnéz be ívelni, de Kasztánynak a lábáról...
1: Bocsánat, Marokkó továbbított, igazatok van, bocsánat.
0: De Kasztánynak a lábáról lejöl, de továbbra is támadhat Szenegál. Papagáj a labdával beíveli laposan, ez is visszajön egy belga lábról. És aztán Deketelár is hátra jön védekezni, jól is tette, hiszen bedobással jöhet Szenegál, kellett az, hogy ő is oda közbelépjen, fontos az, hogy hátra éppen egy csatár, nagyon sokszor azért sok kritika éri a portugál válogatott a Cristiano Ronaldot, hogy nem lép elégszer hátra a védekezéseknél, most azért mond az ellentetjét, láthatjuk, hogy mennyire fontos, hogyha egy támadó is visszább lép, közben a túloldalt, a jobb oldalt, Gyette az, aki elcsúszik, és ez nagy hiba lehet, hiszen ez egy Doku megindulhat, de már közben vissza tud zárni Gyette is. Itt azért ezt meg lehetett volna kontrázni rendesen, mert nem ért vissza, ott Gyatta elcsúszott, és három belga is megindul, de Doku pedig befelé húzta, annak ellenére elvitte volna a szélen. Szóval itt tartunk most, akkor amikor a mérkőzés 15. percének legvégén járunk, Belgium Szenegál 0-0.
2: Egy kis statisztika, annál lehet, hogy egy kevéssel több. A labdabirtoklási arány a Belgium-Szenegál mérkőzésen 35% csupán, ami Belgiumnál tanyázik a labda, és 65%-ban a szenegáliak birtokolják. Most a belgák passzolgatnak hátul, úgyhogy növelik de ezt az arányt a javukra egy picivel, és ha még egy kis érdekesség, aki esetleg vájfülű és szereti a statisztikákat, ez a bizonyos XG, tehát expected goals, várható gólok száma, 0,98-as volt a várható gólok száma a szár helyzetnél, ami azt jelenti, hogy 100 ilyen helyzetben mondjuk 98-szor ez gól. Hát most az egyszer szára kapufát talált el 3 méterről a teljesen üres kapura. Úgyhogy ez is egy kis érdekesség. Aztán a kipattanót sem sikerült berúgnia. De hát azért elképzelhető, hogy még adódik előtte majd lehetőség tekintve, hogy egyébként már 4 gólban szerepelt a világbajnokságon. 3 gólt szerzett és 1 gólpassza van így a szenegáli játékosok közül. Ezt mindössze Harry Kamara 2002-es világbajnokságon tudta megtenni szenegáliak közül, hogy ugyanígy 4 gólban vett részt egy világbajnokság alatt. Deketelare óriásit küzd a labdáért, aztán meg is tartja, majd visszapasszolja Tillemansnak. Aztán egy kicsit kiszabadulnak a belga játékosok a szenegáli nyomás alól, és egy mélységi indulás remekül a belső védőtől, Teattól, de rövid a labda az irányába. A szenegáliak ezt elhárítják ezt a veszélyt egyelőre, aztán most már teljesen előre bombázza a labdát Sziss, úgyhogy jöhetnek a szenegáliak a 16. percben, 0-0 az állás.
0: Ndiaye meg tudja tartani, sőt két belga játékos gyűrűjében meg is tartja még inkább, megfordul a labdával, aztán pedig továbbítja Papagaynek, érkezik hátul Gyette és aztán visszakapja Ndiaye a labdát, vele szemben Doku, az a két gyorslábú játékosról van szó, visszakapja Diarrától a labját, jó a beívelés a hosszú oldalra, jó, őt lemaradt egy játékos, szenegál játékos, a kipattanó lövés pedig jó volt Idrissa Gueye-től, de fogalmazunk úgy, hogy a kapu közepébe ment, ott pedig Thibaut Courtois várta örömmel a labdát, remek támadás volt ez is, engem teljesen meglep, amit a szenegáli csapattól, válogatottól láthatunk, mert alapvetően én nagyon X-es meccsnek gondolom ezt. Nem gondolom azt, hogy hatalmas belga elő lenne, közben egy Trossard próbálkozás, ami nagyon-nagyon fölé megy, vagy csak De Bruyne volt az, aki fölé lőtte a labdát, szóval szerintem egy nagyon X-es mérkőzés van kilátásban, de szerintem sok gól lesz a mai mérkőzésen.
1: Azzal nem feltétlenül értek egyet, bár úgy lenne, az X-es találkozza azzal maximálisan, viszont azzal a megállapításoddal is egyetértek, hogy teljesen meglep engem is, hogy a szenegáli válogatott lép fel dominánsan ezen a találkozón egyelőre, és hát nem mintha ez egy minőségi jelző lenne, de kifejezetten európai stílusú játékot nyújt a szenegáli válogatott, mintha egy ilyen kicsit olyan Manchester City sem futballozna, olykor egy-egy Liverpooli átmenettel tarkítva, szóval teljes mértékben eddig uralja a találkozót, meglepő módon inkább a belgák rendezkedtek be kontratámadásokra.
0: Valahol egy pici Fradit is látunk benne.
2: Már a zöld mez miatt ugye természetesen, hiszen Szenegál is a zöld mezében futballozik a mai mérkőzésen. 18. perc, 0-0 még mindig az állás a Belgium-Szenegál összecsapáson, a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 csapat között rendezik ezt az összecsapást, úgyhogy aki itt nyer ma, vagy valahogyan akár 11-es párbajokkal is kiharcolja a továbbjutást, az már a legjobb 16 között, tehát a 8. döntőben találná magát. A jobb oldalra forgatja ki most a labdát Mané, ott Diatta kapja meg, vele szemben De Kuyper, jönne a beadás, de De Kuyper vele ér, úgyhogy jöhet a mérkőzés első sarokrúgása, hiszen sem Belgium, sem Szenegál nem végzett el eddig szögletet. és ez a 20. percben talán

0: Már a 21-ben lesz elvégezve csúnya magyarsággal, de még talán belefér a 20-ba ez a jobboldali szöglet. Érkeznek föl a belső védők is, a szenegáliaktól ott van már Niakate, ott van már Sziss, és ott van Diára is a középpályások közül. Jön át a hosszúra a labda, ott egy fejes, de hát ez most, ahogy szokták mondani, futballsztengel, a kocka élére pattant, mert borzalmas irányba pattant a fejéről Sziss-nek a labda, és ebből jöhet egy kontratámadás. A belgák már a bal oldalon szervezik saját akciójukat, De Bruyne keresztbe passzolná, de rövid a labdája De Kuiper irányába, és akkor egy rendezetlen belga védelem, de már Lesről jött vissza Sadio Mané, úgyhogy szabadrugással jöhet majd Belgium a felező vonaltól. Nagyjából Mané nagyon szeretné megtartani a labdát, nem akarja odaadni egyelőre az ellenfelének, aztán elhajítja. Nem értem, mi szükség erre a színjátékra. 20. perc, Belgium, Szenegál, 0-0.
1: Na, szabály változtatások, én ezért azonnal sárgát adtam volna.
2: Egyértelmű, és senki ne feltételezze Manéről, hogy annyira rutintalan lenne, hogy ezt nem direkt csinálta. Tehát megfutották kétszer az afrikai válogatottat, érezte a csapattársain, hogy kicsit fújnak, fáradtak, rendezetlen a csapat, és gyakorlatilag 20 másodpercig magának tartott a labdát, utána jó messzire el is dobta. Nagyon-nagyon okosan csinálta, de hát nem szabad teret engedni ennek.
1: Ugye azt tegyük még hozzá, hogy aki itt ezen a mérkőzésen nyer, akkor majd az USA boszniák tovább jutójával fognak majd játszani. Bosznyákat mondtam, ezért bosznyákat akartam mondani, köszönöm Olasz Gergő kollégának, hogy rám pillantott egy pillanatban. Szóval az USA bosznyák mérkőzés győztesével fognak majd játszani, úgyhogy ez is egy kimondottan érdekes és harcos mérkőzés lehet. Most egy labda a hosszú oldalra, de ez pontatlan volt a belgáktól, viszont a szenegáli NDI nem tud megindulni, hiszen Tielemans volt az, aki megállította őt szabálytalanul. Kérdés, lesz-e ebből lap? Egyelőre a játékvezető, az argentin játékvezető nem fog erre lapot adni. Viszont azért hát két kézzel fogta vissza ott NDI-t Tielemans. Kérdéses nagyon, talán azért erre szoktak már, láttunk már, hogy erre adtak lapot itt a világbajnokságon, el most nem született. Még egyébként 21 perc alatt egyik játékos sem kapott sárga lapot, egészen korrekt és szabályos keretek között zajlik a mérkőzés. Viszont az viszont nem meglepő, a továbbra is szenegáli labdabirtoklás többségében a mérkőzésen. Most is Diarra az, aki hátra teszi a labdát Sziss-nek, a bal oldalon elkéri Nyakate. Jacobs is kérné, megindult egy picit a szélen, de nem kapta meg, inkább vissza a jobb oldalra Sziss-nek. Sziss pedig vihetné, mert van előtte terület, De Bruyne egy picit följebb lép. De nem jönnek előrébb a belgák sem, úgyhogy hátuljára labda, ebből komoly támadás nem lesz egyelőre, az egészen biztos. És a 22. perc közepén, végén, nyára továbbra is Belgium-Szenegál 0-0.
0: Ma nagyon szoros volt az is, hogy tovább jut az angol válogatott a legjobb 16 közé, hiszen nagyon sokáig vezetett a Kongói Demokratikus Köztársaság együttese. Most itt, ha a felső ágra pillantunk, akkor azért már volt csillaghullás, hiszen Németország és Hollandia is kiesett a legjobb 32 között. Ha ma valamilyen úton, módon Belgium is csatlakozna ehhez, akkor egy olyasmi forgatókönyv lenne, amelyet azért nehéz lett volna elképzelni, mert ha a 48 csapatos világbajnokság előtt valaki azt mondja nekem, hogy sem Németország, sem Hollandia, sem Belgium nem jut oda a legjobb 16 közé, akkor hát minimum mosolygok rá, és talán egy-két jelzővel is illetem, de az biztos, hogy nem hittem volna el neki, hiszen valóban annyit panaszkodtak már arra, hogy ezzel a 48 csapatos világbajnoksággal hígul a mezőny. Na most ahhoz képest azt látjuk, hogy még sincsenek ott olyan nemzetek a 16 között, mint például Németország vagy Hollandia. Most a jobb oldalon egy támadás a szenegáliaktól, aztán egy középre passzolt labda, ebből akár jöhetne egy lövés is. A 16-oson belülre cselezi már magát Diatta, ha jól láttam, aztán Mané veszi át a labdát a hosszú oldalon, mert ez a lövés nem volt jó. És aztán bedobással jöhetnek majd a szenegáliak a 23. percben.
2: Én csak annyit, hogy a mezőny az ettől függetlenül hígult, tehát 32-től jönnek a jó meccsek, tehát ez nem bizonyítja azt. Azt viszont kétségtelen, az afrikai csapatok nagyon-nagyon közel kerültek, az a bizonyos olló szűkül Európa és Afrika között.
1: 24. percben jár a mérkőzés, 0-0 továbbra is az állás a Belgium-Szenegál összecsapáson, és komoly cseleket láthattunk itt NDI-tól, aki ezúttal a pálya bal oldalán tűnt fel. Alapvetően jobb szélsőként funkcionál a mérkőzésen. Diarra az, aki viszi egy picit a labdát, de nem igazán volt előtte szabadtás, úgyhogy most előrébb is vissza kellett játszani a labdát, aztán már vissza is lépett NDI. Hátuljára labda a Nyakate. Jacobs megint kérte volna, de nem kapta meg, hát ez Sziss pedig a jobb oldalt megkapta. A szenegáliak másik belső védője, viszont jó a megindulás a jobb oldalon, Gyettától fölnéz, nem ívelébe, jól befelé, Csel befelé hozza a labdát, még egy Csel, Dokut nagyon szépen elküldte, aztán pedig tovább Diarrának a labda, Papagei lassan már, neki az lövőtáv is lehet, Ndiaye a bal oldalra, Sadio Mané fölnéz, beíveli, jó a fejes, kapufa megint a kibaton, pedig ott van Diarra előtt, és belövi! Figyelem a partjelzőt, nem írt semmit, majd biztos, hogy lesz ebből videóbírózás.
2: Biztos, hogy nem volt.
1: De szerintem sem volt lesz. Egyébként egy remek fejes követően megint a bal kapufa segítette volna ki a belgákat, de a kipattanó Diarra előtt volt, és belőtte a kapuba a labdát. 1-0-ra vezet Szenegál a mérkőzés 25. percében. Szerintem ez alapvetően ez várható volt, ez a Szenegáli találat a következő percben.
2: Teljesen egyetértek, és pont épp a góltól függetlenül akartam mondani, inkább az ivószünetet mondom, felhasználom erre, de itt most aktualizálja a gól, hogy Gyatta a jobb hátvéd rendszeresen föllép, úgyhogy teret nyitnak neki, és az oldalvonal mentén nagyon veszélyesek a beadásai, és ami belga szempontból egy picit talán taktikai hiba, meg egy picit az is probléma, hogy gyakorlatilag Dokunak kell folyamatosan visszajönnie vele. Ezáltal Doku gyakorlatilag bal hátvédként funkcionál ezen a mérkőzésen. Biztos vagyok benne, hogy így sem a labdaszerzések utáni átmenetben, sem egyebek között nem marad energiája a támadások befejezésére. Az meg külön meglepő számomra, hogy ilyen könnyedén lefejelték gyakorlatilag a teljes belga védelmet. Utána pedig ugye a kapufáról kipattanó labdát Diarra bekotort egész egyszerűen az üresen maradt kapuba. És tényleg nem érdemtelen a szenegáli vezetés, hiszen a belga válogatott nagyon-nagyon passzív futballt produkált eddig, és korán sem látszik az a technikai fölény, amit azért szerintem a játékosok kvalitása indokolna.
0: Vagy ami esetleg adott esetben már nincsen feltétlenül, hiszen ha megnézzük azért Sadio Manét vagy Sárt, aki most is elképesztő mozdulattal fejelt egy maga mögé érkező labdát, egy kitekert testhelyzetből a hosszú irányába gyönyörűen csúsztatott.
2: Ez kétségtelen, csak hogyha azt veszük, hogy Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaar, ez egy olyan négyes, akik azért európai csapatokban játszanak, és el se jut hozzájuk a labda. Tehát én úgy gondoltam, hogy a belga játéknak, ha az első négyes az erőssége, akkor arra felé koncentrálják a játékot, hát egyelőre nem.
0: És most futhatnak az egyenlítésért a belgák. Ivószünetet egyelőre nem rendelt el a játékvezető, ami azért furcsa, mert már 27 perc eltelt az első félidőben, és nagyjából a félidő felénél, tehát olyan 22-23 percnél szokta ezt eszközölni a játékvezető. Hát most a gól pont akkor érkezett, úgyhogy lehet, hogy az közbeszólt, de talán, hogyha legközelebb elhagyja a játékteret a labda, akkor kiküldi erre a bizonyos hidratációs vagy frissítő szünetre a játékosokat a bíró. 1-0-ra vezet Szenegál, tehát 26,5 percnyi játékot követően Belgium ellen, és jelenleg úgy tűnik, hogy bejut a legjobb 16 csapat közé a labdarúgó világbajnokságon, és akkor Németország, valamint Hollandia után érkeznek a következő európai nagy válogatott, amely még a legjobb 16-ba, tehát a 8-at döntőbe sem jut be. Hát erre nem lehetett volna valóban fogadni előzetesen, de még hátra van ebből a félidőből is legalább 20 perc, valamint még egy teljes második játékrész. Most viszont elmennek a csapatok a hidratációs szünetre, tehát az ivószünetre. 1-0-ás szenegáli vezetésnél teszik meg mindezt a Belgium-Szenegál összecsapáson. Bene Ferenc hogyan értékeli eddig a látottakat?
2: Először is kezdjük a szenegáli válogatottal. Nagyon-nagyon tudatos és nagyon-nagyon jól megkomponált csapatjátékot nyújtanak, és én most különösen inkább a támadó játékukról beszélnék, hiszen a széleken Diaz-Ár és Mané rendkívül mozgékonyan és egymáshoz közel helyezkedve alkotnak egy támadó hármast, és ezáltal a széleken ugye Jacobs és Gyatta nagyon-nagyon sokat tud fellépni a szélsővédő pozíciókba. A három belső középpályások meg nagyon-nagyon labdabiztos. Amit én hiányolok, az a belga csapatból ered, hogy gyakorlatilag nem helyeznek nyomást a labdás játékosra. Egész egyszerűen a saját térfelükre visszaállnak, ugyanezzel a játékrendszerre, tehát a két játékrendszer az egymásnak a tükörképe. 4-2-3-1 vagy 4-3-3, ez a középpályás pozícióktól függően támadásba védekezésnél is változik, de gyakorlatilag egymás tükörképei a rendszerek. Ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogy az egyéni kvalitások, a párok, az ellenfelek a pályán hogy jönnek ki. Hát itt egyértelműen ugye az, arról már beszéltem, hogy Doku kényszerű Gyattával vissza jobb hátvéd, de vissza kell futni a gyakorlatilag a baloldali támadónak, ez sem feltétlenül szerencsés, ha pedig egész egyszerűen gyakorlatilag a 16-osánál vagy az alapvonalnál védekezni kell, az különösen nem. Ráadásul a belső középpályások abszolút ütköző távon kívül vannak, nem helyeznek nyomást a labdás játékosra, úgyhogy a szenegáli válogatott könnyedén tudja szövegetni a támadásait. Ez számomra nagyon nagy meglepetés, és amire még hangsúlyt fektettem imént pár perccel ezelőtt, hogy a Trossard, De Bruyne, Doku és fönn center pozícióval De Ketelaere, ez egy olyan támadó rombusz, amelyik mindegyik tagja tud a másik pozícióban is játszani, tehát gyakorlatilag szélességi, mélységi váltásokkal egyfajta ilyen kvázi majd, hogy nem futszálosan, folyamatos forgásokkal a pozíciók változtatásával szét kéne szedniük a szenegáli védelmet. Ezzel szemben alig ért ez a négyes gyakorlatilag labdába, mert semmi másra nem hagyatkozik eddig a belga csapat, csak arra, hogy visszahúzódjon a saját térfelére. A labdaszerzések utáni átmeneteik meg nemhogy gyorsak, hanem kifejezetten lassúak és többnyire visszapasszra koncentrálódnak. Na most ilyenkor a klasszikus kérdés, hogy min lehetne változtatni? Hát egyértelműen, hogy ugye nagyon óvatosan, de följebb kell tolni a Belgiumnak a védekezést, minimálisan egyfajta előre védekezést kell kialakítania, kezdeményezőbbé kell tenniük a védekezést, nem pedig csak passzívan arra várni, hogy az ellenfél hibázon. A másik klasszikus változtatási mód pedig, hogy Lukaku beállításával lehetne egy picit hatékonyabbá tenni a támadósort, mégpedig úgy, hogy Lukakunak nem feltétlenül csak a pontos felpasszott labdák számítanak erősségének, hanem az 50-50-es vagy akár magasan felrúgott labdákat is nagy hatékonysággal meg tudja tartani. Ha pedig középpályán kell rágyorsításokkal próbálkozni, akkor meg Salamakerst lehet behozni. Szóval van még potenciál ebben a belga válogatottban, de mindenféleképpen változtatniuk kell a stratégiájukon és a hozzáállásukon.
3: Az ivó szünet alatt a Bon Jovi féle Living on Prayer-t lehetett hallgatni, közben köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Belgium Szenegál a 31. percben 0-1, hiszen nemrégiben Diarra szerzett gólt, így tehát vezetnek a szenegáli labdarúgók. 25. percben született a Diarra féle gól, abszolút jobban játszik eddig Szenegál a mérkőzésen, sokkal jobban építik fel a támadásaikat, és kevésbé játszik a pontatlan egyébként a mai mérkőzésen. Szóval azt akartam mondani, hogy Bon Jovinak a számát lehetett hallani a hidratációs szünetben, ugye Living on Prayer, ez akár az is jelenteti, hogy a nyers fordításban, hogy csak a remény tart életben, hát ezt mantrázhatják a belgák, hiszen azért eddig nem túl sok mindent nyújtottak, bár ugye csak 31-2 perc telt el a mérkőzésből. Úgyhogy közel egyébként megint megállt az idő, vagy megint megállt a játék, nem egészen pontosan láttam, hogy miért.
2: Beszaladt egy szurkoló.
3: Akkor emiatt most várunk egy kicsit, igen, de egészen biztos, hogy folytatódhat majd a mérkőzés.
0: És ami még biztos, így 31,5 percnyi játékot követően, hogy ezt a találkozót a legjobb 32 csapat küzdelmei között rendezik, úgyhogy aki ezen a mérkőzésen már nyer, az bejut a legjobb 16 közé, tehát a 8. döntőben találja magát. Nagyon fontos mérkőzés, több nagy európai válogatott már búcsúzott itt a legjobb 32 között, elég akár Németországra gondolni, vagy éppen Hollandiára, amely Marokkó ellen szenvedett vereséget. És hát jelenleg, a jelenlegi állás szerint Belgium is erre a sorsra juthat, hiszen most már folytatódik a játék, és 32 perc telik el a találkozóból, Szenegál pedig Diarra találatával 1-0-ra vezet Belgium ellen. Most hátul saját térfelén járatja a labdát a belga együttes, aztán Van Aken az, aki átviszi az ellenfél térfelére. Most már a szenegáliak oldalán a játék, Doki nagyon mélyen visszalép a bal szélső pozíciójából egészen a középpálya közepére, hogy szervezze a játékot, aztán a jobb hátvédhez is kikerül a labda, Kastány pedig visszapasszolja a belső védőknek. Nagyon stabilan védekezik Szenegál, amellett, hogy egyébként a támadójátéka is nagyon élénk. Most Doki tolná meg a labdát, és mintha szabálytalan lett volna vele szemben az egyik szenegáli játékos, de a játékvezető nagyon határozottan azt mutatja Dokinak, hogy ne dobálja magát az ilyen kétes szituációknál, ne próbálja meg eladni a szabálytalanságot, hiszen Niakate elméletileg nem volt szabálytalan, így az ismétlések alapján talán, mintha hozzáért volna egy kicsit Doki lábához, de biztosan jobban látta test közelből a játékvezető, és egészen biztos, hogy jó ítéletet hozott. Gay passzolja most hátra, 33. perc, Belgium-Szenegál 0-1.
3: Bizony, a labda pedig már egészen hátra megy a szenegáliak térfelére, Pate Sziszt, aztán Niakate, és Jacobs elkérje bal oldalt, a belgát térfelé most már a labda, Jacobs följebb lép, beljebb lép a pálya közepe felé, de visszakerül a labda megint a szenegáliak térfelére, Pate Sziszt és Niakate játszik össze, Papege és visszább jön. Azért a szenegáli válogatottak nem úgy ismerjük, hogy el fognak ülni az eredményre, Papege pedig fölnéz, Sadio Manét indítja meg a pálya bal oldalán. Az elképzelés jó volt, a kivitelezés már kevésbé, hiszen ez a labda nagyon hosszú volt Sadio Manénak, úgyhogy jöhet vissza, visszább léphet. Egyébként ugye Diarra volt, aki az első gólt szerezte, Sunderland játékos, és 20 mérkőzésen az idei szezonban 2 gólt lőtt, ez pontosan annyi, amennyit a világbajnokságokon szerzett most itt 4 mérkőzés alatt, ugye második gólját szerezte most már Diarra szenegáli színekben. Feljebb lépegett Deát is, próbálnak a belgák is kialakítani valami komolyabb lehetőséget, de ahhoz ezt a jól működő szenegáli védelmet kell egy kicsit szétzilálni. Tillemans sem találja most a pozícióját, a helyét, hogy mégis mit kéne csinálni. Itt a jobb oldalt elkírja a labdát De Bruyne, aztán pedig remek a labda itt a jobb oldalt. De Katalárénak a bejátszás is jó, de kéne egy szenegáli lábról, és jöhet ebből egy bedobás, és De Bruyne pedig hatalmas léptekkel már szalad a labdához, és szeretné bedobni, és tőle el is kéri Kasztány a labdát, aztán pedig a nézőtéről visszajön a másik labda, hiába siettek a belgák, újra el kell végezni a mérkőzés 35. percében, Belgium-Szenegál 0-1.
0: Doki kap most labdát a bedobást követően, aztán De Bruynének passzolja vissza, Doki a jobb oldalon megint labdához jut, és így akkor rácselezhet a védőjére, Manével szemben, Doki bepasszolja De Bruynének, De Bruyne próbálná kötényben, bőrben visszaadni a labdát Dokinek, de ez rövid volt, aztán Tillemans védekezik remekül, és szerzi vissza a belgáknak. De a labda birtoklás jogát hátra kerül Meheléhez, de csak egy pillanatra saját térfelükön a belgák, hiszen már is visszamentek a szenegáliak területére, teritoriumára. A jobb oldalra forgathatná ki a labdát Kasztány, de inkább hátrafele passzol. Nehéz áttörni ezt a szenegáli védekezést. Egyértelműen a vezető gól tudatában hátrébb húzottak a szenegáliak, de hogyan látja ezt Bene Ferenc így az ivószünetet követően úgy, hogy még 10 perc van az első fél időből?
2: Nem hiszem, hogy tudatos lenne a szenegáliak visszahúzódása. Előfordulhat, hogy 5 percenként vagy 10 percenként különböző szinteken húzzák meg a védekezést. Alapjában jövő elégedettek lehetnek, és lehet, hogy abból a szempontból tudatos, hogy egy kicsit ha hátrébb húzódnak, akkor több területük marad a kontratámadásokra. Lehet, hogy Rudi Garcia emiatt rendelte alapjával jövő vissza a csapatát előtte, de most már egy nullán belgáknak jönniük kell. Ez esélyt adhat a szenegáli kontráknak, az kétségtelen.
3: Papagei az, aki labdát kap, Sadio Mané kérné, nem kapja, Jacobs kapja inkább a bal oldalt, vissza Sadio Mané, aztán pedig már Idrissa Gueye továbbítja Papagei-nek a labdát, Sadio Mané még mindig följebb tartózkodik a pozíciónál, vagyis hátrébb, most kapja meg a labdát, 16-os csücskénél menne az érintő, vissza is kap Sadio Mané a labdát, jól a betörés, ott rácsúszott Kasztány, aki a földön is maradt, a lövés egyébként eljutott Thibaut Courtois kapujáig, de ő simán felvette a labdát könnyűszerrel. Mi Kasztányt figyeljük, mert ő becsúszás követően lemaradt a földön, a füvön, de már ő is felpattant, azért itt egészen hasonlította ez a támadás kialakítása az első gólhoz, ugyanaz a kispasszos játék, megfut valamelyik játékos, Sadio Mané-nél azért lehetett le sansza a szenegáliaknál.
0: Most is remekül került helyzetbe, és milyen jól alkalmazta a játékvezető egyébként az előnyszabályt, azt ki kell emelni, azt hiszem Bene Ferenc is észrevett állandó szakértünk, hiszen nagyjából 18 méter a kaputól történt egy szabálytalanság, lehet, hogy volt az 20 is Gueye-el szemben, a játékvezető viszont annak ellenére, hogy hátrafelre folytatódott a játék, tovább engedte, és ebből lett végül Mané helyzete. Most ebből a szempontból a bírót, Martinezt is egy kicsit méltathatjuk, hiszen ez egy kiváló példa volt arra, hogy hogyan lehet használni, és hogyan kell használni az előnyszabályt. Anélkül nem lett volna egy újabb szenegáli lehetőség. A 38. percben viszont akár egy belga lehetőség is jöhet, Trossard viszont csak hátrafele tudja passzolni Deátnak a labdát, ő továbbítja Mehelének. Ezt a forgatókönyvet már nem egyszer, nem kétszer, de nem is háromszor láttuk. Sokszor fordult elő a mérkőzésen ez Doku. Bepasszolja De Bruynének, aki a 16-os előterében cselezget. Aztán vissza Dokunek, a 16-os csücskétől is kifele a belga jobbszélső. Két emberre vezetné rá a labdát. Sebessége megvan ahhoz, hogy beadja. Jön is a centerezés, egy belga játékos le tud csapni rá. De sikerül ez egyik szenegálinak ellőni onnan a labdát, Trossard aztán mélységben passzolná Diakaté mellett a labdát, de Diakaté résen volt és lefülelte ezt a paszt, ráadásul nem is Diakatét, hanem Papagei-t kell méltatnunk most, aki lent marad a földre egy pillanatig, ez aggasztó lehet akár a szenegáliak számára, de a 39. percben az állás biztosan nem aggasztó az afrikai nemzet csapatának, hiszen 1-0 vezet továbbra is Szenegál Belgium ellen.
3: A mérkőzésen pedig ugye majd érdemes arról is beszélni, hogy Idrissa Gueye egyébként milyen érdekes statisztikákat hozott össze eddig a világbajnokságon. Ugye 39 vonaltörő paszt adott, ez a Szenegál legjobb volt ebben a mutatóban, de hát annyi statisztikánk van itt, hogy azért nem tudjuk azért mindegyiket elmondani. Közben pedig egy jó felévelt labda NDI-nak, de csúsztatott, aztán pedig nem ez lett volna nem ez volt a legjobb megoldás, és Szárnak lefejeli, ebből komolyabb szenegáli támadás is lehetett volna, viszont belga labdaszerzés, és már tehátnál van a játékszer, fölnéz, van előtte terület viheti a labdát, előtte Papagei hátra teszi a kezét, megvárta, hogy közelebb hozza a labdát, a szenegáliak nem akarnak följebb lépni, ez látható. Kastány, aztán pedig meghelé, tehát továbbra is a belgák a saját térfelükön, tehát még csak most lépi át a felezőt, ahogy ezt kimondom, vissza és húzza a labdát. Aztán pedig átújárhatják a labdát. Tielemans följebb jön Mekelé is. Bal oldalt az remek labda, ahol lehet építkezni. Jön be a beívelt labda veszélyesen, és jön a kapujából Gyao. Jól nézett ki ez a támadás, viszont Gyao azonnal felrúgja a labdát az elől üresen álló NDI-nak. De visszazállt remekül, de Köper. És így elhalt ez a szenegáli kísérlet. De Bruyne pedig fölnéz, és azt látja, hogy de Köper pedig szabadon van a bal oldalt. És oda is adja neki a labdát. Előtte Trossár, most a bal oldalt tűnik fel, és meg is kapja a labdát, át tudja venni. De Köper érkezik vissza, és a visszapasszra érkezik, nem kapta meg. Trossár húzogatja még. De Bruyne futott be üresen a háta mögé, aztán fellép a támadás, az tehát is. Most az utolsó ember most meghelé. A szenegáliak térfelén jár a labda, a belgák birtokolják, most 41. percen továbbra is szenegáli egygólos vezetés.
0: Aztán Mekere, mintha csinesen passzolná oda Tielemansnak a labdát, de végül sikerült megtartania a belső középpályásnak ezt az átadást, és ráadásul nem Mekere, hanem a jobb hátvéd, Kastány volt az, aki passzolt neki. Egy jó mélységi átadást viszont most Dekviper a 16-oson belül, de hát kinek adja a labdát? A szenegáli játékosnak meg is válaszolom a költői kérdést, amelyet magamnak tettem föl, pontatlan volt tehát ez a centerezés a belgák bal hátvédjétől, aki azért rendre feltűnik a támadásoknál is, és jól lép be a támadásba, csak aztán rendre rossz döntést válasz az utolsó pillanatokban, amikor nagyon kellene az a kis plusz, akár az a kis extra is, amely átbillenteti a belgákat ezen a gólképtelen helyzeten, hiszen 41 perc telik el a mérkőzésből, és egyelőre 1-0 a Szenegál vezet. Most jön egy beadás a belgáktól, eltűnik egy szenegáli játékos, és jöhet kifele majd szabadrúgással, így van. A szenegáli együttes, eltűnt az egyik belső védő. Sziszolt volt az, aki a földön maradt, és még egy szenegáli fekszik. Az imént az egyik középpályás, Gay volt az, aki nem érezte jól magát, és lent maradt a földön, most Sziss, aztán Niakate, hát hullanak ezek a szenegáli hátvédek egyelőre, egymással találkoztak, igaz, De Kuiper is ott volt, de két szenegáli szaladt egymásnak, és mind a kettő lent maradt, De Kuiper pedig köszöni szépen, semmi baja, legalábbis azon kívül biztosan nincsen, hogy Belgium egy gólos hátrányban Szenegállal szemben, de az pedig nem fizikai, hanem mentális problémája, mentális fájdalma inkább a belga balhátnének. Lukaku melegít, ahogyan több belga cserejátékos is ezt teszi, és a Rudi Garcia szeretne bejutni a válogatottjával a legjobb 16 közé, és a 8-at döntőben is még legalább egy pár harcot vívni majd, akár Bosznia-Hercegovina, akár az Egyesült Államok ellen, akkor itt komoly változtatásra lesz szükség, mert a szenegáli csapat egyelőre nagyon magabiztosan vezet 1-0 Belgium ellen, 42 perc játékot követően.
3: Tielemans fölnéz és fellövi a labdát a jobb oldalra, Doku felé, hiszen Trossard és Doku helyet cseréltek, de ez sem működik eddig a mérkőzésen. Trossard nem aktív a bal oldal, Doku pedig nem kap konkrét a labdát a jobb oldalt, úgyhogy majd jöhet a visszacsere, én úgy gondolom Tielemans pedig megint vinné föl a labdát, van előtt a terület, a szenegáliak nem lépnek föl, viszont ez egy pontatlan passz volt De Bruyne-nek, de visszakapta Tielemans, aztán Mekelé. Figyelniük kell ott hátul a belgáknak, hiszen ott vannak a gyorslábú szenegáli játékosok, például NDI, már is ott van Trossard nyakán, az elélő évet labda pedig jó deketelárnak. A jobb oldalt Doku kérni, meg is kapja most Doku. Befelé cselez, eltölt a lövés, nem lövés, lepattan egy lábról Jacobsnak a lábára, azért mondta, hogy nem lövés, mert passzolni szerette volna befelé már a 16-oson belül, és ez Gyáonnak a kezében kötött ki, remek követte le De Bruyne a labdát, megfordult, és kitette a hosszú oldalon érkező Dokunak, ő pedig egy cselt követően befele húzta, aztán pedig előtte a labdát, ott érkezett belül Deketelár, de talán lehet, hogy ott már lőni is lehetett volna, mert annyira kiszorított szögbe volt, hogy ez is egyébként jó megoldás lett volna, ha nincs ott egy szenegáli láb. 43. perc végén, bocsánat, 44. perc végén jöhet majd egy szabadrugással Belgium, akkor amikor továbbra is Szenegál vezet egy góllal.
0: És a hosszabbítás egyelőre még nem tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz. Általában ilyenkor az ivószünet miatt, vagy hát a hidratáló szünet miatt legalább 3 percet ráhúznak a játékvezetők az első játékrész végén, és aztán a második félidő végén nagyon hosszú ráadások szoktak lenni. Egy centerezésre való próbálkozást követően jöhet majd egy szöglettel a belga válogatott, és Sisnek megint nagyon fáj a lába. Azért Szenegától várható majd az is, hogyha továbbra is őrzi az előnyét, a második játék részben is, akár a hajrára ráfordulva, akkor egyre több játékos sérül, majd meg lesz kisebb-nagyobb problémája a játéktéren, de azért az időhúzást már próbálják ezen a világbajnokságon lecsökkenteni, és a játékvezetők sürgetik ezeket a zápolásokat. Jöhet a baloldali sarokrugás, De Bruyne-től lepasszolja, és akkor De Kuyper tűzheti kapura a labdát, és egy óriási védés bizony a szenegáli kapustól. Zhao-nak kellett nagyot nyújtózkodnia, és keresztben nyúlt a jobb kezével. Nagyon sok védő volt ott előtte, nem igazán látta a labdát, és ez bizony a bravúr kategória. Nem kellett klasszikus vetődést végrehajtania, gyakorlatilag talpról nyúlt a labdát követően, aztán eldobta magát. De ez most egy nagy védés volt a szenegáli kapustól, még akkor is, ha jó 20 méterről érkezett De Kuyper próbálkozása. A bal hátvéd lepte meg tehát most a szenegáli kapust. 5 perc lesz majd a ráadás, de De Bruyne sarokrugása a 46. percben jön. Távolra a labda, aztán belefejeltek még ebbe a centerezésbe, és így De Kuyper nem tudta kapásból ellőni, csupán fejjel próbálta biztos tukkolni a labdát oda a kavarodásba, oda 16-oson belülre a mezőnybe. Ez nem sikerült neki, kirúgásra jöhetnek a szenegáliak. 46 percnyi játékot követően 1-0 vezet Szenegál Belgium ellen.
3: Ha és amennyiben ugye Sziszt nem tud kijönni a másik félülre, akkor az ő cseréje esetleg Szek lehet. Ugye ő a Maccabi Haifa játékos, egy kimondott a rutinos játékosról van szó, 34 éves a belső védő. Most viszont jó az indítás a jobb oldalt NDI-nak, mehet befelé Szár, ott van már Papagei, és kéri Papagei felé a továbbítás, jó, a lövés pedig nem jó Papageitől. Ugye láthattuk már az Irak elleni mérkőzés, egy hasonló helyzetben egészen bődletesen nagy gólt tud kapni, hogyha nincs előtte védő, nincs blokkoló láb. Ez egy jó kis támadás volt a szenegáliaktól, de már figyelniük kell, mert hogy Thibaut Courtois elvégezte, és már is jöhetnek már a belgák. Tielemans kérni el, meg is kapja a labdát Mekellétől. Doku pedig elindulna jobb oldal, de Sadio Mané pedig rendkívül zárja a szöget, nem tudott labdát kapni, úgyhogy Kastány, aztán már teátnál van a labda a pálya bal oldalán, a labda pedig a szenegáliak térfelén van. Ugye már jócskán benne vagyunk az 5 perces ráadásban, a 47. perc végén vagyunk. Szenegál továbbra is egy gólral vezet a belgák ellen. Kastány néz föl, érkezik a labdáért De Bruyne, aztán Doku, vissza De Bruynéhez a labda, megint Doku kapja meg. Jó volt az elképzelés, csak megint nem pontos a kivitelezés. Doku pedig lerántja ott hátul nyeketét, és jöhet majd kirúgással Szenegál. Nyilván Gyáó is azért figyelni fog arra, hogy azért ezeket jól elhúzza, de nyilván a honduraszi játékvezető egészen sokszor közbe fog szólni, hogy tessék elvégezni, mint például most is. Már oda ment Gyáónak, ráparancsolt, hogy végezze. Gyáó pedig fölküld mindenkit, érdekes meglátás, érdekes fordulat, hogy minden szenegáli játékost fölküld. Gyáó fölrúgja tehát a labdát, Szárt veszi célba, nem tudja lefejelni azt, és Tielemans pedig már roboghat előre. Dokunak adja, Dokut pedig buktatja. Papagei szabadrugással jön Belgium a 48. percben.
0: Mané megint egy picit elpöcsülte a labdát sarokkal. Hát azért, ha lenne egy jóval keményebb jobb hátvéd vele szemben, mint amilyen Kastány, akkor lehet, hogy Manét megbüntetni egy-egy ilyen csibészségért. Azért láttunk már olyat a futballtörténelemben, hogy ha nem is feltétlenül törlesztés jelleggel, de inkább csak egy szigorú figyelmeztetés jelleggel egy-egy jobb hátvéd odapakol, vagy éppen bal hátvéd egy szélsőnek. Nem lennék meglepve, ha a második félidőben Mané is áldozatául esne ennek, hiszen valóban a már-már a sportszerűség határát súrolja az, ahogyan ő néhányszor elviszi a labdát, vagy éppen elpöcköli az ellenfél játékosa jelöl, miután egyébként szabálytalan volt a csapata. Benne van persze a futballban a csibészség is, de ez már inkább mondom a sportszerűtlenség kategóriába tartozik. Most Mané nyom oda egyet Dokünek, és jöhet is egy szabadrugással, nagyjából 27 méterről a szenegáli válogatott, és hát vagyis a belga válogatott, hiszen a szenegáli válogatottból volt szabálytalan Sadio Mané, és akkor azért ott van De Bruyne, ott van Trossard, ott van Doku, és Yuri Tielemansról még nem is beszéltem, aki szenzációs távoli bombákkal hívta fel magára a figyelmét, még amikor a Leicester futballistája volt. Vannak ott bőven kiváló rugó technikával rendelkező játékosok, és akkor De Kuiper is ott a labda mögött, aki az imént nagyjából 19 méterről csavarta a hosszú felső sarok irányába a labdát. Akkor Zhao nagyot védett a szenegáli kapuban. Most Zhao állítja a sorfalat, mutatja az öt tagú falnak, hogy zárjon össze, és mellé egy belga sorfal is fölállt. Ez véletlenül csak azért, hogy takarja a kapus kilátását. Tielemans mutatja a falnak, hogy merre menjen. Ott van a labda mögött ő is, ott van De Bruyne is, valamint De Kuiper is, úgyhogy ez a három játékos közül végzi majd el vele. Valaki Tielemans elsétál, és akkor jöhet a szabadrúgás a 49. percben most már. Sőt, az 50. De Kuiper ellövi, ez nem sikerült a legjobban, és akkor még finoman fogalmaztam. Innentől pedig már csak a játékvezetőn múlik, hogy meddig engedi még az első félidőt, hiszen az 50. percen is túl vagyunk a jelzett 4 perces hosszabbítás, 5 perces hosszabbítás, pedig 10 másodperc múlva jár le. A játékvezető érzésem szerint néhány szekundum múlva a sípjába fúj, de még De Bruyne-t elenged egy keresztlabdát, és az hajszálpontos Dokünek, aki le is tudja venni, és rácselezhetne védőjére, meg is teszi mindez. Jacobs van most nehéz helyzetben, Tielemans, ő a jobb lába irányába tolja a labdát, jön a centerezés, sikerül kifejelni, De Bruyne kapásból eltöri, összeszedi a kapus Zhao a labdát, és a játékvezetőnek pedig semmi oka, hogy tovább húzza ezt az első játékrészt.
3: Igen, a hondurasi játékvezető már nézi az óráját, sőt, most bele is fúj hármat. 45 perc játékot követően, tehát Belgium-Szenegál 0-1. A 25. percben Diarra szerezte meg a szenegáliak első gólját, mi pedig negyed óra szünetet követően jövünk vissza.
4: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy centi, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Why wait to say, at least I did it my way.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Hamarosan folytatódik a második félidővel a Belgium-Szenegál összecsapás. Szenegál egy félidőnyi játékot követően 1-0-ra vezet a belgák ellen, de lássuk, hogy hogyan alakult ez a bizonyos első játékrész. A 9. percben egy labdaszerzést követően Trossard 18 méterről tüzelt a szenegáliak kapujára, de João védett ekkor is, mint azt tette egyébként az egész első félidőben. Aztán a 13. percben egy óriási lehetőség, ez már Szenegál játékosai előtt, Jakobs beadását Courtois nem tudta kiütni, a hosszún érkező Ismaïla Sarr pedig 3 méterről becsúszva a bal kapufát találta el először, aztán az elé visszapattanó labdát már kicsi kisodródott helyzetből az oldalhálóba bombázta. A 18. percben még De Bruyne vezette a labdát, és 19 méterről nagyjából 19 méterrel a kapu fölé tüzelte egy kis jó indulattal egy másik sportágban itt Amerikában. Ez 3 pontot ért volna, itt viszont nem ért semmit. Aztán a 25. percben a mérkőzés eddigi egyetlen találatát Szenegál szerezte meg. Mané beadása után Sarr 8 méterről a bal kapufára csúsztatta a labdát, a kipattanóra pedig Diarra ért oda a leggyorsabban, és a kapu közepébe bombázta a fekvő Courtois mellett a labdát. Ezzel a találattal vezet Szenegál-Belgium ellen. Igaz, a 45. minutumban még volt egy egyenlítési lehetősége a belgáknak, de Kuiper egy baloldali szögletet követően 19 méterről a hosszú felső sarok irányába tekerte a labdát. João viszont a levegőben úszva a bal felső sarokból a futballszengben használatos ficakból tolta ki a labdát. Úgyhogy az első játék részben mindössze egy találatot hallhattak önök, láthattak a televízióban. A fél időben pedig egy változtatás biztosan lesz majd, hiszen a belga csatár, a 9-es az elmúlt 15 év egyik legnagyobb neve a belga labdarúgásban, Lukaku érkezik a pályára, és akkor minden bizonnyal De Ketelaere hagyja el a játékteret.
3: Bizony, neki már a véget ért a mai mérkőzés, aztán kiderül, hogy a további olyan hogy lesz, hogy vajon véget érte neki összességével a világbajnokság. Szenegál kezdte a második fél időt, sőt, Sarr már ott van a 16-oson belül, kiadja a bal oldalra Sadio Mané-nak, hát ez egy kicsit váratlan, egy egészen hatos lerohanás a szenegáliaktól. Sadio Mané befelé, aztán pedig vissza Papagayhez a labda, becsatlakozik hátulról Nyakaté is, most továbbra is ott vannak a szenegáliak a belgák kapuja előtt. Sadio Mané egy-két csel után beadja a labdát, a Sarrnak nem jó a hosszú oldal, viszont jó Ndiaye-nak, ellövi a labdát a hosszúra, és Thibaut Courtois ugyan vetődött, de ez jócskán mellé ment, hát a szenegáliak bekezdtek, de viszont picit beszéljünk a belgákról, ugye Lukaku az Új-Zéland elleni mérkőzésen csereként beállva gólt szerzett és gólpasszt adott. Ha ismét betalál, másodszor fordul elő pályafutása során, hogy két egymás követő VB meccsen is gólt szerez. Erre korábban 2018-ban volt példa Panama és Tunézia ellen. Egyébként 6 világbajnoki góljával és összesen 8 gólban való közreműködésével Belgium történetének legeredményesebb játékosa VB-ken ezekben a mutatóban, amúgy ez 6 gól és 2 gólpassz. Ez a labda most pontatlan belga részről. Haneken volt az, aki szerette volna Lukaku elé tenni a labdát, de nem sikerült, úgyhogy egészen hátraszorultak most saját kapujukhoz a belgák, és onnan kell újra építkezni, tehát aztán ne kell-e, de hát a szenegáliak nagyon kipihentik magukat a félidőben, és már ott rohamozdák a belga védőket, de sikerül a belgáknak kihozni a labdát, Doku pedig eladja azt, Papagayhének pedig szednie kell a lábát, és meg is menti azt nagyszerű mozdulattal, Gyatta pedig továbbítja már azonnal Ndiaye-nak, aztán Diarra is ott van, most a jobb oldalt építkezik a szenegáli csapat, Ndiaye vissza Gyattának a labdát, aztán pedig Idrissa Gueye a bal oldalra egy hosszú passz, nagyszerű a labdát vétel Jakobstól, és innen ebből építkezik most a szenegáli csapat, a szenegáli válogatott, akkor amikor eltelik a mérkőzésből 3 perc a második félidőből, továbbra is Szenegál az 1-0.
2: És a bal oldalon megint egy támadás a szenegáliaktól, aztán sikerül valahogy még Kastánynak bent tartani a labdát, ezt most jól csinálta, Dokuvel szemben pedig Mané szabálytalan már megint. Hát Mané-ra nagyon vár az a bizonyos jobb hátvéd.
3: Te ott lennél a pályán, úgy érzem, nagyon szívesen.
2: Persze, és nézném, ahogyan elvisz a húzat körülbelül, olyan gyorsak ezek a játékosok ott a világbajnokságon, hogy esélyem sem lenne gyakorlatilag, mire megfordulnék. Mané után 10-12 méterrel lenne távolabb, mint ahol volt akkor, mikor még legutóbb emlékeztem, hogy hol van. Most ismét egy szabálytalanság a szenegáliaktól, azért nem kímélik a belga játékosokat. A szenegáli futballisták Trossard szenvedte el most ezt a rugást Gay-től, az imént pedig Mané volt szabálytalan, mint azt már említettem Dokuval szemben, és tehát az, aki a belga belső védő pozíciójából indíthatja Dekuipert, aki az egyik legjobb játékosa volt a belga csapatnak az első félidő során. Van a kellene? Bepasszolja Tielemannak, mint a szabálytalanok lennének vele szemben, de Tielemann talpon marad. Gay szorongatta őt, aztán Trossard is a labdához jut, hát kellene forgatni valahogy a jobb oldalra Dokuhoz, aki a vonal mellett kéri, de egyelőre nem kapja meg, és úgy tűnik, hogy nem is fogja megkapni most néhány másodpercen belül, mert nem tudja odaforgatni neki a játékot Kastány. Tanástalan a belgák támadójátéka egyelőre, egy felívelés, de éppen a bal szélső irányába, aztán egy rossz labdát vétel Dekuipertől, és megint jöhet Szenegál. Teljesen szétesett az egész mérkőzésre Belgium. Az első félidő második felében volt 10 jó perce mondjuk a belgáknak, de gyakorlatilag azon kívül Szenegál teljesen kézben tartja ezt a találkozót, és így a második félidőből azért még messze menő következtetéseket nem lehet levonni az eddig eltelt 4 perc alapján, de hát az előny az egészen biztosan a szenegáliaknál. 1-0-ra vezet ugyanis Szenegál Belgium ellen. A labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között rendezik már ezt a találkozót, úgyhogy aki itt nyer és tovább jut, az a 8. döntőben találja magát, és majd az Amerikai Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina mérkőzés győztesével játszik.
3: Romelu Lukaku egyébként a 16. mérkőzését játsza a belga válogatott színeiben az összes világbajnokságot tekintve, közben pedig már hozza a labdát a szenegáli csapat, Jakobs az, aki visszateszi azt Manénak, aztán kicsibe játszanak össze, Idrissa Gueye segít be, aztán pedig Papagei, elesik, de sikerül hátítani a labdát Sisnek, Sis pedig fordít a jobb oldalra Ndiaye-nak, vele szemben, de Kuiper nem tud tovább menni, úgyhogy Gyatta is besegított, aztán pedig már viszi a labdát befelé, Sarr a bal oldalt, Sadio Mané hova fog cselezni, elviszi az alapvonal felé, aztán befelé Papagei, és de rossz volt ez a lövés, Diarra volt az, aki ellőtte ballával a labdát, nagyon-nagyon dühös, meg is van minden oka, hiszen szerintem lecsúszott neki a lábáról ez a lövés, nagyszerű labdát kapott Sadio Manétól, üresen volt, igen, és konkrétan a sívcsontjával lőtte el ezt a labdát, úgyhogy amerre nézett, arra ment ez a labda kis túlzással, de a túloldalt már figyelni kell, de hát eddig csak, hiszen a belga támadás, ellentámadás, gyors lerohanás, fogalmazunk így, eddig tartott, hiszen szenegáli játékosok visszazártak, és már előre szárnak a labda, ez nagyon jó, átveszi, és egy az egyébet Courtois-val, és egy mekkora gólt lóba a felsőbe, Jézusom! Ismaël Sarr a mérkőzésen meglövi a második szenegáli gólt, az 51. percben 2 gól a szenegáli előny, de hát beszéljünk arról, hogy mekkora labdát kapott. Azt hiszem Jakobs volt, aki előre évelte a labdát, jól vette észre, hogy Sarr meg tud indulni, be tud futni a védők mögé, tehát és meghelé mögé. Hát azt is tegyük hozzá, mert Benefelet is ilyen erről fog beszélni, hogy vette át Sarr ezt a labdát, egy pattanás is fel a pipába.
4: Hú, hát menjünk egy picit előre, mielőtt még magamhoz térek. Egyrésztről a belga válogatott, ugye Lukaku cseréjével, bíztam benne bizonyos szempontból belga szemüvegen át, hogy átmegy egy sokkal direktebb és magasabb letámadásos játékba. Hát ez nem történt meg. Ugyanakkor a szenegáliakat meg féltettem attól, hogy visszazárnak a saját térfelükre, és magukra húzzák a belgákat. Hát pont az ellenkezője történt. Nagyon-nagyon bölcsen. Folyamatosan letámadják a belgákat, kitolják a védekezést.

0: Folyamatosan csavarodva a labda bal belsővel, pont Szárnak a mellére esett. Hát ez tényleg, ha ezt a 90-es években Sifo adja a belgáktól, akkor megszokjuk mondjuk Kulemansznak, de ez a labda elképesztő volt. És hát Szenegál teljesen megérdemelten vezet, és külön dicséret illeti az edzőjüket. Tehát egész egyszerűen elképesztő, hogy...
1: Papa Ciao,
0: igen. Hát valami szenzációs, ahogy a másik félre kiküldte a csapatot. És nem azt a klasszikus, egy nőre vezetünk, bekkeljük ki, ássuk be magunkat, parkoljuk be a buszt, hanem folyamatosan előrefelé védekezve, labdaszerzések után, dinamikusan, direkt játékban pályára lépve, és direkt játékban játékba hozva a támadókat, nagyon-nagyon veszélyes csapatot alkot Szenegál.
1: És beszéljünk arról is néhány szót, hogy most már ez a kettő gólos előny azért nagyon nyugtalanító, ami a belgákat illeti, vagy hát ha a belgák szemüvegén keresztül néznénk ezt a találkozót. És könnyen elképzelhető, hogy akkor az olyan játékosoknak, mint például Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, vagy éppen Romelu Lukaku, ez lehet az utolsó világbajnokságuk, hiszen azért már ők sem hajnali sütések, és bizony, ha most kiesik Belgium, akkor még csak a nyolcad döntőbe sem juttak el. Talán az utolsó világbajnokságokon. Dokuvel szemben egy szabálytalanság, nem tudom mikor akarja odani a mérkőzésen azt a bizonyos sárga lapot a játékvezető, de ez egy taktikai fangot volt meg.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, hogy utolsó világbajnokság, nekem pont ez nem tetszik a belga válogatottban, hogy egy motiválatlan, kifejezetten lassú, öreguras futballt játszanak. Tehát ez a folyamatos oldalra felé passzogatok, nincs sprint, mindenki a lábára kéri a labdát. Nyilván Doku 20-as évek elején van, tehát nem azt mondom, hogy minden játékos kiöregedőben van, de olyan öreguras futballt játszanak. Tehát ez korán sem az a belga válogatott, amit mondjuk évekkel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt megszoktunk.
2: De bocsánat, az aranygeneráció sem volt ennél külön. Tehát hiába volt egy Hazard és társai, azért...
0: Igen, de ez most különösen, mintha egy ilyen egy kicsit olyan öreg fiúk mérkőzést látnék. Tehát a dinamika, meg az előrejáték, meg a modern futball, az inkább a szenegáli játékban van benne.
1: Szó, 55. perc, Belgium-Szenegál 0-2, nem cseréltük fel a csapatokat, Szenegál valóban 2 góllal vezet Belgium ellen, és nagyon érik az, hogy Németországot és Hollandiát követően egy újabb európai nagy csapat essen ki, már a legjobb 32 együttes között, és még csak a 8-at döntőt se élje meg. A németek ezt már megtették, hogy búcsúztak a hollandok szintén, bár Marokkótól azért nem szégyen kikapni, hiszen az előző világbajnokság negyedik helyezettjéről beszélünk. Az elődöntőben kapott ki mindössze Marokkó 2022-ben a francia válogatottól, úgyhogy az egyik, hanem a legerősebb afrikai csapatról beszélhetünk Marokkó személyében. Most pedig azt látjuk, hogy Doku megy le, aki az egyik legaktívabb volt a belga támadók közül, és De Bruyne is lehagyja a játékteret, és akkor két friss játékos a pályán, 23-as számban Raskin egészen pontosan érkezik a pályára, és Luke Bakio a másik. Luke Bakio egyébként a Benfica futballistája, míg Raskin a Rangers-t erősíti.
0: Hát egyébként De Bruyne cseréje, minden tiszteletem az ő játékos pályafutása miatt, de nagyon öregurasan futballozik és árnyék önmagának. Alapján az egész világbajnokságon, tehát most már szerintem kifejezetten lassítja a belga válogatottat.
1: Ráadásul amióta 2025 nyárán a Napoli játékosa lett és a Napoliba igazolt, azóta többször sérüléssel is küzdött, valamint Antonio Contéval, a Napoli korábbi vezetőedzőjével sem ápolt túl jó viszonyt, és ezért nem is sokat játszott, amint nem abban a szerepkörben, vagy éppen taktikai felállásban, amelyben szeretett volna, így nagyon nem is volt játékban. Most viszont egy újabb szenegáli támadás, és ha még egy gólt szerezne az afrikai együttes, akkor talán lezárhatná a találkozó lényegi kérdéseit is, tehát viszont a 16-osan belülről tisztázza az oldalvonalon túlra a labdát, úgyhogy jöhet Szenegál egy bedobással, amelyet villámgyorsan el is végzett az afrikai csapat az 57. perc végén, most már az 58. minutum elején, Belgium, Szenegál 0-2.
2: A vúvuzelát sikerült kitiltani a világbajnokságot, de van most valami új hangszer, ami beszűrődik itt az atmoszférán keresztül, egészen irritáló. Nagyon érdekes hangja van, de nyilván majd ennek is lesz majd következmény, hogy milyen eszközöket lehet bevinni egy stadionba, egy Seattle-ben, tehát Belgium-Szenegál 0-2, és hát kialakulóan egy komoly belga lehetőség, de egyelőre most visszalépnek szenegáli lehetőség, de visszalépnek a szenegáli játékosok. NBA megint a pálya jobb oldalán, ott kapott egyet a lábára, jár rá, úgyhogy

0: egy szabadrugással majd a szenegáli együttes a mérkőzésnek a 58. percében. A statisztikát megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy továbbra is, vagyis nem, elnézést, 51-49 a labda birtoklás most már Belgiumnak. Ezen tudtak javítani, de hát mindössze 2 kaput eltaláló lövése volt a belgáknak, még a túloldat Szenegálnak 4, de azért az összes lövés tekintve 11 volt Szenegálnak, és 6 volt mindössze a belgáknak. Szenegáli labdabirtoklás és kihozatal is. Papagé egy gyönyörű szép sarok mozdulatot tenni tovább a labdát Sadio Manénak, de ez elakadtott a jobb oldalt Kastány lábában, úgyhogy labdát is szereztek a belgák, és már is hozhatja előre Deát a labdát, de meg torpan, meg Hele. Kastány jobb oldalra érkezik a labda Dokunak, Doku visszalép, aztán pedig vissza meg Helének megint. Tehát de Köyper is elkérné, de nem kapja, mert pedig jó volt az üres beindulása, és nem megkapta volna abban az ütemben, nem is lett volna lesen, tehát neki jobban kellett volna figyelnie. És egészen hátra kerül Courtois-ig a labda, és saját 16-osan belül áll a belgák kapusa, tol egyet rajta most, aztán föllövi, a pálya jobb oldalát vette célba. Dokunak egyébként nem adhatta, mert ő már lecserélte, egy hibásra mondtam nem régiben, de viszont Lukébákiónak adhatta, aki most remekül cselezett befelé. Trosszád, Lukaku befordul, még a 16-oson kívül jók a húzogatások, de Papagay ott van, és előre teszi a labdát, egy pillanatra felszabadított, de továbbra is hatonak a belgák a szenegáli kapu előtt.
1: Trosszád kiforgatja a jobb oldalra, Lukébákió bepasszolhatná Tillemansnak, vele szemben elfekszik a szenegáli játékos, Lukébákió még mindig a bal lába fele cselez, belevetődnek hárman is a lövésébe, de csak egy szenegáli kellett ahhoz, hogy blokkolja ezt. Nagyon önfeláldozóan teszik ezt a szenegáli hátvédek, és akkor jöhet megint Belgium a támadással a jobb oldalról. Makele passzolja most középre, aztán Lukaku az eljut a labda 16-os előterében. Lukaku nem lő, csak passzol Tillemannak, aki jól veszi át, és az oldalhálóba bombázza a labdát. Ő azt mutatja minden erejével, hogy beleért még egy szenegáli játékos, a szenegáli játékos viszont tiltakozik ez ellen. Hiába ért bele, ez most azért nem volt megint túl sportszerű az afrikai nemzet válogatottjától, hogyha valóban hozzáért. Tillemans a rövid sarkot vette célba, és valóban talppal beleért még a védőjátékos, bármennyire is akarta elhitetni a játékvezetővel, hogy nem tett ilyet. Tillemans a bal kezét már fölemeli, és jött a jobb oldali sarokrúgás a 61. percben. A rövid oldalról kibombázzák a szenegáliak, úgyhogy nem születik meg egyelőre a szépítő találat sem a belgáktól, és az idő egyre csak fogy, és már több nem lesz a mérkőzés során arra, hogy kiegyenlítsen Belgium, és akár hosszabbításra mentse, ahhoz is 2 gól kellene a belgáknak, hogy egyáltalán a 2-15 perces hosszabbításig eljussanak az európaiak. Erre még várhatunk, azt hiszem. 62. perc, Belgium, Szenegál 0-2.
0: Trosszár kapja a labdát a bal oldalt, a szenegálek térfelé. Jó a külsővel beadott labda, de elakadt ott egy szenegáli fejben. Sziszt volt, aki visszafejelte, és bedobás követően már a belgák jöhettek volna, de Diára megszerzi, de visszakerül most, de Köyperhez. Jól betett labda, lesz belőle lövés Lukaku, aztán pedig Lukébákió lövése elakadott Papagaynek a lábában. De még mindig ott van a belgák előtt a labda. A szenegáliak térfelén birtokolják a pálya bal oldalán, de Köyper tenné tovább. Diáráról kimegy, és majd fognak cserélni a belgák még. 19-esre jön majd a pályára Moreira. Diogo Moreira egészen pontosan. Kérdés, hogy mikor engedi majd be a hondurasi játékvezető őt. Nyilván kell a gól a belgáknál. És a formációt is fognak majd váltani, de már bedobták a szenegáliak a labdát, és Gyatta az, aki megindul, de hát egy finom csellel lerázza magára a Trosszát, aztán pedig Sisznek teszi oda, Sisz pedig egy jó nagyot bombáz a labdába, a belgát pedig leveszik, de Köyper kicsibe jó Trosszának, és önök is hallhatják, Trosszár hatalmasat kapott a derekára, a hátába, és még ezért sem jár lap a mérkőzésen. Hát aki a fogadó irodákban a másfél lap alá rakott, az egészen örülhet most, hiszen eltett már a mérkőzésből 63 perc, és még mindig nem adott a hondurasi bíró lapot a mérkőzésen. Gyattának ezért már lehetett volna adni lapot, de nem csak ezért, hiszen egészen sok ilyen esetet láttunk a mérkőzésen, de azt tegyük hozzá, hogy alapvetően tényleg szabályos keretek között zajlik a mai találkozó. úgyhogy azért nincs is szükség sok lapot osztogatni. Közben kimegy, a honduraszi játékvezető beszél a belgák szövetségi kapitányával, Tielemann is ott van, viszont már nem látom ott Moreirát, hiszen ő már bejött a pályára, és Balaken helyére érkezik. Támadó szellemű lesz a belga csapat.
2: Mindent megtesz Rudi Garcia, de igazából most a két csapat közötti csapategység különbséget is látom. Tehát a szenegáliak tényleg önfeláldozóan és egymást kisegítve védekeznek, és őrzik a kapujukat, őrzik a mélységi passzokat. A belga válogatottnak most túl kell játszania, vagy minél több labdát be kell jutatni a 16-oson belül Lukaku felé.
1: És azért a szenegáli csapatnál is lehetnek, és érdekesség, hogy a belga belső védő kapja meg az első sárgalapot a mérkőzésen. Nem azért érdekesség, mert ez nem ért sárgalapot, mert valóban Mekele Faultja is sárgáért kiáltott, de hát előtte azért már a szenegáliak közül többen megkaphatták volna a sárgát. És ha megnézzük, hogy milyen minőségben tud cserélni Szenegál csapat, akkor azért egészen megdöbbentő, hogy kik ülnek a kispadon. Diouf például a West Hamből, Diao a Como játékosa, Kamara a Monaco futballistája, Koulibaly, Khalidou Koulibaly, aki a Chelsea-vel bajnokok ligája győzelemig jutott, az Al Hilal futballistája most már, ott van Mbaye a Paris Saint-Germainből, de éppen említhetném Sart a Chelsea-ből, vagy éppen a másik Sart a Tottenhamből, úgyhogy egészen elképesztő mélysége van ennek a szenegáli csapatnak is. Szinte kivétel nélkül topligában futballozó játékosokról beszélhetünk, legyen szó a Premier League-ből, Angliáról érkező focistákról, vagy éppen akár a német első osztályban, vagy az olasz első osztályban játszó, és még a spanyol első osztályban futballozó szenegáli spílerekről is. Egy előre ívelt labda, de ez nagyon hosszú, úgyhogy a belga kapusa Courtois könnyen szedi össze. Hamarosan jön majd a frissítő szünet is, hiszen már 20 perc telik el most a találkozó második játék részéből. Szenegál pedig 2-0-ra vezet Belgium ellen, és egyelőre folytatódik a mérkőzés.
0: Azért abban csak bízni tudok, hogy a hátralévő idő nem így fog eltenni, hogy például Mekelének ez a belépőjét láthattuk. Nagyon alattomos belépő volt ez oda Sarnak a combjába, de szerencsére Sart nem kellett ápolni, és már talpon van, és a labda pedig már a szenegáli térféren jár. Luke Bakio pedig befele adja a labdát Lukakunak, Lukaku pedig mellel tenni le Trossardnak a labdát, és Trossard pedig lemaradt, sőt, lent maradt a földön Idrissa Gueye, és Trossard pedig odaszalad idegesen, és fel akarja rángatni őt. Na erre aztán viszont semmi szükség nincsen a mérkőzésen, hogy ilyen irányba fajuljon el a találkozó. Kicsit forró fejű belgáknak le kell nyugodnia, és közben egyébként cserél Papatiao is, tehát a szenegáliak cserélnek, érkezik majd 8-assal a pályára Lamine Kamara, Papa Gueye helyére érkezik, tehát ugye ő volt az egyik kimaradó, ő az előző mérkőzésen Irak ellen kezdő volt, most pedig azon a mérkőzésen pont csereként beálló két gólos Papa Gueye-t váltja a mai mérkőzésen a találkozó 66. percében, tehát az első csere a szenegáli válogatottban. Hát nagyon nem is kellett egyébként ebbe a válogatottba csapatba belenyúlni, azt hiszem.
2: Nem, működik a csapat a Szenegál szempontjából, de azért egy-egy frissítés kell, egyre dominánsabbak a belgák, fölpörgették a mérkőzés ritmusát. Oda kell figyelni, azért észnek kell lenni, mert a 2-0 azért a veszélyes eredmény, de hát nyilván bár mindig minden csapat vezetne 2-0-ra, akiknek szurkolunk. De minden esetre szerkezetileg, meg szervezettségben nagyon rendben van ez a szenegáli brigád.
1: 67 perc telik el most már a találkozóból, a csere megtörtént a szenegáliaktól is, és akkor talán a következő alkalommal, amikor a labda elhagyja majd a játékteret, a játékvezető kiküldi a csapatokat egy ivószünetre. Mekele viszont még mélységben följátszaná Tielemannsnak a labdát, de pontatlanul teszi mindezt. És akkor ismét indulhat egy szenegáli támadás, ez is pontatlan, most már azért csapkodóvá válik egy picit a játék, az egyik szenegáli futballista Görcsör is. A jobb oldalon viszont indulhatna a csereként beszállt Luke Bakio, pontatlan viszont az átadás irányába. Trossarddal szemben egy kemény szabálytalanság, és egyből a csereként beszállt Kamara az, aki sárgalapot kap. Első megmozdulása nem sikerült túl jól. Hát vannak olyan csapattársai, akik ennél jóval többet is megúsztak már a mai mérkőzésen. Úgy látszik, most értünk el abban a fázisában a mérkőzésnek, hogy a játékvezető elkezdi osztani a sárga lapokat. 68. perc, a bal oldalon meglódulna a szintén csereként beszállt belga Moreira. Játszik könnyedséggel, vette el tőle most Diatta, és ráadásul meg is tudja tartani talán Szenegál a labdát, de nem. Hátra kerül az Mekeléig, egészen a belső védő pedig átpasszolja a jobb oldalra, ahol Castagne léphet be a játékba. 68. perc, Belgium-Szenegál 0-2, a labdarúgó világbajnokság legjobb 32 csapata között rendezik ezt a találkozót, a tét pedig a 8. döntőbe jutást, tehát a legjobb 16 csapat közé verekedné be magát mindkét együttes, egyelőre Szenegál nagyobb eséllyel.
0: A belgáknak még egy cseréje van a mérkőzésen, míg Szenegálnak még 4 lehetősége van arra, hogy változtasson a keretén, most pedig Jó Kurtának van arra lehetősége, hogy odapasszolja a labdát Mekelének, ugye, aki a mérkőzés első sárgalapját kapta, a bal oldalt pedig Márde Köjper, az, aki továbbítja a labdát 23-osban Raskinnak. Jobb oldalra a továbbítás, följebb lép Mekele, utolsó emberként megkapja a labdát, aztán Raskin tovább, Luke Bakio kicsit beljebb jön, jó a fordítás a bal oldalra, ott pedig megkapja a labdát Diogo Moreira, befelé tör, jó a beadott labda laposan, ezt pedig le kell húznia Gyáonak, mert hogy lecsúszott ott a labda Idrissa Gueye-nek a lábáról, egészen fölfelé csapódott, és fel kellett emelni a kezét Gyáonak, és ő le is húzta azt. Kidobta már is a játékszert, és hátul jár a szenegáliak térfelén a labda. Gyattá az, aki Sisztek teszi, és kicsit nehéz helyzetbe hozta őt, hiszen így már belga labdaszerzés. Raskin ki a bal oldalra, de Köjper fölnéz, beíveli Lukaku felé. Ez mindenki mellett elszállt ez a labda, viszont a hosszú oldalt érkezik? Hatalmas kérdőjel, igen, érkezett a belgák egyik játékosa, aztán pedig már jó a továbbítás befelé. Lukaku pedig kihált rá a labdával, aztán pedig tapsol nagyot. Jó volt az elképzelés szerinte, a Télemán pedig pöröl a játékvezetővel, a hondurászi játékvezetővel, pedig szerintem nem vele kéne, hanem a csapattársaival. Ezt jól gondolom szerintem.
2: Egyetértek, és az, amikor elkezdenek egymással veszekedni.
0: Bocsánat, egymásra Trosszárdot szígy, a Tile van.
2: Igen, de az se jó jel. Tehát sem a játékvezetővel, sem egymással nem jó, ha veszekedés van. Ugye Rudi Garciának kell rendet raknia, és pontosan erre akartam felépíteni az egész ivószünetre való elemzésemet, hogy egy szervezett és dinamikus, friss és gyors játékosokból álló csapat csap össze egy öreg urasan futballozó, lassú, és hát nem akarok durva szót használni, de semmiféleképpen sem egy csapattal. És ezáltal a belga válogatott, mivel nem csapat, és nincs meg az az összetartó erő, nincs meg az, hogy az egyik hibázik, a másik javítja ki, nincs az, hogy testi épségünket nem kímélve beledobjuk magunkat a lövésekbe, zárjuk a passzsávokat, és nem utolsó sorban a labdavesztések után amilyen gyorsan visszarendeződik Szenegál. A mai labdarúgásban kulcskérdés, hogy egy csapat mennyire tudja gyorsan végrehajtani a kontratámadásait. Azok a csapatok, amelyiket meg lehet kontrázni, amelyik lassan zár vissza, az mindig kikap. Tehát rendszeresen visszatérő probléma, hogy két azonos képességű, azonos kvalitású csapatnál az átmenetek döntik el a mérkőzést, vagy az egyéni kvalitások egy-egy világsztár tekintetében. De most itt ezen a labdarúgó pályán nincsen kimagasló világsztár jelenleg, aki lenne, azok nem úgy futballoznak. Úgyhogy kétségtelenül a csapategység és a szervezettség dominál, ez pedig egyértelműen a szenegáliakat dicséri. Na de térjünk rá egy picit a belgákra, azért Rudi Garcia sem hátulul a kispadnak, tehát ő is az között olyan cseréket, ráadásul egy szerkezeti változást is, miszerint labdakihozatalnál érdekes módon egy 3-3-4-es játékrendszert alkott a belga válogatott, mégpedig úgy, hogy Luke Bakio tartja a szélét jobb oldalon, ugye belül klasszikusan megvannak Lukakuval a támadó pozícióban a támadók, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy a bal hátvéd De Kuiper felhúzódik egészen magasan, gyakorlatilag a támadók vonalába, egészen Lukakuval egy magasságban van fenn, és a bal hátvéd pozíció felett, föltolva magát a vonal mellett, ő gyakorlatilag bal szélsőt játszik, és három játékossal építi a játékot a belga válogatott, Castagne, Mekele és Tiét. Hogy kell mondani a nevét?
1: Tökéletesen mondtad.
2: Jó, mert a kicsit flamandban gyenge vagyok. Tehát a három játékos építi a játékot, és ezáltal a három belső középpás megmarad, de egész egyszerűen De Kuiper játékával teljes szélességből próbálják széthúzni a szenegáli csapatot. A szenegáli válogatott erre úgy reagál, hogy vagy a szélsőket visszahúzza, vagy egy középpályást a két belső védő közé belforgat, és öt védővel próbálják ezt levédekezni. Nagyon-nagyon érdekes a taktikai csata is, de egyet ne felejtsünk el, hogy ennek a szenegáli válogatottnak fizikális gondjai biztos, hogy nincsenek. Egész egyszerűen eddig a belga válogatott olyan nagy futásokra nem késztette őket, tehát minden egyes szenegáli labdaszerzés után benne van a kontratámadás veszélye. Szenegálnak egy kontrát be kell fejezni, és azzal lehet, hogy a dönteni a találkozót. Igazán nagy izgalmakra csak akkor számíthatunk, ha a belga válogatott valahogyan gólt szerez. Ezt leginkább Luka Bakióban vagy Lukakuban látom. Meglátjuk, hogy esetleg egy pontrugás hozzájön nekik valami helyzetet vagy lehetőséget. A gól csodájára vár Belgium.
0: Kettőt cserélt Papatiao. Lejött a pályára Diarra és Ndiaye, és a jobb oldalra jött a változtatás, jött Pape Sarr és Mbaye, ugye Mbaye volt az, aki az előző mérkőzésen kezdőként lépett pályára, ma ugye nem került be a kezdőbe, most pedig már folytatódik a mérkőzés, a 74. percben járunk, Lukaku teszi vissza a labdát, Luke Bakiónak, aztán pedig már Raskin az, aki fölnéz, és átteszi a bal oldalra a labdát, ott pedig Diogo Moreira, aztán pedig vissza is jön megint Raskinhoz a labdában, most picit jobb a lendület a labdában, jobban jár a játékszer, jobb oldalra Mekele, aztán pedig teát és följebb lép, utolsó emberként becsatlakozik ő is a játékba, De Kuyper, Trossard, De Kuyper, és kimegy ott a labda Mbaye lábáról, de ebbe is már is bedobják a labdát a belgák, tehát nyilván most ez a kérdés, hogy időben fel tudnak ébredni a belgák, felpörgetni a játékot, vagy sem, ez ki fog derülni az elkövetkezendő 20 percben, szűk 20 percben. Trossard fölnéz, a jobb oldal beindult Tielemann, nem kapta a labdát, de egyébként Luke Bakio is kérte volna. Trossard még mindig magánál tartja a labdát, most fordatja át a jobb oldalra, ott pedig Kastány az, aki tovább teszi Luke Bakionak. Raskin menne be üresbe, nem kapja meg a labdát, és nagyszerű volt a becsúszás ott egy szenegáli lábtól, szenegáli játékostól, és már jött az ellentámadás a 75. percben.
1: És ebben nagyon erősek a szenegáliak, most is a bal oldalon megindul egy játékos, és jött a centerezés is akár, de inkább visszaveszi a csereként beszállt Kamara, és hátraforgatják a játékot egészen vissza a védekező középpályásig Geig, aki pedig kiforgatja a jobb oldalra, ott Diatta kapja meg, nem sietnek már sehova a szenegáliak, jó is számukra, ha tudják egy kicsit ölni még az időt, és Sarr most tesz is érte, hiszen oda passzolja a szélére, aztán visszakerül egészen a kapushoz a labda, és Zhao az, aki oda passzolja a belső védőnek, Sisnek. Milyen fontos volt az a Zhao védés ott az első félidő végén, és egy óriási hárítás volt az De Kuyper lövésénél. Ha ott betalálnak a belgák, akkor egészen más lehetett volna a mérkőzés képe is, természetesen a futballban nincsen ha, de ez a ha most azért nincsen, mert Zhao akkor remekül védte a szenegáli kaput, és érdekes dolgok ezek is, hiszen erről is érdemes beszélni. Akkor egy egyenlítési lehetőség, ugye hárított a szenegáli kapus, míg a túloldalon egy újabb szenegáli extra teljesítménnyel egy újabb gólt szerzett Sarr, amivel már 2-0-ra vezet Szenegál, tehát 76 percnyi játékot követett úgy, hogy az utolsó negyed órában léptünk már, ami a rendes játék időt illeti. Meunier kapja meg még a belgáktól az utolsó utasításokat, becserélését megelőzően, és akkor ő lesz az utolsó cserejátékosa a belga válogatottnak, aki még a rendes játék időn belül beszállhat, aztán ha hosszabbításra menteni valahogy, valamilyen csoda folytán a találkozót, a belga válogatott, akkor még egy cserelőhetősége majd lenne, hiszen az extra time-ban, tehát a 2x15 perces hosszabbításban még egy változtatási lehetőséget kap mindkét szövetségi kapitány. Mindenre volt idő, a belgák komótosan járatják a labdát az ellenfél térfelén, tehát egy távoli lövés lepattan Geiről, és jöhet egy kontratámadás, Mané pedig meg tud indulni teljesen üresen, de milyen hosszú labdát kap, a biciklire pattanna sem érné utol, Courtois összeszedi, és akkor jöhetnek megint a belgák. 77. perc, Belgium Szenegál 0-2.
0: Neke lehozhatja már a labdát, Raskin pedig már meg is kapja tőle. Szenegeli játékosok egyébként kísérik őt, aztán pedig Luke Bakio a pálya jobb oldalán meghúzhatja, meg is húzza. Vele szemben Jakobs védekezik, itt jó a továbbítás Trossardnak. Nagyjából 20 méterre a kaputól a belgák. Beíverés Raskintól pedig a hosszú oldalra, jó, jó a lefejelt labda, de Kuypertől. Ott nem érkezett, viszont Lukaku, a visszafejelt labda pedig nem jó, de Kuypernek, Mekele ott van, kitesz a jobb oldal Luke Bakiónak, Luke Bakió Jakobszal szemben, jó az első csel, megint egy csel a hosszúra, labda, ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj hiszen kinézte magának a hosszú sarkot, és nem tudom, hogy beleérte a labdába, hiszen nagyon élesen jött az, felső sarkot vette célba, és nem ért vele, azért nagyjából egy 20 centivel ment mellé ott a felső kapufát, a jobb felső kapufát vette célba Luke Bacchio. No, hát ha ebből jön még kettő, akkor egészen éles mérkőzés lehet itt a végére, akár hosszabbítás is.
2: Nagyon szép megoldás volt Luke Bacchioban, benne van a gól, jobb oldalról befelé megcsálta a cselt, és bal belsőbe tekert a hosszú felsőt, és De Kuiper jön le, helyette Muni a pályán. Érdekes, mert pont De Kuiperre jöttek ki mostanában a figurák, hiszen ő bal hátvéd pozícióban egészen fölhúzódott Lukaku vonalába bal szélsőként. Megnézzük, hogy mit talált ki Rudi Garcia, mert folyamatosan variál, folyamatosan változtatja át a csapatát, egyre inkább átkalibrálja őket aktív támadó csapattá. Hát a kontratámadások elleni védekezés azon nagyon sok fog múlni.
1: Rudi Garcia most leült a kispadra, és érdekesik, hogy azt a De Kuipert cserélte le, aki egyébként az egyik legjobb játékosa volt a belga válogatottnak az egész mérkőzésen, és az ő helyére érkezett Meunier, aki szintén sok csatát megélt már, akár például a Dortmund színeiben is. Megint egy eladott labda, Mané lezárhatja a mérkőzést, akár Szenegál a hosszú oldalon teljesen üresen érkezett volna a csereként beszállt Mbaye, de nem kapta meg a labdát Sadio Manétól, hát azért már az ő sebessége is kopott, azért még mindig egy nagyon jó futballistáról beszélhetünk az ő személyében, de már azért nem olyan, mint amikor például néhány évvel ezelőtt a Liverpool-al bajnokok ligája trófeát szerzett Sadio Mané. Egy belga labdaszerzés és egy előreívelt labda, de szörnyen pontatlan, úgyhogy megint a szenegáliak birtokolhatják a labdát és ölhetik a nagyon fontos másodperceket. A belgák szempontjából is fontosak ezek, és a Szenegálnak célja, hogy elrejtse a labdát, és ezáltal gyakorlatilag lepergesse azt a maradék 10 percet, ami még hátra van, hiszen már a 80. percben járunk, fél perc múlva a 81-ig lépünk, és akkor az utolsó 10 percét kezdjük meg a találkozónak a rendes játékidő szempontjából, plusz az egy néhány perces hosszabbítás, amely majd a játékvezető belátása szerint ítéltetik. Jöhet egy mélységi beadás, de pontatlan, és megint egy jó labdaszerzés, de megint nagyon lassúak és körülményesek a belgák, és egy eladott labda, amelyet követően egy belga szabálytalanság teljesen egyértelmű. Jöhet egy szabadrugás a Szenekál a 16-os csücskétől a 81. percben.
2: Most tényleg csak egy 10 másodperc. Moreira a bal hátvéd pozíciójával 16-os sarkán a labdát szerzett. Rendezetten a szenegáli védelem, és fönn van Lukaku, a világ legerősebb és majdhogy nem leginkább céljátékos típusú centere, és nem fölpasszolja rá a labdát, hogy minél gyorsabban átmenjenek támadásba, hanem belebonyolódik egy visszatámadó szenegáli három támadóval szemben egy cselsorozatba, és utána elveszíti a labdát. Hát erről beszéltem, hogy egész egyszerűen lassú, körülményes ez a belga válogatott. Saját 16-osodnál labdát szerzel, azonnal arról a zónáról el kell forgatni a játékot, lehetőség szerint előrefelé. Ott van egy kitűnő céljátékos elő Lukaku, meg se fordult a fejébe, hogy megjátsza.
0: Doku ugyanezt csinálta az első félben, elcsúszott, gyerte a balszére, és nem indult meg, hanem befelé
2: húzta. De Bruyne is, pontosan.
0: Na nézzük, akkor jön a szabadrugás a mérkőzés 81. percében, de már a 82-ben fogják majd berúgni onnan a pálya a bal oldaláról, egészen közel a 16-os csücskéhez, Courtois pedig két fős sorfalat kért. Jön be a labda veszélyesen, ez kifejeli könnyen a belgák, visszakerül a szenegáliakhoz, Kamara szedi össze a labdát, aztán pedig már érkezik vissza Pape Sartól a játékszer, a fordítás pedig a bal oldalra, szörnyen pontatlan. Idriss Gueye próbálta megátenni a bal oldalra Sadio Manéhoz, viszont ott Luke Bacchio az, aki rosszul ér a labdába, és megint jöhet majd Szenegál egy labdával. Elképesztően sok a pontatlanság a belga csapattól, hiába a cserék. Nem sikerült jól cserélni egyáltalán a belga szövetségi kapitánynak, és akkor most jöhet a fordítás a pálya jobb oldalára. Már ott is van a labda, fölnéz, Jette és továbbítja a társának, aki ott állt mellett, aztán Mbaye is beszállt. Aztán pedig visszajön Kamarához. Hátra szorul a szenegáli csapat, és akar elő kell rúgni a Diaónak a labdát Sár felé, nem tudja lefejelni, mert hogy ott volt mögötte Deát, és így pedig már Courtois-nál pattog a labda, hiszen mindenki elengedte. A 83. perc is megkezdődik a mérkőzése, továbbra is Szenegál vezet 2-0 Belgium ellen.
1: És gyakorlatilag azt látjuk az afrikai nemzet válogatottjától, amit elválhatnánk a belga csapattól, gyors kezdeményező játék, nagyon sokszor egyérintős futball, és szörnyen pontosan teszik meg ezeket az átadásokat is a szenegáli játékosok, és gyakorlatilag teljesen megérdemelt. Mindaz, hogy Szenegál vezet, és teljesen megérdemelt a belgák szempontjából az is, hogy kettőgólos hátrányban futballozhatnak az európaiak. Most egy beadás, viszont egy éles szögből leadott fejes, amely nem sikerül a legjobban, de legalább egy veszélyeztetési lehetőség volt ez most Belgium részéről. Castagne ért föl a jobb hátvéd pozíciójából, már gyakorlatilag centert játszik ő is, hát most már mindenki oda kell, hogy kerüljön a szenegáli kapu elé, mert más lehetősége nincsen egyszerűen a belga válogatottnak arra, hogy kiegyenlítsen. Kettő gól kellene ehhez a bizonyos egyenlítéshez, jelenleg nulla Belgium neve mellett. Kettő góllal eddig jobbnak bizonyul a szenegáli válogatott, viszont Tilemán most egy lövést ad le 16 méterről nagyjából, jócskán a kapu felé száll próbálkozása, de legalább nyomnak a belgák, csak lehet, hogy már túl későn. 6 és fél perc maradt még a találkozó rendes játék idejéből. Belgium, Szenegál a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 csapat között rendezett mérkőzésen 0-2, amely csapat, amely nemzet megnyeri ezt a találkozót, a nyolcad döntőbe jött és a legjobb 16 között találja magát. Egyelőre úgy néz ki, Szenegál lesz az.
0: Igen, és egyébként Romelu Lukaku ugyan kérné a labdát, de nem igazán kapja meg, amúgy mindössze mióta beállt a második félidőben 5-ször ért labdába. Azért az egészen kevés. Most pedig közben hátul Pate Sziss az, aki itt a Honduras játék az ötővel pöröl, viszont már előre ívelték a labdát, hiszen kirúgás következett, és ezzel pedig mehet, és Sadio Mané valószínűleg lesz. Sadio Mané ellövi, Thibaut Courtois véd a kipattanó Sarr előtt. Jól becsúszó szerelés Mekellétől, de még mindig ott van a szenegáliaknál a labda. Húzogatja ott a labdát Pape Sarr, és akkor most folyja be a hondurászi játékvezető a lest. Hát kivárt majdnem egy bő fél percet ezzel az ítélettel. Pedig országos lesz volt. Tehát Sadio Mané, amikor megkapta a labdát itt, akkor nem állt lesen.
1: De az még a blokkolás pillanata volt, utána még visszapattant egy szenegáli játékos előtt.
0: Már nem láttuk, igen.
1: Így van, és utána kapta meg a labdát, úgyhogy biztosan több mint másfél méteres lesen volt Sadio Mané. Ilyenkor azért megint a játékvezetők felelőssége, hogy miért van gyakorlatilag egy partjelző, ha egy ilyet sem mind be, tehát akkor most már nem is kell partjelző, hanem csak szóljanak egyszerűen a játékvezető fülére minden egyes adandó alkalommal, hogy most lesz volt, vagy éppen most szöglet következik. Olyan gyorsan működik már a videóbíró rendszer is, hogy ezt megtehetnék. Egy jó labdaszerzés, és Mané most nem lesről indul, Mekellénél pedig gyorsabb. A 16-oson belül már a rutinos szenegáli balszélső megpróbált centerezni, sikerül is neki, de ott elválasztják Sarrt a labdától, úgyhogy nem születik olyan szenegáli találat. A 86. percben pedig Belgium vezethetne egy kontratámadást. A bal oldalon megkapja a labdát a csereként beszállt Moreira, de inkább csak visszafele cselez. Moreira át kéne forgatni a jobb oldalra, meg is teszi ezt. A támadásban pedig belép a szintén csereként beszállt Raskin. Megpróbálja centerezni, pontatlan. Aztán Moreira még megküzd érte, és össze is tudják szedni a belgák. Jön a bepassz, és Lukaku szépít. A 86. percben életben tartva ezzel a belga reményeket az utolsó minutumokra. 3 perc hosszabbítás biztosan lesz majd a rendes játékidőt követően, hiszen a hidratációs szünet miatt ennyit legalább állt a játék, plusz még hátra van, akkor 4 perc a rendes játékidőből ebben a másodpercben egészen pontosan. Szép itt Belgium, hát az elmúlt 5 perc alapján megérdemelten a mérkőzés egészét tekintve viszont teljesen váratlanul, hiszen Szenegál eddig nagyon jól kezelte a két gólos előnyét.
2: Igen, de itt jön az, hogy Lukakut nem használta ki eléggé a belga válogatott, tehát kevés volt a beadás, kevés volt a mélységi passz, kontratámadásokban se passzolták rá a labdát, lemozgott nagyon jól a rövidre, és a lapos beadást gyakorlatilag a védővel a hátán bepörgette a kapus feje felett. Extra klasszis megoldás volt csatár szempontból, nagyon-nagyon érdekes utolsó percek elé nézünk, és lesz hosszabbítási ocskán. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a szenegáli válogatott, mert ilyen válsághelyzetben még nem volt a világbajnokság során. Most hogy fog erre reagálni?
0: Kérdés az, hogy a videóbíros vizsgálatot követően mi az ítélet?
1: De hát úgy a látom, szenegáliak hogy... nem hajlandóak elvégezni a középkezdést. Én ilyet még nem láttam, hogy a játékosok reklamálnak videóbíró vizsgálatért. Elképesztő, hogy mi történik.
0: Na, a mérkőzés pedig folytatódik. A 88. percben járunk, amikor ugye Belgium szépít, Romelu Lukaku góljával, és ez azt jelenti, hogy Panama és Tunézia után, ugye ez a 2018-es világbajnokságon volt, amikor két egymás követő BB meccsen is gólt szerzett, most már Új-Zéland és Szenegál ellen is be tud találni Romelu Lukaku, tehát ez most már a hetedik gólja a összes világbajnokságot így egyesítve. És akkor a 88. perc is megkezdődik a mérkőzésen. Ugye korábban mondtam nagyjából 10-12 perc ezelőtt, hogy mennyire későn ébred a belga válogatott, ez tényleg most már ki fog derülni, hiszen ugye egy gólt már lőttek, egyet lefaragtak a hátrányokból, de most Trossard az, aki eladja a labdát, és ezzel megint megindulhat a Szenegál, de Sadio Mané nem volt előnyös pozícióban, nem tudott labdát szerezni, úgyhogy visszakerült a belgákhoz a labda. Meghenne az, aki kiteszi a jobb oldalra a labdát, Kastány. Ott besegítene neki. Luke Bacchio, de nem tud neki. Inkább visszakerül akkor. Meghelé ez. Újraindul onnan a támadás. Jó a fordítás a bal oldalra. Moreira. Jó az átvétel. Jó a befele cselés. Inkább Trossardot választja. A beívelés is jó. Érkezik a kapuja, vagy Jao. És ott az egyenlítő gól. Tille van, aki egészen sokat hibázott a mai mérkőzésen. A 89. percben ki tudnak egyenlíteni, és kiadja neki a gólpasszt, akivel pörölt a hidratációs szünet alatt Trossardnak. Egészen elképesztő fordulatok. Ahogy mondtam, a mérkőzés elején sok gólos X-es mérkőzést vártam.
2: De tényleg nem véletlenül mondtam az iménti pár perccel ezelőtt, hogy nagyon nem mindegy, hogy a szenegáli válogatott hogy reagál erre. Mert most van először a világbajnokság során igazi válsághelyzetben, amikor kellene egy vezér a pályán, és Mané ezt nem tudta megoldani. Nyilván nem az ő hibája, mert itt Jao is nagyon-nagyon rosszul jön ki, tehát elképesztően rosszul jött ki a kapus, gyakorlatilag letarolta a belga játékost, és miután a labda már elhagyta a fejét, ütközött vele, és a teljesen ártalmatlan az üres kapuba behullott a labda. Nagyon-nagyon rosszul jött ki a kapus, és nagyon-nagyon tétovák voltak a védők, hiszen senki nem ugrott fel a támadóval. Ráadásul mindenki a kapusra számított, hogy kijön. A harmadik probléma pedig, hogy a beadás előtti pillanatokban nagyon-nagyon mélyen volt a szenegáli védelem, és pont ami eddig dicséretükre volt méltó, és pont az, amiben eddig jók voltak, hogy nem húzták magukra a belga válogatottat, egészen magasan letámadtak, megakadályozták a mélységi passzokat, megakadályozták a beadásokat, pont most ebben fogytak el az utolsó 10 percre.
1: És a 84. percben, még amikor 2-0-ra vezetett Szenegál válogatott, akkor az operatőr bevágott egy képet az éppen az oldalvonal mellett melegítő Koulibalyról, aki a Napolinak és a Chelsea-nek is kiváló hátvédje volt. A Napolival a többi között olasz bajnoki címet is nyert, és a Chelsea-vel pedig bajnokok ligája serleget emelhetett a magasba. Kiváló belső védőről beszélünk az ő személyében, és a légi párharcokban kifejezetten erős, és fizikálisan is rendkívül jó adottságokkal rendelkezik. Lukakut ő talán tudta volna tartani az első gólnál, és itt most akár a második gólnál
2: most
1: is.
2: Most ilyenkor lehetne okoskodni nyilván, hogy 2-0-ra vezetsz, 10 perc van hátra, be lehet hozni még egy belső védőt, 5-4-1-jel lezárni a kapu felé vezető utakat, beduplázni esetleg Lukakuval szemben a csapatot. Egy kicsit úgy érzem, bealudt a szenegáli kapitány, ez jogos. Rudi Garciáról nagyon sokat beszéltünk, hogy harmadszorra szervezi át a csapatát, de ehhez, ez az egyenlítéshez egész egyszerűen kellett a szenegáli válogatottnak ez a óriási pálfordulása. Tehát végig arról dicsértük őket azzal kapcsolatban, hogy kisegítik egymást, hogy nem engedik a belga támadókat előrefelé passzolni, illetve a középpásokat nem engedik a belga támadókat érvényesülni, és folyamatosan előrefelé védekeznek, már pont eszünk meg a végére.
0: 7 perc ráadás itt a mérkőzésben már eltelt egy, mert a 92. perc is megkezdődik, amikor 2-2 az állás. És egyébként nagyon érdekes statisztika, hogy Szenegál a negyedik gólját kapta az utolsó 15 perceket összesítve. Úgyhogy talán a végére az, amikor elfárad a szenegáli csapat fejben leginkább. Lukaku pedig előkap labdát, és most ő cselezget, ez nem megszokott pillanat. Tillemannak a jobb oldalra a labda. El fogják-e dönteni a meccset a belgák? Nem. Kimegy a szenegáli lábról a labda, jöhet a szöglet. Kérdés, lesz itt még ráadás 2-15 perc, vagy esetleg eldöntik a belgák. Na, az micsoda fordítás, ennek kettő gólos hátrányból ez a belga válogatott, az öreg fiúk válogatott, hogy Bene Ferenc is fogalmazott.
1: Hát gyakorlatilag úgy futballoztak az első félidőben.
2: Öreg fiúk szintén futballoztak, de hát most már azért nem úgy néznek ki, ez már egészen más belga válogatott. Ez kellett Rudi Garcia átszervezése.
1: Most a 93. percbe lépünk, még mindig van több mint 4 perc a jelzett 7-es perces hosszabbításból. Jön középre a labda, sikerül kifejelni egy szenegáli játékosnak, aztán a középre ívett újabb belga labdát is takarítják. Most jöhet Tillemán beadása, középen várják Lukakujék, de lehúzza a kapujából kérkező Zsáó, aztán vele szemben szabálytalankodik az egyik belga játékos, akkor ez viszont nem tudom, hogy miért nem sárga lap, és lehet, hogy ez már a második volt, neki azért reklamálnak ilyen hevesen a szenegáli játékosok? Lehet, hogy Mechele volt az, aki akadályozta a kirúgást, azért ilyenért láttunk már sárga lapot adni játékvezetőt, és Mechelének már van egy sárga lapos figyelmeztetés a birtokában, de most megkegyelmezett rajta a játékvezető, és hát amekkora mosolyjal tekintették eddig a mérkőzést a szenegáli szurkolók, olyan szomorú arccal teszik mindezt most az egyenlítő találatot követően. 5 perc alatt, sőt 4 perc alatt mekkorát fordult a világ a belga együttesen. A 86. percben Lukaku szépített Meunier passzát követően, aztán a 89. minutumban Tillemann ki is egyenlítette a találkozó állását Trossard gól passzát követően. Elképesztő izgalmak, 3,5 perc pedig még mindig hátra van a jelzett 7 perces hosszabbításból, 2-2 az állás a Belgium-Szenegál mérkőzésen.
0: Én teljesen őszinte legyek, én egyébként nagyon sajnálom, hogy a Szenegál kieste most a világbajnokságról, egy egészen jó focit játszanak, és tényleg ott vannak csupa szív focisták, én sajnálnám alapvetően, de nézzük most a belgák támadását, elszedik a labdát ott Diogo Moreira elől, Lukaku szépen tette elé, és megszerzik a szenegáliak, de visszakerül Diogo Moreirához, és kérdés, hogy kiről megy ki, teljesen mindegy, hiszen már korábban resen volt a belgák támadója Trossard, úgyhogy jöhet majd szabadrugással a szenegáli együttes. A 95. perc is megkezdődik, 4 gól a mérkőzésen, 2-2 az állás, és ne felejtsük el megemlíteni újra, hogy 2 gólos hátrányból állt fel a belga válogatott, és ki tudott egyenlíteni. A bal oldalt pedig most megindul Jacobs, fölnéz, nem teszi be a labdát, ekkora csel, 16-os csücskénél jár, egy-egy tol a labdán, aztán továbbítja, ott már Idrissa Gueye-nek, ő pedig a jobb oldalra a Gyattához. Mbaye, ebben több volt ebben a kontrában azért, de még lehet benne bármi. Mbaye, így most már kevésbé visszakerül a labda Pate Sisshez, aztán pedig Nyakate, Jacobs elkérni a bal szélen a labdát, nem ő kapja, hanem Sadio Mané, aztán pedig Csínbe kapja Idrissa Gueye, aztán vissza Sadio Mané, jó a fordítás a jobb oldalra, Kamara, aztán pedig Gyatta fölnéz, nem tudja betenni, hiszen nincs ott benne senki, leginkább valószínűleg Szárt keresi, de ő ott elfoglalt volt két belga játékos gyűrűjében. Kamara az, aki megkapja megint a labdát, fölnéz, egyelőre adogatják egymásnak a szenegáliak a labdát.
1: A 96. percet kezdjük meg most, 2 perc maradt még tehát a jelzett 7 perces hosszabbításból, és valóban a belgák lélektani fölényben futballoznak egészen biztosan, ennek ellenére a szenegáliak teljesen zavartalanul birtokolhatják a labdát az ellenfél térfelének a közepén. Én még érzek itt azért egy slusszpoint így a végére a mérkőzésnek.
0: Na majd a 215 percben lesz slusszpoint.
1: Másfél perc a találkozóból, most egy labdaszerzés a belgáktól a bal oldalon, és egy hosszú indítás Lukaku irányába, de előnyösebb helyzetben azért nála jóval a belső védő Niakate, aki meg is tolja most Lukaku mellett, Lukaku pedig nem akkora elánnal követi őt, mint azt lehet, hogy kellene. Jól lép ki most a támadó sorból, a center Szár meg is kapja a labdát, aztán a jobb oldalra forgatják, és a csereként beszállt Mbaye cselezget. Jól vezeti rá emberére, bepasszolja Gueye-nek. Gueye lövésre szállhatja el magát, meg is teszi, és elmegy a kapu mellett a próbálkozása. A 97. percbe lépünk, ezekben a másodpercekben az utolsó perce kezdődik meg a jelzett 7 perces hosszabbításnak. 2-2 az állás a Belgium-Szenegál világbajnoki találkozónak. Ez a mérkőzés még mindig idézőjelesen csak a 8. döntőbe kerülésről dönt, de hát ha ezt nem nyeri meg valaki, akkor nem juthat oda bizony a legjobb 16 közé sem, meg úgy általánosságban nem mehet tovább a világbajnokságon. Courtois íveli előre a labdát.
0: Fél perc lehet még hátra a mérkőzésből, akkor amikor Luka Bakio fejese nem jó, viszont visszafejre azonnal tehát, Trossard csúsztat, leveszi ott a labdát Diogo Moreira, de mehet tovább a játék, mert hogy Diogo Moreira úgy lemaradt a földön, Lukaku pedig rákiabál, hogy állj fel, jó az előre ívelt labda Szár felé, de hát pedig levenné mellel, és kirúgja a labdát, bedobásra jöhet majd a szenegáli válogatott, és akkor ez lesz az utolsó momentum valószínűleg a mérkőzés, hiszen már lejárt a jelzett 7 perces ráadás, és akkor érkezik majd valószínűleg gyártának egy bedobás, a bizon, Mbaye továbbítja azt ott. Nyekáté a bal oldalra, Jacobs fölnéz, beíveli, jön a hosszúra a labda, ott pedig senki nem jön, csak Diogo Moreira, és valószínűleg a Honduras játékvezető most fogja lefújni a mérkőzés, hiszen már a 98. percben jár a mérkőzés, így van. Letelt a rendes játékidő, a Belgium a sírból állt fel, a sírból jött fel, két gólos hátrányból tudott fordítani, vagyis fordítani nem tudott sajnos, vagyis hát milyen nézőpontból sajnos, egyenlíteni tudott, először Lukaku góljával, aztán Tielemann pedig egyenlített a 90. percben, 2-2 az állás, tehát hát egy rövid szünet, aztán pedig folytatódik a mérkőzés 215 perces hosszabbítással.
3: Nemzeti Sportrádió.
4: Gól! Bent van! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: Zenés szünetet követően, és természetesen a két csapat rövid szuszanóját követően folytatódik a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 csapat között rendezett, tehát ha nevet akarnánk neki adni, akkor 16-od döntőben rendezett mérkőzés a Belgium-Szenegál találkozó, amely 90 percet követően, tehát a rendes játékidőt követően 2-2-re végződött, úgyhogy következik a 2x15 perces ráadás. Ennyi ideje van egyik vagy másik csapatnak, hogyha szeretné még idézőjelesen futballal megnyerni ezt a mai találkozót. Ha ez alatt nem születik döntés, akkor következnek majd a 11-esek, és most cserél csak szenegáli vezetőedző, és érkezik be az a Koulibaly, akinek a nevét már belengedtem a szenegáli kapott gól előtt. A rutinos belső védő jöhet majd tehát a pályára, és Nicolas Jackson is, aki a Chelsea csatára. Hát mind a két cserét behozhatta volna gyakorlatilag a 85. percben a vezetőedző, és akkor bár nem lehet ilyet kijelenteni, de szinte biztos vagyok benne, hogy most Szenegál már a győzelmet ünnepelhetni a pályán.
1: Igen, érdekes kérdés, mert egyértelmű volt, hogy beadások vagy fölívett labdák árán tud érvényesülni maximum a belga válogatott, és azért egy ilyen magas rutinos belső védő biztos vagyok benne, hogy jól jött volna.
2: Mané és Jacobs jön le a pályáról, a helyre pedig Jackson és Diouf érkezik.
0: Az imént Koulibaly volt az, aki levetkőzött ott az oldalon a mellett, de természetesen csupán ez annyit jelent, hogy levette a felsőjét.
2: És vissza is vette valószínűleg lassan, de elég kimaszik, ő is jön a pályára.
0: És Diouf-nak még keresik a mezét. Tehát ez egészen elképesztő valóban, ami most a szenegalik. És Mané még a pályán.
2: Kell ez a közjáték szerintem, vissza kell venni a belgáknak a lendületét. De mondok egy kis pletykát, amíg elkezdődik a mérkőzés. Elméletileg LeBron James aláért 2 éves szerződést a Golden State Warriorsnál. 30 milliós összeget írnak alá, egészen elképesztő összeg, és akkor összeállt egy egészen komoly 3-as vagy 4-es, és hogyha Anthony Davis is esetleg aláírja, ott van már Steph Curry és Draymond Green is. No, de már a mérkőzés elkezdődött, vissza a labdarúgáshoz, világbajnoki mérkőzés, Belgium-Szenegál 2-2 hosszabbítás első percei zajlanak, amikor már rohamoznak a szenegáli játékosok. Mané a pályán, tehát még mindig, és ott van pedig Mbaye is, a jobb oldalt pedig most Pape Sarr továbbítja a labdát Diaptának, picit most megállnak a szenegáliak, Idrissa Gueye az, aki továbbítja azt, aztán Pate Sis jobb oldalra, megint Diaptá, befut üresbe, Gueye nem kapja meg a labdát, Kamara kérné, mutatja, hogy tedd vissza inkább Sisnek, úgy gondolja, ott Idrissa Gueye nem teszi neki vissza, aztán most Diaptá kéri el, Kamara forgolódik a bal oldalra, tehetni, mert ott üresen fut. Diouf futna még, de Diouf még ugye nincs bent, egyelőre Nicolas Jackson. Na most igazából nem nagyon értem, most szeretném összerakni itt a képetet a fejemben, mert hogy Nicolas Jackson már a pályán van, Sadio Mané szintén a pályán van, tehát akkor itt valami nem igazán jól működött a cseréknél, meg legalábbis amit mi láttunk, de próbálunk utána járni most akkor ki az, aki feljött, és ki az, aki nem, mert hogy Nicolas Jackson a pályán van 14-es mezben, Sadio Mané is ott van a pályán, úgyhogy ennyit tudunk. Azt is tudjuk, hogy előre teszik most a belgák a labdát, Lukaku pedig elesik, de mehet tovább, szól a honduraszi játékvezető, tessék felállni, mehet tovább a játék, és megy is.
0: Nicolas Jackson az, aki még egyelőre szerintem nincsen a pályán, Sarr az, aki szintén csereként szállt be, és ő van center pozícióban ott a másik Sarr mellett, tehát hogy két Sarr van jelenleg a szenegáli támadó szekcióban, és Nicolas Jackson talán még ott az oldalvonal mellett áll, várva a bevetésre, így van, 11-es számban. Ő az, aki az oldalvonal mellett várakozik egyelőre.
2: Igen, az 1-es meg a 4-es elnéztem, 11-es, 14.
0: A 25-ös igen. Számú Diouf lesz majd az, aki a belső védő pozícióba jöhet be, a West Ham futballistája. Hát érdekes változtatások ezek, de akkor most majd megtörténhetnek minden esetre. A 93. percben járunk, most még legalább, ha hosszabbításokkal nézzük, akkor fél óráig tart a találkozó. Bene Ferenchez fordulnék, itt azért már sok minden lehet az edzők fejében. Egy változtatása még így lett a belga válogatottnak is, és Szenegálnak is még van ezen kívül, most ezen a mostani cserén kívül egy. Itt még hátra van azért több mint 25 perc, egy szűk fél óra. Gondolni kell a játékosok erőléti állapotára is, de mi van, hogyha 11-esek lesznek? Beáldozol-e esetleg egy kicsit fáradtabb, de nagyon magabiztos lövőt, mint például Sadio Mané, most, hogy lecserélte a vezetőedző, hogy behoz egy nálánál frissebb, és akár még a 215 perces hosszabbításban hozzá tevő játékost, aki talán kevésbé jó büntetőrúgó vagy 11-es értékesítő.
1: Igaz, hogy Sadio Mané lejön azért 34 évesen, azért az nem meglepő, tehát ő nem a 120 perces csatákra van kalibrálva. Itt két dolog játszik szerepet. Elsősorban is 89%-ban a mentális állapot. Tehát ki az, aki koncentrált, ki az, akinek nincs szétesve a mozgása, ki az, aki még tud segíteni egy csapaton. Ez a legesleges legfontosabb. Utána nyilván második szándékból lehet azon gondolkodni, hogy ha van egy jó 11-es rugó, akkor azt nem feltétlenül cserélél az ember. De a legfontosabb, és ebben volt gyenge a szenegáli válogatott, hogy 80-85 percen keresztül top szintű futballt nyújt, és utána 5 perc alatt lerombolja gyakorlatilag a saját várát. Talán ezért még nem lehet élcsapat ez a szenegáli válogatott, mert ez egy agyonnyert mérkőzés volt 2-0-nál.
2: Jönnek a szenegáli, de Télemán remek ütemben lép oda, mondom én, de a Honduras játékvezető nem így látta, és vissza is fújta az esetet egyébként. Jöhet majd szabadrugással a szenegáli együttes. Festime volt egyébként a szabályátlan, és akkor most érkezik egy újabb szenegáli csere, érkezik a pályára. Bara Ndiaye 22-esben, kérdés, mikinek a helyére érkezik. Úgy látom, hogy Idrissa Gueye az, aki leveszi a csapatkapitányi karszalagot, bizony ő az, aki lejön a pályáról, tehát 5-ös le 22-esbe, Ndiaye jön be a helyére, és továbbra sem érkezik még Koulibaly.
0: És most már nem is érkezik majd.
2: És most már nem is fog érkezni.
0: Hiszen ez a hatodik változtatása most akkor a szenegáli válogatottnak, és nincsen több a vezetőedzőnél Csáonál. Ezekkel a futballistákkal kell befejeznie ezt a 120 perces mérkőzést, legalábbis a pályán, aztán talán a 11-es párbajban is csupán ezek a futballisták értékesíthetik, vagy éppen hagyhatják ki saját 11-esüket. Hát ez most már itt azért az idegek csatája is, és a nagy nevek, például a szenegáli csapatból már a kispadon Gueye, mind a két Gueye, Diarra, Mané, vagy éppen Diarrát is említhetném. Igaz, azért a belgáknál is De Bruyne, De Ketelaere és Doku már például a padon foglal helyet. Ők a 11-eseknél azért hiányozhatnak, de úgy általánosságban a játékban nem annyira hiányoznak, ezt valljuk be, hiszen a helyettük beállt Luke Bakio, akár Müni, vagy éppen Lukaku is sokkal-sokkal többet tett azért, hogy Belgium még most is a pályán lehessen. 96. perc, de ez nem a hosszabbítás, legalábbis nem a rendes játékidő hosszabbítása, hanem a 2x15 perces extra time, tehát extra játékidő. Egy szabálytalanság, Szenegál jöhet szabadrugással, Müni volt szabálytalan, 97. perc. Belgium-Szenegál 2-2.
2: Bizony, és akkor majd szabadrugással jöhet Szenegál. Meunier buktatott tehát ott Sart, akire átkerült a csapatkapitányi karszalag, Idrissa Gueye adta oda neki, és Thiago pedig majd elvégezheti a szabadrugást. A Duraci játékvezető már figyelmeztette a szenegália kapusát, és akkor most végzi el a szabadrugást, föllövi a pálya bal oldalára, Sarra fejelni tovább nem tudja, hát viszont Luke Bakio el tudja azt fejelni, érkezik azonnal nagy rösssel Nyakaté. Aztán pedig Luke Bakio visszaszerzést álltak teszi hátra. Eléggé passzív most a játék mind a két oldalról. 97. percben járva. Nincs túl sok mozgás. Raskin is mutatja a társadnak a jobb oldalt, hogy tessék följebb menni. Érkezik a bal oldalról Diogo Moreira. Aztán pedig a jobb oldalra Meghelleinek, ugye neki volt egy elég érdekes helyzete, amikor már másrész sárgalapját is meghapatta volna, amikor Gyáot akadályozta Szenegália kapusának a kirúgását. A játékvezető semmit nem adott ezért. Jobb oldal viszont Meunier tűnik fel ismét. Bal oldalra teszi a labdát külsővel, de Szenegália tér felén jár a labda. Most a jobb oldalt. Középre tolódik Meunier a labdával, kiteszi jobb oldalra a labdát. aztán becsatlakozik még, segít neki, Trossár is. De a bal oldalra, Moreira van lehetőség, van terület előtte, beíveli a labdát, ott viszont senki nem érkezett a jobb oldal, pedig ezt még ment lehet menteni. Meunier visszatekeri a labdát a hosszú oldalra, ott se érkezik egy belga játékos sem, két rossz beadást láthattunk. A jobb oldal pedig Mbaye megindulna, de nem tud, mert hogy Diogo Moreira jobb helyzetből várhatta őt. A belőtt labda pedig nem jó a 16-oson belőre, és ezt pedig megszerzik a szenegáliak, és szabadrugás pedig kifelé jár, Trossard pedig elképesztően dühös. Nem az az első neki egyébként, az ilyet már amúgy lappal szokták büntetni, de ezért nem jár most itt a 97. perc, sőt 99. percben továbbra is 2-2 az állás.
0: Pedig szabálytalan volt érzésem szerint is a csereként beszállt Moreira az egyik szenegálival szemben. Érdekesség, hogy Edouard Mendy, aki szintén a Chelsea-vel bajnokok ligája győztes lett, ott ül a kispadon, csupán játékra bevethetetlen állapotban. Most viszont egy szenegáli csúsztatás, amelyre Nicolas Jackson sprintelhette, aztán Courtois-hoz hazapasszolja a belga belső védő Mechele, és akkor megint a belgák birtokolhatják a labdát. A 2x15 perces hosszabbítás első 10 percét egyértelműen a belga együttes uralja. Itt azért már ilyenkor kijön az, hogy az európai futballt igazán a belga csapat képviseli, hiszen nagyon szervezett úgy általánosságban is a játéka ennek az együttesnek, míg azért az afrikai csapatokra jellemző az, hogy néha kissé szertelenek tudnak lenni, és ez úgy általánosságban elmondható azért a legtöbb afrikai nemzetválogatottjáról. Fizikális adottságokkal remekül állnak, tehát rendkívül robbanékonyak, nagyon magasra tudnak ugrani, és szörnyen erős játékosaik.

0: meg a sírból hozta vissza a mérkőzést. Pici szenegáli segítséggel, mert igazából a szenegáliak hibái nélkül ezt a mérkőzést nem lehetett volna visszahozni. De most nagyon-nagyon attraktív futballt nyújtanak. A beadásokra rendszeresen 4-5 érkező van a 16-oson belül, tehát egyértelműen gyakorlatilag rájöttek ők is. Nyilván Rudi Garcia rácserélte erre a lehetőségre, hogy a beadásokból lehet érvényesülni. Tehát inkább most én azt mondom, hogy a mentális fölény miatt Belgium közelebb áll a továbbjutáshoz, de azért a futballban minden előfordulhat. A másik, amin gondolkodom, hogy vajon elfáradt-e Szenegál? Mert én nem számítottam rá, megmondom őszintén, hogy a belga válogatott jobban bírja a mérkőzés végét, de jelenleg ez a helyzet.
1: 102. perc, Lukaku volt az, aki helyzetbe került, de nem tudta elpöckölni a labdát a kapus mellett, nem érte el az indítást, így nem volt esélye ezt a kapuba juttatni. De a szenegáliaknak azért ez egy intőjel, hogy Lukaku megint helyzetbe tudott kerülni. Ő volt az, aki a szépítő találatot megszerezte, és ezzel visszahozta a reményt a belgák számára gyakorlatilag. És most ő lehetett volna az, aki gyakorlatilag erre az íra a pontot is fölteszi, vagy a tortára azt a cseresznye darabot. Hát egyelőre nem sikerült neki. 102. perc, Belgium, Szenegál 2-2.
2: Szár csúsztatna, de nem jó ez a továbbítás, hogy a belgiumi labdaszerzés. Trossard pedig érzésből kitette a bal oldalra. Ott pedig egy szenegáli játékos volt, Mbaj, aki befelé törne, de elcsúszik. Nem volt jó a cseh, de visszakerült Jettához a labda. És akkor most szenegáli labdajáratás a Belgium térfelén, a belgiumi térfélen. NDI, bár NDI ezeki továbbítja a labdát, a bal oldalt pedig már ott van azonnal Diouf. Nem sokszor értő labdába, mióta pályára lépett Szár pedig. Nem egészen ott van a pozíciója. Engedné neki kicsit, ezért bal oldalra hátrébb jött. Továbbítás pedig azonnal Nyakatétól Sziss felé, ő pedig már is jobb oldalra teszi. És ha fölnéz Gyatta, akkor azt láthatta, hogy Szár ugyan befutott üresbe, de ott volt két belgiumi játékos, úgyhogy nem ívelte be inkább. Úgy gondolta, hogy Mbajt választja. 103. perc is leketyeg, megkezdődik a 101. is lassan, amikor Nyakati magára húzza Lukakut, aztán pedig továbbítja Diouf-nak a labdát. Érkezik ott Bara Ndiaye, aztán pedig Gyatta, a kapushoz kerül haza a labda, a 16-oson kívül, most már visszament a 16-oson belőre. Tolágyet a labdán, és feléveli a pálya bal oldalára, ahol pedig emelkedett van a Diouf, a labda pedig szenegáli fejről ment ki, úgyhogy jöhet majd Belgium egy bedobással. Munier az, aki már oda ment, és szerette volna bedobni gyorsan, nem tudta. Honduras játékvezető visszaterelte azonnal. A 104. perc legelején továbbra is 2-2 az állás.
1: Az, amit Szenegál az utolsó percekben, ott a rendes játékidőben művelt, az a teljes összeomlás gyakorlatilag. 5 percet kellett volna kibírni a rendes játékidőből, és akkor most nem lenne itt ez a 2x15 perces hosszabbítás, amely azért a játékosoknak sem jó, hiszen bármely csapat is jusson tovább. Gondolni kell arra is, hogy a fáradtság már ott felütheti a fejét. Trossard egy lövéssel próbálkozik 18 méterről, leblokkolják, aztán még mindig a belgák előtt a lehetőség. Egy távoli lövés, nem ér bele senki, de veszélyesen szállt pedig keresztbe ott az ötös előtt. A labda, Trossard már görcsöt is kap, de hát most már nem lehet őt nagyon lecserélni. Mondjuk még egy változtatási lehetősége van a belgáknak, de hát azért Rudi Garcia nem hiszem, hogy az egyik legjobb játékosát hozná le pont a 11-es párbaj előtt, úgyhogy ha Trossard tudja folytatni, akkor szerintem folytatni is fogja. Két belga maradt le erről a keresztbe lőtt labdáról, és most már João nem siet azzal, hogy elvégezze ezt a szabadrugást, ezt a kirúgást egészen pontosan. Előreíveli még, de most ezekben a másodpercekben szépen lassan letelik az első 15 perce a 2x15 perces hosszabbításnak. Egészen pontosan 15 szekundum van még hátra ebből az első etapból, de 2x15 perces hosszabbításban. Nem indokolt, hogy bármennyit is hosszabbítson, úgyhogy a negyedik játékvezetőnél nincs is ott a tábla, a sípját a szájába veszi, belefúj háromszor, ami azt jelzi, hogy térfélcserével folytatják majd a csapatok. Előbb egy kis frissítőszünet, és akkor jöhet az utolsó negyed órája a tényleges futballnak. Ha nem születik döntés itt sem, akkor jönnek a 11-esek.
0: Lapjába véve most tényleg a mérkőzés ebben a szakaszában nagyon kíváncsi vagyok, hogy a szenegáli kapitány mit mondhat a csapatának,

0: és nagyon fogom elemezni a hosszabbítás második fél idejét, mert egészen elképesztő, ami a pályán zajlik. Nyilvánvalóan a végén az egyenlítés miatt a belga válogatott azáltal, hogy gyakorlatilag már repülőtéren voltak, szinte a hazautat szervezték, és onnan jöttek vissza a mérkőzésbe, most szinte szárnyalnak, tehát ez a hosszabbítás a belga válogatottnak jól jött, ők boldogan vállalják, gondolom, de ez a fajta felszabadultság és boldogság valahogy a pályán is látszik, és gyakorlatilag a szenegáli válogatott alig járt a belga térfélen, és itt jön az a kérdés, ami nagyon nagy kérdés, hogy valójában elfáradt ez a szenegáli válogatott? Tehát nincs meg már az a magas letámadás, nem is próbálják a belga térfélen a labdát megszerezni, a középpályás labdabirtoklásuk gyakorlatilag másodpercekre valósul csak meg, a kontratámadásaikban nincs veszély, nincs pontosság, eltűntek a mélységindulások, eltűntek a testkontaktok, nem nyernek párharcot. Ez a mérkőzés a belga válogatott kezében van, és ez is továbbra is azt tudom mondani, hogy a futballnak a drámaiságát, sokoldalúságát, kiszámíthatatlanságát és az élvezeti faktorát jellemzi. Nem tudok még egy ilyen sportágat, ahol ekkora fordulatok történhetnek, és ennyire izgalmas és drámai csaták lehetnek. Annak ellenére, hogy azért valljuk meg őszintén, nem volt rossz a találkozó, de azért nem volt egy olyan hatalmas színvonalú, viszont taktikai szempontból meg fordulatokat tekintve rendkívül változatos és élvezhető a játék.
1: Én egy dolgot nem értek egyébként, az pedig az, hogy itt van egy 215 perces ráadás, ahol azt tudjuk eldönteni, hogy ne legyen szerencséjáték lutri a vége. Tehát itt van még annyi időnk, hogy kihagyjuk magunkból mindent, és én most azt látom, hogy Szenegál teljesen visszaállt, teljesen defenzív formációt váltott, a belgák pedig ugyanúgy adogatják a labdát, hogy az első fél időn konkrétan teljesen passzívan.
0: Igen, itt mindig két irány van. Az egyik, hogy az érvényesül, hogy megérzed idézőjelbe téve a vérszagot, és érzed, hogy jobb vagy, és érzed, hogy a pánikot látod az ellenfeled szemébe, akkor nyomni kell, darálni kell, és be kell vinni egy győztes találatot. De ha nincs meg ez, vagy nincs meg a megfelelő erőt hozzá, akkor mindig benne van a tudat alatt az, hogy most egyszer hibázol, akkor elbukhatod az egészet. És 110, 115, 120 percnyi óriási munkát egyetlen egy hibával tönkretehetsz, ezért ilyenkor jellemző, hogy óvatosabbak egy kicsit a csapatok, mert félnek a hibától, és ilyenkor erősebb a vereségtől való félelem, mint a győzelmi vágy.
2: Elkezdődött a második.
0: Ezt végig egyszerre nyomjátok?
2: Elkezdődött a második játékrész is a 215 perces hosszabbítást illetően, hogy a 90 perc után 2-2 volt az állás, aztán az első 15 percben sem született további találat. Most pedig itt a második 15 percben várja a csodát egyik vagy másik csapat. A 106. percben járunk, úgyhogy még 14,5 perc van hátra a 11-es párbajig, hogyha lesz egyáltalán 11-es párbaj, és egyik csapat sem dönti el saját javára a mérkőzés. Tielemans, ő íveli most előre Lukaku irányába a labdát, rúgja előre egészen pontosan, aztán most kifordul a jobb oldalra, Luke Bakióhoz a labda, ő az, aki Trossardhoz továbbítja, jöhetne egy lövés is, vagy egy szabálytalanságot kiharcolhatna a belga szélső, de inkább kipasszolja a jobb oldalra Meunierhez, Meunier vissza Tielemansnak, Meunier aztán centerez, középen jön egy fejes, de ez elcsúszik a hosszú irányába, és így nem lesz ebből sem újabb találat, marad a 2-2, 106 és fél percnyi játékot követően.
1: Bizony, és már javában megy a 107. perc is, és egyébként most már mint a picit gyorsabban szeretné elvégezni a kirúgást. Gyáó már el is végezték, Trossard és Lukaku benne a 16-oson belül, Gyáó pedig fölrúgja, Nicholas Jackson, jó a csúszatás, és ezzel mehetne Szár is, inkább öles lépteket segít neki Nicholas Jackson, aztán pedig egy kis dulakodás bent a kezdőkörben Bara Ndiaye és Raskin között, szenegáli szabadrugás következik, majd Kamara elkéri a labdát, ő fogja majd elvégezni a szabadrugást, és ez érkezik majd a pályára 24-esben a belgáknál Amadou Onana, úgyhogy még kihasználja az utolsó cseréjét is a belga együttes. A labda egyébként a szenegáli térfélen, Kamara továbbítja, aztán Patsis kapja meg, Gyatta lépi át, Mbaye pedig vissza Patsishez. Na most Gyatta megkapja a belgák térfelén, fölnéz, jobbja Mbaye, befutott keresztbe, Pape Sarr, Mbaye, visszakapja Mbaye, jó az érintő, azonnal be a közepébe, Sarr lemaradt egy kicsit, de visszapattan Mbaye az a labda, és ügyesen okosan kiengedte, tehát testtel eltolta, jöhet a bedobás, már be is dobta Mbai, és gyáta viheti befelé a labdát, nem úgy tesz, inkább hát ezt Sisztek teszi vissza, és nyugodtan adogathatják a labdát a belgák tér felé, egyelőre egyik belga sem akarja megtámadni szenegáli labdabirtokló játékos, legyen az most Pate Sisz, aki fölnéz, volt egy gondolat benne, hogy átteszi a bal oldalra, pedig már áttehette volna, inkább aladni a jobb oldalt, oly micsoda játék, no ezzel lehet menni befelé, betörés, aztán jól bepassz, a hosszúra a labda, és ez pontatlan, megint lecsúszott szerintem ott a labda Nicholas Jackson lábáról, nem, Mbai volt az, Mbainak a lábáról, a bal lábáról lecsúszott a labda, de micsoda bejátszás volt ez, bár rá NDI kapott egy labdát itt a pálya jobb oldalán, 16-osan tört befelé, aztán pedig Mbainak a lábáról lecsúszott a labda, és a hosszú sarkot amúgy célba vette, de ez jócskán mellé ment. Komoly lehetőség a 109. percben, az állás továbbra is marad, 2-2.
2: Nehéz megoldás volt, mert ki kellett fordítani a bal lábát ahhoz, hogy a jobbról érkező labdát a hosszú irányába püfés, túlságosan is kifordította, ezért ment el a hosszú kapufal mellett a labda. Nyilván nagyon nehéz ilyenkor megoldani egy ilyen szituációt, és az utolsó csere pedig Onaná érkezett a pályára, és Trossard hagyta el a játékteret. Lukaku csúsztat egyet, de könnyedén húzza le a szenegáli kapus Zhao a labdát, és akkor már csak 10,5 perc maradt a 215 perces hosszabbításból is itt a mérkőzés végén. Egy visszafejelt labda Mechelének, ő nyújtja előre, aztán egy csúsztatás és egy szabálytalanság. Hát most lent marad a földön a belga játékos, és nagyon kellemetlenül érkezett a földre. Janostor-szerűen visszacsattant a nyaka egy picit az ütközést követően, amikor háttal találkozott Gyattával. Ez most nem volt szép, de Gyattá sportszerűen ott marad és elnézést kér. Minden esetre ez egy nagyon kemény ütközet volt, és akkor lehet, hogy lesz ráadás még a 120 perc után is egy-két perc. Ez majd a játékvezetőkön múlik természetesen, de addig is frissíthetnek a játékosok. Onana most szállt be, de már is egy kis vízhez nyúlt. Hát frissített ő is, hiába. És itt pedig az utolsó percekben már gyakorlatilag csak azon múlik, hogy a 11-eseknél akár, hogyha oda jutnak, melyik csapat lesz higgadtabb, vagy melyik csapat játékosai lesznek higgadtabbak, és hogy eljutunk egyáltalán a 11-esekig, hiszen van még hátra 9 perc a találkozóból, a Belgium-Szenegál összecsapásból, amelynek az állása továbbra is 2-2, 111 percnyi játékot követően.
1: Diogo Moreira maradt lenne a földön, de már jól van egyébként is. Ápolás követően majd szeretne visszajönni, és a belgák jöhetnek majd a szabadrugás követően, el is végezték már. Raskin fölnéz, szenegáli térfélen tologathatta a labdát, és adhatta át ott Luka Bakiónak a pálya jobb oldalán. Kérné Onana, nem tudja megkapni, viszont elindul Luka Bakió a jobb oldalt. Ez a labda pedig pontatlan volt, Diouf előnyösebb helyzetben volt, és úgy tudta kirúgni a labdát, hogy Bakió lábáról ment ki. Szenegáli bedobás következik majd a 112. percben Diouf a labdával. Lesz-e még itt bármi a mérkőzés végén? Ez a legnagyobb kérdés most. Eldől-e a találkozó a 11-es rúgások előtt? Vagy szépen leketyeg az idő minden komoly helyzet nélkül, és jöhet akkor tehát a szerencsejáték a végén. Egy biztos, hogy most a belgák birtokolhatták a labdát, de egy kicsit most egy Bundesliga 2-s oda-vissza fejelgetős játék van. Egyelőre még senki nem akarta levenni. Most megint Munier is belerúg egy nagyot, aztán jó a csúsztatás. Na most Kamara leveszi a labdát, és akkor ezzel lehet menni. Nicholas Jackson kapja a labdát. Jó a továbbítás, elindul a szenegáli támadás a pálya bal oldalán, 16-osan belül már. Viszont ott most hiányzott Sadio Mané, aki 2-3 cselt követően be tudta volna fűzni ott a belga védőt, de visszakerült Szenegálhoz a labda. És ott van már, bár a NDI előtt a labda ellövi, jaj, mekkora lövés volt, Thibaut Courtois pedig lebont és kivédi szépen. Viszonylag középre érkezett a lövéssarokra, ott állt Thibaut Courtois, ez egy komoly lövés volt. Na, ezt a Szenegál válogatottat láttuk az első és a második félidőnek a 80. percéig. Ez most talán egy picit újraéletet a szenegáli együttes, a 113. percben lehet-e még szansza a belgáknak, vagy a szenegáliaknak? Kiderül.
2: Azért Courtois nem hozza zavarba egy ilyen próbálkozás. A Real Madrid kapusaként nem egy ilyet hárított már mint azt említettem, volt a Bajnokok Ligája döntőjének is a legjobb játékosa, amikor a Paris Saint-Germain stadionjában, de a Liverpool együttesét győzte le a Real Madrid, és ezzel lett Bajnokok Ligája győztes. Tehát járatja most a labdát hátul, aztán Mekele, majd a jobb oldalon a csereként beszállt Rangers futballistája Raskin. Hosszú volt a keresztlabdája, pontatlan, Rudi Garcia egy picit mérgelődik, de hát 7 perc maradt még a 215 perces hosszabbításból. Most már talán mind a két csapat célja az, hogy inkább túlélje itt az utolsó másodperceket, de Nicolas Jackson meg lekap a levegőből egy labdát egészen elképesztő atletikussággal, és aztán rácselez az ellenfelére, ráadásul meg is bolondítja, jön a centerezés, teátnak kellett része lennie. Micsoda megmozdulás volt ez benne, Ferenc, így az utolsó percekben?
0: Elképesztő volt, tehát gyakorlatilag fejmagasságban maga mögött vette át légstoppal a labdát, úgyhogy közben az átvétellel egyben egy cselt is bemutatott, és lefordult a védőről. Utána bekerült a 16-os sarkához, és balla kifelé még egy lövőcselt is megcsinált. Egyébként a belga válogatott annyival fegyelmezettebb, hogy rendkívüli létszámmal vissza tudnak zárni, tehát folyamatosan létszám hátrányba kontrázik a szenegáli válogatott. Itt is belül azért tudták blokkolni a beadást, ezért nem lett belőle gólveszély.
2: És majd Diop lesz az, aki elvégzi a beadást, hiszen Diouf, bocsánat, aki elvégzi a beadást a szögletet követően. 2-2 az állás, jelenleg a 115. percbe léptünk már. Jöhet Diouf, középleteket, labdája átszáll a hosszú irányába, felfejelik a levegőbe, és ha Courtois jön, akkor minden bizonnyal az övé is lesz ez a lehalászott labda. Gyorsan nem tud indítani, Nicolas Jackson odaáll elé, de sportszerűen aztán a bal oldalra hajítja ki Courtois, ahol indulhatna Moreira egy támadással. Aztán bepasszolja Tillemansnak. Az egyik legjobb játékosa volt eddig a belga válogatottnak, de ez a labda hosszú tőle Luke Bakio irányába. Kicsorog az alapvonalon, Lukaku mérgelődik egy sort. És elkezdjük a találkozó most már ténylegesen utolsó 5 percét, hiszen utána, ha nem születik döntés, akkor 11-es párbajjal dől majd el, hogy mely nemzet jut a legjobb 16 közé. És azért, ha megnézzük, hogy például Kanada már ott van például, akkor itt is mind a két csapatnak helye volna a legjobb 16 között, de hát ez nem így működik, csak egy juthat be a 8-ad döntőbe. A következő 5 percben eldől, hogy mely lesz az a nemzet, vagy mely válogatott lesz az. Onana szerez labdát, 2-2 az állás a Belgium Szenegál mérkőzésen.
1: Sőt, Onana cselezget, aztán pedig visszakerül a Berga térfélre a labda, és azon gondolkoztam, hogy soha nem volt a szó, hogy ki az, akitől ilyesmi mozgatokat látottam, mint Nicolas Jackson, támadó szellemű játékos, és azon gondolkozom, hogy Berbatov talán, aki ennyire atletikus volt,
0: hogy Ibrahimovic sem váltával az ilyen fajta technikai virtuózítás.
1: Tényleg, igen. Hát, nagyszerű játékosok voltak ők, és Moreira íveli be a labdát, Lukaku csúsztat, ez nem jó így, Diao jön a kapujából, és lehúzza, és már is dobhatná előre, de azért óvatosabb ennél, nem sieti elő sem. A 116. perc legégén járunk, a jobb oldalra teszi ki a labdát Gyattának, ő pedig föléveli Nicolas Jackson felé, de ez pontatlan volt, tehát könnyűszerre tudta ezt továbbítani, és már Raskin az, aki viheti a labdát, belgák tehát már rohamozzák a szenegáliakat. Szenegáli térfélen a labda, Raskin kapja vissza, Onana kéri el, onnan előtt van terület, viheti, egészen magas játékos Onana, közel 195 cm magas. De hát az, aki megkapja a labdát most a bal oldalra, Diogo Moreira. Jó a továbbítás Onanának, Kastány, az, aki védőben már tényleg center pozícióban játszik, már hosszú ideje, Onana, Luke Bakiótól kapja meg. Aztán pedig Diogo Moreira, nagyszerű labda, jó bejátszás is, nem érkezik meg a játékos, ott a kipattanó, és kapufát lő, Luke Bakio! Azt a mindenit, Kastány elengedte a labdát.
2: Lehet, hogy 11-es lesz, de bemerje fújni.
0: Ez 11-es volt, ezt nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogja a VAR vizsgálni, mert a becsúszó játékos elérte a belga lábát.
2: Teszem hozzá, ha Luke Bakio egy kicsit hátrébb dől a lövés se pillanatában, akkor még a stadionból is kirúghatta volna akár a labdát.
0: De ha rádől, akkor meg nincs kérdés és gól.
2: Akkor biztos, mert 6,5 méterre állt a kaputól. Igaz, hogy előtte állt két szenegáli plusz a kapus, de ezt azért be lehetett volna lőni. Biztosan megnézik majd ezt az esetet, hogy valóban hozzáérte a belga középpályás Tillemans lábához a becsúszó szenegáli hátvéd. Hát lehet, hogy a mérkőzés helyzete maradt most ki.
1: Az egészen biztos, azt nem látjuk, hogy van-e videóbírós vizsgálat. de mindenféleképpen meg fogják vizsgálni. Elérte a lábát, a labdát nem érte el Kamara.
2: Biztosan eltalálták.
1: Így van, a Szenegál. Két nyolcas csapat össze, a belgák nyolcas a Tielemann, és Kamara az, aki oda csúszott. Kamara nagyon fogta egyébként a lábát, de teljesen egyértelműen csak a lábát érte el Tielemannnak. A labdát azt nem.
2: Nem ítélt egyelőre 11-est a játékvezető.
0: Nagyon
1: vizsgálják.
2: Vizsgálják. És a játékvezető nagyon határozottan sétál el a játékosoktól. Lehet, hogy azt látják a videóbíró szobában is, hogy ez nem ér 11-es. Tehát meglepődnék. Akkor szoktak eddig videózni, hogyha más a véleménye a VAR szobának, mint egyébként
1: biztos, hogy
2: amilyen döntés született. És akkor 11-es valószínűleg lesz a mérkőzésen, csak kérdés, hogy mennyi. Mert hogyha most egyet megítélnek a belgáknak, akkor az is lehet, hogy nem kell többet szerezni ennél, vagy nem kell többet rúgni ennél. A beadást követően próbált tisztázni a szenegáliak középpályása, és eltalálta
0: nem
2: az érkezés.
0: Hát Tielemans elérte volna a beadást, hogyha nem csúszik rá a szenegáli védő. Tehát, és ráadásul ugye még gyanítom, hogy sárgalap is lehetne, és abban az esetben a második lenne neki.
1: Bizony, és ugye a bal lábát akasztotta be a jobb lábával, tehát azzal be is tudta volna kotorolni a labdát. Hát ez a legjobb jelenet ilyenkor, amikor a játékosok körül ott van, vagy a játékvezető körül ott van 6-7 játékos, mint ő bármit tudnánk változtatni,
0: és kihívják. Miért kellett erre 3 percet várni,
2: de kihívják? De ha kihívják, akkor az mit szokott jelenteni
0: hát
2: általában?
0: Általában azt, hogy nem a VAR adja meg, hanem ő adja meg, és általában megadják ilyenkor. De miért kellett erre 3 percet várni? Azt mondja meg valaki, hogy miért nem lehetett 20 másodperc után azt mondani, hogy gyere barátom, nézd már meg. Nem kérdés, hátulról eléri Tielemans lábát. A híleszen rúgja.
2: És mondják oldalról a szenegáli kispadról, hogy no fault, no fault, there is no fault. Tehát azt mondják, hogy ez nem volt szabálytalanság. Ez nem volt szabálytalanság. Próbálják meggyőzni a játékvezetőt, de hát a videóbíró szobában dolgoznak, és az ismétlés alapján egyértelmű, hogy eltalált a Tielemann lábát a cselként beszálló szenegáli játékos a 8-as számban.
0: És még sárgalap is, kíváncsi lesz.
2: A 8-as számban futballozó Kamara. Hát ha erre nem ítélnek 11-est, és ez nem büntető, akkor én nem tudom, hogy mi kell ahhoz valóban, hogy...
0: És második sárgalap.
1: Ezt akartam mondani, hogy az most kamerának már a második sárgalap.
0: Hát ő volt az, aki beállt, és egy percen belül sárgalat kapott.
2: Igen. Mögüle érkezett Tielemann, nem látta őt, a labdát akarta eltakarítani Kamara, de Tielemann
1: nem tudom, hogy ezt miért kell a harmadik szemszögbe is kúrni, ez teljesen egyértelmű.
0: Én elfogadom, hogy ez egy döntő ítélet, de hogy 5 perce itt állunk, és 15-ször látjuk az egyértelműséget.
2: Mennyivel egyszerűbb lett volna a kipattanót belőle?
0: Így van.
2: A belgák szélsője, a szintén egyébként csereként beszálló Luke Bacchio, most jön vissza a játékvezető, és hallgassuk az ítéletét. Hát, ha tudunk valamit...
0: Látom, hogy 11-es.
2: Tudunk valamit fordítani belőle. Na most úgy mondja el, hogy még nincsen kihangosítva.
3: Number 8, wide. Will play the ball and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason the final decision is penalty.
2: 11-es. Az utolsó percében gyakorlatilag a 2x15 perces hosszabbításnak, sőt már azután a 122. percben járunk jelenleg, és büntetőhöz jut a belga válogatott. Arra lehetett számítani, hogy 11-esek lesznek majd, hogyha nem születik döntés. Hát most születhet döntés és 11-esből, de még a rendes játékidőben. És melyik belga játékos meri majd elvállalni?
0: És csak egy rövid mondat, hogy a belga kapitány milyen játékosokat cserélt be, Luke Bacchiót, Lukakut, akik hozták a mérkőzést. A szenegáli kapitány meg becserélt a Kamarát, aki gyakorlatilag elmegy a mérkőzés, mert meggyőződésem, hogy nem szabad becsúszni egy ilyen szituációban, mert abban mindig benne van a falt lehetősége. Ha lábon védekezett volna, sosem lett volna 11-es.
2: Na de nézzük, lezárja-e vajon még a 2x15 perces hosszabbításban a mérkőzést Belgium, vagy éppen Szenegál kapusa hárítja a 11-es.
0: Meglepődnék, hanem Lukaku rúgná.
2: Valószínűleg Lukaku végzi, de az is lehet, hogy a csapatkapitánya a 11-est kiharcoló Tielemann lesz majd az, aki elvégzi. Ez pillanatokon belül kiderül. Jelenleg a 11-es ponttál nagyjából 11 mezőnyjátékos. Van közte szenegáli, van közte belga Sziszt lefeküdt a 11. Ő nem fogja, el, ő nem fogja hagyni, hogy elvégezzék.
0: Vagy történt vele valami?
2: Nem fogja hagyni a szenegáli belső idő gyakorlatilag, hogy elvégezzék a 11-es.
0: Ráfeküdt a pontra vagy.
2: Ráfeküdt
0: konkrétan
2: a 11-es pontra. Biztosan büntető lesz, kár itt most már mindenféle vudut bevetnie a de szenegáli játékosoknak. Én nem tudom, hogy meddig fog tartani ez a mérkőzés. Lehet, hogy jobban jártunk volna, hogyha lefújják gyakorlatilag 120 percnél, és már a 11-eseknél a második-harmadik rugónál járnánk körülbelül.
1: Én abban a amúgy Sziszt.
0: Én nem tudom, hogy történt vele valami, vagy protestálni, nem értem.
2: Nem, Sziszt fogja az ágyékát, vagy a lágyékát, és fekszik a 11-es pontnál. Az látszik, és az biztos, hogy nem olyan problémája van, ami súlyos. Tehát, hogy nem olyan problémája van, hogy összeesett a pálya közepén. Természetesen nem szeretnénk, ilyenekből poént csinálni. Egy picit oda könyökölt neki az egyik belga játékos. Szólt a játékvezetőnek először, jelezte, hogy engem megütöttek, még majd, hogy nem mondta is gyakorlatilag. Tehát jelezte az arcával, és utána azonnal a földre rogyott.
1: Tehát a bordáit megkönyökölte, majd nagyjából Sziszt egy 6 másodperces delay-jel, tehát késéssel összeesett.
2: Nem lett volna jobb boxoló az egészen biztos, mert egy ilyen ütést azért lehetett volna bírni talpon is. Minden esetre most már talpon Sziszt, és szerencsére jól van.
0: 5 perc varrozás, 3 perc döntés, és most már másik 3 perc fetrengés.
2: A 124. percben.
0: A 124-be 11-eshez jut Lukaku, és még mennyi lesz a hosszabbítás?
2: Ez csak a 125-ben fogja elvégezni, mert most lépünk át 5 másodperc, szóval a 125-ben. De ha egyáltalán elvégzi, nem tudom, hogy engedik egyáltalán a szenegáli játékosok. Most ott valaki meglökte Lukakut, nagyon próbálják őt kizökkenteni.
0: Hát Lukaku gyakorlatilag 10 percen nem jött labdába, hogy rúg 11-es. Igen. Most.
2: De most rápihent.
0: 8 percen mérkőzés sincs.
2: Most rápihent, és vele szemben Zsáó. Most már tényleg eldől, hogy Zsáó vagy Lukaku nyeri ezt a párharcot, és ezzel gyakorlatilag eldőlhet az is, hogy Szenegál vagy éppen Bergium nyeri ezt a párharcot, de nem Lukaku lövi végül, hanem Tielemans.
0: Cseréltek.
2: A csapatkapitány Lukaku csak elterelte a figyelmet a belgák csapatkapitányáról. Tehát aki kiharcolta a 11-est, azt hajtja végre. Tielemans nekifut, és ellövi a bal felsőbe ezzel, ha még nem is biztosan, de gyakorlatilag a legjobb 16 közé lövi Belgiumot. Micsoda mérkőzés! 2-0-ra vezetett már Szenegál. Az utolsó 5 percben még a rendes játékidőben egyenlített Belgium. Először szépített Lukaku révén, aztán ki is egyenlített az a Tielemans révén, aki úgy néz ki, hogy a 125. percben a 2x15 perces leadást követően még 5 perccel eldönti a párharc sorsát, és belövi Belgiumot a legjobb 16 közé. Micsoda forgatókönyv ez?
0: Elképesztő fordulat. Egyrészt a Szenegál magának köszönheti, másrészt Belgiumnak azért fogta Fortuna Istennő a kezét, tehát elképesztő. Ilyen fordulat azért önmagában nem szokott lenni a mérkőzéseken, rendkívül ritka. Ez a 11-es egyébként sebészi pontossággal a bal felső sarokba ment, ha abban az irányban megy a kapus, akkor se éri el, de óriási önsorsrontó hibákat vétett Szenegál, tehát egészen elképesztő, ahogy elvesztették ezt a már-már agyonnyert mérkőzést.
1: Igen, ezt szokták mondani, hogy ha Gyá odáll, akkor sem védi ki ezt a 11-est. De most az a nagy kérdésem, és fordult meg a fejemben, hogy mennyi lesz a ráadás?
2: Meddig tart?
1: Még ez a mi lesz most még itt? Hát ugye volt itt 3 perc varozás is.
2: 127. percben járunk.
1: Igen, és Szenegál támad most, ez egészen biztos. Felnéz, és kamera az, aki beíveri a labdát. Szár Nicholas Jackson nem tud befordulni a labdával. Kijön onnan a labda. És már a 6. perc, ugye 7. perc zajlik itt a 2x15 perces hosszabbításnak a második etapjában, tehát már a 127. perc közepén járunk, a beívet labda Szár felé, jó, Nicholas Jackson átveszi, vissza, a lövés fölé megy. Ez volt az utolsó momentum a mérkőzésen? Nem biztos, mert egy Pape Szár volt az, aki ellőtte ezt a labdát, de a hondurasi játékvezető Martinez még nem fújta le a mérkőzés Papatjáónak is, a Szenegál élvezetőnek is van néhány hozzászólni valója itt a társakhoz, nem fújta még le a mérkőzést, Thibaut Courtois fellövi a labdát Lukaku felé, azonnal visszafelé fejelép, hát ez Sziszt a labdát, szerencsére jól van. Aztán pedig Gyette az, aki előre rúgja, Nicholas Jackson átveszi, két cset követően vinni tovább, onnan nagyon keményen csúszik oda, és Belgium jöhet majd a bedobással, onnan nagyszerűen csúszott be, úgy, hogy Nicholas Jacksonnak a lábára pattant a labda, így tehát jöhet majd Belgium egy bedobásra. 128. percben már, azt hiszem, hogy még egy-két-három percig tartani fog a mérkőzés.
2: És lehet, hogy belelogunk akkor a hajnal kettőkor kezdődő Amerikai Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina találkozóba is.
1: Akkor meccsenek azt a mérkőzés most már.
2: Nyilván egy nagy túlzással, de hát elképesztő maratoni hosszúságú. Este 10-kor kezdődött ez a találkozó, 2 óra 45 perce most egészen pontosan. Rendben van, volt ugye 15 perces szünet a két félidő között, valamint a 215 perces hosszabbítás előtt is volt egy kisebb pihenője a játékosoknak, de most már a 128. perc végén járunk. 10 másodperc van, már a 129-et írjuk, ha eljutunk addig. A bal oldalra forgatják ki a szenegáliak a labdát, de megint egy jó belga védekezés. Lukakunak sincsen már ereje annyi letámadni, pedig ő csereként szállt be a mérkőzés második fél idejére érkezett a 46. percben. Ha azt nézzük, már ő is lejátszott gyakorlatilag egy teljes mérkőzést szinte. Mbaj kapja meg most a jobb oldalon a labdát, visszapasszolja. Mennyi ideje van még a szenegáliaknak? Ezt csak a játékvezető tudja.
1: Bizony, Papes Sarr az, aki továbbítja a labdát, fölnéz. Mi lesz ebből? Leindul a pálya bal oldalán, kiteszi bal oldalra a labdát, onnan érkezik Diófülő, beívet. Lés, azt nem tudja ott levenni. Sarr és belga ellentámadás van kialakulóban. Patesis visszafejeli, itt pedig a jobb oldalt megíramodik Gyatta, de Diogo Moreira szabálytalan vele szemben. No hát, akkor lehet, hogy az utolsó esélye a szenegáli válogatottnak azon a stuszpain a végére, hogyha ebből a szabadrugások betalálna a szenegáli válogatott, és akkor még egy bő 20 perc lenne ebben a mérkőzésben, hiszen jönnének egy 11-esek. Aztán ennek most már mindannyian örülnénk, annyi fordulat volt a mai mérkőzése, hogy abszolút ez benne lenne. Na de nézzük, figyeljük ezt a szabadrugást, a 129. perc végén jön a beívelt labda, kifejelik a belgák, Lukaku előre lövi, még mindig ott van, szenegáli labda birtoklás. Kamara jobb oldalra, ott van Patesis, tol kettőt rajta, még nem éveli be. Gyatta is forgolod Diogo Moreirával szemben. Patesis most tol rajta egyet, beíveli. Jól jön a hosszú oldalra, ott Mbaj mellett elmegy, de most megkaparintja. Lesz ebből beívelés, visszakapja Mbaj a labdát, vele szemben ott egy belga. A lövés pedig Thibaut Courtois lehúzza. A rövid csarokra ment a labda, rá is feküdt Thibaut Courtois. A játékvezető már számol neki, 130. perc zajlik a mérkőzésen. Belgium 3-2-re vezet Szenegál ellen.
2: A duplázó Tilemán pedig integet Courtoisnak, hogy rúgja előle a 130. percben. Elképesztő kimondani. A jelzett 215 perces hosszabbítás után 10 perccel. És Moreira még cselezget. Ráadásul elvezeti a labdát a szenegáli védelemre, amely igencsak szellős, nem tudja áttenni a jobb oldalra. Teljesen üresen Luke Bakio, és akkor ebből még jöhet egy szenegáli kontratámadás. Mbaj rávezeti most Meunier a labdát, de passzolja középre, jöhet még egy lövés, ott a kipattanó, ismétlés, és egy szabad rúgással jön még Szenegál. Kérdés, hogy a 16-oson kiülvetődött-e bele a belga játékos, érzésem szerint igen, és akkor 17 méterről jön majd ez a szabad rúgás. Hanyadik percben, jó András?
1: Már is mondom, 131. Úristen, 131. percben. És itt Bene Ferenc kollégám nemrégében mondta, hogy itt kéz volt. 16-oson belül volt a kéz, vagy kívül?
0: Nem, szerintem kívül volt, és azt is fújták le. 17 méterről, nagyjából középről következik egy szabadrugás. Nagyon-nagyon érdekes szituáció megint.
1: És jön a szabadrugás, tehát Papes Sarr az, aki a kezében tartja a labdát, csókolgatja, és ő az, aki lehelyezi, ő fogja valószínűleg elvégezni majd ezt a szabadrugást, de hát mondjuk, ha ott lenne a pályán Sadio Mané, vagy esetleg Papák eljük, azért egész jó rugó technikával rendelkezik, de ott van Nicolas Jackson Sarr is, és ott van természetesen Papes Sarr is, ezt már is Sarr akkor gondoltam korábban, ott van egyébként a labda mögött Gyatta is,
0: és Courtois a kapuban, azt se felejtsük.
1: És Courtois a kapuban, és
0: egyébként ott nem könnyű volt lőni.
1: Igen, Gyao is ott van, már a kapusról volt szó, ő is előre jött, sejti, hogy ez van az utolsó momentum a mérkőzésen. Na nézzük, a 132. percben jön Szenegál szabadrugása.
2: Ellövik a labdát, és fölé száll. Ez volt valószínűleg az utolsó momentum a mérkőzésen. A 17-es számban futballozó, csereként beszálló Sarrát oda, de fölé bombázta a labdát, és lefújja a találkozót. A játékvezető elképesztő fordítást követően Belgium jut a legjobb 16 csapat közé a labdarúgó világbajnokságon. Búcsúzik kettő gólos előnyét, követően Szenegál, Belgium, Szenegál a legjobb 32 között. 3-2. Jobban kezdte a találkozót a szenegáli válogatott rögtön a találkozó elején. a 13. percben Jacobs beadására, rosszul jött ki Courtois, Ismail Assar elé pattant a labda, aki 3 méterről a teljesen üresen tátogón kapura kapufát lőtt, majd a kipattanót az oldalhálóba bombázta. Aztán a 25. percben már pontosabbak voltak a szenegáliak, jött a vezető találat az afrikai együttestől, Mané beadása után Sarr 8 méterről a bal kapufára csúsztatta a labdát, a kipattanóra pedig Diarra ért oda a leggyorsabban, és ezzel megszerezte a szenegáli vezető találatot. Az első félidő utolsó percében, a 45. minutumban még egyenlíthetett volna a belga válogatott, balról elvégzett szöglet után De Kuyper 19 méterről a bal felső sarkot vette célba, és bizony jó helyre is ment a labdája, de Zhao a levegőben úszva hárította ezt a próbálkozást. Aztán a második félidő elején Mané cselezte le magát az alapvonalig remekül centerezett Diarrához, 8 méterről ő még a kapu mellé lőtt, de fél perccel később jött a második szenegáli találat. Niakate a védelemből remekül indította Ismail Assart, aki egy pattanás után merrevételt követően 11 méterről a kapu bal oldalába bombázott, ezzel már 2 góllal vezetett Szenegál. Úgy tűnt, hogy lezárta a találkozót az afrikai együttes, ám a 86. percben szépített Belgium. Egy felperdülő labdát Meunier passzolt középre Lukakuhoz, a rutinos belga csatár pedig a kapuba juttatta azt. Ezzel 2-1 volt az állás, és a 89. percben pedig jött az egyenlítő találat is. Trossard beadására a legjobban Tielemans érkezett, a belgák akkor már csapatkapitánya, és 6 méterről az üres kapuba fejelhetett, mivel rosszul jött ki Zhao, a szenegáli kapus. A 2x15 perces hosszabbításban nagyon sokáig nem történt semmi, de a 117. percben egy 11-eshez jutott a belga válogatott, amit csak a 125. minutumban sikerült elvégezniük a hatalmas közjátéknak köszönhetően. Lukaku úgy tűnt, hogy odaáll a 11-eshez, de végül a csapatkapitány és a második gól szerzője Tielemans végezte el a büntetőt. Maga biztosan, hajszálpontosan a bal felső sarokba lőtte a labdát. Aztán jöhetett volna megint a slusszpoén. A 132. percben Pape Sarr 17 méterről bombázta fölé a szenegáliak utolsó lehetőségét, egy szabadrúgást. Így Belgium 2 gólos hátrányból fordítva legyőzi 215 perces hosszabbítást követően Szenegált, és 3-2-re megnyeri a találkozót. Ezzel pedig bejut a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjébe. Szenegál pedig búcsúzik a tornától, és továbbra is csupán egy afrikai nemzet csapata, Marokkóé van ott a legjobb 16 között. A végeredmény még egyszer tehát: Belgium-Szenegál a 8. döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen 3-2. Hogyan látta találkozót, Bene Ferenc? Van miről beszélni?
0: Van miről beszélni, hiszen egy nagyon-nagyon változatos és fordulatos mérkőzést láthatunk. Az első fél időben egy öregurasan, nagyon lassan és már meglepően passzívan futballozó belga válogatottat láttunk. Egy kirobbanó erőben lévő, dinamikus és nagyon korszerű gyorsjátékot mutató Szenegállal szemben. Érdekes volt a mérkőzés, hiszen pont fordítva vártuk a találkozót előzetesen, de a szenegáliak mérkőzés terve egyértelműen a magas letámadásra épült, a gyors kombinatív játékra. Már-már tényleg európai stílusban futballoztak, úgyhogy teljesen megérdemelten vezettek szünetben 1-0-ra, aztán később 2-0-ra. A második fél időben továbbra is egyértelműen az látszott, hogy sokkal egységesebb a szenegáli válogatott, és nem utolsó sorban sokkal jobb állapotban vannak a játékosai. Ám jött a fordulat, és ez elsősorban ez a fordulat Rudi Garcia cseréinek köszönhető, hiszen a belga kapitány rendkívül jól nyúlt bele a találkozóba, több esetben is átszervezte a csapatát, egyértelműen támadóbra kalibrálta a belga válogatottat, és elsősorban Lukaku és Luke Bakio beállításának köszönhetően kezdte átvenni a játék irányítását. Ezzel szemben a szenegáli válogatott a 2-0-ás állás ellenére nem tudta kihasználni a kontratámadásaiból kialakuló gólhelyzeteit, amivel lezárhatta volna a mérkőzést. Courtois több esetben is szépen védett, a belga válogatott önfeláldozóan védekezett, és kezdett egyfajta mentális fölénybe keveredni Belgium, és különösen az utolsó 5 percben elképesztő fordulat állt be. Gyakorlatilag a szenegáli válogatott saját magát verte meg, 5 perc alatt fordított Belgium, Nyilvánvalóan egyértelmű, hogy Rudi García cseréi teli találatnak bizonyultak, de én úgy gondolom, hogy a szenegáli válogatott önmagát verte meg, mert gyakorlatilag egy agyon nyert mérkőzést 5 perc koncentráció kieséssel döntetlenre hozott. A belga válogatottnak nem érdemtelenül, de hatalmas szerencsével sikerült egyenlítenie, a hosszabbításba pedig hát a mérkőzés negatív hőse Lamine Camara volt, aki egy teljesen felesleges becsúszásnál a 120. percben szabálytalankodott Tillemans-szal szemben, a sértett pedig igaz, hogy 5 perc varrozás volt és még 2 perc ápolás, tehát gyakorlatilag 7-8 perccel később, miután szabálytalankodtak vele szemben, de nagyon-nagyon magabiztosan és idegvérrel értékesítette ezt a büntetőt. Így én úgy gondolom, hogy Szenegál a rutintalanságának és annak az 5 perces koncentráció kiesésnek köszönheti, hogy kiesett. A belga válogatottnak pedig, ami az első fél időben ez az öreg uras játék és hát az átlag életkornál magasabb korosztály, az a végén segített rajtuk, hiszen tapasztalatuknál, rutinjuknál fogva egy már-már elveszített mérkőzést tudtak a maguk javára fordítani.
4: Belgium tehát a legjobb 16 közé jutott, miután 3-2-re nyert Szenegál ellen, és hogy ki lesz majd az ellenfele, az rövidesen kiderül, hiszen nem sokára hajnal 2-kor kezdődik az USA-Bosznia-Hercegovina mérkőzés, és ennek a mérkőzésnek a továbbjutójával, a győztesével fog majd játszani Belgium. Én Olasz Gergő, Bene Ferences, Jó András nevében is köszönöm figyelmet. Búcsúzunk, további kellemes rádiózás, és maradjanak velünk, hiszen nem sokára kezdődik az USA-Bosznia-Hercegovina mérkőzés.
5: Nemzeti Sportrádió.
6: Gól! Bent van! Megvan!
5: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

Számos Európa-bajnoki érem, BL döntős csapatok több sportágban, Európa csúcs atlétikában. Ilyen volt a magyar sport első fél éve 2026-ban.

0: Az új év beköszöntével nem sok nap telt el eseménytelenül a magyar sportban. Január 10-én ugyanis elkezdődött a férfi vízilabda Európa-bajnokság Belgrádban. A 2025-ben VB ezüstérmes magyar válogatott felkészülése nem sikerült tökéletesre. Ennek ellenére mégis éremesélyesként utazott a szerb fővárosba a Varga Zsolt vezette csapat. Egyértelmű aranyeséről azért nem lehetett beszélni, mert hazai medencében a szerbek szinte verhetetlenek. Ez sajnos januárban is bebizonyosodott. A csoportkörben a franciák, a montenegróiak és a máltaiak legyőzésével kezdett a magyar válogatott, majd a középdöntő első meccsén a hollandokat is legyőzték a mieink. Két mérkőzés volt hátra, a házigazda szerbek és a VB címvédő spanyolok ellen kellett kivívni a legjobb négybejutást. Szerbia ellen óriási küzdelemben és némi bírói ellenszélben egy góllal maradt alul a magyar csapat, így a spanyol meccsre maradt a döntés. A tavalyi VB döntő két csapatából csak az egyik juthatott be a legjobb négybe. 11-11 után jöttek az ötméteresek, Fogás Homa pedig kettőt is védett, visszavágtak a fiúk az elveszített szingapúri VB döntőért. Az elődöntőben a görögöket is legyőzte a magyar csapat, jöhetett a szerbek elleni finálé. Itt viszont nem sikerült a visszavágás, a szerbek 10 hétre nyertek, Magyarország a tavalyi VB után az idei EB-n is ezüstérmes lett. Varga Zsolt szövetségi kapitány az Európa-bajnokság után a Nemzeti Sportrádióban Palok Balázs vendége volt.
1: A nagy ősi rivális otthonában. Azért ezt akkor is tudtad, amikor mentetek, hogy itt azért, hát finoman szólva, nem minket fognak támogatni.
2: Ebben 100%-ig biztos voltam, pláne akkor, amikor megláttam magát az arénát, hogy mekkora, és úgy összességben végig gondoltam, hiszen lehetett látni azt is, hogy azért a csoportmérkőzéseken, az összes többi csapatnak a mérkőzésén, hát azért ebben a hatalmas nagy arénában, azért még hogyha 2800, kötőjel 1000-1500 ember, az is szinte csak lézengetett abban a hatalmas teremben, arénában, és azért úgy gondoltam, hogy nyilván itt azért meg lesz az a nyomás, meg fogják kapni azt a segítséget, azt a hazai pálya segítségét, ami hát ilyenkor talán nem mondanám azt feltétlenül mindent, tehát én idézőjelben de jár, vagy hogy ilyenkor elképzel az ember, tehát ebben nekem is volt egyfajta elképzelésem, hogy ez így lesz.
1: Persze, ha a magyar válogatott kimegy bármelyik világeseményre vízilabdában, akkor az alapvető elvárás, hogy minimum a négybe legyen, döntőt játszom, vagy nyerjen, mert egy ötödik helynél már azt mondják, hogy kudarc. Erre is fölkészültetek?
2: Nehéz előre felkészülni arra, hogy kudarc élmény, mert arra így szerintem inkább csak azzal tud készülni egy csapat, hogy nagyon erős kohézió van. Nagyon erős kohéziót épít ki az ember, egy biztonságos környezetet, amikor tudjuk azt, hogy van egy utunk, amin elindultunk, és ezt az utat végigjárjuk, akkor is, hogyha vannak göröngyök, zökkenők, mélypontok, kudarcok. De ehhez azt gondolom, hogy nagyon, ezzel csak úgy lehet felkészülni ezekre az eseményekre, hogyha egy nagyon erős belső csapat kohézió van, mert az bírja ki ezeket az ilyen típusú kudarcokat, amiből tovább tud építkezni, hiszen azért a világ, illetve amikor halljuk ezeket az általános mondásokat, hogy a siker az tulajdonképpen az előtte lévő kudarcoknak a következő lépése, nem? Tehát, hogy a hányszor volt előtte kudarc, még eljutottunk odáig, hogy sikerül valami. És ezekben nyilván vannak igazságok. Tehát, hogy a kudarcok nélkül nincsenek sikerek. Tehát ez tényleg az éremnek a két oldala. Én mindig azt mondom, hogy a kudarc élmények, bármennyire is nem szeretjük, vagy nem kívánjuk őket magunknak, de a kudarc élményeknek a mélyén, amikor ott vagyunk benne és ülünk abban a gödörben, ott találjuk meg a legfontosabb gyémántokat, ha ténylegesen dolgozunk tovább, és nem veszítjük el a hitünket, mert nyilván lehet azért olyan csapás is. De hogyha megmarad ez, akkor mindig ott találjuk meg a legfontosabb gyémántokat, a legfontosabb megoldásokat a következő időszakra.
1: Nekem felsejlik egy kép az EB-n, amikor volt ugye az év legjobb jajnak a díját adója, akkor ugye a vízilabda válogatott tagjai is megjelentek fönt a kivetítőn, és akkor Fogás Soma mondta, jól emlékszem rá azt, hogy nem beszél már sokat, mert már biztos éhes, vámos Marci, és hogy ne kell sokat várni, hogy ő is elmondja a beszédét. Tehát azért ez azt bizonyítja, hogy nagyon jól együtt van ez a társaság.
2: Igen, jó hangulat, abszolút jó hangulat a jellemző, és azt gondolom egy fontos célnak is. Egyébként ott is együtt volt a csapat, együtt néztük végig, csak nyilván akik érintettek voltak, hogy ezen akkor ők küldtek oda előre, mert úgy gondolom, és ez egy közös ilyen csapat élmény is volt, hogy együtt tudjunk ünnepelni abban a pillanatban is azok, akiket éppen megválasztottak az év csapatának.
0: Amint véget ért a férfiak tornája, kezdődött a nőké. Funchalban, Portugáliában ugrottak medencébe a tavaly szintén VB ezüstöt szerző magyar lányok. A csoportkört hasonlóan sikeresen vették, mint a fiúk. Románia és Portugália mellett a spanyol csapatot is maga mögé utasította a magyar válogatott. A középdöntőben Hollandiától egy gólos vereség, Izrael ellen magabiztos győzelem következett, ez pedig elődöntőbe jutást jelentett. A VB címvédő Görögország ellen 8-8-as döntetlennel ért véget a 4x8 perc, jöhettek az 5 méteresek. Három kör után 3-2-re vezettek a görögök. Az EB újonc a meccsen egy másodpercet sem védő Golopenca Szonya ekkor viszont 2-5-öst is védett. Szilágyi és Tiba belőtte a magáét, a női válogatott is bejutott a döntőbe. Ott ismét Hollandia jött szembe. 10-10 után viszont ezúttal nem sikerült jól az 5 méteres párbaj. A tavalyi dupla VB ezüst után idén dupla EB ezüst. Férfi és női válogatottunk is második lett az Európa-bajnokságon. Cseh Sándor szövetségi kapitány Szabó Szilviával beszélgetett a kontinens tornáról.
3: Összességében mindenhol nagyon jó volt a médiából a visszajelzés felénk, tehát tényleg nagyon korrekt kérdések, tényleg látszott, hogy őszinték a gratulációk. Én mondjuk személy szerint nyilván kevesebben szoktam foglalkozni a médiával, de ugyanakkor meg napi kapcsolatban vagyok azért egy-egy újságíróval, és hát igen, és azt gondolom, hogy jó. Nyilván ez a kérdés ez mindig felmerült, hogy most akkor ez egy elvesztett ezüst, vagy megnyert ezüst, vagy elvesztett arany, igen. De alapvetően nagyon-nagyon kellemes, és nagyon-nagyon jók voltak a kérdések. Nekem egyébként egy picit már kellemetlen volt a sajtótájékoztató, mert azt gondolom, hogy az edző az úgy hozzá van szokva ahhoz, hogy azért őt nem nagyon, vagy nem kell, hogy dicsérjék, ne inkább így fogalmazok, és a játékosoktól azért volt egy-két kellemes kritika, ami alapvetően jól esik az embernek, de bevallom őszintén, hogy engem mindig egy picikét úgy kellemetlen helyzetbe hoz, ha egy játékos dicséri az edzőt, úgyhogy ilyen értelemben nagyon jó érzés volt, de már örültem, hogy vége lett.
4: Az lehet, hogy akkor majd erről is talán beszélünk, hogy a férfi játékosok és a női játékosok között mi a különbség. Talán a lányok hamarabb kimondják, jobban lelkíznek, nem? A véleményüket lehet, hogy még ez hozzá kell szoknod, vagy ezt így meg kell
3: hát, szoknod. Lehet ez is, de előfordul ez férfiaknál, és én inkább ezt azért mondom, mert ez nem biztos, hogy a legjobb tulajdonságom, de hogy nagyon hamar át tudok lépni a következő fázisba. Tehát tulajdonképpen nagyon örültem sok mindennek, leginkább az útnak, az eltöltött napoknak, annak, hogy olyan, ahogy hozzáálltak a játékosok, ahogy meccseket játszottunk, amilyen színvonalon tudtunk játszani, és nem azt mondom, hogy mindegy, mert nem mindegy, hogy arany vagy ezüst, de alapvetően az életem vagy az életünk nem változott volna meg, ha most nem egy ezüst, hanem egy arany lógna a nyakunkba, elnézést. Viszont már másnaptól és most a mai nap meg már pláne egész egyszerűen csak a feladatokat nézem, gondolkodok, hogy mit lehetne, hogy lehetne, sőt, milyen kritikát fogalmazok meg egy-egy játékos felé, és nyilván ilyenkor azért olyan furcsa ez, hogy most akkor megdicsérik, vagy jó szavakat mondanak. Persze, összességében ez egy nagyon jó dolog, de igazából én már hozzászoktam ahhoz, hogy inkább ne dicsérjenek.
4: Majd az olimpiai győzelem után
3: hát,
4: legyen így. És egyébként az Európa-bajnokság óta eltelt időben, te elemeztél mérkőzéseket, visszanéztél jeleneteket, agyaltál, értékeltél, vagy hogy telt ez a pár nap?
3: Nem, vissza nem néztem. Egészen a döntőig, ugye nyilván minden mérkőzést visszanézünk, elemzünk, de ilyenkor már utána nem szoktam. Leginkább, mikor a legközelebbi válogatott összetartás lesz, addigra kezdek el felkészülni. Teljesen más dolgokat dolgoztam. Elkezdtem a tavaszi programot összerakni, elkezdtem összeírni a játékosoknak, mibe kell fejlődni. Tehát nagyon sokat dolgoztam, mert ilyenkor ilyen nagyon hiperaktív az ember agya, nagyon sok érzés van benne, nagyon sok ilyen friss élmény, és ezeket nagyon szeretem ilyenkor kihasználni, ilyenkor a legélesebb az ember, hogy a jövőt elkezdje megtervezni.

Februárban Milánóra és Cortinára figyelt a világ, mégpedig a 25. téli olimpiai játékokra. Magyar szempontból nem volt komoly esély sikerekre, főleg miután a rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra is megsérült. Legsikeresebb téli sportágunkból a legjobb helyezést így az 5000 méteres férfi váltó érte el. Major Dominik, Munvonjun, Nógrádi Bence és Tiborz Dániel a 8. helyen végzett. A legjobb eredményt műkorcsolyában érték el a magyar sportolók. A Pavlova Maria Sviatchenko-Alexej páros 4. lett, nem sokkal lemaradva a dobogóról. Márciusban fedett pályás atlétikai világbajnokságot rendeztek a lengyelországi Torunban. Elsősorban Molnár Attilára irányult a figyelem, mert a 24 éves atléta az év elején Európa csúcsot futott fedett pályán 400 méteren. A toruni VB-n is döntőbe jutott, ezúttal viszont elmaradt a bravúr. Molnár Attila 6. helyen végzett, ahogy 4x400-as férfi váltónk is. Pozitív meglepetés volt a több próbázó Szűcs Szabina szereplése. A honvéd sportolója 5. helyen végzett 5 próbában. Az augusztusi Birminghami Európa-bajnokságra viszont bizakodva készülhet több magyar atléta is. Molnár Attila akkorra tervezi a csúcsformát, Kozák Luca magyar csúcsot futott 100 gáton májusban, Halász Bence pedig versenyről versenyre 80 méteren túl dobja a kalapácsot. Hogy ez mire lesz elég Birminghamben, az augusztusban kiderül.

0: áprilisban újabb Európa-bajnokságok következtek. Ezúttal küzdősportokban, előbb a judó, majd a birkózó EB-n szurkolhattunk a magyar indulóknak. A tatamin a 70 kilósok között címvédő Özbas Szofi volt a legnagyobb reménységünk. A honvéd judokája szépen végig is ment az ágán, legyőzte többek között a tavalyi EB döntős ellenfelét, a görög Telcidut is. A döntőben a francia Oskon pedig nem sokáig bírta. Özbas Szofi 51 másodperc után leszorította ellenfelét, folytást kezdeményezett, a francia pedig lekopogta. Kevesebb, mint egy perc alatt megnyerte második EB aranyát is a magyar versenyző. Özbas Szofi Szabó Szilviának nyilatkozott.
1: Abszolút nem számítottam rá, de azért azt hozzá kell tenni, hogy én nagyon sok mindenen szoktam agyalni, és nagyon sok mindenen szoktam gondolkozni, de azt már megtanultam, hogy előre ezekben a téthelyzetekben nem szabad elképzelni, hogy most konkrétan ez hogyan is fog alakulni. Én nagyon boldog voltam, hogy az 51 másodperc alatt lement, de meg kellett adnom saját magamnak és a lehetőségnek is ezt a tiszta lapot, hogy leválasszam azt, ami történt, mert előzetesen én már ettől a lánytól egyszer kikaptam egy tavalyi GP-n Kínában, és kicsin múlt az a mérkőzés is, de nagy hatással volt rám, és ugyanúgy, ahogy egyébként egy pozitív történés, mondjuk akár gondolok arra, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, azt is magam mögött kellett hagynom, de ugyanúgy ezt a vereséget is magam mögött kellett hagynom, és talán ez az egyik legnehezebb része a sikernek szerintem, meg mondjuk ennek a versenynek is, hogy leválasszam azt, ami történt velem, meg leválasszam azt, ami esetlegesen történni fog velem, és arra a pillanatra koncentráljak, meg ott legyek, úgyhogy igazából ezt mondanám így ennek a döntőnek a sikerének is, meg úgy a versenynek a sikerének.
2: Ugye a francia Oskorn ellen játszottál, amit említettél, hogy egyszer már kikaptál tőle. Ilyenkor van időd videózni, vagy a fejedben ezt már lejátszottad, hogy mik azok a hibák, amit nem szabad elkövetni, amit korábban ellene elkövettél?
1: Igen, azért ezekkel a lányokkal már ugye így a top 10, top 20-as versenyzői körben már tényleg olyan szinten ismerjük egymást, hogy nem csak versenyeken találkozunk, hanem a köztük lévő edzőtáborokban is, tehát azért már nagyon sokszor mentünk együtt. Ő is ismer engem, én is ismerem őt. Tényleg nem volt ez benne a pakliban, hogy én most földön fogok nyerni, de tényleg hihetetlen, hogy milyen gyorsan lehet ott változtatni egy mérkőzés kimenetelén, akár hogy lekerülünk földharc helyzetbe, és én hogy ezt ki tudtam használni. Azért egy pillanatra megijedtem, mert ugye visszanézték ezt az átfordítást, és amiatt nézték vissza, mert a gerincét, hogyha feszítettem volna, akkor ez egy veszélyes technika lett volna, és ugye akkor szabálytalan lett volna, és akkor másképp alakul ez a mérkőzés, viszont mivel én az átfordítást szabályosan csináltam, és utána ő maga vette ki ugye kiszabadulásképpen a kezét, és már csak ugye a nyakánál tudtam rögzíteni, tehát tulajdonképpen ezt a helyzetet ő csinálta, ezért maga a technika, amit én kikaptam, én ipont, és így tudtam győzni.
2: Csernovicki Évi volt itt, egy hétig társ műsorvezető a Nemzeti Sportrádióban, ugye ő is megvédte címét már, két EB címe volt egymás után. Hogyha ezt így összehasonlítod, az első, amikor még esetleg váratlanul jön egy ilyen EB győzelem, és nem készülnek rád, vagy most, amikor téged tartanak ugye címvédőként esélyesnek, és esetleg fokozottan figyelnek rád?
1: Én nekem nem lehet ezt a kettőt összehasonlítani, szóval mind a kettőnek megvannak a hatalmas nagy küzdelmei és az árai, minden egyes versenynek, minden egyes meccsnek. Ott emlékszem, hogy más dolgokkal küzdöttem, más nehézségeim voltak, itt is más dolgok vettek körül, de azért úgy mindig feladom magamnak a leckét, tehát úgy nincsen két ugyanolyan verseny, minden verseny nagyon-nagyon más, tényleg nincsen rá recept, és hogyha én nem alkalmazkodok, hogyha valamit erőltetni szeretnék, ami már bevált, egy következő versenykor is, akkor az nem biztos, hogy sikerülni fog, úgyhogy ez az alkalmazkodás, ez a legnehezebb benne, de tényleg nem tudnám ezt megmondani, melyik volt így a nehezebb, az biztos, hogy először Európa bajnoknak lenni egy hatalmas nagy eufória volt, és azt a mai napig érzem magamban.
2: Amikor reggel felébredtél, akkor úgy jó érzések voltak benned, jó formában érezted magad?
1: Jó érzésem volt, de mindig ezt nevetjük mondjuk az edzőmmel is, hogy a judóban ez abszolút nem jelent semmit, szóval már volt arra is példa, hogy egy nagyon jó bemelegítés után sajnos egy verseny nagyon rosszul sikerült, de hogy egy tényleg egy katasztrofális mozgás után jól alakult egy verseny, szóval ez a jó meg a nehéz is ebben, hogy tényleg nincsen rá recept és nem lehet tudni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ott az a pillanat számít, és hogy én ott azzal a pillanattal mit kezdek, és enyém a lehetőség, hogy éljek ezzel a pillanattal.
0: A tbiliszi judó EB után kezdődött Tiranában a birkózók kontinens viadala. 6 magyar érem jött össze, 3 ezüst és 3 bronz. Kötött fogásban Szőke Alex és Vitek Dárius lett második, Lévai Zoltán és Fritsch Róbert harmadik, míg szabad fogásban Bajcev Vladislav ezüst, Muszukaev Iszmaje pedig bronzérmes. A Magyar Birkózók Szövetsége részéről a szakmai igazgató Bácsi Péter értékelte az eseményeket.
3: Ami nem változott, az a munka. Folyamatosan dolgoztak a fiúk és a lányok, és én azt gondolom, ennek azért meg is van az eredménye. Nyilván van bennem is egy kis hiányérzet, hiszen azt gondoltam, hogy azért egy aranyérmet fogunk tudni szerezni, bár azért az mindig nagyon képlékeny. Láttuk, hogy azért a döntőben milyen apró dolgokon múlik, illetve a helyosztókon is. Tehát összességében azt gondolom, az, hogy 6 érmet szereztünk, az mindenképpen nagyszerű teljesítmény. Pici hiányérzet, hogy a női szakág nem tudott most érmet szerezni, illetve az, hogy elmaradt ez az aranyérem, de azt nézzük, hogy 17 versenyzőből 10 is tudtak éremért birkozni. Én azt gondolom, az mindenképp egy pozitívum a jövőre való tekintettel, és hát ami a jövőben se fog változni, az, hogy keményen kell dolgozni, még keményebben, hiszen jövőre már az olimpiai kvalifikáció elindul az év elején, és a jövő évi Európa-bajnokság, az pedig már kvalifikációs verseny lesz. Úgyhogy ez mindenképp azt gondolom, hogy egy pozitívum, hogy ennyire tudtak ott lenni, és a jövőben akár ezek komoly értékes pontokat jelenthetnek az olimpiai kvalifikáció szempontjából.

0: Május közepén az országutakra lehetett figyelni itthon. A Tour d'Hongrie idén Dél-Magyarországon karikázott végig. A magyar országúti kerékpáros körversenyt összetettben Jakob Söderqvist nyerte. A legjobb sprinter a belga Tim Merlier lett. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a 2020 után visszatérő Walter Attila szerezte meg, míg a hegyi pontversenyt Vetter Erik nyerte. A piros trikós Vetter Kreisz Bálintnak nyilatkozott.
1: Ez tényleg gyönyörű végkimenet.

0: voltam vele, hogy nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
1: Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
0: Hát magasra, nagyon magasra, meg tényleg az, hogy így miket megjártunk, így a csapattal, meg én is, így személy szerint ez az 5 nap során, hogy tényleg mindig így pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén így ilyen mélyről ennyire így fel tudtam, meg fel tudtunk állni. Maga ez a történet miatt így tényleg így visszagondolva erre, ez magas, magas helyen fog szerepelni mindig.
2: Május végén pedig a futballvilág figyelt Magyarországra, egészen pontosan a Puskás arénára. Itt rendezték meg ugyanis a Bajnokok Ligája döntőjét, a Paris Saint-Germain és az Arsenal összecsapását. A londoniak a 6. percben Havertz góljával szerezték meg a vezetést, a PSG Dembele 11-esével egyenlített a 2. félidő derekán. A hosszabbítás nem hozott gólt, a 11-es párbajban pedig a párizsiaktól csak Mendes, míg az Arsenalból Eze és Gabriel is hibázott, a Paris Saint-Germain megvédte címét a Bajnokok Ligájában.

0: A BL döntők sorozata júniusban folytatódott, szintén Budapesten, a női kézilabda 4-es döntővel. A Győr 31-30-ra legyőzte a Brest csapatát az elődöntőben, majd a fináléban egy másik francia együttes, a Metz jött szembe. A franciák Vámos Petra és Albek Anna kiváló játékának is köszönhetően 31-29-re nyertek, így bár két magyar játékos is BL győztes lett, a Győrnek az ezüstérem jutott. Néhány nappal ezután Máltán a vízilabdázók játszottak 4-es döntőt, férfiak és nők egyaránt. Mindkét nemnél a Ferencváros volt érdekelt magyar szempontból. Az FTC női csapata az elődöntőben legyőzte a címvédő San Andreu együttesét, a döntőben viszont, bár Gurisatti Gréta egymaga 7 gólt is szerzett, döntetlen után 5 méteresekkel az Olimpiakos diadalmaskodott. Egy győzelem és egy vereség jutott a férfi csapatnak is, igaz fordított sorrendben. Az elődöntőt a Barcelona nyerte a Ferencváros ellen, amely a bronzéremért éppen az Olimpiakoszt győzte le 16-13-ra. A végső győztes a Barcelona lett, soraiban Végvári Vincével és Burján Gergellyel. Ekkor már zajlott a portugáliai kajakkenu EB, melynek éremtáblázatát Magyarország nyerte. 4 arany, 5 ezüst és 5 bronzérmet szereztek a magyar sportolók. Első lett a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Csorba Zsófia, a kajak négyesek 500 méteres versenyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású hajó, míg K1 1000 és 5000 méteren is diadalmaskodott Kőhalmi Emese. A 24 éves kajakos Jó Andrásnak nyilatkozott a Nemzeti Sportrádióban.
1: 2 egyes számban sikerült ugye EB-t nyernem, hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt is egy kis időm megünnepelni. Most egy hetet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Leszolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
2: Ugye a legnagyobb sikereidet K1 1000 és K1 5000 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szem. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
1: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, mert egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000 meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Tavaly sikerült a 4-esbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a 4-es az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
2: Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmester milyen szerepet szán neked?
1: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd

0: futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni. Azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
1: Alig húzták partra hajóikat a kajakosok Portugáliában, vívóink pástra léptek Tallinnban, szintén Európa-bajnokságon. Egy arany, egy ezüst és két bronzéremmel az éremtáblázat harmadik helyén zárt a magyar csapat. Muhari Eszter párbajtőr egyéniben lett harmadik, a csapattal második, míg Szatmári András kard egyéniben szerzett bronzérmet, Szilágyi Áronnal, Rab Krisztiánnal és Dallos Benedekkel kiegészülve csapatban pedig első lett a magyar együttes. Rab Krisztián Keszidórának nyilatkozott a győztes döntő után.
2: Mondhatjuk, hogy nagyon erős formába kezdtük a napot, aztán azért jöttek a nehézségek, küzdelmek, az olaszokkal vívtunk a döntőért, meg hát előtte a spanyolokkal négybe jutásért, és voltak nehéz pillanatok, talán mindegyik asszóba volt olyan, hogy hátrányba vívtunk, és az ellenfél vezetett, de nagyon jól felhoztuk, nagyon, nagyon jól támogattuk egymást, hogyha valakinek nem annyira ment, akkor a másik kettő húzta az asszót, és hát így végül két sima győzelmet sikerült maradni a spanyolok és az olaszok ellen is, és hát az olaszok ellen azért ez presztízs kérdés is, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy ezt ismét megnyerjük, a döntőbe pedig hát a románokkal nagyon nagy csatát küzdöttünk, nekem meg se fordult a fejemből, hogy kikapunk, szintén úgy vívtam végig, hogy valahogy a végén ezt meg fogjuk nyerni, és hát végig hátrányba vívtuk végig az asszót, és az utolsó 3-5-ösbe sikerült egy olyat fordítanunk, amit tényleg extra volt, és még fel se fogunk, hogy megvan zsinórva a harmadik cím.
3: Azért végig hátrányban voltatok, ezek szerint azért csak megleptek titeket valahogy. Mit tud ez a román válogatott?
2: Igen, azért sokat vívtunk már velük Európa-bajnoki döntőt, vívtunk már velük világbajnoki elődöntőt, múltkor Padovában a világkupán vívtunk velük bronzmeccset, elég sokat vívtunk már velük, és hát mindig megvertük őket. Biztos, hogy nagyon készültek ránk, és próbáltak valami újat húzni a tarsolyból. Szerintem ezt nagyon jól leragáltuk, és jól kijött az, hogy ismét mi nyertünk.
1: Ekkor pedig már zajlott a labdarúgó világbajnokság is, amely jelenleg már az egyenes kieséses szakaszban tart. Több meglepetés született is, de a java talán még hátra van. Az év második felében dől el, ki lesz a világbajnok, de számos kiemelt sportesemény vár még ránk 2026-ban. A teljesség igénye nélkül Formula 1-es magyar nagydíj, vívó, kajakkenú, birkózó és judó világbajnokság, úszó és atlétikai EB, labdarúgó nemzetek ligája. Lesz mire figyelni július 1-től is. A Nemzeti Sportrádióban pedig természetesen mindenről beszámolunk.

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobbék között!
2: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Követi a két rendezőtársának válogatottját a legjobb 16 közé az Egyesült Államok, vagy Bosznia-Hercegovina először lesz ott a világbajnokságon a legjobb 16 között? Hát ez a következő kettő, esetleg következő három óra kérdése. Belgium ellenfélre vár, miután Belgium egy néhány perccel ezelőtt véget ért fantasztikus találkozó hosszabbítás után 3-2-re győzte le Szenegál csapatát. A világbajnokság eddigi talán legváltozatosabb, legizgalmasabb és legdrámaibb találkozóján. És ezt a bizonyos Egyesült Államok Bosznia Hercegovina mérkőzést együtt fogjuk nézni a foci világbajnokság szakkommentátor sportág maratoni számának világcsúcs tartójával, Benne Ferenccel, akit köszöntök ezen a hajnali, vagy késő esti, vagy korai órán. Szervusz Feri, hát lehet olyan izgalmas a találkozó, mint volt az előző, a Belgium-Szenegál mérkőzés?
3: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, szervusz Laci, köszönöm ezt a konferálást. Mindenképpen lehet. Kíváncsi leszek, hogy a bosnyákokat felturbozza-e az a hozzáállás, amit azért lehetett hallani a különböző médiumokban, hogy az amerikai válogatott biztosnak véli a továbbjutását. Az amerikai válogatottat pedig a hazai pálya előnye azért arra predesztinálja, hogy ezen a mérkőzésen dominálni tudjon.
2: Nagyon sem pusztjuk végig az összeállításokat az Egyesült Államok kapujában. Freeze, Freeman, Richards, Ream, Robinson, elvileg ez négy hátvédet jelent, Tillman, Adams, ők a szűrők, és akkor a támadó szekció, Dest, McKenny, Pulisic és Balogun. A túloldalon Bosznia-Hercegovinánál papíron három védő van, de nyilván ez öt védőt jelent a gyakorlatban, de még mielőtt elmondanám az összeállítást, egy szögletrugás már is a találkozó első percében a bosnyákok veszélyeztetnek, a bosnyákok hívhettek be baloldalra egy szögletet, ugye már ez azt jelenti, hogy potenciális gólszerzési lehetőség, úgyhogy a bosnyák összeállítás egyedre várni kell, jó száll be a szöglet, az ötösről kifejelik az Egyesült Államok védői, aztán ki is rúgják, és már össze kell szedni a bosnyákoknak, még bent tartják a labdát, úgyhogy Bosznia-Hercegovina